sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Bátorfi Zoltánt, a német női válogatott edzőjét, és egyben gratulálok is a centenáriumi világbajnokságon elért szenzációs harmadik helyezéshez. Zoli, mikor érkeztél? Van egy olyan érzésem, hogy szerintem legutóbb pont akkor lehettél Magyarországon az EB után, amikor ugyanígy ebben a stúdióban beszélgettünk, és akkor a VB-re engedtelek. Tényleg egy kicsit, mikor érkeztél, mióta vagy itthon, és milyen is volt ez a VB, csak így nagyon nagy általánosságban, mert aztán mindjárt belemegyünk majd a részletekbe.
3: Szerbusz, Kornél, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Vasárnap érkeztem, nagyon szépen köszönöm a gratulációkat. Igen, nagyon nagy boldogság van, és elégedettségevel a harmadik. Az igazság az, hogy éremért mentünk, tehát ez volt a célkitűzés, amit el is értünk. És külön emeli talán az éremnek a súlyát, hogy egy borzasztó nehéz ágon jutottunk be.
2: Ha volt itt ugye Malajzia, Hong Kong, tehát ezekről majd mindjárt beszélünk, hogy pontosan mit is lehet tudni, viszont egy picit tényleg London, ha azt mondom, hogy a sportág bölcsője, akkor azzal nem lövök penli, ugye, vagy nem túlzok?
3: Nem.
2: Na, ehhez képest egy centenáriumi világbajnokságot úgy rendeztek meg, ahogy itt én hallottam egy-két ilyen zuhanyhíradós pletykát, hogy azért nem maradéktalan elég égedettséggel, és akkor nagyon szociálisan érzékeny vagyok, ha így fogalmazok. Milyen volt ez a VB? Tényleg először a szervezési részét nézzük, azért egy 100 éves centenárium az egy nagyon komoly dolog kellett volna, hogy legyen, de nem volt az ezek szerint.
3: Így van. Azt kell, hogy mondjam, hogy főleg abból indult ki a probléma, hogy voltak a selejtező csapatok, és volt az első 8 kiemelt csapat. Mi az első 8 kiemelt csapat közé tartoztunk. Mi még nem panaszkodhatunk annyira, nekünk a szállásunk is nagyon jó volt, a terem és a főterem, ugye, ahol végül is a fő tábla játszódott, tehát mi nekünk azért...
2: Ez ugye az Ovo Arena volt a Wembley-ben.
3: Így van, a Wembley Arena. Az összes többi csapat másfél órára volt a selejtező alatt, álltak, borzalmas volt a hotelek, borzalmasak voltak, utána át kellett költözniük, majd miután lejátszották a selejtezőt, 3 vagy 4 nap szünetük volt, mert vártak ránk, hogy mi befejezzük a kiemelésért vívó meccseket, ami azért nem optimális. Amit mi érzékeltünk, hogy én ilyen világbajnokságon még nem voltam, ahol a beütés és a felkészülési csarnok ennyire kicsi lett volna, ennyire szűkös lett volna, és ennyire kényelmetlen lett volna. Abszolút nem volt optimális. Ugye erre kifejezetten szoktak figyelni, de ez most egyszerűen borzalmas volt. Természetesen a játék aréna, az összes többi körítés, az minden profi volt, csili-vili, ami látszódott a kamerákból, de ami nem látszódott, az azért
2: hagyott némi nemű kívánivalót maga után. Na Zoli, mikor és ki ellen kezdtetek? Hogy nézett ki? Ugye említetted, hogy éremért mentetek a német csapattal, ez önmagában jelzi a német válogatott erejét. Mikor és ki ellen kezdődött számotokra a világbajnokság?
3: Hát úgy kezdődött az egész, hogy volt 2-4-es csoport, és ott kijátszottuk a kiemeléseket. Tehát még ilyenre se volt példa, hogy kvázi egy, ha lehet így mondani, egy picit értelmetlen meccseket játszottunk. Mert
2: attól... Köszönöm, hogy te mondod, mert én bevallom őszintén, nem kell nagyon nagy dobjra verjem, de hát ezt pontosan tudod, hogy nem vagyok megszállottja az asztalitani sportágnak, tisztességgel, becsülettel igyekszem felkészülni. Amikor én néztem ezt, hogy ez hogyan is nézett ki, így elgondolkodtam, hogy vajon jót látok-e, vagy jó eredményeket követek, úgyhogy örülök, hogy te mondod ki, hogy így kicsit nehezen lehetett érteni az elejét, hogy ott mi történik.
3: Hát senki nem értette.
2: Jó, megnyugodtam akkor.
3: Igen, jó, de a kiemelést kijátszottuk, mi másodikok lettünk a csoportba, a franciákat legyőztük, Japántól kikaptunk.
2: Angolokat is megvertük.
3: Ez a másik kérdés. Ugye az angolok, mint szervezők, ebben benne voltak az első 8-ban, abszolút nincs ott a helyük. Tehát mind férfiaknál, mind nőknél, talán a világ ranglistán a 20 és 30 hely között vannak, tehát abszolút irreális volt, és voltak olyan csapatok ugye a selejtezőben, akik sokkal, de sokkal jobbak voltak nála, és mindenki azt szerette volna, hogy majd a főtáblán az angolok felé menjenek, és abszolút nem volt reális a tábla, tehát voltak olyan ágak, ami bivajerős volt, és volt olyan ág nálunk is, hogy a miénk az például nagyon erős volt, ahol mi voltunk, közben másodikok lettünk ebben a kiemelési csoport, sorban, és a franciák, akik harmadikak lettek, ők játszottak olyan csapatokkal, én nem is tudom, tehát európai középcsapatokkal játszottak, és úgy jutottak be a legjobb nyolc közé, de mindenkinek azt kell megvernie, aki szembe jön, úgyhogy nem a franciák a hibásak, ezért egyszerűen ez a lebonyolítási rend, ez nem állja meg a helyét, szerintem se.
2: Attól a Svájccal, Olaszországgal játszottak egyébként a franciák, csak hogy nevesítsük ezeket a csapatokat, akiket említettem, most gyorsan nézem.
3: Így van, attól függetlenül a végeredmény abszolút reális lett, tehát a német csapatnak a harmadik helyen van a helye.
2: Most mondom a hallgatóknak, hogy nagy mosolya mondja minden stúdiónk vendége Bátorfi Zoltán, minden jó, ha a vége jó. Teljesen igazad van, említetted, hogy nagyon-nagyon nehéz ágon. Az, hogy Japán kis hiány csodát tett a kínaiak ellen a végén, erről majd mindjárt beszélünk, hogy a Japán már ízelítőt adott nektek itt a kiemelésére, amikor játszottatok, hogy milyen erőt is képviselnek, viszont az ág, amit említettél, tehát az, amikor Ázsiából ennyien jönnek, Malajzia, Hongkong, és még számomra egy kuriózum, és majd erről mindjárt részletesen is beszélünk, Észak-Korea, ott azért úgy edző meg játékos legyen a talpán, fenekén, mindenén, hogy amikor vakarja a fejét. Hogy lehet egy észak-koreai csapatra, Zoli, felkészülni? Úgy, hogy azért tehát ott vannak egyébként, vagy ott szoktak általában lenni, de hogy két világbajnokság között azért olyan sok infót én szerintem nem lehet róluk, vagy lehet róluk begyűjteni, vagy tényleg, hogy készültök Észak-Korea ellen?
3: Nagyon keveset lehet róluk begyűjteni. Annyit tudni kell, hogy a párizsi olimpián a kettes játékosuk 8 közt volt, tehát negyed döntőbe jutott, onnan már voltak felvételeink. Az egyes játékosuk, ő az aktuális Ázsia bajnok, ami azt jelenti, hogy megverte mind a kínaiakat, mint pedig a japánokat. Ez így van, ez tavaly volt.
2: Ez mondjuk antrénak nem olyan rossz.
3: Így van. Mindenki attól retteget, hogy Észak-Koreát kapja. De még meg vagyok róla győződve, hogy Japán nagyon-nagyon örült, hogy mi legyőztük őket. A harmadik játékosukról nem tudtunk sokat. Azt tudni kell, hogy a német csapattal utazik egy olyan szakember, aki így elemzi a játékosokat, az ellenfeleket, vagy akit mi megkérünk, akit az edzők megkérnek, és őt ráállítottuk a dologra. De nagyon jó volt, hogy volt ez a selejtező rész, mivel ott minden mérkőzésüket meg tudtuk nézni.
2: Ott már nem nagyon lehetett titkolózni.
3: És viszonylag nehéz csoportjuk is volt, a lengyelekkel és a spanyolokkal voltak egy csoportban, úgyhogy ott minden mérkőzésüket megnéztük, kielemeztük, és így készültünk fel.
2: Ez a 3-0, amit én itt látok, ha az eredményre pillantok, visszaadja a nagyon magabiztosnak tűnő győzelmet, vagy azért ez ennél jóval nehezebb szülés volt?
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy visszaadja, hogy tényleg a mérkőzések így alakultak, de azt tudni kell, hogy ha lejátsszuk még többször ezt a meccset, nem biztos, hogy így alakul. Kellett ehhez, hogy az első mérkőzésen az egyik legfiatalabb tagja válogatottunknak, Anett Kaufmann, ezt az Ázsia bajnokot óriási játékkal legyőzte 3-1-re. Azt is tudni kell, hogy ennek az ázsiai lánynak egy olyan stílusa van, hosszú szemcsével, asztal fölött, véd, támad, itthon a berkekben azt szokták mondani, hogy túr, tehát így beletúrózik. Ő borzasztóan érzi ezt a játékstílust, és azért is írtuk rá. Amikor tényleg Anett nyert, akkor tudtuk már, hogy azért nagyon nagy gondok nem lehetnek, mert a kettes-hármas játékot valószínű a Sabine Winter, aki most 9. a világranglistán, és a Han Ying, aki ugyanúgy 20-ban van, valószínű le fogja hozni. De ha az Anett az első meccsen nem nyert volna, akkor ez már egészen máshogy is alakulhatott volna ez a meccs.
2: Nemzeti Sportrádió stúdiójában vendégünk Bátorfi Zoltán, a német női asztali tenisz válogatott edzője. Egyébként, ha már Wintert említetted, ő ugye egyéniben is kifejezetten jót ment, mert egyedüli európaiként bejutott a legjobb négybe, úgyhogy ez szintén egy óriási teljesítmény. Na de vissza még...
3: Már hol?
2: Rosszat mondtam?
3: Hát most egy csapatférbé volt.
2: Igen, de hogy az egyéni teljesítményeket itt nem rangsolták, amikor itt néztem.
3: Ja, lehet, én ezt nem is figyeltem. Tényleg, vannak ilyenek?
2: Nem tudom, hát mintha ezt néztem volna, jó, de lehet, hogy rosszat
3: biztos,
2: néztem.
3: Biztos, mert talán két meccset havesztett.
2: Nézd, na azért mondom, nézd el nekem. Viszont arról már beszéltünk, hogy Észak-Korea kuriózum, viszont amit ugye szintén említettem, hogy csupa ázsiai ellenfél. Erről, amikor legutóbb itt jártál, is sokat beszéltünk egy EB kapcsán, hogy nem is találtunk európai nevet az ellenfelek között, mert hogy honosított játékosok, itt viszont mindenki alanyi jogon ázsiai színekben versenyezhetett. Mit kell tudni a maláj, illetve a hongkongi csapat erősségéről? Ugye a hongkongiak jöttek az észak-koreaiak után, de előttük még ugye a koreaiak, az észak-korea előtt volt ugye a malajzi elleni meccs.
3: Hát olyan sokat én sem tudok róluk mondani. Természetesen azért láttam már őket, az egyes játékosokat többször, azért ők nem annyira borzasztó erősek. Egyébként engem megleptek, hogy én gyengébbre számítottam, mint ahogy játszottak. Mégis nem voltak olyan rosszak, középszerű csapat. A Hongkong viszont nem minket nagyon meglepett. Mint ahogy az előbb mondtam, hogy az a stílus differencia, ők nagyon jól rátaláltak a beírásnál, hogy ki kit érez, és a védőt kiérzi, mert ugye nálunk van egy védő, van egy antival játszó, ez lehet, hogy a hallgatóknak nem mond olyan sokat, ez egy egészen más
2: nekem
3: borítás.
2: Nekem sem, úgyhogy kérlek, fejtsd ki, kérlek, hogy ez mit jelent, hogy megértsük
3: a Sabine Winter egy évvel ezelőtt, vagy most már október másfél évvel ezelőtt egy borítást váltott, és föltött a fonák oldalára egy olyan borítást, ami egészen lassú, tehát nem úgy megy, ahogy te látod a tévébe, a normális borítás, a pörgetésnél, hanem egy ilyen borzasztó lassú, egészen nyesve van, és azóta tényleg szárnyal. Azt is eltalálták, hogy ki érzi ellene, úgyhogy mi úgy gondoltuk, hogy azért a hongkongi csapatnál sokkal jobbak vagyunk, és ezt én most is állítom, de mégis egy akkora meccs volt, hogy kikaphattunk volna 3-0-ra is. Az első két meccset
2: 3-1-re
3: nyertünk, de az egyik meccset 2 meccslabdáról nyertük, a másik meccset úgy, hogy a Sabine Winter ellen 2-0-7-3-ra vezetett a Dohoi Kem, aki a legjobbjuk, a harmadik meccset meg el is vesztettük, úgyhogy benne volt, hogy akár 0-3-ra kikapunk. Hál' Isten, 3-1-re sikerült győzedelmeskednünk.
2: De ez a 2-0-7-3, ez körülbelül olyasmi lehetett, mint a férfi döntő, ahol egyébként 2-0-8-3 volt, és onnan Liang volt ez, aki valami irdatlan fordítással. Már csak, hogy a Kína megnyeri ugye a férfi, de igen, most nyilván a nőiről beszélünk. Na, ha már eljutunk ide, akkor majd beszélünk mindjárt a döntőről is, hogy az tényleg elképesztő csatát hozott Japán és Kína között, és kíváncsi vagyok, hogy szakemberként, de mégis egy picit kívülállóként, aki nem a japán vagy a kínai stáb tagja, hogy bele tudod-e magad képzelni, hogy a japánok mennyire érezhetik magukat frusztrálva Kína ellen, de előtte egy kicsit kérlek a japán elleni meccsről mesélj, hogy ez milyen volt.
3: Kikaptunk 3-0-ra, mert ugye a kiemelési csoportban is játszottunk velük, ott 3-1 volt, ott a Sabine Winter nyert egyet, most máshogy írtak be, máshogy állították föl a csapatot teljesen logikusan, tudtuk is, hogy így lesz. De érdekes módon ez szorosabb mérkőzés volt, hiába 3-0. Az első meccsen Hanning a világranglista 5. Harimoto ellen 1-0-10-9 volt. Ha esetleg 2-0-ja van, akkor lehetett volna valamit keresni, de ha ugye nem játszik, a Sabine pedig a Hayata ellen 2-1-9-9 volt, tehát az is egy abszolút nyílt mérkőzés volt. A harmadik meccs a simább volt, úgyhogy be kell vallani, hogy Kína és Japán azért
2: Kiemelkedik.
3: Úgyhogy egy abszolút reális eredmény született.
2: Na és akkor innen ugorjunk ugye erre a bizonyos döntőre, mert az, hogy Kína és Japán egymásnak feszül a döntőben, ebben olyan nagyon nagy meglepetés nincs. Az, hogy Japán 2-1-es vezetésénél ott lóg a levegőben az a fajta meglepetés, vagy nem meglepetés, nem is tudom, amire nagyon régóta várnak már a japánok, az megint, hogy adja magát, de aztán a végén megint csak a kínaiak, akik sorozatban a 6. döntőjüket nyerték Japán ellen, és a 24. világbajnoki címet ünnepelték. Szóval, hogy lehet meg lehet fogni ezt a kínai csapatot, és kicsit azt érzem a japán női válogatottnál, mint az Újpest férfi labdarúgó csapatánál most, hogy a Fradit meg tudta verni az Zalaegerszeg a Grupa Marénában, a Nyíregyháza a Grupa Marénában, de az Újpest, ha a feje tetejére áll, sem tud kijönni 5 gólos vereségből. Tehát kicsit olyan, hogy a japánok akárkivel tudnak nagyon jó meccset játszani, vert helyzetből visszajönni, de valahogy Kína ellen akkor sem tudnak nyerni, amikor még előnyben vannak.
3: Azért ez az előny, hogy mondjam, én azért bentről látom egy kicsit. 2-1 volt, de a Sun Yingsha kiemelkedik, tehát Sun Yingsha a világranglista vezetője, azt azért lehetett tudni, hogy nem fognak tudni ellene nyerni. A Harimoto megverte a világrangista másodikat, az abszolút benne van a Wang Manyut. A harmadik helyen is a Hashimoto egy védekező játékos, az is benne volt, hogy nem véletlen, hogy őt játszották. Szerintem a japánok nagyon nagyot, tehát ki vagyok én, hogy azt mondjam egy japán válogatottra, hogy hibáztak.
2: A Nemzeti Sportrádió felkért szakértője
3: jó,
2: ebben a pillanatban.
3: Jó, akkor fel vagyok jogosítva. Nem igazán értettük mi, hogy az Odo egy játékosuk, aki talán 11. most a világranglistánk, volt már top 10-es, legutóbbi champion versenyen a Wang Manyut megvert 3-0-ra, hogy miért nem volt itt. Azt tudni kell, hogy Ázsiában ezekre a világversenyekre sokszor ilyen selejtező tornát rendeznek, és ott döntik el, hogy ki szerepel. Van, aki védettséget kap, a Harimoto biztos védettséget kapott, meg a Hayata is, és akkor ott lehet, hogy elvérzett az Odo, és jött egy olyan játékos, a Mende, akit szinte leszek, én még nem is nagyon ismertem. Szóval Japánnak lehetett volna esélye, szerintünk, hogyha Odóval állnak ki, vagy a Nagasakival egy másik játékos, de a Hayatával nem. A Hayata egy borzasztó játékos, Párizsban harmadik lett.
2: Bőségzavar az Odi, ezt jól fordítom le, hogyha kicsit laikusként mondom, mert hogy tehát az, amit mondasz, te szakszemmel látod, hogy lehetett volna, ők, akik benne vannak, és ugye próbálja hajszolni, hogy még jobb legyen, ha legyőzte akár egyiket, akár másikat, akkor azt elfogadják, hogy akkor ő a jobb. Tehát egy kicsit én azt érzem rajtuk, mintha ez a bőségzavara
3: lenne. Ez így van. És azt most már én is érzem a német válogatottnál, hogy amivel akkora problémában voltunk sokszor meccsek előtt, hogy most ki játszon, ki van jobb formában, hogy van stílus, mert annyi volt négy nagyon jó, az ötödik egy picivel gyengébb, van jó, aki volt az ötös játékosunk, de Nina Mitám olyan nagyon jó formában volt az egész VB-n, azzal lett Kaufmannban meg nem voltunk annyira biztosak, mert sérült volt a világbajnokság előtt, tehát nem voltunk, de stílus, meg mit tudom én, valószínűleg ez van a japánoknál is, meg az többi más csapatnál is. Látni kellett volna, hogy a Hayata nem fog nyerni. Tehát most nem, és be is igazolódott, mind a két meccset elvesztette 3-0-ra, oké, szoros, 8-9, de a végén nem tud ezen a szinten nyerni, mert nem olyan a stílusa. Szerintünk inkább a Nagasaki, inkább az Odo, ott lehetett valamit kezdeni, és abszolút benne volt. De nagyon nehéz egy olyan csapat ellen, egy ilyen Suningse ellen, aki amúgy is jobb, mint az egész mezőny, egy icipicivel, most nem is egy icipicivel, jóval jobb, de ezen a döntőn meg aztán még fantasztikus. Én láttam a meccset, szóval egyszerűen lehetetlen volt itt ma azon a napon megverni.
2: Ami mindenképpen örömteli, hogy a marosvásárhelyi Szőcs Bernadett vezetésével a román csapat végül is hozzátok hasonlóan ugye eljutott oda, hogy ők ugye Kínával mérkőztek, ti, mint a német válogatott, ugye Japánnal találkoztatok, tehát a közvetlen letaszíthatatlannak tűnő két ázsiai gigász mellett mögött sok-sok magyar érdekeltség is feltűnik, ez nagyon örömteli, és tudom, hogy az EB után is kicsit, hogy mondjam, ilyen külső szemlélőként nagyon röviden, de azért mégis engedd meg, hogy kérdezelek egy picit most a lányokról, a magyar lányokról, ugye nem jutott főtáblára, jól mondom, ugye, hogy nem jutott főtáblára.
3: Igen, bocsánat, még hozzá, hozzátenem, hogy én is, mi is borzasztóan örültünk, és mindenki nagyon örült a Berniek sikerének, a románoknak, mert nagyon-nagyon-nagyon rég volt, hogy két európai csapat állhatott fönn a dobogó. Én, ha nem csal az emlékezetem, talán a magyar válogatott volt utoljára így a hollanddal, de aztán lehet, hogy volt azóta is, még a nővérem, Új-Delhiben. Meg lehet, hogy Csibában is volt akkor is, akkor a francia-magyar válogatott, de az is ilyen a 2000-es években volt. Tehát nagyon rég volt. Igen, Korea nem volt ott, Tajvan nem volt ott, Hongkong nem volt ott. Úgyhogy ez egy nagyon jó jel, hogy Európa, ott vagyunk a nyakukon. Még jobb, még sokkal jobbak Japán és Kína, de mégis már így Hongkong, Tajvan, Korea, azokat már meg tudjuk, le tudjuk győzni.
2: Ezt Romániában. Azért mondom, nem véletlenül hangsúlyoztam azt, hogy két európai, és próbálva benne a magyar kötődést megtalálni. Sajnos most mi magyarok saját jogon piros-fehér-zöld címeres mezben vagy szerelésben nem. Milyennek látod ezt az egyébként fiatal és átalakulóban lévő magyar csapatot? Vagy milyennek látod?
3: Jó, most a magyar női válogatott.
2: Aha, magyart, igen.
3: Igen, hát ügyesek, tehetségesek. Azért szerintem még nem volt olyan, hogy Magyarország kikapott Svájctól női.
2: Tehát ezt is nevén kell nevezni akkor a gyereket, hogy akkor ügyesek, tehetségesek, de azért igen. Van itt olyan, ami mindenképpen gondolat ébresztő kell, hogy legyen.
3: Hát igen, Svájctól még a magyar női asszisztens válogatott szerintem soha nem kapott ki. Azt is tudni kell, hogyha nem fiatalított, tehát hogyha a legjobb csapattal megy a magyar Magyarország, mert magyar válogatott már egy nagyon női válogatott, én nem is tudom, hogy van-e, vagy nincs, vagy nem tudom, nem igazán látom át se a koncepciót, se a helyzetet. Tehát azért ennél a válogatottnál, aki kim volt, ez egy nagyon fiatal, ennél van egy jobb válogatott, tehát vannak jobb játékosok még, és az biztos, hogy nem kap ki a svájci együttestől, tehát arra nyakamat teszem. Valahol ezt így nekem nehéz feldolgoznom, hogy egy válogatott, mindenhol látom, hogy a legjobbak utaznak. Itt nálunk nem, most akkor fiatalitás, de akkor ennek ez az eredménye. Vegyesek az érzések.
2: Igen, azt látom rajtad, én látom is az arcodat, de szerintem a hallgatók is hallják a hangodból. Hogyan lehet eljutni nekünk magyaroknak oda, hogy előrébb lépjünk, de most maradjunk itt a két európainál, a Szőcs Bernadette vezette román csapatnál, vagy akár nálatok, hogy még szintet lépjetek. Mi kell ehhez? Mikor lehet ezt
3: megtenni? Nekünk vagy a magyaroknak?
2: Nektek. Tehát a magyaroknak is fejlődni kell, hogy főtáblások legyenek, ellenben nektek azért kell még dolgozni, hogy megéljük azt egyszer csak, nem a két ázsiai gigász játsza a döntőt. Mert egyébként, ha a japán kapcsán kérdeztem, hogy neked kívülállóként mi a meglátásod, és rögtön mondtad, hogy hol látod, érzed, érzitek azt, hogy a japánok hol hibáztak. Gondolom én, arra is van valami koncepció, vagy kell valami magyarázat legyen, vagy bármiféle elhatározás a fejekben, hogy hogyan lehet őket utolérni. Mert olyan utolérhetetlennek tűnnek, de aztán most már csak kiderül egyébként, hogy azért csak ott van ugye ez a két európai csapat. Szóval hogyan lehet ezt?
3: Ott vannak, de azért még nem tudjuk a Japánt legyőzni, Kínát meg végképp nem. Hát de ezt már ezer milliószor mindenhol elmondtuk, hogy a japán iskola az lassan beéri a kínait. Most ezt nem tudom, hogy ez mind a kettő, Japán is fejlődik, Kína is egy picit kicsit visszaesett, főleg a férfiaknál. Szóval ez az ázsiai munkabírás, és amikor elkezdik, tehát
2: ez nekünk Európában innen felfoghatatlan, ugye?
3: Igen, felfoghatatlan, meg ez Európában nem kivitelezhető. Tehát olyan nincs, hogy nem mész iskolába, meg a szülők se engedik, és valahol jogosan.
2: Há, persze.
3: És azért a végén összeadódnak, az órák összeadódnak. Tehát, hogyha te elkezdesz, nem tudom én, csacsacsázni, te 10 órába, én meg csak egybe, azért az ki fog jönni.
2: Megtisztelő, szerintem abban az egybe
3: de
2: is
3: nem
2: lesz.
3: Nem biztos azért. De na, most komolyra fordítva a szót.
2: Értem, világos.
3: És azt látni kell, és picit itt visszakanyarodnék a de magyar helyzetet.
2: De bocsánat, Zoli, hogy közben szólok, nem csak az asztali teniszben ilyenek egyébként, tehát egy csomó olyan nem sportáguk van, hogy nem tudom én, a műugrás, vagy egy csomó olyan pontozásos sportág, ahol föltűnik, és ilyen egyszer használatos, most elnézést, sokszorosan elnézést kérek a kifejezésért, mint egy ilyen egyszer használatos elem. Tehát kinevelünk valakit egyszer jó, utána, ha nem tudja meg, mint a futószalagról jönnének le egyébként.
3: Igen, borzasztó, és nagyon sokan vannak, és itt picit visszakanyarodnék a magyar helyzethez, hogy óriási a konkurencia. Tehát a konkurencia, a versenyhelyzet, attól mindenki csak fejlődik. Az, hogy most mi konkrétan Magyarországon azt mondjuk, hogy most oké, most mi fiatalítunk, de nem kell legyőzni az idősebb játékos, ez kontraproduktív, nem lesz attól jobb.
2: Hát a tokiói olimpiára nemrég volt itt stúdiónk vendége, sőt egy hétig beült ide reggeli műsort vezetni velünk Fazekas Marcsi, Fazekas Mária.
3: Igen,
2: minden áron kikérte magának, hogy akkor, amikor erről beszéltünk, hogy a Tokióba, hogy hogyan jutott ki, hogy ő már akkor is, hogy ő köszönte szépen, ott már ilyen mint egy ilyen csendes társ, vagy nem tudom, mert ő már túr volt a Zeniten, hogy nyilván hölgyek esetében nem illik a korra jönni, és nem is neveztük meg, de mondtam neked, Marcsi, mondom, ha éppen nincs más, meg te szorították ki onnan mindenkit, meg amit most mondasz, Zoli, hogy nem tudod ki legyőzni, akkor ne tedd fel a kezed, meg kezdj el szabadkozni. Alanyi jogon, teljes jogon voltál annak a csapatnak a tagja, aki Portugáliát legyőzve ott és akkor kivívta az olimpiai rész azt a portugál csapatot, mert egy darab portugál nem volt éppen ott és akkor.
3: 3 kínai volt akkor. Igen. Pontosan. Ez így van, tehát mindegy, hogy ki hány éves.
2: Persze.
3: De le kell győzni, és egy világverseny, de nálam hát mindig
2: meg főleg,
3: a legjobb.
2: Meg főleg ebben a sportágban azért ez nem tudom én szertorna, ahol valaki már 28 évesen annyira idősnek számít, meg már nem tudom, kevésbé hajlék, hogy még most éppen nem vagyok minden egyes részével tisztában, de hogy itt azért akkor tényleg egy olyan mutató, ami azért nem 18 és 28 között játsszák az asztali teniszt, hanem bőven 30 felett is lehet ezt magas szinten játszani.
3: Így van. És van konkrét példa, tehát nagyon sokan a 30 és 40 év között, például a Han Ying, ő 43 éves, ezért ő borzasztó sokat tesz, sokkal többet tesz, mint esetleg a fiatalabb társai, hogy ilyen kondiban maradjon, ilyen fizikummal legyen, mert az egyik alapvető annyira át megváltozott a sportágunk, hogy annyira a fizikai jellege lett, hogy ez az egyik alapvető feltétel, hogy ott leesél az élvonalban.
2: No, hát én azt hiszem, hogy a centenárümi világbajnokságot Angliából kiveséztük Bátorfi Zoltánnal, a VB bronzérmes női csapat edzőjével, felkészítőjével. Van egy nagyon pici időnk még, Zoli, hogy mi a következő feladat, ami vár a német csapatra, és addig, amíg ez a feladat eljön, nem tudom én, Balatonnál, Velencei tónál hol lehet téged megtalálni.
3: Hát ez még a sokára lesz.
2: Még
3: egy picit odébb van, igen. Hát ezek a VTT versenyek mennek. Ugye most is vannak következő étel, a következő nagy az a US Smash, az amerikai Smash. Előtte én megyek az U21-es.
2: Nem unatkozom.
3: U21-es EB-re. Hát azt nem mondhatnám.
2: Majd akkor én csacsacsázok helyetted a Balatonnál.
3: Jó.
2: De mondjuk azt én sem, mert most kezdődik a foci.
3: Adáson kívül lesz ehhez, vagy egy kis hozzáfűzni valami jó, te kis csacsacsázásodhoz.
2: Szóval, de tényleg mikor lesz akkor viszont komolyra fordítva zárásként, mikor lesz egy kis pihenőidő?
3: Júliusban az amerikai Smash után van egy-két hét, amikor...
2: Hát az viszont annyira most már annyira,
3: most már nincs két
2: teli hónap, és akkor már is ott vagyunk, hogy lassan július. Bátorfi Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál és meséltél az angol élményekről, és még egyszer hatalmas gratuláció.
3: Köszönöm a meghívást.
2: A világbajnoki bronzéremhez.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Buli. Gólok, cselek, ütközések. Történetek a palánk mindkét oldaláról. Ez a Nemzeti Sport Rádió jégkorong magazinja. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk a 225-ös korábbi válogatott jégkorongozó Horváth András becenevén Balú, hétszeres magyar bajnok. A KSI-ben kezdte el 1984-ben, majd 12 év Dunaújvárosban. Nagyjából a dunaújvárosi korszak volt olyan szempontból a meghatározó, hogy azért a válogatottban is ott mutatkozott, de majd 2007-ben 31 évesen jött a fehérvári kaland és a szappórói világelitbe jutás. Történelmi pillanatok. Köszönöm, hogy bejöttél ide a stúdióba. Hát most ez meg csak egy ilyen hevenyészet felsorolás volt a pályafutásodról. Melyikre böknél rá, hogy azzal szeretnél kezdeni?
3: Jó napot, szervusz! Én is üdvözlök mindenkit. Nincs óriási jelentősége. Ugye nyilván vannak olyan periódusok, amik kiemelkedőek a szívemben, vagy ugye az emlékek között kiemelkednek. De az én részemről az is egy tökéletes, hogyha kronológiailag haladunk, és akkor valószínűleg eljutunk mindenhova.
2: Így van, de azért akkor egy általános kérdés, mintha csak a televíziónak ki akarnánk venni egy rövid 2 percet az 50. születésnapod kapcsán. Hiányérzet van-e a pályafutásodban? Ez egy nehéz kérdés is lehet így bemelegítésnek.
3: Azt gondolom, hogy nincs. Nincs. Én elég sokáig játszottam. A legelső pillanattól szerintem az egy előny volt a pályafutásomban, illetve ugye magamat akár még így utólag is monitorozva, hogy jól reálisan láttam saját magamat. Láttam az erősségeimet, láttam a gyengeségeimet, és hogyha ezeket akár a mostani fejemmel is így összesítem, akkor azt gondolom, hogy ebben nem volt nagyon több. És azt kell mondjam, hogy büszke vagyok arra, amit elértem, és ez így kerek az emlékeimben.
2: Erre mikor jöttél rá? Mondjuk 2014-ben, amikor visszavonultál, vagy már a pályafutásod során, akár ott túl a 30-on a fehérvár években, hogy, mert ez nagyon fontos tulajdonság, ezt több szakember mondta nekem más sportágban is, hogy hát ez a legfontosabb, hogy az ember pontosan be tudja magát lőni, hogy mire képes, mit vállal, és hogy ezt meg is tudja csinálni.
3: Igen, én talán ezt olyan 32-3 éves korom környékére teszem, amikor mondjuk, hogy benőtt a fejem lágya, amikortól egy kicsit másképp láttam a világot, legyen a szó mondjuk család, vagy akár a sport, és nekem ott már az derengett, hogy én ebben erős vagyok, fejben szerintem erős vagyok, és hogy az, amit az előbb is mondtam, hogy reálisan látom magamat. Úgy gondolom, hogy sem több, sem kevesebb nem vagyok, mint ami valójában. És egyetértek, mert ugye később dolgoztam edzőként, és ez egy nehéz kérdés. Tehát a mai fejemmel, ahogy említetted, 50 évesen már azt is látja az ember, hogy van egy párkapcsolata, felesége, és hogy valamit mond a feleségének, akit nagyon régóta ismer, együtt él vele, és hogy az nem biztos, hogy tökéletesen úgy tükröződik le az ő tudatában, mint ahogy azt én gondolom. És ugye ezek voltak azok a dolgok, amik szerintem ilyen 32-3 évesen egy kicsit megváltoztak bennem, máshogy láttam őket, és a mai napig igyekszem erre odafigyelni, illetve ezt így tudatosan megélni.
2: Kezdjük akkor a gyerekkorral. Meglepő módon 1984, ugye 76-os születésű vagy, 8 évesen ott a KSI-ben elkezdted. Milyen motivációval, vagy mivel, miért pont jégkorong?
3: Az úgy kezdődött egy évvel korábban, 7 éves koromban, illetve ott ugye 6-7 éves korom környékén, ugye egy nagyon aktív kisrác voltam, és a szüleim kerestek valamit, amivel le tudnak kötni. Próbálkoztunk birkózással, próbálkoztunk vízilabdával, amúgy a vízilabdát rettenetesen szerettem, de...
2: Magas voltam már akkor is? A többiekhez képest?
3: Igen, Igen, igen, tehát hogy az... az
2: most is 190 centi vagy, ha jól...
3: Hát 188-ról indultam, és akkor ugye most már így a korral ez picit csökken.
2: Magasabb nem lesz-e.
3: Igen, igen, tehát a reggel kialudva 87,5, estére meg kevesebb.
2: De szóval magas volt egy gyerekként.
3: Igen, igen, igen. És
2: a vízilabdát szerettem.
3: És mindig. Nagyon szerettem a vízilabdát, viszont ott aránylag rövid idő alatt sokszor föl kellett szúrni a fülemet, és hát az orvos javaslatára elengedtük ezt a dolgot, és akkor kerestünk tovább. A műjégre kilátogattunk, és akkor elsősorban édesanyámnak a hatására beirattak egy korcsolya tanfolyamra. És akkor onnan a korcsolya tanfolyamról jelezték az oktatók, hogy abban az időben a Balogh Tibor indít egy csapatot a KSI-ben, és hogy ők úgy gondolják, hogy ez nekem jó lehetne. És akkor így ennek adtunk egy lehetőséget, és...
2: Az egykori kapus Balogh Tibor, abszolút. Kapus volt, ugye nem mezőnyjátékos, illetve például televíziós szakértő is volt.
3: Abszolút, igen, így van. És
2: megszerettette rögtön veled ezt azért nagyon kemény sportágat?
3: Igen, igen. Tehát azt gondolom, hogy abban az időben a lehetőségeket figyelembe véve ő kiemelkedő volt, és ennek a korosztálynak egy fantasztikus szakember. Ugye ő nagyon sokáig a KSI-ben volt amúgy. Mondhatom, hogy viszonylag hamar ez nekem meghatározó lett az életemben. Tehát a mai fejemmel a saját fiamnak vagy más gyereknek, hát úgy fogalmazom meg, hogy átgondolnám, hogy mennyire engedném azt, vagy mennyire javasolnám azt, hogy mindent feláldozzon a jégkorongért, de nekem viszonylag korán kb. Mondani sem kellett azt, hogy a hoki az első. Tehát, hogy simán a tanulást, vagy bármi mást hátrébb soroltam. Sosem voltam jó amúgy a tanulásban, nem volt jó a memóriám sem, vagy tehát, hogy az úgy valahogy olyan nehezemre esett, és ugyanakkor a jégkorongot pedig elképesztően élveztem, és emiatt nagyon sok energiát öltem ebbe. Nyilván a szüleim részéről elképesztő mennyiségű áldozat minden szempontból.
2: Akkor is már nagyon korán vinni kellett az edzésre, gondolom, iskola, edzés, iskola.
3: Abszolút, abszolút.
2: Tehát, hogy ez... tornák, mérkőzések, akkor még ugye minden nyitott pályán zajlott.
3: Igen, igen. És ugye ott például arra tisztán emlékszem, hogy sokszor előfordult, hogy édesanyám az iskola előtt várt az ebéddel, és vitt edzésre, mert fizikailag nem értem volna oda BKV-val, és akkor ugye ne kelljen egyikről se hiányozni, akkor ezt így meg tudtuk oldani. Nyilván ez ugye szintén a mai fejemmel látom, hogy ez az ő részükről milyen szintű támogatás. És hát ugye ezeknek az összessége volt az, ami végül is eredményezte ezt a pályafutást, amit magam mögött tudok.
2: Ezt, ahogy említettem, több mint 200-szoros, 225-szoros válogatott jégkorongozó voltál, felnőtt szinten 7-szeres magyar bajnoki cím. A hátvéd és a védő pozíció az kényszerpozíció, vagy szerettél volna a hátvéd lenni, vagy te is normális esetben gólokat akartál ütni, mint minden gyerek?
3: Én szerettem volna kapus lenni. Ugye a Tibi volt az edzőm, ugye ő kapus volt régebben, és valamilyen oknál fogva én úgy gondoltam, hogy ez nekem jó ötlet, és lebeszélt róla, illetve egy kis túlzással mondhatom azt, hogy nem engedte. Bevallom, hogy pontosan nem tudom, hogy miért, de valószínűleg ő látta bennem azt, hogy ott nem lennék annyira eredményes, viszont a hátvédként akár komoly eredményt is elérhetek. És hogyha itt az előbb beszéltünk ugye a mai fiatalokról, vagy amikor edzőként dolgoztam a fiatalokról, ezt látom még egy nagy problémának, hogy nagyon kevés olyan srác van, aki hajlandó elfogadni azt a szerepet, amiben ő jó lenne. Tehát, hogy sokszor, amiről beszélünk, hogy ugye nyilván mindenki Ladányi Balázs szeretne lenni, hát ez nem lehetséges. De ugye ezt világszinten mondhatjuk minden sportban, sőt, ugye tudunk olyanról, ahol labdarúgásban megpróbáltak sok ilyen Ladányi Balást összerakni, és az sem volt túl eredményes. Úgyhogy Szerintem ő azt látta bennem, hogy előfordulhat, hogy én nagy teherbírású vagyok, hogy elszánt vagyok, hogy fejben erős vagyok, és hogy hajlandó vagyok úgymond feláldozni, vagy áldozatokat hozni azért, hogy a csapat eredményes legyen. És ugye ezek az erények egy hátvédnél mindenképpen jól jönnek.
2: 87 és 93 között Újpest. Ez mennyire lett meghatározó, hogy aztán 2005-ig 93-tól 12 éven át Dunaújváros legyél, és ahogy én itt a felvezetőben is mondtam, az én korosztályomnak is, meg sok embernek szerintem az maradt meg, hogy Horváth András Dunaújvárosból, mint ahogy Széli Viktor is, és még azért mondhatnánk neveket. Mert hogy annak idején ugye a Ferencváros, Újpest, de a Fehérvár, Dunaújváros, a Fehér megyei bajnoki döntő meg rangadónak külön történelme van ott a 90-es évek végétől 2000-es éven keresztül.
3: Igen. Ugye a KSI Újpest váltás az azért történt meg, mert megszűnt a KSI utánpótlás jégkorong, és akkor konkrétan a teljes csapat Balogh Tibivel együtt átment Újpestre.
2: Irány a Megyeri út.
3: Abszolút, igen.
2: Még mindig nyitott pálya.
3: Igen, így van. Hát ott úgy alakult a dolog, ugye egy picit nyilván segített rajtunk az, hogy nekünk volt egy a KSI-ben jó alapunk, és akkor ahhoz az újpesti fiatalokból, akik kiemelkedőek voltak, kiegészítve egy viszonylag jó csapatot tudtunk abban az időben kialakítani. És hát ott a Újpesten utánpótlásba azzal büszkélkedhettünk, hogy az egyetlen olyan csapat vagyunk, aki a Kercsó Árpi által nevelt dunaújvárosi csapatot utánpótlásba elverte. Mi ott ugye nyertünk ifi bajnoki címet a Dunaferrel szemben, ami akkor óriási fegyvertény volt és hatalmas siker. És hát itt voltak különböző körülmények, amik még befolyásolták a döntéseket, de alapvetően azt vettem észre, hogy Újpesten a csapattársaim kaptak lehetőséget a felnőttben, akár csak edzésre, vagy valamilyen szinten mérkőzésekre, én egyszer sem. Ugyanakkor Dunaújvárosban azt mondták, hogy szívesen látnak, és akkor...
2: Tudom, felfigyelt Kercsó Árpád rád az ifi bajnoki döntők, vagy mérkőzések során.
3: Illetve ugye a válogatottban természetesen...
2: Utánpótlás korosztályos válogatottban
3: találkoztunk, és ugye így közelebbről is ismert engem. És akkor a váltás az ezért történt meg. Nyilván ott a dunaújvárosi csapat azért abban az időben kiemelkedő volt, ebben a 75-76-os korosztályban ők, ahogy az előbb is említettem, nem sok legyőzőre találtak, és ott nekem eléggé hátulról kellett kezdenem, tehát hogy ott
2: ez mit jelent?
3: Mellőztek. Hát én alapvetően ilyen negyedik sor, meg azután. Tehát, hogy én főleg amikor edzőként dolgoztam, én nem szeretem ezt az első, második, harmadik, negyedik sort, mert ahhoz, hogy az előbb is beszéltünk róla, ahhoz, hogy sikeresek legyünk, ahhoz egy csapat kell. Teljesen mindegy, hogy hanyadik sorban van az ember, de hogy a lényeg az, hogy ott mi mellőzve voltunk, ott nekem komolyan bizonyítanom kellett. Hozzáteszem, hogy ez a kicsit mellőzött sor, ez mondjuk úgy nézett abban az időben ki, hogy Ladányi Balázs, Kővágó Kristóf, Simon Csaba, és mondjuk a Tokai meg én. És akkor ez volt az a sor, aki alapvetően néha egy-egy cserére kapott lehetőséget, de hogy alapvetően nem számoltak velünk, és úgy szépen lassan mi hát harcoltunk azért, hogy több lehetőség jusson nekünk, és aztán azzal éltünk.
2: Ilyenkor a dac, vagy mi az, ami hajtja az embert előre, mert ez azért szinte hihetetlen, hiszen Ladányi, Tokai, Horváth András, ez egy komplett három meghatározó válogatott játékos később. Tehát jól sikerült küzdeni. De mi vitt benneteket, vagy téged is előre? Vagy csak így vagytok beprogramozva?
3: Én azt gondolom, hogy remélem, hogy ők is egyetértenek. Tehát, hogyha például a Godót és a Tokit nézzük, akkor én úgy gondolom, hogy mi nagyon hasonló karakterű, hozzáállású játékosok vagyunk. Nyilván van, aki ebben jobb, tehát az ugye egy dolog, de hogyha a hozzáadott értéket nézzük, akkor szerintem hasonlóak vagyunk. Mind a hárman komolyan hajlandóak voltunk áldozatokat hozni, és sokat harcoltunk azért, hogy oda jussunk, ahova jussunk. Nyilván mondjuk ebből a hármasból mindenféle probléma nélkül kijelenthetem, hogy én voltam a legkevésbé tehetséges, és mondjuk a Godó volt a legtehetségesebb, de az, hogy alapvetően miért sikerült idáig eljutnunk, az szerintem a hozzáállásunknak volt, illetve a mentalitásunknak köszönhető.
2: Hány szezon, vagy hány mérkőzés kellett, mire ti akkor azért megtaláltátok a helyeteket, illetve hát addig bizonyítottatok, hogy már Kercsó Árpád meg más sem tudott máshova tenni benneteket, mint mondjuk az elejére. Azért maradjunk, hogy első két sor számít ugye az erős sornak, akár a, hát főleg a csatársorban, de a védőknél is.
3: Pontos számokra én így nem emlékszem, tehát nyilván az, hogy hány mérkőzés, az...
2: Azt hagyjuk, de mondjuk, hogy ez fél év, egy év.
3: Amire így emlékszem visszagondolva, az az, hogy azért két évvel később, ugye mi bajnokok lettünk, a Ferencvárost vertük a Budapest Sportarénában, és addigra, bár előbb mondtam, nem szeretem, de mégis újra említem, a harmadik sorra sikerült magunkat fölverekedni, ott ugye talán az első sor ugye légiósok Csata Csabi vezérletével zajlottak, a második sorban Ancsi Jani, Cseplakov szintű játékosok voltak, és akkor mi voltunk a harmadik sor, és hát talán az egy jó válasz a kérdésre, hogy mi ott harmadik sorosként szerepeltünk, bajnokok lettünk, és a Ladányi Balázs lett annak a szezonnak a gól királya. Úgy gondolom, hogy ez sokat elárul, és ugye ez van meg az emlékeimben. Tehát azt gondolom, hogy körülbelül egy év volt minimum, mire olyan szintre sikerült magunkat beverekedni, hogy folyamatosan játszó játékosok legyünk, és akkor utána hát bizonyítani meg, ez egy olyan dolog, hogy az folyamatosan mindig kell, de mondjuk még egy év volt, amikorra sikerült ezt bebizonyítani, hogy mi igenis olyan srácok vagyunk, akiket nem jó ötlet kihagyni.
2: Itt a Nemzeti Sportrádióban Horváth András korábbi válogatott jégkorongozó a vendégünk. Én Birányi Zsolt vagyok, Horváth András pedig 225-ször volt címeres mezben a jégen, a jégkorong válogatottal, és akkor egy kicsit azért ugrunk, most a fehérvári kalandról még nem beszélünk, érdekelne a válogatottság nyilvánvalóan, hogy ott Szapporót, illetve a svájci VB-t 2009-ben, ezt a kettőt tartod-e a legnagyobb sikernek? 2008 és 2009. Hiszen 70 év után feljutni a világelitbe az egy olyan történelmi pillanat, amit más már nem tud megismételni. Hiszen most például egymás után kétszer is a világelitben vagyunk. Rögtön hozzáteszem, ez egy jégkorong műsor, jégkorong magazin, hogy azért az orosz és a fehér orosz válogatott nincs az alcsoportban, ha ők ott lennének, akkor meggyőződésem, hogy mi azért ott a divízió egy perában lennénk, de ezt még más is elmondhatja, nem csak a magyar, hanem a szlovén, vagy épp az osztrák is. Szóval emelj ki egy-két érdekes pillanatot, emlékezetes pillanatot a válogatott pályafutásodból.
3: A kérdés elejére válaszolva, igen. Tehát azért Szaporó és az A csoport az egy kiemelkedő eredmény, tehát hogyha a legjobb eredményt keressük, akkor szerintem ez nem lehet kérdés. Ugyanakkor nyilván az első világbajnokságom Szófiában volt, ami szerintem már maga a város és a jégkorongos múltja az országnak sokat elárul.
2: Összesen 19 VB-n szerepeltél, ha jók a statisztikák, és akkor ez volt az első.
3: Így van, ez volt az első világbajnokság, és hát ott én nem vagyok fölkészülve tökéletesen a számokból, hogy mondjuk a világranglista hanyadik helyén állhattunk, de nyilván a, nem tudom, a 30-hoz közel, vagy azután. És azért ez alatt, ahogy említetted, 19 világbajnokság alatt innen a C csoport végéből az A csoport végéig elmenni, azért az egy szép menetelés volt. Ebben nyilván voltak verítékek, de ugyanakkor sikerek is, tehát hogy számomra legalább akkor a siker mondjuk a Románia elleni Budapest Sportcsarnok győzelem, amivel először jutottunk a B csoportba.
2: Az volt 1998-ban.
3: utána két évvel, ugye utána talán, ha jól emlékszem, akkor Dániában volt a világbajnokság, is egyből visszaestünk.
2: És akkor utána pedig... után, igen, ezt Edvi László, aki akkor kommentátorként a tévében ezt megélhette, hogy hét vereség a B csoportban, azért az nem egy kellemes történet senkinek, de utána megjött 99 után 2000, és Kína. Aztán megkezdődött ez a divízió egyperás, vagy divíziós korszak, és akkor már 2002-ben még a franciákat is megleckéztettétek Franciaországban, emlékeim igen. szerint.
3: Igen. Tehát ott utána például ugye a kínai siker is szintén legalább akkora élmény, és,
2: ez 2000-ben,
3: és jó emlék. És akkor utána, amiről beszélünk, hogy igen, tehát 99-ben még mindenkitől kikaptunk, és akkor mondjuk 2001-2002-ben pedig már azon vettük észre magunkat, hogy partiban tudunk lenni, sőt, mérkőzéseket tudunk nyerni.
2: Egész pontosan, ugye 2002-ben Dunaújvárosban és Fehérváron volt egy legendás VB, és előtte volt ez a franciák legyőzése 2001-ben, amikor tényleg emlékezhetsz abból valamire, hogy fogadták, hogy kik ezek a magyar, illetve tudták, hogy kik vagytok, de hogy kikaptak hazai pályán.
3: Igen, igen, de ugye
2: ők ez fel akartak, két... vissza akartak jutni a világ elitbe, ti megjöttetek alulról.
3: Így van, de hogyha, bocsánat, egy picit még visszább lépek, hogyha ez a 2001-2002-es Dunaújvárosi Székesfehérvári VB-t nézem, az is egy kiemelkedő élmény a pályafutásunk során. Azért ott mondjuk úgy, hogy még nem tudtuk, hogy pontosan mire számíthatunk. Tehát ott viszonylag rövid idő alatt sikerült akkorát lépnünk, ami szerintem minket is meglepett, és ugye ott először fordult az elő, hogy Dániával az A csoportba jutásért játszhattunk.
2: Kiki meccset, az utolsó meccset.
3: Hát sajnos így emlékeim szerint mondjuk 6-1-re kaptunk ki, egy
2: előtte viszonylag sima meccset. Tehát ezt a felvezetésnek igen. mondom, aztán a meccs alatt gyorsan kiderült, hogy...
3: Ott hamar kiderült, hogy azért... Hát ugye
2: azóta nem estek ki a
3: dánok. Ezt akartam mondani, szerintem azóta Dánia nem volt A csoport alatt. Tehát, hogy azért ott hamar szembe jött a realitás velünk, de hogy a élmény szinten, tehát az ugye egy olyan csarnokban, én például, de szerintem ezt sokan a társaim közül elmondhatják, hogy sokkal jobban szerettem egy ilyen ifja Bocskai Gábor jégcsarnokban játszani, mint ezekben a multi csarnokokban. Tehát ott annyira közvetlen volt a közönség, ugye azon a mérkőzésen is, hát nem tudom, már szerintem elévült, úgyhogy nem lehet belőle probléma, de mondjuk egy 500 vagy 1000 emberrel biztos többet engedtek be, mint ami hivatalosan lehetséges lett volna. És még lett volna, és aki szeretett volna bejönni. Voltak. Igen, úgyhogy ezek természetesen kiemelkedő élmények.
2: Azt lehetett gondolom érezni ott a pályán, a jégen is.
3: Abszolút, abszolút, igen. Tehát, hogy ezek játékosként szerintem sokkal nagyobb élmények, mint mondjuk nem is tudom, talán nekem az Ebelben volt Ljubljanában a legtöbb néző előtti mérkőzésem, ahol, ha jól emlékszem, az a multicsarnok ilyen 16 ezer körüli nézőszám, és ott ilyen 12-13 ezer ember előtt játszottunk. De hogy az nem volt úgy olyan, mint itt ez a 3-4 ezer ember, nem tudom pontosan mennyi lehetett, de ez lehet, hogy jobb is, ha nem firtatjuk. Úgyhogy ezek is hatalmas
2: igen, a 4000
3: élmények.
2: Az már szerintem tiltott, tehát
3: azért mondtam, hogy 2500 meg egy kicsi. És akkor visszakanyarodva ugye erre a francia világbajnokságra, ott tényleg szintén olyan szempontból volt különleges, hogy mondjuk ott volt egy Bozón, aki az NHL-ből jött, tehát hogy ott már tényleges olyan játékosokkal álltunk szemben, akik aktívan a legmagasabb szinten játszanak.
2: És egy nagy francia jégkorong dinasztia, Bozon család.
3: Abszolút. És hogy őket is, tehát nem csak játszunk ellenük, hanem hogy van keresnivalónk, vagy akár nyerni is tudunk. Nyilván, amikor már több ilyen játékos jelent meg egy csapatba, tehát egy komoly a mai napig, vagy abban az időben elithez tartozó országok csapatairól beszéltünk, hát akkor azért megint csak jött a realitás szembe, tehát hogy ott azért mondjuk, ha ugrok egy nagyot az A csoportos világbajnokságra, ott azért ezt már többször említettem, amúgy a Tokai volt ugye ott is a túlnyomó részt a hátvédpárom, és hogy azon mosolyogtunk a cserepadon, kínunkba, hogy még szabálytalanul se tudjuk őket megállítani. Tehát nem az volt a kérdés, hogy el tudnak-e menni, vagy nem mellettem, mint hátvéd, hanem hogy szabálytalanul sem tudom megállítani.
2: Annyival gyorsabbak.
3: Tehát, hogy valahogy mindenben annyival jobbak voltak, erősebbek, gyorsabbak, a reakció ügyesebb, minden szempontból jobb volt, hogy ez a esélyünk sem volt kategória. Úgyhogy...
2: Ehhez képest, ha azt mondom, hogy Szlovákia és Bartecko 13 másodperccel a vége előtt, akkor próbálom az arcodat leírni, hát szóval az nem egy kellemes emlék.
3: Nem, az nem egy kellemes emlék.
2: Hiszen nincs az a gól, akkor hosszabbítás és pontot szerzünk.
3: Így van, én ott jégen voltam, és ez egy borzasztó élmény volt. Ugyanakkor meg, hát tudjuk, hogy föl lehet borítani mondjuk egy mérkőzésre a papírformát, de...
2: Jégkorongban azért nehéz.
3: Legyünk őszinték, tehát én nem elemeztem ugye akkor a mérkőzést, de arra tippelek, hogy ha a helyzeteket, a komoly helyzeteket elemeznénk, akkor mondjuk a szlovákoknak volt, nem tudom, 28, nekünk meg 3.
2: Tehát ott lehettem szerencsémre, és közvetítettem, és épp azt mondtam a gól előtt is, hogy ez szinte lehetetlen, hogy itt 6 másodpercenként lőnek, szuper mindent véd, meddig lehet ezt bírni?
3: Igen. Szóval ilyen szempontból, tehát nyilván és akkor megint az alapkérdésre, hogyha visszakanyarodok, élmény, emlék, hogy azért az, hogy ott az A csoportban játszhattunk, az egy külön kategória. Ugyanakkor azért egy sportoló szeret nyerni. Hát ott mi nem sokat nyertünk. Tehát ott a, nem tudom, a lábteniszben nyertem a bemelegítésnél maximum. Szóval ez a része meg nem annyira.
2: Ezután ugye nem csak a szlovákoktól kaptunk el, hanem a fehér oroszoktól, 9-0 Kanada, majd aztán 3 meccs a bentmaradásért, de ott sem volt esélyünk, az osztrákok, a dánok és a németek ellen.
3: Így van. Így van. Szóval ott én amúgy azt gondolom most az A csoporttal kapcsolatban, vagy talán mondhatom, hogy az egyik legkedvesebb élmény számomra a jégkoronggal, amikor a szlovák ugye a szlovák meccs volt az első, és amikor az első mérkőzés előtt kijöttünk a bemelegítésre, akkor nekem az egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy az összes szurkoló a bemelegítés előtt már ott volt, nem tudom a számokat, de 2-3 ezer magyar,
2: megszállták a magyarokat.
3: 40 perccel a meccs előtt ott állt a helyén, és szurkolt. Az valami elképesztő érzés volt. Még most is elkapnak az érzelmek, tehát hogy az valami olyan volt, amit az a kategória, amit nem lehet leírni. De ugyanakkor meg hát a siker azért valahol jól esik az embernek, és abból sok nem jutott ezen a világbajnokságon.
2: De ott akkor valószínűleg így leesett mindenki előttetek, hogy hoppá, valami történelmi pillanat következik, mert már a bemelegítésnél itt úgy szurkolnak, mintha nem tudom, a feljutás lenne a tét.
3: Abszolút, igen. Igen. Én azt gondolom, hogy például ez az, ami olyan erőt adott, amivel egyáltalán 59 percig döntetlen lehetett az állás, mert hogy ez egy olyan érzelmi löket volt, ami nem tanítható, ami nagyon nehéz edzőként, amit nagyon nehéz edzőként egy csapattól kicsikarni. És ugye ez az érzelmi löket az, ami sokszor eredményes tud lenni ilyen nagyon nehéz helyzetben. Ugye ott sajnos volt egy olyan tényező is, ami pluszban még egy hatalmas löketet adott, de ugye erre nem gondolunk vidáman.
2: Ifjabocskai Gábor halála.
3: Abszolút.
2: Egy hónappal a VB előtt.
3: Igen, de ugye ezek a dolgok sajnos... annyira összerántják a csapatot, és annyira pozitívan hat az eredményre sokszor, hogy ugye ennek a két dolognak az összessége volt az, hogy szerintem az elképesztő tudásbeli különbséget ott szűkíteni tudtuk. Hát pár percre, vagy pár mérkőzésre, vagy pár harmadra, nem is tudom melyik a megfelelő.
2: Erről még hosszan tudnánk beszélni, mármint csak a svájci alcsoportos VB-ről, de most is Svájcban lesz az alcsoportos VB, azaz 2009 után ismét, és ugye ilyen még nem volt, hogy egymást követő két évben a válogatott megpróbálhat megint bent maradni. Ez mennyire realitás? Említettem már itt azért a politikai viszonyokat is, ugye az orosz-fehér-orosz csapat, hogy nincs ott. Nekünk az ingázó szerep a realitás, vagy itt el lehet csípni ezt, még akár az orosz-fehér-orosz kettőssel is a világ elitet, a legjobb 16 csapatot. Olimpiáról azért nem beszélünk, mert mindig azt mondom, hogy az 12 csapatos, és sajnos a férfi jégkorong válogatott és az olimpia, az nem lehet egy szín, mert oda kijutni az valami világszenzáció. Ahhoz szerintem már NHL játékosok kellenének, és az sem biztos, hogy garancia rá. De maradjunk akkor az alapkérdésnél, hogy mennyire reális, hol a helye a magyar jégkorongnak most, mert láthatóan sokkal nagyobb merítés van, akár csak 2015-höz képest is. Most a 2009-hez képest hagyjuk is, hogy akkor nem volt olyan nagy rivalizálás, volt egy-két játékos, aki kimaradt végül az ott fellépő keretből, de azért tényleg most kétszer annyi játékosból lehet válogatni.
3: Igen, nekem meggyőződésem, hogy nagyon sokat fejlődtünk. Amit szerintem sokan elfelejtenek, hogy nyilván a többi csapat sem állt egy helyben. Tehát, hogy ez ugye egy azért nagyon nehéz kérdés, vagy nagyon nehéz előrébb lépni, mert hát nyilván mindenki szeretne előrébb lépni, és mindenki próbál tanulni a hibáiból, fejleszteni a képzést, a kiválasztást.
2: Minél többet ott lenni a világelitben, most a szlovénok is bennmaradtak, azt ne felejtsük el, és ők is lehetnek ugyanennek a helyzetnek a nyertesei, hogy nincs se Oroszország, se Fehér Oroszország, és miért nem maradjanak bent?
3: Abszolút. Úgyhogy mindenképp ez egy nehéz kérdés. Én úgy gondolom, hogyha ugye minden körülményt figyelembe veszünk, akkor ez most reális, ahol vagyunk. Azt nem mondom, hogy a kazak válogatottat 10-ből 10-szer megverjük, de azon a mérkőzésen egyértelműen jobbak voltunk, vagy azt tudjuk mondani, hogy nem csak az eredmény volt. Tehát, hogyha mondjuk szembeállítjuk, most így hirtelen nem jut eszembe, de legyen mondjuk akkor ez a szlovák mérkőzés, amiről beszéltünk, amit mi játszottunk, ahol egy szoros eredmény volt, ott mondjuk nem nyertünk, de egy szoros eredmény volt, akkor ott egy teljesen alárendelt szerepet játszottunk, kontrákra építettünk, és akkor abból a kevés lehetőségből sokat sikerült értékesíteni, és emiatt egy jó szoros mérkőzést sikerült kialakítani. Ezzel szemben a mai magyar jégkorong válogatott, például tavaly Kazaksztán ellen, úgy tudott nyerni, hogy dominált. Nem mondom, hogy 60 percen keresztül, de a mérkőzés nagy részében dominált, és hogyha rendesen kielemezzük mind a két mérkőzést, akkor azt tudjuk mondani, hogy a statisztika alapján is egy megérdemelt győzelem. Na most én úgy gondolom, hogy ha ezt a kettőt mérlegre rakjuk, akkor ez óriási különbség ez a kettő, függetlenül az eredménytől. Tehát, hogyha mi mondjuk valamilyen módon meg tudtuk volna verni Szlovákiát, akkor most rettenetesen büszkék lennénk, de ezeken a tényeken ez nem változtat. És emiatt mindenképp azt mondom, hogy sokat léptünk előre. Ha megnézem, ugye akkor külföldi szakemberek voltak, nagyon nagy tudású külföldi szakemberek voltak, és én most megmerem azt kockáztatni, hogy most magyar szakemberek dolgoznak túlnyomó részt, vagy hát lehet, Majoros hogy teljes...
2: Gergely, ugye nagyon hosszú idő után az első magyar szövetségkapitány, de a stáb is hemzseg a magyaroktól. Szilassi Zoltán, Kis Dávid, és elnézést, akit kihagyok.
3: Igen, mert ugye szerencsére ez nem egy rövid lista, de hogy azt mondom, hogy ők, én meg nem kockáztatni, hogy most szakmailag magasabb színvonalat képviselnek, mint amit annak idején nálunk a külföldi szakemberek képviseltek.
2: Csak tehát mondok még két nevet, hogy azért ne sértődjön meg mindenki, Tokai Viktor, Bartalis Balázs, és akkor még mindig kimaradnak nevek.
3: Igen, igen, abszolút, abszolút. Úgyhogy ezek mindenképpen értékelendők, mindenképpen mondhatjuk, hogy előrébb léptünk. De akkor térjünk vissza megint a realitáshoz. Azért azt nem mondhatjuk, hogy azok a csapatok, amelyek ott az A csoport végén és a divízió egy elején vannak, hogy azok közül bárkit mi 10-ből 10-szer megvernénk.
2: Sőt, ott van legyen Dánia. Ugye most a felkészülési meccsen is játszottunk velük. Egész szoros meccs volt sokáig, de hát a dánok olimpián jártak, VB-n elődöntőben jártak.
3: Azért mondom, tehát hogy értem, igen, 15 évvel vagy 20 évvel korábban játszottunk együtt a Divvegyába, de hát, hogy
2: azért... Nekik hány NHL játékosuk van azóta?
3: Így van, így van. Tehát, hogy ezt ugye nézzük reálisan, és akkor, hogyha ugye ezeket a csapatokat itt próbáljuk listázni, ugye a szlovén, az osztrák, a francia, az olasz, a német, a dán, a kazak, a fehér orosz talán egy picivel előrébb is jár, de ugye most ők nincsenek is benne a rendszerben. Tehát, hogyha ezeket a csapatokat itt listázzuk, azért itt azt nem mondhatjuk, hogy ezeknél jobbak. Egyiknél se tudjuk azt mondani, hogy jobbak vagyunk. Szerintem, ha már ezek közül értékelve a leggyengébbel 10 mérkőzésből 5-5 győzelem születik, lehet, hogy azzal is már elégedettek lehetünk. Ebből kifolyólag annak van realitása, hogy mi időnként az átcsoportban legyünk. Hogy folyamatosan ott legyünk, szerintem ebben a pillanatban annak még mindig nincsen realitása. Ugyanakkor most egy jó lehetőség van előttünk, ugye azzal, hogy talán így fejből Ausztria és Anglia.
2: Így van.
3: Van velünk egy csoportba.
2: Ráadásul a finnek elleni nyitó meccs után rögtön másnap jönnek az osztrákok, az egy nagyon nehéz meccs lesz. Van mit törlesztenünk az osztrákoknak, olimpiai selejtezőn és 23-ban a VB-n is. Már a kezünkben után volt 3 gólos előnynél a meccs, aztán mégis a meccs második felét megfordították, tehát kiegyenlítettek és összesítésben nyertek, ugye büntetőlövéssel, vagy szétlövés után. Szóval, és a britek ellen, akik azért inkább foghatóak. De hát, ha az osztrákok egy kicsit nagyképűek lesznek, bár szerintem épp már korábban bebizonyították, hogy azért tartanak tőlünk, és le is tudnak, tehát nem le tudnak győzni, nem néznek le bennünket annyira.
3: Abszolút, ez is amúgy most, hogy így mondod, ha visszakanyarodok a korábbi pontokhoz, régen még előfordult az, hogy minket lenéztek, és
2: hát a szlovákok ott biztos.
3: Megtették ezt a szívességet nekünk, hogy lenéz. Hát ilyen ma már nincs. Tehát, hogy most már azért annyira sikerült fölkerülnünk a térképre, hogy szerintem nincs olyan csapat, aki lenézne minket. És igen, talán reálisan azt mondhatjuk, hogy az angolokat meg kellene vernünk, de megint csak visszakanyarodok oda, hogy azt nem tudjuk kijelenteni, hogy őket biztos megverjük.
2: 10-ből 10-szer nem valószínű, hogy megverjük őket.
3: Na, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Tehát azért, hogyha megnézzük a utolsó pár évben elért sikereiket az angoloknak, meglepően jó eredményeik vannak, és nagyon nehéz ellenük játszani, nagyon jól szorosan védekeznek, és jól használják ki az erősségeiket, úgyhogy talán most egy hajszállal nagyobb esélyünk van, mint bármikor, de hát ugye ez a szépsége is a sportnak, hogy elkönyvelni ezt nem tudjuk előre.
2: Horváth András korábbi 225-szörös válogatott jégkorongozóval beszélgetek itt a Nemzeti Sportrádióban, és a legvégén akkor még egy téma. 2007-2013 között Fehérváron játszottál, Dunaújváros majd Újpest után, és az első Ebel szezonban ott voltál, meg hát nem csak az elsőben, de az elsőben is. Mi maradt meg abból az időszakból a fehérvári kalandból, mert már elmúltál 30 éves, tehát bőven rutinos játékos voltál.
3: Itt az előbb beszéltünk róla, hogy ugye a talán ez a dán világbajnokság volt, amikor először feljutottunk ugye a B csoportba, vagy a magasabb szintre, és hogy ott 7-ből 7 meccset elveszítettünk zsinórba. Hát azt kell mondjam, hogy sajnos itt nekem talán ez a 17 meccses vereség sorozat az elején, ami
2: a legelső szezon, amikor talán decemberben nyertetek először.
3: Igen, tehát hogy az, hogy úgy éreztük, hogy elképesztő erőfeszítéseket teszünk, és ahogy bármilyen hibát vétettünk, abban a pillanatban megbüntették. Tehát, hogy egy hiba elég volt, nem tudom, egy létszámfölénybe elment az ellenfél, gól. Kész. Tehát, hogy egészen egyszerűen az nagyon frusztráló volt, hogy úgy éreztük, hogy mi erőn felül teljesítünk, és ez is kevés volt. Aztán a jégkorong és az élet engem arra tanított, hogyha valamit teljes erőbedobással csinálsz, és türelmes vagy, akkor annak megvan az eredménye, és talán lehet, hogy ez az eredmény szaporó volt, mert ugye annak a szezonnak a végén voltunk ott, de ettől függetlenül ez egy nem kellemes emlék. Ugyanakkor fantasztikus volt magasabb szinten játszani, a körítés, a jégpályák, a körülmények, a nézők, ez mind-mind fantasztikus volt, tehát hogy nem fordult elő az, hogy olyan pályán kell játszanunk, ahol nem tudom, nem férünk el az öltözőbe, vagy nem megfelelő minőségű a jég, vagy nincsenek szurkolók, és ezek azért jó élmények voltak, jó érzés volt egy magasabb szinten játszani.
2: Két dolog még, amit nem kérdeztem. Mit lehet elárulni a családról, amit már szóba hoztál, fiadról, illetve egyáltalán, hogy most mivel foglalkozol, voltál a visszavonulásod után többször is utánpótlás jégkorongedző, voltál felnőtt U20-as válogatottnál szövetségi edző, most merre találunk téged?
3: Hát először is van egy feleségem, akit nagyon szeretek, és nem sokára 5 éves lesz a kisfiam. Én úgy gondolom, hogy egy szerető, boldog családban élünk, ami szerintem nagyon fontos. Kiegyensúlyozottak vagyunk, és úgy érzem, hogy megtaláltuk a helyünket. Én amikor ugye befejeztem a jégkorongot, akkor elmentem edzőnek. Eredetileg nem akartam edző lenni. A mai fejemmel azt látom, hogy az egy nagyon nehéz kihívás a versenysportolóknak az életében, hogy amikor abba hagyják, akkor hát pici túlzással a nulláról kell indulni, és egy teljesen új életet felépíteni. Az én esetemben szerintem az plusz nehéz volt, hogy ez olyan 36-38 éves korom környékén történt meg. Tehát én addig játszottam, 36 éves koromig voltam profi jégkorongozó, ha ezt a időszakot nevezhetjük profinak, és 36 évesen, attól függetlenül, hogy már volt vállalkozásom, volt befektetésem, nagyon nehéz volt a nulláról elindulni. Jó kapcsolatrendszerem van, sok barátom, de mégis nem adódtak. Úgy éreztem, hogy nincsenek olyan lehetőségeim, amit én előzetesen elképzeltem. És akkor emiatt kézenfekvő volt az, hogy edző legyek. A edzősködést megszerettem, tetszett, természetesen rengeteg előnye van, utánpótlással foglalkozni jó érzés, és ott alkotni, eredményeket elérni, átadni azt, amit tapasztaltál, fantasztikusan jó, de ugye az életvitel az ugyanaz maradt, mint ami előtte egész életemben volt, és éreztem magamon, hogy kezdem azt megunni, kezdek besokalni abból, hogy mindig mindent a jégkorong mögé kell sorolni. Játékosként ez abszolút nem jelentett problémát. Itt edzőként már azt gondolom, hogy ez erőteljesen elgondolkoztatott. Belátni a vezetői oldalára a sportnak, az nem volt egy jó élmény. Ott is sok negatívummal találkoztam. És összességében nem éreztem olyan igazán jól magam. Voltak fantasztikusan jó részei, voltak olyanok, amiket szerettem. Talán mondhatom, hogy van olyan, amire büszke is vagyok, de amit játékosként beleraktam, és úgy érzem, hogy eredményes is lett, edzőként kb. Bele se raktam. És így nem is lehetett olyan szinten eredményes. És végül is egy épületüzemeltetéssel foglalkozó cégem van, együtt dolgozom a testvéremmel, édesapám régóta ezzel foglalkozik, mi teljesen külön vagyunk.
2: És akkor szakítottál a jégkoronggal ezzel a világgal?
3: Alapvetően igen. Érdekes egybeesés, hogy mire lett diplomám, ugye a junior válogatott szövetségi kapitányi pozícióhoz mindenképp szükségeltetett a testnevelési egyetemi diploma, ezért elkezdtem az iskolát, meg is csináltam, de mire diplomám lett, addigra már nem foglalkoztam a jégkoronggal. Azt nem tudom ebben a pillanatban, hogy ez így fog-e maradni a végletekig, de egy

0: Jó példa, ugye a nagyon sokáig a családba, ugye a karácsonyi különböző szervezések, és hogy mikor, hol, mi legyen, az 100%-osan hozzám igazodott.
1: De és hogy akkor a jégkorong az karácsonykor is van, olyan, mint az angol foci.
0: Hát igen, tehát ugye az osztrák bajnokságban 26-án meccs van, sok a néző, pont ez itt nem kérdés. És akkor ugye, amikor ebből ugye elkezdtem kilépni, akkor mondták, hogy kérdezték ugyanúgy, hogy na akkor hogy? Mondom, nekem mindegy. Hogy mindegy? Hát mondom, ráérek 24-én is, 25-én is, meg 26-án is. Mondjátok, hogy csináljuk, mikor, hova menjünk, és szerintem ez tökéletesen tükrözi a különbséget. Nyilván ez mindenre igaz. Legyen szó csak arról, hogy a, nem tudom, a barátaimmal megnézzük-e a A-csoportos világbajnokság mérkőzését.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Horváth Andrástól, a korábbi 225-szörös válogatott jégkorongozót hallották. Itt a Nemzeti Sportrádióban Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Kézilabdával foglalkozunk, hiszen május 1-én látott napvilágot a hír, miszerint megalakult a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatósága. Ennek vezetője Pic András lesz, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Örülünk, hogy eljöttél, András.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Mielőtt a feladatokról, illetve az igazgatóság jövőbeli teendőiről beszélgetünk, egy kicsit beszélj magadról, hát ha a hallgatók nem mindegyike ismeri a te munkásságodat. Ugye én még ott tartok, vagy ott találkoztunk, amikor még a Siófok EHF Kupa győztes csapatánál dolgoztál éveken át, azóta viszont a Magyar Kézilabda Szövetségben tevékenykedsz, ugye?
3: Így van, köszönöm szépen a felvezetést. Ugye gyakorlatilag Siófokon kezdtem a kézlabda vezetői pályafutásomat, hát ez már 2009 körüli időszak, és akkor egy majdnem 10 évet sikerült ott eltöltenem, mint sportigazgató, és hát gyakorlatilag 2018 nyarán csatlakoztam a Magyar Kézlabda Szövetséghez, és akkor így a főbb területeim igazából a megyei kézlabda szövetségeknek a működésének támogatása volt, amik leginkább a megyei bajnokságok, az MB2-es bajnokságok és a korosztályos bajnokságoknak a versenyszervezési és lebonyolítási feladataik voltak. Ezen kívül volt társadalmi felelősség teljes munkám is, hogy így mondjam, tehát volt egy kerekesszékes csörgőlabda, tehát egy másik szegmensben is foglalkoztam, de alapvetően a munkám nagy részét azért az utánpótlás bajnokságok versenyszervezése töltötte ki az elmúlt 8 évben.
2: Ugye pár héttel ezelőtt érkezett a hír, hogy a Juhász István által vezetett sportszakmai igazgatóság megszűnik. Gyakorlatilag ebből fakadt, vagy emiatt történt az, hogy most egy új szervezet, vagy új szervezeti egység jött létre, amely az utánpótlás képzéssel, vagy fejlesztéssel foglalkozik? Tehát a kettő hírnek van köze egymáshoz?
3: Igen, alapvetően ugye nyilván nem maradhat gazdátlanul egy olyan területe, egy országos sportági szakszövetség értében sem, mint a kézlabda szövetségben sem, hogy a szakma ne legyen valamilyen szinten menedzselve vagy koordinálva, és hát itt ért az a megtisztelő felkérés, hogy akkor egy ilyen projektvezetőként vagy az igazgatóság vezetőjeként próbáljam meg ezt a területet a lehetőségeimhez képest a legjobban szolgálni, illetve a legjobb megoldásokkal előrukkolni. Én szerintem az egyik legjobb megoldásnak az tekinthető, hogyha ezt nem egy személyben próbálja meg valaki egy gondolat mentén adott esetben vezetni, hanem egy valós igazgatóságot, egy konkrétan akár 4-5-6 főből álló, különböző területek képviselőiből álló igazgatóságot hoz létre. Én ebben tudom elképzelni, és azt gondoltam, hogy ha ezeket a területeket külön egyesével leszállazzuk, és a külön területeknek külön területi vezetőket biztosítunk, akkor így tud a leghatékonyabb lenni a munkavégzés így ezen a területen.
2: De te is abszolút üdvözölted ezt a lépést, tehát te is úgy érzed, hogy az utánpótlás képzés az egy olyan nagy szegmens, és egy olyan feladatbázist ad, aminek külön ilyen szervezetre van szüksége?
3: Abszolút, és ezért is mondtam egyébként pont az első ilyen beszélgetés során, hogy utánpótlással foglalkozni az nem egy lehetőség, az egy óriási nagy felelősség. És ezt tartom a mai napig, és tartani is fogom, hiszen alapvetően pedagógus emberként nem is mondhatok mást, mint azt, hogy az utánpótlásban dolgozó emberek leginkább nem szakedzők kellenek, hogy legyek, hanem pedagógusok kell. Aztán lehetnek szakedzők, aztán lehetnek akármilyen edzők, de a legfontosabb azért, hogy mi embereket nevelünk, és pedagógiai szemmel, fejlődéstelektan, pszichológia, tehát azért ezek egy fontos tényezői az utánpótlás nevelésnek. Fontos, hogy őket, a kis lurkókat így kezeljük, és egészen addig, amíg nagykorúak nem lesznek, így is kezeljük, és így is bánjunk velük. Tehát igazából én azt gondolom, hogyha ilyen mentalitással próbáljuk megközelíteni az utánpótlás nevelést, akkor szerintem olyan túlságosan nem tud ez majd ebbe bízom mellé futni.
2: A beszélgetés előtt említetted, hogy te nem vagy sokszoros válogatott játékos, tehát ha valaki ilyen vezetőre számított, az nem biztos, hogy csalódik, csak mást képzelt el, de akkor a te területed, a te munkafeladatod, az gyakorlatilag erre a pedagógus vonalra, vagy említetted a gyerekekkel való foglalkozásra, fejlesztésre irányul majd?
3: Igen, abszolút az élményközpontú, illetve a kézlabda központú, gyerekközpontú versenyeztetésre fog majd ez fókuszálni. Szeretnénk a legkisebb korosztályokban is a versenyeztetést olyan tekintetben visszahozni, hogy az legyen, azon legyen a fő fókusz, illetve hogy a különböző versenyek végeztével minden gyerkőc ugyanúgy kaphasson érmet, csokit, cukrot, nem tudom, oklevelet, tehát hogy nagyon fontos a pozitív visszaigazolás, én azt vettem észre. Tehát, hogy nyilván a gyerekeknek a legnagyobb dicséret az tud lenni egy verseny, vagy egy akármilyen bajnoki forduló végén, hogyha ott mindenki győzött, ott mindenkinek van helye, mindenkinek van szerepe, mindenkire szükségünk van, mindenki egy tök jó, egy társaságban van, és mi együtt vagyunk egy nagy erő, és nem külön-külön húzunk szét, és hogyha ezt meg tudjuk erősíteni, akár a versenykírásainkkal meg tudjuk támasztani, akár az edzőinknek a gondolkodásában, vagy akár egy picit a szemléletmód változtatásában, akkor azt gondolom, hogy egy jó irányt fog venni ez az egész dolog.
2: Itt a Nemzeti Sportrádióban is nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy a gyerekeket mennyire fontos megnyerni a sportnak, akármelyik sportágnak. A kézilabda ilyen szempontból milyen helyzetben van? Akár egy sportág választónál, akár egy kiválasztónál sokan szeretnének-e kézilabdázók lenni? Az elmúlt időszak eredményei bevonzzák-e a fiatalokat?
3: Igen, nagy a verseny, ezt jól látod, és ezt is szerintem jól érzitek, hogy azért az utánpótlásban nagy verseny folyik a gyermekekért, és szerintem itt igazából majdnem azt mondom, hogy persze én nagyon annak örülök, hogyha mindenki kézilabdázik, de a legfontosabb, hogy mindenki sportoljon, és mindenki próbáljon meg egészségesen élni, és próbáljon meg ugye benne maradni a csapatjátékokban, hiszen én azban hiszek, abban nevelkedtem, és mindenképp azt mondom, hogy nyilván egy jó példa, például a kézlabda, hiszen ha más nem mondok, csak azt, hogy a mozgásanyagunknak a 70-80%-a atletikus képességekre hajaz, tehát a futások, dobások, kúszások, mászások, az alap képességfejlesztő gyakorlatok, azok mind megtalálhatóak a mozgás mintánkban, a kézlabda sportágban. Tehát olyan nagyon-nagyon rossz dolgot nem követel az ember, most idézőjebb mondom, hogyha kézlabdázónak adja a gyermekét, és velünk kezd el majd szépen a fejlődés útjára lépni. És azt gondolom, hogy nagy a verseny, nyilván a többi sportágos, de nem versenyként tekintünk, nem vetétásként tekintünk rá, hanem mi próbálunk a jobb programokkal, eredményesebb, adott esetben eredményesebb képzésekkel csábítóbbak lenni, vagy inkább ilyen vonzerővé válni a fiatalok számára. Ebben nagyon nagy segítséget tud nyújtani nekünk, hogyha felnőtt válogatottak eredményesek, hogyha felnőtt válogatottak olimpián vannak, ha vannak valós példaképek a felnőtt sportolók között, és szerintem most vannak, tehát igenis vannak olyan játékosaink, nem is egy, akikre mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk, sőt, mindenkire büszkék vagyunk, de vannak, akik nyilván kimagasló eredményeik okán még inkább büszkévé teszik az embert, de én azt szerintem ezek a helyes példák, vagy ezek a jó példák azok, akik, ami miatt vonzóbbá válik a sportágunk, és többen bevonódnak.
2: Említetted már ezt a fáramászást, mindenféle gyakorlatias dolgot, mennyire küzd azzal a kézilabda sport, hogy a gyerekek azért most már egyre fiatalabb korban ilyen mozgásszegény életmódot folytatnak, ugye a digitális eszközök nem mondjuk, hogy milyen hátrányosak, szóval, hogy a kiválasztókon sokan panaszkodnak erre, hogy azért már nem olyan képességűek a gyerekek, amikor fiatalon bekerülnek a sportágba. Ezzel te találkoztál-e?
3: Igen, sajnos találkozunk, a mai napi találkozunk. Szerintem igazából, ha össze akarjuk hasonlítani mondjuk a 10-15 évvel ezelőtti korosztályt, bemenő korosztályról beszélek, 1-es, 2-es korcsoportok, általános iskola, alsó tagozatos gyerekei. Az alapképességek, és tisztelet a kivételnek, de az alapképességek hiánya az tetten érhető. Tehát itt gondolok arra, hogy helyes technikával történő futás, helyes dobótechnika kialakítása, egy helyes esés, vagy egy tompításnak a kialakítása, ezek már, és mondom még egyszer, tisztelet a kivételnek, de hiányoznak. És fontos, hogy nekünk felelősségünk van ebben, bármilyen sportágról is beszélek, hogy ezeket a képességeket nekünk edzéseken pótolnunk kell. Nem azzal kezdődik, hogy taktika és ide futsz, helyet cseréltek, nem, hanem az alapképességek fejlesztése az kötelességünk lent, és ezeket meg kell tanítani, és csak arra lehet építeni, azután következhet csak bármilyen taktika, stratégia, de az jóval később. Uh-huh. Az első az alapképesség, az alapdolgoknak a megtanítása.
2: Ahogy olvasom, Sebestyén Máté utánpótlás fejlesztési vezetőként segíti majd a munkádat, a férfi szakágat Rosta István vezeti a hölgyeket, vagy a kislányokat, lányokat, ifjabb Kis Szilárd. Hogy fog kinézni közöttetek a munkamegosztás?
3: Igen, ahogy említettem a beszélgetésünk elején, hogy szerettem volna ezt az egész területet így jól laposan leszálazni, és ezeket a szálakat területileg olyan vezetőkre biztosítani vagy adni, akikben én megbízom, és azt gondolom, hogy van olyan tapasztalatuk ezeken a területeken, amikre mi bátran támaszkodhatunk. Ugye ilyen ifjabb Kis Szilárd például, akit szerintem azért a hallgatóknak olyan nagyon nem hiszem, hogy kell mutatni, hiszen rengeteg korosztályos válogatott eredmény fűződik a nevéhez, illetve olyan felnőtt játékosok is, akikkel korábban ő kezdett el a Nemzeti Kézilabda Akadémián annak idején dolgozni. Rosta István szintén, ő a Gyöngyös oldaláról, szerintem már több mint 10 éve szakmai igazgatója a Gyöngyösi Kézilabda Klubnak, ugye az egész család gyakorlatilag, hát most ezt a Rosta nevet se kell szerintem túlságosan a kézilabda berkeken belül bemutatni. Sebestyén Máté pedig ugye a sportintézetből csatlakozik hozzánk, neki meg az akadémia területéről van rengeteg tapasztalata, hiszen az államilag akreditált akadémiai rendszernek az auditációjáért felelt az elmúlt években, vagy az elmúlt évben, és neki az akadémiákról van rengeteg valós tapasztalata, hogy milyen tehetséges gyermekeink vannak, hogyan érdemes versenyeztetni, teljesen akár játékengedélyek számát illetően, tehát rengeteg valós tapasztalata van mondjuk a 14 és 21 év közötti tehetséges gyermekekről. Tehát, hogy így terveztük ezt a szegmest szétbontani egymás között, hogy egyébként jelezték is az Istvánék, illetve a Szilárdék, hogy mindenki szeretne a másik munkájába azért belelátni, ez nem élesen elkülönül egymástól, mi egymás munkáját segítve, Szűcs Martinnal kiegészítve, Horváth László kollégámmal kiegészítve, Gyömöre István kollégámmal készített, tehát azért vannak itt még olyan rejtett tartalékaink, hogy így mondjam, akik ugye eddig is megvoltak a házon belül, csak egyszerűen én azt éreztem, hogy még szükség van egy további erősítésre.
2: Rosta Istvántól van egy idézetünk. A vasárnap reggeli műsorban felhívtuk őt. Ő azt mondta, hogy nem is igazán íróasztal mögötti munkáról van szó, hanem igazi terep munkáról. Ő szeretné a klubokkal, a kluboknál dolgozó utánpótlás edzőkkel felvenni a kapcsolatot, vagy tartani, mert szerintem ez már zajlik jelenleg is. Tehát abszolút nem távolról próbáltok meg rálátni erre az utánpótlás képző rendszerre itthon, hanem személyes találkozók révén is.
3: Így van, ez nem is lehet másképp. Én most a beszélgetésünk előtt is Kecskemétről jöttem, a serdülő kiválasztó harmadik ütemén voltam a sportcsarnokban. Gyakorlatilag ezt nem lehet íróasztal mellől, és nem is szabad íróasztal mellől. Tehát az embernek részessévé kell válnia a folyamatnak, és ott kell lennie, és gyakorlatilag a szövetét kell, hogy képezze ennek az egésznek, hiszen akkor tudunk mi aztán a nap végén az íróasztal mögül jó versenykírásokat gyártani, jó döntéseket hozni, hogyha megtapasztaljuk ezeket. Szerencsés a helyzet, hogyha van az embernek klub tapasztalata. Tehát én mondjuk ilyen értelemben egy picit szerencsésebbnek érzem magam, hiszen van egy 10 éves klub tapasztalatom, nem is fővárosi klubból, hanem vidéki klubból, ahol azért több száz gyermekkel foglalkoztunk az évek során évente. Tehát én azt gondolom, hogyha van tapasztalat a piacról, hogy így mondjam, ilyen csúnya szóval, akkor az a legjobb, és azt tudjuk beültetni az elméletbe.
2: Meghallgathatjuk most elvileg Rosta Pilu nyilatkozatát. Hallgassuk meg, hogy ő mit mondott.
4: Üljünk le és beszélgessünk. Rengeteg jó szakember van Magyarországon, és már ezt el is kezdtük, ezt a munkát, ezt már tudom mondani, hogy meghallgatunk olyan emberek, akik évtizedek óta benn vannak a magyar utánpótlásba. És meghallgatjuk a javaslataikat, meghallgatjuk a kritikákat is, mert hogy enélkül nem fog menni. Ez egy közös munka lesz, ezt koordinálni kell, és azt gondolom, hogy akkor lesz majd előrelépés. Mindább több lesz, mondom, hogy ez egy bizottság lesz, és többen fogunk dolgozni. Igen, valóban már voltunk sok helyen, és mindenhol nagyon pozitív volt a fogadtatásuk, és mindenhol nagyon örültek annak, hogy meghallgatjuk őket, és kérjük a tanácsokat. De úgy is terep munka, hogy tegnap 200 gyereknek volt itt Szivacs Fesztivál Gyöngyösön, és részt vettem rajta természetesen, tehát hogy nem csak az íróasztal mellett, vagy a kocsiba, hanem még síppal a számba is tudom segíteni a magyar kézlabdázást.
2: Meg tudod erősíteni ezt, hozzád is pozitív visszajelzések érkeztek-e, mióta kijött a hír, hogy megalakult az igazgatóság?
3: Igen, abszolút, hozzám is tényleg sokan gratuláltak, és ugye most mondom személyesen is, például a Magyar Kupa hétvégén is sok szakemberrel találkoztam, és mindenkiből azt érzem, hogy támogatólag van az igazgatóság felé, és minden tagját illetően, hiszen mindenki érzi, hogy szükség van most egy lendületre arra, hogy teljesen mindegy, hogy versenykiírás, teljesen mindegy, hogy versenyeztetés, vagy élmény alapú kézlabda, vagy jutalmak, vagy bármi, ami a gyerekeknél fordul, de most erre egyébként szükség van, és fontos a megtartó erő. Úgyhogy nagyon-nagyon támogató a közeg, én ezt nagyon köszönöm nekik, és azzal igyekszünk meghálálni, hogy mi ezért a tudásunk legjobbát fogjuk ide tenni az asztalra, hogy ezt vissza tudjuk adni.
2: Hogy legyek egy kicsit kötekedő. Az utánpótlás sportban gyakran elhangzik az a mondás, hogy hosszú távra tervezünk, a jövőnek neveljük a gyerekeket, de sokak szerint ez azt a célt szolgálja, hogy ne legyen számunk kérhető az adott időszakban egy-egy vezetőnek a munkája. Neked van-e ilyen tapasztalatod? És például a ti igazgatóságotok tud-e olyan, hát a közeljövőben felmutattandó eredményeket, vagy célokat mondani, akár most te tudsz-e, ami hát csúnya szóval, de számon kérhető.
3: Igen, hosszú távú célokat megfogalmazni az nem túl elegáns, biztos kell, meg jó, hogyha van, meg de én azt gondolom, hogy a 24. órában vagyunk nem a kézlabda, hanem úgy englobál a gyakorlati sportág, hiszen amit te is említettél, ugye a mesterséges intelligencia megjelenésével, illetve a telefonok a különböző kütyük megjelenésével óriási a versenyfutás a gyerekekért, hogy ne ragadjanak a szobába, hanem jöjjenek el és sportoljanak, hiszen ugyanazokat a hormonokat meg tudják kapni sajnos pozitív visszajelzést a telefonjukról 2 perc alatt, mint mi mondjuk egy másfél órás, 2 órás edzéssel. Tehát óriási a verseny. Nekünk nincs időnk arra, bocsánat, hogy azt mondom, hogy 6-8-10 éves terveket szövegessünk, nekünk 6-8 hónapos terveket kell szövegetnünk, meg 1 éves terveket kell szövegetnünk, ami a következő előttünk álló időszakban lesznek relevánsak, hiszen mi nem engedhetjük meg, hogy győzedelmeskedjen felettünk ez a kütyű, ez a bizonyos kütyű, nekünk muszáj őket kihívni, és muszáj. És ha ez abból kell, hogy összeálljon, hogy mi nem tudom, nagyobb jutalmakat vagy motiválóbb dolgokat teszünk eléjük, vagy lehívjuk a felnőtt válogatott bizonyos játékosait egy-egy fordulóra, hogy lehessen velük egy fotót készíteni, lehessen velük beszélgetni, akkor abból fog állni. Tehát mi bátran állunk elé, mert azt gondolom, hogy most viszont, tehát olyan értelemben fel kell vennünk a fonalat, hogy ezek rövid távon is számon kérhetővé válhassanak, de nem csak azért, hogy számon kérhető legyen, hanem azért, mert egyébként ezt így is gondoljuk, meg ezt érezzük, ez a tapasztalatunk, hogy muszáj ezzel így foglalkozni.
2: Még egy-két konkrétumot hagy húzzak ki belőle, tehát hogyha 1-2 év múlva ránézünk a ti munkátokra, akkor mi fémjelezni a legjobban a ti sikereteket, vagy az eredményességeteket? Minél több magyar játékos az NB1-es bajnokságban, akár a magyar válogatottnak fiatal játékost adni, akár a gyermekbajnokság hibáit, ha van ilyen, kijavítani. Szóval miben mérhető az, amit ti dolgozni fogtok?
3: Sok tekintetben mérhető, mondjuk a legfontosabb nyilván az, hogy egészséges gyermekeket és sportot szerető embereket próbáljunk meg nevelni, de hogyha most kifejezetten a kézilabdáról van szó, akkor én azt gondolom, hogy azzal én már nagyon boldog lennék, hogyha nem lennének lyukas korosztályaink olyan értelemben, hogy a bajnokságok tekintetében. Tehát, hogy most például U11, U13-as bajnokságunk azért nincs kiírva, mert sajnos, ha kiírnánk, akkor sokkal nagyobb távolságokat kellene utazniuk a csapatoknak, és mert nincs annyi nevezett csapat. És ez nyilván abból adódik, hogy ha kevesebb a gyerek, nem tudnak nevezni azokba a korosztályokba, akkor viszont óriási távolságok vannak, az óriási távolságokkal adott esetben még akár nagy arányú győzelmek, vereségek is lehetnek, és ez mind a lemorzsolódáshoz vezethet. A mi feladatunk szerintem az, hogy a lemorzsolódást megállítsuk, vagy ahogy lehet lassítsuk. Ez nem csak nálunk probléma, tehát az Európai Kézilabda Szövetség más tagországaival is beszéltem már jó pár évvel ezelőtt is, és elmondták, hogy egyébként náluk is az iskolaváltás pillanatában nagy lemorzsolódások vannak. Én azt gondolom, hogy akkor mi már nagyon-nagyon boldogok lennénk, mondjuk 1-2 év múlva, hogyha ez a bizonyos lemorzsolódás egy picit stagnálna, adott esetben megfordulna, és megjelennének nálunk azok a számok, amik az előtt voltak, mondjuk a Covid előtti időszakban voltak, de hát az már mondjuk egy jó 8-6-8 évvel ezelőtti időszámok.
2: Fiatalok szerepe NB1-ben, válogatottban?
3: Nagyon fontos a fiatalok szerepe, hiszen én ezt még annak ellenére is mondom, hogy ha adott esetben mondjuk a bajnokság színvonalának visszaesésével is idéző járna, akkor is nagyon fontos megjelenniük ezeken a küzdőtereken, és nem azzal van a baj, hogy van 1-2 külföldi, mert nálunk egyébként a sportágunkban nincsen nagy külföldi szám, 70 pár olyan játékengedély van, ami az egész bajnokságot illeti, de hogyha ezt visszaosztom a top BL csapatok utáni csapatok számával, akkor gyakorlatilag csapatonként 1-2, most nyilván ezt átlagban mondom, mert valahol van 4, valahol meg sehol semmi, de hogy ezt azt mondom, hogy nálunk a külföldiek arányával nincsen már probléma. Volt időszak, amikor volt ezzel probléma, nálunk most ez úgy néz ki, hogy beállt. Ezek a fiatal játékosok, akik pedig jönnek befele a felnőtt bajnokságban, nekünk az a legeslegfontosabb, hogy ez a bizonyos küszöb, ami ott a junior és a felnőtt közötti időszakban van, hogy nem tudnak még egyből bekerülni. Valószínűleg még hiányzik egy képzés, még valószínűleg nem készek arra abból a kis közegből, abból a kis burokból, amikor kijönnek, nem készek arra, hogy már a nagy versenyszférában, az NB1-ben megállják a helyüket. Nekünk ott van nagyon-nagyon komoly feladatunk, hogy ezt a kis geppet, ezt mi átugrassuk velük, és azt mondjuk, hogy vagy egy kettőssel, vagy egy NB1B-ben kell játszanod, vagy igenis ott kell a felnőtt NB1-es mérkőzésen a padon, és ha van lehetőséget szájba, tehát nekünk azzal van feladatunk, és igenis áramoltatni kell a fiatal magyar tehetségeket, minél több magyart kell a pályára tenni, és ezzel fognak egyébként, mert ezzel lesz jó válogatottunk, és ha jól válogatottunk, onnantól fogva azt gondolom, hogy az már nem kérdés, hogy akár a határa csillagoség is lehet.
2: Akkor ez egyfajta tehetséggondozás is, ugye? Tehát, hogy akik, azok a gyerekek, akik ott vannak tehetségesek, de ahogy az említett ugrás nem tudják megtenni, valahogy nekik játék lehetőséget biztosítani, mert hiszen az a kulcs ebben.
3: Igen,
2: a korban.
3: Igen, illetve a túlversenyeztetést elkerülni, hiszen nagyon-nagyon a tehetséges játékosoknál sokszor előfordul a túlzottan sok mérkőzés számnak a megjelenése. És nekünk ez is egy nagy felelősségünk, hogy ezt el kell kerülni, ilyet nem lehet csinálni. Tehát vagy a játékengedélyek számát kell olyan tekintetben csökkenteni, amit most mi szeretnénk is, hogy eddig ugye két utánpótlás játékengedélye lehetett tehát játszott mondjuk egy U16-ba, meg egy U18-ba. A baj csak az volt, hogy sajnos voltak olyan sportszervezetek, akik ettől függetlenül mondjuk egy NB1-B-s felnőtt bajnokságba is berakták ezt a játékost, meg még leültették egy NB1-es bajnokságba is, és simán összejött neki mondjuk 3-4 mérkőzésnyi játékperc is egy hétvégén, amit nem szabad csinálni. Tehát, hogyha valaki tehetséges, akkor nem szétforgácsolni kell U18-ba, meg nem tudom, 17 éves korban, meg 19, hanem ott kell rá legjobban vigyázni. Ott kell, egyébként is kell rá vigyázni, de ott aztán meg végképp, hogy megmaradjon, és ne ott szegje kedvét ez a túlzott túlversenyeztetés, hanem ott jöjjön meg a kedve, ott jön meg az étvágya, és nekünk arra kell figyelni, hogy ott viszont ne játszassuk túl, hanem legyen éhsége arra, hogy ő kimenjen a pályára. És hogyha ott nem kap csak hetente egyet, vagy maximum kettőt lehetőséget mérkőzésre, akkor azt gondolom, hogy meg tudjuk őt védeni, és akkor hosszú távon ő be fog tudni illeszkedni.
2: A szurkolók körében nagyon gyakran előjön az a párhuzam, ami a 2018-as debreceni női junior világbajnoki döntőben látszódott Harry Reisztad és Háfra Noémi között, hogy hová jutott egyik, illetve másik játékos. Harry Reisztad ugye olimpiai világ és Európa bajnok norvég játékos, Háfra Noémi jelenleg a Mosonmagyaróvárban játszik. Erre utal a kérdésem, hogy mi az, ami nálunk javításra szorul, és ti a saját utatokat szeretnétek eljárni, vagy nem szégyeltek akár külföldi jó példákat átvenni?
3: Érdekes a kérdés, meg az összehasonlítás is. Én azt gondolom, hogy ha skandináv példákat hozunk, tehát eleve kulturális kérdéseket kezdünk el, akkor onnantól fogva feszegetni. Tehát nem lehet egyébként szerintem, bizonyos értelemben nem lehet a körtét az almával összehasonlítani. Vannak jó dolgok, ilyen best practice-ek, amiket érdemes lehúzni, érdemes implementálni azokból a bizonyos országokból, ahol ezek működnek. De mindent nem fogunk tudni, hiszen nekünk teljesen más a berendezkedésünk, teljesen mások a mentalitásaink, teljesen más kultúránk van. Nekünk bizonyos felületeket, bizonyos dolgokat biztos, hogy le fogunk tudni tőlük, vagy el fogunk tudni, és el is kell tőlük tanulnunk. És nagyon fontos az edzőknek az önképzése, hogy az edzőknek legyen arra igényük, hogy azáltal, hogy befejezték az iskolapadban a tanulmányaikat, az nem jelent ezt, hogy valaminek vége van. Onnantól kezdődik csak az út, és neki onnantól fogva önképeznie kéne magát. Én nem a játékosokban keresem, hát itt se születik, nem tudom, tehetségtelenebb gyerek, mint Norvégiában. Itt is olyan tehetséges gyerekek születnek. A felelősség az ott van, hogy az edzőnek kell magát önképeznie ahhoz, hogy megfelelő tudást tudjon biztosítani a gyermek számára.
2: Tudnál-e olyan jó példát mondani, amit át lehet venni, és milyen nemzetek jelenthetnek jó példát? Tehát látunk francia akadémiai rendszert, norvégot, mondtad a skandinávokat, németet, szóval egy vagy két olyan konkrétumot tudnál-e mondani, amit abszolút be lehet építeni a magyar képzésbe.
3: Igen, 2022-ben többen volt szerencsém az izlandi sportminiszter társaságában megnézni egy ugye hazai rendezésű Európa-bajnokság során itt volt, és nézte az izlandi válogatottat az MVM Domban, és volt szerencsém vele egy egész meccset sikerült együtt néznünk, és hát alig vártam, hogy föltehessem a kérdést már ott a beszélgetés elején is, hogy mondja már ugyan már el nekem, hogy mi az ő sikerüknek a titka. Hát ott vannak egy 350 ezres ország, és hogy mégis a labdarúgásban is, és a kézlabdában is, és hogy ez mi. És akkor ugye mondta, hogy nézd András, hát mi annyira kevesen vagyunk, egy ilyen halászos hasonlatot hozott nekem, hogy amikor mi kimegyünk a hajóval a tengerre, és kidobjuk a zákot, vagy a hálót a vízbe, mi nem tehetjük meg azt, hogy ne húzzunk ki minden egyes halat a hajóra. Azt mondja, mi a legkisebb halakat is kiszedjük a hajóra, és minden egyes kis hallal foglalkozunk. Tehát mi nem dobunk vissza halat. Mi nem mondjuk azt egy 13 éves gyerkőcre, hogy ó, hát ebből nem lesz semmi, vagy ó, hát túlsúlyos vagy milyen alacsony. Mindenkivel foglalkoznak, mindenkit megtanítanak sportolni, kézilabdázni, és mindenkivel nagyon-nagyon komolyan mindenkit menedzselnek, akár duál karrier tekintetében, akár csak a sport tekintetében, de senkit nem engednek el. Szerintem, hogyha ilyen dolgokat tudunk például behozni, hogy mi igenis olyan szemmel tekintünk a gyerekekre, hogy nincs tehetséges, vagy tehát nekünk gyerek van, és mindenkivel kell foglalkozni. És lehet, hogy az igaz, most egy nagyon magas, nem tudom, akcelerált gyerekről van szó, akinek még a mozgása szana szét van, és több munkát igényel az edzőtől, hogy azzal a gyerekkel foglalkozzon, de igenis meg kell tenni, és igenis kell azzal a gyerkőccel foglalkozni. Nem csak azért, mert lehet, hogy ő lesz a, nem tudom, a világ legjobb játékos, hanem egyébként is kötelességünk vele foglalkozni, hogyha eljön és kézlabdázni akar, és megígérjük a szüleinek, hogy mi megtanítjuk kézlabdázni, akkor tanítsuk meg kézlabdázni. Tehát ez egy alap. És azt, ha még abból a gyerekből még nagy isten egy tehetséges felnőtt játékos is lesz, hát akkor meg azt gondolom, hogy elértük a célunkat, és nagyon boldogok vagyunk.
2: Igen, ez, amit mondtál, ez előjött akkor is, amikor például a magyar válogatottból hiányolták a klasszikus, magas, most női mezőnyről beszélünk, átlövőket, és sokan azt mondták, hogy amikor a gyermekkorban eredménykényszer van, ugye akkor az edző inkább nyúl a kisebb, ügyesebb, irányító típusú alacsonyabb játékosokhoz, és az átlövőkkel nem foglalkoznak annyit, akik esetleg, ahogy te mondod, később érnek. Szóval akkor ezen is változtatni kell, hogy igenis, aki benne van a rendszerben, ahhoz meglegyen a megfelelő szakember és megfelelő türelem.
3: Igen, ezen is változtatni kell, így van, és ez szemléletmódbeli változást igényel az edzőknél leginkább, hogy meg a kiválasztó rendszerünknél is leginkább, hogy ezzel foglalkozni kell. Tehát ez nem az éppen aktuális, nagyon ügyes, jó pálya tesztet betanuló gyerkőcökből lesz majd később a Vámos Petra, tehát hanem igenis lehet, hogy abból a sarokba éppen ott álló magas lányból lesz, aki most egyelőre még lehet, hogy ki sem mer lépni, vagy egyelőre még csak ott van, és még a labdát se tudja nagyon elkapni, meg még nyaklik a mozgása, de és tudom, hogy az egy hosszabb folyamat, és tudom, hogy az nagyobb munka, és mondom, tisztelet a kivételnek, mert rengeteg jó szakemberünk van Magyarországon, akik egyébként ezt a munkát el is végzik, és ennek köszönhetően van Albek Annánk, vagy szóval, hogy most, ha nem mondjak, tényleg nem akarok senkit kiemelni, de hogy ennek köszönhetően vannak tehetségeink, csak ha ezt még jobban megerősítjük és megtámasztjuk, és tényleg mindenki tud ilyen felfogásszerűen dolgozni az utánpótlásban, akkor szerintem ez egy jó dolog tud lenni a végén.
2: Egy utolsó gyors kérdése van, csak időnk, az akadémiai rendszer rendben van-e úgy, ahogy van? Ott is sokan beszélnek kiégett, túlterhelt, sérülésekkel bajlódó gyerekekről, szóval jó-e a mostani rendszer, vagy ebbe is esetleg terveztek belenyúlni?
3: Racionalizálni lehet mindig, tehát én ezt nem mondom, hogy ne lehetne racionalizálni. Most elég csak egyébként a NEK-ából, csak hogy tényleg így egy példát, mert ugye ha csak egy kérdés is az akadémia kapcsolatban, akkor beszélünk a NEK-ról. A NEK-nak egyébként, tehát ha mi mutatná jobban, már bocsánat, tehát az ő sikerük titkát, hanem az, hogy az NB1-ben vannak magyar tehetséges gyerekekkel, adott esetben a saját utánpótlásukban persze néha meg kell támasztani egy-egy külső igazolással, de a saját tehetséges akadémistáikkal vannak az NB1-ben, és ott állják meg a helyüket, és bennmaradnak, és sokszor éles meccseket tudnak már, valós minőségi játékperceket tudnak ezek a gyerekek játszani, és ha nincs felület ezeknek a gyerekeknek még ennyi se, hogy itt megmutassák magukat, akkor kérdezem én, hogy hol mutatják meg magukat az NB1-be, vagy az NB2-be? Tehát muszáj olyan felületet biztosítani, ahol ezek a tehetséges gyerekek tudnak versenyezni. Ugye az akadémiai rendszer ilyen tekintetben szerintem így megfelelő, viszont biztos racionalizálni kell egy-két dolgot a versenyeztetésükkel kapcsolatban, a verseny engedélyükkel kapcsolatban, a túlversenyeztetéssel kapcsolatban, ezekkel elképzelhető, hogy kell racionalizálni.
2: Sok sikert kívánunk nektek ez a nem kis munkához, és szerintem hívunk még ide a Nemzeti Sportrádióba, hogy a fejleményekről és az eredményekről beszélgessünk. Pitz Andrásnak nagyon szépen köszönöm, a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatóságának vezetője volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

különleges élmények, a magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, magyarok! Hey, Fonci!

0: a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Pedig Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Labdarúgás. Történetek, gólok és aktualitások a 23. labdarúgó világbajnokság előtt. Minden kedden 17 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.

Ahogy a 2012-es Európa-bajnokság hivatalos dala mondja, Endless Summer, vagyis végtelen nyár. Reméljük, hogy idén is azt szeretnénk majd kívánni, hogy bárcsak sose érne véget a foci világbajnokság. Már csak 51 nap, és kezdődik is június 11-én. Addig pedig itt a Nemzeti Sportrádióban minden kedden 17 óra 30 perctől egy-egy világbajnoki csoport kerül bemutatásra. Most a 8. részben következzék a B-jelű kvartett.

0: A 2026-os FIFA világbajnokság B csoportja 4 egymástól merőben különböző futballnemzetet fog össze. A társházigazda Kanadát, a megbízható európai erőnek számító csoportfavorit Svájcot, a tornára története során először az ázsiai selejtezőn keresztül kijutó Katart, valamint a drámai körülmények között kvalifikáló Bosznia-Hercegovinát. A csoport küzdelmei június 12-e és 24-e között zajlanak, mérkőzéseit Toronto, Santa Clara, Inglewood, Vancouver és Seattle adja otthonul. Az egyenes kieséses szakaszba a két csoport első jut tovább, a 8 legjobb csoport harmadik egyike pedig szintén folytathatja. Kezdjük a B csoport favoritjával, Svájccal.
1: Veretlen kvalifikáció.
0: A svájciak az UEFA B jelű selejtező csoportjában meneteltek a kvalifikáció során, amelyben Koszovóval, Szlovéniával és Svédországgal kerültek egy csoportba. A csoportot megnyerték, Cseka vezérletével egyeneságon jutottak ki. A FIFA ranglista szerint jelenleg a 19. helyen állnak.

0: az esélyek.
1: Svájc az egyik legkiszámíthatóbb európai válogatott, hiszen 2006 óta szinte minden nagy tornán ott van. A 2022-es VB-n a legjobb 16 közé jutottak, ott viszont Portugália 6-1-re verte őket. Az Európa-bajnokságokon is komoly teljesítményt nyújtottak. A 2024-es EB-n legyőzték a címvédő Olaszországot, majd az angolokkal szemben büntetőkkel estek ki a negyeddöntőben. A svájciak a 2026-os VB-n azt tűzték ki célul, hogy végre 1954 óta először bejussanak a legjobb 8-ba.
0: Svájci kulcsjátékosok.
1: A svájci válogatott kapitánya és lelke Granit Xhaka, aki 144 meccsével a csapat rekordere. A Sunderlandben játszó 32 éves szervező középpályás egész karrieri alatt meghatározó alakja volt a svájci futballnak. Negyedik világbajnokságára készülhet. Mellette a védelemben a Manchester Cityből Milánóba az Interhez igazolt Manuel Akanji az egyik legmegbízhatóbb bástya, míg Don Endoye és Brel Embolo az offenzív szálakat fogják össze. A kispadon Murat Yakin ül, aki 2021 óta vezeti a csapatot, és már két VB-selejtezőn is sikeresen irányított. A paksiak 13-szoros válogatott középpályása, Vécsei Bálint 3 évet légióskodott Svájcban. Emiatt rengeteg tapasztalatot szerzett a svájci futballközegről, amiket meg is osztott velünk.
2: A bajnokság is mostanában eléggé kiélezett szokott lenni. Ott is elég kevés csapat van a bajnokságban, de viszont nagyon sok csapat nyúl a saját fiataljaihoz. Ezáltal a korosztályos csapataikkal is, és a válogatottban is megtaláltak a légiósok. Igazából ez a bajnokság pont egy olyan előszobája mondjuk egy topligának, hogy szívesen vásárolnak onnan játékosokat, és ezáltal, hogyha a felnőtt válogatottat nézzük, akkor igazából mindenki szinte külföldön topligából játszik.
1: Azt tudjuk, hogy általában ugye az alpesi sportágak szerelmesei a svájciak. A labdarúgás az mennyire tartozik a kedvencek közé? Tehát mondjuk akár megnézzünk egy átlagos bajnoki meccset, akkor megtöltik a stadionokat?
2: Igen, azért elég sok néző szokott lenni. Igazából nekem Lugánóban volt egy olyan élményem is, hogy azért a jégkorongot azt nagyon szeretik az országban, és hogyha mondjuk azonos időben volt a mérkőzés, akkor többen voltak a jégkorong mérkőzésen, úgyhogy azért ez benne van, de igazából vannak ezek a nagy csapatok, a Young Boys, Basel, vagy Zürichet, említhetem, hogy azért elég sok nézőt vonzanak.
1: És mi jellemző egyébként a szurkolókra? Tehát azért olyat, hogy futballhuliganizmus, olyat Svájcból nem igen hallunk, mert nyilván ez a kulturált szurkolók a svájciak?
2: Igen, mondhatjuk ezt is, de azért Svájcban azért megvannak ezek a külön kantonok, régiók. Nálunk Lugánóban ez az olasz stílus volt, akkor hogyha mondjuk a Servet vagy a Sionnál a francia, és akkor St. Gallen, Basel, Young Boys, ott pedig a német stílus, úgyhogy megvolt egy kicsit úgy mindegyik ebből a részekből.
1: Hogy néz ki mondjuk egy edzés Svájcban, másképpen képzelik el, mint akár itthon, vagy olyan hú, de nagy különbség nincs azért mondjuk, hogyha Magyarországgal hasonlítjuk össze?
2: Nem látok abban különbséget, hogy az edzések felépítése annyi, hogy szerintem ott több olyan nemzetközi edző volt, aki mondjuk azt is úgymond egy ugródeszkának tekintette, és onnan még tudott feljebb lépni. Sok fiatal edző van svájci ligában, úgyhogy igazából ez az, ami talán különbség lehet.
1: Igen, amit említettél te is, hogy ugye sok a fiatal tehetséges futballistájuk, de mellette meg rendkívül jó az összhang, az a kémia, amit mondjuk az idősebb játékosokkal alkotnak. Hogy tekintesz mondjuk a svájci válogatottra? Azért többször is találkozott velük a magyar válogatott az elmúlt években. Tehát mennyire szimpatikus mondjuk az a foci, amit ők játszanak?
2: Nekem teljesen szimpatikus igazából, de azért egy válogatottnál nyilván azt kell nézni, hogy milyen bajnokságokban edződnek nap mint nap a játékosok, és azért a svájci válogatottnál azért a 80%-át topligás vagy Premier League vagy szériás játékosok adják, úgyhogy igazából megvan az alap, hogy jó csapat legyen, és mindig kialakul egy olyan, hogy egy jó kémia a csapaton belül, nincsenek ilyen kimondott nagy sztárjaik, de mindenki egy jó erőt képvisel, és ezért szokott szerintem az eredmény is párosulni ezzel.
1: Akárha mondjuk Xhakára vagy Shaqirire gondolunk, igen, azért vannak olyan játékosok mégis, akik talán egy icipicivel azért kiemelkednek a svájci válogatottból. Mennyire tudnak rajongani akár a szurkolók mondjuk ezért a két játékosért? Tehát abszolút Ki lehet mondani, hogy azért vannak kedvencek ott kint is?
2: Én szerintem biztos, hogy vannak kedvencek, de ott szerintem inkább azt, hogy ezt a vezetői szerepet kivállalja el, és igazából azért rajtuk le szokott lenni jobban a nyomás, attól függetlenül, hogy mondjuk ők a csapat sztárjai, de ez pont ez a két játékos az, aki egy olyan vezető típus, aki azért húzza a csapatot magával.
1: Egy ilyen világbajnokság előtt mondjuk nagy a lelkesedés, mert te is pont ott voltál 2018 környékén, két VB-vel ezelőtt kint Svájcban. Azért várják a szurkolók? Van egy ilyen felfokozott hangulat?
2: Várják, igen. Mert az is egy érdekes jelenség volt, hogy azért sok nemzetiség megfordul Svájcban, és például én pont az Európa-bajnokság idején is kint voltam, amikor a portugálok megnyerték is, akkor annyi portugál zászlót még nem láttam, mint ott kint Svájcban, úgyhogy azért nagy a láz. Gondolom egy ilyen VB előtt még nagyobb, de azért más országoknak is szurkolnak ott Svájcban.
1: Következzen a kvartett másik európai résztvevője, Bosznia-Hercegovina.

0: Drámai kvalifikáció.
1: Bosznia-Hercegovina a 2026-os VB-n csupán másodszor vesz részt világbajnokságon. Az első alkalom 2014 volt. A legfontosabb különbség most az, hogy a B csoportba való bejutás a lehető legdrámaibb körülmények között valósult meg. Ugyan a hagyományos selejtezőn Ausztria mögött a második helyen végeztek, de a Nemzetek Ligája miatt az UEFA B playoff ágán folytathatták, ahol először Wales győzték le büntetőkkel, majd Olaszországot verték, szintén 11-esekkel, és ezzel kijutottak. Az egészet azt tette igazán emlékezetessé, hogy mindkét meccsen az egyenlítő gólt a csapatkapitány, a 40 éves bosnyák legenda Edin Džeko szerezte.
0: Az örök rekorder és az edzői forradalom.
1: Edin Džeko egyik a labdarúgás legkülönlegesebb alakjainak. A volt Manchester City, Róma és Inter csatár 2026-ban már 40 éves, és így ha pályára lép a tornán, Roger Milla után mindössze a második mezőnylátékos lesz a VB történelemben, aki 40 feletti korban vett részt a tornán. Džeko a bosnyák válogatottban 147 mérkőzésen 73 gólt szerzett, és 20 egymást követő évben talált be a nemzeti csapatban. Emellett a Schalke-ban a Bundesliga 2 valaha volt legidősebb gólszerzőjévé vált. Džeko mellett a boszniai csapat átalakulásának kulcsfigurája Sergej Barbarez szövetségi kapitány, aki maga is egykori válogatott csapatkapitány volt, és aki 2024-ben vette át a posztot mindenféle korábbi felnőtt edzői tapasztalat nélkül. Barbarez magas energiájú, gyors átmeneteket preferáló játékstílust honosított meg. Nyilatkozata a kiutás után sokat mondó volt. 2 évvel a tervek előtt járunk. Most megmondtam a játékosoknak. 2 évente járni kell tornára.
0: Rutinrókák mellett fiatal tehetségek.
1: A veterán Džeko mellett a keretben helyet kapnak a jövő ígéretei is. Benjamin Tahirovics és Armin Gigovics a középpályán, valamint Ermedin Demirovics támadásban. A védelem tartó oszlopa a francia Ligue-ben futballozó veterán Sead Kolasinac, aki ugyan az Argentina elleni 2014-es VB-n saját kapujába fejelt, de azóta is alapembere a válogatottnak. Vécsei Bálint korábban Olaszországban is légióskodott, így adott volt a kérdés, hogy vajon az olaszokat kiütő bosnyákokról mit gondol, illetve hogy az olasz barátai, ismerősei hogy fogadták a meglepő vereséget.
2: Hát nyilván ez most így, hogy harmadik alkalommal nem sikerült kvalifikálniuk magunkat a VB-re. Hatalmas nagy csalódás, főleg, hogy még a csapatok számán is bővítettek. Úgyhogy ezt most mindenki úgy éli meg, hogy ez hatalmas krízis ott az olasz focin belül. Valószínű, hogy a jövőben fognak is változtatni ezeken, akár személyi váltásokkal is, de azért tényleg azért egy nagy csalódásnak tekinthető, hiszen nem egy megoldatlan feladat lett volna megverni Boszniát és úgy kvalifikálni magukat a VB-re. Visszatérve a bosnyákokra azért, hogyha kicsit visszatekintünk, pont Magyarországgal volt egy csoportban, és akkor vertük meg őket oda-vissza, tehát hogy azért ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy nekünk is azért jó lett volna ott lenni ezen a VB-n.
1: Náluk ugye szintén jellemző az, ami mondjuk nálunk is pár éve jellemző volt, azért voltak olyan nagy idősebb sztárok, akiktől mondjuk féltek, hogy mi lesz, hogyha kiöregszenek. Úgy látszik, hogy Edin Džeko nem tud kiöregedni, mert szerintem ő 80 éves koráig játszani fog. De mit gondolsz egyébként a bosnyák fiatalokról és így az idősekkel alkotott kiváló elegyről?
2: Igen, megvannak azok a rutinos játékosok a bosnyákoknál is, és azok a fiatalok olyan teljesítményt tettek le például az Olaszország elleni mérkőzésen is, ami azért tényleg komoly szintet hozott, úgyhogy hogyha ezek a fiatalok továbbra is így fejlődnek, akkor biztos vagyok benne, hogy még nagyobb bajnokságba el tudnak jutni, úgyhogy van nekünk is erre példánk, szerintem a mi válogatottunk is így fiatalodik és erősödik is, hogy elég többen igazoltak a bajnokságba. Úgyhogy talán egy kis szerencsével nekünk is ott lett volna a helyünk.

0: versenyző, Kanada is ebbe a csoportba került.
1: Történelmi háttér.
0: Kanada a 2026-os tornán harmadik alkalommal vesz részt világbajnokságon. Korábban csak 1986-ban, amikor a magyar válogatottal is szembe került, és 2022-ben jutott ki, ráadásul mindkétszer a csoportkörben búcsúzott. A kanadai válogatott a mai napig nem nyert egyetlen VB-mérkőzést sem. A 2022-es katari VB-n ugyan 3 vereséggel zárták a csoportkört, de legalább beírták a nevüket a történelemkönyvbe. Alfonso Davis a Horvátország elleni meccsen megszerezte az első kanadai VB-gólt.
1: Hazai pályán óriási nyomással.
0: Kanada az Egyesült Államokkal és Mexikóval közösen rendezi a tornát, így hazai közönség előtt lép pályára. Ez óriási motivációt, de egyszerre óriási nyomást is jelent a csapat számára. Jesse Marsh, szövetségi kapitány, aki az utóbbi évek alatt kiszámítható, taktikailag tudatos együttest épített fel, nyíltan elismeri. Az a cél, hogy Kanada most először lépjen tovább a csoportkörből.

0: zsugorleveles kulcsemberek.
1: A csapat zászlóvívője és csapatkapitánya Alfonso Davies, a Bayern München bal hátvédje. A gánai menekültáborban született, majd edmontoni nevelkedésű 25 éves játékos karrierje lenyűgöző. BL győzelem, több Bundesliga cím és az első kanadai világbajnoki gólszerzője. Davies a 2026-os tornára sérülésből visszatérve készül, és elmondása szerint rendkívül különlegesnek tartja, hogy hazai közönség előtt léphet majd pályára. Az együttes másik meghatározó alakja, Jonathan David, a Juventus csatára, aki a kanadai válogatott minden idők legeredményesebb gólszerzője, 39 találattal.

0: csoport negyedik tagja Katar, amely akár meglepetést is okozhat.
1: A 2022-es emlékezetes pillanat és a csapat ereje.
0: A 2022-es VB-n hazai pályán Katar 3 vereséggel utolsóként végzett csoportjában. Az egyetlen VB góljukat Mohamed Muntari szerezte Szenegál ellen. Muntari a csapat legismertebb csatára, 57 válogatottságon 13 gólt szerzett. Mellette még ott lesz a csapat legveszélyesebb szélsője, Akram Afif, aki a 2023-as ázsiai kupa gólkirálya lett, valamint Al-Moez Ali, aki a 2019-es Ázsia kupán 9 góllal az aranycipőt szerezte, szintén a keret tagja.
1: Sikeres kvalifikáció az ázsiai selejtezőn.
0: Katar egyedülálló helyzetben van a VB történelemben. 2022-ben házigazdaként mutatkozott be a tornán, de soha nem jutott ki hagyományos úton a selejtezőn keresztül. 2026-ra ez megváltozott. A katariak az ázsiai kvalifikáció negyedik körének csoportjából kerültek ki, az Egyesült Arab Emírségeket, valamint Ománt megelőzve első helyezettként. Röviden és tömören tehát ez az első eset, hogy Katar kizárólag sportteljesítménnyel szerezte meg a VB helyét.
1: Érdekességek.
0: A katariak külföldi születésű, honosított játékosokra is támaszkodnak. A brazil születésű Lucas Mendes, Edmilson Junior és mások is az Al-Anabi keretét erősítik. Az idei 2026-os tornára a katari csapatot az ismert spanyol edző Julen Lopetegui készíti fel, aki korábban a spanyol válogatottnál, a Real Madridnál és a Sevillánál is dolgozott, sőt a 2018-as VB előestéjén az átigazolási botránya miatt menesztették Spanyolország kispadjáról. A 2022-ben tehát Katar rendezte a világbajnokságot. Akkor az M4 Sport kommentátora Újvári Máté több mérkőzést is a helyszínen követhetett, akit az emlékeiről és az élményeiről kérdeztem.
2: Hát egy utólag vissza kell gondolnom a katari világbajnokságra, akkor vegyesek az érzelmeim. Ugye eleve nagyon sok negatív prekoncepció volt a VB-t illetően, hiszen ez volt az első télen rendezett világbajnokság, valamikor novemberben utaztunk ki. Önmagában egy kicsit furcsa volt az, hogy közelítünk a karácsonyhoz, és ennek ellenére az egyébként nyáron tartandó labdarúgó világbajnokságra utazunk ki Katarba. Az első hetek, talán nyugodtan mondhatom, hogy az első két forduló az úgy telt el, amit szerintem sokan emlékeznek rá, hogy hát nagyon sok fizetett szurkoló ment ugye ki, hogy megtöltsék a stadionokat és a lelátókat, és az igazi szurkolás meg az igazi hangulat az nem annyira volt tetten érhető, viszont az utolsó csoportmérkőzésekre, amikor már tényleg azon múlt, hogy valamelyik válogatott kiesik, vagy éppen tovább jut, akkor már sok tényleges szurkoló és drukker megérkezett Katarba, és én onnantól kezdve számítom tulajdonképpen azt a világbajnokságot, mert onnantól kezdve azért a hangulat jelentősen megváltozott szerencsére pozitív irányba, úgyhogy döcögösen indult, aztán szerintem már egészen jó kis VB hangulat kerekedett belőle. Miközben az egy furcsaság volt, hogy ugye egy viszonylag kis országban tulajdonképpen, ha te lementél a metróba, akkor fél órán belül az összes stadionhoz el tudtál jutni. Egyébként kiváló metróhálózatot hoztak létre pont a világbajnokság idejére és ennek érdekében. Úgyhogy nekünk kommentátoroknak, vagy éppen a média bármely szereplőinek különösebb kifogása szerintem mondjuk szervezést illetően nem lehetett a VB-vel kapcsolatban.
0: Katari válogatott meccsen egyébként voltál kommentátor, vagy jártál katari válogatott meccsen?
2: Nem voltam katari mérkőzésen, viszont kolléga volt természetesen, beszéltem is velük, hogy milyen volt az a mérkőzés, és egyébként azt mondták ők is el, meg aztán a külföldiek, hogy Katar elképesztően büszke volt a saját válogatottjára és nemzetére, és azokra a játékosokra, akik a világbajnokságon is szerepeltek, tehát ők tulajdonképpen egy ilyen helyi hősöknek számítottak a VB-t megelőzően is, és a világbajnokság alatt pedig nyilván mindenki a legnagyobb sztárokkal volt elfoglalva, ami teljesen természetes. Olyan emlékképem a mai napig van, hogy igazából bárhova mentem, 15-20 métert nem nagyon tudtam megtenni, anélkül, hogy valami foci VB-re emlékeztető dologban ne botlanék bele. Legyen az egy hirdetés, egy plakát, egy újság, buszmegállóba kitett kis mezecske, ami szintén a VB-re hajaz. Tehát viszonylag próbáltak a szervezők is a helyi drukkerek, pontosabban az oda kiérkező drukkerek kedvébe járni. De mondom még egyszer, a világbajnokság alatt az volt mindenkinek a benyomása, hogy a katari válogatott, bár nem kifejezetten jó teljesítmény nyújtott a világbajnokságot, ettől függetlenül a helyiek nagyon kedvelték ezeket a labdarúgókat.
0: Hát Máté, esetedben nem tudunk amellett elmenni, hogy te ugye kiváló Forma 1-es szakértő, illetve kommentátor is vagy. Az hogyan érintette a katariakat, hogy ugye, ha jól olvastam, akkor az akkori világbajnokság miatt a Forma 1-es futamot nem rendezték meg?
2: Igen, ugye Katar alapvetően a koronavírus alatt került oda a Forma 1-nek a vérkeringésébe, de azt már lehetett tudni, és amikor mi kimentünk a világbajnokságra, akkor ott érdeklődtünk is helyiektől, hogy ez az időpont például, ugye ez a téli világbajnokság, ez most igazából mikor dőlt el? És a helyiek azt mondták, hogy abban a pillanatban, hogy Katar hivatalosan megkapta a rendezés jogát, teljesen egyértelmű volt mindenki számára, aki valaha csak egy napot is töltött Katarban nyáron, hogy abban az időszakban, június és augusztus között egyszerűen nem lehet mérkőzéseket rendezni, mert nagyon sok esetben árnyékban plusz 40 Celsius fokot mutat a hőmérőnek a higanyszála. Tehát, hogy az teljesen esélytelen. Úgyhogy azt mindenki tudta, hogy ebből téli rendezés lesz, és ebből kifolyólag pedig, hát téli, késő őszi, inkább így mondanám, és ebből kifolyólag pedig az is egyértelművé vált, hogy ebben az időszakban akkor nyilvánvalóan más nagy sporteseményt egyszerűen nem tud megrendezni Katar, és nyilván biztonsági meg logisztikai okokból erre nem is volt tulajdonképpen lehetősége, de hát ez a valamit valamiért kategória.
0: Az egyértelmű, hogy még korán van ahhoz, hogy az esélyeket latolgassuk, hiszen még rengeteg minden történhet az idei világbajnokságig. Ennek ellenére kíváncsi voltam, hogy Vécsei Bálint és Újvári Máté mit gondolnak, ebből a B-jelű kvartettből, Svájc, Bosznia-Hercegovina, Kanada vagy Katar közül mely csapatok lehetnek a biztos továbbjutók?
3: Svájcot mindenképp kiemelném szerintem csoport elsőnek, és szerintem Kanada és a bosnyákok fogják a második helyért vívni a helyüket, úgyhogy én szerintem Svájc maga biztosan fog tovább lépni, és Kanada és Bosznia között fog eldőlni szerintem a második hely.
2: Ebből a négyesből én Kanadát és Svájcot tippelném így első körben. Valamiért őket érzem a továbbjutásra esélyes csapatnak. Szerintem Kanada még mindig sokak szemében egy picit ilyen sötét lónak számító válogatott, miközben a közelmúltban azért jelentkeztek nem egy olyan eredménnyel, amelyre fölkaphatta a világ a figyelmét. Nem beszélve arról, hogy azért az elmúlt években szépen Kanadából is elkezdtek Európába beszivárogni minőségi játékosok. Hát Svájcot meg ismerjük, akár csak az előző labdarúgó Európa bajnokságról is. Bosznia-Hercegovina esetében pedig nagy bravúr volt az, hogy az olasz válogatottat ki tudták ejteni Dzekóék, de szerintem pont egy tipikusan olyan tornacsapatról beszélünk, amelynek a meccsei nem biztos, hogy a legizgalmasabbak lesznek, úgyhogy nekem a megérzésem és a tippem az, hogy ebből a négyesből Svájc és Kanada fog majd tovább jutni.
0: A továbbjutókat illetően tehát majdnem teljes a konszenzus a kiváló labdarúgó Vécsei Bálint és kommentátorunk Újvári Máté között. Legkésőbb 64 nap múlva eldől, hogy igazuk lett-e. Hiszen addigra már tudni fogjuk, hogy a B-jelű Kanada, Bosznia-Hercegovina, Katar és Svájc négyesből vajon tényleg Svájc vagy Kanada végez majd a kvartett első két helyén. Még mielőtt záródna az eheti labdarúgó világbajnoki magazinunk, hallgassuk meg szokás szerint El Pap Istvántól a VB történelmi sorozatunk multidézését. Következzék a magyar válogatott 1970-es és 74-es selejtezői kudarca.
4: ...1969-ben a magyar labdarúgó válogatottal megesett az a csúfság, ami korábban sohasem, nem jutott ki, nem indult el egy olyan világbajnokságon, amelynek a selejtezőire nevezett, hiszen 1930-ot és 1950-et leszámítva mindig ott voltunk, egyik esetben sem kívántunk indulni. 1969-ben, illetve 1970-es VB selejtezőiben viszont igen, ahol minden létező számít, mai számítás szerint meg is előztük a csehszlovákokat, hiszen a gólkülönbségünk is jobb volt, a egymás elleni eredményünk is jobb volt, minden jobb volt, de akkor az volt a rend, hogy egy semleges helyszínen egy harmadik, egy pótselejtezőt vív egymással a két csapat, és ez az, amikor Szepesi György azt kiálthatta az éterbe, hogy jönnek a csehszlovákok, mert a csehszlovákok nem csak jöttek, hanem 4-1-re megvertek minket, és a mi időnk lejárt, mondta egyesek szerint Mésző Kálmán, mások szerint Göröcs János. A lényeg, hogy nem jutottunk ki az 1970-es világbajnokságra. Ezt megspékelve, ugyanez nem sikerült 4 év múlva sem, itt azt a bravúrt hajtottuk végre Svédország és Ausztria társaságában, hogy veretlenül nem lettünk csoport elsők, amihez nagyba hozzájárult, hogy itthon az utolsó selejtezőn az újonc Bicskei Bertalan a kapuban 3-2-es vezetésünkről a mérkőzés finisében bizonyos Edström fejes góljával egyenlítettek a svédek, 3-3 lett, ők jutottak ki a VB-re, Magyarország pedig, amely nem is olyan sokkal azelőtt még világhatalom volt, televízión nézte ezt a világbajnokságot is.
0: Elpap István multidézését hallhatták. Már csak 51 nap telt, és kezdődik az idei labdarúgó világbajnokság. Ma a B-jelű kvartettet ismerhették meg közelebbről, de jövő héten kedden 17 óra 30 perctől az Irány Amerika nevű magazinunk 9. epizódjában egy újabb csoport bemutatása következik.
5: Ez korábbi műsorunk ismétlése.

Anglia, Horvátország, Gána, Paraguay. Ez a négy nemzet válogatottja alkotja majd a 2026-os labdarúgó világbajnokság elcsoportját. Sorozatunkban áttekintjük a VB összes négyesét, felidézzük az egyes nemzetek korábbi eredményeit, valamint igyekszünk bemutatni a különböző országok labdarúgását. Mai epizódunkban tehát az elcsoporttal foglalkozunk.

0: Kezdjük a csoport egyetlen olyan csapatával, amely korábban már a magasba emelhette a világbajnoki serleget. Az 1966-os VB-n aratott sikerével Anglia a 8 nemzet egyike, amely már elhódította a trófeát, ám azóta többször is nagyon szerencsétlenül szerepelt a világeseményen. Az angolokról első körben Elpap Istvánnal beszélgettünk.
1: Szerintem az angolok pusztán amiatt gondolták csak, hogy esélyesek, mert az angolok mindig úgy gondolják magukról, hogy esélyesek, amikor kikaptak Egyesült Államoktól 1950-ben, először voltak VB-n, akkor is otthon azt hitték, hogy elírás van, és 10-1-re ők nyertek, de valójában az valóban tényleg 0-1 volt. Ők mindig azt hitték, hogy ők a világ legjobbjai, sose voltak azok. 66-ban sem szerintem, de azért legközelebb még mindig ott jártak ahhoz, hogy tényleg a legjobbak legyenek, már minőségre, mert ugye az eredmény önmagáért beszélt, tehát ők nyerték meg a világbajnokságot, de annak azért úgy futottak neki, ugye Elfremzi volt a szövetségi kapitányuk, annak a VB-nek úgy futottak neki, hogy azért ott egy elég ütőképes, jó társaság jött össze, ott tényleg egy 2-3-4 ember súrolta a világklasszis kategóriát, sőt, mondjuk Bobby Moore és Bobby Charlton biztos, hogy ebbe a kategóriába is esett, és valószínűleg minden idők legjobb angol kapusa Gordon Banks is arra a VB-re, vagy arra az időszakra esett, itt talán csak Peter Shilton lehet konkurenciája későbbiekből, és azért volt egy Nobby Stylesuk, és volt egy Jeff Hurstjük, aki nem is nagyon lett volna kezdő, hogyha Jimmy Greaves nem sérül meg, aki egyébként a legjobb csatáruk volt, meg a legjobb név, de Jimmy Greaves sérült volt, ott volt a keretben, de aztán végül Jeff Hurst lett a nyerő kártya, mert ugye a VB történelem egyetlen világbajnoki döntős mesterhármasa fűződik a nevéhez, még akkor is, abból az egyik nyilvánvalóan nem volt gól, tehát ma ezt már elvennék. Csak az angolok vitatkoznak ezen, hogy gól volt, vagy nem volt gól, tökéletesen látszik, hogy a gólvonalra pattan a labda. De aztán rúgtak utána még egyet, meg hát a németek amúgy is az utolsó pillanataiban a meccsnek egyenlítettek, tehát az a meccs amúgy is az angoloknak állt. Hát így kell VB-t nyerni Wembleybe, teltház előtt, királynő előtt, és maga hát második Erzsébet adta át ugye Bobby Moore-nak azt a világkupát, amit egyébként 3 vagy 4 hónappal a VB előtt egész egyszerűen elloptak, mert valami bélyek kiállít, a FIFA már odaadta az angoloknak, és azok népszerűsítendő a VB-t valami baromi drága bélyegek társaságába kiállították, ahonnan sikeresen aztán ellopták, és eltűnt a világkupa. Jelentkeztek a tolvajok, elkezdődött ilyen alkudozás, el is küldték a világkupának a fedelét, jelezve, hogy náluk van az egész, de aztán végül senki se tudja, hogyan ez a világkupa elkeveredett, és valami londoni külvárosban valami bokor alól kaparta ki egy Pickles nevű keverék kutya, akit a gazdája ott sétáltatott, leadták a világkupát, meg lett Pickles országos sztár lett, később tévésorozatok főszereplője, a kutya, és amikor ünnepelték a világbajnoki címet az angolok, akkor Bobby Moore annak a szállodának az erkélyéről, ahol a gála vacsora volt, de hát ott miniszterelnöktől királynőig mindenki ott volt, meg az utcán 1 millió ember, azok mind ünnepeltek, nem csak a világkupát, hanem Pickles kutyát is fölemelte a feje föl, és megmutatta a tomboló tömegnek, úgyhogy Anglia, akkor szerintem az angolok azt hitték, hogy hát akkor mostantól azért majd nyerjük a VB-ket, tulajdonképpen a közelében nem voltak ennek, még a leginkább 1990-ben egyébként, ott azt akár meg is nyerhették volna, hogyha a németek ellen egy kicsivel több szerencséjük van.
0: És a németek ellen többször volt, hogy nem volt szerencséje az angol válogatottnak, például 70-ben is mondjuk.
1: Hát az nem csak szerencse kérdése volt, mert 70-ben azért a német válogatott szerintem már jobb volt, mint az angol. 66-ban ott viszont inkább az angoloknak volt szerencséjük, de valóban 82-ben játszottak egy kiki meccset a középdöntőben, az angoloknak nyerniük kellett volna. Kevin Keegan és Trevor Brooking, a két tulajdonképpen legnagyobb sztárjuk sérült volt, de arra a meccsre csodával határos módon fölépültek, beálltak csereként, de ők se tudták azt az egy vacak gólt begyötörni Schumachernek, és így a németek jutottak a négy közé, aztán a döntőbe. 90-ben ez már a Gascoigne-Lineker-Waddle féle nagyon-nagyon jó angol válogatott volt Bobby Robsonnal a kispadon. Ott ugye elődöntöztek, egy megpattanó bréme szabadrugást egyenlített ki Lineker, de hát jöttek a 11-esek, az angolok a németek ellen minden 11-es párbajt mindig elveszítenek, mint a 96-os hazai EB elődöntőjükbe is. Ott is elbuktak, és aztán olyan közel, ugye már csak egyszer voltak négy között 2018-ban az angolok, ahol pont a horvátok érkeztek, és az a horvát csapat az jobb volt, mint az egy-két sztárt leszámítva, azért nem annyira ütőképes angol.
0: Most pedig, ha már az angol-német párhuzam, akkor egy német vezetőedző, egy német szövetségi kapitány ül a kispadon, majd az angol válogatott élén gyakorlatilag a 2026-os világbajnokságon. Mit várhatunk most az angoloktól?
1: Én szerintem egyébként jók lesznek az angolok, hogyha ezt a ezt az óment, ezt le tudják magukról vakarni, hogy ők a VB-n kudarcra vannak ítélve, kicsit olyanok, mint az Arsenal a bajnokok ligájában mondjuk, akkor sokra vihetik. Azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy világbajnokok lennének, mert egy polc még fölöttük is van, de a mezőny, hát főleg ez a 48-as mezőnynek a 90%-át csukott szemmel is meg kell, hogy verjék, persze az is kell, hogy lehetőség szerint mindenki egészséges legyen majd a VB-re, mert ne felejtsük el, hogy mind a Premier League-be, mind a BL-be most jönnek azok a meccsek, ahol a tudás, a fizikum, a koncentráció 100%-ára szükség van, és azért itt még lesz egy-két sztár, aki majd úgy sérül meg, hogy a VB-n nem számíthat rá a kapitánya, és az angolok azért persze sokan vannak, meg a Premier League-ben is egyre több ütőképes jó angol labdarúgó van, de annyian nincsenek, hogyha mondjuk Harry Kane kiesne, akkor őt már azért picit nehezebben pótolnák, és az ilyen emberek még vannak abban a csapatban.
0: Anglia Horvátországgal te is említetted már így, de nem részleteztük, 2018-ban az elődöntőben találkozott. Akkor is az angolok ez a klasszikus it's coming home, tehát hogy hazajön a trófea. Rigmust kántálták folyamatosan az utcákon és mindenhol a világbajnokság helyszínén is 2018-ban, de nem jött haza a trófea, és a horvátok túljártak akkor az angolok eszén. 2-1-re nyertek hosszabbítást követően, a 109. percben Perisic szerzett találatot, azt hiszem. Hát most akkor van miért revansot venni az angoloknak.
1: Hát az angolok most a horvátok előtt járnak, ez biztos, főleg azért, mert az a horvát generáció, a második nagy horvát generáció, az első ugye 98-ba lett Sukerék, Prosinečkék, 98-ba lett VB harmadik. Ez a 2018-as döntős, meg ugye 22-be is elődöntős horvát generációból, ez a Modric, Mandžukić, Perisic, azért ez már a múlt. És akik följöttek mögéjük, azok között talán Guardiolt leszámítva olyan extra jó labdarúgót nehéz lenne mondani. Ugye angolok az esélyesek, ettől még a horvátok a csoportból nyilván gól nélkül tovább mehetnek, de azért, mert Panamát azt nem számoljuk, tehát azt nem, de onnan mi is tovább mennénk Panama mellől, de Gána az meg sose lehet tudni, szóval nagyon ritka az, hogy egy VB-n egy afrikai csapat nagyon maradandót tud alkotni, ez általában egy-egy meccsre korlátozódik, de most az egy-egy meccs az lehet pont a horvátok elleni meccs, tehát a horvátoknak azért résznél kell lenniük, az angolokat én egyáltalán nem féltem, az angoloknak egy 6 pontjuk üzenbiztosan lesz, de inkább 9, úgyhogy simán tovább mennek, azért a horvátok is elég jó eséllyel tovább fognak jutni a csoportból, aztán hogy utána meddig jutnak, azt már nagyon nehéz megjósolni, az angolok mondjuk a 8-ig papírforma szerint üzenbiztosan elmehetnek, szerintem ha az alatt zárnak, akkor otthon szokás szerint teljes nemzettragédia, akkor it's coming home, de akkor ők jönnek haza, nem a kupa, ha meg tovább mennek, ugye ezt a 96-os hazai EB-re írták egyébként ezt a Football Coming Home dalt, és ha meg tovább mennek a 8-nál, az már hatalmas bravúr kategória, világbajnoki címről szerintem azért nem reális álmodozni.
0: Elpap István után pedig következzen Priskin Tamás, aki éveken keresztül játszott Angliában. Ő foglalta össze, hogy milyen az angol futballkultúrát megismerni testközelből.
2: Igen, köszöntöm a hallgatókat. Hát én megmondom őszintén, nagyon örülök, hogy az angol futballkultúráról beszélhetek, mert nekem személyes kedvencem, és tényleg minden pillanatát élveztem, amikor ott futballoztam. Mondhatjuk azt, hogy imádják a labdarúgást, és tényleg a labdarúgásnak élnek, és ez nem csak a labdarúgókra és a játékosokra, hanem a szurkolókra is értendő. Tényleg bárhová mentem Angliában, akár étterembe, vagy bárhová a labdarúgáson kívül, ott is nagy szeretetet kaptunk ugye a szurkolóktól. Úgyhogy tényleg ezt lehet látni hétről hétre, mert igazából ugye az első négy vonalban majdnem az összes mérkőzésen teltház van, tehát tényleg az embereknek az életüket a futball teszi ki.
0: Te Angliában játszottál, légióskodtál éppen akkor mondjuk, amikor 2010-ben az angol válogatott kijutott a dél-afrikai világbajnokságra. Mit tapasztaltál akkor ott kint az Egyesült Királyságban? Hogyan fogadták az emberek azt, hogy itt egy világbajnokság van éppen most?
2: Hát igen, nagyon örültek neki a szurkolók, és tényleg világbajnokság lázában égtek, és ezt ugye lehetett látni és tapasztalni is, de egyébként ezt minden hétvégén megtapasztaltam, mert egyébként, hogyha a világbajnokságot levesztük attól függetlenül is, ahogy említettem, hogy a szurkolók élnek halnak a futballért, élnek halnak saját klubjaikért, és hát nyilvánvalóan élnek halnak ugye az angol válogatottért, nyilván angol válogatott igazából az országnak a képviselője, úgyhogy tényleg akkoriban is látni lehetett, hogy már nagyon izgatottan várják a kontinens viadalt, és szurkolnak a csapatuknak.
0: 1966-ban már nyert Anglia világbajnokságot, ez az egyetlen alkalom egyébként, amikor a döntőbe jutott, ezen kívül a legjobb négy volt az, amíg a legtovább jutott Anglia. Mostanában már többször is volt olyan, például 2018-ban, mikor a horvátok ellen az elődöntőben búcsúztak az angolok, hogy a szurkolók már az It's Coming Home, tehát hazatér a kupa, gyakorlatilag rigmust skandálták folyamatosan, de hát nem tért haza a kupa most. Van esélye 2026-ban a te nézőpontod szerint, ugye te az angol labdarúgó első osztállyal hétről hétre foglalkozol szakértőként. Van esélye az angoloknak arra, hogy akár a végső győzelmet is megszerezzék?
2: Igen, én azt mondom, hogy az angol válogatott minden egyes tornára úgy indul el, hogy ott van az esélyesek között. Én azt mondom, hogy nekem a Premier League személy szerint a kedvencem, és én azt mondom, hogy a világ legjobb bajnoksága is, tehát bivaj erős az angol válogatott is, tényleg nagyszerű játékosok alkotják. Megmondom őszintén, hogy a számomra is egy kicsit érthetetlen dolog, hogy tényleg nem nagyon tudtak még igazából nagy eredményt felmutatni, pedig tényleg nagyszerű csapattal rendelkeznek. Tehát én úgy érzem, hogy minden ilyen torna előtt ott lehetnek az esélyesek között. Nyilván nagyszerű csapatokkal fognak találkozni, tehát sok apró nuansznyi dolgon dőlhet el akár egy-egy mérkőzés, de én azt mondom, hogy ezekben a játékosokban benne van az a kvalitás és az a tudás, hogy akár egy ilyen tornát is megnyerhessenek, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nekik is ez a legfőbb céljuk.
0: Anglián kívül azonban még egy nagy futballnemzet ott van az L csoportban, amelyről ugyanha nagy ágyúként nem is lehet beszélni, de egyértelműen az elithez tartozik. Ez nem más, mint Horvátország csapata.

A legutóbbi két világbajnokságon egyaránt érmet szerzett a horvát labdarúgó válogatott, amely 1990 óta szerepel önálló válogatottként, így története nem nyúlik olyan messzire. Eddig mindössze 6 világbajnokságon szerepeltek a horvátok, ebből 3 alkalommal éremszerzésig jutottak. 1998-ban a hollandok ellen nyerték meg a bronzmérkőzést 2-1-re, érdekessége továbbá annak a világbajnokságnak, hogy a gól királya a 6 gólig jutó horvát Davor Šuker lett. Története legjobb eredményét 2018-ban érte el a horvát válogatott, amikor az angol együttest legyőzve jutott a világbajnoki döntőbe a csapat. Igaz, a döntőben 4-2-re kikapott a francia válogatottól. Érdekessége a 2026-os világbajnokságnak, hogy ezúttal ismét összesodorta a szél az angol és a horvát csapatot, ám ezúttal a csoportban, és bőven van törleszteni valója az angol válogatottnak. Végezetül pedig következzen Gána, amely akár a meglepetés csapata is lehet a csoportnak.

0: A 2026-os labdarúgó világbajnokság L csoportját Anglia, Horvátország, Gána és Panama alkotja. Virányi Zsolttal, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettesével pedig egy érdekességről beszélünk most, hiszen a meglepetés csapata ennek a négyesnek talán Gána lehet majd a világbajnokságon. Gána 2006-ban az első világbajnokságára jutott ki, akkor a nyolcad döntőben Brazília ellen búcsúzott 3-0-ás vereséggel. 2010-ben viszont érkezett az áttörés, a máig legjobb eredményét érte el Gána, sőt az afrikai csapatok közül is mindössze egy jutott Gánánál tovább 2022-ben Katarban. Marokkó a negyed döntőben búcsúzott Uruguay ellen, de arról pontosan, hogy mi volt a mérkőzés krónikája, talán inkább beszéljen az, aki a helyszínen tartózkodott ott Dél-Afrikában.
1: Az volt a tétje ennek a mérkőzésnek, amelyet Johannesburgban, a Sucker Cityben, a focivárosban rendezték, így hívták az ottani stadiont, méghozzá ugye Johannesburg külterületén, mondhatnám, hogy a prérin, ott húzták fel, olyan volt, mint egy UFO, amit oda ledobtak volna. 84 ezer néző, portugál játékvezető, és megszerezte Gána a vezetést. A nagy kérdés az volt, hogy az első afrikai csapat lesz, amelyik bejut a legjobb négy közé a foci BB történetében. Korábban ez Kamerunnak Anglia ellen sokáig úgy tűnt, hogy 1990-ben Olaszországban sikerült, de aztán elfáradtak a kameruniak, és Gary Lineker értékesített 11-est, két 11-essel fordított Anglia és kiejtett a Kamerunt. Itt pedig hiába szerzett vezetést Gána, Uruguay Diego Forlán hatalmas szabadrugás góljával, ha jól emlékszem, kiegyenlített, és aztán jött az a pillanat, ami miatt most kérdeztél engem, hiszen a hosszabbításban, annak is az utolsó pillanatában egy talán jobboldali szabadrugás követően először lábbal került nagyon nagy helyzetbe Gána, és megszerezhette volna a továbbjutást, az elődöntőbe jutást érő gólt, de ez nem történt meg, mert ott állt a gólvonalon Suárez, az uruguayi legenda, aki először szabályosan mentett, és az ezt követő kipattanót fejjel juttatták vissza a gánaiak, és az meg gól lett volna, de ő úgy, mint a játszótéren, ahogy mi is csináltuk, hogy csak gól ne legyen, mert még a 11-es ki lehet hagyni elve alapján, kézzel kiütötte a labdát, nem lett gól, őt kiállították, Suárezt, így aztán például a következő mérkőzésen az elődöntőben nem játszhatott, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy nem lett gól, nem jutott be a négy közé Gána, mert a 11-est Asamoah Gyan kihagyta, és ez abszolút igazságtalanul hatott ott nyilván a szurkolókra, mert hát mindenki szerette volna, hogy történelmet írjon Gána, hogy első afrikaiként bejusson a négy közé, ráadásul jól, sokszor jobban játszott, de hát rutinosabb volt, és jobban bírta fizikailag is Uruguay, mert ezen a téren azért az európai és a dél-amerikai foci folyamatosan előbbre tart, mint az afrikai. Sokan gondolták úgy, hogy majd a gánaiak jól bírják az állóképességüknek köszönhetően, de hát nem voltak olyan könnyörtelenek, mint Suárez, aki aztán majd négy év múlva, ha jól emlékszem, még harapott is, de igazi vadállat módjára nem engedte, hogy a labda bejusson a gólvonalon túlra, ezért lehet őt utálni, lehet szeretni, nem szeretni. Egyébként a saját véleményem az, hogy azt tette, amit tényleg mindenki ott megtett volna. Így Gána még kapott egy esélyt, de a 11-es nem tudta belőni, amit mondjuk Gary Lineker belőtt volna 1990-ben, meg be is lőtt más szituációban a 11-est, azt a gánaiak nem tudták. Ott volt a Muslera nevű kapusuk, Forlán pedig a világbajnokság egyik legjobb játékosa volt, konkrétan őt választották a torna legjobbjának, és mondom a névsort, hogy kik után a 82-es VB-t követően Rossi, tehát Paulo Rossi, Diego Maradona, Totó Skilacci, két brazil zseni, Romário, Ronaldo, 2002-ben Kána, németek kapusa, és Zidane 2006-ban, ők lettek a torna legjobbjai a foci VB-ken, és 2010-ben ebbe illeszkedett bele Diego Forlán, az uruguayi, aki miatt, ő miatt is szerették nézni, és szerettük nézni egyébként ezt az uruguayi válogatottat. Hát a sors különös fintora, hogy 1970 után bejutottak a négy közé, de megint érem nélkül távoztak Dél-Afrikából, mert hogy a foci VB-t ott rendezték 2010-ben, és maradt nekik a negyedik hely. Egy nagyon jó emlékezetes bronzmeccsen 5 gól született, de a végén Kedira győztes góljával a németek legyőzték az uruguayiakat, és az uruguayiak hát joggal sírhattak, ugyanúgy, mint a gánaiak sírtak a negyeddöntő elvesztése után.
0: És akkor most 2026-ban pedig Gána ismét kijutott a világbajnokságra, 2022-ben is ott volt Katarban, akkor a csoportkörben búcsúzott, 2018-ban ki sem jutott, és hát 2014-ben egy világbajnoksággal a már imént említett 2010-es VB-t követően szintén a csoportkörben búcsúzott, úgyhogy úgy tűnik, hogy az a szereplés és az a búcsúzás ott a negyeddöntőben valamelyest rányomta a bélyegét is Gána világbajnoki szerepléseire, hiszen két csoportkörös búcsú, mint azt már említettem, és egy olyan VB volt, amikor ki sem jutott 2018-ban. Gána most viszont 26-ban ott lesz, de egy olyan csoportban, amelyben szerepel Anglia, Horvátország. Angliáról azért tudjuk, hogy már korábbi világbajnok, a 8 nemzet egyike, amely megnyerte a világbajnokságot. Horvátország, amely 6 világbajnokságon indult, ebből 3 alkalommal érmet szerzett. Egyszer ezüstöt, kétszer pedig bronzérmet. Hol a helye ebben a négyesben Gánának?
1: Én mindig a sötét lovaknak, a meglepetés csapatoknak, a kis csapatoknak, bárhogy hívjuk őket, nekik drukkoltam, szurkoltam, de aztán nyilván be kellett látnom, hogy sokszor ez jogtalan szurkolás, mert csak a meglepetés ereje hajt, de aztán focit nem láttam tőlük, és hát attól tartok, hogy ez a Gána, túlzás lenne azt mondani, hogy picit is ismerem őket, vagy láttam a mérkőzéseiket, de szerintem az angol és a horvát válogatott is jobb lesz. Tehát Gánának itt tulajdonképpen sok szerepe nem lesz ezen a világbajnokságon, ezt tippelem. Fekete csillagoknak becézik őket, és az ifjúsági labdarúgó eseményeken Gána különben már utánpótlás szinten ért el sikert, a 17 éven aluliak VB-t kétszer is megnyerte, 1991-ben és 95-ben, és pont az, ami 2010-ben is hiányzott, vagy Kamerunból, 1990-ben Roger Millerékból, a rutin, a tapasztalat és a döntő pillanatokban a könyörtelen helyzetkihasználás, vagy a szituáció megoldása, hogy mindegy, hogy csúnya gól, csak gól legyen, és azzal jusson tovább a csapat, hát meglepődnék, ha az angolokon és a horvátokon kifognának a gánaiak. Tehát én nem várok tőlük csodát most.
0: Végezetül pedig nem csupán a 2026-os labdarúgó világbajnokság csoportjain megyünk végig egy ilyen sorozat keretein belül, amelyből minden kedden egy részt hallgathatnak meg, hanem Elpap István jóvoltából a korábbi világbajnokságokat is felelevenítjük. Ma az 1954-est Elpap Istvánt hallják.
2: Világbajnoki felvezető sorozatunkban az eddigi 22 torna legjobb sztoriait is felidézzük, ezen a héten valamennyi közül a legfájdalmasabbat, egyben a legragyogóbbat. E kijelentés mögött nincs ellentmondás, hiszen az 1954-es világbajnoki ezüstérem valóságos nemzettragédiával ért fel a rákosi rendszer alatt amúgyis kilátástalanságban élő országban. Sebes Gusztáv aranycsapata 1950 óta veretlen volt. Ha lett volna FIFA világranglista, azt Holt biztosan vezeti. A kieséses szakaszban a németek elleni csoportmeccsen bokasérülést szenvedő Puskás Ferenc nélkül is egyaránt 4-2-re megverte az előző VB első két helyezettjét, Brazíliát és Uruguayt. Majd a csoportkörben már 8-3-ra legyőzött Németország ellen akarta feltenni a pontot az íre. A Bernie Wangdorf stadionban ráadásul percek alatt 2-0-ás előnyt harcoltunk ki, innen sikerült 3-2-re kikapnunk. Conteóból nincs hiány. A németek doppingoltak, eladtuk a meccset, kimaradtak a fiúk a döntő előtti éjszaka, csalt a bíró, csak hogy a 4 leggyakoribbat citáljuk, de ennél valósabb problémát jelentett például az esős idő és az ázott talaj, amelyre Adi Dassler csodas topliaival ment fel az ellenfél. Puskás lába csak félig gyógyult meg, de ki az, aki kihagyja a csapatból a kapitányát, aki ráadásul egy megadott és egy lesgólt is lőtt. Cibor jobb szélsőt játszott, de ő amúgy jobb lábas volt, továbbá a döntőben így is gólt szerzett. Idehaza majdnem kitölt a forradalom, és a mai napig tartja magát az elmélet, hogy ha nincs a Berni vereség, nincs 56 sem. A keletinél villamosokat borogattak, a játékosokat lefüggönyzött kocsikkal úgy kellett hazamenekíteni, bezzeg Németországban. A háborús vereség és az azt követő megaláztatások után a nemzet éppen Fritz Walterék diadalába kapaszkodva állt fel, és lett Európa vezető gazdasági hatalma. Ha úgy tetszik, ezt is nekünk köszönhetik.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És így szép, úgyhogy jó reggelt kívánunk mindenkinek május 20-án, szerdán reggel 6 óra 3 perckor. Ezzel emlékezünk ugye a 6-3-as győzelemre, amikor is megvertük az angolokat. Ez labdarúgás. Nemzeti Sportrádió pedig, ez pedig benne a Sportreggel, Csonka Zsófival. Hello Szofika, jó reggel!
2: Hello, jó reggelt mindenkinek és Alsányi Levivel.
1: Drága hallgatók, igen, egészen jó időre ébredtünk, lassan-lassan ébredezik a nyár. Ugye igazából a nyár június 1-től datálható, tehát ez a május, ez még egy tavasz, és benne van a ravassága és a tavasznak a szépsége. Mikor mutatja magát, de mégsem annak látszik, ami. Így tudom szépen a helyi ideálisi viszonyokat felvázolni, és nem véletlenül mondtam azt, hogy a 6-3 ugye vár, az labdarúgás, mert tegnap aki nézte, aki nem, aki bújt, aki nem, mert végignéztem, és nem azt mondom, hogy végigizgultam, mert nagyon korán gólt ütöttünk, ugyebár az átcsoportos jégkorong világbajnokságon, és nagyon úgy néz ki, hogy, hogy bent tudunk maradni, és ez már azt jelenteni, hogy sorrendben másod ízben maradhatunk bent az átcsoportos VB-n, hiszen aztán a vége 5-0 lett, ha jól emlékszem, végignéztem, 5-0-ra vertük meg Nagy-Britannia csapatát, őrületek, bombasztó gólokkal, nincs ilyen szó, de most ezt elmondtam nektek, úgyhogy nagyon-nagyon gratulálok.
2: Jégkorong nyelvén van?
1: A magyar csapatnak. Majdnem volt egy kis verekedés is, szédületes gólokat lőttek.
2: Fogak repültek?
1: Terbocs. Hogy?
2: Fogak repültek?
1: Nem, semmi nem volt.
2: Hát
1: nem, nem, nem volt Rész András.
2: Akkor semmi.
1: Én Rész Andrásra mindig elmondtam, hogy nagyon fura az ember, aki érted a fogát a nyakába hordja. Tehát azért mindig legyen egy képünk arról, hogy kivel beszélünk. Lenyűgöző. Figyelj, olyan dominancia volt, ember hátrányból ütöttünk gólokat. És nagy gólokat megint csak, ezt mondtam az osztrákok ellen, de kikaptunk 4-2-re, de ott is két olyan pipa gól volt, hogy wow, komolyan mondta, Ronaldinho lőtt ilyeneket a focipályán.
2: Na.
1: És most megint, Terbocs, akkorát...
2: Kedves csinált el a jégkorong.
1: Gyerekek, nagyon gratulálunk, úgyhogy a mai napot kicsit a magyar férfi jégkorong válogatottnak és az ő sikerüknek is szenteljük, úgyhogy jó reggelt kívánok mindenkinek, remélem jó vagytok, hello! Csak ezt el kellett mondani, mert bennem volt.
2: Köszönjük,
1: és ugye akkor
2: meg
1: szégyelje magát a Manchester City, mert ugye ide-oda lépkedtem, hogy látok egy jó meccset, a Bournemouth-szal játszott, vezetett 1-0 a Bournemouth, és a végén 1-1 lett, de ez azt jelentette, hogy ugye kikaparták az Arsenal nevű őzikének a gesztenyét, így az Arsenal idestova 20 éve volt utána bajnok, és most újra megnyerte az angol, angol első osztály bajnokságot. És ezt mindig elmondom, mert egy új info, legalábbis nekem az volt, a kisfiam mondta, hogyha Angliában valaki veretlenül nyeri meg a Premier League-et, akkor utána azonnal kap egy telefonhívást a Buckingham palotából, hogy please, jöjjenek egy kicsit csevegni.
2: Károly úr meghívta őket?
1: Ő most nem tudja, mert ugye az Arzenál sokszor kikapott most, de amikor legutoljára ott voltak,
2: hát akkor
1: még Bözsike, már bocsánat, tehát tisztelettel. Igen, vele volt egy beszélgetés, készfogás és duma.
2: De
1: és kroászon mártogatással a kávéban.
2: Köszi a kisfiadnak az infót.
1: Hál az égnek, hogy van olyanokat mond nekem, szóval ha veretlenül nyered meg a Premier League-t, akkor mehetsz a Buckingham Palota, sőt, akkor mész. Ha tetszik, hanem miért. És ott voltak Arzén Wengerék, és dumáltak egyet.
2: De jó.
1: Úgyhogy ez így. Most pedig idén újra. 25-26-ban bajnok a Győr és az Arzenál. Egyik Magyarországon, másik pedig Angliában. Közben pedig a Chelsea megverte ugyebár a Tottenhamet. A Tottenham sorsa mindig nem dőlt el. Még ki is esetnek képzelt, Szofi. Nem tudom mennyire. De így, hogy Tottenham, így ezt mondom, azért az egy neves, egy nívós csapat, ugye? Na hát 2 pontra van a kieséstől, és még van egy. Egyetlen fordulóma.
2: Man City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool. Csak azt néztem meg, igen, hogy a BL indulás ebben a pillanatban kiknek.
1: Az ott nagyon variáltam, hogy ma játszik ugyebár Freiburg ellen az Aston Villa Európa Liga döntőt, ha ott nyer, akkor átírhatja, mert ugye így most alanyi jogon BL induló, de az a csapat, amelyik megnyeri ugye az Európa Ligát, alapból indult a BL-ben, így akkor azt hiszem, hogy még egy csapat érkezhet az angol első osztályból.
2: Akkor az a Bournemouth lehet.
1: De még nem tudjuk. Szóval azért ez is egy nagyon fura sorsási rendszer, de így alakult. Úgyhogy jó meccsek voltak. Tegnap is, ma meg már hát itt beharangoztuk, jön egy jó kis Freiburg és egy Aston Villa. Unai Emery nagyon nagy mágus, úgyhogy imádja az Európa Ligát már. Kiváló, nagyon sokat nyert, hogyha tudja, mit kell. De ott van ez a Fránya Freiburg, hogy így mondjam.
2: Fránya Freiburg.
1: Igen, igen. Most német labdarúgás, főleg, hogy tényleg a listavezető Bayern München kikapott a Paris Saint-Germaintől, egy picit szerintem háttérbe szorult, meg talán az a Premier League jobb, meg a Villa most nagyon megy. Tehát, hogyha azt mondta, hogy igazán szeretné biztosra menni, akkor semmit nem tudok mondani.
2: És a Freiburg csak hetedik a német bajnokságban.
1: Semmit nem jelent. És úgy készültek, hogy ugyebár előző hétvégén 4-1-re nyert a Freiburg, 4-2-re az Aston Villa, ráadásul a Liverpoolt vett 4-2-re. Tehát azért nem kis labdával gurigáznak, érted, a homokozóban, ahol a háttérben egy betonpingpongasztal, tehát azért ezzel készüljünk. Na, szóval jó reggelt kívánunk mindenkinek, sziasztok, jó reggelt, miért nem tudom elképzelni Zsozét Barcelona kispadján? Kérdezi tőlünk valaki.
2: Na, Levikém.
1: Zsozét Barcelona kispadja. Hát ezt nem is tudom, nem is értem.
2: Zsozé.
1: Na jó, akkor beszélek tovább. Szóval az a helyzet, hogy igen, közben úgy néz ki, hogy Zsozé Mourinho aláír a Real Madriddal, és megy tovább. Épp tegnap láttam egy nagyon kellemes mémet, amikor Zsozé Mourinho bemegy egy ilyen rajzolt, nem tudom, kastélyház, bármi, haszén, de ajtaján, de úgy, hogy letépi magáról előtt a ruhát, és embertelen kirajzolt, kidomborodó izmok mindenhol, majd bemegy, és kiírják, hogy az El Clásico ideje alatt történik mindez, majd utána egy ilyen kis tücsök kiesik egy kis fürdőnadrágban egy 4 perc után. Szóval valószínű, hogy ez már is az én Mourinho-ra is. Aztán még mindig tegnapi hír, hogy...
2: Ha már Mourinho, akkor említsük meg.
1: Mit?
2: Ha már kis videókról beszéltél, azt az Ancelottit, amit szintén te is megosztottál, hogy az egyetlen név, ami előtt krákogott, úgy tűnt, mintha egy picit nehezére esne kimondania,
1: Ancelottinak,
2: igen, azt a résztvevőnek a nevét, akit a végül is berakott a VB csapatba, és gyakorlatilag népünnepé keveredett belőle az utcán, igen, és mindenhol.
1: Igen, kiirdették a brazil világbajnokságra induló csapat tagjait, egyébként döbbenetes nevek, szóval.
2: És végignéztem a videót, és ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
1: hihetetlen Casemiro-kon át, szóval mindegy, és akkor végén tám még az órát is egy kicsit szívta, szipogott, nem tudom. Most kérdés, hogy jó lenne ezt elemezni, hogy ezt azért, mert nem akarta, vagy azért, mert a nyomás, vagy hogy úgy érezte, hogy ez az utolsó VB-je lehet Neymarnak, hát, de nem mondta, hogy Neymar Junior Santos, ezt így
2: nehezen,
1: bemondta.
2: Nehezen mondta be. Végignéztem, direkt kíváncsi voltam, végignéztem a 4 perces videót, hogy a többi nevet hogy mondja be, bármikor előfordul ez a kis szipogás, mint ha hezitált volna, de nem. Egyedül Neymar volt, aki előtt így tett.
1: Úgyhogy ott lesz Neymar is.
2: Minden esetre, hát mindenki nagyon örül neki. Mi is örülünk neki.
1: Hát azt nem, hogy mindenki örül-e neki, de ez hát a döntés született. Hát azt nem tudjuk, de ott a helyszínen nagyon örültek.
2: Helyszínen,
1: barátnője volt mellettek, összeborultak. Igen, szóval bármit lehet mondani. Na, és azért tisztázzuk szerintem a dolgokat. Azért, tehát Neymar korszakos zseni. Azt, hogy most közben átment, érted, színészbe, és esedezett, ájúldozott, nem tudom, ez ne erről maradjon meg, hanem a játékáról, tényleg a csodálatos cseleiről, aki bevállalt végre, van Neymar csel, sorolhatnám. Szóval, hogy még utolsó mohikán, egyik mohikánként volt jelen, vagy van jelen, ahol szerintem a nemzetközi labdarúgásban, és ha nagyon belegondoltok, ezért mondták Bappére, hogy tehát kvázi az utolsó nagy világsztár, mert azért Holland se hozza azt, amit várnak tőle, de egyszerűen méretetlen mennyiségű pénzért tölt el napjait Manchesterben. Szóval nincsenek nagy nevek, és nagy nevek nélkül, hogy mondjam, tehát nem lesz maradandó, és nem lesz emlékezetes. Bármilyen sportról beszélünk, épp néztem, most ugye lassan kezdődik a Roland Garros, és Novák Djokovic szállt ki a kocsiból, nyilván nem ő most már az esélyes, hanem Sinner és Alcaraz. De hát, amikor egy név kiszáll a kocsiból olyan teljesítménnyel, amit ő átadott nekünk, akkor nincs kérdés. És ezt érzem most a nemzetközi labdarúgásban, hogy talán elfogytak, elapadtak a nevek játékosoknál is, és az edzőknél is.
2: Ez nagyon fontos, hogy hozzátetted, igen, valóban.
1: Úgy az érzem. Edzők,
2: igen. Tényleg, most már alig tudunk mondani, hát mondjuk pont, ugye Ancelotti, oké, ő még nyilvánvalóan egy nagy név, talán még a Premier League jegyez néhány nagy nevet, de már azt mondom, jó, oké, persze most ezzel lehet vitatkozni, Mourinho most visszatér Madrid.
1: Hát most nem régi nagyokat mond. Tehát elfogytak a nagy neve.
2: Azért mondom, mert hogy ugye mi a jelen, és hogyha a jövőben nézünk, akkor igazából hát nem
1: bocsánat, tudom. Bocsánat, Kompany se név, és sorolhatnám, tehát értem, hogy most jót alkot a szponzorát sapkájába, de hogy ebből is látszik, hogy, tehát, hogy valahol, spontán beszéltük Csisztus Zsuzsival, hogy lehet, hogy ott meg kéne húzni egy ilyen korhatárt, hogy legyen benne tapasztalat bőven. Hát Vincent Kompany fiatalabb, mint Neuer, aki a kapuban áll. Tehát én elhiszem, hogy jó edző, meg jó kvalitásokkal rendelkezik, csak valahogy vagy a rutin, vagy az élettapasztalat miatt én még korainak érzem. Elindult egy ilyen vonal, hogy a 40 éveseket tegyünk be edzőknek, csak szerintem talán még korai, de ez megint csak az én meglátásom.
2: Igen, érdekes a felvetésed, hogy legyen valamilyen életkor. Én lehet, hogy nem is életkor alapján, mert akkor kizárnál tényleg korszakos zseniket, de az, hogy mondjuk legyen egy két lépcsős folyamat, hogy mondjuk nem ülhet egyszer, vagy elsőre oda főedzőként, hanem akkor legyen másodedző kötelezően, és lehet, hogy zseniális lesz, és egy év múlva már ő lesz az, aki az első vonalat viszi, de hogy tehát, hogy egy picit a ranglétrát itt...
1: Figyelj, saját tapasztalatomból tudom mondani, hogy kvázi ugye 25 évesen kezdtem ezt a szakmát, és volt az elején, kaptam olyan lehetőségeket például, hogy nagyon nagy rendezvényeken, minisztereket kellett felkonferálni, azt sem tudom, hogy... Nem ennyire persze, de nagyon elbénáztam. Ma meg tartalommal, őszintén remélem, hogy szakmai háttérrel is ezeket meg tudom oldani. És nem azért, mert én olyan hülyde nagy csávú vagyok, hanem hogy van mögöttem, és összesadtam egy olyan 3-4 ezer rendezvény, fellépés, műsor, hadd ne soroljam. Tehát most ez sokkal nagyobb önbizalommal és szilárdsággal vagyok ott abban a helyzetben, ahol lehet, hogy szegény Csábi Alonso is, ugye, ha már konkrétumokról beszélünk, hogy oda lépett a Reál kispadjára, ő nem tudom, 44-5 éves, igen. Még kell várni 5 évet. És szerintem most a Chelsea-nél nagyon jól fog neki tenni, hogy edződik, szerintem sok mindent majd átél, megél, és utána megy a Reálhoz.
2: És ahogy mondod, mögötted van több ezer ilyen jellegű tapasztalat, és ez azért nagyon fontos, mert amikor a pályán vagy, vagy a pálya szélén, az annyira más lélek állapot.
1: Nagyon.
2: Tehát, hogy nem összehasonlítható, és ahogy te is mondtad, belaktad ezt a szerepet, tehát nyilván ez egy hiteles történet számodra, hogy te ezeket betöltöd. Ugyanígy egy sportoló számára, most teljesen mindegy, hogy milyen sportágról beszélgetünk, az, hogy sportolóként hiteles vagy, és aztán edzőként, vezetőként, főleg egy futballban, nagyon ahol fontos. Tényleg hullanak a fejek, tehát, hogy sajnos nem átvihető egyik a másikra. Muszáj.
1: És azt gondolom, hogy ne adjunk ki lépéseket.
2: Muszáj edzőként
1: is. Az élet más területén is látjuk nagyon sok helyet. Amikor valakit vezetőnek választanak, akkor szóval nem tudsz egyik percben, nem tudom, egy gyors étteremben kiadni egy hamburgert, utána pedig szövetségi elnökként megjelni. Most azért mondtam, csak a nagy lépés miatt. Na, úgyhogy itt is így állunk ezzel, de bízunk benne, hogy jönnek majd.
2: És nem a kvalitásokról van szó, szerintem ezt szögezzük le, mert nyilván nem a kvalitásokat kérdőjelezzük, vagy kérdőjelezzük meg az elmúlt percekben sem, hanem pontosan azt a hitelt, amit egy játékosoknak, reményeink szerint csapatnak, bár azért nagyon sok élvonalbeli futballklubnál azt látjuk, hogy a csapat, mint egység nem tudott kialakulni, pontosan a hatalmas világsztárok miatt, oda kell egy akkora ego, ami e fölé esernyőt tud tartani, és összefogja őket.
1: Na jó, ne fejtsük meg a világot ilyen korán, de mert mi sem látunk így a szaruhátján túl, ahogy szokták mondani, de én azt gondolom, hogy kellenek sztárok, és pont a Djokovicék kapcsán mondom, mert egy Sinner meg Alcaraz sem az még bőven nem az.
2: Alcaraz ráadásul lábadozik továbbra is. Most jelentette be, hogy valószínűleg
1: hogy nem indul, igen. Na, és arról beszélünk, és ha jól emlékszem, már 7-szeres Grand Slam győztes. Tehát, hogy mindez 23-4 évesen. Igen. És amikor azt mondjuk, hogy Djokovic, azt hiszem 24, mennyi? 21 Nadal és 20 Federer, valami ilyesmi. Szóval az a három ember több mint 60 darab Grand Slam győzelemmel rendelkezik. Nem lehet ezt feldolgozni, vagy átélni. Így tudod, hogy itt van egy Alcaraz, aki most berobbant, meg a Sinner, és nekik is van már ilyen 5-6-7, és azt mondjuk, hogy biztos így majd utolérhetik, nem most lesz a baj, hanem ha esetleg elérik a 10-et, és akkor jön egy ilyen sérülés, vagy jön egy újabb 18 éves zseni bárhonnan, mert most rengetegen álltak fel a kispadról, hogy odaérjenek, és nekik velük kell megküzdeni.
2: Nem irigylem ezt a korosztályt, azért, mert ők gyakorlatilag már az előttük lévő még aktív, vagy már éppen nem aktív játékosok nyomvonalán tudnak csak haladni, de akik ugye áttörték ezeket a felfoghatatlan számú gátakat, akár a teniszben, akár máshol, azért hát mégiscsak őket tekintjük úttörőnek egyértelműen, és ők maradnak tényleg még már nem aktívként is azok a nevek, ahogy mondtad, akikre visszaemlékszünk. Úgyhogy hajrá, fiatalok!
1: Nagy
2: feladatok, igen.
1: Ahogy Sándor György mondta, egyem a szívét, fiatalok, a jövő a tiétek. Bár régen azt mondták, hogy a miénk lesz. Tehát, hogy ezt tegyétek össze. Na, Lautaro Martínez azt mondta, élvezi az életét az Internél, ha nem rúgnak ki, akkor bizony itt fejezem be, nem igazán tetszik a sportágat körülvevő világ, szóval befejezem, nem hallanak rólam, többé el fogok tűnni. Nagyon sokan gondolják ezt, és nem csak a sportolók közt, hanem úgy az életben, színészek, művészek más tekintetben is, hogy nagyon-nagyon furcsa, nem a sportágat, már jól beszél Lautaro, nem a sportágat körülbelül világ, hanem a világ, ami körülöl minket, szerintem nagyon rossz helyzetben van. Ha majd a kór ismét kéne felállítanom, akkor azt mondanám, hogy tessék elmenni mindenki pihenni, lenyugodni, szeretni egymást. Nem akarom Scherer Péter tegnapi egyszerűen döbbenetes halálhírét idehozni, de én nem térek magamhoz tegnap óta. Hogy így tűnnek el az emberek, a korszakos zsenik, egy élet, egy csettintés alatt, miközben azt látod, hogy nap mint nap egymásnak esnek az emberek, ilyen-olyan nézetek, vélemények, politikai gondolkodások, és sorolhatnám, hogy mik miatt, nem éri meg, szóval nem akarok itt nagy expozét tartani, de hogy tehát hogy szeretni, ölelni, mosolyogni, adni, megélni, szóval nem akarom elpuffogtatni ezeket, de nem lehet másképp, legalábbis én azt hiszem, nem lehet másképp élni, nem lehet bántani, nem lehet haraggal, dűvel a lelkedben, a fejedben neki menni másokat zsigeri rossz indulatúsággal, szóval ezt csak azért mondom, mert tegnapi Scherer Péter távozás és halála egyszerűen szóval feldolgozhatatlan, és itt vannak Kálói Molnár Péter és Fenyő Miklós az utóbbi hetek, hónapok leköszönő ikonikus sztárjairól beszélünk, akik fiatalon vagy nem annyira fiatalon, de távoztak, hogy éljük meg ezeket a csodás pillanatokat az életünkben, mert hogy, és pont az, hogy ilyenkor az ember, amikor szerintem ilyenkor számot vett az életé, vagy mennyi jót, rosszat, vagy pozitív, negatív dolgot tettél, akkor átgondolt, hogy mire volt jó a haragtartás, a veszekedés, az uszítás, szóval, hogy nem. Tehát szerintem tisztuljon ki a lelkünk, és ezt azért mondom csak, mert Lautaro ezt mondta, hogy nem csak a sportágat, hanem a világot körülvevő világ.
2: És ugye Scherer Péternek is, ha már megemlítettük őt.
1: Meg kell említeni.
2: Így van. Ugye ő a sportban is azért alkotott, hiszen ugye a Mesél a pálya nívódíjas sorozatnak pontosan, amit mondasz,
1: igen,
2: a szeretet, ugye? A rajongás a kosárlabda felé volt ugye a hátterében, úgyhogy igen, valóban azzal töltsük az időt, ami tényleg feltölti a szívünket.
1: Nagyon.
2: Pályán, innen és túl.
1: Nagyon, és ne úgy kezdjük a napot, hogy rossz ízű gondolatokat, meg kommenteket írunk. Szóval ezt el kéne venni. Én magát az internetet is törölném egy évre. Viccenk, egy évre. Tehát, miért lenne nehéz? Hát, úgy értek a nagyszüleink. Egy évre.
2: Tehát, hogy te, mint te a saját életedből?
1: Nem, a világból. Elég. Tehát azt látod, ömlik rád, bocsánat, a szem. Ömlik rád a kommentháború, ömlik rád a hadd ne soroljam. És nem, egyszerűen, mert tiltottam, most ott tartok, hogy mindenfajta féle oldalakat tiltok, alig engedek be ilyen információkat az életembe.
2: Hát ez, hogy tényleg te magad személyes
1: nem akarom
2: saját,
1: látni.
2: Maga szűrője.
1: De ugyanakkor látom az emberek arcán, hogy milyen, nem csak Magyarországon, ugye a világban, ugye hát utazunk mindannyian, hogy nem az, hogy szomorú, de hogy ilyen nem tudom, nem is kilátástalan, de talán, vagy elkeseredett. szenvedett, ezek a jó szavak talán, de mindenhol azt látom. Ha csak nem, elmész egy olyan helyre, ahol jó idő van. És érdekes, hogy az nagyon megváltoztatja a lelki
2: akkor
1: állapotot.
2: Ez lehet az oka annak, hogy Cristiano Ronaldo 6. világbajnokságára készül, mert gyakorlatilag csak olyan helyen játszott, onnan származik, mindenhol jó idő van.
1: Hát ő és aztán Messi is, tehát azért tegyük hozzá.
2: Jó, hát ő még nem került bejelentésre, tehát hogy most még ugye...
1: Messi, nyilván tudjuk,
2: de hogy na, hivatalosan még Ronaldo volt, aki átszakította.
1: Hát most az történt
2: a bizonyos
1: a Ronaldo bajnokságában, hogy ugye ők most még nem nyerve, lehet, hogy megnyerték, vagy azt hiszem, még kell játszaniuk egyet, hogy megnyerjék, ahogy
2: az
1: játszik.
2: Az is zseniális az a videó, amikor várja, hogy végre meg lássa, hogy nyernek, és nem sikerül.
1: Azt láttad, hogy bedobásból ejtette be a kapus? Tehát bedobásból ejtette be a kapus a lasztit, tehát hogy engedjük is el. Na minden, úgyhogy megy, én örülök, tehát Ronaldónak is, tehát olyan zseni. Olyan,
2: na, ha már a zsenikről beszélünk.
1: Hogy szerencsések vagyunk, hogy ilyen embereket, Messit, Ronaldót láttuk játszani, gyerekek. Szóval tényleg, szóval ezek, na ez itt jön az, hogy állsz hozzá az élethez.
2: Igen.
1: Hogy ezeknek örülsz, vagy elkezdesz cicakakizni másokat 0-24-ben, és akkor jó, megírtam neki kommentben egy semmire kellő, az életében semmit el nem értem be. Na, úgyhogy Ronaldónak is örülünk, Guardiola viszont távozik a City-től, megegyezett utódjával Manchester City, Enzo Maresca korábban Guardiola segítőjeként dolgozott a klubnál, ő lesz az edző. Hát ez megint egy óriási kérdés, legalábbis nálam, hogy egy ilyen ember után, egy ilyen 10 éves ciklus után átvenni egy csapatot. Nyilván nagy kihívás, meg az embernek, meg az életnek is menni kell tovább, de hát figyelj, nem könnyű. Egy ilyen
2: nem könnyű, de legalább látod, itt teljesül ez a bizonyos ranglétra mászás, és a csapat számára is, amikor az addigi mestered kvázi védjegyével ellátott következő mester kerül oda, akkor talán jobban hiszel, és jobban beengeded, jobban magad fölé engeded, és tudsz csapatként funkcionálni, aminélkül nincsen győzelem.
1: Én ennek ellenére úgy érzem, hogy aki én nagy előd után érkezik, neki nem lesz
2: nagy
1: itt jó.
2: Nem
1: lesz jó. Volt nekem is kétszer az életemben, hogy át kellett volna vegyek műsort valaki után, és mondtam, hogy az semmiféleképpen nem jó. Egyrészt hozzáhasonlítanak, én más vagyok,
2: hát
1: nem jobb. Nem jobb vagy rosszabb, más vagyok, nem úgy fogom hozni a műsort, ahogy, és azt meg nem szerettem volna. És mind a kétszer nemet mondtam, mind a kétszer mások igent mondtak, mind a két esetben mind a két ember megbukott. És nem azért, mert ők nem jó, hanem hogy szerintem ez egy kiszámítható.
2: Igen, vannak csapatok, jelenség, akik összefornak egy edző nevével, és nyilván egy műsor esetében is ez
1: előbb. De ez másnál is.
2: Így van.
1: Tehát
2: így
1: azért
2: van.
1: Az örökül ott hagyni valamit és tovább vinni, az nagy súly és felelősség. Viszont gratulálunk Maresca-nak is, és sok sikert kívánunk neki a Citynél, ha a tegnapi mérkőzés nem is úgy jött össze, ahogy azt szerettük volna, de így alakult. Na, hiszen egy-egyet játszottak a Bournemouth-szal, nem mondtuk el, bocsánat az eredményt. 7 órától pedig, hogy mi lesz ma, sokakat érdekel, mondjuk is, közben kérdeztétek, és köszönjük szépen. Minőségi hallgatóink vannak, 0630 55 55 605-ös a mi számunk. Egyébként szerintetek jót tesz-e a brazil válogatottnak, hogy például Neymar utazik a VB-re, mert azért sok-sok kérdője volt, de végül is bejelentették. Ti hogy látjátok? Ez az első mostani kérdésünk. Aztán a mai menüből 7 óra után érkezik Balai Attila és Bánki Dodit is köszöntetjük körünkbe, beszélgetünk velük. Ilyenkor mindig jó, és azért természetesen alapvetően a téma ugye az Eto'o bajnoki címe, ezt mondjuk Doditól majd végighallgatni, nem a Fradi nyert, de hogy így van, meg persze Guardiolaról, Mourinhoról és Xabi Alonsoról is beszélünk majd, szóval Xabi Alonsoról. Aztán 8 és 9 óra között nemzeti sportedzet, majd kézlabdával is foglalkozunk, és 9 óra után nagy örömünkre hívjuk László Csabát, szintén labdarúgás. És Európa Liga döntő is ma, úgyhogy ezekről fogunk értekezni itt ma. Jó reggelt mindenkinek, 3 perc óra lesz, 6:30.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Megkezdődnek a tárgyalások az uniós pénzek felszabadításáról. A méhek védelmére figyelmeztetnek a szakemberek, tovább melegszik az idő. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebb tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Az első egyeztetésen több miniszter, köztük Vitézi Dávid, Kapitány István és Kármán András is részt vett. A pénzügyminiszter azt mondta, a hét végére derül ki, milyen érdemi előrelépések vannak a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. Konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében a Magyar Nemzeti Bank. Erről Varga Mihály, a jegybank elnöke beszélt egy szakmai konferencián. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. 10 Intercity kocsit bérel az osztrák vasúttól a MÁV a nyári balatoni forgalom idejére, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Facebookon azt írta, dolgoznak a tartós megoldáson, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Súlyosan megszegte a környezetvédelmi előírásokat a BYD a szegedi gyár építése során, írta Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László felszólította a kínai autóipari cégvezetőit, hogy fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet. Ma van a méhek világnapja. 2017 óta tartják ezen a napon, mivel május 20-án született az európai méhészet kiemelkedő alakja, a szlovén származású Anton Jansa. A méhek száma folyamatosan csökken, miközben beporzó tevékenységük elengedhetetlenül fontos az élelmiszer alapanyagok termeléséhez. Szakemberek ezért gyakran felhívják a figyelmet a beporzó rovarok védelmének fontosságára.
0: Közlekedés.
2: Az M0-es déli szektorán az M1-es irányából érkezők a 11-es kilométernél lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar, a szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sportkrónika.
3: Fontos magyar győzelem a férfi jégkorong elit világbajnokságon. Vitális Milán lett az idény legjobb játékosa a rangadó díjátadón. Egyenlített a Falkó a férfi kosárlabda NB1 döntőjében. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják. Hatalmas lépést tett a bentmaradás felé az elitvilágbajnokságon a magyar férfi jégkorong válogatott. A nemzeti együttes Nagy Krisztián és Terbócs István dupájának is köszönhetően 5-0-ra győzött Nagy-Britannia ellen. A magyar csapat ezzel csoportja negyedik helyére ugrott fel, legközelebb pedig pénteken Németországgal találkozik majd. A szövetségi kapitányt, Majoros Gergelyt Virányi Zsolt kérdezte a magabiztos győzelem után.
4: Azt gondolom, hogy itt elsősorban a feladat az, hogy a legjobbunkat tudjuk jégre vinni, és én azt hiszem, hogy az a fajta kultúra, amit mi próbálunk építeni, az nagyon szépen épül, és ennek egy fontos állomása volt, és nem is csak állomása, inkább visszacsatolása ez a mérkőzés.
5: Hogy építettétek fel ezt a mérkőzést? Mert jól jött ki minden, első percekben gólszerzés, vezetés, aztán a Brit Forint megúsztuk, utána megint jókor 2-0, és aztán a harmadik gól is időben jött a második harmad elején.
4: Azt tervezni azért nehéz, hogy egy csapat mikor lő gólokat és mikor kap gólokat. Nem ezen volt a hangsúly, sokkal inkább azon, hogy mi azt gondoltuk, hogy ez a csapat olyan, mármint az ellenfelünk, amely bizonyos helyzetekből tud nagy fájdalmat okozni, de ha mi nem adunk neki könnyű dolgokat, akkor ők nehezen fognak építkezni, nem ebben erősek. És én azt gondolom, hogy az első harmadban ez kiválóan sikerült, a másodikban kevésbé néha szerencsénk volt, túléltük ott a viharokat, és utána megint meg tudtuk találni azt az utat, ami egy ilyen ellenfélen szükséges.
3: Vitális Milánt, a Bajnok Győr középpályását választották meg az idény legjobb játékosának a Magyar Labdarúgó Szövetség rangadó díjátadóján, amelyen az NB1 szombaton zárult idényének legjobbjait részesítették elismerésben. Az év edzője díjat a bajnok csapatot irányító Borbé Balázs vehette át, az NB1 felfedezettje Szűcs Tamás a DVSC játékosa lett. A rangadó gálán díjazták a gólkirályokat is, az egyaránt 17 gólos Lukás Dánielt és Aljosa Matkót. A legjobb játékvezetőnek Rusz Mártont találta az MLS bizottsága, míg a Fair Play díj az MTK-hoz került. Borbé Balázst, akit tehát az év edzőjének választottak, Berkesi Judit kérdezte a díjátadót követően.
6: Itt vagy egy bajnoki győztes csapat élén, amely a Bajnokok Ligája selejtezőben indul. Ennél nagyobb kihívás kell most az életedben?
7: Nem, rá kell koncentrálni, tényleg ez lecseng ez az egész, és aztán indul egy új fejezet, mert oké, hogy most ide jutottunk, egy hatalmas siker, de egyrészt egy hatalmas felelősség is. Ugye most már nem csak a Győrről van szó, hanem az egész magyar futballról, szóval mi fogjuk képviselni a Bajnokok Ligájában a magyar futballt, úgyhogy maximálisan erre fel kell készülnünk, és kihozni magunkból a lehető legjobbat.
6: Hogy aztán te legyél az év legjobb edzője, ugye a játékosok, vagy éppen az edzők szavazatai alapján, talán ez az egyik legjobb visszaigazolás?
7: Erre nem is tudom, mit mondjak, tényleg ez nagyon-nagyon megtisztelő, meg hatalmas elismerés, meg nagyon-nagyon értékelni tudom ezt az egészet, mert tényleg az edző kollégák, meg a játékosok, akikkel hétről hétre találkoztak, így testközelből érezték, hogy hogyan viselkedek, vagy hogy élem meg a meccseket. Kollégák, akik elemezték a mi játékunkat hétről hétre, úgyhogy tőlük kaptam ezt a hatalmas elismerést, úgyhogy nagyon nagyra tartom.
3: 22 év szünet után nyerte meg újra az angol labdarúgó Premier League-et az Arsenal csapata, miután legfőbb üldözője a Manchester City tegnap 1-1-es döntetlent játszott a Bournemouth vendégeként, ezzel behozhatatlanná vált a hátránya egy fordulóval az idény vége előtt. Ma este rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőjét Isztambulban, a Freiburg-Aston Villa mérkőzést 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti. A Freiburg még sohasem jutott döntőbe egyik európai kupasorozatban sem, ráadásul egy győzelemmel a BL szereplést is bebiztosítaná a német együttes, az Aston Villa pedig 1983 után játszhat újra európai kupa döntőt. A Falco hazai pályán 91-85-re legyőzte a címvédő Szolnokot a férfi kosárlabda NB1 döntőinek tegnapi második mérkőzésén, ezzel 1-1-re kiegyenlített az egyik csapat harmadik sikereig tartó párharcban. Köszönöm figyelmüket!
8: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: szeretnél?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel a stúdióban, Harsány Levente, Csonka Zsófia és Ballagy Attila. Európa Kupa döntőre készül a MOL Tatabánya kézlabda csapata. Berra Emese kolléganőnk Tóth Edmond vezetőedzővel beszélgetett.
3: Tóth Edmond a Tatabánya vezetőedzője, nagyon sikeres vezetőedzője, mert hogy ez a csapatépítés, amit erre az idényre kitűztetek, ez igen jól sikerült. Egy bajnoki bronzérem már biztos, Európa Kupa döntő biztos, de hát gondolom, hogy egy döntőbe jutás az még nem elég. Még hogyha egy formálódó csapatról van is szó.
4: Mi is így látjuk. Én azt gondolom, nagyon nagy dolog ide eljutni. Tényleg büszke mindenki a csapatra, a klubra, az eredményekre, de ha már itt vagyunk, akkor nagyon-nagyon szeretném megnyerni. Mindenki nagyon motivált, minden játékos. Azt gondolom, a vezetés is minden megtesz annak érdekében, hogy sikerrel zárjuk ezt a kupasorozatot, hisz már a döntőbe jutás is történelmi siker, de ha már az ember tényleg itt van ebben a döntőben, ahol van olyan nehéz és ritka dolog klub életében, meg a játékosok életében elkerülni, bekerülni, azért én azt gondolom, mindenki érzi ennek a súlyát. A játékosokon látszik egész héten, hogy nagyon motiváltak, nagyon készülnek, egymás között folyamatosan beszélgetnek már az ellenfélről, és bízom benne, hogy ennek lesz eredménye is.
3: Ugye a Tatabányának azért volt egy nagyon nagy korszaka még évtizedekkel ezelőtt, de még az a csapat sem tudott nemzetközi kupát nyerni, úgyhogy itt van a feladat előttetek. Az, hogy a bajnoki bronzérem már korábban megvolt, az ebből a szempontból akár könnyebbség is lehetett, hogy voltak olyan bajnoki mérkőzések, nem azt mondom, amit elengedtetek, de ahol lehetett egy picit kísérletezgetni, kicsit próbálkozni az Európa Kupa döntő miatt?
4: Igazából nem így volt még. Ez az utolsó bajnoki, ami most lesz szerdán, a vasárnapi mérkőzés előtt, azt egyértelműen arra fogjuk, tehát ott már olyan taktikai elemeket fogunk gyakorolni, ami mindenképp a nemzetközi ellenfelünk ellen szeretnénk majd játszani, de csak azután, hogy egyértelmű a győzelemre törünk, tehát a utolsó hazai bajnokin, mindenki rövid időszakot kap pontosan azért, hogy friss maradjon, dinamikus maradjon, tehát nem áldozzuk be a mérkőzést, első a győzelem. Az, hogy a bajnokság harmadik helyén hamar eldőlt, ez egyszer óriási büszkeség, hogy tényleg 8 ponttal, 6-8 ponttal fogjuk fejezni a bajnokságot a bronzéremért remélve. Ez azért tett most jót, mert nagyon nehéz sorozatban voltunk, 6-7 mérkőzést játszottunk 3 hét alatt, ami nagyon nagy terhelés volt, és jó jött a csapatnak, hogy mondjuk már a Ferencváros ellen nem kellett tényleg élethalál mérkőzést játszani. Kicsit meg is látszott sajnos az eredményen, de például a következő a Pler ellen már igenis bizonyítani akart a csapat, és azt mondta, hogy még egy ilyen nincsen, és ott egy nagyon jó teljesítménnyel küzdése már nyerni tudott. Abból a szempontból jó, hogy tudtunk pihenni, és ezen a héten abszolút rákoncentrálni erre, és megújult erővel bízom benne, ami még van, a tartalékokat kitolva, neki menni a döntőnek.
3: Az Európa Kupa ugye a harmadik számú versenysorozat az európai nemzetközi szintéren, és úgy fogalmaztál, hogy ez a te döntésed volt, hogy ebben a kupában induljatok.
4: Annyit javítanék, hogy igen, én szerettem volna, de a klub is egyértelműen azt mondta, hogy jó ötletnek tartja, mivel látva ezt a sorozatot, sokkal jobb, mint az Európa Liga. Az Európa Liga nehezebb, erősebb csapatok vannak, a keddi mérkőzésekre nem nagyon látogatnak ki a nézők, míg az Európa Kupa hétvégén van, és 3-4 ezer néző előtt játszunk, teljesen más a hangulata, sokkal jobban szeretik a nézők, és a színvonal, azt kell mondjam, hogy sajnos körülbelül a mi szintünk, mert hozzánk hasonló csapatok azért sok van. Mint mondtam, nekünk szerencsénk volt, hogy csak olyanokkal játszottunk. Persze bele lehet menni ebbe úgy is, hogy 2-3 csapat nagyon gyenge, és nincs sok értelme. De így, ahogy mi meneteltünk, így azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos volt. Sokkal hasznosabb, mint az Európa Liga, ahol lehet, hogy nyerünk a 8 mérkőzésből 2-5, 6 mérkőzés pedig sikertelen.
3: Egy nagyon picit a válogatottról is ejtsünk egy pár szót. Tatabányai szempontból talán azért fontos ez, vagy lehet fontos, vagy nem tudom, hogy fontos-e egyáltalán, de azért itt a szurkolók szempontjából nagyon sokszor felmerült a kapus kérdés, és ugye Tatabányában két nem mondanám, hogy egykori válogatott, korábbi válogatott kapus, Andó Arián és Székely Márton, az ő nevüket is sokszor bedobták, hogy olyan kapusok helyett, akik a klubjukban kevesebb lehetőséget kapnak, lehet, hogy most megérte volna őket behívni, nem tudom, hogy te hogy látod ezt, vagy ők hogy látják, vagy erről bármit el lehet árulni, ha esetleg erről beszélgettél velük.
4: Hát nem szívesen, főleg így, hogy Csama itt áll mögöttem, de ez vicc volt, nem akarom az ő döntéseit minősíteni, vagy bár én azt gondolom, hogy mi annak örülünk, hogy két ilyen jó kapusunk van, mind a kettő én azt gondolom, hogy igen válogatott szintű, akár ott is lehetne, az, hogy most a vezetés így döntött, biztos meg volt az okuk erre, jó szakemberek tudják, hogy mit, miért csinálnak, én nagyon örülnék neki, hogy bármelyik kettőjük közül ott lehetne akár a keretben, vagy akár pályára lépnek. Abszolút ez a célja a Tatabányának, hogy olyan játékosokat tudjon a soraiba, akik a válogatottban ott vannak, vagy oda tartanak. Ez a törekvés. Jövőre is jön 4 új magyar játékos. Én azt gondolom, mindegyik a válogatottnak, vagy már tagja itt a Bodó Ricsi, vagy a Szűcs Bence, aki szintén ott van, vagy a Tóth Levente, aki oda fog kerülni. Biztos vagyok benne, a Straka Dani, aki már ott volt párszor, tehát azt szeretnénk, hogy minél több játékos ott legyen nálunk, aki a magyar válogatottban szerepelhet.
3: Akkor a te személyes véleményedet kérdezném, hogy nyilván hatalmas csalódás ez egy egykori válogatott játékosnak, hogy jelen állás szerint nem leszünk ott a világbajnokságon. Te hogy élted meg ezt a párharcot, vagy mondjuk főképp a visszavágót?
4: Természetesen csalódás mindenkinek, de ahogy a Csaba is említette, ilyen a mai kézlabda. Tehát egy hasonló ellenfél ellen abszolút nüanszok döntenek, és hiába próbált meg mindenki mindent, mégis most a szerencse nem mellénk állt, de hát nem dől össze a világ. Tehát annyira egygólosok most már a mérkőzések, hogy itt látjátok a legnagyobb, a legmagasabb szinten is nüanszokon múlnak, hogy nem lehet pálcát törni senkinek a feje fölött, mert nagyon nehéz ezeket a mérkőzéseket megnyerni, vagy akár két mérkőzést. Biztos lehetett volna sok minden másképp csinálni, de minősíteni egyértelmű, hogy én nem fogom sem kollégát, sem semmit. Én bízom abban, hogy a szabad kártyát megkapja a csapat, kijuthat a VB-re, valószínűleg ott egy nehéz csoportot kap, de lehet, hogy ott meg pont jól fog elsülni, és ott meg sikeresek leszünk. Tehát azért rengeteg világversenyt így jártunk meg. Azért azt is látni kell, hogy ez a csapat most állományban azért annyira nem erős, mint amilyen elvárás van. Tehát én azt gondolom, kicsit magasabb az elvárás, mint a realitás, de bízva abba, hogy azért ez évek alatt majd szépen összeáll, és azok a játékosok rutinosodnak, szerzik a tapasztalatot, egyre jobbak lesznek, játszanak a klubjaikban. A legnagyobb problémát itt látja mindenki azért, tehát hogy a klubbeli szereplés.
3: Azt mondod, hogy nem dől össze a világ, de ugye most egy olimpiai kvalifikációs világbajnokságra nem jutottunk ki.
4: De azért ezt mindenki tudta, hogy az ott lebeg.
3: Azért nem biztos egyébként, hogy mindenki tudta, a szurkolók szerintem a kiesés után döbbentek rá, hogy esetleg van még egy halvány esély.
4: Jó, az úgy gondolom, akkor a szakemberek igen, hogy lehet még esély akkor is, ha esetleg baj van. Én azt gondolom, a magyar kézlabda megérdemli azt, hogy megkapja a szabad kártyát, bízom benne, hogy meg is fogja. Természetesen így kudarc, de hát most már mit tud az ember csinálni vele, sajnos kiestünk. De most ezen siránkozni megint nem szabad, hanem tényleg le kell vonni a következtetéseket, és talán szerintem a legnagyobb probléma, meg ott kell, abba kell keresni, hogy a válogatott játékosok játszanak. Mert ez nem állapot, hogy két kapusunk nem játszik, az átlövők nagy része nem játszik a klubjában, ezt kellene inkább helyre tenni, és valamilyen szinten kezelni.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bera Emese, a MOL Tatabánya vezetőedzőjével Tóth Edmunddal beszélgetett.
1: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, 6 perc járunk 2 óra után, május 20-át írjuk szerdán, egészen éjfélig ez az állapot még így marad, onnan majd változás áll be. Közben pedig ezen a csodálatos reggelen itt a Nemzeti Sportrádió Sportreggel adásában köszöntünk minden kedves új és későn ébredő hallgatót, 0630 55 55 605, és az elérésünk közben balerina itt mellettem táncol, Csonka Zsófi, hello Sofi, jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
1: És itt van Balai Attila, és hello Atti, jó reggelt neked is!
3: Jó reggelt, és Harsanyi Levente is!
1: És köszönjük szépen a Grundról a fiatal srácot magadda hoztad, Bánki Dodi is itt van velünk, hello Dodi, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
1: Nagy szeretettel! Soha el nem múló szeretettel és öleléssel köszöntök mindenkit. Nos, hát ilyenkor megszokott, hogy beszélünk sok-sok érdekes témáról. Leginkább kiemelten szerintem alapvetően ugye már a Fizliga 25-26-os végeredményét beszéljük meg. Ne arra úgy, Dodi, hogy most e tekintetben így a Győr, de mégis egy zöld-fehér csapat húzta be az idei NB1 sorozatát. A Fradi második lett. Elemeztétek? Ti elemezted ezt a Fradi játékát? Mert azért egy komoly derbi, komoly szezon, nemzetközi és magyar idény mögött van a Fradi, de ez most így sikerült, azt hiszem 7 zsinór van? Megnyert bajnokság után nem jött be a 8.
4: Igen, ennek az lett volna a jelentőség, hogy történelmi, mert az Újpestnek volt a 70-es években egy 7-es sorozata, most a Fradi beállította, most megelőzte volna, de nem sikerült. Nem tagadom, a térdemen búsulok azóta is, de teljesen jogos az Eto elismerése, mert tudatosan építették ezt a csapatot. Magyar szabály ide vagy oda, ők már 5 éve elkezdték ezt, Havas Máté, amikor belépett az utánpótlás vezetőjeként. Elkezdték Csinger Márkot, Vitálist, Huszár Marcel, Bánáti Kevin, Tóth Rajmund, rengeteg fiatalt beépítettek, és akkor is ezt az utat követték volna, ha nincs a magyar szabály. A Fradit ezt meg viszont kinyírta, mert...
1: Ezen múlt szerinted?
4: Ezen. Igen, mert nem tehát Rabikin nem tudta azt a csapatot pályára küldeni, amelyiket szerette volna, hanem követték a magyar szabályt, meg a fiatal szabályt, és ennek megfelelően állította össze a csapatot, és hát télen azért két exkluzív magyar futballista, Varga Barni.
1: Sokan azt mondják, hogy utána miatt, nem? Fradi vesztette ezt el, vagy a Győr nyerte meg? Mert azért mind a két aspektus
3: fontos. És amit Dodi mond, hogy a Győrbe a magyar játékosok felépítése milyen tudatos volt, emellé hozzátenném, hogy a Győrbe a légiósokat se a szél fújta oda. Tehát Stefuj, vagy Bumba, vagy Bembuali, azok olyanok, mintha megvan az identitásuk, a közönség rajongértük, nagyon fontos elemei ennek a játéknak. Tehát én a Fradinál ugye a mostani légiósokkal úgy vagyok, hogy hol az játszik, de úgy tehát 10 év múlva nem fogom tudni felsorolni őket. Ezekre a győri játékosokra emlékezni fogok. És még annyit egyébként, hogy most szombaton a skót bajnokság is úgy dőlt el, hogy a hagyományos nagycsapatot, a Celticet kihívta a Hearts, egy relatíve kis csapat, és a Hearts döntetlennel is bajnok lett volna, és a 87. percig döntetlen volt a meccs Glasgow-ba, de a Celtic azért nagy csapat, mert megnyerte ezt a meccset. Szi. És a Fradi a Győr elleni ilyen meccseit nem nyeri meg. Na most visszagondolunk rá, 82-be az Üllői úton is tulajdonképpen eldöntötte a bajnoki címet az, hogy a Győr 4-3-ra verte a Fradit.
4: Hajszán hatalmas játékával.
3: Így van. És Juanito igen gyenge játékával.
1: Jancsika
3: karcsi fogta. Igen. A 83-ban ugye Győrbe dőlt el a bajnoki cím, a Fradinak nyernie kellett volna, 3-3 lett a Győr, lett a bajnok, most is Győrbe tulajdonképpen
4: eldőlt. De akkor az utolsó 5 fordulót mind a két csapat megnyerte, és a Fradi úgy ment cseperre, hogy ha az Újpest netán X-et játszik Győrbe, hát
3: amitől ezt szólt, mert 6-1-re kikapott.
4: És utána döntetlen is lett a cseperre. Igen, Fradi meccs, igen. De hozzátéve még a Győrné, Anton nevét, tehát a Bembuál is, Bumba 3-os, az Anton nagyon-nagyon jó játékos, tehát ott a külföldiek is minőséget képviseltek, a Fradinál is, csak ott tele volt sértett emberre, mert aki nem fért be, azokat kezelni kellett Rabikinnek, hogy Borbély Balázsnak ilyen problémája nem volt.
2: Mennyi esélyt láttok arra, hogy esetleg külföldi kérők elviszik most az Etónak a bajnok csapat tagjaiból, nem tudom,
1: Kötöd.
2: A kulcsjátékosokat?
4: Na benne van.
1: Semmi.
4: Na már, igen. Hát Tóth Rajmund iránt már a Nürnberg Miroslav Klose csapata érdeklődik. Szerintem Bembuáli iránt is, meg több játékos iránt is lesz érdeklődés. Hát nagy kérdés, hogy mennyire akarják egybe tartani, mert télen Vitálist, meg Ripicset vitte volna a Fradi, de hát nem adták teljes joggal, mert a bajnoki címén mentek, de meg kell adni az Etónak, hogy nagyon jó futballt játszottak.
1: Oké, jó, ez megvan ez a bajnokság persze, és nagyon gratulálunk egyébként, szerintem abszolút ráfért a Fradira is, a bajnokságra is, tehát ránk is egy kicsit.
4: De szívből kell gratulálni, tehát nem csak hivatal.
1: Én úgy mondom, csak nem tudom a szívem beszélni, azért mondom a szám, hogy így is gondolom. De hogy az a kérdés nálam, hogy mit ér ez, ez is itt a fontos egy picit, egy kicsit tovább nézve, hogy mit ér ez a bajnoki cím, ha a nemzetközi medencében lehagynak minket. Tehát most nyilván az fontos szerintem nagyon az Etónak is, hogy tovább menjen. Az kérdés, hogy mennyire lesz ez elég nemzetközi szinten, mert ugye a cél a BL főtábla, addig azt hiszem 3 vagy 4 meccset kell játszani.
3: Hát amikor a Győr először bajnok lett 1963-ban, akkor a bajnokcsapatok Európa kupájában a legjobb 4-be jutott. Most megígérem, hogy nem fog. Szóval azért nem.
1: Az
3: hát,
1: Inter
3: azért...
1: így játszik, hogy akkor még akár.
3: Nem. Azért azt látni kell, hogy így ez a Győr, pláne hogyha nem erősödik, hanem gyengül, mert egy-két jó játékosát elviszik, akkor ez a csapat tipikusan azt a futballt játsza, ami nagyon rendben van itthon, ahogy még Verebes idejében szoktuk mondani, ez Mosonmagyaróvártól Záhonyig hat. De én nem gondolom, hogy BL főtáblára lehet kerülni.
1: Milyen csapatokkal játszunk, azt lehet tudni? Játszhat majd a Győr?
3: Tehát azért ebből még nem értek véget a bajnokságot, még nincsenek meg a kiemelések. Hát...
1: Tehát azért én azt hiszem, hogy az egy-két köt biztos, hogy megy, de azt hiszem 3-at vagy 4-et kell, hogy eljusson a BL főtáblára.
4: Semmire nincs garancia, Levikém. Semmire. Nem
1: egy könnyű.
4: Nemzetközi poront azért az más. Ezt látok a Fradinál is, látok a Győrnél is, mind amellett, hogy jól helyt állt a Győr, azért az más. Ott a Fradi a nemzetközi porondra alakította ki a keretét, és ott jól is szerepelt.
1: És milyen a Fradi szemszögéből, hogy Európa Liga indulás az már tuti biztos, ahol ő nagyon jól érzi magát. Szerintem az neki az igazán erős közeg, vagy jó közeg. Lehet a BL az egy picit erős, nem tudni. Jó lett volna, ha kipróbálhatják magukat ott, de ez most nem jött össze. Ez most nekik visszalép, és hogy egyből az Európa Ligában indulhatnak, ahol nagyon sokáig jutottak ugye idén, szerint tavasszal is meg ott voltak. És így fogják majd, hogy ott a legjobb eredményt kell elérni. Mert nekik a Fradinak szerintem nem az itthoni, hanem a nemzetközi szereplés, kupa szereplés a mérvadó.
4: Hát a kereskedelmi szempontból a bajnokok ligája körülbelül 10-szer annyi pénzt
1: hát, hoz. Jó, de
4: az Európa Ligának nem 10-szer gyengébb a presztízse, és ott nagyon szépen helyett állt a Fradi. És az a Braga, amelyik majdnem a döntőig menetelt.
1: Igen. Hát most neki ez maradt. A Fradinak ez a fajta második hely, meg a szereplés, ez mennyire lesz, hogy mondjam, irányt adó, vagy mutató a jövőben? Tehát marad így a csapat, vagy ott is nagy átalakítások várhatók? Mit tudsz erről, Dodi, mert mégis közelebb vagy a
4: ha nem vagy. Pont ez a lényeg, nem is akarok, nem voltam, és nem is akarok benfentes lenni.
1: Jaj, nem tudsz.
4: Az információ hatalom, és az elég őszinte ember vagyok. Jobb, ha nem tudok semmiről. Igen, de...
2: Mit súg a zöld szíved akkor?
4: Hát...
1: Rendben a csapat, tehát az nem...
4: Hát igen, az a kérdés, hogy ki megy, ki marad, hogy lehet megerősíteni, főleg a magyar fronton, milyen magyar játékosokat igazolunk, marad-e Rabikin, én nagyon remélem, hogy marad, és egy olyan erős magot, tehát magyar játékos nem csak mennyiségileg, hanem minőségileg is igazolni kell, ha marad ez a rendszer.
1: Jó, és ha már nemzetközi szint, akkor kicsit evezünk más sportágra egy picit, ha gondoljátok, de bátran nyugodtan maradhatunk, itt is nyugodtan visszacsatolhatunk. Tegnap nem tudtam nem végignézni ezt csodálatos magyar győzelmet Nagy-Britannia ellen, ugye az átcsoportos jégkorong világbajnokságon. Bődületes siker, tehát még ilyen arányban is, vagy még akár nagyobb arányú győzelem is benne volt. Terbocs kiváló napot fogott ki, és ezzel nagyon nagy lépést tettünk abba az irányba, hogy bennmaradjunk.
4: És ha minden igaz, Majoros Gergőnek a születésnapja
3: volt.
1: Boldog születésnapot innen.
4: Meg neked is, mert Milán is ivó névnap volt.
1: Igen, köszönöm szépen. Na, szóval nem tudom, néztétek, ez a nagyon-nagyon-nagyon nagy siker. Mert ez illeget-bileget ez, simán nyerhettek volna a britek is, ha úgy van.
3: Hát legalábbis az adat, hogy 26 lövés ment a kapunkra, és a kapusunk 26-ban 26-ot kivédett, azért az nem akármi.
1: Többen.
3: És az elej az nagyon kemény volt. Bennem volt a frász 3-0-ig, mert soha nem felejtem el 2008 áprilisában, amikor itthon játszottunk velük az utolsó fordulóban a feljutásért, és 2-0-ra vezettünk, és rendes játékidőt, ha nyertük volna, akkor fenn vagyunk, és 15 másodperc a végelőtt egyenlítettek, és nem jutottunk fel. Akkor felálltam a Paplászlóba, rohantam a metróig, leültem a metrón, aztán rohantam hazáig. Most is féltem ettől a meccstől, néha percekre átkapcsoltam azért a Manchester City-ről, hogy most mi lesz, bajnok lesz az Arsenal, hát bajnok lett, de tegnap nagyon nagy erő volt a csapatunkban. Olyan egy-egyeket nyertünk meg, és olyan, tehát ez már nem az a régi hősies magyar nagyszívű gyerekek vagyunk, az első harmadban a gatyánkkal lehajtjuk magunkat, a másodikban már semmi erőnk nincsen, visszaütünk, hogy állítsanak ki minket. Terbocsot úgy felkenték a palánkra, hogy olyankor egy épesző ember visszafordul, és azonnal kiüti, az ő visszafordult, szépen lehiggadt, ezért csak az ellenfelet állították ki. Tehát ez
1: egy bocsánat, igen, pont egy olyan jelent, ez nagyon jó jellemzi azt hiszem a magyar válogatott mentális állapotát ezen a meccsen. Ő azért ment be két játékos közé, hogy ott leüssék.
3: Így van.
1: És ezzel kiállítást provokáljon ki, és elérte a célját.
3: És szerintem be is szólt, és utána rámosolygott egyet az emberre, csak éppen ugye verbális eszközökre nincsen kiállítás, az ellenfelet pedig kiállították.
1: Így.
3: És egyébként meg ütött két olyan volt, és Nagy Krisztának az utolsó utána pillanatban bekerült Bartali sérülése miatt a keretbe, bekerül, első csereként fölmegy a jégre, és első első korongérítéséből megszerzi a vezetést. Tehát ez nagyon komoly teljesítmény volt ez a tegnapi 5-0. Én amikor tavaly bennmaradtunk, én bevallom, hogy húztam a számot. Tehát egy meccset nyertünk, és eszelős veréseket kaptunk. És akkor azt mondtam, hogy hát azért oké, bennmaradtunk, az eredmény minősít, de a játék képe összességében az elég sovány volt. Hát nem, tegnap nagyon rendben volt.
1: Meg nem tudom, tehát osztrák elleni 4-2 is olyan volt, hogy tehát pariba voltunk velük, és ott is olyan gólokat ütöttünk, hogy az valami döbbent. Egyébként javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, nézze meg a tegnapi meccset, ritkán látni köténygólt jégkorong meccsen.
3: Tudatos köténygólt.
1: És ilyet ütöttünk. Igen, tehát igen. Akkor pont annyi helye volt a korongnak, hogy átmenjen az angol kapus lábai között, és pont átment. De gyönyörű.
3: És máskor meg az utolsó emberüket letámadtuk, és pilinckázott a korongba, elvettük egy, bum!
1: Az, és ember hátrányból lőttünk gólt, Szofi, ezt neked azért mondom, mert te sportágatban nincs ilyen.
3: Valószínűleg azt
4: akarod, hogy ő is lőtt már ember hátrányból.
1: Nem, ott ember hátrányból, akkor nem lőtök, semmit nem lőtök.
2: Ember hátrányból lőtt, addig jó volt.
1: Szóval nagyon-nagyon gratulálunk, és ez még nem jelent biztos bennmaradás, de én azt hiszem, hogy igen.
3: Én is nagyon remélem, ahhoz már nagyon rosszul kéne alakulni a dolgoknak, mert ugye így most nekünk van 3 pontunk, és érdekes módon egyébként nem csak a briteknek nincs pontjuk, hanem a németeknek sincs. A németek eddig nagyon gyengék. Na most, hogyha ne adj Isten, a britek megverik a németeket, hát a németek meg megvernek minket, és a többiek meg mennek főfelé, hát a letteknek is van 3 pontjuk, akkor végén lesz 3-3 pontos csapat, de hát egy 5-0-as győzelemmel nem lehet egy 3-as körbeverésben utolsónak lenni, az már le kell szakadni az égboltnak, tehát én is azt gondolom, hogy benn vagyok.
1: Meg a britek nem verik meg a németeket,
3: szerintem
1: soha.
3: Szerintem
1: se. Soha. Te fociba,
3: meg jégkorongban nem.
1: Fociba sem. Na, és akkor menjünk vissza a labdarúgásra, de nemzetközi szinten marad, nem tudom, néztetek-e tegnap Ancelotti játékos keret hirdetés a brazil válogatott kapcsán. Hát rég hallottam, hogy koncerteken van, amikor valaki elkezd egy sláger számot játszani, hogy 10 000 ember őrjöng, hogy jaj, itt a kedvenc számunk. Mikor kimondta, lassan kicsit szívta is az orrát, meg a száját is rágta, hogy akkor Neymar Junior Santos. És egy nagyon nagy kitörő öröm a helyszínen. Ott a helye Neymarnak a brazil válogatottban a VB-n?
4: A tudás alapján mindenféleképp. És lehetett látni, hát egyébként ennek is hagyománya van, hogy nagyon népes família ünnepli mindig a kerethirdetést.
1: Ura, igen, egy ilyen...
4: Kanapékon, reklamékon, meg az otthonukban, akinek medencéje van, az beugrik a vízbe. Tehát ennek is egy különös kultúrája van ott a braziloknál. Neymarnak helye van a tudás alapján, ott nála mindig a mentalitással volt probléma. Hát és úgy tűnik, hogy Ancelotti hisz abba, hogy meg tudja regulázni.
1: Na de abba belegondoltok, hogy egy olyan VB lesz, ahogy Ronaldónak Messinek azt hiszem a hatodik.
2: Igen.
1: És jön Neymar Junior. Tehát ilyen meccset láthatunk most még, VB meccset könnyen, hogy Ronaldo Messi egymás ellen, Neymar Ronaldo ellen. Tehát hogy te olyan tényleg legköszönő világsztárokat láthatunk most. Ez szerintem nagyon jót tesz a VB-nek is, hogy mind a hárman elmennek. Bár Messire még nem tudom, de azt hiszem őt is viszik.
3: Nem tudom, hát Ronaldo biztos viszik, és neki a 6. VB lesz, ezt le lehet szögezni, igen. Dél-Amerikában persze egészen más indulatokat vált ki egy kerethirdetés. Azért nálunk is akadt rá példa, amikor még jártunk világbajnokságra, és egy-egy játékos kihagyása az komoly indulatokat gerjesztett, de például olvastam, hogy amikor az első VB-n 1930-ban Uruguayban az Uruguay Szövetség kapitány kihirdette a keretet, akkor majdnem forradalom tört ki, mert néhány olyan klaszt is, vagy szurkolói kedvenc kimaradt, hogy 40 fősre kellett visszadúzzasztani a keretet, amiben mindenki benne tudott lenni. Most persze a VB-re nem mehetnek ennyien. Neymart én sem hagynám ki, mert hogyha kihagyod Neymart és nem szerepel jól a csapatod, akkor azt mondják, hogy lehetél ilyen hülye, hogy egy Neymart kihagysz. Ugyanakkor, ha ott van, akkor pont a braziliai VB-n láttuk, hogy a csapat nagyrészt a gondolatvilága akülül forog, hogy mi van Neymarral, hogy lesz Neymar, jó kedve lesz-e, megsérül-e, van-e kedve játszani. Az biztos, hogy elképesztő tehetségű futbalista. Úgy alakult, hogy véletlenül ott lehettem 2013-ban Barcelonában a bemutatkozásán egy Barcelona-Santos barátságos meccsen.
1: Véletlenül erre oda menni. Csak kérdezem.
2: Úgyhogy véletlenül nem csináltam.
3: Úgyhogy úszó és vízilabda világbajnokságot rendeznek Barcelonába, ott vagy, és olvasod, hogy egyébként Barcelona-Santos barátságos meccs lesz, és mivel előző évben hoztuk haza Kocsis Sándornak, Kockának Barcelonában a Hanvait, ezért a Barcelona néhány vezetőjével megismerkedtem, és az egyiknek írtam egy SMS-t, hogy itt vagyok Barcelonában, nem tudnék szerinted bemenni a mérkőzésre? Majd egy olyan borítékba tett le két jegyet, a Dodi ismeri, Homály barátommal, hogy Homály azt mondta, te csak a borítékot hadd tegyem el
1: emlékben. Nagyon fontos.
3: Így tudsz véletlenül
1: hogy hogy próbáljuk mi is majd.
3: És akkor ott beszélgettem azokkal az emberekkel, akik segítettek bejutni, meg akit egy éve korábban megismertem, és akkor ők azt mondták, hogy hát itt nagyon rövid időn belül sajnos Messi csillaga leáldozik, mert Neymar annyival nem csak futballistának, hanem karakternek, kinézetre mindenképpen annyival nagyobb szám, hogy rá egy önálló iparágat fognak építeni, már meg is mondták a nevét, azt mondták, hogy Ney Marketing, ez lesz az új iparágnak a neve. Hát aztán annyira nem jött be.
1: De alapötlet nem volt rossz.
3: Nem volt rossz.
1: Az alapötlet nem volt rossz. Itt most Jamal esetében mondták ezt, hogy figyelni, nagyon kísértetésen hasonló volt az indulás, meg a felállás, hogy nagyon hamar belép a nagyon látványosan játszik, nagyon karakteres, de az a kérdés, és itt mindig ez a legnehezebb, hogy meddig tud ilyen szinten ott tartani, meddig marad ő az az ember, aki éppen oda került, és mennyire nem viszi el az impulzus cunami, amit kap, minden oldalról pénz, kihívások, barátok, a labdarúgó életen kívüli.
4: Jamalnak nagyobb szerencséje van, mert nincs mellett egy olyan Messi, aki árnyékot vett Neymarra, mert Neymar hiába volt egy labda zsonglőr, freestyle.
1: Akkor még a Suárez is ott volt, azért,
4: meg
1: Suárez úgy is.
4: Így van, de hát Messi volt a legnagyobb királya, a habitusával, a játékával, meccseket döntött el, egy-egy cser sorozatával, meg az az egész stílus, tehát egy korszakos futballista volt, Neymar nem tudott kilépni az árnyékából, és Jamalnak ebből a szempontból szerencséje van. Én is úgy érzem, hogy érzelmi döntést hozott Ancelotti Neymar behívásával.
1: Figyeljetek, és az ilyen nagy sztárok, nem mint Neymar, aki mellett azért a brazil válogatottban azért van egy pár. Én most erősen aranylabda várományosnak Rafinhát jelölném meg az idei szezon után, bár azt hiszem, hogyha...
4: Engem most, nagyon meglep, most hogy te, mint Barcelona hívős, igen. Te is kihagyod Pedrit. Nálam meg Pedri már réges-régóta
1: hát megkérne. Hát én a bajszát. Tehát én igazából nem gondolnám...
4: Olyan vagy, mint mondok, de ő is csak celebekben gondolkodik. Hát a futballista...
1: Rafinha, pont a Rafinha
4: de nem. De ő is, a Jamal is, a Rafinha is egy az egyezésekben meccseket tudnak eldönteni. De Pedri a tökéletes futballista. Nincs rossz. Nézd majd meg egyszer.
1: Jó,
4: nincs rossz passza.
1: Ha most Kvaratskhelia jól játszik a döntőn, akkor azért...
4: Jó, azért beszélj a Hansi Flickkel, na.
1: Azért,
4: ha beszélj, hogy ki a hát legfontosabb játékosa.
1: Most egyelőre elintéztem neki, hogy maradjon, most nem, ennyi mindent nem tudok intézni.
3: És még alszik most még.
1: Igen, meg, mondta, majd... most még ne, azt mondta, akkor hívjam, hogyha Mourinho aláírta a szerződését, és így egyből rákonyarodtunk erre a témát.
4: Várj ebbe, baszba. Vagy Madridba, igen.
1: Hát nyilván majd Madrid lesz ebbe, de hogy... De egy erős beszéltünk, aztán majd nyilván folytatjuk hamarosan, de azért elintem ezt a Mourinho érát újra, ezt újra átélni, újra visszamenni arra a helyre, ahol már voltál, szerepeltél, leszerepeltél, és visszajövek. Most nem tudom, hogy ez most épp a nemzetközi, hogy mondjam, edzői pálya vagy paletta szegénységét mutatja, hogy nem tudtak mást hívni, vagy hiányosságát, vagy tényleg a Real kispadjára csak világhírű edző érkezett, vagy olyan, akinek a saját egója nagyobb, mint az öltözőben öltöző játékosoké. Mert biztos valami is azt sugalta Pereznek, hogy ő Mourinho.
4: Reggel beszéltél róla egy Zsófival, hogy a Barcelonánál szóba se kerül. Hát volt ő Barcelonában, José.
1: Hát jó, hát segédedzőként.
3: Tóvácsként, igen, meg segédedzőként.
4: És majdnem Gyicsei Petit is odavitték, ha nem lett volna sérült.
1: És ez így van?
4: És hát persze, ez így is volt. Hát az már egy picit fura, hogy Madridban José Mourinho fölmerült.
3: Szerintem Mourinho-nak a pályafutásának a felfelé évülő szakasza az Interrel nyert BL győzeleme véget ért.
4: Ami Madridban volt,
3: Igen. És az egy elképesztő siker volt. Diego azzal Milito. Az Interrel így BL-t nyerni. Most már furán hangzik, hogy azt mondom, hogy amikor az első BL győzelem, amikor Portóval BL-t nyert, ahhoz sok szerencse kellett. Tehát azért olyan ágon BL döntőbe jutni, úgy megnyerni a BL-t,
4: de az volt a legnagyobb eredménye, Attila.
3: Az volt a legnagyobb eredménye.
4: A legkevesebb pénzből ott tört el a legnagyobb
3: eredménye. És
4: kapott
3: annál gyengébb csapat, hogy aztán megint átkössünk egy aktuális témára, annál gyengébb csapat BL-t egyet nyert, szerintem az Aston Villa 82-ben. Abba egy normális futballista volt. Na mindegy. Tehát Mourinho-nak nagyon sokáig úgy alakult a pályája, hogy azt mondom, hogy ez az ember szerencsés csillagzat alatt született, és ő a kiválasztott, és ment fölfelé. Aztán utána bekövetkezett a törés, és én persze nyilván nagyon nehéz visszavenni, de onnantól kezdve folyamatosan diszkreditálta magát az én szemembe, nem csak futballszakemberként, hanem emberként is, tehát most, ami Törökországban is művelt, gyakorlatilag a teljes közeget lenézte, amelyik alkalmazta őt, és érdekes módon az elmúlt időszakban egy-két meccsen éreztem úgy a Benfica edzőjeként, hogy most rendben van, most így koncentrál a Real Madrid ellen, és szerintem ez ütötthet szöget a madridiak fülébe, hogy azt mondta, hát ez az ember még rendben van. Hát a Benfica megvert. Hát majdnem kiestünk a Benficával szembe. És akkor tényleg úgy égett a tűzbe, látszott, hogy ez még a régi Mourinho. Aztán most ennek mekkora szerepe volt, azt nem tudom.
4: A Florentino.
3: Hát igen, persze.
1: Én szerintem, hogy előrehozott elnöki választást akar, igen. És ezzel talán Mourinho jelenlétével meg akarja ezt erősíteni. Én azt gondolom, hogy önös érdek van jelen, meg ez a ötbetű szó, az a nagy, hogy a pénz, hogy ez is azért nagy szerepet játszik, hogy visszahívták meg, hogy Perez meg akar erősíteni hát magát.
4: Florentino Perez az nem csak a Real Madrid elnöke, ő majdnem, hogy miniszter
2: szinten van. Ő a Real Madrid,
4: van.
2: Gyakorlatilag igen.
4: Állami befolyása uralkodói
2: van, rangon.
1: Így, jó, minden kérdésre megkapjuk majd a választ hamarosan, hogyha Mourinho egyetlen aláír, azt hiszem, hogy nincs más verzió, bár nagyon nagy színházi dramaturgiai pont lenne, ha ezek után bejelentenének egy Kloppot.
4: Azért még Attila...
2: Egy kis kárdió
1: lehet. Balázs.
4: Attila Balázs, homály ér még egy mondatot szerintem. A legendás Lebeki az ő nevéhez fűződik, amikor egy kicsit fáradt. És másnapra redőny le, igen? Ajtó be, telefon ki. Ez a Lebeki.
3: Így van, de ez
1: a Lebeki. Így van, köszönjük szépen. 2:08, mindjárt jövünk vissza, folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Fontos magyar győzelem született a férfi jégkorong elit világbajnokságon. Ma jár le az SZIA bevallás határideje, tovább melegszik az idő. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Sporthírek.
3: A magyar férfi jégkorong válogatott 5-0-ra nyert Nagy-Britannia ellen az elit világbajnokság harmadik csoportmérkőzésén. A britek elleni győzelem akár bennmaradást is érhet majd. Bajnok az az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A 37. forduló tegnapi mérkőzésén a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott a Bournemouth otthonában. Ez azt jelenti, hogy a BL döntős csapat ünnepelhet bajnoki címet, és Pep Guardiola együttesének marad az ezüstérem. A hazaiaknál egyébként Tóth Alex nem kapott lehetőséget. A játéknap másik mérkőzésén a házigazda Chelsea 2-1-re nyert a Tottenham ellen. A magyar bajnok Győr labdarúgója Vitális Milán az idény legjobb játékosa, és az Eto mestere Borbély Balázs a legjobb edző. A Magyar Labdarúgó Szövetség szezonzáró rangadó díját adó gáláján díjazták a legjobbakat az M4 Sport stúdiójában. Az idény felfedezettje Szűcs Tamás, a Gólkirályok Holt versenyben Ájosa Mátkó és Lukács Dániel. A legjobb játékvezetőnek Rusz Mártont választották, és a Fair Play díjat az MTK Budapest kapta. 91-85-re legyőzte a címvédő Szolnokot a Falco Szombathelyen a férfi kosárlabda NB1 döntőjében, ezzel 1-1-re kiegyenlített az egyik fél harmadik sikereig tartó párharcban. 6-4-7-6-ra kikapott Piros Zsombor portugál ellenfelétől a Roland Garros férfi egyes selejtezőjének első fordulójában, így nem lesz ott a francia nyílt teniszbajnokságon.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnének lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. A közel-keleti harcok leállítását sürgeti a kínai elnök. Mint fogalmazott, mielőbbi tűzszünetre és a helyzet tárgyalásos rendezésére van szükség, hogy világszerte helyreálljon az energiaellátás stabilitása, a kőolajszállítás zavartalan működése. Xi Jinping azután beszélt erről, hogy Pekingben fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, akinek a mostani a 25. kínai útja államfőként. Iránnak korlátozott ideje van arra, hogy megállapodjon az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy csak a hétvégén dönt a további lépésekről. Trump ismét megerősítette, nem fogja engedni, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen. Közben itthon ma lejár az SZIA bevallás és befizetés határideje. Az ügyfeleket ma is hosszabb nyitvatartással, 8:30-től este 6 óráig várják. Az ügyfélszolgálatokon nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV Info vonala a 18-19 is, amely ma este 8 óráig hívható. 10 Intercity kocsit bérel az osztrák vasúttól a MÁV nyári balatoni forgalom idejére, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Facebookon azt írta, dolgoznak a tartós megoldáson, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Rászoruló gyerekek táboroztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. 1000 fiatalnak összesen 25 nyári tábort szerveznének, melyeken változatos programokkal játékos formában segítenék a fejlesztést, felzárkózást. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon vagy a 1353-as adományvonal hívásával lehet támogatni.
0: Közlekedés.
3: Sokan haladnak az M3-as autópályán a főváros felé. A Mogyoród térségében kiépített terelés előtt 2-3 km hosszan arra szólnak a járművek, valamint a szokásos reggeli torlódás érzékelhető a bevezető szakaszon is, az M0-ás csomóponttól befelé. 2 km hosszan torlódtak fel a járművek az M2-es autóúton Budapest felé, Vác térségében is. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55-55-605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És így szép az élet, az zajlik, úgyhogy így is történik. 7 óra 45 perc, van lesz 3:48. Jó reggelt kívánunk minden drága kedves hallgatónak. Május 20-án tesszük mindezt. Csonka Zsófia, szia Szofi.
2: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok.
1: Balai Attila, hello Ati, és
3: hellos.
1: Bánki Dodi,
4: jó sziasztok. Reggelt, sziasztok.
1: Na hát ott hagytuk abba, hogy Guardiola...
5: És Harsányi Levente.
1: Köszönöm szépen. Szóval ott hagytuk abba, hogy Mourinho aláírhat, miközben ugye bár Guardiola fel is mondott, és tegnap azt hittem, hogy a City úgy búcsúzik a vezető edzőjétől, bár még van egy meccs a Premier League-ből, és már bajnok az Arsenal, mert nem tudott nyerni tegnap a City, hogy nyer, és ezáltal az utolsó fordulóra hagyja a döntés jogát, de ez nem így alakult. Guardiola 10 év után távozik a City kispadjától. Rengeteg siker, bődületes eredmények, BL, Premier League győzelmek, FA Kupa, hadd ne soroljam, szóval amit lehetett, azt elérte egy csapattal, és nagyon szép időszakban volt ott. Ő azt mondja, hogy egy kicsit megpihenne. El tudjuk ezt hinni neki?
4: Szerintem érthető. Hát 10 év, 20 trófea, és a Man City-t, a Man United fölé emelte az utóbbi 10 évben. Nem mondom, hogy tradicionális, mert a hagyomány azon még mindig a Man United mellett van, meg a eredménysor is, de fantasztikus. És 3 országban lett bajnok, edzőfejedelemmé vált. Én futballistaként is nagyon kedveltem, de edzőként még többre vitte.
1: Aha. Mi lett az ő további sorsa? Nyilván nem tudjuk, most az egy teória, vagy ezt csak agyalunk, gondolkodunk, de ilyen szerintem viszonylag erős, nem csak a 10 év, hanem az előtti Barca meg Bayern időszakot is figyelembe véve, egyszerűen erős 15-18 év ilyen szintű edzősködés után, hát én nem csodálkoznék, hogyha nagyon-nagyon megpihenne, és valahol ott Alicante mellett egy nyugdíjas otthonban.
4: Vagy Mallorcán láttenisz, ez Jürgen Kloppal.
1: Tehát én nagyon nagy kilengést gondolok én most, hogy a nagyon-nagyon top csúcsról visszaejti magát egy teljesen üres, légüres térbe, ahol csak van.
4: Volt egy árulkodó jelenet, amikor a lányával sétálgatott egy összes meccs után, és ott volt egy olyan pillanat, amikor azt éreztem, hogy na jó, ez gyönyörű, de ebből elég. És
1: már ő szeretne, ugye?
4: És hát talán. Igen, és hát ugye némileg a családi élete is ráment, ugye a feleségével szétmentek hosszú idő után, de egy ilyen visszavonulás és egy ilyen hosszú séta, mély légzés, séták, tenisz.
1: Illetve a másik kérdés, amit szerintem most Ati agyal, és mindjárt mondja nekünk a választ, hogy egy ilyen hosszú és intenzív, aktív jelenlét után, úgyhogy labdarúgóként is, tehát tulajdonképpen amióta az eszét tudja, a labdát rúgja, vagy így, vagy úgy, vagy játékosként, vagy edzőként, hogy ki lehet ebből teljesen lépni. Tehát lehet az, hogy most teljesen mást fog csinálni.
5: Tehát most nyilván nem megy el honor és bérszámfejtőnek. Tehát
1: valószínű.
5: Ugye, hogyha lenne valami, 55 éves, tehát igaz, hogy már nem 40, de még nem 70. Igen. Mert akkor azt mondanám, hogy pihi. Hát most azért még nem pihi. De nagyon nehéz, valóban, ahogy mondja Dodi, hogy a Cityt, a United fölé emelni, az egy olyan történetet volt, hogy hát ugye Ferguson még úgy hívta a Cityt, hogy a lármás szomszéd. Most azért a lármás szomszéd az elég szépen megelőzte a Unitedet. De valami történhetett. Nyilván lehet, hogy egy ilyen magánéleti felismerés, lehet, hogy a klubnál valami, mert azért nem rég még, amikor erről kérdezték, akkor azt mondta, hogy hát a következő szezonban is ő lesz, hát 2027-ig ő lesz a Citynek a menedzsere. És aztán hirtelen nem. Nem gondolom én se, hogy most innen érdemes lenne elmenni egy 5.-6. helyezett angol vagy olasz csapathoz edzősködni, mert minek? Egyébként nekem, de aztán nem tudom hányan értenek velem egyet, nekem a Bayern Münchenes időszaka sem tetszett, tehát az...
1: Az nem ő, nem önmaga volt,
5: az, igen, az nem volt rendben szerintem. Úgyhogy nyilván nem tudja ő már lerombolni a mítoszát.
2: 39 trófea, igen.
5: Tehát mindig azt tudtál, amikor megy valamilyen csapat, vagy valaki sportoló, egy verseny, és azt mondja, hogy meg kell védeni a címét. Mondom, azt nem kell megvédeni, az ott van a vitrínbe. Lehet még mellé nyerni egy másikat.
4: Igen, csak van egy... Mondjad csak, Zsófi.
2: Én csak annyit akartam mondani, hogy szerintem pont, ahogy Ati is mondja, ez az 55, és ez az irgalmatlan, tényleg 20 évnyi hatalmas sikercsomag. Ez arra tökéletes, hogyha tényleg ő most tart egy szenvedést, egy kicsit a családi dolgait rendezi, hiszen azért tényleg, akik a sportban élünk, azért azt pontosan tudjuk, hogy hát a legnagyobb hiányt nyilvánvalóan az a terület szenvedi. És ha most ő ott egy kicsit tud rendeződni, feltöltődni, és megtalálni egy új egyensúlyt, akkor kiváló válogatott vezetője lehet majd a jövőben. És ugye erre tett is utalást, hogy ő úgy gondolja, hogy innen már ő nem klubcsapathoz fog szerződni, ha visszatér, bár ugye ezt még nem döntött el. De Levi kérdésére kicsit, a sportban én nagyon sok ilyet láttam, főleg akik már a nagyon sikeres sportolók voltak, és elkezdtek edzősködni, simán van ilyen, hogy gyakorlatilag
1: teljesen más csinál?
2: Megutálja egyszerűen a közeget. Olyan mértékben kiégeti ez az életforma az emberi lelket, vagy ki tudja égetni, hogy teljes hátatfordítás, és egy valami, de tényleg valami elképzelhetetlenül különböző dolog
4: hasonló következik. Érzelmi szálakat láttam, amikor az egyik lányával ott sétálgatott a pálya közepén. Egyébként visszatérve Attilának a gondolatmenetére, a Bayern azért kivétel, mert ugye ő egy nagyon fegyelmezett és családcentrikus, ugye fegyelmezett katalán ember, és a Barca a saját közege. Ott érte sikereket. A Man City-t pedig ott nem tudott veszíteni, azt föl tudta elmenni. De a Bayernnél van egy ősi kultúra. Tehát ott a Bayernnél ő nem volt nagyobb. A Man City-nél
1: ott lehetett.
4: Tehát a Bayern az egy különös iskola, és azért eredményt ott is elért, de nem olyan látványosat, mint a Barcánál vagy a Man City-nél. Én is ezt érzem egyébként, hogy a család, tehát neki nagyon fontos. A gyerekkora óta egy kis katalán faluból származik, és onnan jött, és meg akar pihenni egy picit.
5: És még egy szempontot behoznék, nagyon sok edzőnél tapasztaltam, és néhány be is vallja, akár személyes beszélgetésben, akár egyébként, hogy ahogy ő idősödik, és jönnek be az újabb generációk, egyszer csak szembesül vagy, azokkal már nem tud szót érteni.
2: Ami
5: régen sütött, ezek jönnek egy másik világból, és ezeknél már azok az eszközök, azok a szavak, azok nem hívó szavak, és néznek rá, mint a sült hal, hogy jó van öreg, voltál valaki, de most ki vagy, és miért nem beszélsz úgy, hogy megértsem, és nem tudok lelkesedni tőle. És amikor ezt felismeri egy edző, akkor vagy azt csinálja, hogy hoz maga mellé egy fiatal másodedzőt, aki egy híd a csapat felé, és ő eldumágat velük, és ő vele tartja a kapcsolatot, vagy azt mondja, hogy hát nem kezd nekem erőltetni. Szerintem Mourinho-nál is egy nagyon nagy törés volt, amikor az elképesztő nimbuszú meg egójú ember egyszer a Real Madridnál, amikor meccs közben a két belső védő helyet cserélt, akkor meccs után mondta, hogy miért cseréltetek helyet. És nem az volt, hogy jaj, elnézést, mester, hanem azt mondta, hogy te ezt nem értetted, te ilyen szinten nem futballoztál. És neki ilyet nem mertek mondani korábban.
4: Akit mondasz egyébként, van egy ilyen ember, Pep Guardiola mellett, úgy hívják, hogy Manuel Estiarte, az egykori vízilabdázó, a legjobb barátja, minden titkát megoszta vele, és minden problémát, éjjel-nappal ott van már pályán is, pályán kívül is, és emlékezzünk rá, hogy Hollanddal, Fodennel, elég sok konfliktusa volt már, tehát
5: idegileg... De Estiarte ugyanaz a korosztály, sőt, idősebb, mint Guardiola.
4: Igen, de...
1: Igen, lehet, hogy elfogy az üzenet, meg a kommunikációs eszközök elfogynak a fiatalabbak felé, és akkor az egy jó hogy mondjam, eszköz, hogyha valakit oda vesz maga mellé, de vagy a másik, amit mondasz, igen, hogy egyszer nem fogja.
4: Hát ezt ott van vele már évtized.
1: Igen, de hát oda egy fiatalabb kellene, aki megérteti magát a többiekkel.
4: Na mindegy, 55, te is tudod, 50 fölött már nincs havertelvétel.
1: 55 a legjobb, én tudom, minden, az a legjobb időszak. Itt ereje teljében egy fiatal emberről beszélünk, de van nálunk fiatalabb is, vagy nála fiatalabb is, Csábi Alonso, és még maradjunk egy az edző szintéren, hogy viszont ugye már, ahogy botott egyet a Reálnál, viszonylag hamar, ott szerintem ott hibát követtek el, hogy akkor hívták oda, még várni kellett volna, és a Chelsea-hez írt alá Csábi Alonso, ahol én azt hiszem, főleg a tegnap is nyert a Chelsea, hogy jó helyre ment, de ez neki nem a végállomás.
4: Nem tegnap is, 6-6-6 vereség után egy X volt az Anfield-en, aztán most nyert hosszú idő után.
1: Igen, tegnap de, is, meg, na, meg se, januárban
4: ő
1: is.
4: Ő se fog tudni veszíteni, ezt csak föl tudja emelni ezt a Chelsea-t, tehát jó választás. Még szerintem Maresca is jó választás a Man City-nél, mert amit itt Zsófi mondott,
1: volt, igen, Guardiola mögött,
4: hogy persze. A Gradicot meg kell lépni, ugye Maresca meglépte, Arteta is, Maresca is a Guardiola hát segítőjeként.
1: Igen, csak az a kérdés, hogy most, hogy ennyire jó Arteta, vagy az Arsenal, aki nyögvenyelős 1-0-kal, sokszor, meg 2-1-ekkel éppen, hogy utolsó pillanatban lőtt gólokkal, de végül is behúzta. Ilyenkor azt szokták mondani, hogy nem kérdezi senki, de hogy nem, milyen úton jutottál oda, ott vagy.
4: Egy biztos, hogy... Ha magyar, hogy mondják, ez mém gyártók, lehet, hogy a szögletpresszóban rendeznék az Arzenálnak a bajnoki ünneplését, annyi gólt szereztek szögletből.
5: Hát igen, valami 17 gólt lőttek szöglet után a bajnokságban, meg egészen elképesztő. És mindig mondom, hogy rögzített játékhelyzetre fel lehetne készülni előre, mert csak az az, ami olyan, mint a sakk, hogy előre meg tudod mondani, hogy most ide lépek, akkor igen, mi következik. És nagyon kevesen élnek ezzel a futballba. Még Xabi Alonsoról annyit hadd mondjak, hogy nyilván elég távol vagyok tőle, hogy így meg tudja mit élni, de hadd találgassak. Tehát szerintem nála nagyon fontos, hogy a játékos ényét végképp elfelejtse, és átmenjen edzőbe. Hmm. Mert az Leverkusenben nagyon jól hatott, hogy vagány, fiatal, jó fej, beszáll a játékosok közé, és a játékosok meg, ez még mindig jobban futballozik, mint mi. Hát ez hihetetlen. Ugyanezt megpróbálta a Real Madridnál is, és nem futballozott jobban, mint a Real Madrid akkor is játékosai, és akkor mondták, hogy ezt már azért nem kéne erőltetni. És az visszahat egyébként a megítélésére edzőként is. Tehát ugye nagyon nehéz az egyik létből átlépni véglegesen a másikba, hogy az egyiket lezártad, de szerintem ez mindenképpen fontos.
4: De ugyanaz a helyzet, mint Pep Guardiolánál, hogy nem nyomja a tradíció Leverkusenben. De a Madridnál meg a Chelsea-nél nyomja.
1: Én Kompaninál is ezt érzem, ha már itt edzőkről beszélünk, és örömmel, hogy egyrészt mindig elmondom, hogy fiatalabb, mint Neuer. Tehát amikor vannak ezek a részek egy edző és egy játékos életében, akkor úgy nehéz elfogadni, hogy ő mit mond. Ráadásul úgy, hogy azért tegyük a szívünkre a lábunkat. Azért szóval, hogy hát hogy azért, tehát azért Kompani se volt mindig a legjobb 10 játékos közt Európában. Hát
5: egyrészt, másrészt meg néztem a lányaimmal az aktuális meccset, és meglátják Kompanit először, és azt mondják, hogy apa, ez ki? Ez hogy kerül? Ez egy filmsztár? Mondom, nem, ez a Bayern edzője. Hát hogy van felöltözve? Tehát tényleg, szóval az nem, nekem se Bayern kompatibilis egyébként, akárhogy is.
1: Valahogy így. Na de viszont nagyon jó átkötés az Arsenal, most már biztos Premier League első helye. Sokan azt mondták, hogyha úgy mennek ugye a BL döntőre, hogy biztos, ugye Premier League győztesek, akkor az nagyon nagyot, nagy erőt, lendületet ad nekik. Mert
4: megérdemelték.
1: Itt az előzetes felmérések alapján 10-ből 10 ember azt mondja, hogy nyer a Paris Saint-Germain.
4: Hát meg a Liszt-Ferenc repülőtér, mert mind a két csapat szurkolótábor a repülővel jön, ezért ha Bayern jutott volna a döntőbe, akkor buszok, autók, tehát akkor meg az M1-es döklik meg, de hát már így is meg van dögölve.
1: De már csak egy 4-5-6-8 éves.
4: Hát igen, körülbelül. De nem vagyok benne biztos, hogy a PSG megnyeri.
1: És megint ezt. Ott tartunk, amit te mindig mondasz, ugye bármikor hívlak, hogy Levi, egy meccs, egy igen, meccsen igen, így bármi van. Történhet.
4: Így van.
1: Bár én még mindig azt gondolom, hogy
4: tartom, nem. Nehezebbnek a Premier League megnyerését, meg egyáltalán a bajnokságot, mert az egy hosszú távú, ott kijön a tudás. Egy meccses a Bajnokok Ligájában, Európa Ligában, ott egy meccs, oda-vissza, jó, hosszú távon ott is a jobbak tovább jutnak, de egy meccsen bármi előfordulhat. És lehet, hogy a 10-ből egyszer nyer a
5: biztos, így van.
4: Csapat, és akkor az pont az a meccs.
5: És azt mondom, az Arsenalnak ez most egy óriás, meg az Artetának óriási elégtétel, megnyugvás lehet, hogy sokáig úgy nézett, hogy utcaosszal nyeri a bajnokságot. Aztán egyszer csak úgy nézett, hogy megint elrontják és utolérőket a City, aztán egyébként, hogyha tegnap a City nyert volna, akkor az utolsó fordulóban azért nagy kés van az Arsenal tolkán. Crystal Palace.
4: Nincs, Attila, megmondom miért. Mert a Crystal Palace eladta ezét, és van egy záradék benne, hogyha bajnokok lesznek, kap a Palace még pénzt. És Palace Arsenalval.
5: Ezt akartam mondani. Szerintem azért ez a magyar logika. Ez a magyar. Mindenesetre.
4: Várom a meccset. Most már mindegy.
5: De tegnap, amikor a 94. percben kiegyenlített a City, és még volt másfél perc, nem mondom, amilyen mákos a City, rúg még egy gólt, és akkor ott az utolsó forduló. De aztán nem. Aztán nem. Úgyhogy valóban így idejönni, hogy ennyi idő után, Arsène Wenger csapata után angol bajnok tudsz lenni újra, és azt mondod, hogy és bejutsz a BL döntőbe, akkor azt mondod, hogy most már velünk rossz nem történhet.
2: Ez
5: mert
2: a mi évünk, annál, igen, és egyszerűen áthangolod magadat.
5: Igen.
1: Gyerekek, és akkor most úgy áll össze ez, hogy ugye az öt nagy bajnokság erősorrendjében az első ugye a Premier League és a La Liga, ezt szokták mondani.
4: Hát azért abban nem vagyok biztos. Mi? Hát a Bundesliga azért nagyon erős.

0: az állat, a mert a, egészen
1: adom,
0: ez
1: adom
0: egészen,
1: a pillanat, egészen de a franciáknál túlzottan le vannak nézve ezek a fekete srácok, ezek gazellaként közlekednek a pályán, és tehetség, nem véletlenül a tehetség ligája.
0: Ez igaz, és a Championship-re az egyik magyar légiós mondott egy nagyon jó dumát, mikor kérde a Championship-becet kezdték, hogy egyébként hogy van, azt mondja, hát a mérkőzések nagy részét a labda alatt töltöm.
1: Még az így van. A 80 sebe bezárvítettünk, hogy 6 középpályás a labda alatt közlekedett. Így mondtam, idézték, mindenki így elgetett.
2: Na, tehát a Premier League bajnoka játszik ugyebár a francia bajnokkal, tehát így lesz ez a BL döntő. Többen, hiszen ez most ugye az nem Paris Saint-Germain, de még annyira ne rannjunk előre, még annyi időnk van
1: Aston Villa,
2: gyorsban,
1: Freiburg.
2: Hogy ma igen, Freiburg és Aston Villa, ráadásul, ha jól tudom, Törökországban.
0: Mindezt,
2: igen.
1: Hát a Villa az esélyes, de hát...
2: Hát magasan.
1: Igen. Hát ugye a Freiburgról, meg a Fekete Erdőről mindig a kórház a város szélén jutott eszünkbe sokáig. Én nagyon, de mindig is középcsapat volt, de ez veszélyes ellenfél lesz a Freiburg a Villának. Amin engem nagyon meglepett, hogy a legerősebb csapatával játszott Unai Emery a Liverpool ellen. Ami érthető, mert a bajnokok ligáját bebiztosították, de ilyenkor azért szoktak pihentetni. És a Freiburg is jó összeállításban játszott.
2: Lipcsét Rommában vették.
1: 4-1-re, igen.
2: Nagyon veszélyes csapat. Én nagyon örülnék egy 4-4-nek a végén, és aztán hosszabbítás 11-es. Nem tudom, de...
1: Az a 82-es meggyőztes csapat jut eszembe nekem is az Aston Villáról, meg Vilmos Herceg, aki nagyon nagy szurkolója a Villának.
0: És egyébként az a Villa, akkor az a Villa is egy német csapatot vert meg, igaz, hogy ez a Bayern München volt. Bayern. Azt nem is értettem, hogy a mai napig. Igen. Tehát azért...
2: Annyival jobb volt a Bayern akkor.
0: Hát akkor még játszott Rummenigge, Breitner, Dieter Hönes játszott abban a csapatban, az Aston Villának pedig a két ékét soha nem felejtem el. Morley Witt. Sírt a labda bármelyik hozzájuk nyújt. Végül Witt góljában nyert az Aston Villa egy nulla.
1: Erőcenter volt
0: Witt. Soha nem fogom elfelejteni, hogy...
2: De szerintem ők sem. De ők más aspektusban. Na, ugye ma este Freiburg és Aston Villa ajánljuk mindenkinek. Meg titeket is, magunkat is. Köszönjük, Dodi, hogy voltál. Maradj még velünk. Ne fuss messze. Pedig hamarosan jövünk vissza, mindjárt folytatjuk. 3 perc múlva lesz 8 óra.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövess a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül. Kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
2: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
1: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikiválkozik egy-két lépést itt a poron.
3: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből,
4: úgy táncolt, mint én.
0: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel a stúdióban, Harsány Levente, Csonka Zsófi és Ballai Attila. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Túri Gábor gondolataival.
6: Semmi sincs kőbevésve. Marco Rossi fogalmazott pontatlanul, vagy Nikicser Tamás értette félre. A portugál labdarúgó bajnokságban 12. helyen végzett Rio Ave 26 éves középpályása a vele készült interjúban kifejtette, miért estek neki rosszul a szövetségi kapitány szavai. Rossi a válogatott keret hirdetésén ugyanis azt mondta az újságíróknak, rosszul gondolták, hogy a középpályás alapember lehet, a hazai bajnokságban a 6-os és 8-as poszton vannak nála jobbak. Továbbá Tóth Rajmund, Szűcs Tamás, Szendrei Norbert, Callum Stice és Schäfer András nevének elhangzása után hozzátette, nem hívhat meg a keretbe 150 középpályást. Rossinak nem kötelessége megindokolni a döntését, ám amikor 2024. szeptemberében Nikicser először lépett pályára a válogatottban, csereként Németország ellen, a fent említett futballisták közül Schäfert és Stice-t leszámítva a többiek tudásuk alapján nem voltak, nem lehettek a szövetségi kapitány látóterébe. A Rio Ave középpályása kilencszeres válogatott legutóbb egy évvel ezelőtt Svédország ellen cserélte be a miszter. A bosnyákok és a hollandok ellen 2024-ben játszott Nemzetek Ligája mérkőzésen elégedettek voltak a teljesítményével, azt se feledjük. Rossi korábbi kedvencét, Nagy Ádámot szorította ki a csapatból, aki az egyik legstabilabb pillérnek számított a kapitánynál. Utólag úgy tűnik, Nikicsert akkor alapemberként vette számításba, igaz, azóta eltelt két év, beérett néhány fiatal, a győri középpályásokról, Vitális Milán, Tóth Rajmund, ne is beszéljünk. Valljuk be, fizikai adottságaiból, magasság, erőnlét következően Nikicser box-to-box futballista, azaz robotol a két 16-os között. Korábban a belső középpályások közül Schäfer mellett ő ért el a legjobb mutatókat, más kérdés, hogy az Union Berlin futballistája a Bundesligában, míg Nikicser akkor még az NB1-ben vitézkedett. A középpályás az alig 160-as lélekszámú Göcsei faluból, Dobronhegyről indult, a településen még futballpálya sem volt, szinte mindent az akarat erejének köszönhet, azt is, hogy súlyos keresztszalag sérülése után a válogatottba is beverekedte magát. Magyarország nem a világbajnokságra, hanem az ősszel kezdődő Nemzetek Ligájára készül, majd következik a 2028-as Európa-bajnoki selejtező. Óhatatlan az együttes átalakítása, semmi sincsen kőbevésve. Az sem, hogy Nikicser tagja a keretnek, vagy éppen nem.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Fontos magyar győzelem a férfi jégkorong elitvilágbajnokságon. Győri fölény a rangadó gálán egyenlített a Falkó a férfi kosárlabda NBA egy döntőjében. Jó reggelt kívánok, Mujdica Istvánt hallják. Hatalmas lépést tett a bentmaradás felé az elitvilágbajnokságon a magyar férfi jégkorong válogatott. A nemzeti együttes Nagy Krisztián és Terbócs István duplájának is köszönhetően 5-0-ra győzött Nagy-Britannia ellen. A magyar csapat ezzel csoportja negyedik helyére ugrott fel, legközelebb pedig pénteken Németországgal találkozik majd. Galló Vilmos a tegnap esti mérkőzést követően így értékelt, a csatárt Pirányi Zsolt szólaltatta meg.
2: Megmutattuk, hogy mennyire egybe van a csapat. Egy nagyon jó győzelmet arattunk. A helyzeteket sikerült kihasználnunk, és teljesen végig együtt dobbant a magyar szív.
3: Mi volt a taktikánk? Mert azért félhettünk a brit csapattól, még akár azt mondom, hogy ott az 1-0-es előnynél is, mert jó kezdtük a meccset, de volt brit fölény is.
2: Próbáltuk limitálni a kiállításainkat, hogy ne tudjanak annyira a meccsbe bejönni, és szerintem látszódott, hogy mennyire működik a védekezésünk, a taktikánk, és szerencsére Bális Bencinek is egy nagyon jó napja volt, hiszen nullát azért egy elit VB-n nem minden nap csinál az ember, és nagyon köszönjük neki, hogy ilyen jól védett ma, mi meg szerencsésen belőttük a helyzeteinket.
3: Nem tudjuk, hogy a bennmaradás az ez elég, de bízunk benne, mit jelent neked ez mégis az a három meccs, és hogy azért finn ezüstéremmel jöttél kutyafuttában erre a VB-re.
2: Hát igen, ez egy szenzációs élmény, mindig tud a magyar mezt felvenni. Igen, az elég kemény meccsekből jöttem, úgyhogy az éreztem a formán, hogy talán még jó lett volna pihenni egy pár napot, de sajnos ez most így alakult, és nagyon hálás vagyok, hogy így is tudtam jönni, és tudtam segíteni a csapatnak.
1: Galló Vilmos után hallgassuk meg a szövetségi kapitányt, Majoros Gergelyt, aki tegnap ünnepelte a 47. születésnapját.
4: Azt gondolom, hogy itt elsősorban a feladat az, hogy a legjobbunkat tudjuk jégre vinni, és én azt hiszem, hogy az a fajta kultúra, amit mi próbálunk építeni, az nagyon szépen épül, és ennek egy fontos állomása volt, és nem is csak állomása, inkább visszacsatolása ez a mérkőzés.
3: Hogy építettétek fel ezt a mérkőzést? Mert jól jött ki minden, első percekben gólszerzés, vezetés, aztán a brit fölényt megúsztuk, utána megint jókor 2-0, és aztán a harmadik gól is időben jött a második harmad elején.
4: Azt tervezni azért nehéz, hogy egy csapat mikor lő gólokat, és mikor kap gólokat. Nem ezen volt a hangsúly, sokkal inkább azon, hogy mi azt gondoltuk, hogy ez a csapat olyan, mármint az ellenfelünk, amely bizonyos helyzetekből tud nagy fájdalmat okozni, de ha mi nem adunk neki könnyű dolgokat, akkor ők nehezen fognak építkezni, nem ebben erősek. És én azt gondolom, hogy az első harmadban ez kiválóan sikerült, a másodikban kevésbé néha szerencsénk volt, túléltük ott a viharokat, és utána megint meg tudtuk találni azt az utat, ami egy ilyen ellenfélen szükséges.
3: Mit érhet ez a mostani siker, mert ugye a bennmaradás szempontjából fontos, de még azért hátra vannak mérkőzések.
4: Hát 3 pontot ér ez a mérkőzés, ennél nem többet és nem kevesebbet, aminek mi örülünk, de 3 mérkőzés telt el a világbajnokságból, 3 ponttal állunk, ezt készen fogunk állni 3 nap múlva a 4. mérkőzésre.
1: Majoros Gergelyt, a férfi jégkorong válogatott szövetségi kapitányát hallották a britek elleni 5-0-ás győzelem után.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Vitális Milánt, a bajnok Győr középpályását választották meg az idény legjobb játékosának a Magyar Labdarúgó Szövetség rangadó díjátadóján, amelyen az NBA szombaton zárult idényének legjobbjait részesítették elismerésben. Az évedzője díjat a Győrt irányító Borbé Balázs vehette át. Az NBA egy felfedezetje Szűcs Tamás a Debrecen játékosa lett. A gálán díjazták a gólkirályokat is, az egyaránt 17 gólos Lukács Dánielt és Áljosa Mátkót. Legjobb játékvezetőnek Rusz Mártont találta az MLS bizottsága, míg a Fair Play díj az MTK-hoz került. Borbé Balázzsal, a bajnok Győr vezetőedzőjével, akit tehát az év edzőjének választottak, Berkes Judit beszélgetett.
5: Itt vagy egy bajnoki győztes csapat élén, amely a Bajnokok Ligája selejtezőben indul. Ennél nagyobb kihívás kell most az életedben?
6: Nem, rá kell koncentrálni, tényleg ez lecseng ez az egész, és aztán indul egy új fejezet, mert oké, hogy most ide jutottunk, egy hatalmas siker, de egyrészt egy hatalmas felelősség is. Ugye most már nem csak a Győrről van szó, hanem az egész magyar futballról, szóval mi fogjuk képviselni a Bajnokok Ligájában a magyar futballt, úgyhogy maximálisan erre fel kell készülnünk, és kihozni magunkból a lehető legjobbat.
5: Hogy aztán te legyél az év legjobb edzője, ugye a játékosok, vagy éppen az edzők szavazatai alapján. Talán ez az egyik legjobb visszaigazolás?
6: Erre nem is tudom, mit mondjak. Tényleg ez nagyon-nagyon megtisztelő, meg hatalmas elismerés, meg nagyon-nagyon értékelni tudom ezt az egészet, mert tényleg az edző kollégák, meg a játékosok, akikkel hétről hétre találkoztak, így testközelből érezték, hogy hogyan viselkedek, vagy hogy élem meg a meccseket. Kollégák, akik elemezték a mi játékunkat hétről hétre, úgyhogy tőlük kaptam ezt a hatalmas elismerést, úgyhogy nagyon nagyra tartom.
1: Minden bizonnyal a következő idényben is a lengyel labdarúgó bajnokságban folytatja pályafutását Szalay Attila, erről tegnap beszélt az M1-nek. A 28 éves védő jelenleg a német Hoffenheim kölcsönjátékosaként szerepel a Pogoncs Csecsinben, amely kiharcolta a bentmaradást. Ebben nagy szerepe volt a januárban érkező magyar játékosnak is, aki hamar alapemberré vált. Szalay Attilát Andrássy Gyula hívta fel telefonon.
7: Abszolút jól sikerült ez a lengyel kölcsönadás. Visszatértem ugye a rendszeres játékpercekkel a normális klubfutball világába, úgyhogy én is bízom benne, hogy a következő lépés az már nem kölcsönadás, hanem egy hosszú távú szerződés lesz. Talán azt elmondhatom, hogy nagyon szeretnének megtartani, és én is jól érzem magam itt. Az ügynököm jelenleg is egyeztet a Hoffenheimmel.
8: Hát ha maradnak a mostani játékpercek, és itt minden stabilizálódik, akár itt a Pogonnál, akár egy másik rangos külföldi bajnokságban, akkor gondolom van még itt egy nagy cél a pályafutásban, egy visszatérés, ez pedig a válogatottság. Hogy állsz ehhez a témához?
7: Nem titok, hogy nekem nagyon nagy szívügyem a válogatott. Az a célom, hogy mindig ott lehessek a csapattal, ott lehessek az edzőtáborban, a pályán. Úgyhogy nagyon nagy célom az, hogy a válogatottba stabilan is visszatérjek. Beszéltem a szövetségi kapitány úrral, ő is elmondta, hogy mit vár tőlem, tett javaslatokat. Ezt pedig igyekszem megfogadni, és legjobb tudásom szerint teljesíteni, hogy aztán ismét ott lehessék a keretben.
1: 22 év után ismét az Arsenal lett a bajnok az angol labdarúgó Premier League-ben, miután a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott Bournemouth-ban. Ezzel egy fordulóval az idény vége előtt a City hátránya már behozhatatlan az Arsenallal szemben, amely a 14. angol bajnoki címét szerezte meg. Ma este rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőjét Isztambulban, a Freiburg-Aston Villa mérkőzést 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti. A német csapat még sohasem jutott döntőbe egyik európai kupasorozatban sem, ráadásul egy győzelemmel a BL szereplést is bebiztosíthatná. Julian Schustert, a Freiburg vezetőedzőjét hallják.
9: Az elmúlt napokban és hetekben végigérezhető volt a feszült figyelem és hatalmas koncentráció. Ennek a társaságnak a mentalitása igazán különleges. Minden nap azért dolgoztak, hogy fejlődjenek és jobbá váljanak. Edzőként fantasztikus érzés volt ezt átélni.
1: Az Aston Villa pedig 1983 után játszott újra európai kupa döntőt, a birminghami csapat világbajnok kapusa Emiliano Martinez az M4 Sport helyszíni stábjának így nyilatkozott.
10: Az új generáció még sosem látta az Aston Villát trófeát nyerni, nemhogy európai kupa döntőt játszani. Különleges meccs lesz, fel kell készülnünk, mert komoly próbatétel előtt állunk, de tele vagyunk önbizalommal, és hiszük, hogy meg tudjuk csinálni. Nyomás alatt tudom magamból a legjobbat kihozni. Ez nem egy hétköznapi mérkőzés, az elődöntőknek és a döntőknek teljesen más lélektanuk van. Soha nem gondolok a vereségre, mindig csak a győzelem jár a fejemben. Emlékszem arra, hogy édesanyám mennyit küzdött azért, hogy profi labdarúgó legyek. Fiatalkoromban mindig az ilyen különleges mérkőzések éltettek engem.
1: A Freiburg-Aston Villa Európa Liga döntőt tehát 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Falkó hazai pályán 91-85-re legyőzte a címvédő Szolnokot a férfi kosárlabda NB1 döntőjének második mérkőzésén. Ezzel 1-1-re kiegyenlített az egyik csapat harmadik sikereig tartó párharcban. Per Zoltán 30 ponttal járult hozzá a szombathelyi csapat sikeréhez, majd a tegnap esti mérkőzést követően Demjén Balázsnak összegzett.
11: Úgy néz ki, hogy kétszer nyertétek meg ezt a meccset, először az első félidőben, aztán a végén. Mi döntött a javatokra?
12: Hát ez a meccs is bebizonyított, hogy egy kosárlabda mérkőzés az nem 20 percig, hanem 40 percig tart. Sajnos a szezonban elég jellemző volt ránk, hogy a nagyobb előnyünket könnyen leadtuk, úgyhogy ezen mindenképpen változtatni kell, de örülök, hogy a végén meglett a győzelem.
11: Hogyha csak a végére koncentrálunk, akkor hogyan sikerült azt elérnetek, hogy az se zökkentsen ki titeket, hogy a Szolnok így fel tudott jönni?
12: Hát talán még egy lapáttal próbáltunk rákapcsolni védekezésben, és egy-két dobásunk beesett támadásban, úgyhogy ebből is látszik, hogy ez is egy nagyon szoros meccs volt, tehát a Szolnok egy pillanatra sem lehet kiengedni.
11: 7 sikertelen meccs után ismét győztetek, és új párharc kezdődik. Hogyan tudjátok elérni, hogy Szolnokon is meg tudjátok nyerni a következő találkozót?
12: Hát most próbálunk regenerálni, készülni, biztos, hogy kielemezzük ezt a meccset, és tényleg nem sok idő van a két meccs között, úgyhogy várom már a harmadik meccset.
1: Krünyonszki Boriszt, a Szolnok irányítóját is megszólaltatta a találkozó után Demén Balázs.
13: Szeretnék gratulálni Falkonnak, ma jobb csapat voltak, nem voltunk a szintünken, max a második fél időben tudunk ezt az energiát átvinni a következő mérkőzésre. Én annyit tudok mondani, csak hogy találkozunk majd Tiszaligetbe, és próbálunk ezt javítani.
11: Az energia mellett mi volt az, ami ma mégis jól működött, amivel följöttetek, és amit lehet használni majd hazai pályán is az ellenféllel szemben?
13: Szerintem kicsit szívünk hiányzott az elején, látszott az, hogy nagyon erőszakos volt a Falko az elején, agresszívabbak voltak, ezt nem tudunk engedni döntő meccsen ilyeneket.
11: Eddig nagyon jól tartottátok Per Zoltánt, ma viszont meg tudtam mutatni, hogy mire képes valójában, hogyan tudjátok megfékezni őt a későbbiekben.
13: Hát őszintén mi minden meccsen számolunk, hogy nyilván Per Zoli extra fog játszani, nagyon nehéz fogni őt, de viszont arra kell törekedni, hogy a többi játékosnak minél több helyet adjuk.
1: A férfi kosárlabda NB1 döntőjében tehát a párharc állása 1-1, a harmadik mérkőzést pénteken Szolnokon rendezik majd. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Férfi vízilabda.
0: Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Fontos magyar győzelem született a férfi jégkorong elit világbajnokságon. Súlyos szabálytalanságokra derült fény a szegedi BYD gyár építésénél. Tovább melegszik az idő. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
3: A magyar férfi jégkorong válogatott 5-0-ra nyert Nagy-Britannia ellen az elit világbajnokság harmadik csoportmérkőzésén. A britek elleni győzelem akár bennmaradást is érhet majd. Bajnok az Arsenal az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A 37. forduló tegnapi mérkőzésén a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott a Bournemouth otthonában. Ez azt jelenti, hogy a BL döntős csapat ünnepelhet bajnoki címet, és Pep Guardiola együttesének marad az ezüstérem. A hazaiaknál egyébként Tóth Alex nem kapott lehetőséget. A játéknap másik mérkőzésén a házigazda Chelsea 2-1-re nyert a Tottenham ellen. A magyar bajnok Győr labdarúgója Vitális Milán az idény legjobb játékosa, és az Eto'o mestere Borbély Balázs a legjobb edző. A Magyar Labdarúgó Szövetség szezonzáró rangadó díját adó gáláján díjazták a legjobbakat az M4 Sport stúdiójában. Az idény felfedezettje Szűcs Tamás, a gólkirályok holt versenyében Ájosa Matko és Lukács Dániel. A legjobb játékvezetőnek Rusz Mártont választották, és a Fair Play díjat az MTK Budapest kapta. 91-85-re legyőzte a címvédő Szolnokot a Falkó Szombathelyen a férfi kosárlabda NB1 döntőjében, ezzel 1-1-re kiegyenlített az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. 6-4-7-6-ra kikapott Piros Zsombor Portugál ellenfelétől a Roland Garros férfi egyes selejtezőjének első fordulójában, így nem lesz ott a francia nyílt teniszbajnokságon.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. A közel-keleti harcok leállítását sürgeti a kínai elnök. Mint fogalmazott, mielőbbi tűzszünetre és a helyzet tárgyalásos rendezésére van szükség, hogy világszerte helyreálljon az energiaellátás stabilitása, a kőolajszállítás zavartalan működése. Xi Jinping azután beszélt erről, hogy Pekingben fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, akinek a mostani a 25. kínai útja államfőként. Közben itthon ma lejár az SZIA bevallás és befizetés határideje. Az ügyfeleket ma is hosszabb nyitvatartással 8:30-tól este 6 óráig várják. Az ügyfélszolgálatokon nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely ma este 8 óráig hívható. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyártó közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Csak átmenetileg enyhíti az aszályos helyzetet a hétvégén lehullott eső, közölte az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. A lehető a jelentősebb mennyiségű csapadékból mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét, és megkezdték több holtág mesterséges vízpótlásának előkészítését.
0: Közlekedés.
3: Sokan haladnak az M3-as autópályán a főváros felé, a Mogyoród térségében kiépített terelés előtt 2-3 km hosszan araszolnak a járművek, valamint a szokásos reggeli torlódás érzékelhető a bevezető szakaszon is, az M0-ás csomóponttól befelé. Terelést építenek ki az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Bak térségében. A 39-es kilométertől a 48-as kilométerig mozgó terelés mellett a külső sávot lezárták, 1-2 kilométeres a dugó. 2-3 kilométer hosszan torlódtak fel a járművek az M2-es autóúton Budapest felé, Dunakeszi térségében. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, 3 perc van, ez 3:49, ma reggel május 20-án. Igen, vagyunk jelen helyzetben, Nemzeti Sportrádió, benne pedig ugye a Sportreggel. Adásunkat abszolút véleményezhetitek, sőt, hozzászólhatnak a hallgatók 0630 55 55 605. Tulajdonképpen kézlabdával folytatjuk, ugye, itt van Csonka Zsófi, Bánki Dodi és Balay Attila. Jó reggelt,
2: hölgyes uram!
1: Na az a nagy helyzet, hogy sajnos, mert nem sajnos, megvertük ugye a szerveket, de tulajdonképpen róka fogta csuka, ahogy ezt szokták mondani, a 22-es csapdájába estünk, mert örülünk a győzelemnek, noha ez nem jelenti azt, hogy kijutunk a VB-re, de van egy úgynevezett szabadkártyás lehetőség, és ezt elemezzük most, mert a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke I.S. Ferenc egy keddi sajtóeseményen elmondta, az MKS jelentkezett a Nemzetközi Szövetségnél, az IHF-nél, a férfi világbajnokság egyik szabadkártyás helyére. Az IHF-nek nincs világos kritérium rendszere, és az sem tudható pontosan, mikor dönt majd a tanács. Egy biztos, a csoportkör sorsolását június 10-én tartják. A szabadkártyák odaítélésénél sokféle szempontot mérlegelnek, úgy, mint a sportág általános fejlettsége és népszerűsége az adott országban, a közelmúltbeli sport teljesítmény és a VB részvétel lehetséges hatása a kézilabda globális fejlődésére, akár vizsga, tananyag is lehetne, így az utolsó felvezetés tétel, ha így veszünk. Na, hogy vagyunk, Ati, végre nagyon-nagyon közel hozzád a téma. Van erre lehetőségünk, mint Goran Ivanisevicsnek annó egy szabadkártyával elindulni Wimbledonban, és a végén meg is nyerte?
3: Igen, mi nem leszünk világbajnokok Németországban, de ha már ott tudunk lenni, az mindenképpen egyrészt nagyon üdvös, másrészt nagyon fontos a magyar kézilabdának több okból is. Egyrészt azért, mert férfi szinten 2015 óta nem hiányoztunk VB-ről, a lányok 2011 óta, tehát megszoktuk, hogy ebbe a sportágba állandó világbajnoki résztvevők vagyunk. Másrészt ez mégis azon túl, hogy VB, olimpiai kvalifikációs VB, tehát a másodiktól a hetedik helyezettig, de még általában a nyolcadik, kilencedik is részt vesz az olimpiai selejtezőn. Harmadsorban ezt a VB-t jövő januárban rendezik, és jövő decemberben mi rendezzük Magyarország egyedül a női VB-t, tehát promóciós, meg egyéb szempontból is nagyon ott kéne lennünk fizikailag a férfi VB-n is, hogy megágyazhassunk a női VB-nek is. Most a kulcsmondat az az volt abban, amit felolvastál, hogy hát nincs egy egyértelmű szempontrendszer, hanem Hasszán Musztafa elnök úr, a kézilabda szövetségnek a Hübér ura gyakorlatilag majd saját hatáskörbe ezt eldönti június 10-ig.
1: Kik a tanácsadói Hübér úrnak? Ön maga dönt, hogy vannak itt a szervezetben olyan emberek, akiknek a vélemény számít?
3: Tulajdonképpen a második számú, ha úgy tetszik, az ügyvivő egy Amal Khalifa nevű hölgy, némi meglepetésre ő is egyiptomi, mint Hasszán Musztafa, tehát két egyiptomi ember irányítja a nemzetközi kézilabdát.
4: Még Mó Szalát be kéne.
3: Mó Szalát még be lehetne vinni.
1: És Mr. Nílus.
3: Nekünk, hát igen, nekünk kevésbé jó hír, hogy az Európai Szövetség elnöke Michael Wiederer osztrák, aki pozícióban adódott a Nemzetközi Szövetségben is alelnök, és az osztrákok is pályáznak szabadkártyára.
1: Hány kártya van, bocsánat, hány helyre?
3: Kettő van.
1: Hány várományos?
3: 200. De ez komolyra fordítva. Tehát azt mondom, hogy Európából, aki megkaphatja, az, hát ugye mi? Az osztrákok, a hollandok, Svájc. Na de ott van az Európán kívüli terület, és szerintem nem fogja mind a kettőt Európa kapni. Éppen azért, mert Musztafa doktor az mindig úgy számol, hogy ne csak Európának adjunk esélyt, hanem tehát jó lenne, hogyha egyszer ahogy szoktam mondani, a lakatlan szigetek is kijutna a világbajnokságra, mert az jót tesz majd a következő tisztújításon, nekem az még plusz 20 szavazat. Tehát alapvetően
1: biztos, hogy mindig így kalkulál.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy amúgy a múltban, tehát abból tudtok ítélni, hogy eddig hogy kerültek kiosztásra a szabad kártyák? Mert például nálunk, tehát az olimpiai sportágak zömében olyan lehetetlen helyek, ahogy mondod, lakatlan szigetek kapnak kvót, tehát ugye, hogy azt lehessen mondani, hogy adott sportág X-el több országgal indul, vagy kontinenssel képviselteti magát mondjuk az ötkarikás játékok ideje alatt. Ez a kézilabdában hogy volt az elmúlt olimpiai ciklusokban?
3: Hát amikor egy-egy nagyon nagy vad nem jutott volna ki, akkor az megkapta. Tehát Németország egyszer megkapta, de az rendben is van, az teljesen jogos. De nagyon sokszor ugye ez, hogy a kézilabda fejlesztése, hogy olyan területek, ez mindig szempont, és innentől kezdve, hogyha ezt behozod, akkor adhatsz mindenkinek.
2: Meg ahogy mondod, ezek megfoghatatlanok eléggé.
3: Igen, és ugye a kézilabda alapvetően egy európai sportág lett megint, mert volt idő, amikor hát a brazilok női VB-t nyertek, Dél-Korea két női olimpiai bajnoki címet szerzett, de most azért megint azt látjuk, hogy akik Európán kívüliek, és kicsit is komolyan kézilabdáznak, azok már a saját földrészükről kijutottak a VB-re.
2: Mindannyian, mondjuk jó hír nekünk.
3: Mindannyian kijutottak. Igen, tehát nincs olyan csapat, amelyik de meggyőződésem, hogy így is fog kapni mi egy Európán kívüli, és akkor nekünk azért a maradék egyszem, az én számításom szerint egyszem európai helyért kell megküzdenünk, hogyha lenne csak egy nagy számítógép, amiben minden adatot betennének, tehát azt, hogy jelenleg a világranglistán ki hol áll. Az elmúlt években a VB-ken, de mondjuk az EB-ken is ki hányadik helyezést ért el. Hogy kivel szemben esett ki, és ugye mi a szerbekkel, tehát a lehető legerősebb ellenfél szemben esnünk, és mindent beletennének.
4: És például azt nem, hogy milyen erős a bajnokság, mert nagyon erős a magyar bajnokság.
3: Hát, de azt is beletehetnék. Igen, ha minden mérhetőt beletennének, és kijönne egy név, az a név az Magyarország lenne. Ez alig a vitás. De hát...
1: De ez a filmekben, meg a mesékben.
3: Igen, Tehát itt számítógép helyett Hasszán Mustafa dolgozza fel az információkat, és belőle fog kijönni egy név, és a soha nem felejtem el egyébként, amikor a 2005-ös világbajnokságra, férfi világbajnokságra alapvetően két pályázó volt, Németország és Tunézia, és mind a kettő megtartotta a prezentációját. A német prezentáció az körülbelül olyan volt, hogy a mars meghódítása a kézilabda által, a tunéziai olyan, hogy hát ilyen homályos képeken termekben gyerekek futkostak és dobálták atléta trikóba a kapura labdát.
1: Tippelhetünk, hogy ki nyert. Németország.
3: Nem.
1: Hát hol?
3: Valahogy így alakult.
1: A betyár járját neki.
4: Hasszán Mustafa volt akkor is?
3: Természetesen. Hát a Hasszán Mustafa...
1: Hány éves és mennyi ideje van hátra?
3: Azt, hogy mennyi ideje van hátra, nem tudjuk. Régóta 80 éves. Egyébként végre megünnepelt a 80. születésnapját. Hát most már 21-22 éve ott van. Kezdetben volt kihívója, most már kihívója sincs. Vagy visszalép, vagy egyszer már nincsen neki. Egészen döbbenetes az, hogy itt nincs semmiféle olyan korlátozás, hogy X cikluson keresztül lehetsz, hogy hány éves korodig lehetsz. Azt tudom, hogy amikor volt egy közös vacsoránk a régi Siposba, amikor itt volt elnök úr még jó pár évvel ezelőtt, és éppen Ramadán volt, tehát amikor napszállt előtt nem vehetnek ételt magukhoz, és hát ott ültünk egy asztalnál nagyon sokan, mindenféle döntően európai emberek, és senki nem mert egy falatot se enni addig, amíg a Ramadán miatt Mustafa elnök nem. Minden függönyt behúztak már, hogy azt így, hogy sötét van, de nem. Tehát ekkora ereje, vagy ekkora hatalma van ennek az embernek.
4: Ilyenkor kellett volna Puskás Ücsének ott lenni, már hívta volna a Prímást.
1: És azon
4: és ott volna ráír
1: azonnal. Jó reggelt, nézzünk már szembe a tényekkel, végre nekünk egy hallgató. Kérdés, hogy mit? Ez alatt, igen, a csapat azt mondja, erőtlen, nincsenek sztárok, és az edző gyenge. Hát ez így azért ez lehet, hogy nem minden pontjában igaz, de...
3: Hát nem tudjuk, melyik csapatról beszél, lehet, hogy a lakatlan szigetekről,
1: mert az esetben ez igaz. Már, hogy melyik, mert lehet a Tunézia, de ott is azért vannak fel.
3: Hát egyébként szeretem, és most mindenkitől elnézést kérek, mert általánosítás, de szeretem ezeket a vitézeket, akik bepötyögnek a gépbe egy ilyen sort, igen. Sztárok nincsenek, az edző gyenge.
1: Hát igen, én mindig a megoldás útját keresem, vagy várom ilyenkor.
3: Gondolom az illető úriember egyébként hozzávetőlegesen 10-szeres olimpiai bajnok, mindenféle...
1: Igen, nagyon nehéz, hogy kitől és milyen kritikát vagy véleményt fogad az ember, de ez is egy vélemény, nincs ezzel baj, csak ír belétsz, hogy kire vagy mire gondolsz, és mi lehet a megoldás, mert szerintem azért szakemberek dolgoznak azon, és azt mindig elmondom, hogy nyilván nem, senki nem akar kikapni, és mindenki azon van, hogy nyerjünk, és egy ütőképes csapat legyen, mindegy, milyen sportágról beszélünk, hogy legyen rendben. Az más kérdés, hogy mindig vannak ugye szembe, hogy szoktad mondani, ezek ellenfélnek hívott játékosok, és ők is ugyanezt szeretnék. Tehát, hogy ez nagyon nehéz, mint hogy mondta egyszer nekem Pulsany, hogy hát most már hogy döntsek? Hát ez a 10 azt mondja, hogy szabálytalanosan, a másik 10 meg, hogy nem. Hát mindegyik hazudik. Tehát, és az nem tudja. Tehát döntést kell hozni. Tehát, hogy igen, mindenki nyerni akar és győzni akar. Mi van akkor, és számoljunk az esetőséggel, hogy esetleg Európából az erős, alelnöki jelenlét hatására éppen mondjuk Ausztria kap egy szabad kártyát.
3: Akkor le kell nyerni. Akkor benne, de a hollandok is megkaphatják, mert tagadhatatlanul jó csapatuk van. És az, hogy a görögök eszembe ki tudtak esni, azért az felesett réfa. De hát akkor ezt a békát lenyeljük, a jövő VB-t megrendezik nélkülünk, és akkor, hogy kijussunk az olimpiára, arra marad egyetlen esélyünk a 2028. januári Európa-bajnokság. Azon az Európa-bajnokságon az Európa-bajnok az közvetlenül kijut az olimpiára. Én azzal nem számolok, hogy Európa-bajnokok lennénk. Valamint arról az EB-ről még két csapat fog kapni kvótát az olimpiai selejtezőre. Most ez elmondani is bonyolult. Most
1: akit a VB nyer, nem jut automatikusan ki?
3: A világbajnok kim van automatikusan, és minden földrészbajnok a kim van automatikusan. Az olimpián plusz a rendező, ez 6 hely. Ezek...
1: Mi van, ha az EB győztes ugyanaz, mint a VB? Ez könnyen lehet?
3: Igen, akkor természetesen egyet lép tovább, és akkor az Európa, akkor kim van, a világbajnok az mindig kim van, és hogyha ugyanaz nyeri az EB-t, igen, akkor az EB második helyezett is közvetlenül kim van. Tehát az biztos, hogy 6 csapat van ki közvetlenül, 6 csapat jut ki az olimpiai selejtezőről.
2: Tehát addig csúszik, ameddig üres csapatot nem talál.
3: Nem véletlen, ugye, hogy a legutóbbi olimpiára a fiúk úgy jutottak ki, hogy bár a másodiktól a hetedik helyezettig fix az olimpiai selejtezős részvétel, mi tizedikek lettünk, de még éppen be tudtunk csúszni, még mindig sorolódik egyen hátra, hogy melyik földrészről kik jutnak ki. De ha a VB-n nem vagyunk ott, akkor a következő Európa-bajnokságon 2028. januárjában olyan helyen kell végeznünk, próbálom ezt a legegyszerűbben mondani, az első kettő olyan csapatban kell lennünk, amelyiknek nincsen az olimpiai selejtezőre kvótája a VB-ről.
2: Tehát amit azért, magyarul jövő év végén fogunk
3: látni. Jövő év végén fogunk, ez lesz egyszerű történet. Azt mondja most a hozzászólónk, hogy akkor nézzük meg a meccs utolsó percét,
1: és ezzel
3: teljesen egyet kell értenem. Egyébként sajnos az utolsó perc az nagyon hektikus volt. Tehát nem volt tervünk. Akkor a döntő ütközetbe fegyver nélkül mentünk oda, azt rossz volt látni.
1: Tehát akkor rajtunk múlt, hogy nem lett mondjuk két gólos győzelem.
3: Hogy nem lett mondjuk két gólos győzelem, és igen, tehát legalább a túlélésért nem mehettünk. Ezzel sajnos nehéz lenne vitatkozni.
1: Hát igen, ilyen van előfordul. Jó, ennek ellenére azt gondolom, hogy tehát bizakodó a helyzet a szövetségben vagy a válogatottnál, mert hogy igen, a mutatott játék az jó volt, tehát legalábbis amit én láttam a meccsből, szóval nem játszottunk rosszul, de ez a tipikus egymeccses sztori, amiről beszéltünk itt a mai Európa Liga döntő, meg a

0: azt érzem, aztán most cáfoljatok rám, ha nem így van, hogy, hogy az esetek többségében azt nézem, és ezért ott tegnap üdítő, és mondjuk el még egyszer, hogy a magyar jégkorom férfi 5-0 verte Nagy-Britániát, és nem mi rohantunk az eredmény után, és ezt hoznám ide a kézlabdába, hogy én, nekem ez a faj, mindig azon izgulok, hogy, hogy egyenlítsünk ki, vagy hogyha vezetünk, akkor egy perc alatt ne veszítsünk el 2-3 gólt, és megint döntetlen az állás. Tehát valahogy nem tudjuk stabilizálni az erő vagy a gól fölényünket. Most nem akarok itt okoskodni, mert...
1: Nem, nagyon erős volt ez a szerb csapat, abszolút egálos, és ilyenkor, amikor végül egy gól dönt, akkor szoktuk mondani, hogy az nem a kézilabda sportszakmai tudás, hanem valami erősebb mentális tartás dönti el. Erősebbek voltak a szerbek. Na, fáj ezt kimondani, de úgy összességében végig azt éreztem, ilyen, hogy erősebbek.
0: Nincs ezzel baj.
2: Mindenesetre szerencsére maradt még lehetőség, ahogy elmondtad te is. Ha még esetleg ez a szabadkártya nem is működik, azért az a 2028-as EB nyilván a teher az nagy, de közben meg a lehetőségek ott lesznek a legkedvezőbbek.
0: Kicsit úgy érzem magam, bocsánat, mint Bill Murray az Idétlen időkig című filmben, hogy mintha ugyanarról beszélnénk egy 15 éve. Akár kézlabda, akár labdarúgás, bocsánat, itt szakemberek vannak, kivéve én, és mindig elmondjuk, hogy, és tudjuk, hogy, hogy mit kellene tenni, de valahogy nem igazán sikerül. Tehát, hogy valahol és pedig megvannak a játékosok is, tudjuk is, megvan, tehát ilyen, ez annyiszor elmondtuk, ilyen, hogy mondjam, sportot segítő hozzáállás, ami az elmúlt 10-20 évben volt, a bázis kiépítésével, az intézmények, a létesítmények, nem tudom, ilyen se nagyon hiszem, hogy lesz. És valahogy mégis utolsó.
3: Én nagyon szeretem a hazámat, de a horvátokhoz, szerbekhez képest nincs meg nálunk az a nemzeti egység, és ez a pályán is néha kijön.
0: A belső?
3: Igen, hát, a mentalitásban.
0: Valahogy ezt látom én is. Szóval.
1: Egyébként férfi kézlabda válogatottunk, hogy az elmúlt években nézem, 2024-es EB-n Németországban 5. lettünk, minden idők legjobb EB helyezése. 25-ös VB-n a horvátokkal játszottunk Zágrába VB negyeddöntőt, úgyhogy 4-jel vezettünk, elrontottuk a végét, de majdnem ott voltunk a VB a világ legjobb 4 csapata között. Most azért a többi csapatsport a póló kivételével erről nem is álmodik, tehát most, hogy női kosárlabdában 1998 után kijutottunk a világbajnokságra, fej fölött tapsolt a fél ország. Mert nagyon derék dolog tényleg, de egyszer most már olyan a konkurencia, hogy sajnos tényleg, ahogy te is mondtad, de van ellenfél is. Tehát az, hogy mi mindent megteszünk, az egy dolog, csak sajnos...
0: Tenni is kell. Egy gondolat még így a végére, le a kalappal a jégkorong csapat előtt, így van, hogy mondjátok, és abban a sportágban szerencsére nincs torzsalkodás, okoskodás, edzői csapat előtt is le a kalappal ír valaki. Ez tegnap egy gyönyörű példája volt ennek, úgyhogy igen, köszönjük szépen, és nagyon-nagyon gratulálunk a fiúknak, és bízunk benne, hogy ez a bennmaradást érő győzelem volt, ráadásul 5-0, szóval ez nagyon komoly győzelem. Úgyhogy gratulálunk, köszönjük szépen, mi pedig mindjárt jövünk, folytatjuk, hívjuk László Csabát, aki nagyon várja a hívásunkat, beszélünk vele az Európa Ligáról, a BL-ről is, és megkérdezzük, hogy mi a véleménye valami másról.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, milyen jó, hogy itt vagy, mondta a hallgatóknak, ugye Zsófi Csonka, Zsófi, így van, ugye köszönjük szépen a mi hallgatóink jelenlétét is, és folytatjuk a beszélgetést kiváló kollégánkkal a távolból, tehát mint egy fehér vitorla érkezik László Csaba. Jó reggelt, hello Csaba, jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
3: Szia Csaba!
1: Nagyon jó vagyunk, tulajdonképpen megalakult a zenekarunk, itt van Balai Attila, minden hangszeren.
2: Attila, Zsófi, Attila.
1: És itt van, itt van Bánki Dodi is, képzeld el.
4: Szia Csabi!
2: Szia Dodi, hogy vagy?
4: Köszönöm, én hallgatlak téged.
2: Pont olyan rég nem is láttalak.
1: Jó, hát, hogy Dodi egy szöglet specialista, de most nem menjünk bele. Szóval...
4: Presszó.
1: Szóval köszöntünk, Csabi, újra is úgy fent, ilyenkor jól lehet beszélgetni, és hát kezdjük azzal, amiről még nem kérdeztünk téged, bár nem tudom, hogy kérdeztek-e mások, de örömmel hallgatnánk. Az NB1 vége, ugye, nyert a Győr, második lett a Fradi, és kíváncsi vagyunk, hogy onnan neked mit sugalt az eredmények, az egész bajnokság, hogy értékeled?
2: Hát, hogy fradistaként azt mondom, hogy elveszítettük a bajnokságot, de. Hogyha tisztelettel beszélek a Győrről, akkor ők megnyerték. Hát. Ez mindig az. Hát igen. Én megmondom őszintén, hogy így gondolkoztam, nem csak ezen úgy összességében, hogy ilyen rekordok dőlnek meg, inkább rekordok szakadnak meg, és ugyanez volt ugye a Győr Ferencváros versenyfutása is. Lényegében, hogyha most azt mondom tényleg, hogy annak örülök, hogy zöld-fehér nyerte meg a bajnokságot attól függetlenül, de a Győr oda-vissza megverte a Fradit, Zalaegerszeg oda-vissza megverte a Fradit a bajnokság közben, vagyis nagyon sok olyan mérkőzés volt, pláne az Üllői úton, ahol azt mondjuk, hogy a Fradi otthon veszítette el a bajnokságot, és otthon nem hozta a kötelező pontokat. Lényegében az így igaz, tényleg nagyon sokan vitatkoznak, de én úgy gondolom, hogy azért jót tesz minden bajnokságnak, hogyha valahol egy hosszú sorozat megszakad, és van valaki, aki ezt a sorozatot lényegében nem csak megszakította, hanem azt mondjuk meg, hogy meg is érdemelte úgy összességében. Most tényleg sportemberként én gratulálok, tényleg gratuláltam, most nem mondom a neveket, de 3-4 fontos embernek, akik a Győrben vannak, mert dolgoztunk együtt, és barátok vagyunk, és ez így illik, és hát sok sikert kívánok nekik. Én egy picit azért vagyok szomorú, mert ugye ez, hogyha összeszámoljuk ezeket az európai kupákon megszerzett pontokat, akkor a Fradinak az idén lett volna egy jó esélye közelebb kerülni, vagy esetleg bekerülni a bajnokligája csoportkörébe, így a Győr mindent előről kell kezdjen, de hajrá, szerintem sikerül, jobbak leszünk, most reménykedünk. Én úgy érzem, hogy lényegében jót tett a bajnokságnak, volt egy ilyen sorozata a Győrnek, a Fradinak kevésbé, erről aztán vitatkozzanak az, aki akar. Én sportemberként gratulálok, és azt mondom, hogy elveszítette a Fradi a bajnokságot otthon.
1: Igen. De az is jó lehetőség, ha ebbe gondolunk, és ezt küldte nekem SMS-be Zsófi, hogy tegyem fel ezt neked ötlentként, hogy viszont örülhetünk, mert láthatunk egy jó Európa Liga meccsen egy Fradi Juventus összecsapást.
2: Az is megtörténhet. Igen.
1: Előfordulhat könnyedén.
2: Nem tudtam, hogy Zsófi Juventus szurkoló.
1: Kicsit az lett, igen.
3: Abszolút. Tehát a Levi mellett nem lehetnék más. Így van.
5: Régen Cremonese Drucker volt, de csalódott a csapatba, és aztán átpártolt a Juventushoz.
1: Mikor játszottunk ott, akkor kellett választani mindenkinek a csapatot, és én a Pármát választottam, és csak a Sonkát tudtam megjelölni, mint kötődés, mert nem tudok mást.
5: Annak idén, ahogy amikor...
2: Én egy picit idősebb vagyok, de ezt Attilával ezerszer megbeszéltük, tényleg megint szembe jött velem. Én Nottingham Forest, Derby County. Igen, de Derby County ugye volt angol bajnok, Nottingham Forest. Többször volt bajnokligája győztes, mint bajnok.
1: Nottingham bajnok, ezen mindig csodálkozom.
5: Kétszer nyert beket, mind a kettőt.
1: Nem indultak a többi? Mikor volt ez? 70-ben?
4: 80-as években Brian Clough. Egyébként mind a két csapatnál volt Brian Clough a Derby County.
5: Derby County, ugyanazt csinálta a Derby County-val. Felhozta a másodosztályból az első osztályba, és azonnal első osztály bajnok lett a Derby County-val.
1: De 80-ban azért voltak neves jeles európai klubcsapatok. Mit csináltak azok?
5: Hát a Nottingham is az volt.
4: Shilton is ott védett, Viv Anderson, Trevor Francis.
2: Így van, így van. Ja, így akkor van. Nekem ezek így beugranak, és akkor utána, hogy 22 év Arzenál, 22 év után Arzenál. Hát ezek a rekordok dőlnek meg, ugye? Mi nem tudtuk, esküszöm, hogy mondjuk ez az év egyik legszomorúbb embere vagyok, de szerintem nagyon sok millióan vannak így, hogy mi nem tudtuk azt a bizonyos rekordot megszakítani, a negatív rekordot, hogy kijussunk a világbajnokságra. Kóciába szakadt meg a rekord, a Fradi elveszítette a bajnokságot, a Győr megnyerte 22 év után az Arza, és mi nem jutottunk ki, ez a legfájdalmasabb.
5: De akkor, hogy mondjak valami biztatót, egyrészt magyar edzőcsapat a 12 év után lett bajnok, ugye Kondás elleméről a Debrecen volt legutóbb, másrészt bár ennek gondolom annyira nem örültél, legalább a skót bajnokságot zöldfehér csapat nyerte, a Hearts ellen.
1: Micsoda derbi volt az, nézted? Igen, kint voltál?
2: Igen, néztem, nem voltam kint, de néztem, és folyamatosan a Hearts szurkolók, nagyon szeretnek a Hearts szurkolók, én is szeretem őket, és nagyon sokat SMS-ettünk, és hát a végül is ugye mindenki szomorú volt, de összességében a Hearts egy nagyon jó szezon futott, és nagyon sajnálom, hogy az utolsó mérkőzés, de nincs olyan utolsó mérkőzés. Ha bajnok akarsz lenni, akkor minden mérkőzés, ami fontos, és ez volt a legfontosabb. Attól függetlenül ugyanúgy mondhatom a Hearts-tól, hogy olyan mérkőzéseken, mint mondjuk a Livingston, ahol nem tudtak győzni, és a Livingston ugye kieső csapat, vagy nem tudták megverni a Kilmarnockot, aki akkor utolsó előtti volt, vagyis lényegében a nagyok ellen jó szerepeltek, de a kis csapatok ellen veszítették el a bajnokságot. Ott ez fájdalmas, de attól függetlenül tényleg a Celticet nagyon nehéz legyőzni úgy összességében, hogyha azt mondom, hogy a Rangers gyengélkedett, a Celtic gyengélkedett, de a Celtic csak visszajött. Attól függetlenül nem mondom, hogy a játékvezetők, de hogyha megnézzük az utolsó előtti mérkőzést a Madover, nem tudom, ti nem láttátok, ott volt
5: 96. Egy olyan, percben 11-es góllal nyert a Celtic.
2: Így van,
1: micsoda véletlen.
2: Hogy most,
4: meg is találták a játékvezetőt.
2: A labdarúgó szövetség is bocsánatot kért, hogy igen, a VAR is, hogy hát nagyon véleményes volt. Ezerszer visszanézték, és mégis végül is a VAR, nem is a játékvezető, a VAR megadta a 11-es 99. percben, és 3-2, és aztán ugye a második, vagyis az utolsó mérkőzésen a Celtic csak otthon behúzta.
5: De 87. percig 1-1 volt.
2: Igen. 1-1 volt, így van. Úgyhogy azért a Celtic megkapta azt a bizonyos segítséget, amire mindig is megkapja. Én nagyon sokat mérgelődtem, amikor a Dundee Unitednál voltam, a Heartsnál is, mert azért érezni lehetett, hogy igen, van két nagy fölötted, és ezek a nagyok sok mindenben dominálnak, nem csak a játéktéren, hanem azon kívül is. De ezek a nagyok előnye.
1: Hát van ráhatása persze ilyenkor, nem tudsz mit csinálni főleg. Figyelj, megkaptam az üzenetet, hogy ma nézzük együtt az Európa Liga meccset, de nem tudok sajnos, Csabi, ne haragudj. Viszont nagy örömmel venném a te megelőlegezett elemzésed, hogy kire, mire érdemes figyelni a mai Freiburg Aston Villa döntőnél.
2: Hát én nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de én mind a két bajnokságot szeretem. Szeretem a Bundesligát is, szeretem a Premier League-et is. És
1: így vagyunk vele is.
2: Én úgy érzem, most egy kicsit megint a bordok fele húz a szívem.
1: Bordog. Az már kiesett még a francia harmadosztályból.
2: Nem a bordog szín, vagyis a igen, megvan.
1: Mert hát Unai Emery hát specialistája ennek a kupasorozatnak.
2: Én úgy érzem, hogy az Aston Villa meg fogja nyerni ezt a mérkőzést, de mindent észreltem a Freiburgé, mert ugye Freiburg azért ki gondolta volna a sorozat elején, hogy a Freiburg el tud jutni a döntőig.
1: Hát senki.
2: Függetlenül ez mutatja is azért a Bundesligának az erősségét, hogy azért a kis csapatok is tényleg kell számolni velük. És a Bundesliga azért érdekes, ugyanúgy, mint az angol Premier League, hogy például most azt mondom, hogy akik a tabella alján vannak, azok is képesek a mérkőzéseken bármelyik pillanatban meglepetést szerezni. És a másik nagyon érdekes dolog, ugye, hogy a Bundesliga kezd felnőni a Premier League-hez, most azt mondom, hogy Elvet Berg, aki most, hát 15 ezer lakosú kis falu.
1: Na.
2: És feljutottak az első Bundesligába. Feljutottak az első Bundesligába.
4: Tavaly is majdnem feljutottak, csak az osztályozón elbuktak.
2: Igen.
4: Meg a Paderborn is osztályozót játszik. Az is kis csapat.
2: Igen, és ezelőtt 4 évvel, ez még Elversberg, az még negyed osztályú csapat volt.
4: Mint a Heidenheim, amely ötöd osztályba jutott fel.
2: Így van, és hogyha ebből a szettet nézzük, akkor a Bundesliga is kezd felnőni tényleg az angol Premier League-hez, és hogyha ezeket így elemezzük, akkor azt mondom, hogy nincsen semmi nagy dolog, a pénz ugyanolyan kevés, mint amilyen kevés szokott lenni a kis csapatoknál, de tudatosság, odafigyelés, nincsen A és B terv, hanem van C terv is, ez nagyon fontos, és ennek megfelelően nem kap nézünk előre, dolgozunk, és eljutunk vele. De ez a Hartnál is jellemző volt, ezt már kibeszéltük. Igen. Nem véletlenül kerültek oda, ugye, hogy ott legyenek a bajnoki címért. Vagy beszéltünk a Győrről is, ugye, volt egy időszak, és itt megvédem, vagyis el kell mondjam, hogy a sportigazgató nem küldte el, vagy a klub nem küldte el a Borbé Balázs. Volt egy olyan időszak, amikor azt mondta mindenki, hogy hát nem, edzőváltás, volt türelem, dugták a fejüket, mit tudunk csinálni, végül is magyar bajnokok legyen, vagyis összességében nem a gyors döntések sorozata hozza meg az eredményt, hanem a tudatos és épp kézláb döntések, mondjam így, és nem mindig az edző, és tényleg nem mindig az edző a hibás, nem csak a vereséget, a győzelemért, ugye a győzelemnek nagyon sok édesapja van, meg édesanyja is, és mindenki örül, a vereségnek általában az edző, de úgy összességében azt mondom, hogy a klub, a csapat, oda tartozik az edző is, ugyanolyan felelőssége van, mint mindenki másnak, sőt, én nagyon nagy tisztelettel voltam mindig, akik a pályamunkások, akik megcsinálták a pályát, és mindig azt csinálták, amit kértem, legyen göröngyös, akkor göröngyös volt a Celtic ellen.
1: A Rangers ellen, ezt nem is mondtad, hogy ilyeneket is kértél tőlük, azért meggondolom, hogy most megleptél.
2: Nem volt megöntözve.
4: Okay. Edzőgazdasági feladat.
1: Igen.
3: Csaba, nagyon örülök, hogy kiemelted az edzői szerepet, hiszen ma már többször beszéltünk erről, és próbáltuk megfejteni Levivel, még ott a korai órákban, hogy tényleg mi van azzal, hogy egyszerűen kezdenek eltűnni ezek az igazán karakteres edzők? Hogyha most kihasználjuk azt, hogy te itt vagy velünk, és tényleg nagyon nagy rálátásod van erre a történetre, mit gondolsz az elmúlt idényben, ha mondjuk a magyar bajnokságot nézzük, az edzői teljesítmény hogyan vizsgázott?
2: Hát abból a szempontból, amit Attila mondott, tényleg örülök, mert én ismerem a Borbé Balázs, még akkor ismertem meg, amikor a Dunaferde helyhez kerültem, és ott akkor sajnálatos módon ugye pont ő is táptag volt, és menesztették, átvettem a csapatot, de attól függetlenül én jó barátságban vagyok vele, és nagyon sokat beszélgettünk, és én tényleg ezt őszintén mondom, hogy úgy nem volt benne a fejemben, hogy a Borbé Balázs tényleg egy ilyen szép sikert fog elérni, és én csak gratulálni tudok neki, mert lényegében vészmegoldás volt, ugye Győr másodosztályba ki legyen az edző, és 5 mérkőzést megnyert, feljutott, és most magyar bajnok, úgyhogy csak gratulálni tudok, és jó úton jár. Ebből a szempontból azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog a magyar labdarúgásban, és hogy végre magyar edző lett magyar bajnok, mert azért nagyon sokat beszéltünk, nagyon sok a külföldi edző, nagyon sok a külföldi játékos, de hogyha ugye összességében nézzük a karakteres edzőket, higgyétek el, hogy nagyon nehéz mindenkinek megfelelni. Én a Ferencvárosnál, amikor nagyon fiatal edzőként, és ez a Dodi is tényleg tudja, hogy nagyon sok emberrel nem konfliktusba kerültem, de nem akartam végül is senkinek megfelelni, csak saját magamnak és a munkámnak, és abból leszek karakteres, hogyha nem szórod szét. És ebből tényleg már nagyon kevés van, mert nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy mindenkinek meg akarnak felelni. Én mondok három, nem mondok csapatnevet, de három olyan helyzetbe kerültem mondjuk, amikor jött a tulajdonos, és mérkőzés előtt így kell játszani. Nem így kell játszani. Hogyha megkérdeztem mind a háromszor, hogyha így játszom, és elveszítem a mérkőzést, akkor is menni kell? Hát, igen. Akkor miért ne játszok úgy, ahogy én akarok, mert akkor is menni kell, nem? Vagyis összességében tényleg felelj meg a munkádnak, a csapatodnak, saját magadnak, és akkor nincsen gondod, és akkor azt mondják, hogy ez túl kemény, túl karakteres, de lényegében ezt követi. Ki akar valaki olyan vezetőt követni, aki nem tudja az irányt, nem? Holnap ez van, holnap után. Én legalábbis nem szeretnék, és ezért például nagyon-nagyon fel tudok nézni egy Guardiolára, aki tényleg nem tudom, hogy hányan tudjuk, vagy tudják ezt a Guardiola, nem azért ment el a Bayern Münchentől, mert rossz edző volt, vagy rosszul állította ezt a csapatot, hanem az Uli Hoeneßnek volt egy kérése, amire a Guardiola azt mondta, ezt a kérést nem fogom teljesíteni, nekem megvan az én útam, amikor leültünk és aláírtuk a szerződést, akkor azt mondtam, hogy én kész játékosok szeretnék dolgozni, és kész játékosokat fogok hozni, mert a Bayern Münchennél az Uli Hoeneß azt mondta, hogy ő sokkal több olyan játékos szeretne látni, akit beépít a csapatba, és saját nevelésre. Azt a Guardiola kezet fogtak, köszönjük szépen, mai napig is jó barátok, de van egy karakter, és azt el kell fogadni, hogy én ebből nem, én azért jöttem, és ez az én útam, attól függetlenül tényleg, hogy nem nyert nemzetközi kupát, például bajnokligányt a Bayern München, nem más mindent megért, de fölállt és elment, és senki nem haragszik a másikra, vagyis én erre mondom, hogy igen, ő kiáll azért, amit ő képvisel.
4: Pont erről beszéltünk Csabi 8 óra után Attilával, Levivel meg Zsófival, hogy Pep Guardiolának az egyetlen csapat a Bayern München volt, ahol a nyakára telepedett a hagyomány, meg a tradíció, tehát Uli Hoeneßék. Tehát se a Barcánál, se a Man Citynél nem nyomta ez. És egy picit téged is ide vennélek, mert a Fradiban töltött időszakodban nem érezted azt, hogy túl őszinte vagy?
2: Hát az elején, igen, de nem, ez így van, hát a Dodival akkor is minden nap találkoztunk, ma kevésbé, de tényleg ez így van, hogy én is úgy kezdtem, hogy meg szerettem volna mindenkinek felelni, és én azt hittem, hogy tényleg minden olyan, ahogy én elképzelem, vagy ahogy azt a bizonyos, nem is tudom, 20 évet Németországban akkor leéltem, és minden úgy működik itthon is, ami abszolút nem igaz, és megpróbáltam mindenkinek megfelelni, mindenkinek a kedvébe járni, és rájöttem, hogy ez nem így van. Végül is én minden pillanatát élveztem az Üllői útnak, és azt a környezetet, azt a nyomást is, és higgyétek el, ami nagyon sokat, ahol nagyon sokat tanultam, az Afrika volt, és az Üllői út, de az Üllői út adott nekem a legtöbbet. Nem azt mondom, hogy emberileg nem változtam meg, hanem rájöttem arra, amit az előbb mondtam, hogy a tapasztalat korra jár, de csak azt kapja meg, aki érdemes rá. Összességében ezt azóta is hordozom magammal, azt azóta is én találtam ki, ezt a Zsófival szoktuk az N-vitamin, de ez a tapasztalat a korral jár, tényleg ezt mindenki tudja, én ezt kiegészítettem azzal, de csak azt kapja meg, aki érdemes rá, és ez az, amit az Üllői úton kaptam, és ez az, amit hordozok magammal, mert az így van, őszinte voltam, én úgy gondoltam, hogy az nagyon, de most is az vagyok, ezért nem változtattam, hogy nem akarok mindenkinek megfelelni. És eljött az Üllői után jött el az idő, amikor azt mondta, most gondoljatok bele, hogy leülsz a klub elnökével és a sportigazgatójával, és tudom, hogy kikaptuk, és mindenki azt mondta, hogy nincsen pénzünk, nem tudunk igazolni, old meg, megoldottuk, nem én. Összesen megoldottunk, olyan játékosok kerültek a Fradihoz, akikből válogatottak lettek, eladtuk, pénzt csináltunk, de mégse volt. És utána ugye az volt a kérés, hogy mindegy, hogy hol végzünk, a 10. helyen, a 8. helyen, a 7. helyen, tudjuk azt, hogy nem vagyunk versenyképesek, hogy elsők legyünk, ez a 2. év volt, és ezt minden nap hallottam, és nagyon örülök, hogy ilyen sok fiatal van az öltözőben, ezt minden nap elmondta az elnök úr, a sportigazgató, és nem is tudom, hogy melyik mérkőzés volt, de lényegében ott volt a nyomás, és végül is az történt, hogy nem tudom melyik mérkőzést kaptuk ki, végül is azt mondom, hogy vasárnap, nem tudom, szombat-vasárnap, és a mérkőzés után este tudtam meg újságírókkal, hogy már nem én vagyok a Fradi edzője, de előtte egy nappal arra volt mindenki büszke, hogy milyen sok fiatal játékos van. Vagyis lényegében érzitek, hogy mit mondom, hogy ez megerősített abba, hogy igenis jó úton jártam, és tudom, hogy mit csináltam, és azért és megyek mindig az ülőútra vissza felemelt fejjel, mert tudom, és tudjuk azt, hogy mi akkor jó úton voltunk, és összességében azt mondom, hogy igen, az megerősített, hogy maradjak őszinte, mert az őszintesség kifizetődött. Én mindig azt mondom, hogy őszintének lenni nagyon nehéz, nagyon sokat.
1: Hát pont azokban az időszakokban.
2: De hosszú távon megéri.
1: Hát, biztos, hogy csak annak van jövője az ember őszintén.
2: Ezek a karakteres edzők, amit Attila is mondani, Dodin, amit te mondasz, a Zsófi mond, itt beszéltünk Angelottiról is, és higgyétek el, most összességében mindenki szidja, nem szereti a Mourinho-t, ő lesz a Real Madrid edzője. De higgyétek el, tudjátok miért? Na. Mert van egy karaktere. Arra játéka nézhetetlen néha. De ennek az embernek van valami, amire odafigyelnek. Én csak engedjétek meg, gyorsan mondom, hogy már időt telik. Amikor én bemegyek az öltözőbe, nekem az a fontos, hogy ne azt vegyék észre a játékosok, hogy becsapódott az ajtó, hanem hogy bejött valaki.
4: Igen.
2: Na most ezt csak úgy tudod kizívni, hogyha van karaktered, hogyha odafigyelnek. Én ismerek olyan, és beszéltem olyan, nem mondom a nevét, olyan edzővel, de elmondom, Bertie Fox. Mindig arra panaszkodott, hogy be kellett csapja az ajtót, hogy odafigyelnek. Szenzációs futballista, szenzációs edző, Európa bajnok Németországgal. És nem figyeltek, igen, és ő azért hagyta abba. Én beszéltem személyesen nagyon sokat vele, nagyon sokat tanultam tőle. Sőt, ő volt, azt is elmondom nektek, egy edzői konferencián, amikor szövetségi kapitány voltam Litvániában, edzői konferencián, ugye mindig a német asztalnál ültem, és ő volt, aki hozta azt a bizonyos ötletet magával, és harcolt azért, hogy öt csere legyen. Vagy például, hogyha hosszabbítás van, akkor legyen még plusz két csere. Vagyis az ő ötlete volt, nagyon sokat tud a futballról. De érezte azt, hogy neki nincs meg az a karaktere, mondjuk mint egy
1: Mourinho-nak.
2: Vagyis ez nagyon érdekes dolgok ezek, és egy edzőnek lényegében nem azzal kell foglalkozni, hogy milyen nagy futballtudásod van, hanem a legjobb embereket, és mindig azt mondom, barátokkal, ismerősökkel a stábodba, nem, szakemberekkel, uraim. Például a Hitzfeld megvan, ugyancsak beszéltem nagyon sokat a Hitzfelddel, egy tanácsa volt nekem, Csaba, ha jó edző akarsz lenni, akkor a legjobb szakembereket vedd magad, mert legjobb kapus edző, legjobb fizió, legjobb kondi edző, a legjobb orvos, stb. És mindenkit hallgass meg, és hagyjad, hogy dolgozzanak, és bízzál bennük, és vezessed őket. Ez a te feladatod. Ezek fölemelnek. A barátok lehúznak, mert akkor már akarsz felelni nekik. Végül is téged fognak-e. Jó tanács volt. Komolyan a legjobbakat hoz magad köré, és akkor a legjobb edző leszel.
1: Hát igen, ez kell. Így csengelődtem Hajdubé Pisti egyik gondot, azt hiszem Valencia Bayern München meccs volt, és mutatták a kispadokat, és mondta, hogy itt még Hector Cooper az edző, ott már Hitzfeld. Szóval a dolog lényeg, hogy vannak nagy elődök, igen, tőlük kell, meg lehet is tanulni, mint ahogy mi ezt tesszük tőled mindig, amikor beszélünk. Úgyhogy Csaba, köszönjük szépen a beszélgetést, mi pedig lépünk tovább, neked nagyon szép napot, és izgalmas mai Európa Liga döntő nézést.
2: Köszönöm szépen.
1: Mi pedig mindjárt jövünk, folytatjuk, pontosan 9:30.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Fontos magyar győzelem született a férfi jégkorong elit világbajnokságon. Tovább nőttek a reál keresetek, kellemes tavaszi idő lesz ma is. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
6: Hatalmas lépést tett a bennmaradás felé az elit világbajnokságon a magyar férfi jégkorong válogatott. A nemzeti együttes Nagy Krisztián és Terbócs István duplájának is köszönhetően 5-0-ra győzött Nagy-Britannia ellen. A magyar csapat ezzel a csoportja negyedik helyére ugrott fel, legközelebb pedig pénteken Németországgal találkozik majd. Vitális Milánt, a bajnok Győr középpályását választották meg az idény legjobb játékosának a Magyar Labdarúgó Szövetség rangadó díjátadóján, amelyen az NB1 szombaton zárult idényének legjobbjait részesítették elismerésben. Az év edzője díjat a Győrt irányító Borbé Balázs vehette át. Az NB1 felfedezettje Szűcs Tamás a Debrecen játékosa lett. A gálán díjazták a gólkirályokat is, az egyaránt 17 gólos Lukács Dánielt és Aljos Amatkót. Legjobb játékvezetőnek Rusz Mártont találta az MLS bizottsága, míg a Fair Play díj az MTK-hoz került. 22 év után ismét az Arsenal lett a bajnok az angol labdarúgó Premier League-ben, miután a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott Bournemouth-ban. Ezzel egy fordulóval az idény vége előtt a City hátránya már behozhatatlan az Arsenallal szemben, amely a 14. angol bajnoki címét szerezte meg. A Bournemouth együttesében Tóth Alex tegnap nem kapott lehetőséget. A Falco hazai pályán 91-85-re legyőzte a címvédő Szolnokot a férfi kosárlabda NB1 döntőjének második mérkőzésén, ezzel 1-1-re kiegyenlített az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharcban. A finálé találkozóját pénteken Szolnokon rendezik majd.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Nyilvánosságra hozták tegnap a kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter elmondta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is kulcskérdés. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyártó közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó medián bér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik ma az írásbeli érettségi. Holnap spanyol nyelvből és drámatárgyból adnak számot tudásukról a végzős középiskolások. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
0: Közlekedés.
6: 6 autó karambolozott az M0-es déli szektorán Halásztelek térségében, az M1-es felé vezető oldalon a belső sávot lezárták, 8 kilométeres a dugó. Terelést építenek ki az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán Bak térségében. A 39-es kilométertől a 48-as kilométerig mozgó terelés mellett a külső sávot lezárták, 3 kilométeres a dugó, illetve baleset történt a fővárosban az Üllői úton a határút felé, torlódásra készüljenek itt is. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
6: Országszerte süt a nap, csak kevés fátyol és gomoly felhő van az égen. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar, a szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, hamarosan 3-4-10 lassan-lassan a búcsú perceire, vagy gördeszkára dobjuk magunkat, és tovább állunk, gurulunk, hogy holnap reggel 6-kor újra legyen majd, ugye a Nemzeti Sportrádióban Sportreggel, de még itt vagyunk a végén is, Balai Ati kollégánk, barátunk, így nagyon érdekes, hogy mondjam, sport és történelmi vonatkozású ismeretterjesztő anyagát szeretnénk meghallgatni, mert minket is nagyon meglepett, és nagyon érdekes sokaknak is szerintem az lesz. Na, miről van szó? Skócia, azt tudom.
2: Igen, Skócia, még mindig a Celticről, meg a Hearts-ról. Csak azért nem akartam László Csabának felvetni, mert ha már Csabát hívjuk, akkor ő beszéljen, ne én beszéljek. De múlt héten ő indította az agyamba ezt a történetet, amikor még ugye ott tartottunk, hogy lehet a Celtic, lehet a Hearts bajnok, és a Hearts 1960 óta nem volt bajnok, nem akármilyen történet lett volna, de van még egy régebbi gyökerű rivalizálás a két csapat között, egy 110 éves rivalizálás, és akkor ebbe ástam bele magam, hogy valóban úgy indult az 1914-15-ös bajnokság, hogy a Hearts tarolt 8 meccs, 8 győzelem, 2-0-ra verte a Celticet, egyértelműnek tűnt, hogy ez egy rajtcél győzelem lesz. Csak éppen ugye az első világháború már kitört, és Angliában megkezdődött egy vita, egy társadalmi vita, hogy szép-e futballozgatni, amikor a fiaink a harctéren véreznek és halnak meg. És a Hearts játékosai meg a vezérkar úgy döntöttek, hogy hát akkor ők is jelentkeznek katonának, és 14 októberében 16 Hearts játékos jelentkezett a seregbe. Először csak kiképzést kaptak otthon, de a bajnokságot elvesztették, mert az edzések után mentek a katonai kiképzés, és volt olyan két éjszakai menetgyakorlat, 10 órás menetgyakorlat, hogy másnap bajnokit kellett játszaniuk. Azt a két meccset, mit ad Isten, elvesztették érthetetlen módon egy 10 órás éjszakai menet után, és a Celtic megnyerte a bajnokságot. De itt nem ér véget a történet, mert a Hearts játékosai úgy megkapták a kiképzésüket, de nem maradtak ilyen operett katonák, hanem bevetették őket a nyugati fronton, ahol 7 hősi halált haltak. 5 ugyanazon a napon, 1916. július 1-én a Zombi csata nyitó napján, amikor annyi brit katona soha a második világháborúban sem halt meg egy nap, mint ott akkor. A teljesen téves információk alapján a halálba küldött és bevetett angol és skót gyalogság benne önkéntesekkel és az úgynevezett futballzászlójjal, mert ez egy futballzászlój volt. A Hearts 16 játékosa, Hibernian játékosok, Shamrock Rovers játékosok, a Heartsnak 500 szurkolója, a Hibernian-nek 150 szurkolója jelentkezett ugyanabba a zászlójba katonának, és őket vetették be ebbe a zombi csatába, és egyetlen egy napon majdnem 20 000 brit katona meghalt, és köztük 5 Hearts játékos is. Úgyhogy ezt minden szempontból elképesztő lehetett kieverni.
1: Hát szóru, meg a történelem, meg a sport keveredése ilyen szempontból, de nagyon érdekes.
3: Érdekes, mert a Celticből meg senki nem jelentkezett, és gondoltam én, hogy azért meg katolikus.
1: Ez a vonatkozása.
3: Igen, de a Shamrock Rovers meg ír csapat, tehát onnan meg jelentkeztek.
2: Hát nem tudom, hogy miért, de nyilván az egy, tehát a mai eszünkkel nem tudjuk felfogni azt, hogy volt olyan időszak, és nem 1000, hanem 100 évvel ezelőtt is, hogy azt mondják, hogy ha hia az, akkor menni kell. És mentél önkéntesnek. Hát az első magyar futballszövetség kapitányunk is megér egy történetet, ugye Zsilmó Ferenc, aki a 1916-ban a dél-erdélyi román betörés hírére önkéntesként jelentkezett a dél-erdélyi frontra. És századosként ott szolgált a Zsil völgyébe, és a katonai báványozták, és amikor egyszer elege volt abban, hogy ott a fedezékbe megbújnak, akkor azt ma volt két puskája, a két puskáját a két addigra már a harcban elhunyt sógoráról nevezte el, és úgy, amikor lőtt, akkor úgy biztatta őket, hogy hajrá Miklós, Tüzej Pista, mondta a két puskájára, a két sógoráról, és amikor egyszer megunta azt, hogy a románokkal szembe bújnak a fedezékbe, akkor azt mondta, hogy roham, és ősi halált halt, és utána katonai hordágyon vitték két napon át hegyen-völgyön, hogy el tudják temetni. Úgyhogy ezek az ilyen történetek
1: ezek
2: voltak.
1: Ezek a szép történelmi és sport kapcsolódási pontok, és ha már itt vagyunk, akkor ugye akkor maradjunk most csak a sport történelemnél. Ugye itt én tüledeztem, hogy a Nottingham 2-szer nyert BL-t, és azért jövő héten itt BL-t rendezünk Budapesten, és megint csak egyébként azt hoznám elő, hogy milyen kiválóan szervezünk és rendezünk ilyen nemzetközi sporteseményeket. Nem véletlenül gondolják azt bizonyos sportági nemzetközi vezetők, hogy igen, ha Magyarországra jó rendező, akkor ott biztos legyen az atlétika, vagy vizes VB, vagy akár most foci. De amit mondtatok, az számomra döbbentes. 80-81-ben nyert a Nottingham kétszer BL-t, vagy de 80-as években, amikor...
2: 79-80-ban 77, 78 Liverpool, 79-80 Nottingham, 81 Liverpool, 82 Aston Villa, 83 Hamburg, 81 Liverpool. Tehát így
1: volt olyan, hogy... Igen.
3: Hát és a Nottingham Forestnak több bajnokok ligája meggyőzelme van, mint bajnoki cím. Két BL győzelem, egy bajnoki.
1: Hát igen, és hogy mondtad ezt a felsorolást, köszönöm Atti, mert ugye itt elhangzott 4 angol csapat és 1 német. És ma egy német és egy angol csapat fog harcolni, de ez a 4-1, ez körülbelül talán még le is fedné azt a Villa, hogy mondjam, erősségi fokozatot, ami a mai meccset megelőzi, hogy fogadó irodák, most néztem, körülbelül ilyen arányban tennék egyébként a Villa győzelmét, és nem lebecsülendő ugye az a német jelenlétprecizitás, soha nem adják fel. Tehát a végsőkig, az utolsó percig mennek, ez már a 82-es VB-n mutatták a franciák ellen, 11-esig húzták hosszabbításban 3-3, aztán Rubens tovább lőtt őket, ugye, de nem adják, nem lesz könnyű dolga a Villának, azért a szögezzük le a mai Európa Liga döntőben.
3: Nem bizony, és ez egy rendkívül akaratos csapat, az a Freiburg Julian Schusterrel, aki Joachim Streichnak a helyét vette át. Nagyon nehéz dolga ez, de a Villa nagyobb minőséget képvisel. Főleg az, hogy a Premier League és a Bundesliga között azért van különbség. Főleg sebességben, meg a bajnokság minőségét illetően is, és nagyon jól játszottak a Liverpool ellen. Megint Watkins, Rodgers és a többi.
1: Mit vártok ettől a meccstől? Sok gól, vagy inkább kivárásra játszanak? Akit, azt beszéltük az előbb, hogy valószínűleg, hogy mind a két csapat lő gólt, mert anélkül itt nem hiszem, hogy
3: most
1: bármelyik...
3: Most kérdést teszel föl, vagy William Hill szellemiségét?
1: Tudok, mert mind a kettő, de, hogy itt szerintem nem játszott, tehát egy Milán Interné, vagy egy Juve, tehát egy két olasz csapatnál nem lenne kérdés, hogy egy nyugodtan dőjünk le, közben beszélgettetünk, tehát szervezhetünk más telefonbeszélgetéseket, hívhatunk vendéget, mert nem biztos, hogy lesz gól. Itt én azt hiszem, hogy ez nem mondható, tehát itt valószínűleg sok gólra fogják ezt játszani. Érzem én ezt, aztán...
3: Hát én tippelni nem tudok.
1: Nem tippelni,
3: azért, azért egy döntő más, ott nyerni, ott az eredmény számít. Tehát ott nem nyílsz ki, nem vagy annyira őszinte. Ott komoly taktikai csata is lehet ebből.
1: Itt mindegy, hogy? Csak a győzelem? Igen, vagy még is. Itt is igen, azért fontos igen, a látvány, igen. Hogy nem, szép nem játék.
3: Az előtte fontos.
1: Valahogy begyűrni és legyőzni őket.
3: Nem, itt az eredmény számít.
1: Na jó, hát ez vár azokra, akik várják és szeretik a labdarúgást. Az Európa Liga mai döntője, Freiburg és az Aston Villa közt esti.
2: Még eszembe jutott az egy jó duma ilyenkor erről, hogy a Kübertenél, hogy nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos, és ahogy azt megfordították újabban, hogy a győzelem a fontos, maximális részvétel az ellenfél felé. Hát ez jellemző a döntőkre.
1: Na legyen így, ezek a gondolatok. Várjuk ezt a mai meccset is. Köszönjük szépen mindenkinek, nektek, hogy itt voltatok.
3: Hát ugye, én Dozi. Itt ragadtam, mint Ságveri a cukrászdában. De
4: na, ez milyen jól tetted.
3: Másként, várunk mint ő.
1: De... Mind gyerek vinyert az írásfüzeten, de ez így nagyon jó, és nagyon szépen köszönjük Balai Attilának is, Atti, hogy itt voltál, a Zsófi neked aztán persze kitüremkedő jelleggel, és aztán persze mindenki hallgassa egész nap a Nemzeti Sportrádiót, sporthírek első kézből tőlünk, és holnap reggel újra ugye Nemzeti Sportrádió sportreggel adása. További szép szerdát mindenkinek, hello, sziasztok!
0: Ez a Sport reggel, minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyekszel, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jabály, énekelj, és ha kell, átölelj. Csak is az nem boldog, aki nem akar. Énekelte Kóbor Mekki az 1968-as Táncdal Fesztiválon. És sugallta, hogy milyen klassz dolog is Magyarországról a vasfüggöny mögül kukucskálni a szabad világra, és álmodozni egy-egy nagy foci meccsen való részvételről. Persze, nagy foci meccsek itthon is voltak a 60-as években, sőt, nemzetközi szintéren is voltak hatalmas sikereink. A győri vasasetóéről szó is lesz a mai visszajátszásban. A két társszerkesztő, Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A labdarúgó bajnokcsapatok Európa kupájának első 8 kiírásából 5-öt a Real Madrid nyert, 2-t a Benfica és 1-et a Milán. Utóbbi 1963-ban emelhette fel a trófeát. Viszont 1963-ban hazájában csak 3. lett, így rajta kívül még az olasz bajnok is indulhatott a Beckben, amely történetesen ugyanabból a városból való, és az Inter nem is hozott szégyent Milánóra a következő két sorozatban. Szabó Bence és Kreisz Bálint összeállítása következik, előbb a 63-64-es, majd a 64-65-ös Beck sorozatról.

0: Megdöntő 1964. Az AC Milan előző évi sikere az bizonyította, hogy változás történt a technikás spanyol és portugál futball európai hegemóniájában. Ez az idény pedig erre a feltevésre csak ráerősített. A bajnokcsapatok Európa kupájának 9. döntőjét az Internazionale és a rekordgyőztes Real Madrid játszotta. Nézzük az olasz bajnok Inter útját. A selejtezőben az Everton múlták felül 1-0-ás összesítésben. Majd következett a Monaco, amelyet 4-1-es összesítéssel búcsúztatott Helenio Herrera együttese. Ezután a negyed döntőben a Partizán következett, az elődöntőben pedig a Dortmund. Előbbit 4-1-es, utóbbit 4-2-es összesítéssel múlták felül. Nézzük a Real Madridot, amely együttesben ekkor még játszott a 37 éves Puskás Ferenc is, aki a döntőben is pályára lépett. A Blankók a Rangers legyőzése után a Dinamo Bukarestet is felülmúlták. Ezután jött a címvédő Milán, akiket 4-3-as összesítéssel ejtettek ki, majd az elődöntőben a Zürich 8-1-es sikerrel. A döntő tehát az Inter és a Real játszotta 1964. május 27-én a bécsi Práter stadionban. Hallgassuk meg a meccs összefoglalóját.
1: Mazzolino. Rete. Ha segnato Mazzola. Cani, da Mazzola. Rete! Ha raddoppiato Milani! Ha segnato, accorciando le distanze, il... Mazzola! Mazzola! Rete! 3-1! Vediamo Solti, l'organizzatore.
0: Az Inter tehát története első sikerét aratta a Real Madrid 3-1-es legyőzésével. Az olaszok részéről Alessandro Mazzola 2 gólt szerzett, Aurelio Milani 1 találata mellett. A spanyol csapatból Felo talált be, akivel kapcsolatban érdekesség, hogy ez az egyetlen gólja a madridi együttes színeiben. A döntő további részleteiről és az Inter argentin edzőjéről Kéri Andrással, a Juventus Akadémia edzőjével beszélgettem.
2: Ez igazából az a folyamat, amit még a svájci szakvezető Karl Rappan indított el, hogy egyfajta nagyobb hangsúlyt helyezzen a védekezésre a kreatív csapatok ellen. Ezt teremtette meg azt, ugye, hogy akkor a Rappannál a szervet esetében a három védő mögé betette a biztosító játékost, és ugye Gianni Brera névén ezt nevezzük liberónak Itáliában. Nyilván a védekezés magas iskoláját szem előtt tartó futballelmélet az olasz, és nyilván ez nem volt füleinek, elsősorban Rocco-nak. Rocco ugye ezzel az elképzeléssel nyert Európában. Rengeteg gólt szereztek egyébként a Milán játékosai ettől függetlenül. Miközben Herrera, amikor Olaszországba került, akkor ő már túl volt bajnoki címeken, ő ugye a Barcelona, Spanyolországban volt sikeres, ugye a Barcelonánál ugye Kocsissal, Ciborral, Kubalával 2 bajnoki címet is szerzett, aztán ugye az Atletico Madriddal is sikeres volt, de Argentinában látta meg a napvilágot, de Marokkóban nőtt fel, és igazából Spanyolországban aratta a legnagyobb sikereket, meg Franciaországban is. Úgy került Olaszországba, hogy amikor átvette az Intert, akkor eredménytelen volt. Rocco ebben a párosban, hogy így mondjam, vezetett vele szemben, és idő kellett Herrerának, ami kitanulta az olasz játékelméletet, bele tudott illeszkedni abba a futballközegbe, és dicséretére váljék, hogy szélsőséges formában, hogy mondjam, bővítette a Catenaccio-t, hogy így mondjam. Tehát igazából tőle származik az, hogy 1-0-ás meccsekkel olasz csapatok képesek nyerni, és hát volt ugye egy csodálatos csapata, Zsáért, amikor beállítja, akkor születik meg igazából a Grande Intere az egyik év novemberében, és ugye sorra játsza ő is a döntőket, és ebből ugye 2 meg is tudnak nyerni. A 64-es finálé, amit említesz, ott ugye Sandro Mazzola egy óriási gólt szerez, egy éles labda felfelé megy, majd hirtelen csapódik a gólvonalnál a hosszúba. Az egy gyönyörű találat, aztán Milani szerez még egy gólt, akkor feljön egy kavarodás után a Madrid, és ugye Sandro Mazzola bevágja második gólját a Di Stefano és a Puskás féle Madrid ellen, tehát ott történik a Benficát a Milán verte meg, akkor ugye a Real Madridot az Inter, tehát történik ott egy őrségváltás, és igazából ezzel a lendülettel a következő években is halad előre az Inter, és hát nyilván Herrerának óriási szerepe volt ebben, de mondom, Olaszországon belül az első éve az nem sikerült jól, neki meg kellett tanulnia beilleszkedni az olasz futballközegbe, és nagyon sokat merített Nero Roccótól ebből a szempontból.
3: A Real ugye tündökölt éveken keresztül, itt egy kicsit a spanyol futballnak a fénye már lehanyatlott, és az olasz feljött?
2: Abszolút igen. Általában ugye itt a játékosabb, vagy ahogy mondjam, ez a kombinatívabb játékelképzelés picit megtört. Erre volt szenzációs ugye az olasz játékelmélet, amely ugye újdonságot tudott mutatni. És és igazából ezért is van, hogy az azt követő EB-ken, VB-ken drasztikusan csökken a gólok száma, tehát általában a csapatok által szerzett gólok száma klubszinten is, válogatott szinten is, ugyanis egy új elképzelés jelenik meg, egyre nagyobb hangsúlyt kap ismét a védekezés, taktikai szempontból egyre több a területelzárás, és a kreatív játékosoknak így nehezebb kibontakozni, tehát itt történik egy őrségváltás, nem véletlen, ahogy te is említetted, ugye a Madrid azt hiszem még ott 66-ban talán játszik egy döntőt, aztán 32 évig ugye nem nyer BL-t, illetve Beckett és BL-t egészen 1998-ig, és ugye a Benfica is tudjuk, hogy a Gutmann Béla időszak után már nem tudják a korábbi sikereiket megismételni, és majd a holland futball is a 70-es, 80-as években, különösen 70-es évek elején, amikor megint egy ellenpólus tud mutatni, és ugye ezzel a akkoriban kiismerhetetlen, sok elmozgásos, a labdatartó játékost megsegítő támadás építéssel valójában ellensúlyt, ellenpólust kínálnak éppen az olaszok által mutatott játékstílusra, és akkor megint úgymond a támadó futball, majd ugye a totális futball lesz egy időszakban a nyerő, aztán nyilván arra is lesz majd megoldás, és szépen így haladunk a modern időkig.
0: Ezt követően pedig hallgassuk meg, hogyan írt a Népsport az Inter első sikeréről.
4: Népsport, 1964. május 29. Az Inter még nagyobb feladatok megoldására is képes lehet. A bajnokcsapatok Európa kupája iránt világszerte megnyilvánult páratlan érdeklődés valóságos nemzetközi népünnepélyé avatta a szerda esti bécsi kupadöntőt. A zsúfolt lelátókon, ha hinni lehet a jó forrásból kapott híreknek, 32 ezer zászlókkal, transzparensekkel, dudákkal, kereplőkkel felszerelt olasz és spanyol szurkolókon kívül kisebb-nagyobb létszámmal képviselve volt Európa csaknem minden nációja. A közönségnek több mint a fele külföldi volt. A küzdelem még jóval a játék kezdete előtt megindult, napokkal előbb az illetékesek nyilatkozatai formájában, órákkal a kezdőrugást megelőzően a szurkolók hangorkánjában, a lelátókon. Azután összecsapottak két fél a zöld gyepen. Az olaszok a többfázisú küzdelem sorozatban teljes győzelmet arattak. Nyilatkozatokban, hangerőben, játékban egyaránt fölülmúlták a spanyolokat. Sokan számítottak arra, hogy a döntő szereplői a Práter reflektorainak fényében magas színvonalú bemutatót tartanak a mai labdarúgásból, a nézőtér felé tárják a játék minden szépségét. Várakozásuk talán jogos is volt, hiszen ez a két csapat vívta meg utolsó mérkőzését, amely Európa 31 bajnoka közül a legjobbnak bizonyult. A labdarúgás kiemelkedő szépségeire sóvárgókat azonban csalódás érte. Mások, akik ismerik az ilyen összecsapások légkörét, a nagy tét miatti hangulatot úgy vélték, hogy a játék az izmok és az idegek csatája lesz, s a két ellenfél nagy taktikai harcot vív majd a végső győzelemért. Így is volt. Az Inter-Real döntő nem bizonyult úgynevezett szép mérkőzésnek, csak izgalmas, érdekes, változatos volt. Már az első percekben kiderült, hogy a szereplők nem díszbemutatóra érkeztek Bécsbe, hanem a győzelem kivívása volt a cél. A sorok között olvasni tudó, a nyilatkozatokból értő már napokkal az összecsapás előtt sejthette a taktikai elképzeléseket. Herrera edző tisztában volt azzal, hogy csak az esetben sikerülhet a győzelem kivívása, ha az ellenfél rutinos, nagyhírű játékosai mellé őrzőket állít, s gyors, tehetséges, jó lövőkészséggel rendelkező fiatal csatáraival rajtaütésszerű rohamokat indíttat. A Real Madrid viszont arra készült, hogy lassítsa az Inter játékát, kombinatív támadás szövéssel teremtsen helyzeteket a jól lövő Hento Puskás Feló és a felzárkozó Di Stefano részére. A mérkőzés eseményei azt igazolták, hogy Herrera elképzelései beváltak. Az Inter játékosai kitűnő taktikai fegyelmezettségről tettek tanúbizonyságot. Mindegyikükben megvolt az akarat, és ami még ennél is fontosabb, a képesség is a taktikai elképzelések valóra váltására. Pizzi a söprögető szerepében bemutatta, hogyan lehet ezt a feladatot magas színvonalon teljesíteni. Olyan tiszta eszközökkel, és olykor olyan látványosan szerelt a döntő pillanatokban, amire csak igazán nagy játékos képes. Facchetti és Guarneri mesterei voltak nem csak a szerelésnek, hanem a gyors indításoknak, így nem volt véletlen, hogy a gólok tőlük indultak el. Facchetti, a balhátvéd, emellett még számos esetben futott fel hihetetlen gyorsasággal a balszélen, és teremtett beadásaival helyzetet a spanyol kapu előtt, sőt, több esetben lövésre is vállalkozott. Dicséretére legyen mondva, mindig jókor ért vissza, s teljesítette védő feladatát a kitűnő Amancióval szemben. Mazzola minden megmozdulása valóságos fenyegetés volt gyakorolt az ellenfél kapujára, és a feketebőrű Zsáír különösen az első félidőben, sérülése előtt igazolta azokat a jó híreket, amelyek őt ma Európa egyik legjobb szélsőjévé avatták. Az Inter játékosainak mozgásán akár a futógyorsaság, akár a ruganyosság, akár a fizikai képességek oldaláról nézzük, meglátszott, hogy atlétikusan nagyszerűen képzettek. Ez a csapat még a szerdainál is nagyobb feladatok teljesítésére lehet képes.
0: Ismétlésképpen tehát az 1964-es bajnokcsapatok Európa kupáját az Internacionale nyerte a Real Madrid 3-1-es legyőzésével.

0: A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája döntőt bemutató sorozatunk 10. részében az 1964-1965-ös idény utolsó mérkőzését idézzük fel, ahol az egyik csapat hazai pályán küzdhetett meg azért, hogy megvédje a címét. Az előző kiírást megnyerő Inter a San Siroban lépett pályára a Benfica ellen. A Milánóban vezető utat összesen 31 csapat kezdte meg, csak Olaszországot képviselte két együttes, a bajnokságot megnyerő Bologna mellett a BEC címvédője, az Inter is elindulhatott. Magyarországról az 1963-as félszezonos bajnokságban aranyérmet szerző győri Vasasetó szerepelt a sorozatban. A Rába Parti együttes lett az első vidéki klub, amely a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban hazánkat képviselte. És ez elég jól sikerült, hiszen Hidegkuti Nándor irányításával egészen az elődöntőig jutottak. Az előselejtezőben a Hémi Leipzig ellen 2 győzelemmel, 6-2-es összesítéssel lett meg a továbbjutás. Ez a forduló egyébként különlegesen alakult, hiszen két párharc is érmefeldobással dőlt el. Az Anderlecht Bologna és a Dukla Praha Górnik Zabrze összecsapásoknál kevés volt a 3 mérkőzés a továbbjutó eldöntésére. A pénzfeldobásnál a belga, illetve a cseh klubnak kedvezett a szerencse. A legjobb 16 között a Győr a Lokomotív Szófiával találkozott, és mind a két mérkőzés gólgazdagra sikeredett. Az első felvonást 1964. novemberében a hazai pályán lévő Győr nyerte 5-3-ra, Györfi László és Povázsai László 2-szer, Korsós István 1-szer talált be. Néhány héttel később Szófiába látogatott a magyar bajnokság címvédője, és nem egyszerű körülmények fogadták a játékosokat. Erről néhány évtizeddel később így beszélt Keglovics László.
1: Már mérkőzés előtt voltak problémák a szállóba, például a szállodába nem tudtuk bezárni a szobahajtót, és akkor éjjel 11 óra felé bejött egy idegen ember, oda vizelt a szobánkba. Meg olyan helyre vittek bennünket étkezni, ahol olyan füst volt, hogy az ember alig kapott levegőt, tollassal hozták ki a sűrcsibét, szóval borzalmas állapotok voltak akkor.
0: Végül a visszavágott a Lokomotív Szófia nyerte 4-3-mal, a párharcot éppen Keglovics László gólja döntött el, aki a 87. percben volt eredményes, ezzel beállítva a végeredményt. Magyar részről előtte Györfi László és Povázsai László talált be. Ezzel a Győr bejutott a legjobb 8 közé. A negyed döntőben a holland bajnok ellen idegenben 1-1-es döntetlennel zárult a 90 perc, a győri visszavágott Povázsai László 87. percben szerzett gólyával nyerték meg a hazaiak, ezzel bejutottak a legjobb 4 közé. Ám mielőtt az elődöntőről beszélnénk, érdemes megemlíteni egy másik negyeddöntős párharcot is, a Liverpool és a Köln között. Előbb Németországban, majd Angliában is 0-0-ás döntetlen lett a vége, így az akkori szabályok értelmében harmadik találkozót rendeztek semleges pályán, Rotterdamban. Itt ugyan már láthatta gólt a szurkolók, de mivel 2-2-es döntetlennel fújták le a meccset, ezért a továbbjutóról pénzfeldobást döntött. Aminek egészen különleges története van. A Liverpool csapat kapitánya Ron Yeats írást választott, és az első dobásnál az érme a fűszélén landolt, amitől irányt változtatott, és végül fejre esett. Az angolok játékos egyből szóvá tette a bírónak, hogy ez így szerinte nem érvényes, a játékvezető pedig neki adott igazat. Újból elvégezték a pénzfeldobást, ezúttal írás lett, így a Liverpool bejutott a legjobb 4 közé. Az elődöntőben tehát ott volt egy magyar csapat is, a Győr, akkori nevén a győri Vasasetó. A Rába Partiak az Eusebióval felálló Benfica ellen játszottak, az első mérkőzés több mint 60 ezer néző figyelte a Népstadionban, José Augusto góljával a portugálok nyertek. Idézzük fel ennek a találkozónak a közvetítését, a riporter Szepesi György.
2: Hátra van még 20 perc a találkozóból, 0-0-ra áll a mérkőzés, kirugás. Orbán ballal küldi hosszan előre a labdát. Elment ott Kolunna fejéről tovább a bal oldalra. Támad tehát most, ha nem is túlzottan erőteljesen a Benfica, és e pillanatban Györfi csak szabálytalanság árán tudja szerelni, mint egy 15 méter a félvonalon innen a győri térfélen Simons. Szabad rugás tehát a lisszaboni legények javára. Hansen bíró intézkedik. Leteszi a labdát a bal hátvéd Cruz, aztán a 16-osnál nagy csata, helyezkedési, taktikai csata. És e pillanatban Cruz jobb lábbal fölrúgja a 16-oson belülre a labdát. Ott tovább fejeli Torres, és gól! Augusto félfordulattal egyből bevágta a léc alá a Benfica gólját. Egy nagy csapat a Benfica, együttese győzött Budapesten, kedves hallgatóink, a győri Eto ellen Augusto góljával 1-0 arányban. És amikor, azt hiszem, nyugodtan mondhatom, a győri Eto együttesétől búcsúzunk, a lisszaboni mérkőzést a budapesti vereség után már nem közvetítjük majd, elmondhatom, hogy a győri Eto nagyszerűen szerepelt. Megtett mindent a vidéki csapat azért, hogy becsülettel helytálljon az Európa kupában, és a Győri Etónak köszönhetjük, hogy elhozta Budapestre Eusebio Germánót és társait, a világhírű Benficát. Ezért a nagyszerű teljesítményért taps és köszönet illeti a győri fiúkat.
0: A visszavágón sima portugál siker született, Eusebio és Torres is kétszer volt eredményes, a félidőben és a végén is 4-0-t az eredményjelzőn. A Győrnek tehát 5-0-ás összesítéssel ért véget az európai menetelése, de nagy dolog, hogy 1958 után ismét volt magyar a legjobb négy között, és azt se felejtsük, hogy 1965-ben született az egyetlen magyar kupa siker nemzetközi porondon, hiszen a Vásárvárosok kupáját a Ferencváros nyerte. De ez egy másik történet. Térjünk vissza a bajnokcsapatok Európa kupájára, amelynek döntőjébe a Győrt kiejtő Benfica és a címvédő Inter jutott be. Nézzük a két csapat útját a fináléig. A Benfica az előselejtezőben a luxemburgi Aris 10-2-es összesítéssel, a legjobb 16 között a svájci bajnokot 6-1-es összesítéssel búcsúztatta. A negyed döntőben a Real Madridot, hazai pályán 5-1-re nyertek a portugálok, így a visszavágón a 2-1-es vereség is belefért. Az elődöntőben pedig, ahogy hallhatták, a Győrt ejtette ki az Eusebióval felálló csapat. A címvédő Inter csak a legjobb 16 között mutatkozott be, a Dinamo Bukarest ellen 7-0-val ért véget a párharc. A legjobb 8 között a Rangers ellen 3-2-vel jutott tovább az olasz csapat, az elődöntőben pedig a Liverpool hiába nyert 3-1-re hazai pályán, a visszavágon az Inter 3-0-ra győzött, így kiharcolta a döntőbe jutást. Akár úgy is lehetne fogalmazni, hogy a San Siroban aratott siker kellett ahhoz, hogy a San Siroban ismét megküzdhessen a trófeáért a címvédő.
3: Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano.
0: 1965. május 27-én, tehát az Internacional és a Benfica küzdött egymás ellen a San Siro stadionban. Az olaszok eddig egy trófával rendelkeztek, az előző évben a Real Madridot győzték le 3-1-re. A Benfica kis túlzással állandó szereplője volt a megdöntőknek abban az időszakban, 1961-ben és 1962-ben nyert a portugál együttes, 1963-ban viszont kikapott az AC Milántól. Az 1965-ös finálé napján így írt a Népsport tudósítója Lelovics Gyula.
4: Jegyet természetesen már rég nem lehetett kapni a csütörtökön este sorra kerülő Internacional Benfica backdöntőre. Mindkét csapat bízik a győzelemben, s ezt a nyilatkozatok is szemléltetik. Germánó a Benfica védője. Szerintem az Internacional szerencsével jutott a döntőig, mi pedig ezt nem is egy mérkőzésen bizonyítottuk be méghozzá a nagyobb tudásunkkal. Schwarz Elek a Benfica edzője. Természetesen bízom a csapatom győzelmében, de ismerem az Inter képességeit is. Elenio Herrera az Internacional edzője, aki csapata minden mérkőzés előtt győzelmet jósol, most azonban még ennél is többet. Biztosra veszem, hogy megvédjük a bajnokcsapatok Európa kupáját, sőt azt is, hogy megnyerjük az olasz bajnokságot és a világkupát is megvédjük. A Benfica tartalékosan áll ki, mert Peridis a bal fedezete még mindig sérült. Helyette Calado a 180 cm magas mozambiki játszik. A jobb fedezet pedig a legutóbbi mérkőzéseken kitűnt fiatal Bedin. A bajnoki góllövő lista élén 15 góllal Mazzola az Interből és Orlando a Fiorentinából áll. Utánuk a 14 gólos Amarildo a Milan játékosa következik. Végezetül egész Milánó, sőt valamennyi olasz szurkoló bízik az Inter csütörtöki győzelmében. Egy pillanatig sem vitás az, hogy csütörtök este az Inter alapos buzdítást kap a San Siroban.
0: Végül a hazai pálya kedvezett az Internek, a találkozó egyetlen gólját Jair szerezte a 43. percben. Érdekesség, hogy a Benfica 10 emberrel fejezte be a mérkőzést, mert a kapus Costa Pereira megsérült, és ekkoriban még nem lehetett cserélni. A helyre a kapuba Germánó állt be. A döntő történéseiről a Népsport így számol be.
5: Az Internacional győzött, de a közönségnek a Benfica játéka tetszett jobban. Internacional Benfica, végeredmény 1-0, a félidőben 1-0. Csütörtök este Milánóban az Internacional Jair góljával 1-0 arányban nyert a Benfica ellen a bajnokcsapatok Európa kupájának 1964-65 évi döntőjén. Mindjárt azzal kezdeném, hogy a körülmények nem voltak alkalmasak egy ilyen fontos mérkőzés lejátszásához, mint az Internacional Benfica LK döntő. A San Siro stadion pályája a hatalmas esőzések miatt annyira mély volt csütörtök este, hogy egyik csapat sem tudta igazi tudását adni. Az Internacional azonban ilyen körülmények között is nagy önbizalommal lépett a pályára, és egy pillanatig sem érezte veszélyeztetve a kupa megvédését. Éppen ezért az első félidőben inkább védekezésbe vonult, mert tudta, hogy a Benfica mindenképpen a gólszerzésre törekszik. Ezért voltak gyakoribbak az első 45 percben a Benfica rohamai, de nem vezettek eredményre. A Benfica nagy lendülete ellenére egy gyors ellentámadás mégis az Internek hozta meg a vezetést Jair révén, és egyben a győzelmet is. A második 45 perc elején a hazai csapat került fölénybe, de egy nagy helyzetet kihagyott a jobb szélső Jair. Amikor azonban az 56. percben lábsérülés miatt elhagyta a pályát Costa Pereira, a Benfica kapusa és helyére Germano állt be, mintha megbénult volna az Inter. Még ma sem tudni, hogy lélektanilag hogyan kell felfogni ezt a helyzetet, arra gondoltak a játékosok, hogy 10 ember ellen már nem kell olyan nagy iramot diktálni, magától is megjön a siker, vagy csak egyszerűen megzavarodtak, de tény, hogy a Benfica mintha szárnyra kapott volna, és ettől kezdve vezette a legveszélyesebb támadásait. Az Inter védelme azonban ekkor is biztosan rombolt, és így elmaradt az egyenlítő gól. Helenio Herrera, az Inter edzője ezúttal is magabiztosan nyilatkozott. A nehéz pálya elsősorban az Inter számára volt hátrányos, mondta. Jó 2-3 góllal is győzhettünk volna. Suárez és Corso nagyon rossz napot fogott ki. Costa Pereira kiválása nagyon veszélyes helyzetbe hozta csapatunkat, mert a fiúkra ezután szinte nem lehetett ráismerni. Minden esetre egy pillanatig sem lehetett kétséges, hogy mi voltunk a jobbak. Alex Schwarz, a Benfica edzője úgy érezte, hogy csapatát megfosztották az EK bajnok címétől. Az Internek mindössze 2-3 veszélyes akciója volt, mi pedig majdnem mindig kezünkben tartottuk a kezdeményezést. De a szerencse elpártolt tőlünk, és itt nem csak Costa Pereira sérülésére gondolok. Egy bizonyos, ha ez a mérkőzés semleges pályán kerül sorra, ma a Benfica az EK védője. Az olasz lapok természetesen az Internazionale megérdemelt győzelméről írnak, bár a tárgyilagosabbak kijelentik, az Inter győzött ugyan, de a Benfica sokkal tetszetősebb, szebb, tehát művészi futballt játszott, és ez a labdarúgás az, amely a közönségnek tetszik. De az is igaz, hogy az Inter viszont a szürkébb, racionálisabb futballt is játszik, minden mérkőzést megnyer, amit meg kell nyernie. A portugál lapok úgy értékelik a mérkőzést, hogy a Benfica kudarca ellenére felemelt fővel távozhatott Milánóból, hiszen ragyogóan játszott.

0: Az Internacionale 1-0-ra megverte a Benficát a San Siroban. Ez volt a sorozat történetének második olyan döntője, ahol hazai pályán emelhették fel a trófát. Korábban ezt a Náma Dürertel, amely 1957-ben a Fiorentin ellen 2-0-ra nyert a Bernabeu-ban. Az 1964-1965-ös volt a sorozat 10. kiírása, ami a győzelmeket illeti, a Real Madridnak 5, az Internek és a Benficának 2-2, az AC Milánnak egy vegsellege volt. Annyit nyugodtan elárulhatunk, hogy 1966-ban nem avattak új győztest. De ez már a következő rész története.
1: A labdarúgó BEK első 10 kiírásában 3 város 4 csapata ért a csúcsra, és a 11. sorozatban sem került 4. városba a trófea. Erről lesz szó közvetlenül a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Püzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Pontos magyar győzelem született a férfi jégkorong elit világbajnokságon. A lengyel kormányfővel tárgyal Magyar Péter. Napos, meleg idővel folytatódik a hét. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
4: Hatalmas lépést tett a bennmaradás felé az elit világbajnokságon a magyar férfi jégkorong válogatott. A nemzeti együttes Nagy Krisztián és Terbócs István duplájának is köszönhetően 5-0-ra győzött Nagy-Britannia ellen. A magyar csapat ezzel a csoportja negyedik helyére ugrott fel, legközelebb pedig pénteken Németországgal találkozik majd. Vitális Milánt, a bajnok Győr középpályását választották meg az idény legjobb játékosának a Magyar Labdarúgó Szövetség rangadó díját adóján, amelyen az NB1 szombaton zárult idényének legjobbjait részesítették elismerésben. Az év edzője díjat a Győrt irányító Borbé Balázs vehette át. Az NB1 felfedezettje Szűcs Tamás a Debrecen játékosa lett. A gálán díjazták a gólkirályokat is, az egyaránt 17 gólos Lukács Dánielt és Aljosa Matkót. Legjobb játékvezetőnek Rusz Mártont találta az MLS bizottsága, míg a Fair Play díj az MTK-hoz került. 22 év után ismét az Arsenal lett a bajnok az angol labdarúgó Premier League-ben, miután a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott Bournemouth-ban. Ezzel egy fordulóval az idény vége előtt a City hátránya már behozhatatlan az Arsenallal szemben, amely a 14. angol bajnoki címét szerezte meg. A Bournemouth együttesében Tóth Alex tegnap nem kapott lehetőséget. A Falkó hazai pályán 91-85-re legyőzte a címvédő Szolnokot a férfi kosárlabda NB1 döntőjének második mérkőzésén, ezzel 1-1-re kiegyenlített az egyik csapat harmadik sikereig tartó párharcban. A finálé találkozóját pénteken Szolnokon rendezik majd.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kétoldalú kapcsolatok újjáépítésére, a jövőbeni együttműködés megerősítésére. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna önállósága és területi integritása mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte Lengyelországba. Magyar Péter Krakkóban tegnap arról beszélt, hogy fontos a visegrádi együttműködés felélesztése, erősítése. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt itthon a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adó kedvezmény, valamint a 3 gyermekes és a 40 év alatti 2 gyerekes anyák SZIA-mentessége. Ma jár le a személy jövedelemadó bevallás és befizetés határideje. Éjfélig kell nyilatkozni az 1+1%-os felajánlásról is. Az ügyfeleket ma is hosszabb nyitvatartással este 6 óráig várják. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay and Go a legtöbben a 3-as vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okoseszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolc-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani.
0: Közlekedés.
4: Az M0-es déli szektorán Halásztelek térségében a 17-es kilométernél korábban 6 személyautó ütközött össze. Az M1-es felé vezető oldalon a korlátozás megszűnt, a jelentős torlódás azonban lassan oszlik fel. Terelést építenek ki az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán Bak térségében. A 39-estől a 48-as kilométerig mozgó terelés mellett a külső sávot lezárták, 3 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Országszerte süt a nap, csak kevés fátyol és gomoly felhő van az égen, legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél többfelé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Az Európai Labdarúgó Bajnokcsapatok versenyét a Bajnokcsapatok Európa Kupája néven először az 1955-56-os szezonban rendezték meg. Az első kiírást a Real nyerte, utána jött két Benfica diadal, majd sorozatban háromszor Milánóba került a trófea, igaz nem mind a három alkalommal ugyanannak a csapatnak a vitrinjébe. A 11. szezonban sem láthatták olyan városban a trófeát, ahol még korábban nem pihent egy éven keresztül. Erről is szól Cserjés Bendegúz összeállítása, majd jön Regős László Pálé az 1966-67-es szezonról, amelynek döntőjét a két milánói csapat egyike vívta.
6: 8-szor döntőzött a Real Madrid, amely addig szokatlan országból kapott ellenfelet. Ilyen volt a Bajnokcsapatok Európa Kupájának 1966-os döntője.

Az 1966-os BEC-döntőben a Real Madrid az akkor jugoszláv FK Partizán ellen játszott, ebben az évben először jutott fináléba csapat Kelet-Európából. Az 1964-65-ös idényben a spanyol csapat sorozatban 5-5-ször nyerte meg a spanyol bajnokságot, legutóbb 4 ponttal megelőzve az Atletico Madridot, az FK Partizán pedig jugoszláv bajnok lett 8 ponttal megelőzve a Sarajevót. Érdekesség, hogy ezt egy 15 fős ligában tette, mert kivételesen az első osztályban tartották a kiesőt. Skopjéban ugyanis éppen akkor volt egy súlyos földrengés, ami után a liga vezetői úgy döntöttek, hogy a térség morálja miatt fontos, hogy megmaradjon az első osztályú csapatuk. Egyébként a következő bajnokságban nem is estek ki. Na de vissza a BEC-hez, ahol, ahogy mondtam, a Real Madrid és a Partizán is indult, és velük együtt még 28 csapat került a selejtezőbe, köztük a Ferencvárossal. Ezen mindhárom szóban forgó csapat tovább jutott, ahogy a nyolcaddöntős akadályt is vették a klubok. A Real Madrid 7-3-as összesítéssel győzte le a Kilmarnockot, a Partizán 3-1-es összesítéssel a Werder Bremen-t, a Fradi pedig a Panathinaikos ellen jutott tovább szintén 3-1-es összesítéssel. A negyeddöntőben a Ferencváros simán 5-1-es összesítéssel kiesett az Inter ellen, és ezért a két BEC döntős is megszenvedett. A Real Madrid a belga Anderlechttel nézett szembe, ahol a brüsszeliek egy gólos győzelmet arattak, a visszavágóban viszont nem hagyott kérdést a királyi gárda, Amancio Amaro és Hento is duplázott. A belgák kétszer is szépítettek, de a spanyolok végül könnyedén tovább jutottak. Még inkább rezgett a léc a másik ágon, ahol a Sparta Praha fogadta a Partizán Belgrádot, és először 4-1-re le is győzte az ellenfelét. A visszavágót a jugoszláv néphadsereg stadionjában, mai nevén a stadion Partizánban rendezték meg, ahol elképesztő fordítást hajtott végre a szerb csapat. A hazaiak már az első fél időben 29 perc alatt ledolgozták a hátrányt, a 35. percben már vezetést is szereztek, amit egyel emeltek a 71. percben, ezzel beállítva az 5-0-ás végeredményt, amely továbbjutást ért nekik. Az elődöntőben mindkét döntős 2-1-es összesítéssel küldte haza ellenfelét, a Real Madrid az Internacionale ellen, a Partizan pedig a Manchester United ellen jutott döntőbe. Utóbbi óriási bravúrnak számított, az angol csapat ugyanis sokkal inkább esélyes volt a döntőbe jutásra a sztárduóval, Sir Bobby Charltonnal és George Best-tel felvértezve. Minden esetre a döntőt a Real Madrid és a Partizán között rendezték 1966. május 11-én. De előbb pár szó a főszereplőkről. A Real Madrid az előző idényben nem jutott be Miguel Muñoz irányításával a BEC döntőbe, ám a vezetőség kitartott mellette, ahogy a régi nagyjátékosok mellett is. Így még mindig ott volt a Real soraiban az akkor 38 éves Puskás Ferenc, a 32 éves Paco Hento és a 37 éves Santa Maria. Igaz, közülük csak Hento számított már alapembernek és egyben példaképnek is az olyan fiatalok előtt, akik a következő generációját képezték a Real Madridnak. Közéjük tartozik például Pirri, Pacin, Fernando Serena, Ramon Grosso és Manuel Velázquez is. Emiatt alakult ki, hogy ezt a brigádot gyakran nevezték a Yeye csapatnak, amelyet a The Beatles She Loves You című dala ihlete.

A Real fiataljai kócosabbak, hosszabb hajúak voltak, mint rutinosabb társaik, ráadásul közülük négyen újraalkották a Márka nevű sportlap kedvéért a Beatles legendás képét. Részben miattuk Spanyolországban a teljes fiatalságra is használták a jéje kifejezést. A teljes csapat nagy népszerűségnek örvendett Spanyolországban, sőt egész Európában is, amely újabb sikeres időszak felé nézett.

Az FK Partizán, vagy ismertem nevén Partizán Belgrád a mai napig nagy nevű kiemelkedő csapat Kelet-Európában. A klubot 1945-ben alapították, erős állami segítséggel és a néphadsereg fennhatósága alá tartozott. Érdekes, hogy az alapítástól számít, a kicsivel több mint 20 év leforgása alatt már az egyik legerősebb csapat volt a nemzetközi porondon. Hamarosan elmondom, hogy miért. A klub első számú gólfelelőse Mustafa Hasaganić volt, aki az 1965-66-os idényben 20 mérkőzés alatt 20 gólt szerzett. De fontos kiemelni, hogy ez nem csak egyéni siker volt, hanem a jól felépített taktika mutatója. Nyilván ez valamilyen szinten minden csapatra igaz, de a szocialista országokban divatos volt az államilag erősen támogatott futball és a struktúrában való gondolkodás. A helyi futball tehát nem organikusan, hanem szervezetten és nagy pénzügyi és szakmai háttérrel fejlődött, ahol a szabad piaci hatásoknak nem kellett megfelelni, így a csapat nyugodt, biztonságos körülmények között tudott építkezni. A belgrádi fejlesztés azért is volt fontos, mert a kezdetekkor, mármint a jugoszláv kezdetekkor a horvát csapatok dominánsabbak voltak, amely nyilván nem tetszett a szerb központú hatalomnak, így a szerb klubokat fel kellett zárkóztatni előbb a hazai, aztán a nemzetközi porondon. Ennek terméke két nagy alakulat lett, a Partizán Belgrád és a Crvena Zvezda. A két csapat egymással és a horvátokkal egyaránt rivalizált. A fő profilja hamar kialakult a néphadsereg csapatának. Gyors támadó futball. Ez annyira jelen volt, hogy a csapat beceneve is innen ered, amely Gőzhenger. Emellett kiemelt szerepet kapott a kiváló akadémia is. Az ottani tehetségek nagy része pedig éppen az 1960-as évekre ért be. Erre utaltam az előbb, amikor azt mondtam, hogy 20 év alatt tudott beérni a Partizán. A csapat vezetőedzője pedig az akkor mindössze 41 éves Abdullah Gegic volt, aki a csapat vezetését 1965-ben vette át, tehát első idényében már begdöntőig vitte a csapatot. Na akkor jöjjön ennek a finálénak a krónikája. Az 1966-os begdöntőt először rendezték meg olyan helyszínen, ahol korábban is volt már begfinálé. A brüsszeli Heysel stadionban tehát másodszor látogattak ki a szurkolók Európa egyik legrangosabb mérkőzésére. A Real Madrid kezdője: José Aracustián, Pacin, Pedro de Felipe, Ignacio Zocco, Manuel Sánchez Martínez, Piri, Manuel Velázquez, Fernando Serena, Amancio Amaro, Ramon Grosso, Francisco Hinto, a vezetőedző Miguel Muñoz. A Real Madridnál meglepetést okozott, hogy a két nagy rutinos játékos Puskás és Santa Maria sem került a kezdőbe. A csapat akkor fiatal, az elődökhöz képest ismeretlen, saját akadémiáról érkező játékosokból állt. A Partizán kezdője: Milutin Soskic, Farudin Jusufi, Velibor Vasovic, Branko Rašović, Jubomir Mihajlović, Vladimir Kovačević, Radoslav Becsejac, Mane Bajic, Mustafa Hasanagić, Milan Galić, Josip Pirmajer. A vezetőedző Abdullah Gegic. A Partizán tízese Milan Galić ekkor tagja volt a jugoszláv hadseregnek, és különleges engedélyt kapott, hogy pályára léphessen Brüsszelben. A játékvezető Rudolf Kreitlein volt. A mérkőzésre a jugoszlávok a vártal ellentétben inkább védekeztek és kontákra építettek. Ezek veszélyesek is voltak, Galić kihagyta a helyzeteit, Hasaganić pedig kapufáig jutott. A félidei állás 0-0. A második félidőben folytatódott a jugoszláv fölény, és az 55. percben Vasovic betalált szögletből. Ezután a Real Madrid mindent bevetett, és végül a remek egyéni teljesítmények és Hinto vezérlete felülírta a Partizán meglepő és jó csapat kohézióra épülő játékát. Először Amaro talált be Grosso gólpasszából a 70. percben, aztán a 76. percben Serena 25 méterről talált be. A Real Madrid a fordításának köszönhetően nagy győzelmet aratott 2-1-re, és ezzel megnyerte 6. back címét. A szurkolók megszállták a Heysel stadion pályáját, és a tavalyi Real Madrid mentes döntő után ismét a királygárda emelte magasba a trófeát. A back 1966-os gólkirálya viszont nem a döntős csapatokból került ki. A címen Albert Florian és Eusebio osztozott 7-7 góllal. A két csapat sorsa. A Real Madrid ezzel a győzelemmel megalapozott egy újabb sikeres korszakot és egy újabb remek generációt. Hinto, mint rutinos játékos, továbbra is a csapat vezére maradt a fiatalok között, Puskás Ferenc az idény végén visszavonult a játékos pályafutásától. A Real Madrid bár a backben remekelt, a spanyol bajnokságban ezúttal nem lett az első, az Atletico Madrid mindössze egy ponttal végzett előtte. A Partizánnál nagyobb mértékű volt a változás. Az 1965-66-os idényben a csapat vélhetően nem bírta jól a kettős terhelést, hiszen a jugoszláv bajnokságban nemhogy nem védte meg a címét, de még a közelébe sem került. A 16 csapatos ligában a 11. helyen végzett, ez síralmas eredménynek számított a szerbeknek. A begdöntő után szétesett a gondosan felépített csapat, több meghatározó játékos eligazolt. Soskic Kölnbe, Galić a Standard Liège-be, Rašović a PSV-be, Vasovic az Ajaxba ment.
és ne hagyjuk ki az edzőt sem, aki érkezése után rögtön majdnem Európa csúcsára vitte a csapatát. Abdullah Gegic a Fenerbahce edzője lett, és 1966-tól kezdve egy kis szarajevói kitérőt eltekintve csak Törökországban vállalt munkát. A törökök a futballprofesszor néven emlegették, hiszen vitte a hírét a korszerű európai futballnak némi kelet-európai fűszerezéssel. Na de visszatérve az 1966-os begdöntőre, a Real Madrid 6-szor is nyert, 2-1-re győzte le a Partizán Belgrádot.

0: Lisszabonban csúcsra értek az oroszlánok. Először nyert Beckett nem dél-európai csapat. Ilyen volt a bajnok csapatok Európa kupájának 1966-67-es szezonja. A bajnokok ligája elődjének 12. kiírása 1966 nyarának végén a selejtezőkkel kezdődött. A főtáblára 31 csapat került fel, a korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is egyenes kieséses szakaszban rendezték a tornát. Kiemeltként a címvédő Real Madrid a második körben kezdte a kupát, mindenki más az első fordulóban már érdekelt volt. Magyarországot a Vasas képviselte. Az angyalföldiek a portugál Sporting ellen 7-0-ás összesítéssel jutottak tovább a legjobb 16 közé. Ott viszont véget ért a Beck az évi kiírása Farkas Jánoséknak. Az 1964-es és 65-ös győztes Inter kettős győzelemmel ejtette ki a budapesti együttest. A védekező futballt játszó milánói együttes a Torpedo Moszkva ellen 1-0-ás összesítéssel jutott tovább az első körből, a Vasas búcsúztatása után pedig a címvédő Real Madriddal került szembe. Az olasz retesz kiválóan zárt a madridiak ellen is. Hazai pályán 1-0-ra, idegenben 2-0-ra nyert az Inter, amely az elődöntőben a CSKA Szófiát is kiejtette. Két döntetlent követően a harmadik mérkőzésen vívták ki a döntőbe jutást Sandro Mazzoláék. A lisszaboni döntőben a skót bajnok Celtic jött szembe a milánóiakkal. A glasgowi együttes útja a Zürich, a Nantes, a Vojvodina és a Dukla Prága elleni párharcokon keresztül vezetett a fináléba. Elenio Herrera az Inter vezetőedzője a döntő előtt elutazott Glasgowba, hogy feltérképezze a Celticet. Indulás előtt felajánlott a skót kollégájának, Jock Steinnek, hogy hazafelé elhozza őt a magánrepülőgépén, hogy ő is megnézhesse játszani az Intert. Herrera azonban Glasgowban visszavonta a meghívást, mondván Stein túlságosan nagy termetű, nem férne be a kis repülőbe. Stein így is el tudott utazni Milánóba, viszont ott is akadtak bonyodalmak. Az Inter által felajánlott belépőjegyek elkeveredtek, így végül egy olasz újságíró a sajtóigazolványával segített neki bejutni a meccsre. Ez a lélektani hadviselés nem vált be. A májusi döntő másnapján megjelenő Népsport így számolt be a mérkőzésről.
1: A nézőtéren 12 000 skót szurkoló foglalt helyet, de sokan voltak az olaszok is. Az Internacionale nélkülözte a sérült Jairt és Suárezt, Mazzolát viszont, aki mandulagyulladással bajlódik, orvosi segítséggel talpra állították, lenyomták a lázát, hogy játszhasson. Az olaszok vezették az első rohamokat, Mazzola fejesét védte remekül Simpson. A 8. percben kitörő Crippellinit a 16-oson belül szabálytalanul választották el a labdától. 11-es. Mazzola a büntetőből a jobb alsó sarokba helyezte a labdát. 0-1. A gól után az Inter szokásához híven minden erejét a védekezésre összpontosította, a skótok remekül rohamoztak. Old lövése a felső kapufán csattant, aztán Chalmers 3 méterről mellé fejelt. A 35. percben a középcsatár óriási félmagas bal sarokba tartó lövését Sarti remek védéssel szögletre ütötte. Szünet után mintegy negyed órán át kapkodó, ideges volt a Celtic csapatjátéka. A 63. percben egy jobboldali támadás után az előre húzódott Craig óriási erő lövéssel 15 méterről a kapu jobb oldalán a léc alá zúdította a labdát. 1-1. Nyomasztó fölényben játszottak a skótok. Sok lövés ment kapura, Sarti azonban parádésan védett. A győztes gól a 85. percben született. Gemmel kapura lőtt, Chalmers beletette a lábát a labda útjába, amely aztán védhetetlenül laposan vágódott a bal sarokba. 2-1. Küzdelmes hajrával ért véget a mérkőzés. A közönség tombolva ünnepelte az örömmámorban lelkendező skót játékosokat, akik remek teljesítménnyel leckét adtak az Internacionálénak a korszerű labdarúgásból, s méltán nyerték el az 1966-67. Évi Becket.
0: A Népsport tudósításában két hiba is megjelent. A Celtic egyenlítő gólját Jamel lőtte, a magyar újságban gólszerzőként említett Craig átadásából, míg a második találat előtt nem Jamel, hanem Murdoch lőtt kapura. A lényegen azonban nem változtat. A Celtic végig fölényben volt, és megérdemelten nyerte meg a lisszaboni döntőt. A Labdarúgás című újság így írt a fináléról.
1: Az biztos, hogy az Inter ellen nagyszerű támadójátékot produkáltak. Erre csak a bizonyítékot szeretnénk felhozni. Csak egy játékos nem célozta meg a 90 perc alatt Sarti kapuját, s ez a kapus Simpson volt. Az olaszok kapusa egyébként a nagyvédések egész sorozatát mutatta be. Ha nem véd olyan szenzációsan, a vereség aránya lényegesen nagyobb lehetett volna. Nem volt egy nyugodt pillanata sem, hiszen nem tudhatta, hogy a 10 kitűnően rúgó játékos közül ki és mikor szánja el magát lövésre.
0: Jock Stein, a Celtic vezetőedzője elévülhetetlen érdemeket szerzett a Beck győzelemben. Taktikailag túlszárnyalt a kollégáját, a Catenaccio-t tökéletesítő argentin Elenio Herrera-t. Nyilvánvaló volt, hogy az Inter védekezésre fog berendezkedni. Ráadásul a 7. percben büntetőből megszerezték a vezetést az olaszok, onnantól még inkább ez került középpontba Herreráéknál. Stein azonban kitalálta, hogyan tudja feltörni a defenzív milánói vonalakat. A Celtic 4-2-4-es felállásban játszott, a két középcsatár azonban felváltva visszalépett a középpályára, hogy megbontsák az Inter védelmét. A skótok szélsőinek az volt a feladata, hogy befelé húzódjanak, ezzel területet nyissanak a szélső hátvédeknek, Jim Craignek és Tommy Jamelnek. A mélységből érkező játékosokat nem tudták felvenni az olaszok, és a folyamatos Celtic rohamok a második félidőben meghozták az eredményt. Előbb Craig átadásából Jamel talált be, majd az első gólszerzője passzolt Bobby Murdochhoz, akinek lövése megpattant Stevie Chalmersen és a hálóba vágódott. Jock Stein így nyilatkozott a meccs után a játékrendszerről.
1: Higgyék el, uraim, nincs semmiféle szisztémánk, erről a mérkőzésen is meggyőződhettek. Minden játékosunk a saját stílusát játsza, ehhez formáljuk a csapat játékrendszerét. Mindig a támadásra fektetjük a fő hangsúlyt, de ha arról van szó, hogy védekeznünk kell, akkor sem esünk kétségbe. Akik a prágai mérkőzésünket látták, azok ezt bizonyítani is tudják. Most a világkupát kell visszahódítanunk Európának. A célunk, hogy bebizonyítsuk Dél-Amerikának Európában egyszer mindenkorra, véget ért a defenzív labdarúgás időszaka. Mint Lisszabonban, a világkupa döntőjén is támadni fogunk, különben arra a sorsa jutunk, mint ellenünk az Internacionale.
0: A világkupát is megnyerte a Celtic. Az argentin Racing Club ellen 1-0-ra nyertek a skótok. A legendás Jock Stein irányításával a Celtic keretében csupa hazai játékos szerepelt. És hazai alatt itt nem csak azt lehet érteni, hogy skótok. Ugyanis a 15 fős keret 13 játékosa a Celtic Park 10 mérföldes környezetében született. A maradék két kerettag pedig 11, illetve 30 mérföldről jött. Így valóban Glasgow-iak nyerték a bajnokcsapatok Európa kupáját. 1967-ben a BBC-nél az év sportcsapata lett a Celtic, míg a klub stadionjának, a Celtic Parknak a keleti lelátóját a lisszaboni oroszlánok néven elhíresült meggyőztes csapatról nevezték el. Nem csak a csapat, a vezetőedző is kiérdemelte ezt. Jock Stein nevét viseli a stadion nyugati lelátója, a szakembernek pedig szobrot is állítottak a főbejáratnál. Megérdemelte. A legendás trénerrel egyszer beket, 10-szer bajnoki címet, 8-szor skót kupát nyertek a zöldfehérek. Jock Stein megreformálta a futballt. Többek között az aranycsapattól ismerítve. Sean Fallon, Stein segédedzője így írt az évszázad mérkőzésének a 6-3-nak a Celtic játékára való hatásáról.
1: Az a meccs felnyitotta a szemünket. A magyarok mindent megváltoztattak, nem csak a játékrendszerünket, hanem magát a játékot is. Minden a labdaügyességről és a labda nélküli mozgásról szólt. Tudtuk, hogy teljesen nem tudjuk lemásolni ezeket a csapatokat, a saját ötleteinket is

0: Jött egy skót diadal, vagyis hamarabb nyerte meg a legrangosabb klub trófeát egy skót csapat, mint egy német vagy egy angol. Az utóbbi országot viszont csak egy évvel előzte meg Skócia, mindjárt erről lesz szó.
1: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: A labdarúgó BEC első 12 kiírásában 4 ország, 5 csapata bizonyult aktuálisan a legjobbnak. Aztán a 13. sorozatban is olyan ország gárdája győzött, amely korábban még nem. Az 1967-68-as küzdelemről Tóth Béla, a 68-69-esről Kreis Bálint készített összeállítást.
2: 10 évvel a müncheni repülőtér katasztrófa után a Manchester United révbe ért. A BEC történetének első angol kupa győzelme mögött évtizedek kitartó munkája és egy feldolgozatlan tragédia emléke áll. Egy siker, amellyel Matt Busby végre felért pályafutása csúcsára. Az 1968-as BEC döntő.
3: Alig, hogy felharsant a hármas sípszó, Charlton keresztbe futott a pályán, egyenesen Busby felé, aki épp hogy a gyepre lépett, majd

0: összeülelkeztek. Figyelemre méltó érzelemkitörés volt ez attól a Chartontól, aki ritkán mutatta meg érzéseit a pályán. Ebben a pillanatban mégis úgy tűnt, hogy elfeledte gátlásait.
1: Idézte fel londoni emlékeit a The Irish Times tudósítója Peter Byrne. You can run on for a long time, run on for a long time. Abban az ölelésben több volt puszta örömnél. Egy életre szóló szövetség teljesedett be játékos és edző között, egy szövetség, amelyet a sikerek és egy felfoghatatlan tragédia kovácsolt össze. A Wembley gepén ünneplő csapatból Matt Busby, Bobby Charlton és Bill Fawkes élte túl a müncheni repülőtéri katasztrófát 1958. februárjában. A Crvena Zvezda ellen sikerrel megvívott Beck negyeddöntő után Belgrádból tartott hazafelé a Manchester United repülőgépe, amely a bajor városban leszállt tankolni. A jeges futópályán harmadjára próbálták meg a felszállást a pilóták, amikor a gép megcsúszott és egy kerítést átszakítva épületnek csapódott. A lángra kapott járműből 23-an nem tudtak kimenekülni. A balesetben a United 8 labdarúgója veszítette életét, a vezetőedző Matt Busby pedig csodával határos módon élte túl a tragédiát. A legendás menedzser 72 napot töltött a kórházban, ahol kétszer is feladták neki az utolsó kenetet.
2: A Unitednél senki sem beszélt 1958-ról és Münchenről. Úgy tűnt, hogy ez tabu. De abból a csapatból mégiscsak ott volt köztünk Bobby és Billy, és természetesen Matt volt az edzőnk. Ott volt velünk az az érzés, ott élt bennünk, és amikor bejutottunk a Beck döntőbe, tudtuk, hogy valószínűleg ez Matt utolsó esélye. Így, amikor nyertünk, elszabadultak az indulatok. Általában a legközelebbi játékoshoz futsz ünnepelni, de legtöbben Bobbyhoz és Billhez mentünk. Ezen is túl vagyunk, végre megszabadultunk minden tehertől. Akkor egy emberként gondoltunk az elhunyt társak családjára is, mert tudtuk, hogy ott vannak a stadionban.
1: Emlékezett vissza a Benfica elleni finálé utáni pillanatokra a Manchester United kapusa Alex Stepney. Matt Busby nélkül alig ha sorolnánk a legnagyobb angol egyesületek közé a Manchester Unitedet. A klubot a II. Világháború után szakmai és szellemi szintéren is a skót edző építette újjá. Az addig többnyire az első és a másodosztály között ingázó Unitedet előbb stabil élvonalbeli együttes emelte Busby, majd szisztematikus munkával megalapozta egy korszakos csapat jövőjét. Fiatal, tehetséges játékosokra építve, az úgynevezett Busby Babykkel egymás után két bajnoki címet ért el. Az 1957-es sikernek már részese volt Bobby Charlton is. A Beck első kiírását még kihagyta az angol bajnok, de aztán a következő idény előtt Busby már meggyőzte a szövetség elöljáróit, hogy engedélyezzék csapata indulását a sorozatban. A skót szakvezető emiatt éveken át ostorozta magát, hiszen úgy tartotta, hogyha nem erősködik, akkor nem következik be a müncheni tragédia sem. Évek teltek el, amíg a klub ismét talpra állt. 1965-ben aztán megszerezte 6. bajnoki címét a csapat, amelyhez időközben megérkezett Dennis Law és George Best is. A skót center 1960-ban rekordösszegért szerződött a Manchester Cityhez, majd egyéves torinói kiruccanás után csatlakozott a United keretéhez. A szőke király 11 éven át ejtette ámulatba az Old Trafford közönségét. Hozzá hasonlóan mindent megnyert a klubbal az északír közönség kedvenc George Best is. A zaborátlan támadó zseni a futballnál csak a nőket és az alkoholt szerette jobban, ám ez sem akadályozta meg abban, hogy számolatlanul termelje a gólokat. Az első igazi futballcelebet egyébként a United játékos megfigyelője, Bob Bischoff fedezte fel és ajánlotta Busby figyelmébe. Saját nevelése volt a manchesteri klubnak Bobby Charlton is, aki 17 év alatt 606 mérkőzésen öltötte magára a vörös felszerelést. Ennél többször csak Ryan Giggs szerepelt a Unitedben. A később lovaggá ütött Charlton 1966-ban világbajnok lett Angliával. Charlton, Best, Law, a manchesteri szent háromság. A három klasszis először 1964. januárjában játszott együtt a Manchester Unitedben, majd ezt követte két bajnoki cím, két Charity Shield és végül a Beck győzelem. A trió tagjai pedig szép sorban megkapták az aranylabdát is. Előbb Law, aztán Charlton, végül 1968-ban Best is. A manchesteri játékosok közül többen vélték úgy, hogy a sors rendelte el, 1968-ban nekik kell nyerniük. talán hisznek a sorsszerűségben a híres hírhet Gutmann átok kárhozottjai is. A londoni megdöntőben alulmaradó Benfica ezt követően 20 évig maradt távol az európai futball legnagyobb színpadától. A 60-as években 5 megdöntőben szerepelt a lisszaboni óriás, amely kétszer a serleget is hazavitte. Az Eusébio vezette portugál válogatott az 1966-os világbajnokságon, többi közt a magyar csapatot is legyőzve bronzérmet szerzett, miután az elődöntőben a házigazda Anglia megállította. Annak az évnek a tavaszán egyszer már meggyűlt a baja Eusébiónak az angolokkal. A Beck negyed döntőjében a Manchester United 2-es győzelemmel Lisszabonban 5-öt vágva búcsúztatta a Benficát. Bár a fekete gyöngyszem még csak 26 esztendős volt az 1968-as Beck döntő idején, soha többé nem tért vissza az elit sorozat fináléjába. A totális futball hajnalán ezzel a mérkőzéssel ért véget az ibériai csapatok uralma, az európai labdarúgás legmagasabb polcán.

0: 1967. szeptemberében 32 együttes részvételével vette kezdetét a bajnokcsapatok Európa kupája 13. idénye. A címvédő Celticet már az első körben kiejtette a Dinamo Kijev, eközben a Manchester United gond nélkül búcsúztatta a máltai bajnokot. A Benfica viszont az északír Glentoranon csak idegenben szerzett góllal jutott túl. A következő fordulóban az angolok a Sarajevót, a portugálok a francia Saint-Étienne-t múlták felül, és váltották meg jegyüket a negyed döntőbe. A nyolc között a szovjet Dinamo Kijevvel szemben továbbjutó lengyel bajnokot sodorta a sors a United útjába. A Górnik Zabzsét hazai pályán két góllal győzte le a United, amelynek így a sziléziai 1-0-ás vereség is belefért. A lisszaboni sztárcsapatot pedig Budapestre szólította a sorsolás. A magyar bajnok Vasas az ír Dundalk majd az izlandi Valur kisöprésével érte el, hogy a Népstadionban 40 ezer néző előtt fogadja a Benficát. Az 1968 márciusában rendezett találkozóról így tudósított a Népsport.
1: A várakozásnak megfelelően végig nagy küzdelem jellemezte ezt az igen jelentős Európa-kupa mérkőzést. A Vasas nem tudott előnyt szerezni. Ilovszki edzőnek szinte az utolsó pillanatig összeállítási gondjai voltak, és nem sikerült megtalálnia a védekezésre beálló Benfica taktikájának ellenszerét. Alig kezdődött el a játék, már is kiderült, hogy a Benfica nem 4-2-4-et játszik, hanem inkább 5-3-2-t. Öt hátvéd szállta meg a 16-os környékét, előttük egy háromtagú újabb védelmi vonal helyezkedett el. Elől csak a villámgyors Eusebio és a jól fejelő Torres tartózkodott. A Vasas igyekezett a széleken vezetni az akciókat. Az első játékrészben biztatóan játszott a két szélső, sok igen használható beadást láttunk tőlük. Fordulás után, ha lehet, a Benfica még inkább arra törekedett, hogy már a Vasas térfelének közepén megállítsa a kibontakozó támadásokat. Szabálytalanságok árán is igyekeztek a lendületből kibillenteni a Vasast. Ahogy teltek a percek, egyre idegesebbé vált a hangulat. A budapesti 0-0 nem a legkedvezőbb előjel a Vasas számára, de a második 90 perc korán sincs még lefutva.
0: Másfél héttel később Lisszabonban válasz nélkül rúgott hármat a házigazda, ebből Eusebio kettőt vállalt. A Benfica 8 éven belül ötödjére jutott elődöntőbe a BEC-ben. A négy között a portugálok kettős győzelemmel ejtették ki a Juventust, a Manchester United pedig fordulatos párharcban bizonyult jobbnak a Real Madridnál. Az angol bajnok Best jóvoltából 1-0-ra nyert hazai pályán, ám a spanyolországi visszavágó első félideje borzalmasan alakult. Erre így emlékezett vissza David Sedler, a United hátvédje.
2: Teljesen lemészároltak minket, szétszedtek bennünket, és még szerencsénk is volt, hogy csak 3-1 lett, mert lehetett volna 5 is.
0: A hátrányban játszó manchesteriek viszont a második félidőre látványosan feljavultak, és két váratlan hős sietett a csapat segítségére. A hátvédsorból Sedler, valamint Fawkes talált be.
2: Senki sem fogadott volna rám és Billre. Chartonra és Bestire talán, de ha kettőnket húztad volna a tombolán, csalódott lettél volna. Az ilyesmit egyszerűen nem lehet előre megírni,
0: mondta Sedler. A hatszoros bajnok kiejtésével a Manchester United első alkalommal jutott be a BEC döntőjébe, amit ráadásul Londonban, a Wembley stadionban rendeztek 1968. május 29-én.

0: A finálé napján szokatlanul meleg és párás volt az időjárás. A lelátókon 92 ezeren gyűltek össze, túlnyomó többségük a United sikeréért szorított. A Benfica és a Manchester United párharcában a nemzetközi rutin a lisszaboniak mellett szólt. Az Otto Gloria által kijelölt kezdőcsapatban hatan vallhatták magukat back győztesnek. Közülük hárman Fernando Cruz, Mario Coluna, José Augusto mindkét korábbi kupasikernek a részese volt. A túloldalon Matt Busbynak le kellett mondani porc sérülés miatt Dennis Lowe játékáról. A skót csatár távollétében a 19 éves Brian Kidd játszott a támadósor ékeként. Az 1966-os világbajnokok közül a csapatkapitány Bobby Charlton és Nobby Stiles futott ki a Wembley gepére. Talán a füllett levegő miatt, de az első játékrész kevés izgalmat tartogatott. A szünet után viszont felgyorsult a játék. Az 53. percben Sadler baloldali beadásából Charlton szerzett ragyogó fejes gólt. Bár a Unitednek komoly lehetősége volt növelni az előnyt, a portugálok szép lassan fölénybe kerültek, a véghajrára fordulva pedig fokozták a nyomást. 11 perccel a rendes játékidő vége előtt Torres bólintott tovább egy jobb szélről érkező ívelést, az ötös sarkára berobbanó Jaime Graça pedig éles szögből lőtt a kapuba. 1-1. És akkor eljött Alex Stepney pályafutása legfontosabb pillanata. A United kapusa hirtelenjében az ittszerben kilépő Eusebioval találta szemben magát. A történtekről pedig beszéljen a mérkőzés angol hőse.
1: Eusebio 4 perccel a vége előtt a mérkőzés során először lerázta magáról az őrzőjét, Nobby Stiles-t, és a kapun felé tört. Először azt hittem, megszerezhetem a labdát, ezért kiléptem a kapuból, de a labda a sűrű füvön lelassult, és Eusebio előtt maradt. Most már csak annyit tehettem, hogy hátráltam egy kicsit, nehogy átemeljen, és próbáltam egyenesen állni. Ahelyett, hogy csak elgurította volna mellettem, úgy döntött, szétlövi a hálót. Imádta ezt csinálni. Iszonyatos erejű lövés a mellemen csattant. Mindenkinek azt mondom, hogy a Mitre logó még mindig ott van a bőrömön. És sikerült is megfognom a labdát. Visszatekintve azt hiszem, hogy ez volt a döntő forduló pontja, mert kétlem, hogy fel tudtunk volna állni 2-1-es hátrányból.
0: Érdemes megnézni az archív felvételeket, mert azokon tisztán látszik, hogy a bravúros hárítás után a portugál klasszis látványosan megtapsolja Stepneyt. Következhetett a 2x15 perces hosszabbítás, amit jobban bírt erővel a United. Alig telt el 2 perc a túlórából, amikor az angol együttes megszerezte a második gólt. Ennek történetét is Stepney kapus meséli el.
1: Lehúztam egy ívelést, majd a labdát kidobtam Tony Dunnnak, a bal hátvédnek, de ő annyira fáradt volt, hogy visszapasszolta nekem. Aztán megláttam Shea Brennant, a jobb hátvédet, de ő sem kérte a labdát, így az ismét visszakerült hozzám. Nem tehettem mást, mint hogy előre rúgtam a pályán, és ez volt a legjobb dolog, amit valaha tehettem, mert Brian Kidd valahol belecsúsztatott a labdába, Best pedig, aki kicsattanó formában volt, még mindig futott. Elérte a labdát, kicselezte a kapitányt, Mario Colunát, majd a kapust, José Enriquét is, és gólt lőtt. Ha volt valaki, akinél a legjobb helyen volt a labda az ilyen helyzeteknél, az George volt. És lehetett látni, hogy az ellenfél azonnal összeomlott.
0: Nem sokkal később a 19. születésnapját ünneplő Brian Kidd is betalált, akinek az első fejesét még kiütötte a portugál kapus, ám másodjára a csatár már nagy ívben bólintott át a labdát Enrique fölött. 3-1, a kegyelem döfést Charlton adta meg, a 99. percben egy alafonali centerezést perdített a kapu túlsó oldalába. A Manchester United első alkalommal nyerte meg a bajnokcsapatok Európa kupáját, miután a döntőben 4-1-re megverte a Benficát.

Matt Busby ezzel a sikerrel feltette a koronát a pályafutására. A lovaggá ütött skót edző a következő idény végén, 24 esztendő után intett búcsút az Old Trafford közönségének. Nélküle a csapat már nem volt képes megütni ugyanazt a színvonalat, sőt, az 1973-74-es kiírásban kiesett az élvonalból. Ebben az idényben történt az, hogy az ismét a Cityben játszó Dennis Law sarkazva szerzett gólt a már kiesett United ellen. A skótnak az volt pályafutása utolsó megmozdulása, a gól után összetörten cserét kért. A kiesésen kívül azt is kevesen gondolták volna 1968 májusában, hogy a Manchester Unitednek 31 évet kell várnia az újabb kupagyőzelemre az európai futball elitsorozatában.

Bajnokcsapatok Európa Kupája és a Bajnokok Ligája döntőit bemutató sorozatunk 14. részében az 1968-1969-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A trófeáért az AC Milan és az Ajax együttese küzdhetett meg a Santiago Bernabeu stadionban. Ám mielőtt bővebben beszélnénk erről az összecsapásról, idézzük fel a szezon történéseit. A BEK idény 1968. szeptemberében elég furcsán kezdődött. Alapból 32 csapat állt volna rajthoz, köztük a magyar bajnok Ferencváros is, ám az élet, vagyis inkább a politika közbeszólt. Amikor júliusban megtartották az első forduló sorsolását, a magyar bajnok az 1967-es győztest, a skót Celticet kapta. Nehéz ellenfél várt volna a Fradira, a nemzetközi sajtóban is az első kör csúcsrangadójának tekintették ezt a párosítást. Ám néhány héttel később, augusztus 21-én a Varsói Szerződés néhány országa, azaz a Szovjetunió, Lengyelország, Bulgária és Magyarország bevonult Csehszlovákiába, ezzel elfojtva a prágai tavaszként ismert tüntetés sorozatot. A vasfüggönyt a nyugatra lévő nemzetek élesen kritizálták ezt a lépést, és felmerült az, hogy a Celtic bojkottálni szeretné a Ferencváros elleni budapesti mérkőzést. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, vagyis az UEFA látva ezeket a reakciókat, rendkívül ülést hívott össze, és augusztus végén új sorsolást készített a BEK első fordulójára, a szocialista töm csapatait egymás ellen játszották volna. Bár ez mai fejjel nyilván könnyebb sorsolásnak tűnik, mintha az egy évvel korábbi győztes ellen kellene játszani, a korabeli sajtó más felütéssel tálalta a hírt. Az érdekelt feleket meg sem hallgatták. Magyarország a sportág élmezőnyébe tartozik, nagy mértékben megkönnyítették bizonyos nagycsapatok dolgát az új párosítással. Zűrt keltettek, de nem oldottak meg semmit, mert mi lesz a következő fordulóban? Írta a korabeli sajtó. Az, hogy mi történt volna a következő fordulóban, nem derült ki, mert öt csapat, a szovjet, a lengyel, a kelet-német, a bolgár és a magyar bajnok is visszalépett a BEK-től. Ez több szempontból is furcsa helyzetet teremtett, hiszen így a 32 nevezőből 27 maradt, és két olyan elsőfordulós párharc is volt, ahonnan mindkét csapat kiesett, ez két másik csapatnak is kedvezett, a Milán és a Benfica az első forduló megnyerésével egyből tovább jutott a második körből is, és negyed döntős lett. A BEK és a BL 70 éve íródó történelmében az 1968-1969-es szezon az egyetlen olyan, amikor egyáltalán nem lépett pályára magyar csapat a sorozatban.

magyar csapat nélkül kezdődött meg, tehát a BEC 14. idénye, amelynek a döntőjébe végül egy olasz és egy holland együttes jutott be. Nézzük meg a két fél madridig vezető útját. Az AC Milan az első fordulóban a Malmöt búcsúztatta 5-3-as összesítéssel. A második körből a keleti blokk csapatainak visszalépése miatt játék és ellenfél nélkül jutott tovább. A negyeddöntőben a Celticet búcsúztatták, az olaszországi 0-0 után Skóciában Prati góljával jutott tovább a Milán. Az elődöntőben a Manchester United ellen hazai pályán 2-0-ra sikerült nyerni, így a visszavágón az 1-0-ás vereség is belefért, bejutott a döntőbe az AC Milán. A másik ágon az Ajax a Nürnberg ellen kezdett és 5-1-es összesítéssel lépett tovább, a második körben a Fenerbahce elleni 2-2-0-ás siker negyeddöntőt ért. A legjobb 8 között a Benfica következett, Amsterdamban a portugálok, Lisszabonban viszont a hollandok nyertek 3-1-re, így végül harmadik mérkőzés döntött a továbbjutóról. A semleges helyszínen Párizsban megrendezett találkozó is hosszabbítás után dölt el, az Ajax 3-0-ra nyert, és ezzel elődöntős lett. A legjobb 4 között a Spartak Trnava ellen a hollandok 3-0-ra győztek hazai pályán, így hiába nyertek a csehek 2-0-ra visszavágon, a párharcot nem tudták megfordítani. De!

0: Kialakult hát a finálé párosítása, az AC Milan a harmadik megdöntőjére készülhetett, 1958-ban a Real Madrid ellen kikapott, 1963-ban viszont legyőzte a Benficát. Az Ajax története során először jutott el ilyen sokáig a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban. A találkozót május 28-án rendezték a madridi Bernabeu stadionban. A hazai sportsajtó vélhetően a néhány hónappal korábban történtek, vagyis a Ferencváros és a másik négy keleti blokkból visszalépő klub miatt nem adott túl sok teret ennek a párharcnak, a Nézsport az alábbi, viszonylag rövid cikkben vezette fel a mérkőzést.
1: Megdöntő Madridban. A bajnokcsapatok Európa kupájának 14. döntője következik. Az olasz bajnok Milán és az idei torna meglepetését okozó holland Ajax játszik a kupa elnyeréséért a spanyol fővárosban. A Milán két korábbi angol szász védő, a skót Celtic, valamint az angol Manchester United testén át jutott a döntőbe. Különösen váratlan sikert jelentett az olaszok számára a milánói 0-0 után a glasgowi 1-0. A Milán már két ízben, 1959-ben és 1963-ban játszott a döntőben, és 1963-ban el is nyerte a kupát. Az Ajax újonc a döntőben. A holland csapat elsősorban a Benfica elleni sikerrel, a harmadik, izgalmakban bővelkedő találkozón aratott győzelemmel vívott ki komoly rangot, tekintélyt magának. A mérkőzés esélyese kétségkívül az olasz együttes.
0: A találkozót végül 4-1-re megnyerte az AC Milan, amely története második Beck trófáját szerezte. A döntőben háromszor volt eredményes Pierino Prati, ezzel a most hallható sorozat 2026-os elkészüléséig ő a legutóbbi olyan játékos, aki egy Beck vagy BL döntőben mesterhármas szerzett. A Népsport a felvezetőhöz képest nagyobb terjedelemben adott hírt a mérkőzésről, így tudósította az olvasókat a korabeli sajtó.
2: A Milán nagyszerű játékkal diadalmaskodott. Beck döntő, Milán Ajax 4-1, a fél időben 2-0. Az előzetes jelentések szerint ugyan minden jegy elővételben elkelt, de amikor Mendibil spanyol játékvezető jelt adott az idei Beck döntő kezdésére, 100 000-nél nem voltak többen a madridi Bernabeu stadionban. Hamrin lövése már az első perc végén a kapufán csattant. A Milán gyorsan vezetést szerzett, és a hollandok csak ritkán jutottak szóhoz, bár egyik szögletük után Malatrazi a golvonalról mentett. Mindkét csapat már a középpályán is szoros emberfogással küzdött, és ebben a Milán kétségkívül jobb volt. Gyors, ötletesen játszó csatárai gyakran hagyták faképnél a holland védőket. Az olasz védőfal viszont áttörhetetlennek tűnt. A tavalyi gólkirály Prati növelte az olaszok előnyét, Rivera hátrasarkalt labdáját vágta a 16-osról a sokat bizonytalankodó Bolz hálójába. A második félidőben a hollandok rohamoztak, Cruyff minden megmozdulása életveszélyes volt, majd Lodetti a kitörő Szvártot csúnyán felvágta és a megítélt büntetőt Vasovics értékesítette. 5 percen át rendkívül nagy harc folyt. A Milán fokozatosan rákapcsolt, elsősorban Rivera játszott nagyszerűen, és egyre nyilvánvalóbbá vált a kiváló olasz csapat erőfölénye. Az utolsó negyed óra már csak nem iskolajátékot hozott. A hollandok hátul Vasovics, elől Cruyff vezérletével továbbra is becsületesen küzdöttek, de a kétségkívül nagyobb technikai tudás a taktikai érettség előtt meg kell hajolniuk. A Milán megérdemelten szerezte vissza a bajnokcsapatok Európa kupáját. Rocco legényeit külön elismerés illetheti, hiszen egy éve a KEK döntőjében is diadalmaskodtak. Góllövők: Prat 7. perc, 40. és 75. perc, Szormani 67. perc, és Vasovics 60. perc 11-esből.
0: A bajnokcsapatok Európa kupája 1969-es döntőjét, tehát az AC Milan nyerte meg. Az Ajax az első holland csapat lett, amely eljutott a legrangosabb nemzetközi kupasorozat fináléjába, és ugyanezt a találkozót elveszítette, de nyugodtan tekinthetünk erre az évre úgy, mint egy korszak kezdete. A következő évek kapcsán viszonylag gyakran hallhatnak majd a holland csapatok meneteléséről, és a végkifejlet is más lesz, mint 1969-ben.
3: Milánói csapat tehát negyedszer hódította el a Becket 1969-ben, igaz, az ott játszó két gárda testvériesen elosztotta a diadalok számát. Még ha ezen két társaság esetében nemhogy testvérieségről nem lehet beszélni, de még barátságról sem.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
6: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
4: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Amikor 1969-ben először jutott be holland csapat a bajnokcsapatok Európa kupája döntőjébe, de ott kikapott, várató volt, hogy Holland Gárda előbb-utóbb megnyeri a trófeát. Pontosabban, hogy az Ajax majd megnyeri. Csak hogy az amszterdami Gárda 1969-ben nem lett holland bajnok, így nem indulhatott a sorozatban. Helyette a Feyenoord nevezhetett, de amikor vezetői postára adták a papírt, talán maguk sem gondolták, hogy a sorozat végén ők pezsgőzhetnek a trófeából. Azt meg végképp nem gondolta senki, hogy ezzel egy 4 éves mélyföldi győzelmi széria veszi kezdetét. A 70-es évek elejének 4 részes holland sikertörténetének első 3 fejezetét Regős László Pál, Szabó Bence és Cserjés Bendegúz meséli el.
2: Megszületett az első holland győztes, a Feyenoord lett a trófea Milánóban. Ez történt a Beck 1969-70-es szezonjában. A bajnokcsapatok Európa kupájának 15. kiírását rendezték meg ebben az idényben. 33 csapat indult, így egy selejtezős párharcot rendeztek. A dán Kjöbenhavns 5-0-ás összesítéssel búcsúztatta a finn TPS együttesét. Magyarországot a Ferencváros képviselte. A zöldfehérek az első körben a CSKA Szófiát kiejtették 5-3-as összesítéssel. A legjobb 16 között viszont a Leeds 2-ös győzelemmel 2-3-0-ás sikerrel búcsúztatta a magyar bajnokot. Ettől a szezontól eltörölték a 3. mérkőzés szabályát. Ha 2 csapat ugyanannyi gólt szerzett a 2 meccsen, a továbbjutóról az idegenben szerzett több gól döntött. Ha ez is ugyanannyi volt, akkor pénzfeldobással sorsolták ki a továbbjutót. Ez a ma már hihetetlennek tűnő szabály 2-szer is döntött a sorozatban. A 8-at döntők során a Spartak Trnavát a Galatasaray búcsúztatta így, míg ugyanebben a körben a 2 korábbi győztes, a Celtic és a Benfica közötti sorsolás döntött. A skótok javára. A 3 évvel azelőtti győztes azután, hogy a szerencse mellé állt a legjobb 16 között, a Fiorentinát és a Leedset is legyőzte, így Jock Stein újra a döntőbe vezette a Celticet. A másik ágon az izlandi KR-t, a címvédő Milánt, a keletnémet Forwards Berlint és a lengyel Légia Varsót is kiejtő Feyenoord ért oda a milánói döntőbe. A finálé megrendezése viszont kérdéses volt. Olaszországban 1969 őszén sztrájkot hirdettek, és ez még 1970 májusában is tartott. Az esti hírlap 1970. május 5-én az alábbi hírrel jelent meg.
8: Ma reggel az olasz labdarúgó rajongók bánatára még mindig kétséges megtartják-e holnap Milánóban a Celtic-Feyenoord mérkőzést. A napilapok többsége kérdőjellel számol be a nagy érdeklődéssel várt találkozóról. A San Siro stadion alkalmazottai egyelőre szolidárisak a milánói városi alkalmazottakkal, és nem nyilatkoztak arról, vajon holnap munkába állnak-e. Ha folytatják a sztrájkot, akkor a bajnokcsapatok Európa kupájának döntőjére alig ha kerülhet sor.
2: Május 6-án játszották végül a döntőt a milánói San Siroban. A Celticet Jock Stein, a Feyenoordot az osztrák Ernst Happel irányította. A skótoknál 7 játékos is ott volt a 3 évvel az előtti döntőben pályára lépő és nyerő csapatból, így a közvélemény őket tartotta esélyesebbnek. A Népszabadság másnapi száma így tudósított a döntőről.
8: Az első pillanattól feszült párharcot folytatott a 2 kitűnő csapat. Egyikük sem engedte, hogy az akciók teljesen kibontakozzanak. Az első 10 percben a Celtic támadott többet, de az első nagy helyzet Kindval a Feyenoord svéd csatára előtt támadt. Már-már úgy látszott, hogy a hollandok szerzik meg a vezetést, amikor ez a skótoknak sikerült. Egy hátrasarkalt szabadrúgásból a középhátvéd Gemmel lőtte kapura a labdát, amely a szétnyílt sorfal között utat talált a hálóba. Nem sokkal később, a 32. percben nagy fejpárbaj keletkezett a Celtic kapuja előtt, és ismét középhátvéd szerzett gólt. Az előre tört Izrael küldte a hálóba a holland együttes kiegyenlítő gólját. Hullámzó, változatos játékkal telt el a félidő hátralevő része is. A második félidőben aztán tovább folyt a nagy harc, és a Feyenoordnak volt több jó helyzete. De az eredmény a rendes játékidőben nem változott. Az 1-1 után 2x15 perces hosszabbítás következett, amely lapzártakor tart.
9: A ráadás, amelyről a másnapi Népszabadságban már nem olvashattak, nem volt eseménytelen. A 117. percben a kezdőkörből íveltek fel egy szabad rúgást a hollandok, amely kis szerencsével a svéd Ove Kindvall elé került, ő pedig az ötös sarkáról egy pattanást követően a kapujából kilépő Williams fölött a hálóba lőtte a labdát. Ezzel a góllal a mérkőzés előtt kevésbé esélyesnek tartott Feyenoord megnyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját. Először nyert holland együttes Becket. Ezzel a hatodik nemzet képviselőjeként hódították el a klubfutball legértékesebb trófeáját. Hollandia viszont a következő években is csúcson maradt, bár nem a rotterdamiaknak, hanem az amsterdamiaknak köszönhetően.

0: Begdöntő 1971. A bajnokcsapatok Európa kupája 16. idényének a holland Feyenoord címvédőként vágott neki, és ez már jelezte a totális futball térnyerését Európában. Az Ajax edzője a legendás Linus Michels volt, aki később világbajnoki döntőbe vezette hazája válogatottját, majd Európa bajnok is lett velük. A csapat kulcsfigurája Johan Cruyff, mellette olyan játékosok alkották a gerincet, mint Jan Neeskens vagy Ruud Krol. Játékukat a folyamatos mozgás, a pozíciók cseréje és a magas szintű technikai képzettség jellemezte. Így nem volt meglepő, hogy az Ajax magabiztosan menetelt a sorozatban, többek között olyan nagy nevű csapatokat is legyőzve, mint a Celtic vagy az Atletico Madrid. A döntő másik részvevője a görög Panathinaikos volt, amely csapat sokak meglepetésére jutott el a fináléig. A játékosként háromszoros bekgyőztes Puskás Ferenc irányította egyébként a görög csapatot. A szabályokban pedig egy mai szemmel érdekes változás történt, ugyanis ebben az évben végleg eltörölték az éremfeldobást, és helyette döntetlen esetén 11-es párbajjal döntöttek a továbbjutásról. A finálét a londoni Wembley stadionban rendezték. Az Ajax már a mérkőzés elején vezetett, ami meghatározta a játékképét. A holland csapat végig fölényben játszott, uralta a labdát, és több helyzetet alakított ki. A mérkőzés végül Van Dijk és Kapsis öngoljával 2-0-ás Ajax győzelmet hozott, és egyben a klub első back sikerét. A sorozat gólkirálya, a Panathinaikos játékosa Antonis Antonidas lett 10 találattal. De hallgassuk meg a mérkőzés eredeti nyelvű összefoglalóját.
1: Bal van Hülshoff. Hülshoff de Keizer. Keizer buitenom, zeer goed. Prachtig ingeschot, is het doelpunt! Ja, ja! Een doelpunt van Dick van Dijk op een voorzet van Piet Keizer. Keizer gaat buitenom en zet scherp voor en daar is Van Dijk en die komt schitterend in. Kruijf. Heel handig het schot van Haan.
0: Az Ajax és a hollandok ekkori játéka sokakra hatással volt, különösen a fiatal László Csabára, aki később edzőként a skót Harcnál, a Ferencvárosnál és az ugandai, valamint a litván válogatottnál is dolgozott. Vele beszélgettem a döntőről és az Ajaxról.
2: Nagyon örülök, hogy erről beszéltünk, mert ezek a dolgok feledésbe merültek, ugye pláne a 70-es évek, amikor én még egész kisgyerek voltam, de már a futballt követtem, és futballszerető, és lényegében így a 70-es évek, a 71-től tovább nézzük, akkor lettem a holland futballnak is valahol a szerelmese, mert akkor nem a spanyol futball dominált, hanem a holland futball. De ez a 71-es döntő, ez azért is érdekes, mert akkor Puskás Ferenc volt a Panathinaikos edzője, akit senkinek nem kell bemutatni. Nem magyar emberekről beszélek, hanem a világon senkinek nem kell bemutatni Puskás Ferencet, és nagyon sajnálom, hogy akkor elveszítették a döntőt, de akkor megjelent lassan ugye holland futball dominanciája. Linus Michels az Ajax edzője, aki végül is megalkotta az úgynevezett totális futballt, amit én hosszú időn keresztül próbáltam megfejteni. Nem volt egy de nagyszerű erről beszélni, hogy miért is volt totális futball, de ez kellettek a játékosok, és ugye úgy abban az időben jött föl egy olyan név, hogy Johan Cruyff, aztán később az egyik kedvencem, hanem az egyik kedvencem játékosoknak mondhatnám a Neeskens, aki lényegében valahol azt testesítettem meg, amit én úgy a futballról elképzelek. Az a bizonyos hatos, az a bizonyos szív ott középen, mert mindenki mai napig is ugye kerestük a tízes, de igazából a hatos számú játékos a csapat szíve, és mondhatnánk a Busquets-t, és tovább sorolhatnánk a neveket, hogy kik azok, akik lényegében ott ebben a pozícióban nagyot tudnak alkotni, de Neeskens volt az én személyes tapasztalatom szerint az első, aki ezt meg tudta testesíteni. Ez az Ajax, amikor ugye megnyerte ezt a 1971-es döntőt, akkor lényegében utána csak mondhatjuk, hogy ő dominált, vagyis hát a holland csapatok 1970-ben a Feyenoord nyert, pont a Celtic ellen, aztán háromszor egymás után az Ajax. Úgyhogy ezek az évek lényegében, hogyha Bajnokok Ligájáról beszélünk, pláne a 70-es évek, az, hogy totális futball és Linus Michel, ugye az Ajaxnak, meg holland futball, meg a német, meg az angol futball, látjuk, hogy mennyire dominálták tényleg az európai futball térképet.
3: Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy olyan fajta újítással sikerült a hollandoknak győzni, ami meglepte valószínűleg ezeket a sztár egyesületeket. De mi volt ennek a futballnak az alapja? Hogyan kell ezt elképzelni?
2: Ez a totális futball, ez azért érdekes, mert azt is mondhatjuk, hogy totális káosz. Akkor nagyon ritka volt az, hogy ez a letámadás, hogy nem hagyjuk az ellenfelet kibontakozni, és ennek az egésznek az alapja, hogyha így a rádió hallgatóknak elmondhatom, vagy nagyon röviden, hogy az alapja ennek a totális futballnak az volt, nem az, hogy totális mindenki támad és mindenki védekezik, mert inkább a támadáson volt a hangsúly, hanem az, hogy totális káosz volt, vagyis nagyon sokszor megcserélték a helyeket, mindenki elhagyhatta, és az akkor új volt a pozícióját. Lényegében csak ki kellett majd, amikor védekezésnél tölteni azokat a lukakat, amik lényegében keletkeztek. Ez azért érdekes, mert eddig ezt senki nem csinálta, és a labdást egyszerre két-három ellenfél támadta, és ez az a totális káosz, mert hirtelen annyian lettek körülötted, és nem tudtad, hogy hová passzolj, vagy általában hátrafele passzoltál, és vagy oldalra passzoltál, és minden hátrapassznak és oldalpassznak van egy jelentősége, tovább tudsz pressingelni, hogyha ez így érthető, ha így elmondom vizuálisan, és ez volt az egyik alapelve a Linus Michelnek, de ez sokat kellett futni, ez sokat kellett dolgozni, olyan játékosok kellettek, akik lényegében ezt magukévá teszik, hogy a fizikális felkészülésük lényegében már átlag feletti volt, és aztán a Kovács István is ezt folytatta tovább, és így a hollandok is, hogy nagyon sokat edzettek már olyan értelemben, hogy a fizikális felkészülésük abban az időben már nekik sokkal előbbre jártak, mint a többi klub, hogy ezt meg tudják valósítani. Megvannak a pozíciók, tudod, hogy az, hogy ki a jobbek, balbek, ők nem hagyják el, vagy fölmennek, vagy épp tovább passzolják a labdát, vagy elrúgják a labdát, nagy helyek vannak, át tudod venni, van időt gondolkodni. Linus Michelnek ez volt a logikája, hogy ezt például ne engedjük meg, ne legyen idő, ne legyen gondolkodás, nyomás alá helyezzük, mindegy, hogy ki van a labda közelében, és nagyon fontos, hogy labdát minimum ketten támadjuk, és ez ugye hozott magával egy olyan idézőjelbe tett totális káoszt, meglepetés, ezzel még nem találkoztunk, és így innen úgy elkezdődött a holland futball dominanciája.
0: Ezek után pedig hallgassuk meg, hogy miként írt a Népsport június 3-án az eseményekről.
4: Biztos holland győzelem a begdöntőben. Ajax Panathinaikos 2-0, félidő 1-0. Szerdáig az angol lapok nem sok helyet szenteltek a begdöntőnek. Bezzeg a mérkőzés napja annál nagyobb számban, terjedelemben hontotta az anyagokat. Öles fényképekről mosolyogtak a holland és a görög játékosok, és persze mindenki nyilatkozott. A rendezők is mosolyogtak, meg volt rá az okuk, hiszen 183.000 fontot vettek be a belépő díjakból, és ez csúcsnak számít. Erre nem akadt még példa, pedig sokszor volt már telt ház a Wembleyben. Ezen a délutánon sok angol labdarúgó rajongó kiszorult a stadionból, mivel a hollandokat és a görögöket is 35-35 000 jótorkú szurkoló kísért el hazájából. A hazaiak számára így csak 30 000 jegy maradt. És hogy ez a 30 000 kinek szurkol, már a mérkőzés előtt kiderült. Mint a lapokból is kitűnt, az angolok a Panathinaikos pártján álltak. Wembleyben nem a klubcsapatok, de még a válogatott együttesek sem kaptak lehetőséget arra, hogy edzést tartsanak a mérkőzés előtt. Most először tértek el a hagyománytól az angolok, és megengedték a két gárdának, hogy a nagy csata színhelyén mozogjanak egy kicsit. Ami az esti játékot illeti, természetesen magabiztosabbak voltak a hollandok. Az Ajax jugoszláv védőjátékosa Vasovics kijelentette: simán nyerünk. Ugyanez volt a véleménye a válogatott csatár Johan Cruyffnak is, akinek kedden járt le a szerződése a klubnál, tehát nagy szüksége volt arra, hogy kitegyen magáért. A görögök szerényebben nyilatkoztak. Az esélytelenek nyugalmával játszunk, de igyekszünk egy kis borsot törni a hollandok orra alá, mondta Antoniadis, aki azt a bizonyos 3 gólt lőtte a jugoszláv bajnok Crvena Zvezdának. Zsúfolásig megtelt a Wembley stadion, és a szurkolók óriási zenebona közepette fogadták a pályára lépő játékosokat. Szólt a csak a dudák, szirénák, kereplők és a két tábor egymást múlta felül hangerőben. A Panathinaikosz önmagához képest lendületesen, nagy becsvágyal és a mezőnyben jól játszott. Játékosai ügyesen kezelték a labdát, igyekeztek kombinálni. A mezőnyben nem is volt baj, de amikor a kapu elé értek, elfogyott a tudományuk, mert támadójátékuk adós maradt a befejezésekkel. Kapura alig lőttek, két nagy helyzetet pedig elügyetlenkedtek. A hollandok érvényesítették nagyobb rutinjukat, középen lefékezték a görög rohamokat, jobb volt az összjátékuk, és kevesebb támadásból is sokkal több helyzetet teremtettek. Nagyobb arányban is győzhettek volna, de méltó kezekbe került a kupa. Az Ajax kapuját Stuy biztos kézzel védte. A négy tagú hátvérsor valamennyi játékosa kitett magáért, főleg a csapatkapitány Vasovics, aki gyakran előre is tört. Hülshoff nagyszerűen semlegesítette Antoniadist. A középpályán találjuk a csapat egyik legjobbját. Cruyff higanyszerű mozgásával, ördöngős cseleivel tűnt ki, bár két-három nagy gólszerzési lehetőséget elszalasztott. Az első félidőben nagyon jól játszott Kaiser, és kapura veszélyes volt Van Dijk is. A Panathinaikoszban Economopoulos gólokért nem okolható. A hátvédek közül Surpis sok támadást akasztott meg. A mezőny legjobbjának a fiatal Eleftherakis bizonyult. Sokat fáradozott, kitűnő labdákat adott, nagyon technikás játékos. Megközelítően ilyen erényekkel dicsekedhet a tízes számú mozgékony, kitűnően cselező Demazos is. A nyurga Antoniadis nem tudott megbirkózni őrzőjével. Nagyon jól játszott Grammos, a jobb szélső is. Téron, angol játékvezető, jól bírás.
0: Ismétlésképpen tehát az Ajax nyerte az 1971-es bajnokcsapatok Európa kupáját a Panathinaikosz 2-0-ás legyőzésével.

0: Totális futball kontra Catenaccio. Sorozatban másodszor nyert backdöntőt az Ajax, negyedszer jutott a döntőbe az Inter. Ilyen volt a bajnok csapatok Európa kupájának 1972-es fináléja. Az előző 1971-es döntőben az Ajax 2-0-ra győzte le a Panathinaikost, az Inter pedig még csak nem is indult a backben akkor. Ami a hazai bajnokságokat illeti, az Ajax ennek a győzelemnek köszönhette, hogy bejutott a back 1971-72-es kiírásába, hiszen a holland bajnok a Feyenoord lett, Olaszországban az Inter pedig a nagy rivális Milánt utasította maga mögé, és bajnoki címet szerzett a szériában. Elkezdődött tehát a bajnokcsapatok Európa kupájának 17. kiírása. Az Ajax könnyedén túljutotta a Dinamo Dresden, a Marseille-en, az Arsenalon és a Benfica-n is. A négy mérkőzés alatt mindössze 3 gólt kapott. Az Internek már egy fokkal nehezebb volt az útja. Legyőzte az Atént, aztán a következő ellenfél a Borussia Mönchengladbach volt, amelyre érdemes röviden kitérni. Az első mérkőzésen nagyon elharapódzott a hangulat, kezdődött ez azzal, hogy egy pályára dobott dobozos üdítő fejbe találta a Roberto Boninsignyát, akit le kellett ezután cserélni. A szurkolók vulgaritása aztán a játékosokra is átragadt, Zsájért lesérítették, egy másik Inter játékost, Korszót pedig kiállították, miután megrúgta a játékvezetőt. Az Inter 9 emberrel a pályán 7-1-re kapott ki. Az olaszok a mérkőzés után azonnal fellebbeztek, amelyet az UEFA elfogadott, így annulálták a mérkőzést. A következő meccset az Inter 4-2-re nyerte, így tovább jutott. A negyed döntőben aztán a belga Standard Liège ellen az összesített eredmény 2-2 lett, az Inter a több idegenben lőtt gól miatt jutott tovább. Az elődöntőben aztán a skót Celtic ellen 2 gól nélküli meccs után 11-es párbajban jutott be az Inter a döntőbe. Egy olasz sportlap így írt erről az összecsapásról.
1: Az 1967-es Celtic elleni backdöntés vereség után erre a mérkőzésre igazi visszavágóként tekinthettünk. Legalábbis a San Siro közönsége így élte meg, amikor 1972. áprilisában 80 ezer szurkoló jelent meg, rekordnak számító 222 millió olasz lírát hozva a stadionba. Invernizzi, az Inter edzője, egy támadó hármast állított be, melynek tagjai a középcsatár Boninsignyéna, a második csatár Pelizzaro és a fürgelábú Zsáír a szélen voltak. Mazzola pedig a szokásos rotációja mellett az egész támadásban szerepelt. A skótokat kissé megfélemlítette a haziak energiája, de a támadójáték nem volt az igazi. Rengeteg lehetőség adódott a padhelyzet áttörésére, különösen a második félidő első negyedében, amikor az Inter hagyta, hogy a szurkolói egy válságos ostromba rántsák őket, ami szögletekhez és helyzetekhez vezetett. Úgy tűnt, hogy minden eldőlt, amikor Zsáír fejese a kapus felett szállt el. A Celtic tízese Callahan azonban kirúgta a labdát a gólvonalról, megmentve csapatát. Egy másik emlékezetes pillanat az estéről Pelizzaro lecserélése volt Gio helyére. A csatár nem habozott kifejezni elégedetlenségét Invernizzi edzővel szemben, sőt a szurkolók is támogatták őt, hangosan kifütyülve a menedzser döntését. A La Stampa tudósítója Bruno Bernardi így írta le a játékos tiltakozását. A kispad előtt elhaladva Pelizzaro egy lehírhatatlan tiltakozó gesztus mutatott be. Ma már több millió megtekintés vonzott van a közösségi médiában.
0: Mielőtt magáról a döntőről lenne szó, még egy kitérő a BEK magyar érdekeltségére, magyar csapatra, amely ekkor a Dunai Antalt, Bene Ferencet, Zambó Sándort és Szent Mihály Antalt is soraiban tudó újpesti Dózsa volt, amely a negyed döntőben búcsúzott a sorozattól a Celtic ellen, és most a két döntős csapat bemutatója. Először az Ajaxé.

0: Az 1970-es évek elején Rinus Michels vezetőedző korszakalkotó volt, hiszen félelmetesen jól építette fel az Ajaxnál a totális futball taktikáját. Golgazdag, gyors támadó játék egész pályás letámadás alkotta, sok futás, fegyelmezettség és a pontos átadások voltak a kulcsa. Ez olyannyira beérett, hogy 1971-ben bekdöntőt nyert csapatával, ezután az edző átment a Barcelonába, utódja pedig a Temesváron született Kovács István lett, aki egyébként játékosként tagja volt a magyar bajnoki bronzérmes Kolozsvárnak. Bár játékosként nem ért el nagy sikereket, edzőként Romániában bebizonyította tehetségét, hiszen a Steaua Bukaresttel román bajnok és háromszoros kupagyőztes lett, majd 1971-től Hollandiában folytatta pályafutását. A Nemzeti Sport így írt korábban Kovács István Ajaxba kerüléséről.
1: A városi legendák szerint Michels utódját egy 15 nevet számláló listáról választotta ki az Ajax vezetősége, és azért esett a választás az erdélyi mesterre, mert ő volt a legolcsóbb. A 70-es évek Romániájából persze nem lehetett csak úgy kibemászkálni nyugatra, nem tudhatjuk pontosan, ő miért tehette meg, az minden esetre tény, hogy fizetéséből havi 200 dollárt kellett juttatnia a Román Labdarúgó Szövetségnek. És hogy mennyire volt olcsó? Az Ajaxnál 25 ezer dollárt keresett, ami akkoriban valóságos vagyon volt. Persze elképzelhető, hogy a listán szereplő többi edző még ennél is többbe került volna. A mendemondák szerint első amszterdami fizetéséből vett 6 házat Kolozsváron, a többit pedig a barátaival elmulatta. Hollandiában eleinte meglehetősen szkeptikusan fogadták, az egyik újságban megjegyezték, olyan országból jött, amelyről az emberek csak Dracula miatt hallottak. Amszterdam és Kovács azonban rövid idő alatt egymásra talált. A Romániából jött edzőt, aki leült Michels trónjára, gyanakodva szemlélik, ám a mindig kedélyes, vidám, mosolygós és jó humorú edző hamar elfogadtatja magát. Hogy tetszik a hosszú hajunk? Kóstolják meg az öltöző hangadói az első edzés előtt, mire Kovács így felel. Engem edzőnek szerződtettek, nem fodrásznak. Különben is ezt a kérdést inkább a feleségednek tett fel. Majd amikor az első edzésen Cruyff megküld felé erősen egy térmagasságban érkező labdát, amit Kovács egy finom mozdulattal megszelidít, majd azonnal visszaküld, elismeréssel adóznak a tudásának. Az első leckén átment.
0: Kovács István lazasága nem csak emberi oldalán, hanem a taktikán is megmutatkozott. Michels ugye kitalálta a totális futballt, fejlesztette és szigorúan betartatta. Kovács nem változtatott a jól bevált recepten, viszont csavart rajta még egyet, elengedte a szigort és hagyta, hogy a játékosok szabadságot kapjanak a pályán, és jobban előtérbe kerüljön az egyéniségük, persze a totális futball megtartása mellett, illetve egy látványos húzásra is elszánta magát. A csapat húzó emberét, Johan Cruyffot egy sorral feljebb léptette a középpályáról, a középpályások pedig több védekező feladatot kaptak.

Az olasz Inter a régi motorosok közé tartozott a nemzetközi porondon, hiszen ekkor már kétszeres meggyőztes volt, viszont a 60-as években a csapat történetének legsikeresebb időszaka, a Grande Inter érája már véget ért. 1970-ben a milánói csapat számos problémával küzdött, és a paraguayi edző Heriberto Herrera sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, a nagyon gyenge szereplés gyors változtatást követelt, így vehette át tőle a csapatot az utánpótlás edző Giovanni Invernizzi, akivel a klub új erőre kapott, bajnok lett, eljutott a begdöntőig, és ami a taktikát illeti, remekül vegyítette a korábbi grande intereseket az újoncokkal és kiegészítő emberekkel. Az olasz futball ismérve a Catenaccio volt, amelyről ekkorra már bebizonyosodott, hogy a végét járja. Ennek első nagy jele az 1967-es Celtic elleni vereség volt a begdöntőben. A tört pedig az Ajax és a totális futball forgatta meg az Inter Catenaccio-jában az 1972-es fináléban.

0: Az Ajaxnál nem voltak elégedettek Kovács István munkájával, a lazasága ugyanis szokatlan volt. Bár a holland bajnoki címet megszerezte, a klubvezetőség és a sajtó is nem tetszését fejezte ki, hogy a Benfica ellen csak 1-0-ás összesítéssel sikerült tovább jutni. A megdöntő előtti napokban elvileg már nyílt titok volt, hogy Kovácstól elköszönnek, ám a játékosok élükön Johan Cruyff-al ezt nem engedték. Az Internél sem volt minden rendben, arról már volt szó, hogy nehezen, botladozva jutottak a fináléba, ráadásul fegyelmezettségi problémák is adódtak. A döntő előtt már napokkal ellepték a holland utcákat a szurkolók, éneklés, dudaszók és tömegek. Az olaszok és hollandok először szurkolásban mérkőztek meg. Az Ajaxnál az előző döntő kezdőjéhez képest mindössze 3 változtatás volt, a csapatkapitány személye is megváltozott, Velibor Vasovicstól Piet Keizer örökölte meg a karszalagot. Az 1972-es BEC-döntőt május 31-én rendezték Hollandiában, a Feyenoord stadionban. A Népsport akkor így írt a döntőről.
1: Nagy iramban kezdődött a játék, és a zsúfolt nézőtér izgalmas, remek küzdelmet láthatott. A rotterdami stadionban a MAL labdarúgásának voltunk mindannyian tanúi, a MAL futballjának magas színvonalú előadásán. És ha nem is mindig párosult ez a küzdelem szépséggel, legalábbis a mi fogalmaink szerint, a korszerű játék minden erénye megmutatkozott ezen az estén. A hibáival egyetemben, az olaszok a védekezés magas iskoláját mutatták be. Bordon kapussal 8 ember mindig ott hátul őrizte az olasz kapu előterét, és a 3 legveszélyesebb holland csatár, Swart, Cruyff, Keizer külön testőrt kapott, akik mindenhová elkísérték őket. Na és az Inter legények a kellékeket is bevetették. Időt húztak, tartották a labdát, ha kellett, egy kicsit buktattak. Egy kicsit odavágtak, reklamáltak. Az Ajax ezzel szemben robogott, és időnként feltartóztathatatlanul tört előre. A sepregető Blankenburg is előre kalandozott, és a két szélső hátvéd tulajdonképpen szélsőt játszott. Óriási íramot diktáltak a hollandok, egyből pontosan továbbították a labdát, keményen küzdöttek, és állandó mozgásban voltak. Ez pedig előbb-utóbb gólhoz vezet, most is. A kitűnő Cruyff jó voltából. Az Ajax győzött, mert ismételten bebizonyosodott, hogy jelenleg ez Európa legjobb klubcsapata. Ami külön öröm, a támadó futball diadalmaskodott a defenzív, megöregedett Catenaccio felett.
0: 1967 után ezúttal végleg megbukott a Catenaccio a modern új totális futballal szemben. Az első gól a 47. percben született, egy beadás során az Inter kapusa, Bordon és az egyik védő összeütközött, miközben a labda Cruyff felé került, aki az összezavarodott kapus és védők mellett lőtte a labdát a kapuba. A második találat a 77. percben történt, amikor Keizer beadását Cruyff fejjel váltott a gólra. A végeredmény így alakult ki, amely 2-0 lett az Ajaxnak. A mérkőzés után a lapok főleg a totális futball és a Catenaccio összehasonlításával és a védekező stílus bukásáról írtak. Ami közvetlen a csapatokat illeti, az Ajax ebben az idényben 5 trófát zsebelt be Kovács István irányításával. Bajnoki cím, BEC győzelem, Európai Szuperkupa győzelem, Interkontinentális kupa győzelem és Holland kupa győzelem. A pozitív hangok szerint Kovács tökélyre fejlesztette Michels totális futballját, a negatív vélemények szerint viszont csak megörökölt egy nagyon jó csapatot egy kész taktikával, és csak azt ért el, hogy a játékosok élükön Cruyff-al a fejére nőttek és átvették tőle az irányítást. Ami biztos, hogy 1972-ben még nem ért véget a holland csapat sikertörténete. Az Inter ellenben szétesett, az olasz bajnokságban csak az 5. lett ebben az idényben. Na de, ez a szétesés nem mondható el a teljes olasz labdarúgásról, hiszen az 1973-as döntőben az Ajax, miután egy évvel korábban 2-0-ra legyőzte az Intert, ismét egy olasz ellenfelet kapott, ezúttal a Juventust.
2: A 70-es évek elejének 4 részes holland sikertörténetének első 3 fejezetét hallhatták az elmúlt fél órában, de íródott még egy negyedik is akkor, de arról majd a legközelebbi visszajátszás.

0: kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. 5 éve hunyt el Puhl Sándor, a kiváló játékvezető, aki 1994-ben a Brazília-Olaszország világbajnoki döntőt dirigálta, míg 1997-ben Münchenben a Borussia Dortmund-Juventus összecsapást vezette. Most ráemlékezünk, először pályafutása kezdetét idézik fel Kovács Istvánnal egy korábbi interjúban.
3: Talán az a titulus is neked járna, hogy aki legkorábban, legfiatalabban bírói sípot vett a szájába, mert ha jól tudom, te 15 évesen már egy sportsérülés miatt váltottál sportolóból, labdarúgó bíróvá váltál.
4: Hát igen, némi szülői segítsége, édesanyám látta, hogy nem igazából kultiválom a helyzetet, hogy kikerültem a pályán kívül.
3: De mi történt?
4: Volt egy tétsérülésem, megmutatték, és innentől kezdve alkalmatlan volt a labdarúgásra. Lehet, hogy én is alkalmatlan lettem volna.
3: Mit játszott a csatár voltál?
4: Én balszélső, jobbszélső, valamikor voltam kapus, de azt nem szerettem, mert baj
3: és
4: volt.
3: És ez hol volt? Mert te Budapesten születtél.
4: Nem, én Emődön születtem. Emődön születtem, és én igazából Miskolcon játszottam egy darabig, után pedig Egerbe. De aztán én elkerültem korán Egerbe, és ott ténykedtem életem nagy részében.
3: És 15 évesen lettél bíró. Hát így nem hiszem, hogy nagyon sokan dicsekedhetnek ezzel a fiatalkozott.
4: Az igazság, hogy egyrészt nem is baj, mert rengeteg olyan dolog ért, amit azt gondolom, hogy ezen a létrán, ezen a képzeletbeli szamár létrán végig kell járni mindenkinek. Tehát meg kell tanulni azokat a dolgokat, azokat a fogásokat, és én még jó időbe kerültem oda, mert egészségesen tanultam olyan emberektől, akik nyersen még csak a labdarúgás meg a sportot szerették. Tehát ott még pénzről szó nem volt, max egy üveg sört talán, ha összejött a csapatnak. Már ha valami kaja volt, akkor az már nagyon nagy dáridó volt. Meg hát akkoriban azért én az első meccsem augusztus 20-án Ónod Varbó nevű mérkőzést vezettem.
3: De gyerekmeccset, vagy felnőttek?
4: Komoly, rendes, felnőtt. 15 éves, egy hónapos és 6 napos voltam. Hát álljon meg a mellett, tehát nagyon komoly dolog volt, és ugye Ónod két dologról...
3: Apukád szintű, vagy korú játékosok.
4: Hát hogyne, hát hogyne. Hát és jó is volt, mert így szerintem olyan kicsi voltam köztük, hogy nem igazából volt ellenállás, mert hát most velem mit kezdtek volna. Tehát még velem vitatkozni nem érdemes volt, megverni meg tudtak volna, az nem igazából jött össze. Úgyhogy Ónod erről a két dologról híres, hogy ott volt a Habsburgháznak a trónfosztása, ugye az első országgyűlés, Magyarországgyűlés, és én ott vezettem az első meccsemet, úgyhogy nagyon kedves kis történetem van, mert a VB döntő után újra lejátszották ezt a mérkőzést, és sajnos voltak már, akik akkor nem éltek, de nagyon szép emlék, és az örökké ott marad a szívemben, mert tényleg lehetett érezni, hogy úgy szinte hazavártak, tehát ott úgy fogadtak, mint egy családtagot.
3: Ebben a korban azért gondolom, ugyanúgy követted a labdarúgó eseményeket, ismerted már a nagy bírókat, és talán példaképed is volt. Van olyan, hogy egy labdarúgó, mert egy játékosnak természetes, hogy van példaképe, vagy valamilyen labdarúgóvá szeretne válni, de milyen labdarúgó játékvezető szerettél volna te lenni?
4: Én azt hiszem, hogy 15 évesen még nem volt kialakult célom. Tehát azt sem mondhatom, hogy eldöntöttem volna, hogy én majd VB döntőt szeretnék vezetni. Ez van, az jó angol mondás erre a step by step, tehát

0: lépésről lépésre kell fölépíteni az embernek önmagát. 15 évesen nem lehet még álmodozni játékvezetésbe karrierről, mert én évekig megtanultam, hogy mindig mondták, ügyesed a kisgyerek, de még nagyon fiatal, ráérünk még vele, vagy hagyd maradjon. Elég sokáig is topzottam én, hisz azért 27 évesen kerültem az élvonalba, azért az 1984-be, azért az nem gyenge tanuló idő, tehát volt időm. De mondom, hálás vagyok a sorsomnak, örülök neki, mert olyan emberektől tanulhattam. Tudnék, én azt hiszem, hogy a játékvezetés is egy olyan pálya, ahol mindig tanulni kell. Tehát nem hiszem, hogy valaha valaki elmondhatja magáról, hogy kész van. Plusz, hogy ne feledjük el, hogy egy játékvezető az a személy, aki konfliktusokat kell megoldjon. Indulatokat kell tudni elvezetni, meg kell érezni, tehát nagyon jó empátia készség kell ahhoz, hogy melyik pillanatban lép oda, melyik pillanatban kicsit hátrább áll. És ugye mivel a labdarúgás játékszabályai egy flexibilis tartományban működnek, ezért eléggé rugalmas is tud lenni. Tehát általában, mint ahogy az életben is, a merev embereket nem szeretik. A sportoló azt szereti, aki laza, hogy érti az adott pillanatban az ő sorsát, az ő baját, bánatát, sikerét. Én ezzel a például csak egy példát mondjak, én mindig hadagoztam az a gólörömös dolog ellen. Tehát engem a snasz, hogy valaki gólt rúg, és akkor sárgalapot kap. Oké, leveszi a mezét, nem szabad, értem, de ezek ilyen ösztönös reakciók, tehát nem tudom, nekem ezek ilyen dolgok, a mindig bajom volt.
1: De a bírónak nincs lehetősége önállóan mérlegelni az ilyen szituációkban, követned kell a szabályt.
0: Hát például ilyen esetben, amikor előírás az, hogy sárgalapot kell adni gólszerzőnek, ezt köteles vagy adni. Ha nem adod, akkor rádírják hibapontként, az pedig hát azért hülyeség felvállal. Meg a játékvezető szakmában van egy mondás, hogy addig lehet menedzselni valakit, míg a pályára be nem lép. Ugye nagyon jól tudod, hogy a te pályafutásodból is kell tudni, hogy elláthattak téged bármilyen jó tanáccsal, ha beleléptél egy fülesbe, akkor már azt neked kellett megoldanod, vagy ha te improvizáltál és olyan dolgot húztál elő, amivel meg tudtad küldeni egy jobbal, ballal valakit, akkor már ugye akkor jó jötték ki belőle, és azt már neked kellett felmérni, hogy mekkora ütés volt, rogyott egy kicsit, nem, próbálkozol-e tovább, vagy nem, mert az edzői tanácsok azok egy azt gondolom, hogy egy sablont adnak annak, hogy egy sportoló miként építse az életét, de közvetlen már a ringbe, ott már a saját fejedet használni kell, kicsit olyan, mint az élet, ugye, hogy megvannak a szabályok, hogy mit kell betartanunk, de azért könyörgöm, pont az a lényeg, hogy ugye én mindig azt mondom, hogy demokráciában az a lényeg, hogy valaki tudja a saját korlátait. Tehát az önkontroll, az, hogy saját magunkat ellenőrizzük, az a legfontosabb a világon, hisz nem mindig áll rendőr a sarkon, nem mindig látnak, ezért kell úgy viselkednem, amikor önmagamban nézek, hogy beleférjek abba a bizonyos elvárásba, hogy ez hol van, meddig, ezt nagyon nehéz meghatározni, de mindenkinek a belső lelkiismerete, az kell, hogy dolgozzon.
1: És akkor miért kellett neked 27 éves korodig várni, hogy a NBA-ben...
0: Mert akkoriban még nem volt ez a FIFA korhatár, akkor még nem volt 45 éves korhatár, nem kellett abba hagyni a elit, a top kategóriába, akkor még voltak 50, 52, uh-huh. 55 éves játékosok.
1: Tehát érezték, hogy még ráérnek veled?
0: Abszolút, tehát ott akkor meg kellett verekedni, hogy így fogalmazzak, a hierarchián belül.
1: Volt egy keret, gondolom, az NBA-ben.
0: Persze, de nem juthattál oda. Hát olyan nevű játékvezetők voltak, hát most kapásból tudnék mondani, a Bircsák, Guszti bácsi, a Banatóni, tehát olyan nevű emberek voltak. Aztán amikor már úgy oda kerülgettem, a Jacino Robi, a Bátfai Robiék, tehát olyan nevek, a Kutisanyék, Tátrai, hát aztán ebből voltak, akik Gázosra jöttek ki, voltak, akik örökké ott maradtak, de hát akkor mondhatnék itt Enzberge Gyula bácsit, tehát Katona Sándort, akik, ezek már a Katona Sanyi bácsi, mert nem is él szegény, Kapusi Sanyi bácsi, tehát olyan nevek, akik Radó, mondom itt most biztos, hogy kihagyok millió ezer nevet, de hát ugye akkor még ne beszéljünk arról, hogy a Karcsi előtt volt ugye a Zsolt Pista bácsi, tehát akik azért ne feledjük, a Wembley mezére léptek, tehát a játékvezetésben ez olyan, mint a szentély. Tehát aki a régi Wembley-ben, mert az új már az egy dolog, az új, de aki a régi Wembley-ben odaérhetett, tehát ráléphetett a fűre, kapott meccset, az valami manna volt. Hát én most egy kicsit öncélúan azt mondom, hogy háromszor volt a Wembley-ben, azért én nekem ez egy óriási megtiszteltetés. És én azt gondolom, hogy annak a kornak, ami a kérdésed lényege, volt egy játékszabálya, mondjuk nem ülhetett le a labdarúgó addig, amíg le nem ült a cséká. Ma berúgják az ajtót, és különböző hangzott a szavak.
1: Nagyobbak voltak a tradíciók.
0: Igen, más volt a fölépítése egy klubnak, egy hierarchiának. Akkor mert volna valaki azt mondani, vagy merte volna valaki azt mondani, hogy álljon már másik félre, mert majd én jövök előre, akkor szóltak, hogy kisfiam, kop, és hátraállsz.
1: Beszéltünk, hogy a labdarúgókat akkor hogy tisztelték, és a labdarúgók egymást hogy tisztelték, de a játékvezetők nagyobb tiszteletnek örvendtek, mint most. A játékvezető már bocsáss meg, de a szükséges rossz kategóriába van sorolva a labdarúgó mérkőzéseken, tehát nagyon ritkán találkozok olyan labdarúgó szurkolóval, aki elismerné egy-egy játékvezetőnek a szakmai tudását.
0: Igen, ennek én tudományosan foglalkoztam a hátterével, a szót azért illik a helyén kezelni, de tényleg érdekelt, hogy miért haragszanak a játékvezetőről, és én rájöttem. Tehát önmagából az a düh, vagy a harag tárgya, hogy Magyarországon nem tudott elfogadott személy lenni maga az intézmény, mint játékvezető, mert ezt fölülről küldték. Tehát egy szükséges rosszként vette a nép magához, mert ugye a hatalom az mindig diktált, és ugye, hogyha azt mondom, hogy nekünk azért volt itt, nem tudom, 150 évnyi török időnk, aztán volt némi Habsburg, aztán némi orosz, aztán, tehát mindig valaki itt élős körött a nyakunkon, és ebben a népben valahogy genetikailag beleívódott az, hogy heróton van attól, és unom már, hogy nekem mindig parancsolnak és megmondják, és ennek egy áttétel a játékvezető a magyar viszonylatban. Külföldön sem szeretik, de jobban elfogadják. Én meg azt gondolom, hogy amit mondtál, hogy egy szükséges rossz, hát relatív. Szükséges jó, mert ha nem lenne szükséges jó, akkor állandóan verekedés lenne, mert a játék ugye miről szól? Két testvér leül, kinevet a végén, kidobós játszani, aztán mi lesz a vége? Valakinek el kell dönteni, mert ők hajba kapnak. Tehát a sport az azért valahol arról szól, hogy valakinek döntenie kell, még ha szubjektív alapon is, hisz tudjuk, hogy a játékvezetés, meg maga bármilyen sportágban a pontozás, vagy bármi, az borzasztó szubjektív dolog, ki mit látott, ki mennyire érzékelt. Aztán mindig elfogultak vagyunk, hogy az ember hajlamos hazafelé beszélni, mert ez egy törvényszerű dolog. Szurkoló is azért bántja a játékvezetőt, mert ő azt szeretné látni, hogy az ő csapata mindig büntetőt kap, a másik csapatból kiállítanak, csak akkor minek kell játszani a meccset. Tehát a játékvezetőnek az a dolga, hogy azonos feltételeket tudjon biztosítani mindkét fél számára, hisz ha ez a klub majd elmegy idegenbe, akkor viszont igényli azt, hogy ő ugyanolyan partner tudjon lenni, tehát annyi sanszot kapjon, mint a hazai. Milyen érdekes, ugye, hogy egy hét alatt fordul a világ. Itthon szidja a játékvezetőt, mondja, ó, ez nem így, nem úgy. Amikor egy hét múlva meg elvárja, hogy a másiknál azért neki ugyanannyi sansza legyen.
1: Jó hosszú idő eltelt azért a karriered, a labdarúgó játékvezetői karriered kezdetétől addig, amíg eljutottál az NBA-hez, aztán onnan már kicsit felgyorsultak az események, és hamarosan nemzetközi bíró lettél 1989.
0: 89-ben, igen.
1: És utána viszont iszonyatosan gyorsan eljutottunk odáig, hogy a nemzetközi bírók között is a legkiemelkedőbbé vált. Tehát szóval ez egy sokkal gyorsabb folyamat. Itt
0: de én azt hiszem, hogy igen, viszont nagyon sok apró véletlen kell, neked nem kell azt mondani, mi múlik néha az, hogy az ember győztesen jön le, vagy éppen vesztesen. Egy játékát ugyanígy van, hogy hányszor van, amikor 89 percig kiválóan működik, és egy perc alatt romba dől minden, mint ahogy ugye elég, hogy valaki X meneten keresztül jó boxol, mert mindig egy ugrik be, nem haragszol, értem, mert hát most nem ugorhat be a síelés, ugye. Jó, oké. Ez most nem frankózás, hanem ez egy tényszerű dolog. Amiben valaki nagy volt, vagy jó volt, az még baj. Ez nem kell szégyelni. Én mindig Nyilosi Tibinek szoktam mindig mondani, hogy neked nem kell miért szégyenkezni. Hát olyan labdarúgó voltál, akinek nem kell miről beszélgetni, hogy most bocsánat, meg elnézést. Hát aki jó labdarúgó volt, az jó, ugye? Az én olvasatomban az utolsó korosztálya a Nyilasi Törőcsik Détári féle hármas, aki elvitte. Aztán még tudnék egy neveket sorolni, de talán ez a három triumvirátus fémjelzezte azt a labdarúgást, ahol nálam véget ért az a dicső korszak. Visszatérve az alapkérdésre, én azt hiszem, hogy ez a nemzetközi dolog, lehet, hogy az is benne van, hogy jó sokáig tanultam. Tehát azért tele volt a tarsoly tapasztalattal. Már én nem úgy kerültem oda, mint egy zöldfülű. Viszont megint a Palotai Kalcsi nevét akkor hozzuk föl. 91-ben, amikor én Portugáliában az IFI VB-n működtem, akkor úgy volt, hogy Kalcsi jön, azt, mint FIFA játékvezető bizottsági tag, aztán nem jött, valami oknál fogva, és én be akartam bizonyítani a világnak, hogy én nélküle is olyan. Tehát nagyon jó lett volna, hogyha ott lett volna, mint ahogy nagyon jó volt, ott volt 94-ben a VB-n, és komoly diplomáciai háttérsegítséget tudott adni. Viszont azért én mondok valamit, ez lehet, hogy mindenki majd ezen el fog gondolkodni, vagy hüledezni. Hát én Lisszabonban 128 000 nézőt vettem U20-as világbajnoki elődöntőt. Tehát azért, hogy ez mond-e valakinek valamit, az egy érdekes szám, még ez a régi Benfica de Luz stadion, tehát nem az átépített, hanem a régi, és 3 nap múlva újra megtelt a döntőre. Ez Portugália. És én azért olyan 5 hétig ott voltam, és ott azt gondolom, hogy ott olyan tapasztalatokat szereztem, amivel neki tudtam ugrani a VB-nek, de hát ott is a következő ellenőrök közül többen találkoztam.
1: Hogy készül fel egy bíró mondjuk egy ilyen mérkőzésre? Tehát, hogy ne csak a játékosok, hanem te is a legjobb formádat mutasd. Miközben azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanolyan jó formában kell, hogy dolgozz mondjuk egy Vecsés 100 halombatta örökrangadón, mint mondjuk a Lusniki stadionban, vagy a Nou Campban 120 ezer néző előtt.
0: Igen, csak ez megint arról szól, hogy edzeni úgy kell, hogy mintha az volna a mérkőzés. Tehát igazából itt van egy óriási nagy baj, ami mentális kérdés szerintem. Tehát fölkészülni úgy kell, mintha az volna a mindent eldöntő. Mert ha vastagon jól föl vagyok készülve, akkor már élesbe könnyedébben tudom megoldani. Tehát alapvető dolgok vannak. Én azt hiszem, hogy mint általában mindenhez, a hegedüléshez, az énekléshez, egy mérnök, vagy egy feltaláló, egy kutató, egy orvos, vagy bárki, kell valami empátia készsége legyen, és egy vele született képesség. A semmit azt nem lehet fejleszteni. Tehát a zérót az fejleszthetetlen. Ha valakinek valamihez van érzéke, azt lehet fejleszteni, és én azt hiszem, hogy olyan alapvető tulajdonságokkal kell rendelkezni, mint nagyon jó pedagógiai érzék, mint emberismeret, mint empátiakészség, mint konfliktus megoldás, és úgy készülsz, hogy általában jól fel vagy készülve, a többit pedig azt kell mondjam, hogy az én zsargonommal élve séróból kell megoldani. Tehát elő kell rántani, és improvizálnod kell. Mert ugye hányszor van az, hogy a bevált, vagy az elképzelt taktika borul, és közbe kell lépni. És ha nem tudsz közbe lépni, akkor buktál. Tehát ha egy játékvezető fölkészül, és ezért nincs az, hogy azt mondod, hogy ez a játékos előre durva, ilyen nincs, mert lehet, hogy azon a meccse senkiben nem rúg bele. És pont előjön egy ártatlan bárány, aki még soha nem bántott senkit, az pont akkor valul meg valamiért. Ha ezeket le tudod, akkor rögtön helybe reagálni is, és képes vagy arra, hogy elfogadjanak, mert én azt gondolom, hogy a játékvezetés az abban hasonlít nagyon az élethez, hogy valaki nem attól lesz vezető, hogy kinevezik, hanem attól, hogy elfogadtatja magát. Tehát nem rangjelzést kell felrakni magára valakinek, hogy hány csillag, és innen tudjátok, hogy én vagyok a főnök, hanem fordítva. Akikkel én együtt dolgozok, azok fogadják el, hogy én vezetem őket. És ehhez azt hiszem, hogy kvalitások kellenek, akiben ez van.
1: Na de ezt hogy tudtad te elfogadtatni Magyarországról mindössze 5 éves nemzetközi rutinnal, mondjuk egy 94-es világbajnokságon igazi világsztárokkal? Tehát olyan játékosokkal, akik már megjártak több világversenyt, akik már rengeteg nemzetközi mérkőzésen szerepeltek, mind a válogatottban, mind a klubjukban, milliárdokat, és most nem beszélünk a pénzről, de mégis rengeteg pénzt kerestek az életükben, tehát dúsgazdag emberek, fantasztikusan profi sportolók, és akkor jön Magyarországról egy bíró, akit maximum 5 éve ismerhet a nemzetközi labdarúgás, de azért még hát nem tartozik abba a kategóriába, akit minden egyes külföldi labdarúgó ismer név szerint vagy személyesen.
0: Igen, én azt mondanám, hogy mondjuk én azért nem zöldfülűként érkeztem, mert 91-től, amikor ez a bizonyos portugáliai ifi VB-n működtem, onnantól kezdve azért fölgyorsult az én pályafutásom, nagyon-nagyon sok mérkőzést vezettem, komoly nemzetközi mérkőzéseket, senki nem emlékszik már rá, vezettem egy Argentina-Dánia. Artimo Franchi kupát Argentinában, azért egy Maradona játszott, azért egy Laudrup Fivérek dán csapatban. Tehát azért...
1: Tehát a Sándor Pull azért már egy ismert.
0: Azért már volt. Akkor már, mire én a VB-re értem 94-be, azért én már úgy, hogy úgy fogalmazok csúnya szóval, már azért bele voltam hintve a nemzetközi köztudatba. Azért Bajnokok Ligája meccseket vezettem, már akkor 93-ban vezettem egy UEFA kupa döntőt, egy Dortmund-Juventus, ahol pont a Juventus nyert 3-1-re Dortmundba. Tehát azért akkor már én vezettem már akkor egy Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bajnokok Ligája negyed döntőt. Tehát azért voltak már mögöttem olyan mérkőzések, amikor a világ azért, hogy úgy mondjam, megismerte a nevem, sőt, azt gondolom, hogy a habitusom stílusom ismert. Én mindig azt mondtam, hogy lehet bárki bármilyen sztár, van egy határ, amit nem léphet át. Tehát egy határérték, oké, de tovább nem kér be.
1: Próbálkoznak? Tehát ezek a
0: nagyok. Hát vezettem 93-ba egy Ausztrália-Argentina interkontinentális VB-s rejtezőt. Az azért volt az 5. helyezett dél-amerikai csoport 5 helyezette, akkor még játszani kellett egy ilyen playoff meccset, azért, hogy kijut ki a VB-re. ausztrálok mindig panaszkodtak, ugye, hogy nekik mindig onnan a legjobb jut, és az ötödik dél-amerikai is még az még vastagon erős. És Maradona akkor játszott, és hát szenvedtek az ausztrálokkal, tehát nagyon-nagyon szenvedtek. Egy-egy lett a mérkőzés végeredménye, visszavágó 0-0, és idegenben rúgott góllal jutottak tovább a argentinok. Ezt a meccset, amit én vezettem, de a Maradona ott püszkölt, és a vége felé már ugye egy-egy volt. A fél időben hozzátartozik, hogy a Maradona neje az még top módon üdvözölt, és mondta, hogy excellent minden. A vége előtt 3 perccel, mikor már eléggé támadtak, míg az ausztrálok próbálták megnyerni a meccset, akkor volt egy ilyen labda, amit előre vágtak, és nem lehetett tudni, hogy kinek a fejéről ment ki. Hát én szögletet ítéltem, így döntöttem. A Maradona a kezdőkörből visszafelé az utolsó erejét felhasználva oda porzott hozzám, hogy hogy képzelem, hogy én szögletet ítéltem, én mondtam, hogy semmi baj nincs, de ha már olyan messze, hogy idefutott, akkor adok egy sárgát. Tehát adtam neki egy sárgát, berúgták a szögletet, aztán maradt egy-egy, de már mire a meccs végén mentünk le, akkor már nem én voltam a legjobb játékvezetőm az asszonynál. Tehát azért mondom, hogy ez változik a világ, de elfogadott, rendbe raktuk a dolgot, tehát baj nem volt ebből, és ugye milyen érdekes, hogy ezen a bizonyos dán meccsen meg már megpróbálta azt, hogy nem tűrte be a meszt, akkor ugye betűrettem vele, ott olyan, mintha a jóisten sértette volna meg. Tehát Argentinában, Maradonnával szemben bármit ítélni, az a világot sértette meg.
1: Szerintem az egyetlen sportoló világban.
0: Igen, de ő egy olyan egyéniség volt, akit imádtak. Tehát ő mindegy, mit csinált, ő csináltott bármit.
1: Drogozott,
0: bármit. Ő akkor is, ő a Maradona. Tehát az argentin, az úgy gondolja, neki mindegy. Ők nem tudják ezt elfelejteni. Na, hogy ne nyújtsuk nagyon hosszúra. A lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy a sztárokat is tudni kell kezelni. Tehát el kell jutni. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy minden embernek van egy kulcsa. Azt meg kell szerezd, viszont arra kell vigyázz, hogy ne nyiss be nagyon. Tehát van, akinél csak be kell tenni a kulcsot a zárba, nem tovább. Van, akinél kell nyitni az ajtót félig, van, akinél teljesen. Tehát az egyik embernek elég, ha ránézel. A másik emberrel már kicsit kommunikálni kell, a harmadikkal meg keményebben. De aztán jön a következő, megint nem kell semmit csinálni, az el van. És ezek a pillanatok, ha megvannak, és ezeket össze tudod rakni jól, és le tudod reagálni, mert az biztos, hogy egy játékvezetőnek egyszerre legalább 8-10 dolgot zsebbe kell tartani. Tehát a két asszisztens, a nézők, ugye, mert a tömegpszichózis az egy borzasztó erős dolog, akkor a játékosok hangulata, az mindig változik attól, hogy alakul az eredmény, és ezek azért bonyolult dolgok, mert ezt nem lehet megtanulni. Tehát aki ezt meg akarja tanulni, az szerintem ne is kezdjen be.
1: Hogy alakul ki, hogy kik lesznek egy játékvezetőnek az asszisztensei? És az rögtön már egy adandó kérdés, hogy ki az, aki felvállalja azt, hogy ő nem játékvezető lesz, hanem partjelző. Mert például ezen a VB döntőn sem egyedül dolgoztál 94-ben, hanem volt két segítőd, de megmondom, őszintén nem tudom a nevüket. És szerintem a világ is csak rád emlékszik elsősorban, nem pedig a két segítődre.
0: Igen, hát egy paraguayi meg egy iráni asszisztensem volt. Mondjuk egyrészt jól jártam vele, másrészt rosszul. Szakmailag nem egy szerencsés választás volt. Viszont ha a paraguayra gondolok, akkor jó, tehát velem, mert ugye utána járta be a világ azt a képet, amikor mutogattam a Romáriónak, hogy én láttam, igen, hogy les volt. Nem intett.
1: Mikor tudtad meg, hogy részt veszel a 94-es világbajnokságon?
0: Azt tulajdonképpen 93. decemberében.
1: Tehát nektek is van kvalifikáció? Vagy?
0: Hogyne, hát mi voltunk itt Dallasban 94-ben a tavasszal, ki kellett utaznunk, és ott részt kellett venni egy 8 napos edzőtábor, teszt, fizikai vizsgálat, tehát fizikai tesztek, orvosi vizsgálat, egy Cooper klinika nevű helyen voltunk, az arról az emberről van elnevezve, aki kitalálta a Cooper tesztet, tehát a sportolóknak a legnagyobb ellensége.
1: 12 perc.
0: Hát igen, ez a monoton 12 perc olyan alatt futok X mennyiséget. Aztán nem megy a vita, hogy mi a jó, mi a nem, akkor ez volt, és hát az egy szép emlék, ugye, akkor elvittek bennünket még a Dallas című filmsorozat, a Jockey-féle ranchra, meg nem tudom mi, de hát engem ez nem nagyon érdekelt. Aztán utána reménykedtem benne, hogy oda tudok érni. Azt elkezdtem keményen készülni.
1: De számít, hogy milyen futballkultúra áll mögötted?
0: Nem, tehát az biztos, hogy diplomáciailag...
1: Mondjuk, hogy iráni nem biztos, hogy oda jutott.
0: Igen,
1: volna.
0: De diplomáciailag előny, hogyha valaki komoly futballkultúrájú helyről érkezik, mert annak eleve garantált. Azt mondják, hogy ja, igen, ja, német, ja, spanyol, ja, olasz, hát, az, ja, angol, hát az oké. És azért van ellenmondás. Mert ma például, ha megnézzük, ma angol játékvezetők nem igazából vannak a toppon.
1: Úgyhogy július első vagy második hetében Olaszországban voltunk, és bementünk egy kocsmába, egy olasz barátommal és a feleségemmel megnézni az Olaszország-Spanyolország negyeddöntő, elődöntő, nem is tudom, talán negyeddöntő, Olaszország-Spanyolország negyeddöntő, és a játékos kijáróban árbitró megjelenik Sándor Púl. Én kicsit összerezzentem, mert ott tele voltunk olaszokkal, és aki ismerte is a barátomat, és akinek bemutatott, az mind tudta rólam, hogy én is magyar vagyok, és rögtön oda néztek, hogy na, itt egy magyar, a magyar vezeti a meccset, és aztán a mérkőzés vége felé Luis Enriquét lekönyökölt egy olasz játékos, tehát továbbat engedtél. Taszotti, így már ennyire nem emlékszem, de tudom, hogy abból ott akkor óriási öröm lett, hogy milyen jó ez a bíró, mert hogy tovább engedted. Viszont aztán kiderült, hogy ez egy nem jó ítélet volt, mert valóban eltalálta a könyöke. Ott akkor abban a pillanatban te nem láttál ebből semmit, és ezt a bírói kar is elismerte. De az olaszok, vagy a spanyolok nem balhéztak ezután?
0: Balhéztak, de ez műbalhé. Tehát a lényeg a következő, első az, hogy nem láttam. Ez ugye nem ment fel amiatt, hogy ez nem volt hiba, de mivel nem láttam, így fizikailag nem tudok.
1: Ilyenkor kéne a jó asszisztens.
0: Hát igen, állítólag ő is azt mondja, hogy ő se látott semmit. Két ausztrál volt egyébként ott azon a meccsen a segítőm. Egyébként az érdekes, hogy én azt mondom saját magamról kritikaként, hogy talán azt a meccset vedettem a legjobban a VB-n. Azt az olasz-spanyolt, 3 sárgával jött le, maga a meccs az szupi lett volna. Viszont ez egy olyan szitu volt, hogy a Luis Enrique visszaúzta, tehát én azért mondom el, mert láttam a amatőr felvételt, a hivatalos televíziós közvetítésen nem volt rajta egyébként, lemaradt róla a kamera.
1: Igen?
0: Igen, és egy amatőr felvételem volt meg, hogy visszaúzta Luis Enrique a Tassotti mezét, és az visszaütött. Tehát az egész, ugye mindig okokozat, mindig valamiből indul ki, tehát úgy nem szokott lenni valami, hogy csak úgy
1: jön. Nem is tört az arcsunk.
0: Igen, de ha látom, akkor a spanyol érzelmek ellentétben, hogy az történt volna, hogy kiállítom a Tassottit, mert orba ütött a Luis Enriquét, a Luis Enrique kap egy sárgát, mert visszaúzta a Tassottit, és kifelé van szabad rúgás. Tehát itt a spanyolok azt morcolták nagyon, hogy hát büntető lett volna, és ugye 2-1 lett ez a meccs az olaszoknak, és akkor 2-2, és akkor hosszabbítás,
1: ja,
0: és akkor
1: van tovább. Mert a Luis Enrique volt az első szabálytalan.
0: Hát az első szabálytalanságot kell neked büntetni, az pedig kifelé szabi, akkor sárga, annak piros,
1: tudják,
0: és akkor
1: egyébként kész. Most ez komoly kérdés, mert én ökövetben számtalan szó belefutottam ebbe, hogy nem biztos, hogy maguk a játékosok is minden szabállyal tökéletesen tisztában vannak. Tudják a játékosok?
0: Nem, szerintem profik sem. Tehát az a vicc, hogy ez a sportág egyedül a labdarúgás, ahol szerintem nagyon sok játékos nincs tisztában a szabályokkal.
1: Megszokásból játszik.
0: Nem jó, igen, és de ösztönből játszanak. Tehát már rúgom kész, hát hány olyan dolog, buta dolog van, hogy mit tudom én, még komoly profi tétmeccseken is látni, például sípszó, kéri a 9 métert, és akkor elrúgja előtte, és akkor sárgával kell büntetni, ugye, mert ha már kérte, akkor meg kell várni a sípszót. Tehát alapvető dolgokat. Vagy elfelejti adott pillanatban, az izgalom hevében, nem is koncentrál, nem foglalkoznak vele.
1: Labdarúgó oktatása, nem hiszem, hogy előveszik.
0: Nem. Habár én ezt hibás dolognak tartom, én azt gondolom, hogy egy profi labdarúgónak azért kellene tudni, hát ez ugyanolyan, mint ha valaki úgy vezetne autót, hogy nem ismernek a szabályait. Amellett, hogy van, aki ismeri, mégsem tartja be, hát ezt tudjuk.
1: És ezután a mérkőzés után nem messzeltek el, de ettől függetlenül gondolom nagyon pozitív, de meglepetés volt, hogy 9-0 arányban neked ítélték.
0: Igen, megint azt mondom, hogy Paltai Kacsi nevét hozzuk föl. Az azért nagyon sokat számított, hogy egy olyan nevű, egy olyan múltú FIFA játékvezető bizottsági tag volt. Jó, hogy egy szavazat és egy ember, de azért sokat számít. Tehát nem mindegy, hogy ott van-e a mi képviseletünk, vagy nincs. Ezt nagyon jól lehet tudni minden sportágban, hogy igenis számít, hogy van-e magyar tagja annak a testületnek, vagy annak a bizottságnak, ahol éppen a döntéseket hozzák, mert bizony egy-egy jó szó az nem árt. Amellett azért azt nem árt tudni, hogy nekem az volt az ellenőröm a olasz-spanyol meccsen, az ominózus meccsen, Detroitba, aki nem is Detroitba volt, az Bostonba volt, Detroitba egy brazil svédet vedettem, ez Bostonba volt ez a negyeddöntő, és egy érdekes módon egy katonatiszt, volt katonatiszt, aki 91-ben engem elnőzött, Mario Rubio-nak hívják, és egy mexikói úriember, mindig hálás vagyok neki, mindig így szórakozott velem, ő spanyolul beszélt, angolul nem beszélt, és mindig mondta, hogy Paul intelligente, mert én rájöttem, hogy hogy nem csúszik ki a FIFA kitűző, kértem tőle biztos tűt, letűztem, és utána nézte az enyémet, és látta, hogy nem mozdul el, a többieké mind csáriált össze-vissza, tehát ilyen apró dolgokból lehet kontaktot építeni, ugye mondtam azt, hogy a önmaga menedzselés az ember sokat számít, és nüanszokon múlik a dolog, és ugyanez az ember volt a ellenőröm is, fölhívták állítólag, hogy változtassa meg a véleményét, és azt mondta, nem.
1: Spanyolok?
0: Nem, állítólag próbálkoztak megváltoztatni a véleményét, hogy, mert ő azt mondta, hogy én nem láthattam, és ő ezt elfogadja így, hogy van, és nem érdekli, mi akkor is nagyon jól vezettem a meccset, és ugye azt tudni kell, hogy a FIFA-n az ellenőr szava az szinte szent, tehát nem lehet megváltoztatni. Mint ahogy aztán ugye ez elég hamar elcsendesült ez a vita, mert aztán voltak olyan érvek mellettem, hogy azért ne feledd el, hogy ez a vég előtt volt 2 perccel, és azt mondták, hogy aki így kijön egy ilyen balhéból, arra bármit rá lehet bízni, mert aztán végén ugye Lewis-Henriknek le kellett menni, állították az orvérzését, visszajött. Mondom, én azt a meccset Frankónál kaptam, tehát én tudom, hogy jól vezettem, ez egy, de hát ugye az előbb beszéltem róla. Mindegy, egy dolog, de aztán hál' Istennek pozitíve jöttem ki a dologból, és...
1: Olyan szinte, hogy 9-0 arányban neked ítélték a döntőt.
0: Úgy van, és én ezt július 14-én este felé első fülesből már úgy levettem, még akkor nem volt döntés, de már úgy lehetett hallani hangokat.
1: Ilyenkor van körülbelül 3-4 ember, aki reménykedik ebben, vagy akkor még szinte mindenki?
0: Voltunk ott szerintem 6-an is, akik reménykedtünk. Én mondjuk, én
1: megmondom őszintén, magadban számogatod, hogy ki miért nem?
0: Hát ugye megy egy vita, hát először van egy szöveges előterjesztés, ott előterjesztik, hogy kik azok, akikre elképzelés van, és akkor a bizottsági tagok pro-kontra előadják az érveiket, hogy ez azért ne, ez azért igen. Ugye akkor a Péterrel volt a nagy versenyben, mi kezdene a dánsráccal, de hát volt még ott 2-3 beellenköző, ugye a dél-amerikai, de hát a dél-amerikai azért nem, mert Brazília játszik, de hát akkor ilyen napon európai sem, mert olasz meg európai, tehát azért figyelembe próbálnak venni sok dolgot. De hát az egy nagyon nagy meccs volt, ott egy 2,5 óra hosszáig ültünk egy Ritz Carlton nevű szállodába Los Angelesbe, így a Gardenba, kertbe, és hát azért az egy elég komoly lelkitusa volt, mire oda került. Nem is emlékszem, tehát én amikor kihirdették, akkor úgy se kép, se hang, tehát úgy meg se volt. Mert én őszintén szóval én nem nagyon bíztam benne, hogy én ezt megkaphatom a VB döntőt. Büszke mindig is arra voltam, magyarként odaérhettem. Ez nem egy ilyen közhely, hanem egy szép dolog. Tehát azért azt mondani, hogy magyarként, és akkor azért a világon egy jó pár helyen le kellett írni, ha tetszett, hanem magyar játékeredető vezette, és egy picit azért persze benne van az emberben, a történelemben beleírta magát.
2: Kedves hallgatóink, az 5 éve elhunyt kiváló játékvezetőre, Puhl Sándorra emlékeztünk.
3: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Fontos magyar győzelem született a férfi jégkorong elit világbajnokságon. 11%-kal emelkedtek egy év alatt a reál keresetek. Napos meleg idővel folytatódik a hét. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
3: Sporthírek.
5: Hatalmas lépést tett a bennmaradás felé az elit világbajnokságon a magyar férfi jégkorong válogatott. A nemzeti együttes Nagy Krisztián és Terbócs István duplájának is köszönhetően 5-0-ra győzött Nagy-Britannia ellen. A magyar csapat ezzel a csoportja 4. helyére ugrott fel, legközelebb pedig pénteken Németországgal találkozik majd. 22 év után ismét az Arsenal lett a bajnok az angol labdarúgó Premier League-ben, miután a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott Bournemouth-ban. Ezzel egy fordulóval az idény vége előtt a City hátránya már behozhatatlan az Arsenallal szemben, amely a 14. angol bajnoki címét szerezte meg. A Bournemouth együttesében Tóth Alex tegnap nem kapott lehetőséget. Ma este rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőjét Isztambulban. A Freiburg Aston Villa mérkőzést 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti. A Freiburg még sohasem jutott döntőbe egyik európai kupasorozatban sem, Ráadásul egy győzelemmel a BL szereplést is bebiztosíthatná a német együttes. Az Aston Villa pedig 1983 után játszhat újra európai kupa döntőt. Szerződtette Belényesi Csabát, a másodosztályú Kecskemét csapatkapitányát a labdarúgó NB1-ben szereplő MTK. A két klub megállapodásának részeként pedig Szépe János, a fővárosi együttes hátvédje a Lila Fehéreknél folytatja pályafutását. A 32 éves belső védő eddig 97 élvonalbeli bajnokin lépett pályára, és tagja volt a 2022-23-as idényben ezüstérmet szerzett kecskeméti keretnek is. Belényesi az élvonalban 3, a másodosztályban 1 idényen keresztül futballozott a KTE-ben. A Falkó hazai pályán 91-85-re legyőzte a címvédő Szolnokot a férfi kosárlabda NB1 döntőjének második mérkőzésén, ezzel 1-1-re kiegyenlített az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharcban. A finálé harmadik találkozóját pénteken Szolnokon rendezik majd.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrij Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben. Azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet Ukrajnából érkezette. A balti államban rövid időre légi vészhelyzetet hirdettek, leállt a vilniuszi repülőtér és a tömegközlekedés, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt itthon a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a 3 gyermekes és a 40 év alatti 2 gyerekes anyák SZIA-mentessége. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 ezeren érkeznek a zánkai, valamint az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat.
3: Közlekedés.
5: Terelést építenek ki az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán Bak térségében. A 39-es kilométertől a 48-as kilométerig mozgó terelés mellett a külső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a torlódás mindkét irányban. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
5: Holnap is napos idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a Duna mentén lehet zápor, egy-egy zivatar, a szél többfelé megélénkül. Éjszaka 5 és 15, holnap napközben 22 és 27 fok valószínű.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Fontos magyar győzelem a férfi jégkorong elitvilágbajnokságon. Győri Fölény a rangadó gálán egyenlített a Falkó a férfi kosárlabda NB1 döntőjében. Jó napot kívánok, Mújdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Hatalmas lépést tett a bentmaradás felé az elitvilágbajnokságon a magyar férfi jégkorong válogatott. A nemzeti együttes Nagy Krisztián és Terbócs István duplájának is köszönhetően 5-0-ra győzött Nagy-Britannia ellen. A magyar csapat ezzel csoportja negyedik helyére ugrott fel, legközelebb pedig pénteken Németországgal találkozik majd. Garát Zsombor a tegnap esti mérkőzést követően így értékelt, a védőt Virányi Zsolt szólaltatta meg.
2: Én azt gondolom, hogy a játékképében mi képesek voltunk konzisztensen azt hozni, amit saját magunktól várunk most már sok meccse, mert az egész felkészülésen is azt mondtuk, hogy mi lépésről lépésre azt építjük, ami a mi identitásunk, kiválóságra törekszünk az első pillanattól az utolsóig. Nyilván a mai meccs az ellenfélben egy kicsit másabb volt, mint mondjuk a finnek elleni, vagy akár egy-egy nagyobb ország ellen, és abszolút itt volt a tétje, hogy meg tudjuk ezt nyerni. Nem is tudom, szerintem 3-0-nál azért egy kicsit éreztük, hogy rendben, most nagyon okos játékkal azért ezt már meg fogjuk tudni tartani, tehát talán az lehetett ott a holdpont, de én azt gondolom, hogy végig jó képet mutattunk.
3: Elég lesz a bennmaradás, hogy ezt muszáj feltennem, fura a szituáció, mert még hátra van 4 meccs, meg a briteknek is.
2: Tehát azért ezt korán lenne kijelenteni minden szempontból, ők is játszottak már az osztrákokkal, meg mi is, ami azt gondolom, hogy még egy foghatóbb meccs ilyen szempontból, a többi ellenfél nagyobb, komolyabb játékerőt képviselnek individuális szinten, de valójában már láttuk meglepetéseket a másik csoportban, és szerintem azért még lehetnek itt meglepetések, de abban bízom, hogy innentől a legnagyobb meglepetéseket mi fogjuk még okozni.
1: Garát Zsombor után hallgassuk meg a szövetségi kapitányt, Majoros Gergelyt, aki tegnap ünnepelte a 47. születésnapját.
4: Azt gondolom, hogy itt elsősorban a feladat az, hogy a legjobbunkat tudjuk jégre vinni, és én azt hiszem, hogy az a fajta kultúra, amit mi próbálunk építeni, az nagyon szépen épül, és ennek egy fontos állomása volt, és nem is csak állomása, inkább visszacsatolása ez a mérkőzés.
3: Hogy építettétek fel ezt a mérkőzést? Mert jól jött ki minden, első percekben gólszerzés, vezetés, aztán a Brit Fölényt megúsztuk, utána megint jókor 2-0, és aztán a harmadik gól is időben jött a második harmad elején.
4: Azt tervezni azért nehéz, hogy egy csapat mikor lő gólokat, és mikor kap gólokat. Nem ezen volt a hangsúly, sokkal inkább azon, hogy mi azt gondoltuk, hogy ez a csapat olyan, mármint az ellenfelünk, amely bizonyos helyzetekből tud nagy fájdalmat okozni, de ha mi nem adunk neki könnyű dolgokat, akkor ők nehezen fognak építkezni, nem ebben erősek. És én azt gondolom, hogy az első harmadban ez kiválóan sikerült, a másodikban kevésbé néha szerencsénk volt, túléltük ott a viharokat, és utána megint meg tudtuk találni azt az utat, ami egy ilyen ellenfélen szükséges.
3: Mit érhet ez a mostani siker, mert ugye a bennmaradás szempontjából fontos, de még azért hátra vannak mérkőzések.
4: Hát 3 pontot ér ez a mérkőzés, ennél nem többet és nem kevesebbet, aminek mi örülünk, de 3 mérkőzést telt el a világbajnokságból, 3 ponttal állunk, ezt készen fogunk állni 3 nap múlva a 4. mérkőzésre.
1: Majoros Gergelyt, a férfi jégkorong válogatott szövetségi kapitányát hallották a britek elleni 5-0-ás győzelem után.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Vitális Milánt, a bajnok Győr középpályását választották meg az idény legjobb játékosának a Magyar Labdarúgó Szövetség rangadó díjátadóján, amelyen az NB1 szombaton zárult idényének legjobbjait részesítették elismerésben. Az év edzője díjat a Győrt irányító Borbély Balázs vehette át. Az NB1 felfedezettje Szücs Tamás a Debrecen játékosa lett. A gálán díjazták a gólkirályokat is, az egyaránt 17 gólos Lukács Dánielt és Áljosa Mátkót. A legjobb játékvezetőnek Rusz Mártont találta az MLS bizottsága, míg a Fair Play díj az MTK-hoz került. Borbély Balázzsal, a bajnok Győr vezető edzőjével, akit tehát az év edzőjének választottak, Berkesi Judit beszélgetett.
5: Itt vagy egy bajnoki győztes csapat élén, amely a Bajnokok Ligája selejtezőben indul. Ennél nagyobb kihívás kell most az életedben?
6: Nem, rá kell koncentrálni, tényleg ez lecseng ez az egész, és aztán indul egy új fejezet, mert oké, hogy most ide jutottunk, egy hatalmas siker, de egyrészt egy hatalmas felelősség is. Ugye most már nem csak a Győrről van szó, hanem az egész magyar futballról, szóval mi fogjuk képviselni a Bajnokok Ligájában a magyar futballt, úgyhogy maximálisan erre fel kell készülnünk, és kihozni magunkból a lehető legjobbat.
5: Hogy aztán te legyél az év legjobb edzője, ugye a játékosok, vagy éppen az edzők szavazatai alapján, talán ez az egyik legjobb visszaigazolás?
6: Erre nem is tudom, mit mondjak, tényleg ez nagyon-nagyon megtisztelő, meg hatalmas elismerés, meg nagyon-nagyon értékelni tudom ezt az egészet, mert tényleg az edző kollégák, meg a játékosok, akikkel hétről hétre találkoztak, így testközelből érezték, hogy hogyan viselkedek, vagy hogy élem meg a meccseket. Kollégák, akik elemezték a mi játékunkat hétről hétre, úgyhogy tőlük kaptam ezt a hatalmas elismerést, úgyhogy nagyon nagyra tartom.
1: Minden bizonnyal a következő idényben is a lengyel labdarúgó bajnokságban folytatja a pályafutását Szalay Attila. Erről tegnap beszélt az M1-nek. A 28 éves védő jelenleg a német Hoffenheim kölcsönjátékosaként szerepel a Pogony Csecsinben, amely kiharcolta a bentmaradást. Ebben nagy szerepe volt a januárban érkező magyar játékosnak is, aki hamar alapemberré vált. Szalay Attilát Andrássy Gyula hívta fel telefonon.
7: Abszolút jól sikerült ez a lengyel kölcsönadás. Visszatértem ugye a rendszeres játékpercekkel a normális klubfutball világába, úgyhogy én is bízom benne, hogy a következő lépés az már nem kölcsönadás, hanem egy hosszú távú szerződés lesz. Talán azt elmondhatom, hogy nagyon szeretnének megtartani, és én is jól érzem magam itt. Az ügynököm jelenleg is egyeztet a Hoffenheimmel.
8: Hát ha maradnak a mostani játékpercek, és itt minden stabilizálódik, akár itt a Pogonnál, akár egy másik rangos külföldi bajnokságban, akkor gondolom van még itt egy nagy cél a pályafutásban, egy visszatérés, ez pedig a válogatottság. Hogy állsz ehhez a témához?
7: Nem titok, hogy nekem nagyon nagy szívügyem a válogatott. Az a célom, hogy mindig ott lehessek a csapattal, ott lehessek az edzőtáborban, a pályán. Úgyhogy nagyon nagy célom az, hogy a válogatottba stabilan is visszatérjek. Beszéltem a szövetségi kapitány úrral, ő is elmondta, hogy mit vár tőlem, tett javaslatokat. Ezt pedig igyekszem megfogadni, és legjobb tudásom szerint teljesíteni, hogy aztán ismét ott lehessék a keretben.
1: 22 év után ismét az Arsenal lett a bajnok az angol labdarúgó Premier League-ben, miután a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott Bournemouth-ban. Ezzel egyfordulóval az idény vége előtt a City hátránya már behozhatatlan az Arsenallal szemben, amely a 14. angol bajnoki címét szerezte meg. Pep Guardiola, Manchester City menedzsere szerint az Arsenal megérdemelten lett bajnok.
9: Congratulate Arsenal, Mikel.
10: Gratulálok az Arsenalnak, Mikel Artetának, a stábjának és a szurkolóknak a bajnoki címhez, megérdemelték. Ezzel együtt ez volt az egyik olyan év a pályafutásomban, amikor a legtöbb rajtunk kívülálló nehézséggel kellett megküzdenünk, mégis versenyben voltunk és nem adtuk fel. Nagyon szerettem volna, hogyha az utolsó pillanatban megszerezzük a trófeát, de nem a saját kezünkben volt a sorsunk.
1: Ma este rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőit Isztambulban. A Freiburg Aston Villa mérkőzés 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti. A német csapat még sohasem jutott döntőbe egyik európai kupasorozatban sem. Ráadásul egy győzelemmel a BL szereplést is bebiztosíthatná. Julian Schustert, a Freiburg vezetőedzőjét hallják.
11: Az elmúlt napokban és hetekben végigérezhető volt a feszült figyelem és hatalmas koncentráció. Ennek a társaságnak a mentalitása igazán különleges. Minden nap azért dolgoztak, hogy fejlődjenek és jobbá váljanak. Edzőként fantasztikus érzés volt ezt átélni.
1: Az Aston Villa pedig 1983 után játszott újra európai kupa döntőt. A birminghami csapat világbajnok kapusa Emiliano Martinez az M4 Sport helyszíni stábjának így nyilatkozott.
12: Az új generáció még sosem látta az Aston Villát trófeát nyerni, nemhogy európai kupa döntőt játszani. Különleges meccs lesz, fel kell készülnünk, mert komoly próbatétel előtt állunk, de tele vagyunk önbizalommal, és hiszük, hogy meg tudjuk csinálni. Nyomás alatt tudom magamból a legjobbat kihozni. Ez nem egy hétköznapi mérkőzés, az elődöntőknek és a döntőknek teljesen más lélektanuk van. Soha nem gondolok a vereségre, mindig csak a győzelem jár a fejemben. Emlékszem arra, hogy édesanyám mennyit küzdött azért, hogy profi labdarúgó legyek. Fiatalkoromban mindig az ilyen különleges mérkőzések éltettek engem.
1: A Freiburg Aston Villa Európa Liga döntőt tehát 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A Falkó hazai pályán 91-85-re legyőzte a címvédő Szolnokot a férfi kosárlabda NBA döntőinek második mérkőzésén. Ezzel egy-egyre kiegyenlített az egyik csapat harmadik sikereig tartó párharcban. Per Zoltán 30 ponttal járult hozzá a szombati csapat sikeréhez, majd a tegnap esti mérkőzést követően Demjén Balázsnak összegzett.
13: Úgy néz ki, hogy kétszer nyertétek meg ezt a meccset, először az első félidőben, aztán a végén. Mi döntött a javatokra?
14: Hát ez a meccs is bebizonyította, hogy egy kosárlabda mérkőzés az nem 20 percig, hanem 40 percig tart. Sajnos a szezonban elég jellemző volt ránk, hogy a nagyobb előnyünket könnyen leadtuk, úgyhogy ezen mindenképpen változtatni kell, de örülök, hogy a végén meg lett a győzelem.
13: Hogyha csak a végére koncentrálunk, akkor hogyan sikerült azt elérnetek, hogy az se zökkentsen ki titeket, hogy a Szolnok így fel tudott jönni?
14: Hát talán még egy lapáttal próbáltunk rákapcsolni védekezésben, és egy-két dobásunk beesett támadásban, úgyhogy ebből is látszik, hogy ez is egy nagyon szoros meccs volt, tehát a Szolnok ellen egy pillanatra sem lehet kiengedni.
13: Hét sikertelen meccs után ismét győztetek, és új párharc kezdődik. Hogyan tudjátok elérni, hogy Szolnokon is meg tudjátok nyerni a következő találkozót?
14: Hát most próbálunk regenerálni, készülni, biztos, hogy kielemezzük ezt a meccset, és tényleg nem sok idő van a két meccs között, úgyhogy várom már a harmadik meccset.
1: Krünyalszky Borisztal a Szolnok irányítóját is megszólaltatta a találkozó után Demjén Balázs.
15: Szeretnék gratulálni Falkon, ma jobb csapat voltak, nem voltunk a szintünken, max a második fél időben tudunk ezt az energiát átvinni a következő mérkőzésre. Én annyit tudok mondani, csak hogy találkozunk majd Tiszaligetbe és próbálunk ezt javítani.
13: Az energia mellett mi volt az, ami ma mégis jól működött, amivel följöttetek, és amit lehet használni majd hazai pályán is az ellenféllel szemben?
15: Szerintem kicsit szívünk hiányzott az elején, látszott az, hogy nagyon erőszakos volt a Falko az elején, agresszívabbak voltak, ezt nem tudunk engedni döntő meccsen ilyeneket.
13: Eddig nagyon jól tartottátok Per Zoltánt, ma viszont meg tudtam mutatni, hogy mire képes valójában, hogyan tudjátok megfékezni őt a későbbiekben.
15: Hát őszintén mi minden meccsen számolunk, hogy nyilván Per Zoli extra fog játszani, nagyon nehéz fogni őt, de viszont arra kell törekedni, hogy a többi játékosnak minél több helyet adjuk.
1: A férfi kosárlabda NBA egy döntőjében, tehát a párharc állása 1-1, a harmadik mérkőzést pénteken Szolnokon rendezik majd. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sport Rádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Gépicit.
3: Nagy tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sport Rádió és a Víz Összeköt mai adásának hallgatóit. A szerkesztő műsorvezető Bitvan Emilt hallják, mai társ műsorvezető kollégám pedig Göbős Gábor, az MTI újságírója. Szerbusz, Göbi!
4: Szia, Emil, köszöntöm a hallgatókat!
3: Nagyon sok mindenről fogunk a mai adásban is beszélgetni, főleg vízilabda és úszás, de hogyha már víz, és egy picit tovább megyünk, és jég, és jégkorong, akkor ezúton is gratulálunk a magyar férfi válogatottnak a tegnapi britek elleni 5-0-ás győzelemhez, ugye az alcsoportos elit világbajnokságon, és ez a győzelem, ez gyakorlatilag akár azt is jelentheti, hogy megvan a bentmaradás, bár még féltárnál jár a magyar válogatott, de azért ez a győzelem volt, amit mindenki úgy számogatott, hogyha ez megvan, és minden a papírformának megfelelően alakul, akkor bentmarad a magyar válogatott. Mennyit láttál, Göbi, tegnap ebből a meccsből?
4: Második és a harmadik harmadot azt már tudtam végignézni.
3: Nagyjából a lényeg akkor
4: megvolt. A lényeget
3: megvolt.
4: Egyébként igen. Fantasztikus volt. Hát maga az eredmény az, hogy a magyar válogatott 5-0-ra nyert. Tehát
3: egy elit VB-n,
4: igen. Az, hogy ugye nem kapunk gólt, tehát ha jól emlékszem a statisztikákra, ezeket az 37-ben volt kapott gól nélküli győztes meccsünk elit világbajnokságon, de hát az még finoman szóval is a hőskor.
3: Igen.
4: Tehát ha jól emlékszem, ez egy Hollandia elleni mérkőzés volt talán. Nagyon jó volt látni, és főleg annak tükrében, hogyha visszaemlékszünk egy évvel ezelőtt, amikor bemaradtunk, akkor kicsit ilyen mindenkinek ilyen rossz szájíze volt, és most nem csak a szurkolókra vagy az újságírókra gondolok, hanem a játékosok is úgy jöttek el arról a VB-ről, hogy

0: oké, benn maradtak egy Kazaksztán elleni győzelemmel, de hogy azt leszámítva, egyszerűen nem volt jó a játék, nem volt élvezetes a magyar válogatottnak a stílusa, egyszerűen semmi nem működött úgy, ahogy mondjuk szerettük volna. Ezen a meccsen viszont, hát nem tudom, szerintem az egész, ez egy több éves kárpotlás talán a szurkolóknak, ez egy csodálatos győzelem volt, tényleg Terbócs emberhátrányban gólt lő, akkor a második gólja, amit fölvarta a bal felsőbe, az szerintem bárki ellen gól lett volna, nem csak a britek ellen.
1: Hát Szongot pedig az a kis finom mozdulatot a kapu előterébe 17 évesen, ugye igen. A második gólunk.
0: Úgyhogy ez egy fantasztikus győzelem, és szerintem ugye az, hogy benn fogunk maradni ezzel, gyakorlatilag tényleg szinte biztos, és ez megint egy apró lépés lehet a magyar hokinek, ugye most már tényleg, ha megnézzük a keretet, most már nagyon sokan játszanak finn első osztályba, Svédországba, amerikai egyetemeken, és igazából a magyar hokinak ez az útja, hogy minél több játékosunk játszon európai vagy tengeren túli elit bajnokságokba, és ugye ahhoz az kell, hogy a csapatunk ott legyen az elit VB-n, mert gondolom én, bár ezt nem tudom pontosan, szerintem a nagy csapatoknak a scoutjai, megfigyelői, edzői, nem hiszem, hogy a divízió 1/B-s világbajnokságról válogatnak játékosokat, de azok a játékosok, akik egy ilyen elit világbajnokságon meg tudják magukat mutatni, azok szerintem könnyebben kaphatnak szerződést tényleg egy finn, vagy cseh, vagy svéd bajnokságba, és így lehet igazán fejlődni. És egyébként nagyon látványos volt, bocsánat, hogy így sok szó jön ki belőlem, de nagyon nagy élmény volt, hogy sebességben óriási a különbség, mint mondjuk tavaly, vagy tavaly előtt, vagy tényleg az elmúlt 5 évben. Nagyon jól mentek a fiúk ezen a mérkőzésen. És szerintem meg lehet az a második győzelem, a lett vagy a német csapat ellen.
1: És a németek most lesznek a legközelebbi meccsünkön, igen, szintén pont nélkül állnak, de azért ott az egy nagyon jó csapat.
0: Jó csapat alapvetően, de ugye nekik gyakorlatilag teljesen mindegy, miután a következő VB házigazdájaként ők itt nem is eshetnek ki. Én azt gondolom, hogy az eddig mutatott játékuk is, és az, hogy nullpontosak igazából erre vezethető vissza, nekik nem tudom, ez egy ilyen felkészülés, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem. Szerintem most meg lehetne őket fogni, és az egy óriási dolog lenne.
1: Szerintem már egy pont is nagyon-nagyon sokat jelenthetne, mert egyébként pont az utolsó fordulóban lesz majd egy német-brit meccs, tehát azért az utolsó pillanatig izgalmas lehet ez a történet, akkor, hogyha nem szerzünk újabb pontot, illetve pontokat. A scout dologról még annyit, hogy hát ha valaki jól ismeri a jégkorongot, az a te közvetlen kollégád, Spiller István, aki igen. Azt hiszem pont ebben a körben, itt a nemzeti sportkörben mesélt arról, hogy itt már a felnőtt divízió 1/A-s VB-t nem is nézik a scoutot, tehát aki ott feltűnik, az már valamiért gyanús, tehát itt már nyilván a 14, 5, 6, 7, 8 éves gyerekeket figyelik, és ugye Szongod Domán, ugye, aki a második gólunkat szerezte, ő elvileg NHL draft listán szerepel, és már a második felnőtt VB-je, úgyhogy én magam nagyon kíváncsian várom, hogy vajon a nyáron hogyan alakul az ő sorsa.
0: Néhány hét múlva lesz talán az NHL draft, ha jól tudom.
1: Az NHL-es idény ugye az még javában zajlik, tehát egy-két nagy sztár az még nyilván hiányzik a mezőnyből, és általában úgy szokott lenni, hogy így szivárognak vissza a nagy csapatokhoz a sztárok, hogy kiesnek az NHL-ből. Mennyit jégkorongról még egyszer, tehát gratulálunk a válogatottnak a tegnapi 5-0-ás győzelemhez. Nagyon bízunk abban, hogy a csapat végül megőrzi majd a tagságát az elit mezőnyben. Vízilabdázzunk, és folytassuk a hölgyekkel, mert ugye a hétvégén két magyar csapatunk is BL4-es döntőért, illetve Európai Kupa döntőért szállt vízbe, illetve három csapatunk volt a vízben, mert hogy a BL4-es döntőben az UVS-e, valamint a Ferencváros egymás ellen játszott. Én azt gondolom, és szerintem ebben egyetértünk, hogy itt nem volt az a meglepetés, hogy az UVS elcsípi a Ferencváros, mert az FTC 2-ös győzelemmel ment tovább, és 4-es döntőt játszik, és hát nem is nagyon akarnak megállni, csak a részvételnél.
0: Igen, de nagyon nehéz dolguk lesz, ugye egyrészt azért, mert a címvédő spanyol San Andreu lesz az ellenfél az elődöntőben, másrészt ne felejtsük el, hogy Keszthelyit a sérült, és Eleftheria Plevritu is sérült, tehát ő a világkupa, női világkupának a selejtezőjében, talán az utolsó mérkőzésen, jók az információ, sérült meg. Nincsen arról információ, hogy milyen állapotban van, ugye ezen a mérkőzésen nem játszott. 3 hét múlva van nagyjából a négyes döntő. Hát megmondom őszintén, és azért itt két nagyon-nagyon jó játékosról van szó.
1: Kézzelint szinte biztos nem fog játszani, mert ugye Rocsa Sándor besélt, hogy bíznak abban, hogy a felkészülést esetleg már el tudja kezdeni a női válogatottal, és az erősen június vége.
0: Igen, az már négyes döntő utáni időszak.
1: Hát Gulyás Atti azért szállította a gólokat, a kedves hallgatóknak
0: igen,
1: mondjuk, hogy...
0: erre akartam rátérni.
1: Akkor egyszerűen mondd el, hogy a 18-16-os győzelemnél a 18 ferencvárosi gólból mennyit vállalt
0: magára. Hát a felét,
1: magára.
0: A felét. 9. Döbbenetes egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy talán rajtunk keresztül is szerintem üzenhetünk egy kicsit Cseh Sándornak nyugodtan, hogy Gulyás Atti Gréta, aki egyébként a múlt héten néhány nappal korábban töltötte be a harmadik X-et, de ezt ő mondta, hogy ez egy... A 30 az új 20,
1: miért akarsz
0: ha jól emlékszem.
1: Koráról beszélni, igen?
0: Mert ő is mondta, hogy a 30 az új
1: akkor
0: 20, és hogy talán ennek is köszönhető, hogy most kijött belőle egy ilyen teljesítmény. Ugye eddig is ő volt az egyik első számú gólfelelős egyébként a Ferencvárosnak, de nyilván mondjuk Keszthelyi és Plevri túl távol létében azért akármennyire is az a 7 gólos előny az nagy volt, azért volt 6-3-ra is állt ez a mérkőzés a második negyed közepén, és ott egyébként a Fradi egyszer megrázta magát, volt egy nagyon jó másfél negyed a Ferencvárosnak, és onnantól kezdve az UVS-nek ugye elszálltak a továbbjutási álmai, ha egyáltalán voltak ilyenek.
1: Hát biztos, hogy voltak nyilván azért.
0: Hát persze, meg a 6-3-ra vezetsz a második negyed
1: ott,
0: környékén.
1: Ott azért látod azért... az, hogy ebből még lehet valami, de így tudod, van, hogy ahhoz nem van. Szabad hátul hibázni, elő pedig mindennek lappolnia kell.
0: Így van, de Gréta szenzációs napot fogott ki tényleg, tehát az... férfi mezőnyben, és nem tudom, talán Mannerz Krisztiánra emlékszem, egy olimpiai negyeddöntőben 8 gólra a horvátok igen, ellen. Igen. Tehát, hogy azért nem minden nap fordul el, hogy Bajnokok Ligája negyeddöntőről beszélünk. A Ferencváros maga biztosan masírozott be a négy közé, ezt szerintem ők előzetesen elvárták maguktól, mi is beszéltünk arról, hogy ennek a csapatnak azért egy Bea Ortizzal, egy Keszthelyi Ritával megerősítve mindenképpen ott van a helye a legjobb négy között. Talán ezek a sérülések nyilván sose jön jókor, de ez most a legrosszabb kor jött szerintem, hogy a két válogatott kiválóság kidőlt a sorból. Hát meglátjuk majd, hogy a címvédő ellen mire megy a Ferencváros, de hát most van 3 hetük nagyjából felkészülni. Nyilván ebben azért lesz most a héten is egy OB1-es döntő, de azért hát szerintem azt talán még könnyebben kellene lehozni a Ferencvárosnak, mint mondjuk ezt az UVS elleni párharcot.
1: Mindjárt rá is térünk majd egyébként erre a bajnoki döntőre, ugye Ferencváros BVSC női döntőt rendeznek majd az OB1-ben, és holnap kezdődik a finálé. A Sant Andrő csapata ugye Spanyolországból érkezik, tavaly talán egy picit meglepetés volt, hogy a végén ők nyerték így meg van. A Bajnokok Ligáját, és most azt a Wujegmenit búcsúztatták a negyed döntőben. Mindössze egyetlen egy gól volt a különbség, amelyet egyébként a Fradi idegenben megvert decemberben 5 góllal, ugyanakkor a görögök tudtak győzni Budapesten ősszel. Szóval itt a női mezőnyben tényleg nagyon könnyen tudnak változni az erőviszonyok, főleg akkor, hogy a két ilyen kaliberű játékos kiesik az egyik oldalon, úgyhogy a Fradi a spanyolokkal játszik, a másik elődöntőben pedig Mataró Olympiakos. Ha nagyjából tippelnünk kellett volna, hogy kik azok a csapatok, amelyek ott lesznek a végjátékban, szerintem ebből a négyből 3-at biztos, hogy megtippelünk, de lehet, hogy mind a 4-et.
0: Igen, ha jól emlékszem, egyébként talán ugyanez a 4 csapat volt az előző szezonban, tehát és az erőviszonyok annyiban változtat csak, hogy a Ferencváros lett erősebb szerintem,
1: igen,
0: mint a másik 3 együttes. Ez egy nagyon jó kiindulási alap, ugye a Fradi tavaly először játszotta a női csapat 4-es döntőt, akkor ebbe egy 4. hely volt benne. Szerintem most mindenképpen szeretne előre lépni a zöld-fehér csapat, és szerintem előre is fog lépni. Hozzáteszem, hogy ahogy te is mondtad, hogy Keszthelyi biztos nem fog játszani, azért Plevritura szerintem nagy szüksége lenne az együttesnek, mert nyilván azért Bea Ortiz is ott van, az mindenképpen még egy erősítés a tavalyihoz képest, de ez a csapat tényleg a sérültek nélkül nagyon jó tempóban kezdett el fölfele fejlődni, tehát nagyon jó, hogy mondjam, a legjobbkor kezdett a Ferencváros a legjobban játszani, tehát akkor, amikor kell ez a tavasz vége, nyár eleje, most ebbe beleszóltak a sérülések, ettől függetlenül, tehát ha mondjuk Gulyás Atti Gréta megint ilyen napot fog ki, és mondjuk legyen így az elődöntőben, nehéz alapozni, de egyébként az ő játékában benne van, és ezt már láttuk nemzetközi szinten is, válogatott szinten is, Én nagyon szurkolok neki, mert egyébként egy nagyon, nagyon kedves, szerethető játékosról van szó, aki nem mellesleg egyébként rengeteg gólt tud szerezni.
1: Június 10 és 12-e között lesz majd a négyes döntő Máltán, ugye 10-én lesznek majd a női elődöntők, 11-én véletlenül a férfi Igen. elődöntők, és akkor másnap pedig a női és a férfi BL döntő egy napon Máltán, és hát most már biztos, hogy két ferencvárosi csapat lesz ott, majd a Fradi a férfi csapatról hamarosan beszélgetünk, de azért ez nagy dolog egy klub életében, hogy két csapatot tudsz küldeni a Bajnokok Ligája négyes döntőre, és hát mind a két csapatnak lehetnek komoly esélyei a végső győzelemre, bár pont most beszéltük át, hogy a hölgyeknél azért az esélyeket alaposan befolyásolhatja, hogy a görög légiós tud-e játszani, vagy sem. Viszont a Ferencvárosra addig még vár egy szerep, méghozzá a bajnoki döntő, a BVSC ellen, és a BVSC is próbálkozott a hétvégén, hogy Európai Kupa döntőbe jusson az idegenbeli döntetlen után. Biztos többet reméltek annál, mint hogy a spanyol Katalunya 7 góllal tudjon nyerni Budapesten. Ez egy nagyon picit ilyen hideg zuhany volt a végeredmény szempontjából, mert lehetett abban bízni, hogy lesz bravúr.
0: Hát igen, és így is indultak neki, tudtam a lányok, hogy itt egy bravúra készülnek. Nyilván egyébként a papírforma a spanyol sikert vetett előre, de az első meccs képe alapján egy idegenbeli döntetlen után szerintem minden csapat jogosan bízik abban, hogy lehet esélye a visszavágón. Sajnos igazából ez már talán az első negyedben elment ez a mérkőzés. A harmadik negyed közepén két gólya volt az uglóiaknak összesen, ha jól emlékszem, és a vége lett 4. Hát ez egy nagyon sima dolog volt, ettől függetlenül talán pont a Honvéddal kapcsolatban a férfi csapattal mondtam el múlt héten, hogy mindig előre akartak lépni arról a bizonyos 5. helyről, és évekig nem sikerült, és most megvolt. Nagyjából egyébként ugyanez a BVSC a női szinten, tehát ők is most már évek óta kopogtatnak ott az elődöntő ajtaján, hogy szeretnének bajnoki döntőt játszani. Ez összejött, tehát nem csak a harmadik helyre ugorhatnak vízbe, Eurókupába is elmentek elődöntőig, tehát összességében szerintem mondjuk a BVSC itt helyben lezárná ezt a szezont, annak ellenére most van még egy bajnoki döntő, szerintem nagyon maximálisan elégedettek lehetnek. Nagyon sok fiatal játékosok van, a válogatottba is bekerülnek a fiatalok, tehát szerintem a BVSC ebből a szempontból nagyon jó úton halad. Nyilván itt azért a Ferencváros elleni bajnoki döntő egy 3 győzelmig tartó párharcba, hát azért kimondom, tehát ők esélytelenek arra, hogy 3-szor legyőzzék a Ferencvárost.
1: Lesz ebből 3 meccs? Ugye 2 győzelemig tart.
0: 2, bocsánat, igen. Nem. Én azt mondom, hogy nem. Hogyha 3 győzelemig tartott volna, akkor azt mondanám, hogy 1 lehet szoros, de azért itt nagyon nagy különbség van a két csapat között, azért ezt láthatjuk. Tehát
1: és ez most a realitás talaján abszolút, maradva mondjuk, abszolút a realitás, nem lerecsülve egyik
0: vagy másik csapat elét. Tehát a BVSC-nek tényleg az lehet a célja, hogy játszon egy jó mérkőzést a Ferencvárossal, mert például, ha megint a férfiakkal egy kicsit párhuzamot vonva, ott például el tudom képzelni azt, hogy a Szívós Márton kitalál valami olyasmit a Ferencvárosnál, ami nagyon nem fog ízleni a zöldfehéreknek, és ott az egyik meccs valamilyen iszonyatosan kemény, durva, egy gólos, két gólos különbség lesz valakinek, de itt női van, ezt nem tudom elképzelni, tehát a BVSC-nek nem lehet az a célja, hogy mondjuk elrontsa a Ferencváros játékát, neki szerintem a világ egyik legjobb csapata ellen ugorhatnak medencébe, ezt kell kihasználniuk, TV adja a mérkőzéseket, ezt kihasználjuk a lányoknak.
1: És ha már a TV az M4 Sport élőben közvetíti a bajnoki döntő mind a 3 találkozóját, már amennyiben szükség lesz harmadik meccsre. Holnap kezdődik, tehát csütörtökön 19 órakor Ferencváros BVSC női döntő első mérkőzés. Az M4 Sporton a második találkozót pedig május 24-én, hogyha jól számolom, akkor az majd vasárnap
0: Igen.
1: lesz 16 órakor, tehát délután 4-kor szintén élőben lehet látni az M4 Sporton. Amennyiben a párharc 1-1-re állna, két találkozó után, akkor pedig május 31-én 16 óra 15 perckor, tehát akkor jövő vasárnap dőlne el a női bajnoki cím vízilabdában. És akkor beszélgessünk a férfiakról, mert hogy ha már bajnokok ligájáról volt szó, akkor ma véget ér a bajnokok ligája középdöntős csoportköre a férfiaknál. Igazából a legfontosabb kérdésekre már választ kaptunk, mert a múlt héten a másik csoportban is kialakult a két továbbjutó, a Barcelonita, ugye két magyarral a fedélzetén, és hát az Olympiakos, amelyben szintén van két magyar játékos, lett a második. A B csoportban a Recco és a Ferencváros is 12-12 pontos, így a két továbbjutó itt is megvan, de ez már korábban eldőlt. A Ferencváros ma este 8:30 a horvát Mladost Zágrábot fogadja majd a Komjádiban. Ezt a találkozót 8:30 az m4sport.hu oldalon, tehát az interneten keresztül lehet majd követni. Nyíki Balázs arról beszélt a meccs előtt, hogy nyilván nem vehetik félváról ezt a találkozót, már csak a Mladost miatt sem, mert azért ez egy nagyon komoly, komoly brigád, de itt nem lehet kérdés, a kimenetel meg kell mutatni ezen a meccsen is, hogy nem véletlenül a Ferencváros jutott be a máltai négyes döntőbe, és nem a horvátok.
0: Így van, és tegnap előtt a Népligetben volt szerencsém találkozni jó néhány ferencvárosi játékossal az étteremben, éppen kávézgattak, és kicsit beszélgettünk, és
1: akkor halljuk a kulisszákat.
0: Nagy Ákos mondta azt, hogy elképesztően motiváltak, és nagyon-nagyon várják már a máltai utazást. Pont egyébként ott a mellettünk lévő asztalon már ott a repülőjegyeket nézegették, hogy mikor száll föl a gép, hogyan kell majd indulni.
1: Kinek melyik ülés jutott? Kiül ablak mellett, kiül folyosón?
0: Hát nem mindegy
1: egyébként. A vízilabdázóknál nagyon nem mindegy, igen.
0: Igen, egy kis kitekintés, én emlékszem, a 2018-as barcelonai EB-n együtt utaztunk haza a férfi vízilabda válogatottal, és Vámos Marci ült mellettem. Ez egy fapados járat volt. Hát szegény Marcia, nem tudom, 1:50 úton, hát ilyen csecsemő pózba próbálta magát összehúzni, és
1: kettő méter próbálta magas
0: kibírni a hazautazást.
1: Nem kényelmes azért, igen.
0: Így van. Igazából ez már csak egy ilyen kötelező mérkőzés a Ferencvárosnak, de azért így a bajnoki döntő előtt szerintem még egy ilyen horvát élcsapat legyőzése az még egy ilyen plusz motivációja lehet. A legfontosabb azért szerintem nyilván az, hogy senki ne sérüljön meg, tehát még véletlenül se. Erre azért figyelni kell. Éppen ezért egyébként el tudom képzelni, hogy ez most nem lesz egy ilyen nagy arányú győzelem, de azért Nyéki Balást ismerve mindenképpen arra fog játszani a Ferencváros, hogy otthon tartsa a 3 pontot, mert hát nyilván matematikailag egyébként ugye még csoport első is lehet az együttes, de az, hogy mikor a Hannover pontot raboljon a Recco-tól idegenbe, az nyilván a elképzelhetetlen kategória.
1: Hát az még nagyjából akkora esély van rá, mint hogy most hirtelen Nyíki Balázs benyitne be a stúdióba és szót kérne, nem megbántva a Hannoverieket.
0: Arra több esély lenne szerintem.
1: Úgyhogy minden 4 mai bajnokok ligája találkozó este 8:30 kezdődik, a Ferencváros Mladost Zágráb találkozó, tehát az m4sport.hu oldalon lehet majd élőben követni. És hát sokat beszéltünk már a Honvédról is, és a férfi bajnoki döntőről is, mert hogy a hétvégén szombaton este kezdődik majd a férfi bajnoki döntő a Ferencváros és a Honvéd csapatai között. Hogyha most kellene eredményt hirdetni, hogy melyik csapat, az év csapata Magyarországon férfi vízilabdában, akkor a legnagyobb tisztelettel a Ferencváros iránt is lehet, a Honvéd mellett tennénk le a voksunkat, mert amit Szívós Márton kihozott ebből a fiatal, de nagyon motivált és nagyon ügyes csapatból, az egészen elképesztő, ugye nemzetközi kupadöntőt játszottak, illetve négyes döntőbe jutott a Honvéd is, erről beszélgettünk a múlt szerdán, és hát ebben a mezőnyben, ahol a Ferencváros volt a favorit, és messze kimagaslott a magyar OB1 mezőnyéből, azt találgattuk, hogy ki érhet oda majd mondjuk akár az alapszakaszban és a második, harmadik, negyedik helyre, és hát azt vártuk, hogy a Honvéd ott lesz majd a 4-ben, mert megérdemlik, de talán a bajnoki döntőt még novemberben nem biztos, hogy megtippeltük volna a Honvéd szempontjából.
0: Hát nem, hogy novemberben, én megmondom őszintén, még 2 héttel ezelőtt is kitartottam amellett, hogy a BVSC egyébként egy jobb csapat, Eurókupába bizonyított, bajnokok ligája szereplő csapatokat vert meg, vagy vette föl velük a versenyt, míg azért a Honvédnak erre mondjuk nemzetközi szinten nem volt lehetősége a 3. számú kupasorozatba. Nekik nagyjából tényleg a hazai medencébe kellett megmutatni, hogy milyen fából faragták őket. És azért tényleg egy nagyon különleges csapat. Nem, tehát ez nagyon nehéz egyébként rádióban visszaadni, hogy mitől különleges egy vízilabda csapat, mert ugye ugyanazt a sportágat játsza mindenki, de nem tudom, Szabó Zoltán szakértőnk próbálta egy kicsit visszaadni azt, hogy tehát a Honvédra nagyon nehéz készülni, mert olyan figurák vannak, olyan befejezések, amik nem hogy Magyarországon, de még világszinten sem nagyon lehet megtapasztalni.
1: Ez Szívós Márton zsenialitása?
0: Azt gondolom, hogy igen. És amennyire ismerem, meg látom a televízióban, ő mindig megpróbál valami olyasmit előhúzni a zsebéből, a titkos kis kalapjából, mert meglepheti az együtteseket, mert azt gondolom egyébként, hogy mondjuk a keret közti különbséget, azt ilyenekkel lehet igazán eltüntetni, és a BVSC-en ezt ő meg is tette, és egyébként az előző szezonban is emlékszem én olyan Honvéd-Fradi meccsre, ami talán döntetlen volt 2 perccel a vége előtt, és tényleg ilyen utolsó utáni pillanatban talán volt egy Jansik Szilárd, egy eladott labda, és szinte üres kapus gólya, már nem is emlékszem, meg voltak ilyen víz alatt úszó emberei Szívós Marcinak, tehát hogy nagyon, nagyon jó dolgokra képes. Én ezt várom egyébként a bajnoki döntőbe is, főleg az első mérkőzésen. Tehát hogyha valahol a Honvéd szeretne egy nagyot húzni, az szerintem az első meccs lehet. Mert a Fradi azért hajlamos mondjuk a Vasas ellen, ha visszagondolunk az előző szezonra, akkor a Vasas ott is az első meccsen volt igazán partiban a Ferencváros, de az egy nagyon-nagyon durva mérkőzés volt. Ott, ha jól emlékszem, ott az egy Nyéki Balázsi szóval, ott
1: szerintem
0: nagyon keményen bíróztak, hogy nem kellene az esélyeket kiegyenlíteni, és ott, ha jól emlékszem, akkor a második meg a harmadik meccs az már egy ilyen mészárlás volt. Tehát én úgy érzem, hogy a Honvédnak tényleg valami nagyon extrával az első mérkőzésen.
1: Viszont a Honvéd biztos valójában nem ezt a szerepet fogja fölvenni, hanem arról, amiről te mesélsz.
0: Így van, ilyen kis trükkösen.
1: Furfanggal, játékelemekkel.
0: Én is ezt várom, így van.
1: És emlékeim szerint, amikor legutóbb a Honvéd bajnoki döntőt játszott, akkor volt egy olyan játékos, akit Szívós Mártonnak hívtak. Milyen érdekes a történelem, és azóta
0: hát nagyon
1: sok idő eltelt, majdnem másfél évtized.
0: És mennyi dolgozott ő egyébként a Honvédnál ahhoz, hogy ezt elérje? Tehát azért nagyon sok vezetőedzőnek, nem is azt mondom, hogy nincs feléjük ennyi türelem, de azért a Honvédnál mindig lehetett érezni azt, hogy egy picit haladnak előre, még ha egyébként annál az ötödik helynél tehát egyszerűen képtelenek voltak továbbjutni, és erre az évre megjött az áttörés.
1: És mondjunk-e még egy pozitívumot, mert azért ilyet már láttunk a vízilabdában, hogy jön egy mecénás, vásárol játékosokat, kinevez egy edzőt, és akkor akár egy éven belül bajnoki döntő közelébe jut, de legalább a második évben ez az elvárás. A Honvéd nem ezt az utat választotta. A Honvéd játékosokat, fiatal játékosokat nézett ki, és Szívós Márton vezérletével építik a játékosokat. És
0: így van.
1: Most pont délelőtt ránéztem arra a keretre, és számomra több olyan játékos volt, aki tényleg csak az OB1-ből ismerős, szóval, hogy egy szimpatikus, fiatal csapattal tudott bejutni a bajnoki döntőbe, és hát reményeink szerint egy-két játékos még
0: és
1: majd valamikor haladt.
0: És akkor van egy Moszkovjuk, aki most nem tudom, ha példát akarnék mondani, tehát a Honvéd Mandicsa, szerintem ezzel vagyunk a legközelebb az igazsághoz.
1: Ez egy szép leírás szerintem.
0: Ő bármikor, bárhonnan ellövi, és hogyha neki olyan napja van, akkor ő fog 7-8 gólokat lőni. Elképzelhető egyébként, hogy a Ferencváros most az érdekes, hogy arra játszik majd, hogy őt kivegye a játékból, vagy ha csak őt engedje. Tehát, hogy mert hogyha mondjuk az ő játékát elveszik, akkor a Honvéd általában bajba tud kerülni.
1: És akkor még említsünk meg még egy nevet, akire óriási teher fog hárulni, ez
0: Csoma.
1: Pedig Csoma Kristóf. Hát ugye, amikor egy játékos, egy kapus készül az ellenfél lövőiből, akkor mondjuk van 2-3 játékos, akit tényleg alaposan kivesézel a kapus edződdel. Hát itt most hány játékosról kell videót nézni? Te vagy a Honvéd kapus edzője.
0: Egyébként tehát erre van egy jó történetem. A januári Európa-bajnokságon minden második nap volt ugye mérkőzésünk, és a köztes napokon el lehetett menni a játékosokkal beszélgetni, és pont a Kristóffal és a Fogel Somával beszélgettem, talán szerb meccselt kérdeztem, hát hogy ismeritek a Dusán, tudjátok, hogy hova lő, és hogy ez jelenthet-e előnyt, vagy ilyesmi, és hát gyakorlatilag azonnal így lepattintottak, hát hogy nagyon jó, hogy ismerjük, de 10-ből 11-szer belövi nekünk edzésen, tehát hogy igazából teljesen mindegy az, hogy valaki ismeri az ellenfél egyik lövőjét, ha az a lövő ismeri a kapust, mert pedig ismeri a kapust, akkor valószínűleg az ő fejében hamarabb megszületik az a döntés, hogy mivel verheti át a kapusokat. Nyilván Csoma Kristóf azért az elmúlt két évben kiharcolta magának azt, hogy most már egyértelműen ő a válogatottnak a második számú hálóőre. Van, amikor egyébként első, tehát van, amikor ugye Varga Zsolt cserégeti őket, és tényleg talán lehet egyébként ebből valami előnyt kovásolnia majd a Honvédnak, hogy itt tényleg válogatottbeli társak lőnek majd neki, de összességében nem hiszem, hogy ezen fog eldőlni. De ez egy jó párharc mindenképpen.
1: És az a párharc majd szombaton kezdődik, méghozzá 20 óra 45 perckor az M4 Sport Plus közvetít élőben az FTC Telekom Endo Plus Service Honvéd férfi vízilabda bajnoki döntő első mérkőzését. Maradunk a medencében, és hogyha gratuláltunk a férfi jégkorong válogatottnak a britek elleni győzelemhez, akkor gratulálunk Cseh Lászlónak is, aki bekerült a nemzetközi úszó hírességek csarnokába. Ez egy hatalmas elismerés. És hát mondott egy nagyon különleges köszöntő beszédet is a helyszínen, ahol többek között Michael Phelpsnek, Ryan Lochtynak és Chadley Clough-nak is köszönetet mondott, mert hogy úgy fogalmazott Laci, remélem jól idézem, hogy ők jelentették neki a legnagyobb motivációt őket utolérni, és még persze említett magyar úszókat is, vagy éppen Markus Rogánt, vagy Luca Marint. Arról szíró, hogy mi ezekre az úszókra sajnos nagyon jól emlékszünk, mert már akkor is talán bőven dolgoztunk, amikor ezek a srácok csúcsformában voltak. Úgyhogy hát Cseh László hivatalosan is fogalmazunk, így halhatatlan lett.
0: Igen, de ha visszagondolunk a tokiói olimpián való búcsúztatására, tehát azt gondolom, hogy én nem emlékszem olyanra, hogy úszó ilyet valaha kapott volna a versenytársaktól. Most mondjuk el a hallgatóknak, hogy itt a 400 vegyesnek a futama után gyakorlatilag fölálltak a többiek, és meghajoltak Laci előtt a parton. Egészen döbbenetes, de ha már mondtad egyébként ezt a nyilatkozatot, engedd meg egyébként, hogy felolvassam nem is az egészet, de a legfontosabb részt. Minden alkalom, amikor felálltam a rajtkőre, és rápillantottam a mellettem lévő pályákra, tudtam, hogy nincs helye a hibázásnak. Rávilágítottatok a gyengeségeimre, megmutattátok, hol kell még fejlődnöm, és a rendkívüli teljesítményetekkel minden egyes nap sarkaltatok, hogy legyőzzem magam. A közös futamaink tettek azzal a sportolóvá, aki ma vagyok. Szerintem ezek hát nagyon-nagyon erős szavak, és azért Cseh László kapcsán, hogyha mondjuk egy ilyen baráti beszélgetésbe belebonyolódunk, akkor azért mindig feljön az, hogy milyen fantasztikus úszó volt, de mennyire szerencsétlen, hogy abba a korba született, amikor egy bizonyos Michael Phelps és egy Ryan Lochte úszott. Tehát, hogyha ők nincsenek, bár nyilván ezek megint csak ilyen feltételezések, akkor könnyen lehet, hogy Laci egy háromszoros, négyszeres, ötszörös olimpiai bajnokként vonul vissza. Jó esélye egyébként, akkor sokkal korábban, mint ahogy kitolta a pályafutását, de az, hogy ő ezekben a helyzetekben, és nyilván azért a vereségeket, ha egy ezüstérmet mondhatunk vereségnek, azért nehéz lehet kezelni, hogy folyamatosan ott vagy valaki, vagy valakik mögött második, vagy harmadik helyen, és nem az van, hogy összetörsz, és akkor most abba hagyom, hanem hogy ő ebből merített tényleg energiát, és ezért úszott még bőven 30-on túl is. Ez szerintem egy egészen fantasztikus és követendő példa szerintem minden egyes sportolónak, te bármilyen sportról legyen szó. Ha győzni akarsz, akkor tényleg követned kell a legjobbakat, a riválisaidat, és hát ebből kell tényleg motivációt nyerni.
1: Azt hiszem, hogy Cseh Lászlóval kapcsolatban olvastam egy olyat, hogy minden idők legjobb úszója azok közül, akik sosem nyertek olimpiai bajnoki címet.
0: Volt is egy ilyen rangsor talán egyébként, valamelyik szaklapba, így van.
1: És akkor most beugrik, és hogyha már ezüstérmek, és az imént jó néhány világklasszis nevét elsoroltuk, Rio 2016 100 méter férfi pillangó döntő, ahol hát, egy teljesen ismeretlen srác nyert, Schooling,
0: igen.
1: És aztán a második helyet nem egy,
0: nem kettő,
1: hanem három versenyző holtversenyben ért el, és ott állt az olimpiai dobogó második fokán, Michael Phelps, Chad Leclerc és Cseh László. És hogy ilyet hogy tud produkálni az
0: és
1: élet?
0: És egyébként kirázott a hideg. És ráadásul úgy álltak föl a dobogóra, hogy mint a három haver. És nem mintha egy olimpiai döntőn után álltak volna a dobogón, hanem tényleg, nem tudom, a Delfin kupán a Komjádiba a három legjobb gyerekkori barát, miközben ugye három különböző kontinensről érkeztek, még ha ugye mondjuk Chad Leclerc nagyon sokszor Magyarországon is készült.
1: Ők tényleg jó barátok voltak.
0: Ők tényleg jó barátok, hát még most is azok, gondolom én. Amit most felidézte, egyébként nekem személyesen az egyik legnagyobb pillanat, amit helyszínen élhettem meg, és nagyon érdekes volt, tehát én emlékszem, hogy ugye a Schoolingnak a győzelméhez ott nem is nagyon férhetett kétség, viszonylag simán nyert, és én még a Lacit néztem, és fölnéztem második, ó, mondom, és ugye akkor már túl voltunk a 200 pillangón, ami neki csalódás volt, mert ugye világranglista vezetőként ment oda, nem sikerült, és ehhez képest a 100 pillangón behozta másodiknak, és mindenki nézte, ó, második. És eltetszettem egy 10 vagy 20 másodperc, és akkor fölnéztem az eredményhez, és láttam, hogy három második, mondom, úristen, tehát ilyet még életemben nem láttam. Egészen fantasztikus volt, és ráadásul nem azt mondom, hogy mindenki erre emlékszik Laci pályafutásából, de azért neki tehát 33-szoros Európa bajnokról beszélünk. Egészen elképesztő az ő pályafutása, és ez már csak egy ilyen személyes hozzászólás, hogy amikor én például elkezdtem az úszósportról tudósítani, a Laci volt az, hát azt mondom, hogy az egyetlen, aki bármelyik úszása után kijött a mixzónába, az anélkül, hogy bárki megszólította volna, megállt a magyar újságíróknál, és elkezdte mondani, hogy ez most így ment, ez most úgy ment, tanítani valóan viselkedett egyébként a médiával is, mindenképpen ott van a helye a sporták halhatatlanjai között, és most már ott is van.
1: Ez egy nagyon szép zárszó volt Cseh Lászlóval kapcsolatban. Maradunk még az úszásnál, néhány perc van még hátra adásunkból, mert hogy kezdődik a nagymedencés úszó idény, és bár ilyenkor hajlamosak vagyunk csak Európa-bajnokságban és világbajnokságban gondolkodni, azért vannak itt olyan nemzetközi úszóversenyek, amelyeket szoktunk figyelgetni, főleg, hogyha komoly magyar csapat utazik rá, és ilyen most ez a Mára Nonstrom sorozat, amely megkezdődik méghozzá Monakóban, Monte Carlóban, és felkerült a résztvevők listájára. Szerintem nyugodtan mondhatom nagy örömünkre, Milák Kristóf, aki 100 és 200 pillangón a nevezési lista alapján ott lesz majd a medencében, de rajta kívül többek között Ábrahám Minna, Márton Rihárd, Németh Nándor, vagy éppen Senánszky Petra is indul. Ugye Ábrahám Minnának ez lesz az első verseny, mióta hazajött az Egyesült Államokból, hiszen voltak sérülései. De beszélgessünk egy picit Milák Kristófról, mert nézegettük, hogy kik lesznek majd ott ezen a versenyen, és talán a pillangóban van a legkomolyabb mezőny, azért a legtöbb világklasszis is itt még nem indul el, tehát például a franciák közül Léon Marchand. Nem láthatjuk, az amerikaiaknál is a legjobb úszók nincsenek itt, de a 100 és 200 pillangó mezőnye, ha csak Noé Ponti nevét mondom, bár ő inkább 50-es specialista, de azért itt komoly brigád jött össze, úgyhogy Milák Kristóf valóban le tudja mérni, hogy hol tart most.
0: Igen, bár én megmondom összetegem, engem egy kicsit meglep, hogy a 200 pillangó is bekerült ebbe a nevezési listára. Ugye Szabó Ámos nyilatkozta azt még az országos bajnokság után, hogy a 200 pillét lehet, hogy el kell engedni most erre a szezonra legalábbis, mert nincs olyan fizikai állapotban.
1: Ez volt egy hónapja, felejtsük el.
0: Igen, de akkor ezek szerint nem engedték el.
1: De ez egy jó hír, szerintem.
0: Mindenképpen egy jó hír. Mondom, engem alapból meglepett, hogy Milák Kristófot még látom úszni egyébként ezen a nyáron. Viszont így szerintem nőtt annak az esélye, hogy ott legyen majd az Európa-bajnokságon, és esetleg mondjuk egy vegyes váltóba beszéljen Kósubi mellé. Ez lényegtelen, azért...
1: Nem lényegtelen.
0: És azért azt mindenképpen megjegyezném, hogy a teljes magyar csapatban itt azért nem sok olyan ember van, akinek már megvan az Európa-bajnoki szintje. Tehát Ábrahám Minnának még nincs meg, Kovács Benedek, Márton Rihárd, Molnár Dóra, Zombori Gábor, Senánszky Petra, tehát ők mind olyan úszók, akik alapvetően azért hajtanak, hogy ott legyenek majd a párizsi Európa-bajnokságon. Szerintem hathatok csak egy tippet a jövő heti adásra, érdemes lenne Sós Csabát fölhívni, mert nagyon kíváncsi lennék, hogy egy picit lazít-e a szabályokon. Ugye jelenleg ott tartunk, hogyha jól tudom, akkor hatan vennének részt ezen a kontinens viadalon. Bízunk benne, hogy mondjuk ez vasárnap több lesz.
1: Szerintem nem fog lazítani. valamiért azt érzem, hogy az lehet, hogy olyan engedményeket fog adni, hogyha valaki mondjuk egy tizeden belül van, akkor azt mondja, hogy az oké, de én ennél többet nem tudok elképzelni.
0: Szerintem szükség lesz rá. Tehát, hogyha itt tényleg akarunk váltókat indítani, és azért egy Európa-bajnokság nagyon jó hely arra, hogy ott legyenek a staféták is, és Kós Hubert is ezt szeretné, márpedig szerintem, hogyha ő nagyon szívesen úszik a váltókba, akkor meg kell teremteni azokat a feltételeket, hogy indulhasson a csapat. Ehhez pedig szerintem szükség lesz némi lazításra, de kérdezzük meg Kós Csabától jövő héten.
1: Legyen akkor így. Milák Kristóf egyébként 100 méter pillangón világranglista vezető ebben az évben, és hát itt most tényleg egy komoly mezőnyben lehet majd ismét úszni. Bízunk benne, hogy jó híreket kapunk majd Monakóból szombaton és vasárnap. Kedves hallgatóink, a Víz Összeköt mai adását hallották itt a Nemzeti Sportrádióban. Göbő és Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és beszélgethettünk a vízes aktualitásokról.
0: Köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, jövő héten szerdán innen folytatjuk. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, a műsorvezető Bitman Emil is búcsúzik, a viszont hallásra.
2: Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja.

0: Ez a Sporttörténelem a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok, ezúttal is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetünk. Nem túlzás azt állítani, hogy Sugar Ray Leonard a világ valaha élt egyik legjobb ökölvívója. Persze múlt időben beszélhetünk már róla itt a Sporttörténelem adásában. Leonard négy súlycsoportban, tehát négy súlycsoportban világbajnoki címig jutott, majd Turi Gábor elmondja azt is, hogy ez miért világszenzáció, ha valaki önmagában ezt nem tudná hova tenni és elhelyezni. Olimpiai bajnok is volt, a profik táborába állt, aztán nem nehéz súlyok között vitézkedett, mégis szinte valamennyi boxrajongó ismeri. Tudni kell, az 1980-as években a profi ökölvívás király kategóriájában a nehéz súlyban eléggé átlagos volt a felhozata. Ezzel szemben a váltó, nagyváltó és középsúlyban igen erős mezőny állt össze. Ugye jó a felvezetés, bár ezt is neked köszönhetem, Gábor.
2: Igen, jó a felvezetés, mert 1956. május 17-én Wilmingtonban, az Egyesült Államokban született Sugar Ray Leonard, és a kevésbé jártasak is tudják, tehát akik a boxvilágban nem annyira ismerős, hogy Roberto Durannal, Thomas Hearnszel és Marvin Haglerrel legendás négyest alkotott.
1: Rögtön tisztázzuk, Leonard miért ragasztotta Ray keresztneve elé a sugar jelzőt, ami ugye angolról magyarra cukrot
2: igen,
1: jelent.
2: Igen, édes. A bunyós kedvenc filmje Martin Scorsese Dühöngő Bika című alkotása, amely a nem éppen példás életű középsúlyú boxoló Jake LaMotta életét dolgozta fel. Legnagyobb ellenfele Sugar Ray Robinson volt, aki iránti tiszteletből Leonard felvette a Sugar nevet. Ray Charles zenét imádó édesanyja eredetileg a Ray nevet adta Wilmingtoni születési fiának, s ebből lett idővel Sugar Ray.
1: Milyen körülmények között nőtt fel?
2: Egy héttagú család ötödik gyermekeként született Cicero és Gida Leonard házas pár fiaként. Apja Cicero a haditengerészetnél boxolt a második világháború idején, majd a Washingtonban talált munkát éjszakai műszakvezetőként, a mama pedig napközben ápolónőként dolgozott egy rehabilitációs otthonban. Leonard egy rekreációs központban kezdett edzeni, amelyben nem elsősorban olimpiai bajnokok nevelése volt a cél, inkább a gyerekek távol tartása a bűnözéstől. Idővel a Maryland Palmer Parki központ bunyósai számos trófeát nyertek, nem ennyit Leonard, akit adottságai alapján a programért felelős Dave Jacobs óriási tehetségnek tartott. 15 évesen legyőzte a Washington környékén legjobbnak tartott pehelysült Bobby McGruder-t. Leonard később így emlékezett erre a mérkőzésre. Az ellenfele aznap este visszalépett, és valaki azt mondta, van itt ez a srác, én pedig azt mondtam, persze megküzdök vele, és nem csak megvertem, hanem ki is vertem belőle a szuszt. Ez volt a kezdők elleni bunyók vége számomra. Addig csak egy éve boxoltam versenyszerűen, de azután már a nyílt osztályban harcoltam.
1: Nem véletlen, hogy Leonard a legendás edző Emmanuel Stewart látóterébe került.
2: Stewart így emlékezett a kezdeti időszakra, idézem, először 1972-ben láttam a Cincinnati keleti olimpiai selejtezőn, még csak egy babarcú kisrác volt, és a nála sokkal idősebb Greg Whaley-vel küzdött, Ray akkora sót csinált, hogy mindenki azt kérdezte, honnan jött ez a kölyök. Leonard 1974-ben megnyerte a Golden Gloves aranykesztyű versenyét, és bekerült az Egyesült Államok válogatottjába, de idézzük Stewartot, izgalmasabb volt, mint bárki, akit valaha láttam. 1976 elején Detroitbe jött, és több napig edzett a Kronk gymben, a srácok gyakorlatilag örökbe fogadták. Az olimpia alatt a Kronk úgy nézett ki, mint egy Ray Leonard szentély, mindenhol Ray képei voltak a termünkben.
1: Illik megjegyezni, a Kronk Gym az amerikai profi boxolók mondjuk így keltetője volt Emmanuel Stewart irányítása alatt. Mennyiben volt jogos a Leonard imádat a boxteremben?
2: Az ismert sportújságíró Howard Cassell azt jósolta, hogy Sugar Ray Leonard lesz az 1976-os olimpia Olga korbutja. Emlékezzünk, a szovjet tornász az 1972-es müncheni játékokon meglepetésre 3 aranyérmet nyert.
1: Ezek után a kisváltó súlyú Leonard remekül boxolt Montrealban 1976-ban.
2: Olyannyira, hogy a játékok alatt sztár lett Amerikában, azt is tudták, hogy középiskolai szerelme Juanita Wilkinson fényképével a boxcipőjében rejtve lépett a ringbe, és ezt mondta Leonard, nem magam miatt bunyóztam, jó pontokat akartam szerezni a barátnőmért, Juanitáért csináltam az egészet. Sikerét követően pedig ezt mondta, ez az érem minden, amit valaha is akartam, sohasem leszek profi harcos, ezt megígérem, itt az ideje, hogy új életet kezdjek. Azt hitte, olimpiai sikere szerződéseket hoz, kongresszusi ösztöndíjat kapott, az volt a szándéka, elvégzi a Maryland Egyetem kommunikáció szakát, majd jogi diplomát szerez.
1: Ám porszem került a gépezetbe.
2: Nyilvánosságra került, hogy Juanita havi $156 segélyt kért Leonard nyakába, apasági pert akasztottak annak ellenére, hogy sohasem tagadta, tőle van a gyerek. Amikor a per híre elterjedt, sok támogatást elvesztettem, ráadásul Juanitát megfenyegették, nyilatkozta erről később Leonard. Anyagiak hiány, az egyetemi álmok elúsztak, munka után kellett néznie, erre így reagált. A bunyó volt az egyetlen, amelyben nem kellett a nulláról indulnom, elég ismert voltam. Hozzátette, beszéltem a mentorommal, Jenks Morntornal is, aki megerősített ebben, a bunyóval egy álmom vált valóra, ez az életem.
1: Hát nem véletlenül ezt mondta, hogy a bunyóval egy álmom vált valóra, hogy ez az életem, mert hogy ezek után szinte természetes, hogy Sugar Ray Leonard profinak állt.
2: Első meccsét 1977. február 15-én vívta alig több mint két év elteltével 1979. novemberében a boxvilág tanács váltósúlyú világbajnoki címért a portorikói Wilfred Benitez győzte le. A Las Vegas-i Caesars Palace közönsége fordulatokban gazdag pazar összecsapást láthatott, amelyet az utolsó a 15. menetben technikai KO-val a kihívó amerikai nyert meg.
1: Hogyan alakult a folytatás?
2: Egyszerű lenne azt mondani, hogy innentől kezdve sima volt Leonard útja, ám akárcsak Beniteznek, második címvédő meccsén neki is meggyűlt a baja. Az ekkor 71 győzelemmel és egy vereséggel álló panamai Roberto Durán kihívását elfogadva Montrealban 1980. június 20-án kikapott. Ezt sokan annak tulajdonították, hogy a találkozót megelőzően a panamai ordinári módon szitta ellenfelét és felmenőit, a címvédő ettől nem tudta magát függetleníteni, felvette a kesztyűt, s kiváló technikája ellenére odaállt verekedni.
1: A profi ökölvívásban a nagy csaták előtt nem egyszer becsmérlik egymást az ellenfelek. Mondhatni, megy a trash and talk, vagy trash talk.
2: Leonardot ez feltüzelte, meg akarta mutatni, hogy ki a legény a gáton. Nem jött be, a kihívó egyhangú pontozással győzött. Az 5 hónappal későbbi visszavágó még az első összecsapásnál is nagyobb visszhangot váltott ki. Leonard másodszor már hidegfejjel bunyozott, azt csinálta, amit tud, villámgyorsan elmozgott, közbeütött, majd eltűnt, elérhetetlenné vált az egyébként mázsás ütései miatt a kőöklű becenévre hallgató Durán számára. Ráadásul számos alkalommal eresztett karral ingerelte a panamait, közben pontos feltartó egyeneseket ütött. A panamai felháborodott, hogy ellenfele nem vállalja fel a nyílt ütésváltást, ezen olyannyira frusztrált állapotba került, hogy a 8. menetben hátat fordítva ellenfelének csak azt ismételgette, no más, azaz nem kell több. A boxtörténet egyik legkülönösebb mérkőzése volt az 1980. novemberi New Orleans-i.
1: Az elején itt a sporttörténelemben Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával arról beszéltünk, hogy a nagy négyesben Leonard mellett ott volt Durán, Marvin Hagler, vagy Hagler és Thomas Hearns. Melyikük lett Sugar Ray ellenfele Durán után?
2: A nagy négyesből a hitman, azaz az ütőember Thomas Hearns következett, aki a WBA bajnokaként lépett ringbe. Ismét Las Vegas volt a helyszín 1981. szeptember 16-án. A magas ellenfél sok gondot okozott Leonardnak, annak ellenére, hogy kétszer is megrendítette. Mégis a 12. felvonást követően a hitman vezetett Leonard edzője Angelo Dundee, aki nem mellesleg Muhammad Ali trénereként vált ismerti, meg is jegyezte, idézem, 9 percet van, elmegy a hajó, fiam, elmegy. Nem ment el. A WBC bajnoka olyannyira megtátosodott, hogy a 14. menetben lefiniselt ellenfelé technikai KO-val nyert. Évekkel később Sugar Ray Leonard így emlékezett győzelmére. Tommy Hearns ezekben az időkben elpusztíthatatlan harci gépnek tűnt, úgy gondolom tehát, hogy a felette aratott győzelmem volt pályafutásom csúcsa habatortán. A Ring magazinnál 1981-ben ez a találkozó lett az év mérkőzése.
1: Viszont rendeztek egy visszavágót is nem meglepő módon.
2: 8 évvel később a WBC és a WBO nagy középsúlyú övért vívott revansukat 1989. június 12-én Las Vegasban egy pontozó Hearnsnek, egy Leonardnak adta 113-112 arányban, egy pedig döntetlent hozott ki 112-112-re, tehát döntetlent hirdettek, pedig Sugar a harmadik és a 11. menetben is padlót fogott.
1: Roberto Durán harmadik alkalommal is a Leonard színe elé került.
2: ugyanebben az évben, tehát 1989. december 7-én Las Vegasban Leonardo WBC nagy középsúlyú VB övér csíma pontozásos győzelmet aratott Durán ellen, de itt már mindkét bunyós túl volt a zenitjén, és nem is alakult ki látványos csata. Más kérdés, hogy Leonard és Durán három összecsapással sporták történetének egyik leghíresebb trilógiája.
1: Marvin Haglerről eddig nem esett szó.
2: Sugar Ray a kvartett negyedik tagjával, az akkor 33 esztendős Marvin Marvelous Haglerrel ugyancsak Vegasban mérte össze a tudását 1987. április 6-án. Leonard felment középsúlyba, a téta kategória WBC trónja volt, Hagler ezt követően többször már nem lépett szorítóba. Leonard jó védekezésének és gyorsaságának köszönhetően győzött, egy-egy pontozó őt, illetve Haglert látta jobbnak 115-113 arányban, a harmadik viszont egyértelmű Leonard fölényt jelzett 118-110 arányban.
1: Ám Leonardot sem kerülték el a sérülések.
2: A csodálatos bunyós retina sérülése miatt többször is visszavonult, mégis kisebb kihagyásokkal 20 éves profi karrier áll mögötte. Utolsó előtti meccsén Terry Norris győzte le a boxvilágtanács nagyváltósúlyú VB címért 1991. februárjában. Utolsó összecsapásán majd 41 évesen 1997. március 1-én az IBC középsúlyú VB övért a portorikói Héctor Camacho ellen lépett a ringbe, az ötödik menetben technikai KO-val kapott ki.
1: Miként kommentálta vereségét a bunyós?
2: Idézem, a box az életemet jelenti, muszáj a ringben keménynek lenni, de egyben okosnak is. Hallgatnod kell a tested jelzéseire, mondta. Camacho és Durán mellett Norristól szenvedett vereséget. Sugar mérlege 36 győzelem, 3 vereség, egy döntetlen 25 KO technikai KO-val megnyert mérkőzés ezen belül. 5 különböző súlycsoportban váltó, nagyváltó, közép, nagy közép és fél nehéz súlyban profi világbajnok lett. Naturálisan, tehát természetesen egyébként váltósúlyú volt, és karrierjét követően, ez pedig nyilvánvaló, szintén természetes hírességek csarnokába választották.
1: Mit jelentett számára a box? Meg lehet ezt fogalmazni?
2: Az egykori világbajnok olimpiai aranyérmes állítja, az ökölvívásnak hála sikerült előrébb jutnia, ami igazából az életben maradását is jelentette számára. Idézem, nem lennék itt, és valószínűleg már nem is élnék, árult el a WBC honlapjának adott interjújában. A Ring magazin néhány évvel ezelőtt készített egy top 10-es listát a legnagyobb élő bunyósokról, Leonard a legelején volt, megelőzve Durant, erről ezt mondta Leonard. Ez mindig nagyon szubjektív, és attól függ, kit kérdezel. Tudom, hogy ezek a fiszkók, akiket megvertem, a krémek krémjéhez tartoztak, és erre büszke is vagyok. Most az edzőteremben ülök, és fent vannak a falon ezek a fotók időrendi sorrendben az olimpiától a Haglerrel vívott mérkőzésemig. Néha azt mondom, ember, ez átkozott túl jó érzés.
1: Sugar Ray Leonard boxolóról, egykori kiváló boxolóról beszélgetünk a sport történelem adásában. Én Virányi Zsolt vagyok, Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa, a beszélgetőtárs. Érdemes összehasonlítást tenni, miért is Leonard vitte a legtöbbre a nagy kvartettből?
2: Ugyan nem volt annyira vad, mint Roberto Durán, sem annyira elpusztíthatatlan, mint Marvin Hagler, korán sem tűnt fizikailag annyira félelmetesnek, mint Thomas Hearns, mégis legyőzte őket. Hogy miért? Tény, megvolt a bátorsága, de inkább ravasságával, intelligenciájával vette fel a küzdelmet. Ugyanakkor elismerte, idézem, ezek nélkül, a srácok nélkül nincs Sugar Ray Leonard, az ilyen harcosok, bunyósok és bajnokok kellenek, hogy ne csak a legjobbadat hozzák ki belőled, de a belső énedet is. Nagyon sok minden kell ahhoz, hogy jó legyél. Vannak olyan pillanatok, amikor be van csukva a szemed, teljesen ki vagy fáradva, de még mindig kell menned néhány menetet. Van egy hang a fejedben, ami azt mondja, hogy ezt csináld meg most, és te nem mondhatod azt, hogy hagyj jöjjek vissza később.
1: Aktív pályafutását követően becsapta maga mögött a boxtermek ajtaját, vagy folytatta?
2: Nem, még 70 éves születésnapja felé közeledve is felidézte magának a kesztyűk pufanását, a gong hangját, vallja, idézem őt, zene ez a fülemnek, nagyszerű érzés, látod az elme, a test és a lélek átalakulását. A bunyó az életjele, ezek a dolgok hiányoznak. Már nem harcolok, de sohasem fogom abba hagyni a zsák ütögetését és a mozgást.
1: Azt se felejtjük, Leonard kora egyik legjobban fizetett bunyósa volt karrierje során, több mint 100 millió dollárt keresett.
2: Ahhoz képest, hogy Giolo is a barna bombázó 1934-ben első hivatalos meccsért 52 dollárt kapott, ez bizony nem rossz.
1: Miként vélekedett a nagy ellenfeleiről?
2: Ő maga Thomas Hearns tartotta a legnagyobbnak, idézem, gyors és erőteljes volt, jobb boxoló annál, mint amennyi elismerést kapott, bár a készségeit nem mindig használta ki, ahogy kellett volna. Tommy ülhetne a széken, és a másik sarokból megüthet téged. Nem emlékszem, hogy bárki is lábon fölém kerekedett volna, de Tommy kihasználta a lábát az első küzdelemben. A magassága, a karhosszúsága, valamint a mozgása problémákat okozott. Mondtam is magamban, ez a nagy ló nagyon is tud boxolni. Nem hinném, hogy bármi felérne az első meccsünkhöz. Istenem, néha visszagondolok rá, és rémálmaim vannak tőle. Ide-oda hullámzott a mérkőzés, Tommy nyer vagy én nyerek, és így ment ez a legutolsó ütésig.
1: Mit mondott Roberto Duránról?
2: Idézem, okos volt, megfoghatatlan jó készséggel, és megtört téged. Durán nagyon sok ütést bevitt, és nagyon technikás volt.
1: Heglerről mi volt a véleménye?
2: A legerősebbnek tartotta, idézem, Hegler kétkezes volt, mindkét kezével ki tudott ütni. Engem nehezen ütött meg, néhányszor betalált, ami megrázott, az nem olyan volt, mint Hearns csapása. Nagyon taktikusan harcoltam ellene, ez vezetett eredményre.
1: Sugar Ray Leonardról beszélgettünk Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, az egykori kiváló boxoló Montrealban 1976-ban a kisváltó súlyúak között.

0: kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 2010 után ismét Mexikó Dél-Afrika nyitó mérkőzés lesz a labdarúgó világbajnokságon. Ballai Attilával köszöntjük Önöket. Méghozzá a labdarúgó VB felvezető sorozatunkban most azt fogjuk górcső alá venni, és megnézzük, hogy milyen érdekes meglepetés csapatok voltak. Más nem mondjak, 1990-ben Kamerunra felfigyeltünk, hogy majdnem bejutott a négy közé, de hát egészen 2022-ig kellett várni, hogy az első afrikai csapat, nevezetesen Marokkó, tényleg bejusson a legjobb négy közé. Hát akkor időrendben haladva, nem az első VB-vel, 1930-al kezdjük azért, hanem 1938-al, mert ott egy érdekes történet, egyrészt ugye a magyar csapat VB-döntőt játszott, másrészt például ki gondolná, hogy Kuba a legjobb nyolc közé jutott.
3: Így van, azért sem 1930-al kezdünk, mert azon a VB-n csak dél-amerikai és európai csapatok voltak, hát illetve Mexikó nem Dél-Amerika, de Latin-Amerikához soroljuk, és a most a vizsgálatunk tárgya a nem dél-amerikai és nem európai pozitív és negatív irányban nagyon komoly meglepetést okozó csapatok lesznek, tehát elsősorban afrikaiak, ázsiaiak, adott esetben Ausztrália, vagy észak-amerikai, közép-amerikai csapatok, mint 1938-ban Kuba, amely legyőzte és kiverte Romániát. Igaz, hogy megismételt mérkőzésen 2-1-re, de azért nem volt akármilyen siker ez. Tegyük hozzá, hogy a román futball még próbálta megemészteni azt a hatalmas nyereséget, amit ugye a trianoni békeszerződés után az ország és annak a sportja is bezsebelt. Nevezetesen azt a 103 ezer négyzetkilométert, ami a mai fogalmaink szerint Erdély, és azért ott nem akármilyen futballcsapatok és futballisták voltak. Jellemző módon az 1930-as román VB csapatnak egy román játék volt a csapatkapitány. Aztán már valamivel többen lettek, de amikor például 1938-ban 3-3-at játszottak Kubával az első mérkőzésen, akkor az egyik góllövők Barátki Gyula, a másik Dobai István volt, hát nem tipikusan román hangzású nevek. Mindenesetre a megismételt meccset Kuba megnyerte, és azért nem kis meglepetésre ezzel bejutott a legjobb nyolc közé, aminek őszintén örültek a svédek, mert a negyed döntőben velük játszhattak. Nem kis szerencsével haltolt el Svédország ezen a világbajnokságon a legjobb négybe, ugyanis a nyolc közétársért nem kellett játszani eleve, mert az osztrákokat sorsolták ellene, ám az Anschluss miatt az osztrák válogatottat addigra már bekebelezte a német birodalom és a német National Elf, úgyhogy a svédek a Kuba feletti 8-0-as győzelemmel ott voltak a legjobb négyben, ahol aztán a miénk Móresre tanították őket, de mondhatjuk, hogy a futball VB história első igazi nagy meglepetését Kuba okozta.
2: Kuba tehát 1938 egyik olyan ismeretlen kis ország, a csapata, amelyikről beszéltünk. Ha már Romániát szóba hozta, ők már 1930-ban ott voltak, mert hogy a román király nagyon szerette a labdarúgást, és az egész csapat utaztatásán kívül még azt is kifizette, hogy amíg ők elutaztak 3 hétre a tengeren túra, addig kapjanak fizetést, pedig ugye addig nem dolgoztak, tehát ennyit a román hozzáállásról. De ugorjunk egyet, mert hogy a második világháború közbeszólt, elmaradt két labdarúgó világbajnokság is, nem csak a nyári olimpia, és jött 1950, amikor is az Egyesült Államok csapata világszenzációt okozott, mert hogy legyőzött egy olyan csapatot, amelyik hát a futball ős hazája konkrétan.
3: A futball ős hazája Anglia, amely először nem azt mondom, hogy merészkedett ki a világbajnokságra, hanem először tette tiszteletét, először méltóztatott megjelenni a VB-n, hiszen korábban úgy gondolta, hogy hát nehogy már az ő szintje legyen az, hogy mindenféle ilyen csapatokkal neki álljon tétmeccseket játszani. És amikor ebből a fényes elszigeteltségből kilépett Anglia, akkor az Egyesült Államoktól 1950-ben Brazíliában 1-0-as vereséget szenvedett. Ez olyannyira hihetetlennek tűnt, hogy számos angol

0: hírügynökség át sem vette ezt az eredményt, hanem azt gondolták, hogy tévesen kopogta le a Telex, és 10-1-re nyertek valójában az angolok, csak lemaradt egy 1-es, azért néhány angol labban 10-1-es végeredményt közöltek, de aztán kiderült a szomorú igazság. 1-0-ra nyert az Egyesült Államok. Ezzel aztán Anglia kiesett, de az amerikaiak sem jutottak tovább ebben a sajátos lebonyolítási rendszerben. Minden esetre a futball őshazája, a futball tanítómestere nagyon súlyos leckét kapott rögtön az első VB fellépésén.
1: Az Egyesült Államok meddig jutott 1950-ben?
0: Nem ment tovább a csoportból, mert ott minden négy csoportnak csak a győztese játszott után egy 4-es döntött, és ebből a csoportból a spanyolok léptek be a legjobb 4-be.
1: Tehát itt nincs arról szó, mint az első VB-n, amikor 4-ek lettek 1930-ban.
0: Sőt, akkor tulajdonképpen megosztott bronzérmet kaptak a jugoszlávokkal, mert nem játszották le a bronzmeccset, bejutottak mind a ketten a legjobb 4-be, mind a ketten elveszítették az elődöntőt, de nem volt bronzmeccs.
1: Akkor még ez volt a lebonyolítás, de hát az a legelső labdarúgó világbajnokság. Ugrunk 1954-re, Magyarország Dél-Koreát kiütötte, és hát Dél-Koreáról addig meg a labdarúgásáról nem nagyon hallottunk.
0: Igazából itt se sokat. Dél-Korea minden esetre hozzájárult ahhoz, hogy a magyar válogatott, az aranycsapat máig érvényes rekordot állítson fel tulajdonképpen, mert ez a 9-0-as győzelem, ez... A dél-koreaiak feletti 9-0-as győzelem az olyan, hogy azóta sem győzött világbajnokságon egyetlen egy csapat sem 10 gól különbséggel. 9-el igen, például mi Salvadort vertük 1982-ben 10-1-re, de ennek az 1954-es meccsnek egészen más bájos képe volt, mint a későbbi nagy gól különbségű mérkőzéseknek. Például szemtanúk határozottan állítják, hogy 7-0 után az ázsiaiak leültek egy kicsit a fűbe pihenni, mert nem bírták a magyarok által diktált tempót.
1: Ilyenről sem hallottunk, nagyjából se előtte, se utána. Utána már biztos, hogy nem, hiszen egyre komolyabb labdarúgó világbajnokságot rendeztek 1970-től, például már lehetett cserélni, mert addig még az sem lehetett. Tehát ha már leültek pihenni a dél-koreaiak, akkor nem jelezhette mondjuk Kim azt a szövetségi kapitánynak, hogy cserélje őt le, mert elfáradt. 1966, na, a másik Korea is feltűnt.
0: A másik Korea is feltűnt, és egyáltalán nem ültek le pihenni a játékosai. Olyannyira nem, hogy a csoportban 1-0-ra legyőzték az olaszokat, ezzel ki is ejtették őket, ők viszont tovább jutottak a negyed döntőbe, ahol a portugálokkal találkoztak. Azokkal a portugálokkal, ugye, akik a csoportban 3-1-re a miénket megverték. Itt 25 perc után 3-0-ra Észak-Korea vezetett, de mielőtt mindenki nagyon beleélte volna magát abba, hogy óriási meglepetés érlelődik, 5-5 rúgtak sorozatban a portugálok, ezekből 4-et Eusébio, már szünetre feljöttek 3-2, és aztán 5-3-ra megfordították a meccset, és tovább léptek, de azt hiszem, hogy ez az Észak-Korea-Olaszország 1-0 volt 1966-ban az addigi VB történet legnagyobb meglepetése.
1: Igen, ez azért, hogy a top 10-ben is akár benne lehet. Tehát az, hogy az olaszokat kiejti egy addig ismeretlen Észak-Korea nevű ország és csapat, és a portugálok ellen is vezet 3-0-ra 25 perc után, bár ahogy mondtad, ennek jelentősége nem volt az 5-3-as a vereség és a kiesés miatt. Na de az már a negyed döntő volt 66-ban Angliában. Újabb 8 év, tehát ugrunk egyet, kihagyunk a 70-es mexikói VB-t, 74-ben pedig Haiti és Zaire a két különlegesség.
0: Igen, de ellentétes előjellel mind a ketten borzalmas veréseket kaptak. Zaire 0-14-es, Haiti 2-14-es gól különbséggel esett ki. Hát így aztán enyhén szóval királyok nem lehettek, de királyválasztók igen, mert Zaire abban a csoportban szerepelt, amelyben mellette a brazilok, a skótok és a jugoszlávok, és az a három csapat körbe döntetlenezett egymással, és végül a skótok azzal estek ki, hogy ők győzték le a legkisebb különbséggel 2-0-ra Zairét. Hozzáteszem, a brazilok is a második góljukat a második félidő közepén lőtték be nekik, és meg is könnyebbültek ettől, hogy akkor olyan nagyon nagy baj már nem éri őket, aztán utána még egyet valahogy bepréseltek, így múlták felül 3-0-ra Zairét, de ennek a csapatnak a valós erejéről azért sokat elmond, hogy a jugoszlávok mindjárt 9-et vágtak neki, 9-0 lett annak a mérkőzésnek az eredménye.
1: 1978 Argentína, mondhatom Skóciát is, mert hogy ők is főszereplők lehetnek, Tunézia és Irán mellett.
0: Igen, Skócia döbbenetes formát futott ezen a világbajnokságon, kontraformát. Nyitányként 3-1-re kikapott Perútól 1-0-ás vezetés után, és aztán az utolsó csoportmeccsén megverte Hollandiát, amely később VB döntőt játszott. Ezzel bejutott volna a következő körbe, ha legyőzi Irán, de nem sikerült legyőznie. 1-1-et játszott Iránnal, tehát tulajdonképpen a hollandok a továbbjutásukat Iránnak köszönhetik. Az NSK pedig megmutatta azt, ami később is ezek 1982-ben jelesül komoly gondot jelentett neki, hogy az észak-afrikai, az arab futballt játszó csapatokkal nem igazán tud mit kezdeni. 1978-ban az NSK Tunéziával játszott egy 0-0-t, de aztán még nagyobbba érte 1982-ben.
1: Ahogy mondtad, a hollandok pedig a döntőig meneteltek, és ahogy 74-ben, úgy 78-ban is elvesztették a világbajnoki döntőt, a labdarúgó VB-t, mert hogy most ez a téma a Nemzeti Sportrádióban, Ballai Attilával, Virányi Zsolt vagyok, és beszélgetünk méghozzá meglepetés csapatokról, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Perut mondtad, Perúról mi ugrik be neked? Nekem, amikor először gombfoci csapatként láttam, ugye én nem tudtam még, mert 74-ben születtem, hogy ők egyébként a 70-es években már VB szinten is feltűntek. Egy nevet viszont megjegyeztem, nem Oblitaszét, hanem Kubiasz nevű. Később kiderült, hogy őt ugye nem láthattam focizni, hát kiváló labdarúgó volt, azt mesélik róla, azt olvastam.
0: Ezen a bizonyos Peru-Skócia 3-1-es meccsen Kubiasz két gólt rúgott, a második és a harmadik perui gólt. Rúgott egy olyan szabadrúgás gólt, hogyha azt most valaki megnézi, hogy külső rűzte azt a labdát, meg mint az így úgy meglőtte, ma senki nem tud így rúgni, ahogy Kubiasz tudott. Ez nekem meggyőződésem. Egyébként is döbbenetes csapat volt azzal, hogy a mérkőzések előtt egy oltárkép előtt imádkoztak, azzal, hogy a játékosok számozása akkor 1-22-ig volt, és a 13-as meccset senki nem akarta felvenni, tehát majdnem 21 játékossal mentek, Kirogával, a félpályék cserező kapusukkal, Szotillal, aki bármelyik indián filmben játszhatta volna, Vinetot úgy nézett ki, Csumpitázzal, az a rendíthetetlen erejű védővel. Én nagyon szerettem Perut, akkor szerettem meg igazán, amikor legyőzte Skóciát 3-1-re. Más kérdés, hogy a skótokat is nagyon szerettem, és ez a meccs, meg az Irán elleni 1-1 jelentette a végzet.
1: Négy évvel később, 1982-ben megismertük Kamerunt, megismerhette a világ, majd elmondott, hogy mi volt a jelentőség és az emlékezetes tette ennek a válogatottnak, még a 90-es VB negyed döntő előtt, illetve, ahogy utaltál rá, NSK-nak megint jött egy észak-afrikai.
0: Igen, szoktunk afrikai futballról beszélni, de tulajdonképpen ez egy téves gyűjtőfogalom, mert létezik ugye az észak-afrikai arab futball, meg létezik a fekete afrikai futball, és a fekete afrikai futballból egyelőre csak Zaire-t láttuk igazán a VB-n 1982 előtt, ahogy már mondtam, ennyi szóval mérsékelt sikerrel. Aztán 1982-ben Kamerun veretlenül 3 döntetlennel esett ki a csoportjából. Annak köszönhette Olaszország a továbbjutását, hogy ugyanúgy 3 pontja volt, mint Kamerunnak. A gólkülönbsége ugyanúgy 0 volt, mint Kamerunnak, de 2-2 az 1-1-jel szemben, tehát több lőtt gól miatt az olaszok tovább léptek, és aztán meg sem álltak a világbajnoki döntőig, a kameruniak pedig mentek haza. Mint az algériaiak, akik azzal mutatkoztak be, hogy 2-1-re legyőzték az NSK együttesét. Az egyik gólt ugyanaz a Magyar szerezte egyébként, aki az 1987-es begdöntőben, ugye a Porto színeiben, és akkor is német csapatot vertek, a Bayern Münchent, és akkor is 2-1-re.
1: Ő volt a sarkazós egyenlítő gól szerzője.
0: A sarkazós egyenlítő gól szerzője. Hát itt a VB-n csak egy napi siker volt ez az NSK feletti 2-1, mert aztán az osztrákoktól az algériaiak kikaptak 2 góllal, és az osztrák nyugat-német meccsen lehetett egy olyan eredmény, amelyen mindketten tovább mennek, egy gólos német győzelem, és ezzel kiejtik az algériaiakat, csodák csodája meg is született, az NSK 1-0-ra legyőzte Ausztriát, és így ők tovább jutottak, az algériaiak pedig nem kis botránytól övezve kiestek a világbajnokságról.
1: Hát, hogy most mi lenne egy ilyen esetben, bár emlékszem, talán a 2004-es foci EB-n is voltam, amikor a skandinávok pedig az olaszokat ejtették ki, a dánok meg a svédek.
0: Így van. Az egy örök igazság szerintem, hogyha egy mérkőzésen létezik olyan eredmény, amely mindkét félnek megfelel, az az eredmény nagy valószínűséggel megszületik, attól függetlenül, hogy ezt az egyébként a becsületlen tagjainak tartott skandinávok, vagy pedig a adott esetben dél-európaiak vagy afrikaiak játsszák egymással ezt a meccset.
1: És ugye itt nem az egyenes kieséses szakaszról van szó, hanem még a csoportkörben. 1986, mondok egy nevet, Zaki, a marokkói kapus, na ez beugrik, hát azon kívül, hogy legutóbb akkor voltunk labdarúgó VB-n, de az egy másik történet.
0: Igen, Marokkó akkor azért már megmutogatta az oroszlán körmeit, és ugye valóban a oroszlánoknak is becézték őket. Angliával, Portugáliával és Lengyelországgal voltak egy csoportban, ahonnan tovább mentek. A portugálokat 3-1-re megverték, és aztán az NSK-val, tehát a nyugatnémetekkel játszották a 8-at döntőt, és bizony Mateuszék kínkeservesen 1-0-al Mateusz 87. percben szerzett góljával szenvedték túl magukat tulajdonképpen a marokkóiakon.
1: de aztán a sors olyan szempontból igazságot szolgáltatott, hogy az első afrikai csapat Marokkó lett 2022-ben Katarban, amelyik bejutott a legjobb négy közé, bár lehet, hogy egyébként ez a marokkói csapat jobban megérdemelte volna, bár összehasonlítani aztán fölösleges, mert teljesen más generáció. A nyugatnémetek meghozták a formájukat, hogy a végén csak ők nyernek. 1990 utaltam már rá, hogy Kamerun, és nem csak Omambik, hanem Milla és a társaik, ha már itt a perújakat így kiemelted, ez a 90-es VB, aki azt már látta, akár csak gyerekként a televízióban, azt mondja, hogy a kameruniakról maradt emlékezetes leginkább.
0: Igen, az afrikai futball áttörését hozta meg a 90-es évtized, ha már 1990-t a 90-es évtizedhez soroljuk, hiszen ugye rögtön a nyitánon legyőzték a VB címvédő argentinokat, aztán tovább mentek a csoportból, a nyolcad döntőben Milla két góljával Kolumbiát is megverték, és jött egy olyan negyed döntő, amely egészen a 83. percig úgy nézett ki, hogy Kamerunnak áll Anglia ellen. Ekkor Lineker hosszabbításra mentette ezt a meccset, és a hosszabbításban az angolok 3-2-re felülkerekedtek.
1: De mind a kettő gól 11-es volt. Tehát itt már az afrikaiak elfáradtak, és jogos 11-eseket fújtak be. Hozzáteszem, hogy természetesen gyerekként az angolok ellen szurkoltam a meglepetés csapatnak, tehát hiába szerettem őket, meg Linekert, az volt a baj, hogy biztos voltam benne, hogy Lineker be fog jelölni a 11-est, mert nem arról volt híres, mint aki kihagyja.
0: Igen, én az angoloknak szurkoltam ezen a meccsen, mint egyébként minden világbajnokságon, pontosan azért, mert akkor még éreztem rajtuk ezt a mentális fölényt, amit most te is említesz, hogy én is biztos voltam, hogy Lineker be fogja rúgni a 11-est, hogy nem küldi föld körüli pályára a labdát, mint ahogy mostanában klasszisok ezt teszik, és Lineker ki is használta ezt a kötelező esélyt.
1: Nem beszélve, hogy átérezte, de még egyszer mondom, hogy tényleg biztos volt az ember benne, hogy az angoloknak visszajött a remény, mert a kameruniak sokszor lefocizták őket, de a 11-es az 11-es, egy dolog van, be kell lőni, mind a kétszer belőtte Lineker, és így Anglia bejutott a négy közé, Kamerun pedig kiesett. 94, megjelenik egy újabb afrikai ország, amelyik látványos focit játszik, sőt, velük találkozunk a 96-os atlantai olimpián is, tehát Nigéria.
0: Igen, amely a bolgárok és a görögök legyőzésével csoport elsőként hatolt be a nyolcad döntőbe, és ott is nagyon-nagyon sokáig a 88. percig vezetett 1-0 az olaszok ellen. Ekkor Robby Baggio döntetlenre mentette ezt a meccset, majd a hosszabbításban az olaszok továbbjutottak. Milyen a sors? Hát, ha nincs Baggio, akkor Olaszország Nigériával szemben elvérzik a nyolcad döntőben. Így, hogy volt Baggio, így Olaszország tovább jutott, a VB döntőbe jutott, ahol aztán szegény Baggio nevét arról jegyezhettük meg, hogy a brazilok elleni 11-es párbajban, ami VB döntőben egyedülálló, ő hagyta ki az utolsó 11-est, ezután a lövés után kezdtettek a brazilok ölelkezni.
1: Ez volt a Rose Bowl stadionban, vagy keverem?
0: Igen.
1: És ez volt egy borzasztó, rossz magyar embernek nagyon rossz időpontban, éjszaka kellős közepén játszották a VB döntőt, és nagyon rossz volt. Tehát egy olyan 0-0 volt, amiért például akkor azt mondtuk, hogy ez kár volt. Én tudom, hogy lefeküdtem egy vagy két órára, majd felkeltem, majd bosszankodtam, hogy ez kár volt megnézni.
0: Igen, egyetértek. Minden idők
1: számára. Nyilván a helyszínen más, de a tévé előtt...
0: Ezt a brazil csapatot, ez már valamennyire európaizált brazil csapat volt. Bebeto, aki az egyik éke volt ennek a brazil csapatnak, szerintem az 1970-es brazil válogatottban az első 20 csatár közé nem fért volna be. Aztán így a brazilok mégis világbajnokok lettek.
1: 1998, ugye 94-ben az USA egyedül rendezte a világbajnokságot, a labdarúgó VB-t, most pedig majd Kanadával és Mexikóval hármasban, de 98-ban visszatért a labdarúgó VB Európába, és megérkeztek a franciák, mert hogy ezt megnyerik, de most nem róluk fogunk beszélni, hanem az itteni meglepetés csapatokról. Nigéria is szóba kerül, Marokkó is, meg Skócia is.
0: Igen, Marokkó megint megmutatta, a skótok, a szegény skótok. A magyar válogatott mellett szerintem a VB-ken a legpekesebb csapat a skót volt. A legnagyobb fejrelásokat tudta produkálni, úgy, hogy sokkal több volt benne. Itt most 1998-ban éppen Marokkótól kapott ki 3-0 a csoportba, és Marokkó ezzel nem jutott tovább, viszont a skótokat is magával rántotta, mind a ketten kiestek. Ellenben Nigériával, amelyik csoportgyőztes lett, például a spanyolok feletti 3-2-es diadallal, és ebben a csoportban Paraguay lett a második. Igaz, hogy aztán a végjátékig már érvényesült a papírforma, és a nigériek nem jutottak el.
1: Egy érdekesség, hogy 1998 után jutott ki a mostani 2026-os VB-re 3 európai ország is, pont Skócia az egyik, Norvégia a másik, és Ausztria a harmadik, és 98-ban, ha jól emlékszem, itt a norvégok egy olyan csoportban végeztek, hogy 3 döntetlen volt, és azzal kiestek talán mind a vagy pedig egy győzelem, egy döntetlen, egy vereség, de hogy pont azonosság volt négy csapatnál, itt nem a kis csapatok voltak, hanem kicsit ilyen alibi eredmények születtek, és a végén négy ponttal is ki lehetett esni, de ez egy másik történet. 2002-ben viszont megjelent egy újabb nagy kedvenc, Szenegál, mert rögtön a világbajnokot legyőzi a nyitó meccsen.
0: Igen. Szenegál Franciaországot 1-0-ra legyűrte, aztán úgy játszott Uruguayjal 3-3-at, tehát egy másik világbajnok csapattal, hogy a félidőben még 3-0-ra vezetett. Nem akármilyen csoport volt, tegyük hozzá, de én a 2002-es világbajnokságon Koreában voltam, onnan tudósítottam, így végig kísérhettem a dél-koreai csapat.
1: Hát, na minek minősíted?
0: Enyhén szólva komoly hátszéllel támogatott útját a legjobb négy közé. Már az utolsó csoportmeccse se volt akármi a hazai gárdának, 1-0 Portugália felett. Aztán a nyolcad döntőben az olaszokat hosszabbításban győzték le 2-1-re. Tottit a játékvezető második sárgalappal műesésért kiállította, pedig az minden volt, csak műesés nem. Lehet, hogy 11-es nem kellett adni, de hogy műesésért második sárgát adni nagyon kemény volt. Az oroszok így emberhátrányban fejezték be ezt a meccset, de az kétségtelen, hogy kaptak két gólt.
1: És jött a spanyolok ellen egy negyed döntő, amit utólag úgy neveztem, hogy a spanyolok nem tudtak annyi gólt rúgni, hogy esélyük legyen tovább menni.
0: Hogy legalább egyet megadjanak belőle. Tehát az egészen elképesztő volt, ezen a meccsen is ott voltam. Lőttek egy olyan szabályos gólt a spanyolok, hogy senki nem tudta, hogy egyáltalán milyen indokkal vették el tőlük. Találgattak, hogy Joaquin kivezette a labdát az alapvonalon túl, nyilvánvalóan nem vezette ki. Valaki azt mondta, hogy les, de hát hogy lehetett les, amikor éppen az előbb még arra beszéltek, hogy az alapvonalon túl vezette a labdát az, aki beadta szélről. Hát nyilvánvalóan csak hátrafelé jöhetett a labda. A közönség is, a helyi dél-koreai közönség is teljesen lelombozódott, hogy hát 1-0-ra vezetnek a spanyolok. Aztán elkezdtek kérdezni, mikor látták, hogy szabadrugással folytatódik a játék, nem középkezdéssel. Más kérdés, hogy a 11-es párbajban győztek, aztán a hazaiak, ott már a bíró nem manipulálhatott, de talán nem véletlen, hogy éppen Joaquin rontott el a büntetőt, aki szerintem addigra már elkibeteg volt a rendes játékidőben történtek miatt. Így aztán bejutott Dél-Korea legjobb négy közé, ahol már nem volt indoka mellett, hogy tovább segítsék, mert a bronzmeccset Szőulban játszották, a döntőt Japánban, és mivel elvesztett az elődöntőt Dél-Korea, ezért szépen maradhatott Szőulban, és játszhatott egy bronzmeccset. Más kérdés, hogy azt elveszítette a törökökkel szemben.
1: Mert hogy a törökök pedig 2002-ben világbajnoki bronzérmet szereztek, hát azért két spanyol gólt, hogy visszavontak, egyáltalán ilyennek sincs múltja, és ne is legyen ilyen a jövőben. 2006, tehát 20 évvel ezelőtt Németország, és ezen a VB-n Ausztráliáról is beszélhetünk, meg Gánáról.
0: Igen, mert Gána a cseheket verte 2-0-ra, és jutott tovább, a csehek ezzel kiestek. Ausztrália pedig Horvátországot ejtette ki. Ugye Horvátország előtte és utána is nagyon-nagyon jó szerepelt világbajnokságon. Az VB bronzérmet nyerni nem akármi, de itt az Ausztrália kelleni 2-2-vel búcsúztak. És körülbelül innen lehet Ausztráliát komoly csapatnak számítani, szerintem.
1: Gána egyébként majd a 2010-es VB-n, a dél-afrikai világbajnokságon is szóba került, tehát már beszélhetünk is róla, hiszen Gána megérdemelte volna, hogy az első afrikai ország legyen a legjobb négy között, de hát nekik sem sikerült.
0: 2010-ben az egy döbbenetes mérkőzés volt, amikor, hát ugye Gána eleve a csoportjából, ahogy tovább jutott, az se volt akármi, aztán a negyed döntőben Uruguayjal találkozott, rendes játékidő, hosszabbítás, döntetlen állás, 120. percben az egyik gánai játékos gólba tartó labdáját Suárez kézzel kiütötte a gólvonalról, piros lapot kapott, Gána pedig megérdemelt büntetőt, amelyet aztán Guillen, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, de tudjuk, hogy kiről van szó.
1: Asamoah Guillen, igen.
0: Igen, a lécre vágott, a lécre bombázott, ezzel Suárez szabálytalansága azt jelentette, hogy megóvta a csapatát a góltól és a kieséstől, mert utána a 11-es párbajban Uruguay kerekedett fel, hozzáteszem, Guillentől nem akármilyen lélek jelenlét volt, hogy miután kihagyta ezt a 11-est, a 11-es párbajban azt hiszem az első lövés az állt oda, és az belőtte. De akkor már az is kevésnek bizonyult, hát egyre korábban kellett volna belőnie.
1: És azt hiszem olyan támadás végén volt ez a kezezés, hogy előtte a kapus még védett
0: és
1: a második
0: igen,
1: lövés,
0: igen.
1: Viszont már rafkós Uruguay nyilván tudta, hogy ahogy a játszótéren is mondtuk, hogy minden jobb, ami nem gól. Ő megragadta ezt az utolsó utáni szalmaszálat, és ezzel valóban Gánát elütötte a továbbítás lehetőségétől, és ahogy mondod, itt a csoportból Gánának az útja nem is volt olyan könnyű. Mert itt még Dél-Koreát is szóba hoztad, Japánt.
0: A Dél-Korea, a Japán Egyesült Államok, Gána továbbított, az olaszok meg a franciák ezzel szemben pedig csoport utolsóként estek ki, úgyhogy nem akármit. Azért eddigre már felborultak a megcsontosodott erőviszonyok.
1: 2014, itt megmegyünk Brazíliába, és hát itt is volt bőven meglepetés már a csoportkörben.
0: Igen, nem is akármilyen. Olyan csoportot sikerült összehozni, amelyben három korábbi világbajnok is szerepelt. Anglia, Olaszország és Uruguay. És ebben a csoportban a negyedik gárda, Costa Rica végzett az első helyen. Uruguay még tovább ment. Én Olaszországban voltam akkor éppen, és ott éltem meg az olaszok kiesését. Hát elmondhatatlan, hogy milyen nemzeti gyász volt gyakorlatilag. Azt hitted Kaorléra, ahol mi voltunk, hogy ez nem egy nyaralóhely, hanem egy holtváros. Gyakorlatilag vége lett mindennek.
1: Tehát Costa Ricának nagy múltja nem volt. A 90-es VB-n megjelent, de azon kívül, hogy szint jelentett olyat, hogy három világbajnokot megelőzően, ez teljesen komolytalan, esélytelen.
0: Ez abszolút. És aztán utána haladt tovább szépen, mert ugye a nyolcad döntőben a görögöket is kiejtette, majd a negyed döntőben a hollandokat is nagyon próbára tette, végül 11-es párbajban esett csak ki Costa Rica.
1: Itt még mit lehetne kiemelni a 2014-es brazil VB-ről, miközben valóban ez volt a nagy meglepetés?
0: Hát például az Egyesült Államok például Portugáliát ejtette ki, Algéria az oroszokat, úgyhogy ahogy mondtuk, tehát itt már...
1: Itt hullottak az európai nemzetek.
0: Igen. Itt már messze nem másfél földrésznek a csapatai uralták a nemzetközi futballt és a VB-t.
1: És zárásul akkor a 18-as VB-t átugorva, a legutóbb, mint Katarban, ugye szóba hoztam már többször Marokkót, amelyik a legjobb négy igen, elment első afrikai országként, és végül negyedik lett.
0: Így van, csoport elsőként zárt, aztán a nyolcad döntőben a spanyolokat, a negyed döntőben a portugálokat ejtette ki, és végül bronzmeccset játszhatott a horvátokkal, az 2-1-re ugyan elveszítette, de az, hogy afrikai csapat 4-be volt világbajnokságon, az megint az egyetemes VB históriában egy egészen új mérföldkő.
1: És megtaláltam különben a nagyon kedvencemet, a Szenegálit, Buba Diop, ott, mert hogy ők ketten voltak, volt egy másik Diop is, tehát ezeket a neveket ott megtanulta az ember 98-ban, mert pontosan a 2002-ben, amikor a 98-as világbajnok franciákat legyőzték a szenegáliak. Balai Attilával, Virányi Zsolt beszélgetett a labdarúgó VB-k meglepetés csapatairól, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Az MTK szerződtette be Lényesi Csabát, a Kecskemét csapatkapitányát. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Nyáriasra fordul az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Szerződtette be Lényesi Csabát, a másodosztályú Kecskemét csapatkapitányát a labdarúgó NB1-ben szereplő MTK. A két klub megállapodásának részeként Szépe János, a fővárosi együttes hátvédje, a Lilafehéreknél folytatja pályafutását. Belényesi eddig 97 élvonalbeli bajnokin lépett pályára, és tagja volt a 2022-2023-as idényben ezüstérmes kecskeméti keretnek. A 32 éves belső védő az élvonalban 3, a másodosztályban 1 idényen keresztül futballozott a KTE-ben. A labdarúgó NB1-ből frissen kiesett Diós Győr keretéből 4 kölcsönjátékos is visszatér klubjához. A nigériai Peter Ambrose, a skót Aberdeen, Babos Bence a Videoton, a gambiai Lamin Koli a Puskás Akadémia, Pető Milán pedig a Paks labdarúgójaként szerepelt a miskolci együttesben. Miután eldőlt, hogy a DVTK a következő idényben a másodosztályban indul, a klub vezetés elköszönt a horvát kapustól, Karlo Szenticstől is. Ma este rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőjét Isztambulban. A Freiburg-Aston Villa mérkőzést 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti. A Freiburg még sohasem jutott döntőbe egyik európai kupasorozatban sem, ráadásul egy győzelemmel a BL szereplést is bebiztosíthatná a német együttes. Az Aston Villa pedig 1982 után játszhat újra európai kupa döntőt. Örkény Lili és Balogh Mátyás számára a nyitókör jelentette a végállomást az olimpiai kategória vegyes csapatversenyében, az íjászok antaliai Európa-bajnokságán. A magyar páros ma egy bolgár kettőstől kapott ki.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett, erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 000 érkeznek az ánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat. A honvédelem napja miatt holnap zárva lesznek a toborzó irodák. A katonai pálya iránt érdeklődőket pénteken már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-e azért a Magyar Honvédelem napja, mert 1849-ben ezen a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. Egy hónap alatt 112 000 jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A P&Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okoseszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. A BKK tervei szerint a bankkártyás fizetésen alapuló rendszert 2028-tól fokozatosan kiterjesztik a teljes budapesti és agglomerációs közösségi közlekedési hálózatra.
0: Közlekedés.
3: Korábban baleset történt az M3-as főváros felé vezető oldalán Kerekharaszt térségében, a 49-es kilométernél. Csak a belső sáv járható, 2-3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Országszerte süt a nap, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Most általában 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Éjszaka 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Bajnokok Extra mai adásában Ballai Attilával beszélgetünk, én Virányi Zsolt vagyok, és a témánk egész pontosan egy személy lesz. Albert Flórián az egyetlen magyar labdarúgó, aki aranylabdát nyert. Rögtön eszünkbe juthat az 1962-es vagy a 66-os világbajnokság, hiszen az időtájt a magyar labdarúgó válogatott, majdnem azt mondom, hogy éremért utazott a VB-re, és nem volt olyan szenzáció, hogy a negyed döntőig jutott, inkább az volt a csalódás, hogy nem jutott tovább, tehát reális esélye volt akkor a válogatottnak tovább menni Albert Flóriánnal, aki végül is 1967. december elején tudta meg a nagy hírt, vagy legalábbis a közvélemény akkor tudta meg, hogy ő lett az egyetlen magyar aranylabdás. Mi az, ami elsőre eszedbe jut neked? Aki ugye volt a Ferencvárosi Tornaklub a labdarúgó szakosztály sajtófőnöke is jó hosszú időt, és ráadásul pont az 1990-es évek közepén, az a bizonyos BL korszakban. Akkor Flóri bácsi mennyit járta? Ott élt a klubban?
2: Ott élt a klubban, és az idegenbeli bajnokok ligája mérkőzésen, de nem csak a bajnokok ligájában, hanem a többi nemzetközi kupa meccsen is, tehát például amikor Portóba ment a Fradi, amikor Athénba ment, akkor ugyanaz a kép játszódott le minden reptéren, megérkezett a Ferencváros küldöttsége, elől ment a csapat, valahol hátul Albert Flórián, és jöttek a portugál vagy a görög újságírók, akik átrobogtak a csapaton, majd a szószoros és átvitt értelmében is leborultak Albert Flórián előtt, a fotósok is, meg akik interjút akartak készíteni, őt mindenki ismerte, és először mindenki őt kereste, még a 90-es évek közepén is.
1: Egész pontosan 1941. szeptember 15-én egy népes család hatodik gyerekeként, vagy gyerekként Herceg-Szánton született, és akkor még azt nem emeltem ki, hogy mint egyetlen magyar aranylabdás labdarúgó bizony azt is elmondhatta, hogy a fia azért nem esett az alma messze a fájától, mert hogy ő is labdarúgó lett a Ferencvárosban, de ez egy másik történet. Most a Bajnokok Extrában Attila egy kicsit azt meséld el, hogy honnan indult ez a Herceg-Szántói fiatalember.
2: 1952-ben költözött fel, hát akkor még így mondták, most is mondják így a család Budapestre, és már ebben az évben megjelent a Ferencváros toborzóján, azon a bizonyos legendás hátsó füvesen Albert Flórián, és ezen a toborzón nem túl nagy meglepetés, de megfelelt. És már is a Ferencváros igazolt játékosa lett, onnantól kezdve tartott a barátságuk Rákosi Gyulával, és ismerték egymást.
1: Mert hogy együtt jelentkeztek erre a toborzóra.
2: Így van, bár Gyula bácsi idősebb volt Flórinál. Ahogy a császár Albert Flórián egy interjúba később mesélte nekem, az egyik bátyja a Fradinak szurkolt, a másik a Nagyváradnak, ő pedig a Fradira ment el a toborzóra, de akkor a sor volt, hogy az a Nagyvárad térig ért, tehát tulajdonképpen megfelelt mindkét elvárásnak, és innentől kezdve számított a Fradi játékosának. Pontosabban persze a Kinizsi játékosának, mert az 1950-es években ezen a néven és piros-fehér mezben játszott a Fradi. Flóri ezt egy idillikus időszakként, korként írta le. Szó szerint itt is idézhetem, mert azt mondja, hogy kaptunk 2,70 ér, már 2 forint 70 fillérért egy tanulóbérletet, hetente egyszer 2 deci tejet, amit kannával hoztak ki a pályára, és azzal boldogok voltunk. Majd úgy folytatta, hogy 2 forintért vehettünk diákjegyet a Népstadionba a kettős meccsre. Volt kit bámulni, kitől tanulni. Ott játszott előttünk Bozsik, Kocsis Sanyi, Hideg Putinándi bácsi, csupa világklasszis, Puskásról nem is beszélve. Aztán amikor az 1954-es VB-ről és az aranycsapatról mesélt, akkor egy nagyon érdekes képet villantott fel, azt, hogy a döntő napján éppen otthon volt Herceg-Szántón, a falu egyetlen rádióján hallgatta az egész falu a közvetítést, ott kuparogtak körülötte a Herceg-Szántóiak, de hát a aranycsapat mellett a rádió is bánta ezt a 3-2-es vereségét, mert baltával szétverték a falu egyetlen készülékét, úgyhogy onnantól kezdve egy ideig nem volt rádió Herceg-Szántón.
1: Nekem, ami egyből beugrik, az például a nagyon jellegzetes, nem csak a fizimiskája, hanem a hangja. Tehát kellően kinyitotta a száját, érthetően tisztán, és elég hangerővel beszélt, tehát nyilván ezt ő meg is követelte. Nem tudom, hogy játékosként, ugye legendák keringenek vele kapcsolatban, vagy körülötte, hogy milyen meghatározó játékos volt, meg a csípőre tett kéz, majd erről is mesélhetsz, de vele csak úgy lehetett kezet fogni, hogy egy ilyen határozott mozdulattal, mert gondolom, hogy egész másképp vette azt, aki nem olyan volt, mint ő.
2: Ahogy mondod, határozott kézmozdulat, kézszorítás, a szemedbe nézett, döbbenetes élmény volt nekem, akkor még kezdő újságírónak, hogy szinte nem tudtam megelőzni a köszönésben, és amikor elváltunk, vagy elbúcsúztunk egymástól, akkor szinte mindig ugyanazt mondta, puszilom a családodat. Mondta ezt nekem a szinte kezdő újságírónak, az egyetlen aranylabdás magyar futballista, a Ferencváros báványa, a császár, aki egyébként annyira tudott hétköznapi ember lenni. Ugye a Szépföldi útról járt be a Fradiba dolgozni, a Szentendrei hévvel, majd metróval, ott nézték az emberek, hogy valóban Albert Florian itt utazik a héven meg a metrón, akik ezt nem tudták. Aztán a tanúja voltam annak, hogy amikor a 95-ös BL sorozat idején gyakorlatilag a Fradi étterembe se lehetett bemenni, mert mindenki oda próbálkozott bejutni, akkor is neki a legfontosabbak a régi barátok voltak. Az a 2-3 szinte gyerekkori cimbora, aki szerényen megvárta a klubház vagy az étterem bejáratánál, Flóri, a császár kiment eléjük, leültek, és ő velük beszélgetett. Nagyon különleges ember volt. Igazi úri ember volt. A legsúlyosabb atrocitás, amit fejeztek vele kapcsolatban, a játékvezetéssel kapcsolatban és reklamálás az az volt, hogy egyszer az egyik bírónak azt mondta, hogy Spori, betegnek érzi magát? Majd Fenyvesi megvizsgálja. Ugye a csapat balszélsője, aki állatorvos volt, tehát ez mondjuk akkor lehet, hogy nem volt egy túlságosan elegáns szöveg, de ennél tovább ő soha nem ment. Amikor megkérdeztem, ugye Varga Zolival való viszonyáról annyit cikkezett a sajtó, és Varga Zoli is sokat beszélt erről, akkor a császár elkerekedett szemmel azt mondta, hogy ő szerette és tisztelte Varga Zolit. Ő nem érzékelte, hogy közöttük probléma lett volna. Hát hogy is lett volna, ő 4 évvel idősebb volt és világklasszis. Zoli meg lehet, hogy egy lázadó újonc, de csak a háta mögött brummogott. És Flóri annyit mondott, hogy egyébként, amikor a szövetkezeti lakásomból a Szépföldi útra költözhettem, akkor mindent megtettem azért, hogy a szövetkezeti lakásomat Varga Zoli kapja meg, és az 50. születésnapomra az első hívószóra hazajött. Nem hiszem, hogy olyan rosszba lettünk volna.
1: Mit jelenthetett számára a Grund, ahonnan elindult? Tehát említettük már Herceg Szántót, ahol született. Aztán jött ez a bizonyos toborzó itt a Ferencvárosban.
2: Így van, ahogy mondod. A Grunddal kapcsolatban egyszer én megkérdeztem, hogy hát neki könnyű volt, neki talán Grundra se volt szüksége, mert egy Isten áldott a tehetség volt, és tudott mindent. De erre a következőt mondta. Az Isten áldotta született tehetség szólam. Az biztos, hogy a génjeinkben hordozunk valamit, de például lőni azt tud rendesen, aki az edzések után megkérje a kapust, hogy maradjon még kint, és addig rugdos neki, amíg bírja. Amit nem szabad sajnálni, az az idő. Mármint, ha futballista akarsz lenni. És azt is hozzátette, hogy Grun nélkül egyesületben csak akkor lehet megtanulni futballozni, ha van kitől. Mert ha a gyerek azt látja, hogy az edzője meg tudja mutatni neki azt, amit ő nem tud, és az edzője sokkal jobban tudja, akkor egyrészt ott van előtte a példa, másrészt ezt a szót használta, emlékszem a császár, hogy másrészt ott van a gyerekben a dafke is, hogy nehogy már, ha ez az öreg bácsi meg tudja csinálni, akkor én ne tudjam megcsinálni.
1: Minden sportág iránt érdeklődött? Tehát amit már korábban is beszéltünk, hogy ott volt az Üllői úton, ott volt a székházban, mindenkihez volt egy kedves szava, és tulajdonképpen a többi sportágak képviselővel is foglalkozott, mert még arra is emlékszem, hogy a Népligetben, ugye azóta már felújított sporttelepen, hát ott nézte az utánpótlás meccseket, és akkor ott kiszúrta, ha valaki tehetséges volt.
2: A futball utánpótlásban folyamatosan jelen volt, de még aktív játékosként is mesélte, hogy még az edzőtábor is kikéreckedtek, ha nem engedték őket, akkor adott esetben palánkbérlettel kimentek, hogy megnézzék a Jégkorong csapat meccsét, mert a Jégkorongot téli focinak hívták. A női kézilabda meccseken is rendszeresen ott volt, kis túlzással nem kezdődhetett el úgy meccs, hogy a Flóri bácsi meg nem jelentés adott esetben, nem tolt egy babakocsit, a babakocsiba pedig a leánya Albert Magdi volt, akiből mit ad Isten kézilabdázó lett később. Tehát volt egy olyan fradi család, amelynek a futballisták és a futballisták legjobbja, a vezéregyéniségük Albert Florian is abszolút szerves része volt.
1: Mennyit tudtál meg, amikor beszélgettél vele a feleségével, mert úgy tudom, hogy az Irénnel való kapcsolat is egy ilyen különleges történet.
2: Azért volt különleges történet, mert a felesége, aki színésznő volt, gyakorlatilag Flóriért feláldozta a pályafutását. Tehát nyilvánvalóvá lett számára, hogy onnantól kezdve, ha úgy tetszik, két dudás nem fér meg egy családba. Tehát, hogyha valaki megy a világhírnév felé, akkor a másiknak az országos hírnév felé vezető úton azt kell mondani, hogy hát én mostantól azért vagyok, hogy ez az ember kiteljesedhessen. És hogy a család békéje és egysége és fix hátországa meglegyen. És ez a leosztás az érvényben is maradt.
1: Milyen út vezetett aztán a válogatottságig? Én egyet olvastam, hogy a Hernádi utcai iskolában dr. Lakat Károly volt az egyik tanára, aki aztán később ugye a Ferencvárosnál is edzője lett.
2: Hát igen, ez egy nagyon érdekes történet volt a válogatottsága, mert ugye Flóri 1941 őszén szeptemberében született, de 1959. júniusában már válogatott volt. Tehát még nem töltötte be a 18-at, amikor a svédek ellen már játszott a válogatottban. Van egy olyan érdekes sztori, hogy amikor először látta a Fradiban Schlosser Imre Slózi, a Ferencváros első nemzetközi klasszisa, és hát akkor Albert, hogy mondjam, nem dúzott még az erőtől, akkor Slózi a mellette ülőnek odaszólt, hogy már ide jutottunk, ide jutott a Ferencváros, hogy ilyen Albertekre is szükség van. Na hát erre elég gyorsan rácáfolt. Tehát még a 18-on innen válogatott lett, aztán a harmadik válogatott meccsén már vágott egy mesterhármast a jugoszlávoknak, majd még ugyanebben az évben a komplett nyugat védelmet és a középpályasort úgy elfektette, de szinte a szószoros értelmében, hogy minthogyha babák lettek volna, és így talált a hálóba. Azt gondol az ember, hogy ez egy annyira egyenes út volt, hogy a kikövezett út vezetett a világhírnévig, de nem. Amikor 1959-ben, tehát még mindig abban az évben vagyunk, amikor bemutatkozott a válogatottba, a magyar csapat kikapott a Szovjetuniótól, ezzel nem jutott be az Európa-bajnokság négyes döntőjébe, akkor volt a következő meccs, az a bizonyos belgrádi jugoszlávok elleni találkozó, és Baroti Lajos bácsi, a szövetségkapitány, behívta Görös Titit és Albert Flórit, és azt mondta neki, gyerekek, itt az utolsó lehetőség, hogy válogatottak maradjatok. Ezt Flóri elég komolyan vehette, mert rögtön rúgott, illetve fejjelt is 3 gólt a jugoszlávoknak, úgyhogy válogatott maradt.
1: Felírtál ide egy nagyon jó szempontot, egész pontosan az egy kérdés, hogy az 1962-66-os VB-n levő csapat ugye meddig juthatott volna centerben Albert Flóriánnal? Ez egy jó kis riporteri feltétel, egy kérdés.
2: Igen, és ez a császárnak örök szívfájdalma volt egyébként. Úgy éreztem én, hogy a 62-es csapatot egy picit azért tagsálta többre, mert azt mondta, hogy akkor a negyed döntőt a szovjet játékvezető Latisev vette el tőlük, ugye Tihi egyértelmű gólját nem adta meg.
1: A csehszlovákok
2: ellen. Így kaptunk ki a csehszlovákoktól, és így jött létre a csehszlovák-jugoszláv elődöntő, miközben mi a jugoszlávokat 1962-ben visszatekintünk, tehát kb. 30 éve folyamatosan vertük. Tehát a Flóri bácsi úgy gondolta, hogy ha a csehszlovákok ellen tovább jutottunk volna, akkor a jugoszlávok ellen is tovább jutunk, és létrejött volna a magyar-brazil döntő 1962-ben.
1: Chilében.
2: Amiről annyit tudunk, hogy 54-ben megvertük a brazilokat, majd amikor legközelebb játszottunk velük világbajnokságon 12 év után, 1966-ban, akkor is legyőztük őket. Ez persze túlzás lenne állítani, hogy akkor 62-ben világbajnokok lettünk volna, de ez biztos, hogy örök szívfájdalma volt Albert Flóriánnak, és 1966-ban éppen a brazilok ellen mutatta meg, hogy ki ő és mit tud. Azt gondolom, hogy ez volt a legnagyobb meccse, ennek érdemes szentelnünk egy külön pár gondolatot.
1: Igen, mert ezt még a BBC is közvetítette, és ennek azért a felvételeit, ha most le tudnánk játszani, és valaki gyorsan fordítaná, szóval érdemes lenne azt is meghallgatni, azt a közvetítést így angol tolmácsolásban.
2: Így van. Az interneten fenn van ez a meccs, érdemes a BBC-n meghallgatni, megnézni is, de meghallgatni is, mert egészen hátborzongató. Nem csak az, hogy a riporter beszél, mert a riporter is olyasmiket mond, hogy például amikor Mészői felkötött karral visszajön a pályára, akkor az angol riporter azt mondja, hogy azt hiszem, ez a legbátrabb cselekedet, amit életemben futballpályán láttam. És a Liverpoolba, a Goodison Parkba, tehát a régi Everton pályán, most már mondhatjuk itt, hogy a régi Everton pályán játszották ezt a meccset, teltház, ugye az angolok nagyon megtanulták tisztelni a magyar futballt, és elkezdődik a mérkőzés. Rögtön az elején iszonyatos nagy lövés száll a magyar kapura, Lima lövi, Gellei Józsi bácsi védi, és a közönség elkezd szurkolni. Több tízer torokból hallod, hogy Hungary, Hungary, Hungary. És ugye jön az a csodajáték. Albert Flóriánra, ahogy te is mondtad, akire sokszor mondta, hogy csípőretett kézzel áll, ezt a meccset végig futotta, végig robotolta, és gyakorlatilag nem tudták elvenni tőle a labdát. Egyébként sem nagyon lehetett tőle elvenni, olyan ösztönös zseni módjára vezette maga alatt, hogy szabályos eszközökkel nem lehetett. Mint hogyha egy 10 centis kis póráz lenne a bokájára kötve, és a másik vége a labdán lenne. Tehát ő nem szöktette magát hosszan, még véletlenül se. Hol cselekkel, hol csak ritmusváltásokkal, rendszeresen végigment a brazil védelmen. Egyébként a legszebb szólója az egy negyedik magyar gól előtt született, amit nem adtak meg a játékvezetők értetetlen okból, gyakorlatilag végvitte a pályán a labdát, és leadta Farkasnak, aki lőtt egy hatalmas gólt, de ezt már szerintem kegyeleti okokból a bírók nem adták meg, hogy mégse verjék meg a regnáló világbajnokot 4-1-re, elég lesz 3-1 is. És ezen a meccsen történt az is, hogy a harmadik gólunk után, amikor hozzák a brazilok középkezdéshez a labdát, akkor az angol közönség nyilvánvalóan a magyar csapatnak címezve, kórusba kívül, hogy we want more. Magyarul ez nagyjából még ennyi nem elég, és amikor Albert, mert tényleg annyit futott azon a meccsen, hogy egészen elképesztő, és egy kicsit húzza a görcs a lábát, leül, és szalad behozza a gyúró, akkor a Goodison Park teljes közönség azt kívül, hogy Albert. Még most, ha visszagondolok rá, hátborzongató.
1: De nem csak ez, ugye itt a Bajnokok Extrában Albert Florianról beszélgetünk, Ballai Attilával, én Virányi Zsolt vagyok, hanem például a 65-ös VVK győztes Ferencvárosban is a Torinóban elért a Juventus ellen 1-0-es győzelemben is benne volt. És aztán jön egy nagy váltás, majd a 69-es a sérülés, illetve a 69-et követően, és az a sérülés, ami meghatározta, illetve nagyjából el is döntötte a pályafutása végét.
2: Igen, hát mai észre visszagondolni arra, hogy nemzetközi kupadöntőt játszik a Ferencváros 1965-ben a Juventusszal, és úgy alakul, hogy a hagyományos oda-visszavágó helyett a Fradinak már amerikai túrára akar menni, egyszerűen nincs ideje lejátszani az oda-visszavágót, és az olaszok azt mondják, hogy jó, de akkor az egy mérkőzés Torinóba lesz. És a Ferencváros belemegy abba, hogy a Juventusszal az oda-visszavágó helyett egy meccsen dönts el a Vásárvárosok kupája sorsát, ez a meccs Torinóban van, és a Ferencváros legyőzi ott a Juventust úgy, hogy a másnap pölasz tapok azt érek, hogy megérdemel győzelem született, az egyénileg jobb játékosokból álló, taktikailag és fizikailag felkészültebb csapat nyert. Olyan szinten ügyeltek Albertre, hogy minden támadásnál ráfigyeltek elsősorban, és lögdösték ki a labdalról, amennyire lehetett az olasz védők, és a győztes gól előtt is tulajdonképpen kilökték Florit a labda alól, aki ment volna a játékvezetőhöz reklamálni, és akkor szóltak neki Rákosék, hogy Flóri, ne reklamálj, Fenyő befejelte, hátrányzat, és látja, jó, vezetünk egy nőr, akkor nem reklamálok. Így is maradt. És aztán jött az a bizonyos 1969-es meccs Dániában, a világbajnoki selejtező, amikor a dán kapus Engedal ráugrott a lábára, hogy mekkora a sajtó felelőssége, az nagyon megmutatkozik ebben a szituációban. Előtte a Népsportban született egy írás arról, hogy a Flóri már úgy visszavesz, már igazából takarékon játszik, hogy csípőre teszi a kezét, hogy megáll a félpályán, hogy nem megy bele kemény szituációkba. Azt mondja, hogy ő ezután igazából ki se akart menni Dániába, mert érezte, hogy valami baj lesz, valami nem lesz rendben. És hogyha nincs ez a cikk, akkor azért az elveszett labdaért már valószínűleg nem indul el így. Gyakorlatilag a kapus a térdét is tönkretette, de kis túlzással a pályafutását is ketté törte, mert bár ez 1969-ben történt, és 74-ig még aktív volt Albert Florian, de
1: utána már nem ugyanaz az Albert Florian volt, akik látták.
2: Így van. Ez már nem az ezt Albert mondták. Florian volt.
1: Igen, így igen. Te is meg tudod ezt erősíteni tulajdonképpen, igen, hogy igen. Albert Florian, és hát ahogy mondod, ennyi múlik, hogyha ott egy kicsit még olyan császárosabb, és nem figyel arra, hogy mit írnak róla, de akkor meg nem Albert Floriannak hívták volna. Mi történt vele 1974-et követően, haláláig, tehát játékos pályafutását követően?
2: Azt ő mindig is mondta, hogy ő felnőtt csapatnak az edzője soha nem szeretne lenni, mert úgy érezte, hogy elsősorban a gyerekeket tudja tanítani, és a gyerekek azok, akik formálhatók. És az egy nagyon szép árszpoétika, inkább árszumánája volt, hogy az edzőnek egyet nem szabad a gyereknek hazudni. Mert onnantól kezdve a gyerek soha nem fog hinni neki, és ő aztán, ha valaki, akkor ő aztán soha nem hazudott. Ott élte az életét a Ferencvárosban. Amikor még az angol uralom, én ezt így hívom, ezt a 2000-es években, ezt a nagyon méltatlan időszakot, az angol gyarmatosítás időszakát, amikor a klubház átépítése miatt Albert Floriannak a mosókonyhán keresztül kellett bejárni a saját irodájába, és ezt szóvá tették neki, hogy hogy viseli, akkor is egy nagyon elegáns gesztussal azt mondta, hogy hát akkor a mosókonyhán átjövök, legalább tiszta lábbal lépek be a klubházba. Az akkori vezetőedző Bobby Davison, ő volt az, aki ugye a meccseken stoplis cipőbe, rövid gatyába rohangászott értelmezhetetlen módon. Nagyon szűk.
1: Jól megkülönböztethető lehetett.
2: Igen. Ültünk bent egyszer ebbe a bizonyos

0: rezzenéstelen arccal nézte végig a teraszon, a régi klubháznak a teraszán a meccset. Persze próbáltak tőle nyilatkozatokat kicsikarni. A meccs után odajött hozzám, és a fülembe súgta, de csak ennyit, hogy te, mi azt a Pécset egy jó kapussal és három mezőnyjátékossal megvertük volna. Körülbelül ennyi.
1: Albert Florian halála mennyire ért váratlanul?
0: Döbbenetes volt. Amikor a 70. születésnapjára készítettem vele egy interjút a Magyar Nemzetnek, akkor megkérdezte, hogy mikor fog megélni az anyag, és amikor mondtam, hogy 3 nappal a születésnapja előtt, akkor azt mondta, na de hát várjál már, azt meg is kell még érni. És mondtam, hogy jó, de hát 3 nap, hát nem mondom, hogy érzett valamit. Ugye másfél hónappal a 70. születésnapja után hunyt el.
1: 2011. október 31-én.
0: Így van. Gyakorlatilag túl a sikeres műtéten, egy szövődmény miatt. Amikor soha nem fejtem a szituációt, ébredtem fel Soltvadkerten a rokonoknál, és reggel egy barátom hívott, és csak én mondta, hogy meghalt a császár. És egyszerűen, de csak így, meghalt a császár. És onnantól kezdve nem tértem magamhoz, nem akartam elhinni. Ezen az interjún, amikor a 70. születésnapján beszélgettünk, akkor abban maradtunk, hogy hát most a gyerekekről kevesebb szó esett, de hát majd akár a kis Flóriról, akár Magdiról, majd mondtam én, majd beszélgetünk a 75-en. És akkor egy ilyen igazi albertes mosolyal azt mondta, hogy hát várjál majd, azért azt még meg is kell érni, mert igaz, hogy most 70 éves leszek már, és mondhatnám, hogy szép volt, jó volt, elég volt, de elég még nem volt, mert nagyon szeretek élni. Mondta ezt, és onnan még másfél hónap adatott meg neki.
1: A Bajnokok Extrában, itt a Nemzeti Sportrádióban Ballai Attilával beszélgettünk Albert Florianról, Virágy Zsolt. Köszönöm a figyelmüket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Férfi kosárlabda.
2: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Szűcs Miklós, a hangmérnök Jámbor Tamás. Jégkoronggal kezdjük mai adásunkat, hiszen a magyar jégkorong válogatott tegnap bravúros győzelmet aratott este Nagy-Britannia ellen, így megalapozta azt, hogy a következő szezonban is a legjobbak között szerepelhet a világbajnokságon. A helyszínen Virágy Zsolt kollégám Spiller István szakértővel beszélgetett a magyar jégkorong legmagasabb osztályban történő szerepléséről, és természetesen a tegnapi mérkőzésről.
6: Hogyan foglalnád össze azt, hogy milyen jelentősége van? Egy kicsit történelmi múlttal összekötve, mert azért ne felejtsük el, hogy 70 év szünet után jutott fel 2008-ban a világ elitbe a magyar jégkorong válogatott, de az 1930-as években elég sok világbajnokságon ott lehetett a magyar csapat. Sőt, egyszer 5-ek is voltunk, többször 7-ek is.
7: Nyilván jelentősen átalakult a világ, és a magyar válogatott akkor hát tagja volt az élvonalnak, ez vitathatatlan, érmekért nem nagyon volt lehetőségünk beleszólni semmibe, de azért többször egy számjegyű végeredménnyel zártunk.
6: Segítségednél plusz még itt egy adatbank segítségével, mit nem mondjak, a csehszlovákokkal játszottunk 0-0-át, Kanadával 1-1-et, ilyen is volt, megvertük az alapító belgákat 8-1-re. Persze voltak nagyobb vereségek is, a britektől 7-0.

0: És annak tükrében ez a mostani 5-0, ami Zürichben volt, az egy kimondottan történelmi távlatokat nyit, mert az első harmad után elkezdtem utána nézni, megérzés volt, hogy talán...
1: Ezt tanúsíthatom, 1-0-nál te egy 6-0-át is elképzelhetőnek tartottál, majdnem bejött.
0: És köszönöm szépen, és hát 90 évnél régebbre kellett visszamenni ahhoz, hogy mikor nyert utoljára 0-ra kapott gól nélkül a magyar válogatott. 91 év 4 hónap lett belőle. A 30-as évekre egy kicsit visszakanyarodva, az egy a hőskora volt tulajdonképpen a magyar hokinak, és Bális Bence most lenullázta a briteket. Legutóbb magyar kapus VB meccset 0-ra egy bizonyos Hírcsák István tudott produkálni, aki a hokit szereti, meg szereti a történelmi múltat is bolygatni ebbe a gyönyörű sportágba. Hát ez ilyen osztályvigyáz, egy Hírcsák István neve elhangzik. Ő egy akkor Európa hírű kapus volt, és most pedig Bális Bencéről tudjuk ugyanezt elmondani, hogy nullán tartott az ellenfelet. Igaz, hogy ő kiemelte, hogy hát nagyon sok segítséget is kapott a csapattól, de a csapat is kritikus szakaszban, legyen az a második, harmad főleg, meg az elsőnek is voltak ilyen szakaszai, hát ez egy kölcsönös oda-vissza tisztelet, szeretet volt, le a kalappal a fiúk előtt. Az az igazság, hogy a szakmai stáb is nagyon hozzátett mindent, nagyon jó felkészítése volt a brigádnak, és...
1: Az első volt, mi lőttük?
0: Az első, és ki? Nagy Krisztián, ő szerintem egy külön fejezetet érdemel ebben a műsorban, mert múlt csütörtökön, amikor eldőlt, hogy Gallo Vilmos tud jönni a finn bajnoki döntő után, plusz egy létszámmal a előírt szabályokon túl voltunk, és kellett hozni egy döntést. Nagy Krisztián esett áldozatul az legutolsó keretszűkítésnek, mondom, egy játékostól kellett. Nem is elköszönni, ez nem jó szó, mert itt maradhatott a csapattal, de ahogy a lefújás után a vegyes zónában többen kiemelték Nagy Krisztián szerepét, nem is úgy, hogy rá is kérdeztünk, hanem maguktól mondták ezt. Nagy Krisztián itt maradhatott a csapattal, és azt pedig a szülinapos Majoros Gergelytől tudjuk, hogy Krisztián nem örült ennek a döntésnek, de elfogadta. Azáltal, hogy itt maradhatott, végig azt leste, hogy ő hogy tud a többieknek segíteni, plusz, hogy tud mentálisan itt maradni, tehát nem az, hogy egy ilyen, mint egy külső személy lenne. Végig azt leste, hogy mikor mehet edzésre, mikor mehet a fitness terembe, mikor tud elmenni videózni, ha van lehetőség jégre menni, mikor mehet. És az élet dobott neki egy hatost dobókockán.
1: És jött Bartalis István sérülése, ami ugye a kanadai meccsen kezdődött, vagy hát ha úgy nézzük, azért Bartalis Istvánnak a sérülései, az egy külön fejezetet, könyvet lehetne írni róla.
0: Nincs összefüggésben a két sérülés. Kanada ellen egy izomhúzódás volt, most az osztrákok ellen pedig egy olyan súlyos mellizom szakadás szenvedett, hogy egyrészt vége a VB-nek, és minden bizonnyal még műtétre is szorul. De visszakanyarodva Nagy Krisztiánhoz, visszajött, csapattal ő itt volt hermetikusan és szimbiózisban, de nem volt beírva papírra. Tehát mint kinyitja valaki a két nappal ezelőtti VB keretet, nincs beírva Nagy Krisztián, Bartal is van.
1: És nem is lehet, de, csak így, ahogy most történt.
0: Ha ilyen súlyos sérülés van, akkor lehet cserélni, vagy nyilván akkor lett volna még bejöhet el. Ez a nagyokat érinti, hogy lyukas helyeket hagynak át, ha valaki még az NHL-ből betoppan. Nagy Krisztián jött, látott, győztes gólt ütött, első cseréje, mindjárt egy koronglopás előtte.
1: Harmadik perc a meccs elején.
0: Harmadik perc, utána lőtt még egy gólt, és utána kibogaráztuk, nem volt nehéz. Az alapszakaszban, a Ferencvárosban, Osztrák Liga, de Ferencváros újoncként, 45 meccs, egy gól. Most meg az első cseréjében lőtt egy gólt, és a meccsen kettőt. Tehát azért ez egy nagyon megdolgozott érte, és többen, mondom, rá se kérdeztünk Gallo Vilmos volt az első, aki mondta, hogy hát számára a meccshőse Nagy Krisztián, mert amin átment az elmúlt hetekben, ugye múlt csütörtök keretszűkítés, egy fő, ahhoz képest megjön, kétszer annyi gólt lőtt, mint az alapszakaszban. Galló Vilmos pedig lehet, hogy szintén elhagyja a csapatot, mert a napokban lehet majd apuka. És haza kell, lelkileg neki haza kell térni. Azt mondta, hogy szeretne ott lenni az első gyermekének a születésénél, nyilván ezt megbeszél a stábbal. Bármilyen, aki már volt hasonló cipőm, hát bármikor ilyen repülőre kell ülni, Zürich-Helsinki járat, és nagyon szorítunk Willinek, illetve az anyukának, meg a babának, hogy minden rendben legyen. Tehát Nagy Krisztián ennyit azért vígan megér, és mindenkinek ez egy nagyon hős költemény lehet az ő szerepe, hiszen 5-0-nál a statisztika alapján ő lőtte a győztes gólt, tehát ez a GWG game winning goal, ez abszolút úgy, hogy tulajdonképpen még néhány másodpercet töltött csak az alcsoportos VB-n Zürichben.
1: Hát kevesebb, mint egy perc alatt ott berámoltuk azt a két gólt, 3-0 után, illetve 5-0 az utolsó játékrészben, és akkor még talán azt nem mondtad, hogy egész pontosan mielőtt zárásul még Szongott Domáról is kérdeznélek, mert azért az NHL, meg a draftolás, meg az ő gólja, meg az, hogy három meccs, három különböző pozíció épp kikkel játszik együtt, bár van hasonlóság, és az is érdekes, hogy akkor a legutóbbi ilyen nullás győzelmünk az ott a 30-as években, 1935-ben volt? Azt hiszem, hogy...
0: Volt 37-ben, volt egy 0-0, és tehát az utolsó kapusunk, az Hircsák István volt, és a hollandokat vertük, igen, 6-0-ra. Tehát az az utolsó olyan meccs, amikor nullára tudtunk nyerni.
1: Na de majd most négy nehéz meccs lesz, ahogy mondtad, Galló Vilmos véletlen már nem marad itt. Na de, Szongott Domán, mi kell ahhoz, hogy olyan értsen játékos? Legyen néhány percben ezt a hallgatóknak mesél, de hát borzasztó nehéz kérdés egyébként, meg megválaszolni is.
0: Az első legfontosabb, hogy játszon ugyanilyen hatékonyan, tehát bármelyik sorba eddig jól működött.
1: 17 éves fiatalember.
0: Nyáron lesz 18, szemtelenül fiatal, még mindig. A magyar válogatott történetének második legfiatalabb gólszerzője. Egy rekorder az egy magyar játékos.
1: Miklós Sándor.
0: Sándor. Ő nem volt még 16, amikor gólt lőtt.
1: 1930-ban.
0: 31-ben egész pontosan, és a csehszlovákoktól, melyen ilyen ország is létezett még akkor, 4-1-re kikaptunk, akkor ő lőtt a gólt, Domára vissza. Egyrészt alcsoportos VB-n, meg már korábban is őt nézik az NHL-es csapatok megfigyelői. Messze menő következtetést azzal kapcsolatban, hogy például draftlistára került. Az elmúlt időszakban több játékosunk is volt draftlistán, a mostani csapatból Hadobá Zété például és Papp Kristóf. Egy, nem kelt el egyikük se, tehát nem draftolták. De ha még draftolják is a játékost, akkor is onnan még veszett messze van. Gondoljunk csak bele Vas Jánosra, aki 2002-ben a nagyon-nagyon előkelő második kör, második hely, ami akkor 30 csapat volt, ez a 32. hely. Tehát abban az évben a világ összes draftolható játékosa közül Vas Jankót a 32. legelőkelőbb helyre sorolták. Farmligáig jutott Jankó, soha nem titkoltam, hogy fáj a szívem amiatt, hogy ő nem tudott bemutatkozni, és ez még mindig vár a magyar hokira, hogy nincs olyan játékosunk, aki az NHL szerződésen túl akár pályára is lépett volna egy másodpercig is. Szuper Levente és Görsül Tamás a másik kettő, aki ilyen drafton átesett most a kimondottan magyar születésűekre gondolok, és nem honosított hokisokra. Tehát egyrészt, és a Domán még olyan fiatal, hogy nem csak idén, hanem jövőre is elvihető, tehát nem lesz semmi vész, ha nem. Szépen pakolja magára az izmot, láttam róla fotókat.
1: Finnországban ugye a Kókó 20-as csapatában.
0: Igen, az a Vili, Galló Vili a felnőttbe játszik, és játszott döntőt, tehát ez a csapat az elég komoly, de a Domán még olyan fiatal, hogy a felnőttbe még nem fért be a finn ligában, az U20-asba pedig ráírtam, meg beszéltem, és hát látszik, hogy egy év alatt mennyi kiló izmot szedett föl. Most pedig egy veszett szép gólt lőtt, látta, hogy csúszik a kapus, nem kellett ellőni, átette fonákra, és pimasz. Azt kell, hogy mondjam, pimasz, és remélem jól éreztem, a britek számára lelkileg romboló találat volt az. Tehát az, hogy ő itt játszik jól, és a draftlistára már fölkerült, oda már korábban föltették, az, hogy el kell lesz, majd a csapatok eldöntik, közelebb kerül az NHL-hez, hogyha elviszik, de akkor is még rengeteg út van, még ott ilyen fiatala még nem bizonyítani kell még neki ahhoz, hogy akár egy draftolás után is még meg tud felelni, meg is ott is végig kell járni a ranglétrát, mert a nagy helyzet az, könnyedén utána lehet nézni, hogy akik nem az első két körbe kelnek el, azoknak a NHL szereplésük enyhe százalék. De nyilván közelebb van ahhoz, mint ha el se vinnék. Neki ez veszett sokat kell dolgozni, a VB szereplés azért nagyon segít, főleg az, hogy itt vagyunk a elit VB-n, nem pedig mondjuk, ahol a korosztályos válogatott volt Div, egy B például, juniorok onnan nem, inkább az alcsoportból viszik el az embereket.
1: Röviden még egy tényleg befejező gondolat, pár másodpercben, hogy most a hátralevő négy meccsnek mi lesz a tétje. Vasárnap este úgy számoltuk, hogy 7 óra körül, ha a lettek megverik a briteket, és addig még kikapnak a svájciaktól és a finnektől is, akkor matematikailag is benn maradtunk.
0: Most a német válogatott áll még meg a brit pont nélkül ebbe a csoportba, tehát egy körbeverés lehetne. Azzal, hogy 5-0-ra elvertük a briteket, hogy a körbeverést szerintem annyira nem kell férnünk. Ez a német válogatott, tehát soha nem vertük tétmeccsen, de látva az itteni szereplésüket, egy komplett jó meccsel, akár pénteken megszorongathatjuk őket, mondom, soha tétmeccsen nem vertük őket. Egyetlen egy barátságos meccs 1940-ből, ami siker. Tehát ennek az aspektusából is nézzük majd a következő meccsünket a két pihenő nap után. Plusz a német ugye az eredményeit bekalkulálják, de nem eshet ki, mert jövőre rendező. Tehát ennek, és látva ezt a brit csapatot, és te vagy a megmondója, hogy milyen véleménnyel voltam már előtte is, meg most is erről a brit csapatról, kizárt dolognak tartom, hogy ez a brit válogatott 3-4 pontot szerezzen a hátralevő 4 fordulóban.
1: Két hosszabbításos győzelem kellene például.
0: Ja, tehát kizárt, hogy a 4 pont az mindjárt 2 pont szerző meccset feltételez, nem tartom, nem adnék rá semmi esélyt, úgyhogy szerintem a bennmaradásunk nagy szájú leszek, meg leképzelt, megvan. De nyilván majd a pályán dőlnek el a dolgok. A németek ellen játszhatunk egy jó meccset, Svájc ellen éljük túl, láttuk őket, örömhoki, és megalázó gólok, passzjáték, meg nagy lövés. Amerika is sokkal gyorsabb, mint ők, mint mi. És akkor a végén a lettek is, hogy mondjam, lőtávolon belül vannak, de azért az utolsó meccseiken 10-9-7 gólokat lőttek a magyaroknak. Úgyhogy ebből úgy gondolom, hogy még szép eredményeket kihozhatunk, jó harmadokat, de reálisan nézve ez a brit válogatott nem ide való.
2: Kedves hallgatók, Virányi Zsolt beszélgetett Spiller István szakértővel a jégkorong világbajnokság történéseiről. Tegnap kollégánk természetesen a győztes mérkőzés után megszólaltatta a játékosokat is. Először következzék Galló Vilmos.
1: Vili, milyen napok, milyen mérkőzés ez? Mert azért nagyon ritka az, hogy elit V-ben egy 5-0-es, vagy egy divizió 1-per-ás V-ben is az 5-0-ás sima győzelem.
3: Igen, szerintem megmutattuk, hogy mennyire egyben van a csapat. Egy nagyon jó győzelmet arattunk ma. A helyzeteket sikerült kihasználnunk, és teljesen végig együtt dobbant a magyar szív.
1: Most ugye könnyű tulajdonképpen okosnak lenni, de mi volt a taktikánk, mert azért félhettünk a brit csapattól, még akár azt mondom, hogy ott az 1-0-es előnynél is, mert jól kezdtük a meccset, de volt brit fölény is.
3: Igen. Hát próbáltuk limitálni a kiállításainkat, hogy ne tudjanak annyira a meccsbe bejönni, és szerintem látszódott, hogy mennyire működik a védekezésünk, a taktikánk, és szerencsére Bális Bencinek is egy nagyon jó napja volt, hiszen nullát azért egy elit VB-n nem minden nap csinál az ember, és nagyon köszönjük neki, hogy ilyen jól védett ma, mi meg szerencsésen belőttük a helyzeteinket.
1: Ha nem is az első pillanat, de van egy fontosabb is a családban, maradsz vagy mész?
3: Hát ez még nem.
1: Amit el lehet mondani.
3: Nem, még nem, nincs így eldöntve, de tudni lehet, hogy két napon belül már érkezhet a baba, 21-ére van kiírva a kislányunk, úgyhogy elég necces is volt, hogy tudom-e vállalni egyáltalán a VB-t, de szerencsére itt vagyok, és tudtam segíteni a csapatot.
1: Nem tudjuk, hogy a bennmaradás az ez elég, de bízunk benne. Mit jelent neked ez mégis az a 3 meccs, és hogy azért finn ezüstérrel jöttél kutyafuttában erre a VB-re?
3: Hát igen, ez egy szenzációs élmény mindig tud a magyar mezt felvenni. Igen, az elég kemény meccsekből jöttem, úgyhogy az éreztem a formán, hogy talán még jó lett volna pihenni egy pár napot, de sajnos ez most így alakult, és nagyon hálás vagyok, hogy így is tudtam jönni, és tudtam segíteni a csapatnak.
1: Gratulálok még egyszer Galló Vilmosnak, folytassuk Garázs Zsomborra. Hol dölt el ez ennyire, sima lett?
4: Én azt gondolom, hogy a játék képében mi képesek voltunk konzisztensen azt hozni, amit saját magunktól várunk most már sok meccse, mert az egész felkészülésen is azt mondtuk, hogy mi lépésről lépésre azt építjük, ami a mi identitásunk, kiválóságra törekszünk az első pillanattól az utolsóig. Nyilván a mai meccs az ellenfélben egy kicsit másabb volt, mint mondjuk a finnek elleni, vagy akár egy-egy nagyobb ország ellen, és abszolút itt volt a tétje, hogy meg tudjuk ezt nyerni. Nem is tudom, szerintem 3-0-nál azért egy kicsit éreztük, hogy rendben, most nagyon okos játékkal azért ezt már meg fogjuk tudni tartani, tehát talán az lehetett ott a holdpont, de én azt gondolom, hogy végig jó képet mutattunk.
1: Elég lesz a bennmaradás, hogy ugye ezt muszáj feltennem, fura a szituáció, mert még hátra van 4 meccs, meg a briteknek is.
4: Nyilván, tehát azért ezt korán lenne kijelenteni minden szempontból. Ők is játszottak már az osztrákokkal, meg mi is, ami azt gondolom, hogy még egy foghatóbb meccs ilyen szempontból, a többi ellenfél nagyobb. Komolyabb játékerőt képviselnek individuál szinten, de valójában már láttuk meglepetéseket a másik csoportban, és most is megy éppen a szlovén meccs, tehát ahogy ők a cseheket tudták verni, tehát hogy szerintem azért még lehetnek itt meglepetések, de abban bízom, hogy innentől a legnagyobb meglepetéseket mi fogjuk még okozni.
1: Terbocs Istvánnal folytatjuk, aki még jobb meccsen van túl, mint már korábban volt gólpasszad, most 2 gólpassz, korábbiak közül Galló Vilmos elmondta a csapategységet. Te hol érezted ott például 3-0-nál volt egy kihagyott zicserünk, nyilván ha Erdély az a gólvonalon túlra juttatja, akkor 4-0-nál a britek már teljesen feladják, ugye 3-0-nál kapust cseréltek, szóval hol dőlt el ez a mérkőzés?
5: Nem tudom, szerintem a bemelegítésen. Én nem éreztem egy percig se, hogy itt mi veszíthetünk. Szerintem ez a legnagyobb. Nem csak én, az egész csapat, ezt lehet érezni belülről. Tehát mi úgy jöttünk ide ki, hogy mi akármi van nyerünk. Ha 2-1-re, akkor 2-1-re, hogyha 10-0-10-0, az tök mindegy, hogy hogy. De én szerintem senkiben meg se fordult az a forgatókönyv, hogy mi itt ma kikapunk. Főleg úgy, hogy az osztrák meccs után olyan fokú dű és mondhatom csalódottság volt bennünk, amiatt, hogy szerintem ott is győzelmet érdemeltünk volna a beletett munka tükrébe, hogy szerintem nem volt kérdés, hogy ezt a meccset megnyerjük.
1: A meccs előtt például Papp Kristóf azt nyilatkozta, hogy háborúra készültök, ez a mentalitás is kellett hozzá, meg az, hogy például azért mentálisan nagyon egyben volt a csapat. Kevesebb hibát követett el.
5: Igen, abszolút erről beszéltünk, hogy minden jó volt az első két meccsen is, csak azokat a hibákat, amiket követtünk egyszer-kétszer ilyen kicsit könnyelműen, azokat kiküszöböljük, és utána minden rendben lesz, mert akkor még kevesebbet tudunk adni az ellenfélnek. Nyilván voltak helyzeteik az angoloknak, nem mondom, hogy nem voltak helyzeteik, de hát ilyen egy hoki mérkőzés, nem lehet végig azt, hogy csak nekünk van helyzetünk. Viszont volt egy kiváló kapusunk ismételten. Mondhatom, hogy szinte mindegy, hogy az Ádi vagy a Brunyál a kapuban, mind a kettőjük iszonyatosan oda teszi magát minden egyes alkalommal, és mint a párduszok vetődnek jobbra-balra. Szóval ez mindig is megvolt, hála Istennek a jó kapus teljesítmény évek óta megvan a magyar válogatottnak.
1: Góljaid, mert ugye 2 is volt.
5: Ne, ugyanolyan, szokásos, nem vagyok ügyes, lövök, erős vagyok, úgyhogy lövök.
1: Nagyon azért kellett ott egy szóló 4-0-nál, amikor 41 másodperc alatt 2-t is lőttetek, és azt bevartad szépen a bal alsóba, bal oldalról. Hát az első gólra már nem is emlékszem olyan sok, hogy a hirtelen nem jut eszembe 5 gól.
5: Majd a Domán elmondja az övét, a szebb volt.
1: Nem, az első gólodra egy kicsit.
5: Ja, hát igazából hátrányban voltunk, én csak megnyomtam a hátvédet, nyomással helyeztem. Nem tudom ki volt, az tök mindegy, megnyomtam, nyomással helyeztem, oda tettem az ütőmet az ütőjére, nem tudott passzolni, középre pattant a korong. Lépőm meg jó, aztán összeszedtem a korongot, azt bevertem a kapuba, hát ahogy szokás. Szoktam mondani, Jani, ne cselezzek, lőjek, ennyi. Megfogadtam a tanácsát 2 éve, azóta elmegyek szóba, lövök, ennyi.
1: Ez kinek a tanácsa?
5: Hári János.
1: Hári János, köszönöm szépen Terbocs Istvánnak, és akkor folytassuk Szongor Dománnal, aki, neked is gratulálok, ugye 16 évesen te voltál a második, legfiatalabb 49 óta, vagy akkor a legfiatalabb, aki Elit VB-n játszhatott, és 17 évesen meg a gólszerzők között kell már téged említeni. Hogy élted meg ezt a mostani meccset, meg egyáltalán azt is, hogy itt a sorok között ingadoztál, és most Erdély és Galló közé kerültél be?
4: Igen, azából próbáltam minden sorba arra koncentrálni a saját játékomra. Tök mindegy, tényleg én örülök, hogy itt vagyok, és hogy tök mindegy, kivel játszok. próbálom a legjobb teljesítményt letenni az asztalra. Most ez így elég jól sült el ma. Jól működött a sor, azt gondolom, és azt gondolom, hogy az összes sor, szóval a negyedik is lőtt gólt, mindegyik sor lőtt gólt, szóval szerintem ez a kulcs.
1: Jó időzítés, ugye? A harmadik percben már 1-0 volt ide, aztán a 19. percben az első harmad végén jöttél te, és már 2-0, de azért ezt is elevenítsük fel, mert Horváth Milán passza után nem minden nap, hát rád azért jellemző ez a fonák megoldás egyébként, meg a befejezés.
4: Igen, látom, hogy a kapus nagyon kicsúszik, szóval el kellett húzni. Előtte szép passz kaptam, szóval volt sok helyem, szóval csak be kellett fejezni.
1: És milyen ez a magyar válogatott most? Mert a bemaradás szempontjából fontos lépést tettetek, ti játékosok, a szövetségi kapitány, a stáb, de hát még azért van 4 meccs hátra.
4: Igen, van 4, jó, ez az első győzelmet magunk mögött tudjuk, és megyünk ki a következő meccsekre 100%-ot adva, és meglátjuk, hogy mire lesz elég.
1: NHL draftolás, emiatt azért van ilyen bizonyítás benned, hogy akkor még jobban felhívdam figyelmüket magadra?
4: Na, azt gondolom, hogy ez nem játszik szerepet, itt vagyok. Játszok, mint eddig, és erre meg nem gondolok.
1: Így volt megtervezem, Majoros Gergely szövetségi kapitány, 47. születésnap, első győzelem, egy fontos győzelem a bennmaradás szempontjából. Mindenki a csapategységet emelte ki, és hát gondolom érted, is játszottak, de hát ez egy másodlagos szempont ilyenkor, gondolom.
6: Nem hiszem, hogy itt az én születésnapom az bármit nyomna alatba. Sokszor megköszöntöttek ma ők engem. Nem, hát azt gondolom, hogy itt elsősorban a feladat az, hogy a legjobbunkat tudjuk jégre vinni, és én azt hiszem, hogy az a fajta kultúra, amit mi próbálunk építeni, az nagyon szépen épül, és ennek egy fontos állomása volt, és nem is csak állomása, inkább visszacsatolása ez a mai mérkőzés.
1: Hogy építettétek fel ezt a mérkőzést? Mert jól jött ki minden, első percekben gólszerzés, vezetés, aztán a Brit Forint megúsztuk, utána megint jókor 2-0, és aztán a harmadik gól is időben jött a második harmad elején.
6: Hát azt tervezni azért nehéz, hogy egy csapat mikor lő gólokat és mikor kap gólokat. Nem ezen volt a hangsúly, sokkal inkább azon, hogy mi azt gondoltuk, hogy ez a csapat olyan, mármint az ellenfelünk, amely bizonyos helyzetekből tud nagy fájdalmat okozni, de ha mi nem adunk neki könnyű dolgokat, akkor ők nehezen fognak építkezni, nem ebben erősek. És én azt gondolom, hogy az első harmadban ez kiválóan sikerült, a másodikban kevésbé néha szerencsénk volt, Brunya a teljesítménye pedig nyilván kiemelendő. Túléltük ott a viharokat, és utána megint meg tudtuk találni azt az utat, ami egy ilyen ellenfélen szükséges.
1: Mit érhet ez a mostani siker? Mert ugye a bennmaradás szempontjából fontos, de még azért hátra vannak mérkőzések. És egyáltalán még egy kicsit az érzéseidből, mert még nagyon, mintha a meccs hatása alatt lennél, vagy egyszerűen csak elfáradtál.
6: Hát 3 pontot ér ez a mérkőzés, ennél nem többet és nem kevesebbet, aminek mi örülünk, de 3 mérkőzést telt el a világbajnokságból, 3 ponttal állunk, ez tök jó, készen fogunk állni 3 nap múlva a 4. mérkőzésre.
1: De 2 pihenő nap következik, azt hogyan lehet hasznosítani arra, mik a tervek?
6: Hát azt gondolom, hogy a hangulatra és a csapat moráljára most nem nagyon lesz gondunk. Nagyon jól fog jönni ez a 2 nap, és ebben a hangulatban nagyon jó lesz megélni ezt a 2 napot. Utána pedig készen fogunk közben, nyilván felkészülünk Németországból, és majd a 3. napon azt mi azt hiszem, hogy talán péntek, készen fogunk állni ellenük.
1: Így van, a németek, ha összehasonlítod mondjuk az osztrák meccsel, még nem játszott a német és az osztrák kép egymás ellen, mit lehet, de nagyon rosszul kezdték ezt a VB-t a németek, ez segíthet-e nekünk?
6: Nem hiszem, nem tudom, semmi jelentősége annak, hogy ők hogy kezdték. Azt is mondhatjuk, hogy ők rosszul kezdtek, ezért nagyon készen fognak állni ellenünk, tehát szerintem semmi jelentősége. Ez egy tiszteletre méltó összeállítás. A német első osztály legjobb hokisai, ahol nekünk egyetlen játékosunk sincs, sőt, azon a szinten sem sok. Ők tulajdonképpen mind onnan jönnek, vagy a NHL-ből, úgyhogy nekünk ezt tisztelni kell, tisztelni is fogjuk, de természetesen azzal a szándékkal megyünk a jégre, hogy a mi legjobb játékunkkal minél jobb eredményt érjünk el, minél több pontot szerezzünk.
1: Bális Bencével folytatjuk azt, hogy ezen a mérkőzésen kapott gól nélkül lehozni mindig óriási dolog. Hogy éled meg? Meg azt, hogy azért a bennmaradáshoz most egy óriási lépést tettetek ezzel a győzelemmel.
7: Hát a kettő közül az utóbbi a legfontosabb. Másik az nem nagyon érdekel, megmondom őszintén. Ugyanúgy 3 pont, 3 pont. Így van, tettünk egy lépést afelé, hogy ez megtörténhessen, de van még előttünk elvégzendő feladat, én azt gondolom, és könnyebb nem lesz. Az biztos.
1: Hát nem, mert ugye jönnek majd a németek, aztán svájciak, lettek amerikaiak. Ezen a mostani meccsen a britek hol veszítették el az összecsapást? 3-0-nál kapus kellett cserélniük, és tulajdonképpen azért volt a brit csapatnak is helyzete, de nem tudott fölénk nőni egyáltalán.
7: Nem tudtak olyan helyzeteket kialakítani, ami relatíve életveszélyes lett volna, vagy mezőny fölint kialakítani, beszorítani minket hosszabb időre a harmadba. Igazából én azt gondolom, hogy csapatszinten vertük meg őket. Teljes mértékben konzisztensek voltunk, nagyon jó teljesítmény nyújtottunk végig. Én nem kíváncsi ezek, mit mondanak majd a videó alapján az edzők, de én nem érzem egyáltalán, hogy lett volna hullámvölgyünk egy pillanatra se.
1: Talán az első harmadban volt 1-2 perc, amikor a britek fölénk nőttek, de utána is szépen mattoltuk őket, és 2-0 volt már az első harmad után. Ez a lényeg, ez a hatékonyság lehet a további meccseken a kulcs, vagy ott mire kell figyelni, mert ahogy elmondta a szövetségi kapitány Majoros Gergely, rögtön pénteken a németek egy másik szint már.
7: Hogyne. Azért ezt nem szabad alapul venni. Azért ez a brit, ez nem egy olyan alcsoportos szint, akik mondjuk következni fognak, szóval úgymond ebből is le kell vonni a tanulságokat, meg kell nézni, mi ment jól, nyilván ellenük, vagy egy hozzánk közelebbi csapat ellen tudunk dominálni, tudunk erősebbek lenni, de azt gondolom, hogy a következő cél az, hogy a magasabb szinten lévő, vagy egy polccal feljebb lévő csapatok ellen is sokkal több jó momentumot, és hosszabb ideig tudjunk konzisztensek lenni, ez kell, hogy legyen a célunk.
8: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Az MTK szerződtette Belényesi Csabát, a Kecskemét csapatkapitányát. Magyar-ukrán szakértői konzultációk kezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítéséről. Nyáriasra fordul az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Szerződtette Belényesi Csabát, a másodosztályú Kecskemét csapatkapitányát a labdarúgó NB1-ben szereplő MTK. A két klub megállapodásának részeként Szépe János, a fővárosi együttes hátvédje, a Lilafehéreknél folytatja pályafutását. Belényesi eddig 97 élvonalbeli bajnokin lépett pályára, és tagja volt a 2022-2023-as idényben ezüstérmes kecskeméti keretnek. A 32 éves belső védő az élvonalban 3, a másodosztályban 1 idényen keresztül futballozott a KTE-ben. A labdarúgó NB1-ből frissen kiesett Diós Győr keretéből 4 kölcsönjátékos is visszatér klubjához. A nigériai Peter Ambrose, a skót Aberdeen, Babos Bence a Videoton, a gambiai Lamin Kolia Puskás Akadémia, Pető Milan pedig a Paks labdarúgó játékosaként szerepelt a miskolci együttesben. Miután eldőlt, hogy a DVTK a következő idényben a másodosztályban indul, a klubvezetés elköszönt a horvát kapustól, Carlos Henticstől is. Ma este rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőjét Isztambulban. A Freiburg-Aston Villa mérkőzést 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti. A Freiburg még sohasem jutott döntőbe egyik európai kupa sorozatban sem, ráadásul egy győzelemmel a BL szereplést is bebiztosíthatná a német együttes. Az Aston Villa pedig 1982 után játszhat újra európai kupa döntőt. Örkényi Lili és Balogh Mátyás számára a nyitókör jelentette a végállomást az olimpiai kategória vegyes csapatversenyében, az íjászok antaliai Európa-bajnokságán. A magyar páros ma egy bolgár kettőstől kapott ki.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek. Jól lehet, politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormányfő választási sikerét, és hangsúlyozta, Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrij Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Átrendezte a lakáspiaci forgalmat az Otthonstart program. Ez derül ki az MNB ingatlanpiaci elemzéséből. A jegybanki jelentés alapján megemelkedett az első lakásvásárlók aránya, míg a befektetők jelenléte mérséklődött. Tavaly átlagosan 23%-kal nőttek a lakásárak, ami az elmúlt 25 év legmagasabb drágulása. Az Otthonstart hitelprogramnak köszönhetően a lakásvásárlások aránya rekordmagasra, 60% fölé emelkedett. Idén az átadott lakások számában várható nagyobb bővülés. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlat a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a csillagokig kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólértért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Körösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelte, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd.
0: Közlekedés.
2: Dolgoznak a 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél. 17 óráig lezárták a félútpályát, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé lehet. A délutáni csúcsban mindkét irányban több kilométeres torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Országszerte süt a nap. Legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is többfelé megerősödik a szél. Általában 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 5-15 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kedves hallgatók, kerékpárral folytatjuk a hazafutást, hiszen a hétvégén ért véget a Tour de Hongrie magyar kerékpáros körverseny. Somogyi Zsófi a kolléganőnk, Eizel Krammer Károllyal, a főszervezővel beszélgetett elsőként a hétvégi viadalról.
4: A svéd Jakob Söderqvist győzelmével ért véget az idei Tour de Hongrie, és azért azt nagyon jó volt látni, hogy a legvégén ugye a színpadra szólítottak ugye két magyar versenyzőt is. A fehér trikó esetében ez természetes, hogy a legjobb magyarnak járó fehér trikóban egy magyar versenyző fog majd ünnepelni. Ez Walter Attila volt idén, aki 6 év után tért vissza a magyar körversenyre, és Fetterelik pedig megnyerte a hegyi pontversenyt, és Tim Merlé ugye a három szakaszt is megnyerte. Versenyző pedig övé lett a pontversenyért járó zöld trikó. Mindjárt beszélünk majd a magyar versenyzőkről is, egy picit összességében tekintsük vissza az idei Tour de Hongrie-ra. A főszervező hogy látja, hogy mennyire volt ez is egy olyan verseny, amilyenre akár előzetesen számított, amilyenben reménykedett. Volt egy káoszos időszak is, káoszos szakasz is, azért az időjárás nagyban befolyásolta ezt a versenyt, de hogyan értékeli így a verseny után pár nappal az idei Tour de Hongrie-t?
5: Nagyon nehéz héten vagyunk túl. A verseny előtt nyilván láttuk, néztük az időjárás előrejelzést, ugye szabadtéri sporteseményről beszélünk, sok mindent tudunk tervezni, sok mindent meg tudunk építeni. Egy dolgot nem, az időjárásra azért még nem vagyunk hatással, már dolgozunk rajta, és ilyen szempontból a legrosszabb rémálmaink valósultak meg a verseny alatt. A borzalmas jelzővel, illetve a szervezési csapaton belüli állapotokat, akkor nem hiszem, hogy túlzok azzal, hogy milyen órákat, perceket kellett átélnünk. Kellett hoznunk nagyon kemény döntéseket is a verseny alatt. Utólag azt gondolom, hogy minden döntésünk ki tudok állni, és most is ugyanezeket a döntéseket hoznánk, úgyhogy azokban a pillanatokban néhány másodpercünk vagy percünk volt ezeknek a meghozatalára. De alapvetően a legfontosabb az az, hogy aránylag, főleg a körülményekhez képest aránylag kevés bukással és aránylag kisebb sérülésekkel megúszták a versenyt a sportolóink, és ennél fontosabb nincsen, hiszen azért felelősséggel tartozunk a versenyzők biztonságáért is szervezőnként.
4: A negyedik szakasz, ugye Mohács és Pécs között eredetileg egy 188 kilométeres szakasz várt volna a mezőnyre, és ebből már korábban egy nappal úgy határoztak, hogy 41 kilométerrel lerövidítik, hiszen azért az időjárásra, ahogy említette, az versenyzők biztonsága miatt azért muszáj volt reagálni, és ezért változtatásokat meghozni. Hogy utána mi történt, hiszen ugye körpálya jellege volt ott a Bárány úti emelkedővel.
5: Pécset, igen.
4: Igen, Pécset. A verseny közben jött az a döntés is, hogy egy körrel kevesebbet fognak majd megtenni a versenyzők a biztonság érdekében. Ugye itt volt két csúnya bukás, O'Brien és Lampard, akik olyat estek, hogy eltűntek.
5: Konkrétan O'Brien eltűnt a képernyőről, átcsúszott a lejtőn a szalagkorlát alatt, és eltűnt, és fogalmunk nem volt, hogy a szalagkorlát mögött mekkora mi van. Utólag tudjuk, hogy 10 méterre találták meg az útról az út alatt, és elég nagy mélységben. Igazából az első ilyen szempontból szerencsés, hogy nem sziklára, hanem saras területre zuhant. Hát nem volt jól, de ezt nyilván akkor a döntés, hogy nem tudtuk, még utólag tudtuk csak az orvosi stábtól, hogy hogyan mentették ki őt az erdőből. De maga a döntés az már, tehát azonnal úgy éreztük, hogy itt ezzel lépnünk kell. És visszatérve az elejére, igen, hogy hogyan is alakul a szakasz, hogy az NS szaladjak ennyire előre, ez azon elég kritikus, és sok kritikát is kaptunk, illetve sok véleményt az interneten. Uh-huh. Nagyon sokan otthon könnyedén tudnak a meleg szobában a telefon fölött mindenféle szabályokat értelmezni. Nyilván az országúton, az ott közlekedő autóban levő versenybírók, zsűri tagok, szervezők, pláne a motoron ülő zsűri tagok és a csapatkísérők meg a versenyzők egészen mást élnek meg, hiszen ők ott zúdolnak lefelé a lejtőn 80-100 km-es sebességgel, és tudják, hogy mi történik. Nyilván erre nekünk figyelemmel kellett lennünk. Szóval visszatérve a nap elejére, ugye volt egy előző nap, hogy innen indult a kritikus péntek, szombat, hiszen pénteken már egy esős napon voltunk túl, és a mezőny bőrigázva átfagyva érkezett meg Szekszárdra. A díjátadóra visszagondolok, hogy ott hát nagyon remegő emberekkel voltak az interjúk is, akik nagyon-nagyon megviseltük ez az esős időjárás, és este a verseny után sorra jöttek oda hozzánk a versenyigazgatóhoz a csapatok, akik kérték, hogy valamit kezdjünk a holnapi nappal, mert a szombati napot extra nehézre terveztük az útvonal tervezésekor. Ez volt a királyetap, nem csak szintkülönbségben, hanem útvonalhozban is. 190 kilométer volt a táv, extra szintkülönbséggel. Ez egy szép időben egy nagyon-nagyon kihívásos és egy hősies nap lett volna, de ebben az időjárási körülmények között az extrémitásba átfordult volna, főleg egy átfagyott mezőnnyel. És ezért azt gondoltuk, hogy a legjobb döntés az lenne, hogyha nyilván megtartva a verseny karakterisztikájából a legértékesebb, szakmailag értékes részt a hegyi körözést, ezért kivettük a verseny első szakaszában egy 40 kilométeres hurkot, így Harkány település például kiesett az útvonalban, nagyon szomorúak voltak a településen, hogy nem mentünk arra, de a versenyzők biztonsága és egészségének megőrzése a fontos, hiszen nem mindegy, hogy most 2 vagy 3 óra ázás után érkeznek meg a hegylábához a versenyzők, és hát jól is döntöttünk, mert a verseny valóban esőben indult, és végig áztak is, ugye, hogy ez előre, már akkor előző nap látható volt. Hozzáteszem, hogy egy borzasztó kihívásokat el éjszakán voltunk tőle, akkor minden szervező kollégám nagyon sokat dolgozott azon, hogy át tudjuk szervezni útvonalat, hiszen rengeteg rendőrfelállítási pont, rengeteg szervezési kihívás volt ahhoz igazítva, hogy a verseny merre fog venni, ezt hónapok előtt egyeztetjük, nagyon sok apró részletet végigvéve minden egyes telep, minden egyes kereszteződést. Ez nem annyira egyszerű ezt egyik persze másikra áttervezni, de mindent sikerült a rajtig úgy előkészítenünk, hogy tudtunk egy távcsökkentéssel menni. Ekkor még azt hittük, hogy ezzel kihúztuk olyan gesztust tettünk a mezőn felé, mindenki boldog, és bíztunk abban, hogy Pécset nem lesz az időjárás borzalmas. Van egy safety menedzserünk, aki a verseny biztonságáért felelős felügyelő kolléga, aki igazából nem döntéshozó, de az ő véleménye rendkívül fontos a verseny szempontjából, és ő folyamatosan előttünk volt, és figyelte a hegyi kört. 10 percenként kaptuk a jelzést, hogy alkalmas a pálya, mehetünk. Fontos még a háttérből elmondani azt is, hogy éjszaka, vagy este beszélgettem a versenyzőkkel is. Dina Marci is azt mondta, hogy a versenyzők között az ott a vélemény, egyető vélemény, hogy szeretnék a hegyi körpályát megtartani, ezért jöttek ide versenyezni akarnak, tehát mindenképpen a távcsökkentésnek örülnek, de a hegyi körpályát nem vennék le a körszámot, már csak azért sem, mert minél több a kör, annál biztonságosabb a pálya. Furcsa, ez ellentmondásnak tűnt, de valójában nem az, hiszen ha csak 1 vagy 2 kör van, akkor egészen más tempóban csapnak bele a versenyzők az útvonalba, és sokkal jobban kockáztatnak, míg ha több körszám, magasabb a körszám, akkor szét húzódik a mezőny, egyszerűen az esélyesebbekkel, tehát kisebb csoportokat fognak érni adott pillanatban egy-egy veszélyes szituáció, tehát csökken a baleset veszély. Hát ilyen szempontból egy mindenki számára megelégedéssel mentünk neki ennek a 4 körös pályának, vagy 4 fölmenetelnek, 3 lejtőnek egész pontosan Pécset. Amire nem, hát számítottunk, hogy féltünk tőle, de megvalósult sajnos, hogy a körözés közben ért oda egy olyan ciklon, egy olyan viharzóna, amitől egyik pillanatról a másikra átalakult a lejtőn a addig nedves, hogy szemre kiélő esőből brutális esőzésre váltotta az időjárás, és hát alkalmatlaná vált a lejtő a versenyzésre. Ennek volt a Egyik következménye az, hogy az előbb említett két versenyző eltűnt a képernyőről, és ha belegondolunk, még szerencse, hogy előestekkel is láttuk a kamerákkal, hiszen eltűnt a kerékpáros is, mert a kerékpár is az útról a szakadékba, ha nem látjuk akkor a tévén, hogy előestnek, akkor nem is tudtunk volna, így az orvosi stáb azonnal tudott reagálni, de azt sem tudhattuk, hogy a mezőn többi tagja vajon van-e vagy sem. Hát ott még nagyon sokáig a kísérőmotorosok ezeken a szakaszokon az erdőt járták, hogy van-e valahol még sérült sportoló, mert az a legrosszabb, hogy valaki ott van, és nem is tudunk róla. Ez nagyon-nagyon kritikus pillanatokat éltünk meg. Amikor a tévéképernyőn láttuk ezt a bukást, akkor a versenyigazgatónk azonnal telefonkapcsolatba lépett a zsűri elnökkel, és egy pillanat alatt döntöttek, hogy ezt nem szabad tovább engedni. Úgy döntöttünk, hogy versenyt nem megállítjuk ott a lejtőn, hanem jó lehetőség van arra, hogy a versenyt még fölvisszük a Bárány úton, és tudunk egy befutót képernyőre vinni, és így tudunk szakasz eredményt hirdetni. Én azt mondom, hogy szervezői szempontból egy nagyon, nagyon okos és határozott gyors döntést hoztunk.
4: Azért ez a döntés ugye nagyban befolyásolta a végeredményt is. Ugye Walter Attila is elmondta utána, hogy ő például Dinamártontól tudta meg, van aki...
5: Igen, ez érdemes tudni a rádióhallgatóknak, hogy nyilván egy ilyen döntés, mikor megszületik, akkor azonnal indul egy információs kör a csapatok felé, mivel ebben a kategóriában mi versenyzünk, minden csapat rádió összekötetésben van a versenyzővel, a csapatokat értesítjük, van egy versenyrádió, minden csapat elvileg, ha ki hallgatja a rádiódát, hallgatja, hiszen ez azért van, értesül arról, hogy a szakasz rövidül, mi fog történni, ők a versenyzőiket értesítik, de az is benne van ebben, hogy bizony ebben a viharban, szélben azért, tehát ez másképp működnek minden technikai eszköz, mint egyébként az ember otthon a hálószobában, vagy a nappaliban, a fotelban ülve, és nem mindenkinek ment át, ez azért egymást tájékoztatták. Olyan versenyző azért nem volt, aki nem jutott volna valamilyen módon az információ el. A gond inkább abból ered, és ebben ez egy jogos helyzet, nem jogos, ez egy adottság, hogy abban a pillanatban volt egy másfél perces szökésben, két például a Söderqvist éppen szökésben volt, és nagy valószínűséggel az történt volna, ha van még 20 kilométer, utolérő jött a mezőny, és valószínűleg más lett volna a verseny végeredménye.
4: De igen, nem a verseny történt. Hatására volt ez, tehát a versenyre hatott ki, de ez teljesen egyértelmű. Utólag egyébként, nem tudom, ott azért volt azzal kapcsolatban is, nem tudom, hogy dilemma, de egyeztetés, hogy akkor az eredményeket, azokat most hogyan számítsák egyáltalán?
5: Igen, az volt ugye a kérdés, hogy akkor ezek után ez a szakasz, mivel rövidített szakasz, tehát beszámítson az összetettbe, vagy sem. Ezzel kapcsolatban nekem volt egy személyes véleményem, de ilyen szempontból én főszervezőként nem szóltam beleszólni a szakmű, hogy ebben van versenyigazgató, hogy van a zsűri, és ilyen szempontból a zsűri felelőssége ebben döntést hozni. Mi elfogadjuk az ő döntésüket bármi is. Inkább az volt a kérdés, hogy a zsűri nem mert ebben határozott döntést hozni. Telefonos segítséget kértek a UCI központból, hogy mi ebben az eljárásrend, és emiatt a díjkiosztó kicsit meg is csúszott. Végül a pályán született eredményt hozták ki, azon, hogy helyesen döntöttek, hiszen mindenki az ő szakaszért megküzdött, és megérdemelt győztes volt itt a svéd fiatalember személyében. Ami engem megnyugtatott ezek a csak jó döntés adott a zsűri, az, hogy a versenyt követően egyetlen negatív kritikát nem kaptunk a csapatok részéről. Az interneten nyilván nagyon sok szakértő, hál' Istennek most már nem csak focihoz, a kerékpárhoz is értünk, és a Covid elhárításod és sok minden, ez az internet, az nagy segítség abban. Tehát, hogy nyilván nagyon sokan véleményezték ezt a döntést, De a csapatok részéről, akik még azok részéről sem, akik ezzel egyébként veszítettek, egyetlen egy negatív kritikát sem kaptunk. Inkább azt, hogy köszönik, hogy vigyázunk rájuk. Maga a szervezői döntést azt megköszönték, hogy láthat, ők is látták a bukást, ők is tudták, mi történt. Ami esetleg még meglepő volt számunkra, hogy elnézést kértek tőlünk. Tehát volt két csapatvezető, pont a sérült versenyzőknek a csapatvezetői elnézést kértek tőlünk, szervezőktől, hogy ez a balesetekből következtem, hogy nem ez volt megbeszélve. Uh-huh. Hát a csapatokkal, a versenyzőkkel nyilván versenyt a sportigazgató elbeszélget, hogy mi a taktika, mire kell figyelni, és azt senkitől nem kérték, hogy lefelé százal kell menni az életveszélyes lejtőn. Én Walter Attilától hallottam azt, hogy ő 80-as tempót látott a sebességmérőjén, amikor a quickstep-es versenyzők elzúgtak mellette. 80 fölötti tempóval egyébként egy életveszélyes lejtőn erre az igazából semmi szükség nem volt. Tehát, hogy a versenyzők mondhatni maguknak keresték a bajt, de ettől függetlenül a mi szervezőként ugyanúgy vigyáznunk kell rájuk, mint mindenki másra, tehát ez nem is volt igazán mozgásterünk.
4: Ugye aztán volt még egy Balaton felvidéki zárószakasz, és ott azért még volt némi izgalom, sőt ott az oldalszél is némileg azért beleszólt, legalábbis akár csak a mezőnek a tempójába, vagy éppen hogy hogyan halad, de azért bár ugye esett a sárga trikós Söderquist, de végül is megoldotta, és szépen megnyerte a versenyt. Olyan lett a végeredmény, amit úgy nagyjából lehetett gondolni, ugye Merli három szakaszt is nyert, egy kiváló sprinterről beszélünk, Vetter Erik piros trikója, azért az mindenképp kiemelendő, Walter Attila fehér trikója pedig, már csak maga a személye, hogy 6 év után visszatér örömteli, de az is azért mindenképpen kiemelendő.
5: Hát én akikkel beszéltem a verseny óta, meg hallottam a versenyzők részéről, hogy nem csak az időjárás tekintve, hanem az egész mezőny alapállását a versenyhez állása, hogy működött a verseny belülről a utóbbi évek legnehezebb Tour d'Hongria volt. Dina Marci is beszélt erről, hogy azért ez nagyon kemény volt. Erre nyilván időjárás még rátette egy lapáttal. Óriási tempó volt a versenyen, minden egyes apró mozanatér, hatalmas küzdelem volt, tehát egy szökésbe belekeveredni a szakasz elején, ami korábban könnyen elengedtek, relatív könnyen elengedtek egy szökés, most órákat kellett ezért küzdeni, hogy valakinek sikerüljön. Így aztán különösen dicsérendő Vetter Eriknek a teljesítménye, óriási kalap emelés a Erik teljesítménye előtt és a csapattársai munkája előtt, mert azért a nyilván ezen a TUS is dolgozott a csapata, hogy ez így jól alakuljon. Ugye az öt szakaszból két szakaszon volt hosszú szökésben, és szerezte a hegyi trikóért járó pontokat. Én azt gondolom, hogy ő egy kiemelkedő versenyzőt idén a Tour d'Hongrinak. Ez mindenképpen egy jó jel arra, hogy Erik ismét formába lendült, hisz azért van neki már két EB negyedik helye, és tavaly nem volt annyira fényes, most én nagyon örülök neki, ennyire csodálatosan ment. Walter Attilától pedig ugye azt hallottuk, hogy nagyon büszke volt a helyezésére, ami azért, ha belegondolunk, hogy milyen képesség versenyről beszélünk, egy Tour d'Hongrin egy tízes helynek ennyire örül, ez is azt mutatja, hogy milyen kemény küzdelem volt a versenyen. És azért említsük meg itt két fiatal embert, aki két szakaszon, egy-egy szakaszon voltak egy tízes helyezésen, és mindegyik kettőjük mezőnsprintben, Kárpáti Bálint a magyar válogatott versenyzője, a Kőbánya Cycling Akadémiának a versenyzőjeként az első szakaszon húzott be tizedik helyet, Békés Csabán, és majd hogy megmutatta, hogy néhány nappal később, hogy Szekszárdon egy 13. helyel csúszott mezőnsprinten, hogy azért az nem volt véletlen. Az utolsó szakaszon, talán a legnehezebb szakaszon pedig, ahol óriási oldalszél is szétszett a mezőny, a mezőnyt a szél, ott Takács Zsombor az MBH-tól szintén 10. helyet tudott szerezni. Ezek nagyon szép eredmények, és ebben a mezőnyben ezeket nagyon-nagyon meg kell becsülni.
4: Walter Attila 6 év után tért vissza a Tour d'Hongrira, ugye akkor legutóbb megnyerte. Sok minden történt vele, és ő maga is elmondta, hogy mennyire örül, hogy itt lehet, mennyi szeretetet kapott, és nyilván a szurkolók is nagyon örültek, hogy végre a magyar körversenyen is elindul. Mennyit tett az ő indulása a versenyhez a népszerűséget illetően, a figyelmet illetően? Kérdezhetném úgy is, hogy mennyire van szüksége a Tour d'Hongrinak egy Walter Attila jelenlétére, de másfelől meg Walter Attila is elmondta, hogy neki mennyire sok önbizalmat jelentett ez a jó szereplés, tényleg itt említette, hogy mennyire jól tudott itt versenyezni, önbizalom terén is szerintem sokat kapott. Walter Attila jelen léte itt a Tour d'Hongrin, az mit, mennyit számít, mit jelent?
5: Hát ezt én azt gondolom, hogy a Tour d'Hongri az elmúlt évben hatalmas előlépést ment keresztül márka ismertségben, és százezrek, tízezrek jönnek ki szurkolni az út mellé, de Walter Attila neve, azt gondolom, hogy népszerű, mint a Tour d'Hongri. Tehát ezzel el is mondtam, hogy mit jelent nekünk Attila jelenléte. Évek óta nagyon küzdöttünk a csapatával, hogy jöjjenek el, akár a útvonalat is hozzáigazítjuk, visszük Kékestetőre. Nem sikerült idáig ezt megugranunk, most az új csapatával, hál' Istennek ez elég hamar sikerült ezt elérnünk, és itt volt, és én nagyon hálás vagyok neki, hogy itt volt a versenyünkön, mert tényleg az ő személye nagyon sokan szeretik, nagyon sokan követik az ő teljesítményét, és hát ott a jelen helyszíneken a szurkolókat látva, a csapatban mutatom, a díjkiosztókon sütött az, hogy mennyire milyen figyelem követi az ő pályafutását. Én nagyon remélem, hogy jövőre is, és a következő évben is itt lesz, és hasonló teljesítménnyel fog jönni, és egyébként az ő személyen magával húz az összes magyarnak a népszerűségét, mert akkor ugye a magyar bajnoki trikóban ott volt Dina Marci, aki szintén megkapta azt a figyelmet, amit valószínűleg más versenyeken máshol kevésbé, és valószínűleg ezt szívesen veszik, és nagyon miattuk is nagyon-nagyon inspiráló az a magyar fiataloknak, hogy látják azt, hogyha eredményt érnek el, ha sokat melóznak, hogyha sikeresek lesznek a sportában, akkor ők is lehetnek olyan népszerűek, mint akár Attila, akár Erik, vagy akár Marci. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon inspiráló minden magyar bringás számára.
4: Térjünk át egy kicsit kényes témára, még a maradék időben, hiszen tegnap a Magyar Kerékpáros Szövetség közgyűlést tartott, és olyan beszámolókat lehetett hallani, hogy hát igen, nagy vita kísérte ezt az eseményt. Korábban már arról is lehetett értesülni, hogy a Tour de Hongrie, és akár akkor az ön személye, mint a Tour de Hongrie főszervezője és a szövetség elnöke Schneller Domonkos között komoly feszültség áll fenn. Ha egy picit ebbe beavatna, hogy mi az a nagyon komoly feszültség, vita, ellenállás, ami egyrészt a szövetségen belül megosztóvá teszi azt a közösséget, illetve hát akkor maga a Tour de Hongrie és a szövetség munkáját illetően, vagy szemléletét illetően.
5: Ebből a mostani vitából szerintem most már mindenki számára nyitott, amit eddig azért nem igyekeztünk eltitkolni, hogy a túr szervezése során óriási ellenszélben dolgozunk, tehát itt nem egy segítő közegben vagyunk az Országos Sportági Szövetség részéről, hanem rendkívüli ellenszélben. A legkisebb hibánkra azonnal lecsapnak, és próbálják felnagyítani. Ez egy nagyon szerencsétlen helyzet. Nyilván sejtjük, mi van a háttérben. Egyszerűen megtörtént már vele, amikor az akkori 2006-ban az akkori kerékpár szövetség elnöke sikerült átjátszani egy közeli barát számára a versenyszervezését. Most is valószínű, ez tört, nem is nagyon titkoltan szeretné a szövetség kivenni a kezünkből a szervezést, ami finoman szólva is egy elég gusztustalan húzás, hiszen az kerékpár szövetség az elmúlt 10 évben nem nagyon vett részt a szervezésben, semmilyen kockázatot nem vállalt, semmilyen pénzt nem tett bele, tehát a szövetség csak nyertese ennek a sporteseménynek. Nyilván mikor már működik jól, akkor ez a, ismerik ezt a, ilyen szép ez a kerékpárverseny, csak nagy valami baja essék. Tehát ez így nyilván egy ártani, tönkretenni valamit nagyon könnyű, fölépíteni borzasztó nehéz, hosszú évek munkája az, hogy mit tartunk ezzel az eseménnyel, és emiatt nagyon-nagyon nehéz napokat élünk meg, amikor a kerékpár szövetség szóba kerül a Tour de Hongrie környékén. Ez egy helyzet. És ettől teljesen függet...
4: Hova gyökerezik vissza ez a ellentét, vagy mondhatni ezt önök szemlélete szerint?

0: sportoló Párizsi olimpián negyedik helyet ért el. A következő olimpián ma, a mi tudásom szerint nem fog indulni, mert hogy nincs kijutó helye Magyarország. Ugye ez mit jelent pontosan? 45 ország volt ki az olimpiára, kerékpársportban. Országúton most 53. helyen áll Magyarország, Belize és Ruanda között. Belize és Ruanda között áll Magyarország egy olyan kerékpárosokkal, mint Fetter Erik, Walter Attila, Dina Marci, Takács Zsombor, és szólalhatnám azokat a magyar fiatalokat, akik nemzetközi szinten tudnak teljesíteni. Ez egy azt gondolom, hogy jól mutatja azt, hogy itt nem a sportolók teljesítményével, hanem egyszerűen a koncepciótlansága van probléma. Nyilván a kerékpár szövetség elnöksége ezt a szakmai hiátust úgy próbálja menteni, hogy bizonyára mindennek az oka az a Tour de Hongrie, és valószínű azért, mert hogy miattunk nincs pénz, nem tudom mire, ami nyilván megint csak nem igaz, a tanepi közgyűlésen is kiderült mindenki számára nyilvánvalóan, hogy a Tour de Hongrie pénzügyeinek semmi köze a kerékpár szövetséghez, egy teljesen függetlenül működünk, és nem, hogy nem befelelős, mi befizetői vagyunk ennek a rendszernek. Hát, hogy ez egy tulajdonképpen nem elég sok csúsztatással próbálnak minket okolni a kerékpársport nehézségéért, de hát ez egészen számomra fölháborító, és nagyon elkeserítő, hogy ilyen helyzet előállt. A tegnapi közgyűlés az elég jól mutatta, hogy a teljes szakma, az összes szakág az finoman szólva is megkérdelezi a szövetségnek a szakmai munkáját. Most ez a közgyűlés, ez lefutott egyfajta megkérdelezhető szavazásokkal, de július 9-én lesz egy tisztújítás. Azt gondolom, hogy addig össze fogja magát kapni a sportág, és egy szakmai alapokon nyugvó elnökséget fog választani. Mostani az nem egy szakmai elnökség, hanem inkább csak a maguk használt kereső embereknek a csoportja.
1: Visszakanyarodnék arra, amit mondott, hogy nem szakmai alapokon működik, illetve ez a, hogy Magyarország hanyadik helyen a rangsorban, ugye 53-at említette a szövetségnek. Hol van ebben a felelőssége? Mert értjük, hogy a szövetségnek lenne a dolga, hogy a magyar kerékpársportot minél magasabb polcra helyezze, vagy legalábbis ebben segítse. Mik azok a szakmán belüli hiányosságok, amiket ön lát a szövetségen belül? Mi hiányzik akár
0: mondok,
1: a műhelyeket?
0: Mondok egy konkrét példát. Tehát most nyilván lehet hosszú távú terveket is hiányolni a szövetség munkájából, ezek sincsenek, de egészen rövid távú ügyek. Itt vagyunk most május közepén, megy nagyjából 3-4 hónapja a kerékpáros szezon. A magyar válogatott, mint magyar válogatott potenciális UCI pontszerző versenyeken még nem vett részt országúton. A szövetségi kapitány, akinek elvileg a havi nem kevés fizetésért az lenne a dolga, hogy menedzselje a válogatottat, egészen a Tour de Hongrie-ig a telefont nem vette fel, egyetlen e-mailt nem írta az érintett kluboknak, hogy ő valahová eljutatná a versenyzőket. Én a saját, mi láttuk ezt én, hogy ez óriási dráma lesz idén, mert hogy egyre inkább omlik össze minden, és nem csak az országot, ez a mountain bike szakágra ugyanennyire igaz, ott is nagyon nehéz helyzetben vagyunk, ott is ugye olimpiai negyedik helyzetünk van Vaskatablanka révén, nem nagyon látszik, hogy ki fog kijutni az olimpiára. Szóval, hogy ezt látva a saját erőmből próbáltam menteni a 23-as versenyzőket, és most 8 23-as versenyt próbálok menedzselni saját erőből, nagyon rengeteg pénzt, munkát beletéve és a kollégáim segítségével a szövetség nélkül próbáljuk, szinte a szövetséggel szemben próbáljuk működtetni a sportágat. Tehát, hogy amit elért az utóbbi évben a kerékpársport, az nem a szövetség munkájának, hanem annak ellenére köszönhető, és ezért ez nem biztos, hogy így jó van. Tegnap nagyon kellemetlen kérdéseket kapott a szakmai igazgató is, meg a szövetségkapitány is, de azért úgy mentek haza, hogy továbbra is állásukban vannak. Nyilván az igazi, tehát szerintem valószínű nem ők a probléma, hanem maga a vezetés, hogy ezt engedi, hogy így alakuljon, illetve a pénzeket mire költik el. Én nem is értem, hogy egyetlen hogy állhat elő az, hogy elment egy fél év, és még senkinél a vércsengő nem üvölt, hogy hello. Hát itt sokan azt hiszik, hogy az olimpiai előző olimpia legsikeresebb olimpia szereplés után, ugye, hogy két negyedik hely után országúton, hogy majd akkor a következőn is mi lesz. Ki se jutunk. Itt tartunk most.
2: Kedves hallgatók, Somogyi Zsófia beszélgetett Eiser Krammer Károllyal, a Tour de Hongrie főszervezőjével. Hamarosan folytatjuk majd műsorunkat, jön a Sportkör.

0: Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A sportkör vendégei Deák Zsigmond, a Nemzeti Sport főszerkesztő helyettese, Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa, és Turi Gábor, aki ugyancsak a Nemzeti Sport főmunkatársa. Hát labdarúgással kezdjük, mert hogy van egy friss történés, ugye a héten kihirdette a keretét Márko Rossi szövetségi kapitány, amelyben nem kapott helyet Niki Cser Tamás. Ez az alaphír, és Niki Cser Tamás reagált erre, mert végignézte ezt a bizonyos kerethirdetést, ahol az hangzott el nagyjából, hogy nem számít rá. Egy kérdésre válaszolva mondta el a kapitány, mert hogy a magyar bajnokságban van nála 8 jobb játékos. Niki Cser Tamás elmondta, hogy egy elég hirtelen ember, de végig gondolta a dolgokat, és higgadtan nyilatkozott arról, hogy nem az a problémája, hogy nem került most be a keretbe, szeretne nyilván bekerülni, hanem ez a fajta véleménynyilvánítás nem nagyon tetszett neki. És most jött egy válasz erre Rossi kapitánytól, aki elmondta, hogy félreértették a szavait múlt kedden a pillanat hevében, lehet, hogy kicsit félreérthetően fogalmaztam, ráadásul a szavaim hozzátok fordítás után jutnak el, de semmiképp sem volt az a célom, hogy Tamás túlzott kritikával illessem. Magam is nagyon örülnék neki, ha ősszel olyan teljesítményt nyújtana, hogy lehetőségem se legyen nem meghívni, ezt mondta, hogy a szövetségi kapitány. Erről az egész esetről, az egész módjáról mi a véleményetek?
3: Hát mondjuk a forrásokat is, ugye hát maga a sajtótájékoztató az ugye sajtógyilvános, tehát ott hangzott ez el, aztán a Nemzeti Sportban nálunk jelent meg egy Niki Cser interjú, amiben beszél ő, és aztán az MLS reagáltatta kvázi Marco Rossit, gondolom én, mert érezték, hogy itt azért reagálni kell. Nehéz a dolog, ugye halkan jegyzem meg, ugye, hogy amire hivatkozik Rossi mester, hogy tolmács útján, hát hogyha nem tolmács után beszélne, akkor nem kéne tolmács. Ez egyik. Másik viszont az, hogy nyilván a szinkron tolmács akkor szinkronizálja a szavait. Harmadrészt ugye, ha ő azt mondja, hogy 8 jobb, tehát azt mondjuk minden nyelven el, tehát értjük, hogy ott nincs hogy mondjam, félrefordítás, hogy maximum az, hogy 7 helyett 8, de számolni azért csak tud a tolmács is, meg ő is. Tehát nyilván ez nem esett jól. Niki Csernek hozzáteszem, hogy persze, ha megnézzük a kommenteket, vagy bármit, tehát itt igazából szerintem arról van szó, hogy diplomatikusabban kellett volna fogalmazni a mesternek, aki egyébként nyilván annak idején abban a történelmi szituációban nem véletlenül hívta meg 9-szer Niki Csert, és elégedett is volt, és jól is játszott Niki Cser szerintem. Annak a 9 mérkőzésnek a többségén. Nyilván senkinek se esik jól, és ja, és bocsánat, elmondása szerint Niki Cser Tamás élőben követte a kerethirdetést, tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy akkor most ott a gonosz újságírók hogy mondjam, elferdítették a kapitánynak a szavait. Nyilván mindenki máshogy kezeli ezeket a dolgokat, nyilván egy szövetségi kapitánynak is sokan vannak a látók körében, van, akit már meghívott, játszatott, van, aki valamiért kikerült, ő magának kell menedzselnie ezeket a személyesen. Tehát ezeket lehet, hogy nem is kéne tudnunk. Tehát, hogy felhívja, ráüzen, nem szól egy kukkot se, lelkére beszél. Lehet, hogy különböző embereknél különböző módszereket kell alkalmazni, hát itt nem volt módszer. És de lehet, hogy ez is egy módszer, hogy nincs módszer, tehát félreértés ne essék, mert lehet, hogy valakinek az a hogy mondjam, a policia, hogy nem veszek senkivel, eldöntöm. Egyébként pedig úgyis az ő felelőssége, tehát ez is egy, hogy mondjam, egy olvasata. Minden esetre én csak azt szeretném, hogy egyrészt a kapitány nem gondolná ezt egy újságíró kérdésre, hogy az ő ellene egy személyes, hogy mondjam, támadás, mert most Niki Cser játszik a portugál első osztályban. Tudomásom szerint a portugál első osztály színvonalasabb, mint a magyar NB1. Miért ne kérdezhetné meg valaki, hogy Niki Cser miért nem került újra képbe, amikor előtte korábban, amikor a Kecskemétben volt, akkor meg beválogatta. Szóval ezek szerintem teljesen adekvát kérdések. Szerintem, ha mindenki ki, persze hát amikor megkapok egy kérdést, vagy megnézek egy rólam szóló kerethirdetést, akkor nyilván, hogy mondjam, lehet, hogy egy kicsit indulatosabban reagálok, de szerintem mindig előtte át kell gondolni a szavainkat. Nem hiszem, hogy ebből olyan nagy purpárli van. Szerintem Niki Cser Tamás játszon igazán jól ott a portugál tengerparton, vagy óceánparton, és akkor szerintem semmi se fogja meggátolni, hogy bekerüljön. Remélem, különösen remélem, hogy ez a hát ügy, ha mondhatjuk ezt annak, ez különösen nem.
4: Én annyit tennék ehhez hozzá, hogy amit a Zsiga most mondott, ugye egy ki nem mondott elvárás is van, hát a Rossi ugye magyar állampolgár, de én azt mondom, hogy a magyar nyelv annyira bonyolult, hogy ne tanuljon meg magyarul, elég, hogyha a reklámba elmondja azt, amit. Viszont akkor kellene egy valóban egy olyan konszenzus, hogy vagy fölhívom a tagokat, vagy nem hívom föl. Akkor avval is pacekba megállapodom velük, hogy innentől kezdve fölhívlak benneteket, mondjuk mondok 30 játékost, csak annyit mondok, hogy gyere, ne gyere, nincs visszakérdezés, hogy miért nem, Mr., ne gyere, de ez is bonyolult. Tehát ezzel egyetértek. Tehát itt az a, tehát nem szólnak. Most itt sokszoros válogatottal történt, meg nem mondom a nevét, aki már intézte külföldön a családot, hogy ma jön a kerethirdetésre, és a Mr. nem hívta vissza a keretbe. Ami viszont konkrétan a Niki Csert illeti. Mert ugye eddig nem esett szó, hogy milyen futbalista. Mert ugye most nem is az volt itt ebbe a...
3: Nem, hát mondtam, hogy játszik a portugál első osztályba.
4: Világos, ezt én nem bántulag mondtam.
3: Szóval,
4: mert annyira, tehát ebbe a magyar válogatottban hiányzik egy ilyen Krapek, aki úgy oda tud ütni azért néha. Ez nagyon, tehát nagyon sokat melózik. Én nem azt mondom, hogy ő nagyon technikás. Egyáltalán nem tartom a technikás játékos sok közé, de az a lényeg, hogy amilyen a magyar válogatottba kell, az nálam bőven megfelel. És még valami, amikor ő 2024-ben bekerült a keretbe, akkor még nem volt Vitális Milán, most csak középpásokat mondok, 6-os és 8-as posztra, tehát ez a előseprengető, meg már kicsit szervező játékmester szerűségbe. Tehát nem volt se a Vitális, se a Tóth Rajmund, a Szűcs Tamásról, Debrecenről nem is beszélek, mert ezek 2 évvel fiatalabbak voltak, tehát akkor még nem is voltak talán 20 évesek. Tehát ezek a srácok még sehol fel nem bukkantak, tehát amikor a Rossi megnézte, hogy ki van ott nekem, akkor még Kecskemétről a Niki Cser Tamás volt ott neki. Ennyi a történet szerintem. Aztán mondom, itt jön az a probléma, hogy mit hall az illető, hogy van nála itt a magyar NB1-be 8 jobb játékos, ami szerintem nem biztos, hogy igaz, tehát erre ki kéne valamit találni, vagy a szövetségnek, nem tudom, de az is megoldás, én vagyok a szövetségkapitány, minek hívogassam ezeket föl, ezek profi futballisták, tudomásul veszik, hogy igen vagy nem, ennyi.
3: Jó, vagy a csapatmenedzser valaki felhívhatja, tehát erre is vannak módszerek.
4: Igen,
3: tehát,
4: igen.
3: Ahogy a csapatmenedzser hívja, amikor behívja, erre is vannak módszerek, nem mondom, hogy melyik a jó.
5: Semmiképp. Szerintem nem.
2: Mármint?
3: Ne szóljon.
5: Nem, ne a csapatmenedzser. Csapatmenedzsernek.
4: Igen.
5: Ez egy, már most belementünk a részletekbe. A csapatmenedzser feladata az, hogy megszervezze az utazását, így valóban ő szól a légiósoknak főleg, hogy behívják, de ne az ő dolga legyen már közölni, hogy nem jössz.
3: Igazad van. Tehát igazad
5: ennyit
3: van.
5: Azért én azt mondom, hogy
3: vállaljon fel.
5: Én most itt másképp gondolom ezt egyébként. Természetesen nagyon egyetértek Zsigával és Gáborral is. Szerintem teljes mértékben részletkérdés, hogy ki milyen futballista. Itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy bánsz az embereiddel. És ez a sokadik eset egyébként, hogy egy sajtótájékoztatón félreértés van. Mert amikor az előző két felkészülési meccsen Arne Slot azt mondta, hogy hát barátságos meccsek már nincsenek, csak nem játsszák már végig szegény Premier League játékosok mind a kettőt, akkor ugye egyértelmű volt, akkor is visszaszólt a kapitány először, hogy hát ő sose szólt bele a Slot munkájába, akkor ezt fordítva is így várja. Majd, amikor ezt mindenki megírta, amit a kapitány mondott, és ez mind megjelent, amit a kapitány mondott, akkor a következő sajtótájékoztatón igazából lelettek szúrva az újságírók, hogy miért írnak ilyet, mert ő nem is így mondta, meg nem is ez volt. Ezt nem az újságírók találják ki, és aztán mi volt? Dominik végigjátszott az egyik meccset, a másikat valóban nem, ott azért erre odafigyelt a kapitány, 87. percben lecserélt, úgyhogy gondolom Árne tapsikolt örömében, hogy teljesült a kívánsága.
4: Na ugye.
5: Ugye a nyelvkérdés, oké, nagyon nehéz nyelv a magyar, igaz, hogy több mint 10 éve, sőt már most már 14-15 Magyarországon él, oké, nem tanult meg, rendben van. Kevesebb félreértés lenne, hogyha akkor sajtótájékoztató angol nyelven menne, akkor azért ezeket lehetne tisztázni, de így, hogy a kapitány olaszul beszél, mert neki ugye nyilván az a leginkább komfortos, és van egy olasz szinkrontolmács, hát most akkor ki a fene tudja, hogy mit mondott, vagy mit nem. Én azt gondolom, nagy általánosságban, más esetekben is, vagy meccsek után az NB1-es meccseken is, hogy igazából az újságíró kérdezhet bármit. Akármit kérdezhet, baromságot is, laikus dolgot is, oda nem illőt is. Szerintem a kapitány, az edző, de ezt Dárdai Pálnak is ugyanezt mondtam, meg nagyon sok edzőnek mondtam, nem sértődhet meg. Nem sértődhet meg. Hanem válaszolnia kell a hülyeségre is, és legfeljebb mondja azt, hogy ne haragudjon, ezzel nem értek egyet, én ezt a meccset így láttam, meg úgy láttam, de megsértődni a kérdéseken, meg kioktatni a kérdezőt, ez szerintem általában nem jó taktika. Itt ugye a konkrét esetben az volt, hogy a kollega azt mondta, hogy ugye a korábbi meccseken úgy tűnt, vagy úgy láttuk, hogy egy stabil, meghatározó tagja lehet a keretnek, nem is a kezdőcsapatnak, hanem mondjuk a keretnek, de akár a kezdőnek is. És erre reagált úgy a kapitány, hogy rosszul láttátok. Tehát, hogy azért benne van, hogy azért mégiscsak ti újságírók vagytok, azért ti hülyék vagytok a focihoz. Ezzel nincsen baj. Amikor ugye Varga Barnabás sérült volt, emlékszünk erre, azt is itt kiveséztük, és akkor behívott 4 embert támadó posztra, és akkor írtunk egy cikket, hogy akkor ki lehet a kezdő, vagy mi lehet a felállás, vagy mi lehet a megoldás, a rendelkezésre álló, vagy a keretbe behívott 4 ember. Tehát nem 4 másikat írtunk, hanem hogy az a 4, aki benne van a keretbe, mi lehet az elképzelés. Óriási sértődés volt, hogy mi miért tippelgettünk, meg miért okoskodunk, hát miért a keret ismeretében, mi baj van ezzel. Ez senki, de egy szó nem volt, hogy már pedig ez játszon, ennek kell játszani, nem ez játszik, akkor kapitány egy marha, senki nem írt ilyet, hanem egy lamentálás volt, egy ilyen esélylatogatás, hogy A, B, C és D, elképzelhető, hogy A kezdés B váltja, lehet, hogy B és C akár egymás mellett is, vagy egymás mögött, D is lehet egy opció, kb. Ilyen cikk volt. Tehát egyszerűen én nem teljesen értem, nagyon szeretem Márkot, én nagyon szeretem Márkot, nagyon tisztelem, az eredményeit is, abszolút kiálltam mellette a csalódást keltő VB-sejtezők után, de azt kell mondanom, hogy ez a sokadik eset, ahol azt tapasztalom, hogy a kommunikáció az teljes mértékben nem működik, és félreérthető, és félremegy, és a konkrét esetet mondjuk általánosítva, hát ezt mi nem dönthetjük el, hogy mi a szabály. Ő a főnök, ő dönti el, hogy szól-e annak, akit behív, és szól-e annak, akit nem hív be, akár akkor is, hogyha előtte 10 éven keresztül minden alkalommal behívta. Zárójelben, az abban, hogy nagyon sok példát tudunk mondani. Most ugye azt mondta, hogy Szappanos Péternek lehetőséget akar adni, meg akarja köszönni. Oké, és mi volt, ha Szappanos még 5 évig csúcs teljesítmény nyújt, és Tóth Balázs megsérül szeptemberben? Akkor mi van? Akkor reaktiválni kell? Tehát nekem nagyon-nagyon az a gyanúm, attól félek, hogy oké, egy kapitány itt gesztust akar gyakorolni, tiszteletre méltó, de hogy megbeszélte ezt a Szappanossal? Vagy a Szappanos mondta, hogy én nem akarok többet jönni, és legyen ízé meg a családom, meg ízé, és akkor jó, gyere, és akkor még védje egyet.
2: Vagy megbeszélte ezt Dibuzénessel?
5: Dibuzénessel nem is esett szó.
2: Mert korábbi, az ott volt.
5: Egy korábbi adásban utaltam erre, hogy én ezt ma akartam kérdezni, de ott ezen a sajtótájékoztatón nem volt lehetőség, mert már az előttem lévő kérdése a sajtófőnök úr azt mondta, hogy az utolsó kérdés, és ott már nagyon integettem, hogy így, hogy ez elhangzott, hogy Szappanos Pétertől el akar köszönni, és hogy meg akarja köszönni, hogy harmadik számú kapusként mit tett a csapatért, hogy mi van Dibusszal. Nem tudjuk, hogy Dibusz most végleg lemondott, mert mondta, hogy Tóth Balázs az első számú kapus. És ez az ő döntése. És még azt is mondom, hogy egyet tudok érteni vele. De mi van, ha megsérül? Láttuk a VB-sejtezőn, Dibusz és Tóth Balázs volt együtt, de dönteni egyszer sem kellett közöttük a kapitány, igen, mert valamelyik
3: volt,
5: az egyik sérült volt. Az egyik sérült, az élet mindig megoldotta. Pontosan. De mi van akkor, hogyha mondjuk Tóth Balázsra történik valami? Most ott van a 2 fiatal, oké, ők jöjjenek, persze, azt támogatom, és ismerjék meg a válogatott légkörét, de mi van a oké, Nemzetek Ligája lemegy ősszel, mi van jövőre? Lehet, hogy mi van, hogyha egy év múlva Dibusz lesz a legjobb formában lévő kapus. És nem tudom, mondjuk nem kíván, de futballban vagyunk, Tóth Balázsra, és ne, az is, van, történik
3: amit,
5: valami.
3: Az van, amit mondott, hogy akkor hívja a Dibuszt, ugye, mert utána, de az is egy utó magyarázás volt, emlékszel? Tehát ott is nem hangzott el ez a kérdésed, hozzáteszem, hogy egy sajtótájékoztató nálam olyan, hogy amikor ott történik valami, akkor arra is reagálni kell. Tehát nem
5: hát
3: értem,
5: ezt a kérdést hogy, a sajtótájékoztató
3: de ezt mondom, persze. Tehát ott te mondasz valamit, és akkor te meg válaszolsz, nem? Tehát egy ilyen interakciószerűségnek képzelem el a 30 év újságírás után is, még mindig, pedig akkor lehet, hogy
5: én meg úgy, látom, de én naiv vagyok, hogy amíg van kérdés, addig tartos a csatájékoztató, de...
3: Vagy akkor mondja azt, hogy gyerekek, 10 percig még itt dumcsizunk, de aztán menni kell, meg kezdődik. Vagy valami, lehet valami, de akkor addig legyen már, lehessen már feltenni, és akkor még egy kicsit túlszaladni. De ez az egyik. A másik meg az, hogy akkor behívja a Dibuszt, oké, rendben van. De tényleg, hogy lehet az, hogy akkor az Dibusz meg eltűnik valahonnan. És akkor utána megint utólag kellett ugye magyarázkodni, kvázi, hogy akkor úgy gondoltam, meg természetesen, meg stb. Tehát ezek érdekes dolgok, de mondom,
5: én minden döntést elfogadok, de én is az a típus vagyok, és lehet, hogy, mert én nem vagyok profi futballista, hogy ez a döntés, ő a főnök, ővé a felelősség, senkinek semmi köze nincs hozzá. Én az a típus vagyok, aki, én azt gondolom, hogy a rossz hírt is kell közölni, nem tudhatod, hogy mikor lesz rá szükséged a jövőben.
3: De érted, csak annyi, hogy van egy jegyzet, ketten jelentkeznek rá, és akkor, érted, akkor valami azt mondjuk, hogy ne a Soma írja, és akkor ne a Soma írja. De miért nem? Teljesen jogos, hogy
5: felvetődik. Én ezt mondjuk értem, az a olvasóknak is van érdeke.
3: Ezt akartam mondani, de nem ezt akartam mondani. Azt akartam mondani, hogy az a minimum, hogy beszélek veled, hogy te figyelj, Gabi, mit tudom én, 30 éve együtt szaunázott ezzel az emberrel, hagyj írja már ő, és akkor te meg érted. Tehát akkor, és akkor kész, és akkor te nem azt mondod, hogy na, elmennek most már Súnyiba, tényleg a
5: túlságot. Csak azt akartam még mondani, ezek érző emberek. Vigyázni kell velük. És főleg velük dolgozol, és mondom, még lehet, hogy szükséged lesz rá. És hogyha rákényszerülsz, hogy most behívd egy év múlva, lesz benne egy rossz érzés, amit szerintem simán el lehetett volna kerülni. Tehát én ezért gondolom a nyíltabb és őszintébb kommunikációt.
4: Visszatérve egyébként még egy gondolat erejéig, tehát ő fontos dolog, én ezt itt a kronológiában még egyszer mondom, ugye, de hát a srácok tudják, a Zsiga meg a Soma. Ugye 2024-ben kellett a Niki Cser, meg kellett egy olyan Pali. Én elfogadom egyébként, a Rossi nagyon jókat dönt. Ez egyébként a Niki Cser itteni találat volt. De ezzel visszadobni egy sajtótájékoztatót az újságíróknak, hogy ti hittétek azt, hogy állandó
5: szabad.
4: Rosszul hittétek.
5: Ez esetre rosszul.
2: Ez szerencsétlen dolog. Igen. Figyelem ezt a dolgot. Nekem van egy ilyen alapmondatom, hogy az állat meg az embervilágot azt különbözteti meg, hogy az emberek tudnak egymással kommunikálni. Na most én azt gondolom, hogy ha van egy magyar válogatott, akármilyen sportágban, nincs olyan széles bázis, aki mondjuk bekerülhet ebbe a válogatottba. Most van 50 játékos futballban, hogy velük nem kell tartani a
4: kapcsolatot.
2: Sajnos
4: nincs 50 a magyarban, de most nem akarok rossz indulatú lenni.
2: De nem kellene tartani a kapcsolatot, és beszélni vele, mert ha én azt akarom, hogy holnap nekem a tüzes karikán a Soma ugorjon át, akkor úgy tartom benne a tüzet, hogy igen, majd jön a lehetőséged.
3: Már egyre kisebb karikat kell hozzáteszem, mert állandóan fut, meg sportol, meg mindent csinál, úgyhogy gyakorlatilag mindjárt egy gyűrűn át tudom majd ugrani.
4: Én megmondom őszintén, tőle azért Somának adok igazat. Elfben neked van igazad, de gyakorlatban most több játékost kell fölhívnom, akit nem hívtam meg, mint akit meghívtam, aki úgyis megtudja. Nem vagyok benne biztos, hogy szólni kell. Nem tudom, kinek a dolg. Jobb lenne egyébként.
2: De a Dibusz Dénes példa, hogy ne a Niki Csernél ragadjunk le. Szerinted fölhívta, hogy azt mondta, hogy most, amit elmondott a sajtó.
5: Az ő dolga. A kérdés az, hogy szerintünk föl kell lehívni. Mi fölhívnánk-e? Vagy Szalai Attilát?
2: És fölhívnátok?
5: Én föl, hát persze.
4: Föl, hát mind a kettő több mint 50-szeres
3: válogatott. Én amikor valami bajom van, akkor felhívom a delikvenst, kérdezd meg őket. Ha valami bajom volt, mindig beszéltünk, nem így van? Hozzáteszem, hogy ők is.
5: Nem hiszen igaz, nem igaz. Nem,
3: a baj, ezt így úgy. Tehát, hogy bármi vitánk, vagy bármi kell, akkor, és megtiszteltek azzal, hogy bejöttek
5: volt,
3: az ajtól.
5: Volt,
3: és bejött, és mondta, hogy férjét. És 3 perc múlva szépen kísértált, én meg nyugodtan ott ültem, maradtam a szobában. Vagy fordítva, felhívtuk egymást, vagy ezért, és tisztáztuk a félérteseket. Azon melegében.
2: Na de most én abszolút ennek a híve vagyok. Nyilatkozott, ugye most átküldte ezt a nyilatkozatot. Szerinted most beszéltek?
4: Nem, de szerintem most minden tisztázva van, mert most ha nyilván a Niki Cser is olvassa ezt az interneten, ugye, Portugáliába. Én azt
2: ez
4: mondom,
2: hogy
4: ezek
2: bajom,
4: után...
2: Hogy az interneten üzengetünk.
5: Hát igen, nekem is.
4: Tudok én ennél rosszabbat is mondani egyébként, de ezt most félig meddig poénból mondtam.
3: Hozzáteszem, hogy a mai világban most ne haragudjatok. Hát lehet, hogy már telefon, a gyerekem, legalábbis a legkisebb, más se tudja, mi az, hogy telefon, és nem is használ a telefonálás, nem igaz? Minden másra használja, hiszen gyakorlatilag egy egy számotógap van a kezébe, amivel a bármit tud csinálni, bármilyen platformon. A telefonálásra a legkevésbé használja.
4: Ha én lennék a Mikicser, azt mondanám, elolvasom, rendben van.
3: Nem, hozzáteszem, a Rossi az én korosztályom, tehát én csodálkoznék, hogyha ő is ugyanazt csinálná, hogy a különböző közösségézéken. Az egy eszeveszett hülyeség, tehát az viszont...
4: Mazoista.
3: Hát, most gondolj bele, hogyha azon megsítődik, hogy papíron hozzáértő, és egyébként ott lévő szakújságíró kérdeznek egy egyébként teljesen normális, hogy a Nikicset nem tudom, hogy ezen hogy lehet megsértődni, hozzáteszem, akkor az, aki név nélkül mindenféle eszeveszett hülyeségeket ír be, azok azt aztán tényleg miért kell elolvasni? Hát úgyis ideges lesz már attól is, amikor face-to-face beszélgetünk, ott megint egy egészen más dolog van. Amikor valaki x száz vagy akárhány kilométerről név nélkül, tényleg akkor minden hülyeséget beírnak, pontosan tudjuk. De amikor face-to-face kérdez tőled egy ember valamit, akkor te face-to-face belenézve a szemébe válaszolsz. Ennél szebb, jobb, nem tudok elképzelni.
5: Én erre mondtam, ez egy sajtótájékoztató. Itt szerintem te kérdezhetsz hülyeséget. És az összes 160 játékosra rákérdezhettünk volna, hogy miért nem kerettem.
3: Oké, okay, persze.
5: Mindegyiket megindokolhatja.
3: Jó, de erre megmondhatja, hogy ő meg dönthet hülyeséget, és akkor
5: dönthet, majd... és ezzel nincsen baj.
3: De én meg attól... azt mondom, hogy én nem örülök, amikor egy kollega hülyes, tehát értem én, amit mondasz, értem én, hogy az elvi lehetőség megvan rá, de én mondjuk szégyenlem magam, tudod, ezt szokták mondani, hogy a szekunder szégyenézet, amikor nem te kérdezel valami elszeveszett hülyeséget, hanem a kollégát. Ennek én nagyon nem örülök.
2: Ilyen is sok van.
3: Na, de ilyen is sok van. De ez a kérdés, mert akkor legyen egy konkrét. Ez a kérdés, ami lett volna a Dibusz, de nem lett, meg a Nikicser, ami lett is, egyik se hülyeség. Mind a kettő teljesen adekvát, korrekt, egyáltalán rossz indulatú, hanem a adott helyzetre reagáló, és ez a dolga az újságírónak, egy normális újságírónak, aki egy picit is gondolkodik, és ezt az általam korábban említett interakciót a sajtótájékoztatón fenn akarja tartani, ez egy teljesen korrekt kérdés, mind a kettő.
5: Meg nem rossz indulatú. Nincs benne semmi rossz indulat. Tehát, hogy senki nem akarja a kapitányt bántani, mindenki elismeri a
2: kapitányt. Ez rossz indulatú.
5: És hogy hány vereség után hallgattunk, hogy ő azt olvasta, és akkor átadja, hogy valaki jobban csinál, és én még mindig ott ültem, hogy de én soha sehol ilyet nem olvastam. Én nem olvastam, hogy igazán kritizálták volna, ha csak nem a kommentelők, de azt szerintem az itt nem szabad figyelembe venni. Úgyhogy nagyon-nagyon sok ilyen eset van, és nagyon sok tapasztalatom is van. Most nyilván nem a múltkori sportkört, ugye ott valamelyik internetes oldalon kitették ezt a sajtótájékoztatót, hogy egy ember volt, aki értelmes kérdéseket tett föl, persze a Kornél erre azonnal lecsapott, hogy ott engem megneveztek, de hát mondtam, hogy most azért, mert édesanyám posztolt egyet, azt neki se kell komolyan vennie. De nyilván az embernek jól esik a dicséret, de még az is volt, hogy a magyar labdarúgásban, ezt akkor most már hadd meséljem el, nincs jelentősége. Lékenz kapitány, aki ugye a legnagyobb melléfogás volt, és izé. És ez egyik, mert nem sok meccse volt, az egyik meccse berakta Szabó Jánost a szünetbe, a 47. percben csinált egy 11-est. És akkor sajtótájékoztatón kérdeztem, hogy ugye akkor az ötvédős rendszer még viszonylag új volt, és hogy a Paks meg abszolút négyvédőben játszik, hogy lehet, hogy ez a már védelmi rendszerek közötti különbség okozhat, hogy a János még nem tudta az első percig, hogy pontosan hogy kell helyezkedni, és hogy rosszul helyezkedett, és végül 11-est csinált.
3: Másodperc. Csak akarom mondani, nem tudom, mit fog válaszolni a Lékenz, de ez a kérdés, ez egy normális, adekvát, szakmai, jellemű, korrekt kérdés.
5: Valamilyen normális választ adott rá. És akkor utána már elmentem gyorsan leadni ugye az edző nyilatkozatot, és vége volt a sajtótájékoztatónak, és akkor a kapitány és csapata már jöttek ki a sajtószobából, és akkor nem találkoztunk soha, vagy nem volt kapcsolatunk. Oda lépett hozzám, és azt mondta, very good question. Nem az kell, hogy az újságírónak a kedvébe járjál. De tehetsz egy gesztust, hogy odafigyelt, meghallgattam, értékelem, tényleg az nem hülyeség, jogos volt a felvetés, de azt is lehet mondani, hogy figyelj, szerintem rosszul láttad, vagy izé. Attól még szerintem soha nem szabad ott megsértődni, soha nem, nincs szükség arra, hogy ki legyünk oktatva. Volt ezen a sajtótájékoztatón, hogy ezeket az új játékosokat azért hívta meg, hogy megnézze őket. Hát ott én is hülyén éreztem magam a kollega helyében, mint Zsiga, mert meg gondolj, Rossi.
2: De még ez a jobbik eset, mert azért voltunk olyan sajtótájékoztatókon meccs után, hogy elmondta az értékelést a vezetőedző. Van kérdés? csend ment el, tehát még mindig jobb, ha kérdeznek, de azért nálunk is volt ilyen eset, ha emlékeztek rá, hogy Pintér Attila, éppen Erdei Márk kollégánk föltett egy kérdést, és mondta, hogy ezt az előbb mondtam el, ha figyelt volna, akkor hallotta volna. De hát ő ugye úgy akarta, hogy a rádió számára hallható legyen, hogy nyilatkozik erre a kérdésre, tehát azért vannak sajnos nem egyedi esetek.
3: Jó, de ezt még feltétlenül nem kell a Pintérnek tudnia, hogy azért kérdezik meg újra tőle, mert a rádió. Ja, hogy oda ment hozzá a mikrofon, utólag, hát akkor mondjuk arra viszont rájöhetett
5: volna. A Covid idején úgy voltak a sajtótájékoztatók, hogy 88. percben kellett e-mailbe elküldeni. És akkor ott az egyik csapat kapott 3 gólt, és ott 2 védő hiányzott aznap, és akkor írtam, hogy hát ilyen kicsit alkalmi volt a védelem, hogy ez szerepet játszhatott-e. És elkezdődött a sajtótájékoztató, ahol nem lehettünk jelen, csak felolvasták a kérdéseinket, és akkor hát értékelje a mérkőzést. Hát alkalmi volt a védelem, hiányzott ez és ez, lyukas volt a védelem. Oké, akkor nézzük a kérdéseket. Somogyi Zsolt, az alkalmi védelem, ez problémás lehetett? Hát most mondtam el, mondta az edzőt. Hát ülje ez a Somogyi. Én meg ott ültem a sajta, hogy kösz, sajta
4: főnök. De már megtudtuk, hogy a Lékenzt miattad rúgták ki végül.
3: De nem miattam, csak az, jó, hogy ne persze,
4: hát tudom,
3: persze.
4: Nem, hát nem azért, igazi szakember
3: őneki,
4: volt.
3: De őneki őzébe volt jó, a kommunikációban volt jó.
5: És a szakmában meg nem.
3: A szakmában meg kevés.
5: De nem az, mert Rossz is éreztette, hogy tudja, hogy szeretem a futballt, meg hogyha ha kritikus vagyok, úgy érzi, abból is érzi, hogy én szeretem a futballt, meg tisztelem őt, és elismerem a munkát, és úgy kérdezek, akár kellemetlen is. Hát az egy más kérdés, hogy
3: nem a fordítása, mint kiderült, nem a fordítása volt a baj, az nyilvánvaló.
2: Uraim, nem akarom senkibe belefolytani a szót, innen folytatjuk hamarosan, de előtte jönnek a friss hírek.
0: Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
6: A magyar menyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
7: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
6: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
8: Két lábor állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy nagy jelenet.
9: Úgy táncolt, mint én.
10: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19:45 a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: Milák Kristóf újra nemzetközi versenyen ugrik medencébe. Május végén újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Nyáriasra fordul az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
11: A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik a Mare Nostrum úszóversenysorozat első állomásán, a hétvégén Monakóban. A honvéd 26 éves klasszisa pillangó és gyors úszásban is a 100 méteres távon versenyez majd. Közel a megegyezés Szabó István és a Csíkszereda között. A Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi vezetőedzője, a Székelyföldi Labdarúgó Klub 3 idény után távozó szakvezetőjét, Illyés Róbertet válthatja. Szondi Zoltán, a Csíkszereda elnöke elmondta, gyakorlatilag már csak a szerződés aláírása van hátra. Várhatóan június 3-án jelentik be hivatalosan Szabót a román élvonalban újoncként a 11. helyen végző együttes új vezetőedzőjeként. Szerződtette Belényesi Csabát, a másodosztályú Kecskemét csapatkapitányát, a labdarúgó NB1-ben szereplő MTK. A két klub megállapodásának részeként Szépe János, a fővárosi együttes hátvédje, a Lilafehéreknél folytatja pályafutását. Belényesi eddig 97 élvonalbeli bajnokin lépett pályára, és tagja volt a 2022-2023-as idényben ezüstérmes kecskeméti keretnek is. Ma este rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőjét Isztambulban. A Freiburg-Aston Villa mérkőzést 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti. A Freiburg még sohasem jutott döntőbe, egyik európai kupasorozatban sem. Ráadásul egy győzelemmel a BL szereplést is bebiztosíthatná a német együttes. Az Aston Villa pedig 1982 után játszhat újra európai kupa döntőt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: Erős Európához, erős közép-európai régióra van szükség, ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával, Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter úgy fogalmazott, ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt. Lépéseket követel Szlovákiával szemben az Európai Parlament az uniós értékek és költségvetés védelme érdekében. Az EP képviselők szerint aggasztó a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlása az országban. Szabad az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan 2026 második negyedévében folyósíthatják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. A megállapodás a többi között korrupció ellenes intézkedéseket, gazdasági reformokat és az államháztartás megerősítését írja elő Kijev számára. Kijevnek csak akkor kell visszafizetnie a hitelt, ha Oroszország kártérítést fizet az ukrajnai károkért. Az ukrán mezőgazdasági termékek Magyarországra hozatalának tiltását várja a kormánytól a Mi Hazánk. Dózs Dávid, a párt alelnöke szerint megszűnt az a veszélyhelyzeti rendelet, amely korábban nem engedélyezte az ukrán agrártermékek importját. A politikus úgy fogalmazott, az ukrán termékekre nem vonatkoznak szigorú uniós előírások, míg a magyar gazdák áruira igen. A Mi Hazánk szerint az olcsó ukrán gabona és a nemzetközi túlkínálat jelentősen rontja a magyar termelők piaci helyzetét. Május végén újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Először a tehervonatok indulnak meg, majd 30-ától óránként közlekednek a személyvonatok is, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy a problémák a 2024-es tavaszi esőzések után jelentkeztek, és hiába ígérte az akkori szakminiszter féléves határidőt a felújításra, egy évig nem történt semmi.
0: Közlekedés.
11: Baleset történt a 3-as főúton Budapest felé a Mogyoródi elágazásnál, Gödöllő és Kerepes között. A 25-ös kilométernél csak egy sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
11: Országszerte süt a nap, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy zápor zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Ma általában 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 38 perc van, ez itt a Nemzeti Sportkör, a mikrofonnál Balogh Balázs, vendégeink Deák Zsigmond, Somogyi Zsolt és Turi Gábor. Ugye eléggé leragadtunk az első témánknál, de maradunk a labdarúgásnál, hiszen tegnap este a Magyar Labdarúgó Szövetség rangadó díjátadóján az NB1 2025-26-os idényének legjobbjait részesítették elismerésben. A díjazottak listája, hogy röviden, az NB1 legjobb játékosa Vitális Milán, legjobb edző Borbé Balázs, felfedezett Szűcs Tamás, az idény legszebb gólja Galambos János Paks, az idény gólkirály, ugye kettős gólkirály van, Aljosa Matko és Lukács Dániel. Mit szóltok ehhez a névsorhoz?
3: Hát Aljosa Matkót és Lukács Dánielt ugye nem választották, tehát az, ezzel egyet értek. Mondhatom, mert hogyha utána számolunk, akkor valószínűleg ők rúgták a legtöbb gólt.
2: Eszembe jutott egy sztori, Kipirki József mesélte, hogy 17 góllal Détári Lajossal lettek párhuzamosan gólkirályok, és annak idején egy Kispolszkit ajánlottak föl annak, aki megnyeri a gólkirály címet, és mondta, hogy hát a Döme elment, gyorsan átvette, nekem meg azóta se adták ide, mondta ezt pár éve. Tehát nem kapta meg azt. Most nagyon ilyen Kispolszki nincs.
3: Nagyon cseles, nincs Kispolszki, úgyhogy szerencsére nem vesznek össze rajta. A többiről röviden, nehéz lenne nem a Bár előfordult, hogy nem a bajnok csapatnak lett az edzője a legjobb edző, de most azt hiszem, hogy ez a bravúros győri bajnoki cím és a Fradi hetes sorozatának a megszakítása, ez azt hiszem egyértelmű. Vitális Milán szerintem szintén nehezen vitatható. Viszont itt eljutottunk, ha ki tudom mondani, a legszebb gólig, ami viszont már olyan, mint egy festmény, vagy egy szobor, vagy egy más képzőművészeti alkotás, egy zene, kinek mi a kedvence. Nyilván vannak, mint a Puskás díjnál, ugye a FIFA-nál is szép gól volt. Ugye ez volt a fiatal játékosnak, Paksi játékosnak, Galambosnak az első NB1-es gólja, egy olózós mozdulat. Ilyet más is véghez vitt már itt a mostani bajnokságban is. Kovács Rétinek lehet, hogy már kicsúszott az a 32 méteres a szenzációs gólja, ugye Nyíregyháza játékos az Ebedli dinasztiának a tagja, az szerintem szebb volt. De mondom, ez egy mint egy filmkritikus mondom ezt, hogy egy kicsit talán, mintha nekem az jobban tetszett volna, a többivel nekem olyan borzalmas nagy vitám nincs.
4: Megvédem a Rosszit most indirekt módon, mert a Vitális és a Szűcs Tamás is benne van a válogatott keretben, mind a ketten megérdemlik. Most
3: Szűcs Tamást nem említettem, igen, fiatal tehetség.
4: Egyébként azt kell mondjam, hogy régen volt egyszerre szó van itt most a hangszik, két összetett középpályásról van szó, tehát most nagyon lehetős, a szó régi értelmében tudnak is futballozni, és megvannak áldva azzal a tulajdonsággal, nem adottsággal, mert szerintem már úgy épült be tulajdonságba, tehát edzésmunka, edzésmorál, tehát a modern futballnak, tehát a jó erőnlét. A Vitális egyébként azt kell mondjam, hogy egy nagyon nagy lehetőség előtt áll. Tehát én kimondottan tehetségesnek tartom. És egy ilyen típusú ember nagyon el kell a válogatottba. Legyen a Rosszinak probléma, hogy mikor hívja be a Nikicsert, mikor a Vitálist. Itt a nagyobb baj, ez szerintem a Győrnek, hogy onnan most biztos, hogy kiszemeltek egy-két játékost, ugye a Tóth Rajmund is ott van a kiszemeltek között. Itt most nincs a névsorban, csak azért mondom, mert ugye Borbé személyében az évedzője is győri. Ugye most lehetne poénkodni, gonoszkodni, hogy ugye a Fradiba volt edző a Borbé úr, és onnan eljött. Jó, nyilván...
3: Utánpótlásból, tehát persze, nem az első csapat.
4: Jó, világos, minden. Persze, hogy mondjam, tehát a karrierjében lépcsőfok, nagyobb lépcsőfokra vágyott, és azért nyilván elment.
9: De első még a Fradi edzője.
4: Mit? Igen, mivel állítólag jóban is van a Hajnal Tamással, egyébként úgy tudom. De most nem akarom itt kavarni a dolgot, tehát ragadjunk le ennél, tehát én megérdemeltnek tartom a névsort, a játékvezetőhöz nem szólok hozzá, mert...
3: Jaj, tényleg, Rusz Márton. Igen,
2: a Soma itt még nem mondtad, szokotta.
3: Nem mondtad, de tudjuk, látod, hogy tudjuk.
2: És a Felpredi MTK.
3: MTK. Mondjuk azt gondolom, hogy számolják szintén a piros nyilván. Sárga lapokat, úgyhogy szerintem azzal sem vitatkozok. Rusz Márton. Nyilván annyira én nem értek hozzá, láttam egy-két meccsét, fiatal, jó kiállású bíró, ez nem rosszabb, mint a többi. Lehet, hogy egy kicsit jobb is. Ő vezette, nem, egyébként bizonyára, hogy mondjam, tehát nem emlékszem a neszeveszett nagy hibájára, de lehet, hogy rosszul emlékszem.
9: Én is úgy gondolom, hogy Vitális Milánnak a egész éves teljesítménye meghatározó volt abban, hogy az Eto'o így szerepelt. Ugye az utolsó mérkőzés utáni Kisvárdai nyilatkozatában egy fél mondattal utalt rá, hogy valahogy úgy fogalmazott, hogy bízik abban, hogy tudott olyan teljesítmény nyújtani folyamatosan, hogy tovább tud lépni.
2: Úgy tűnt, hogy nem marad.
9: Ebből én is ezt hallottam.
3: Igen, de aztán azóta egyébként nyilatkozott, hogy és még sok minden szépet akar a Eto'o mezbe csinálni. Hát,
9: ilyenkor nyugodtan szerintem, hogyha kap egy jó ajánlatot külföldről, és ott tovább tud fejlődni, az a magyar labdarúgásnak is csak jót tesz, úgyhogy nagy meglepetés szerintem nem volt itt. Nyilván voltak azért jó egyéni teljesítmények, nagyjából ez összhangban van a nemzeti sportos osztályzatokkal is, úgyhogy ha jól tudom, akkor mezőnyjátékosoknál nálunk is Vitális Milán.
3: Még ezt nem hoztuk nyilvánosságra, de elképzelhető.
9: Nem kizárt.
3: Nem kizárt, igen, az egy jó.
2: Egyébként ez a 17-17
3: sem cáfolni nem szeret.
2: Ez a 17-17 gólhoz mit szóltok? Ez nem kevés egy picit így a góllövő lista élére kerülni ennyivel?
4: 33 forduló, ez akkor azt jelenti, hogy ugye meg 2017 az lenne 34, hogy hát minden második.
3: Gyakorlatilag meccsen. Egy picit sűrű, mint minden
9: Ádám
3: második
9: Martin
3: meccsen.
9: Volt 30 igen. fölött, ugye?
3: Igen, volt 30 igen. fölött, Ádám, hát 31 volt talán.
2: És Varga Barnabás ugye távozott a...
3: Hát ő 10-el maradt, 10-el maradt, ugye, tehát hogyha mondjuk ugyanebben, akkor mondjuk 20-at lő, mondjuk azt mondom, hogy...
9: De volt 13-mal, vagy mennyivel volt Radó Andris? Volt,
2: és Radó egyik, is, és egyik játékos sem élcsapatban játszott.
3: Hát, de ez, de ez magyaráz...
9: A Győr?
2: Nem, hanem Matko sem, a meg gól Lukács sem.
3: Ja, hogy úgy, a gól királyok. Tehát a, de, de ez meg azt magyarázza, hogy, hogy inkább rájuk volt ki, hogy szokták mondani, rájuk jött ki a figura. Tehát véletőleg abba a csapatba, abba a, ebbe az idényben gyengébb, kicsit gyengébben szereplő csapatba ő volt a gólzsák, hogy így mondjam, a maga módján. De ne vegyük el tőlük, tehát a gólkirály, aki abban az idényben a legtöbb gólt rúgja, hogyha igen. kettőt rúg, és mindenki más csak egyet, akkor ő a gólkirály.
9: Böde 15 volt tavaly.
3: Azért mondom. Azért
9: Varga
3: mondom.
9: Előtte 20, Varga előtte még a Paksban 26, és így előtte volt Ádám Martin 31, 31 és Hány János 22, Zsadó András 13. Igen, előtte Lánzafáme Hollander 16-16.
3: Az is 16-16.
9: Előtte Lánzafáme 18.
3: Lehetne több, szerintem egyébként a 31 a kiemagasló, amit Ádám Martin tett.
4: Az majdnem meccs per gól.
3: Így van, tehát az a nagy.
2: Megjövőre majd a Szeged.
9: Gyökeres, ugye, nem biztos, hogy minden meccsen játszik.
3: Gyökeres azt hiszem 14-nél tart Arzenál, most lett Premier League bajnok, és akkor mondjuk azt, na hogy jó, akkor, akkor gyengék.
2: Bajnokság.
3: De jó, de ő is komolyabb játékos, tehát akkor...
2: Sok a témánk, úgyhogy menjünk tovább. Mégpedig azzal kapcsolatban, ugye, hogy a Manchester City miután nem tudott győzni a hétvégén, így már eldőlt, hogy az Arzenál bajnok. Ugye az
3: hétközben.
2: Hétközben, bocsánat. Most, és az Arzenál ugye Budapesten BL döntőt játszik. Mit szóltok? Sokat kritizáltuk itt a Nemzeti Sportkörben néhány kolléga az Arzenál játékát, hogy nem olyan jó szögletek, szabadrugások határozzák meg a játékot, de hát azért ezzel lehet Premier League-et nyerni, meg lehet esetlegesen BL döntőt.
9: BL döntőbe jutni.
2: Jutni, már az biztos.
9: Én nem tudom, kik voltak ezek a kollégák, nagyon szívesen egy vita műsorban vitázom velük. Nekem nagyon tetszik az Arzenál évek óta, amióta Arteta átvette, és úgy indultak, hogy rögtön az első mérkőzések után a 20. helyen álltak, teljesen utolsók voltak a Premier League-ben, és akkor eljutottak oda, hogy egy győzelem, vagy egy pont, már nem emlékszem, választotta el őket a BL indulástól, akkor az még nem volt meg, és utána pedig kétszer-háromszor, nem is tudom pontosan hányszor, hogy a második helyen voltak, és mindig egy valaki megelőzte őket, vagy a City, vagy tavaly a Liverpool.
2: 22 év után nyertek bajnoki címet.
9: 22 éve nem nyertek bajnoki címet, megnéztem, hogy az ott a City nyert 8-at, United is nyert, hogy nem tudom, 5-öt, Chelsea is 5-öt, úgyhogy még a Leicester is egyet.
2: Liverpool.
9: Úgyhogy a Liverpool is nyert 2-öt, úgyhogy hosszú időszak volt ez, meg az egy nagyon nagy Arzenál volt, de ahogy ezt a csapatot átalakította, én azt gondolom, hogy Ödegaard, Saka, Martinelliék, nekem az egy Declan Rice, én nagyon is élvezetes focinak.
3: Rice szenzációs.
9: Én nagyon élvezetes focinak látom, és az pedig, hogy a szögleteket így használják, meg az oldalszabadrugásokat így használják, nyilván az már a szabályosság határát súrolja, hogy betömörülnek 19-en a gólvonalra, hogy a kapusnak semmilyen mozgástere ne legyen, és akkor valahogy lepattan a labda, de hát nagyon-nagyon jól csinálták, nagyon hatékonyan csinálták, úgyhogy ez az idény is, de az elmúlt, azt mondom, hogy 5 évben, amit az Arzenál bemutatott, szerintem le a kalappal, és a világ egyik legerősebb bajnokságát megnyerték, úgyhogy én azt gondolom, hogy hát mit mondunk a többire, hogyha ezt a focit kritizáljuk.
3: Nem is az, hát amit ugye, hogy...
9: Hatékonyan is volt.
3: Tehát itt ez a sport, tehát mindig mondom, nézzetek a táblára, ott az eredmény. Tehát persze mondhatjuk azt, hogy mennyivel jobban tetszik, hogyha mint annak idején a Puskásség rúgjunk több gólt, mint amennyit kapunk, és akkor az milyen jó, de az 1-0 is több gól, mint a 0, és ugye most is az utóbbi 4 fordulóból azt hiszem 3-szor 1-0-ra nyertek, és szerintem itt nem is az, hogy az Arzenát kritizáltuk akár, vagy bárki más is itt a sportkörben, hanem arról beszéltünk, hogy elindultak lefelé, emlékeztek? Elindultak lefelé,
2: stb.
3: És onnan, ezt akarom csak mondani, hogy onnan visszamásztak. Tehát voltak sérültjék, de volt, aki meggyógyult, volt, aki nem gyógyult meg, de mégis, aki helyettesítette, összeszedte magát, és amikor elindultak, és akkor mondtuk, hogy na hát most már biztos, hogy mint eddig a City szépen akkor lehajrázza őket, sőt, akkor ugye magán a rangadón is ugye kikaptak, és akkor mindenki, igazából ezt mondtuk, amit a tények, de ők szenzációs lelki és nyilván fizikai, mert ez nem elég az, hogy fejbe erősek vagyunk, hanem ugye most az idény végéről beszélgetünk, visszakapaszkodtak, és megnyerték a Premier League-et. Soma azt mondta, hogy az egyik legerősebb bajnokság, én azt mondom, hogy a legerősebb, és ezt meg tudták nyerni, és egyébként csak úgy mellesleg meg ott vannak a BL döntőben. Tehát ezt azért ilyen véletlen nincs. Tehát én azt mondom, hogy le a kalappal.
2: Tudnak duplázni?
3: Hát szerintem van esélyük rá. Én a PSG-t esélyesen tartom ezt vállalom, mert annyira erős, jó, papíron erősebb ellenfeleket vert meg, erősebbnek tartom, de hát miért ne? Tehát ez semmi gond nincs. Hozzáteszem, hogy ugye most milyen meccsen múlott, ugye a Bournemouth meg a City-nek a meccsén, egy-egy lett, utolsó utáni pillanatban egyenlített ugye a Holland révén a City, és jobb volt az ellenfél. Tehát egyszerűen ők, tehát azon a meccs, ez, most a tegnapi meccsről, bocsánat, tehát a KED esti meccsről beszélek, ott jobb volt. És azt mondom, hogy hozzáteszem, hogy egyébként azért is megverték, az Arzenát is megverték, ugye? Most
2: jó, fantasztikus idény produkálnak, tehát az is megérne egy
3: csak
2: műsort.
3: Csak bezárva, de mindegy, a lényeg az az, hogy tehát ez nem megérdemelten megnyerni a Premier League-et és a BL döntőbe bejutni, ilyet még nem találtak fel a sporttörténetben.
5: De ez egy jogos kritika, ezt nagyon sokan megfogalmazták, hogy unalmasan, meg nem szórakoztató a játékuk, de az biztosan nagyon jellemző, a legtöbb meccset láttam, hogy 11 ember felsorakozik a kaputól 30 méterre, és akkor az mennyi át rajtuk? Hát azért az senkinek nem megy olyan könnyen. Úgyhogy hát azért a spanyol bajnokság, hát nehéz ezt eldönteni, hogy melyik a legerősebb bajnokság. Biztos, hogy ez egyik legerősebb, lehet, hogy az biztosan a leggazdagabb. Úgyhogy én azt mondom, hogy amikor a 20. helyen voltak, és edzőváltás, hogy ez egy tévedés volt Arteta, akkor is a Arzenál azt mondta, hogy bízunk a folyamatban. És ez a folyamat az, ami évek óta tart, szerintem az abszolút megérdemli a dicséretet, és mondom, ha ez egy vita, hogy nem szórakoztató a játékuk, én nagyon szívesen nézem, mert nekem ez egy nagyon technikás, és nagyon labdabiztos, és nagyon domináns futball, amelyben a szögleteket, szabadrugásokat iszonyú jól használják.
3: Gobikám, mi a helyzet?
4: Én azon gondolkodtam, hogy a Nemzeti Sportból olvastam, hogy egy híresség azt mondta, hogy könnyebben nyer az Arzenál Premier Liget, mint Bajnokok Ligáját, és akkor azt gondoltam magamban, hogy hát ha ezt mondta volna szeptemberben, az lenne az igazi. Most ezt tényleg poénból mondtam, de én is így gondolom, mert az, hogy egy-két meccs van hátra az angol bajnokságból, és ezt mondja, és a másikra vonatkoztatva úgy, a Bajnokok Ligájában tényleg azt hiszem, mi mindannyian a PSG-t tartjuk esélyesebbnek, hát ez nem kell olyan nagy kunszt, hogy őszinték legyünk. Hát Arzenál, én nem nézek annyi angol meccset. Én a Liverpool meccseit szoktam megnézni a Szoboszlai és a Kerkez miatt. Várom a Pécsi Ármint, zárójelbe hozzáteszem.
5: A Liverpool hogy játszott, hogyha az Arzenál nem focizik jól?
4: Jó, az egy más kérdés. Ennyi. Tehát én így foglalok állást. Tehát, tudtam aludni,
2: menjünk tovább,
4: az
2: Arzenál lesz az angol vonalon. Kizárták a Southampton képkendésért, mert így nem juthatnak fel a Premier League-be. Ugyanis az egyik gyakornok feltűnt a Middlesbrough edzésén egy fa mögött, és onnan videózta az ellenfelet, így az elődöntőben más szereposztás lesz, tehát ez valami elképesztő hír, legalábbis nekem. Nem tudom, mit szóltak.
3: Én azt mondom, hogy 2026-ban ezt olvasni, ez valami csoda. Tehát nem is értem, hogy miért van szükség arra, hogy egy ember a fa mögül bohockodjon. Tehát egy műholdról lehetne követni az edzést, ha nagyon akarnák.
5: Másrészt meg megnézed négy meccsüket, és az összes játékost ismered, az összes taktikáját ismered.
3: Az utolsó kockáig ki tudod elemezni, minden. Nem értem, hogy miért kell ott.
2: Nem egy
3: és a szabályt, ráadásul a szabályt meg pontosan ismerik ők is, hogy mit szabad és mit nem.
5: Nem ismerik a gyakornokot. Vagy a gyakornokok gyakornokát, ahogy az egyszerűen nemzeti sport.
4: Mondok azért egy hasonlóra példát. Majd a sporttörténelemben azt hiszem júni 2-a hétfőre esik valahogy így, tehát sajnos a 40 évvel ezelőtt.
5: Elsője hét.
3: Kedden
4: lesz 40 év, hogy kikaptunk Irapuátában 6-0 a szövetektől, mindezt csak azért mondom, mert most belemélyedtem a dolgokba, és utána néztem, és
5: az
4: voltak
5: hétfő volt.
4: De most kell. A dátum az 2-a volt, de értem, az igen, most igen. Keddre. Jó, a lényeg az, hogy játszottunk nagyon sok meccset, egy olyan 4-5-5 fönn már magaslaton edzőmeccset, tehát León, Város ellen, vegyes csapat, minden, most nem részletezem, és akarták látni a külföldi újságírók, mexikóiak, és a magyar csapat, és szegény Mezei György mondta, hogy senkinek meg ne engedjék, hogy megnézze a magyar válogatottat, és titkolóztunk.
9: Jó, hát de akkor nem volt videó, nem volt játékos profilozás.
2: De akkor
9: lehet, hogy
2: magyarázatot kapnánk arra, hogy miért kaptunk ki a túra, ha valaki meglesne volna.
4: Jó, világos.
9: Ma ez mérkőzés, hogy 10 000 oldal adatod van, hogy ki mennyit futott, milyen sebességgel, meg milyen irányba.
2: Na, de kik üdvesz egy gyakornokot?
3: De nincs, ez egy teljes felesleges.
9: Még akkor is, ha azt mindig büszkén mondják az angolok, hogy ugye ezen a mérkőzésen, ugye a rájátszás végén a Wembley stadionban egy meccs, és azon dől el, hogy melyik csapat jut fel még a Premier League-be, a első két helyezetten kívül, ugye a harmadik helyezett jogán, ugye a harmadik, a negyedik, ötödik és a hatodik játsza ezt a kis tornát, és az utolsó mérkőzés az, hogy nincs a világon olyan labdarúgó mérkőzés, egy darab mérkőzés, amelyen annyi pénz múlna, mint ezen a meccsen. Hogy, mert akkora különbség van, hogy a Premier League-be feljutsz, vagy maradsz a másodosztályba, hogy a világbajnoki döntőnek, meg az EB döntőnek erkölcsi értéke magasabb, de a pénzben kifejezhető formája, ez a legnagyobb tétmérkőzés, úgyhogy lehet, hogy ezért próbáltak
3: igen,
9: meg mindent.
3: De ettől még ennek szakmai szerintem
9: nincs magyarázata.
3: Videó elemző szakmai relevancia nincs annak, hogy egy ember a fa mögül viszont sikerül viszont kipöckölni a saját csapatán.
9: És ez sokba kerül.
2: Ez nagyon sokba kerül, ezt akartam, és ki tudja, hogy hány évig nem sikerül.
3: Hát ezt előre nem tudjuk. Lehet, hogy sikerül, nem erről. Hozzáteszem, hogy -4 ponttal indulnak.
9: Meg hát még most egy évig nem keresheted meg ezt a pénzt, amit most.
3: Hát az meg a másik így van, tehát az mondjuk.
9: Hát kíváncsi vagyok, hogy a Borói éle ezzel az eséllyel.
3: Igen, mert papíron ugye azt nem tettük hozzá, hogy a Boró volt, akit ebbe a kvázi elődöntőbe veszített, és akkor ők játsszák ezt a bizonyos Somáltal említett Wembley-beli nagy téttér.
2: Hát majd megkérdezzük erről azért még gyenge Balást is, hogy ott milyen visszhangja van ennek a dolognak.
3: Hallgass.
2: De azért minket az is érdekel, hogy ugye a jégkorong válogatottunk egy remek teljesítménnyel, tegnap este 5-0-ra győzött, és ezzel nagy lépést tett afelé, hogy megint ott legyünk az elitmezőnyben a következő világbajnokságon is. Hogy láttátok a meccset? Én nekem olyan jól sikerült, hogy elindultam Kecskemétről Budapest irányába, de annyira néztem a telefonomon, azt nehogy hallja valami rendőr a meccset, hogy véletlen Városföldnél jutott eszembe, hogy hoppá, most Szegedre megyek, úgyhogy vissza kellett fordulnom.
3: Az se rossz. Én iszonyatosan izgultam, bár nem kellett így utólag, és kapcsolgattam pont a City meccs és a válogatott jégkorong meccs között, és aztán már a himnuszt azt kvázi együtt hallgattam. Nem csak, hát nyilván néztem, tudom én az utolsó harmadot végignéztem. Nagyon tetszett. Annyira összeszedett volt a csapat, gyönyörű gólokat.
9: Tehát
3: tényleg olyan, mindegyik gól gyakorlatilag remekbe szabott volt. A fiatal Szongot, ahogy azzal a testsellel szegény kapus kicsúszott majdnem a palánkig, és akkor csak úgy Fonákkal beemelt a pipába, de hatalmas.
9: Mi emlékszünk a játékvezetőre, akit így hívtak? Gondolom, hogy van valamilyen kapcsolat.
4: Unoka talán.
3: Akkor ugye Terbocs, mekkora gólokat lőtt.
4: Nagyon egyébként.
2: Azt hagyján, de Terbocs, bocsánat, tehát amikor provokálták, amikor, és elfordult, és nem volt hajlom belemenni olyan dologba, ami esetleg a válogatott.
3: Pontosan így van, nagyon. Aki meg nem fordult el a Sofron, az meg viszont összecsomagolta a cimbéket, akik ott próbálkoztak vele. Tehát ebbe is. Tehát, de úgy, hogy nem állították, tehát azért
4: ez, bocsánat, sporttörténelmi lenne, nem? Ugye 2 éve jutottunk fel,
3: volt tavaly
4: maradtunk, és
3: címvédés,
4: akkor most...
3: Tehát először maradtunk benne, és most másodszor maradnánk benne.
4: Tehát ez bravúr lenne.
3: És a 30-es évek óta nem volt olyan, hogy a legmagasabb szinten nullára, tehát hogy nem kap gólt a válogatott.
2: De Edwin László itt azért kielemezte, hogy tulajdonképpen a briteknek kellene nyerni egy meccset, és egy másikat legalább hosszabbításra menteni, ami azt
3: ez
2: mondta,
3: világos, ez
2: szinte
3: világos.
2: Lehetetlen németek
3: van.
2: Lettek.
3: Nem, hát matematikailag ez még nem, ez teljesen igazam a Lacinak, tehát ez matematika nem, de ugye az erőviszonyokat figyelve ez majdnem, hogy lehetetlen, és ugye még nem mindegy, tehát csak ekkor, amit te most mondasz, és ugye, hogyha van mondjuk egy 3-as körbeverés, akkor meg az 5-0,
4: nem lesz vagyunk. Szerintem 3-as körbeverés, az lenne jó, hogyha a tavalyiról és idénről, tehát én már nagyra vágyó vagyok, tehát nem csak egy ellenfelet tudnánk megverni, hanem most például az egész, tehát megszorítottuk az osztrákokat, akik szenzációsan játszanak ezen
3: pedig
4: a
3: azt hiszem nem is
4: vesztettek
3: pontot, talán mindenkit össze.
4: Igen, de nem, tehát akkor lennénk mi jók, hogyha lenne 2-3 ilyen csapat, akit le tudunk győzni, amelyeket le tudunk győzni, de hozzáteszem, szóval ami tegnap működött, tehát ez a támadó harmadba letámadás, ez a furcsa inget nagyon jól ment, tehát nagyon jól kezeltük, tehát azt szokták mondani, hogy domináltuk a mérkőzést, bár ühelem ezt a kifejezést, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez így volt. és nagyon jónak tartom azt, hogy a Majoros, meg akik a stábban dolgoznak.
3: Nagyon, szerintem nagyon
4: nem
3: fontos.
4: Nem Kis Dávid is talán, de még aki itthon van a Kangyal Balázs, tehát azért tudjuk, hogy egyre szélesebb a...
3: Így van. Majorosék meg kimentek, mint a céhlegények középkorba, megtanulták a szakmát, hazajöttek, és jelek szerint.
2: Erről még beszélünk, de akkor, ha már azt mondtátok, magyar stáb, hát a férfi kézilabda válogatottnál most nem magyar stáb van, nem sikerült kijutnunk a világbajnokságra. Várunk esetleg egy lehetőséget, hogy kapjunk szabadkártyát. Ti mit szóltok ehhez, hogy nem vagyunk ott a VB-n, hogy ez befolyásolhatja az olimpiára kijutást is?
3: A Soma kezdje.
9: Én nagyon csalódott vagyok. Nagyon szoros volt, nagyon közel volt a csapat. Ezt a szabadkártyát van egy
4: ez
9: kis...
4: Ez kutya vacsorája.
9: Van egy kis... Az mi, a,
4: hát ez neki
3: bizonytalan, de ez, én nagyon érdekesnek tartom, hogy van ilyen.
9: Engem a vacsora érdekel, ez igaz. De igazából, de aztán már igen. Ahogy mondani szokás, hat után már nem eszünk, mert akkor most jelenni, viszont 3-4-6-kor, mint az állat.
3: Akkor 3-4-6-kor.
9: És nem is, mint a kutya. Szóval azt gondolom,

0: Úgyhogy ez... pedig ez egy komoly sportágról beszélgetünk, de mégis van két szabad kártya, tehát ez az érdekes, mert fociban tudod képzelni, hogy van két szabad kártya. Ott inkább azt csinálják, hogy felemelik a létszámot, és a szakmát teljesen súlyba dobva, olyan kontinensekről jutsz be többen, hogy az valami borzasztó, viszont nincsen szabad kártya. Én azt mondom, hogy ennek ellenére örülnék, mert ugyanakkor a negyedik erősorrend szerinti negyedik kalapba lenni, tehát az utolsóba, de ha meg nem vagyunk kint, akkor meg sehol nem vagyunk, úgyhogy kapjuk meg.
1: Sajnos az olimpiai selejtező miatt ez elég
2: csak az olimpia ment. Köszönöm szépen, sajnos lejárt a műsoridőnk. Deák Zsigmond, Somogyi Zsolt és Turi Gábor voltak a Nemzeti Sportkör vendégei.
3: Sziasztok!
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
6: A csoport elsőség a tét a zárókörben. A címvédő FTC-nek hazai medencében nem jelenthet akadályt a horvát együttes. Irány a négyes döntő. Ferencváros Mladost Zagreb férfi vízilabda bajnokok ligája csoportmérkőzés. Élőben 20 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kedves hallgatóink, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, labdarúgással folytatjuk, hiszen 2026. május 30-án Budapesten rendezik az Arsenal Paris Saint-Germain labdarúgó bajnokok ligája döntőt. Ebből az apropóból minden nap fölidézünk egy történést, a bajnokok ligája fináléit. Most a 2016-os összefoglaló következik Szabó Bencétől.
7: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Két esztendő után ismét találkozott egymással a Bajnokok Ligája döntőjében a Real Madrid és az Atletico Madrid, Lisszabon után ezúttal Milánóban. Nézzük az elejéről. Magyarországot a Videóton képviselte a BL-ben. Az első körben nagy szenvedések árán, de tovább ment a Vidi, a Velszi, The New Saints ellen. Ezután következtetett a fehér orosz Bate Borisov, amely a végállomás volt a magyar bajnok számára. Nézzük a finálé két részvevőjét. A matracosokat 2014-hez képest természetesen ismét csak Diego Simeone irányította. A Real Madridot pedig a januárban Rafa Benitezt váltó Zinedine Zidane vezette a döntőbe. Az Atleti a csoportkörben a Benficát, a Galatasarayt és az Astanát utasította maga mögé. A Real a PSG-t, a Shakhtar Donyeckát és a Malmőt. Az egyenes kieséses szakaszban Simeone együttese a PSV-t, a címvédő Barcelonát és a Bayern Münchent is legyőzte, utóbbit idegenben szerzett több góllal. Ronaldóik a Rómát, a Wolfsburgot és a Manchester Cityt búcsúztatták. Következhetett a döntő, ahol két év után ismét a két spanyol fővárosi csapat került egymással szembe. A finálét 2016. május 28-án rendezték, ezúttal a milánói San Siroban 72 000 néző előtt. Az egyik oldalon Ramos,

0: Kroos, Modric, Ronaldo, a másikon Oblak, Godin, Torres és Griezmann. Ezen neveket ismerve nagy csatára lehetett számítani. A közmédia riportere a találkozó előtt a helyszínről így jelentkezett be.
1: Milánó egy napra spanyol várossá változott, a Real Madrid és az Atlético szurkolói is megérkeztek, 40 ezer madridi lepte el Milánót a Bajnokok Ligája döntőjére, amelyet olasz számítások szerint az egész világon 400 millióan fognak követni. A Real Madrid és az Atlético drukkerei két külön helyszínen gyülekeznek, és a jegy nélkül érkezők szintén utcai kivetítőkön követhetik a találkozót, mivel a stadionhoz és környékére senki más nem eresztenek be, csak azokat, akiknek jegyük van. A legolcsóbb jegy 70 euró volt, de van, aki 440 eurót is kiadott erre a mérkőzésre. A Bajnokok Ligája győztesének járó kupát a két milánói csapat volt játékosa, a Milán egykori sztárja Franco Baresi és az Intertől Javier Zanetti viszi a pályára, majd az olasz tenor Andrea Bocelli következik, a Bajnokok Ligája himnuszát ő énekli el.
0: Most pedig hallgassuk meg a találkozó spanyol nyelvű összefoglalóját.
2: Bien de estrategia en un lanzamiento entonces de Gareth Bale rematado por Casemiro. El que sirve es Kroos, la pone buscando a Bale. Cuando parecía que el balón se colaba, también estuvo maravilloso Black. Responde Juanfran, segundo palo para adentro. ¡Gol!

0: És egyben ez lett a mérkőzés vége is, mármint ami a rendes játékidőt és a hosszabbítást illeti. Ezután következhetett a 11-es párbaj, ahol a Real oldaláról Lucas Vázquez, Marcelo, Gareth Bale és Sergio Ramos is értékesítette a maga 11-esét. Az Atleti oldalán Griezmann, Gabi és Saul is belőtte. Viszont a következő 11-eshez Juanfran állt oda.
1: Le pega Juanfran, la lleva Juanfran, al palo, al palo, al palo, al palo, el lanzamiento de Juanfran. Allá va el 7, Cristiano quiere seguir haciendo historia. Se prepara, 3, 2, 1, Cristiano.
0: Ezzel a góllal győzött át a Real Madrid. Juanfran a portugál 11-ese előtt a jobb oldali kapufát találta el. Zinedine Zidane 2002-ben játékosként, 2014-ben pályaedzőként ért a csúcsra, két évvel később pedig vezetőedzőként szerzett Bajnokok Ligája aranyérmet a Real Madriddal. A spanyol fővárosi csapatnak összességében ez volt a 11. back és BL győzelme. Az idegtépő 11-es párbaj megnyerése után így nyilatkozott a győztes csapat sztárja, Cristiano Ronaldo.
2: Well, you know, the penalties is always lottery.
3: A 11-es rúgás mindig a szerencsén múlik, soha nem tudjuk, hogy mi fog történni. Azt hiszem, hogy csapatként több tapasztalatunk van. Talán innen jöhet, hogy az összes 11-est belőttük. Egészen hihetetlen érzés, fantasztikus este. Nagyon nehéz így a szezon végén, de most már végre pihenhetünk, majd pedig még erősebben és még jobban térhetünk vissza.
0: Örömből nem volt hiány a másik Real játékosnál, Gareth Bale-nél sem.
4: What an amazing feeling and
5: Elképesztő érzés. De nagyon nehéz volt a hosszabbításban, sok játékos lába begyörcsölt, de megmutattuk, milyen futballisták vagyunk, és emellett egy igazi csapat. Tényleg nagyon nehéz leírni, mit érzett most, a srácot mindent kiadtak magukból. A szurkolóink elképesztőek voltak az egész út során, itt voltak végig velünk, ők is, és mi is megérdemeltük. Nagyon jó meccset játszottunk, és ahogy mondani szokták, ha a döntőbe jutunk, akkor nekünk azt meg kell nyernünk, és most újra felemelhetjük a trófeát. Érdekes egyébként, hogy nem izgultam a 11-es rúgás előtt, csak utána, ahogy én már belőttem. Egyébként mindenki jól rúgta, aminek nagyon örültem, most pedig ünnepelhetünk.
0: A fináléről a Nemzeti Sport újságírójával, Somogyi Zsolttal is beszélgettem, aki különleges körülmények között követte a találkozót.
6: Bizonyos nagy mérkőzésekre, akár évek, évtizedekkel később is úgy lehet visszaemlékezni, hogy megvannak azok a körülmények, ahol az emberek nézték a mérkőzést. Baráti körben az egyik nagyon kedves barátomnak 2014 májusában megszületett az első gyermeke, és az úgynevezett tejfakasztó buli az összejövetel közben szombati napon elkezdődött a Bajnokok Ligája döntője, amelyet a Real Madrid és az Atlético Madrid vívott akkor Lisszabonban. Ugyanez a barátom 2016 májusában megszületett a családban második gyermek, úgyhogy megint két éve később összejöttünk egy úgynevezett tejfagasztó összejövetelre, a baráti kör, családtagok is néhányan, és megint a Bajnokok Ligája döntőjére esett az időpont, a gyermek születésének az időpontja, és a Bajnokok Ligája döntőjében megint a Real Madrid és megint az Atlético Madrid vett részt, ugyanúgy, mint két évvel korábban. Úgyhogy erre jól emlékszem, hogy a baráti társaságban néztem ezt a mérkőzést, és újságírói szempontból számomra azért volt emlékezetes. Negyedik játékvezető, akinek a feladata a két kispad közötti terület ellenőrzése, mondjuk a kispadoknak az ellenőrzése, a cseretábla, hosszabbítást jelző tábla, illetve adott esetben, ami ott a közvetlen környezetében zajlik a pályán, esetleg a játékvezetőnek egyfajta segítség, de nem egy kulcsszerep. Mégis az UEFA úgy döntött, hogy noha ezt kevesen tudják, és nem tűnik olyan komoly feladatnak, én azt gondolom, így utólag, hogy nagyon komoly szakmai megtiszteltetés volt, hogy az UEFA Kassai Viktort kérte fel erre a szerepre, aki aztán a San Siro stadionban a két kispad között felügyelte az eseményeket. Azért mindenképpen érdekesség, és én azt gondolom, az én mércén szerint ez egy komoly szakmai elismerés volt.
0: Ugye említettél egy bizonyos 2014-es finálét is, most talán közelebb járt az Atletico BL történetében, hogy először nyerjen.
6: 2014-esnél szerintem közelebb járt, hiszen ott már letelt a rendes játékidő, amikor még az Atlético Madrid vezetett, és a hosszabbításban Sergio Ramos fejes góljával, akkor még ugye Thibaut Courtois az Atlético Madrid kapuját védte, de azt a fejest ő sem védhette, azzal egyenlített a Real, és így mentette a hosszabbításra a mérkőzés Lisszabonban, és aztán a hosszabbításban legyőzte az Atleticót. valóban itt 11-esekkel dől csak el a mérkőzés. Ebben a sorozatban is szerepet kapott az Atlético Madrid, a 70-es években is benn volt egyszer a döntőben, és ott is másodpercekre volt attól, hogy megnyeri a mérkőzést, akkor a Bayern München ellen ugye az utolsó pillanatokban kapott góllal, akkor nem hosszabbítás volt, hanem újra játszották a döntőt, és azt már simán elvesztették. Szóval az Atlético Madrid nem volt sokszor a döntőben, ez igaz, de mindig nagyon közel, ha már ott volt, nagyon-nagyon közel volt ahhoz, hogy megnyerje, de soha nem sikerült. Itt ugye megint csak Ramos volt a bizonyos szempontból az Atlético veszte, vagy végzete, ugye 15. percben Ramos vezetés szerzett, és aztán utólag kiderült, hogy lesállás előzte meg a gólt, hiszen egy oldalról bejövő szabadrugásnál a labdába valaki belecsúszhatott, és addigra a lesvonal mögött helyezkedett, és beleért a labdába, és a mozgásával egyértelműen megzavarta oblakkapust, úgyhogy ott mindenképpen les miatt az Atléticónak járt volna a szabadrugás kifelé. Én úgy emlékszem, hogy a hosszabbításban azért a Reálnak voltak nagyobb helyzetei, a Reál volt közelebb a győzelemhez, de nem volt nagyon meglepő, azt gondolom, hogy végül gól nem született a hosszabbításban, úgyhogy jöhettek a 11-esek.
0: Most pedig következzen László Csaba, a labdarúgó edző.
7: Engem megmondom őszintén, meglepett, hogy megint ez a két csapat találkozott egymással akkor, és azért cserélődtek a csapatok. Nekem személy szerint a legnagyobb meglepetés az volt, hogy ugye Angelottit elküldték, mindenki azt mondta, hogy hát az Zidane ugye most kezdi igazából a szakmát, mindenki azt mondta, hogy hát a Zidane nem fogja elérni a döntőt a Real Madriddal. Hát mi az, hogy nem érte el a döntőt, végül is megnyerte, ugye milyen gyors a futball, meg a játékosok is teljesen kicserélődtek, hogyha csak a két kapust nézem, akkor ugye az Atlétikóban, akkor már az Oblak védett a kéfről, azt tudjuk mondani, hogy az Atlétikónak egyik ikonikus alakja lett végül is. Ugye a Real Madrid akkor megszerezte a Keylor Navast, és ő volt a kapus, vagyis összességében, hogyha végignézzük a csapatot, akkor ugyancsak a csatásokban még mindig a Ronaldo, Benzema fél volt, de az Atlétikó abszolút nem gyengült, úgyhogy sok új játékos érkezett. Én meg vagyok győződve, hogy a Real Madrid sikere 2016-os bajnok ligája döntőjén az volt, hogy megérkezett egy olyan játékos is, aki lényegében nagyon meghatározó alakja lett a Real Madridnak, az Toni Kroos volt. Én emlékszem, amikor Toni Kroos, ugye, ahogy elment a Bayern Münchentől, ugye a Bayern München azt mondta, és itt többek között Uli Hoeness, hogy Toni Kroos az a játékos, akit szívesen elenged, mert nem passzol Bayern München játékába. Toni Kroos tényleg ráncáf volt a Bayern Münchenre, ráncáf volt Uli Hoeness-re. Itt ezen a mérkőzésen persze sajnálatos volt az, hogy ugye egy 11-es maradt ki, Cristiano Ronaldo rúgta az utolsó 11-est, és ezzel ugye megint bajnok ligája kupát elhódította a Real Madrid, és megint az Atlético Madrid előtt, úgyhogy hát a történelem ismétlődött azzal, hogy a Real Madrid maradt Madridba a király.
0: Most pedig hallgassuk meg azt, hogy mit ért a fináléról a Nemzeti Sport.
8: Mint egy tömeges Kempó bemutató, úgy indult a bajnokok ligája döntője. Elsősorban az Atlético Madrid játékosok hódoltak a harcművészetnek, de néhány perc elteltével a Real futballistái is felvették a kesztyűt. Vagy ha maradunk a hasonlatnál, megkötötték az öveket. Azután, ha már BL döntőben vannak, lassan a labdával is elkezdtek foglalkozni a játékosok. Karim Benzema például közelről tekert a kapura. Jan Oblak pedig remek mozdulattal védett. Bár ne tette volna. No nem azért, mert Real szurkolók vagyunk, csak ha bemegy a helyzet, akkor minden bizonnyal másképp alakulnak a 15. perc eseményei. Ekkor ugyanis már megszerezte a vezetést a királyi együttes. Elég vitatott találattal, ami nem tesz jót a labdarúgás megítélésének. Ramos gólját lesállás előzte meg. Mark Lettenberg játékvezető viszont megadta a találatot. 1-0. Ramos a 2014-es bajnokok ligája döntőben épp az Atlético ellen nyert hosszabbításban a királyi együttes is betalált. Raúl, Samuel Eto'o, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo után ő az 5. játékos, aki két fináléban is eredményes volt. Viszont a gól a lehető legrosszabbat tette a mérkőzésnek. A Real visszaállt, az Atlético pedig nem tudott helyzeteket kialakítani az első félidőben. A szünetben aztán Diego Simeone vezetőedző rendesen feltüzelte a matracosokat. A második játékrészt hatalmas lendülettel kezdte az Atlético, Fernando Torres pedig okosan is. Leginkább rutinjának köszönhetően ügyesen belépett Pepe elé a 16-oson belül. A portugál védő pedig hátulról telibe rúgta a spanyol csatárt. 11-es. A büntetőt azonban nem sikerült értékesíteni. Antoine Griezmann a szezonban korábban már kihagyott egy büntetőt a Real ellen, most a lécet lőtte telibe. A Reálra a folytatásban rá sem lehetett ismerni. Zinedine Zidane együttese gyakorlatilag a saját tér felé védekezett, mintha csak ki akarta volna húzni egy gólos vezetéssel a mérkőzés végéig. Ebből baj lesz, mondta több Reál szurkoló is. És igazuk lett. De hogy milyen a futball? Az Atlético akkor egyenlített, amikor a Reál is elkezdett támadni. A 79. percben Juanfran a 16-os jobb oldalától kapásból középre passzolta a labdát, és a berobbanó Yannick Ferreira Carrasco bevetődve bombázott a léc alá. A rendes játékidő végén Ramos kiérdemelte az addigi meccs embere díjat. Az utolsó támadásnál ugyanis, ha nem rúgja fel sárgalapot érően Yannick Carrascót, akkor bizony 3-1-ben támadhatott volna az Atlético. Így viszont jöhetett a hosszabbítás. Annyira nem volt szép ez a döntő. A ráadásban a teljesen fáradt játékosok és a vádli görcsök játszották a főszerepet. Az viszont meglepő volt, hogy az utolsó 5 percben a Real be tudta szorítani az Atletikót, s majdnem megszerezte a győztes találatot. De a majdnem, az nem. Az idegek harca, nevezzük 11-eseknek, döntött. Mindössze Juanfran hibázott, ez pedig az Atletico 3 éven belüli második elbukott döntőjét eredményezte. A Real Madrid 11-szer ült fel Európa trónjára.
0: Ismétlésképpen tehát a Real Madrid nyerte a 2016-os labdarúgó bajnokok ligáját az Atletico Madrid ellen 1-1-es döntetlen után 11-esekkel. Holnap a 2017-es BL döntő történetét is bemutatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban.
9: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó ég!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Három pontos. A Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. Két hetente pénteken 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Ma este rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőjét. Szerződést hosszabbított az Újpest kapusa. Milák Kristóf újra nemzetközi versenyen ugrik medencébe. Köszöntöm a hallgatókat, a Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik a Mare Nostrum úszóversenysorozat első állomásán, amelyet a hétvégén Monakóban rendeznek meg. A viadal hivatalos, frissített nevezési listája alapján a Honvéd 26 éves klasszisa, a pillangó és a gyorsúszásban is a 100 méteres távon versenyez majd. Milák mellett további magyarok is úsznak Monakóban, ahol megpróbálhatnak szintet teljesíteni a nyári, párizsi Európa-bajnokságra. Labdarúgással folytatjuk. Az Újpest FC bejelentette, hogy szerződést hosszabbított a csapat kapusával, Banai Dáviddal. A 32 esztendős játékos a következő évadban a 14. idényét kezdi meg újpesti színekben. A felnőtt csapat kapuját eddig 175 alkalommal őrizte, a mögöttünk hagyott idényben pedig 21 bajnokin és egy kupa mérkőzésen védett. Közel a megegyezés Szabó István és az FK Csíkszereda között a Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi vezetőedzője, a Székelyföldi Labdarúgó Klub kiszemeltje a három idény után távozó szakedző, I. és Robert helyére. Szondi Zoltán, a Csíkszereda elnöke elmondta, gyakorlatilag már csak a szerződés aláírása van hátra, ezt követően várhatóan június 3-án jelentik be hivatalosan is Szabót a román élvonalban újoncként, a 11. helyen végző együttes új vezetőedzőjeként. Szerződtette Belényesi Csabát, a másodosztályú Kecskemét csapatkapitányát a labdarúgó NB1-ben szereplő MTK. A két klub megállapodásának részeként pedig Szépe János, a fővárosi együttes hátvédje a Lilafehéreknél folytatja pályafutását. Belényesi eddig 97 élvonalbeli bajnokin lépett pályára, és tagja volt a 2022-2023-as idényben ezüstérmet szerzett kecskeméti keretnek is. A labdarúgó NB1-ből frissen kiesett Diós Győr keretéből 4 kölcsönjátékos is visszatér klubjához, a nigériai Peter Ambrose a Skót Aberdeen, Babos Bence a Videoton, a gambiai Lamin Koli a Puskás Akadémia, Pető Milán pedig a Paks labdarúgójaként szerepelt a Miskolci együttesben. Miután eldőlt, hogy a DVTK a következő idényben a másodosztályban indul, a klubvezetés elköszönt a horvát kapustól, Carlo Szenticstől is. Ma este rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőjét Isztambulban. A Freiburg Aston Villa mérkőzést 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti. A német csapat még soha sem jutott döntőbe egyik európai kupa sorozatban sem, ráadásul egy győzelemmel a BL szereplést is bebiztosíthatná. Julian Schustert, a Freiburg vezetőedzőjét hallják.
4: Az elmúlt napokban és hetekben végigérezhető volt a feszült figyelem és hatalmas koncentráció. Ennek a társaságnak a mentalitása igazán különleges. Minden nap azért dolgoztak, hogy fejlődjenek és jobbá váljanak. Edzőként fantasztikus érzés volt ezt átélni.
3: Az Aston Villa pedig 1982 után játszhat újra európai kupadöntőt. A birminghami csapat világbajnok kapusa Emiliano Martinez az M4 Sport helyszíni stábjának így nyilatkozott.
5: Az új generáció még sosem látta az Aston Villát trófeát nyerni, nemhogy európai kupa döntőt játszani. Különleges meccs lesz, fel kell készülnünk, mert komoly próbatétel előtt állunk, de tele vagyunk önbizalommal, és hiszük, hogy meg tudjuk csinálni. Nyomás alatt tudom magamból a legjobbat kihozni. Ez nem egy hétköznapi mérkőzés, az elődöntőknek és a döntőknek teljesen más lélektanuk van. Soha nem gondolok a vereségre, mindig csak a győzelem jár a fejemben. Emlékszem arra, hogy édesanyám mennyit küzdött azért, hogy profi labdarúgó legyek. Fiatalkoromban mindig az ilyen különleges mérkőzések éltettek engem.
3: A Freiburg Aston Villa Európa Liga döntőt 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti.
0: Nemzeti Sport Krónika.
3: Hatalmas lépést tett a bentmaradás felé az elit világbajnokságon a magyar férfi jégkorong válogatott. A nemzeti együttes Nagy Krisztián és Terbocs István duplájának is köszönhetően 5-0-ra győzött tegnap Nagy-Britannia ellen. A Nagy-Britannia elleni találkozót követően a két találatig jutó Terbocs, valamint a keret legfiatalabb játékosa Szongott Domát értékelt Virányi Zsoltnak.
6: Terbocs Istvánnal folytatjuk, aki még jobb meccsen van túl, mint mert korábban volt gólpassz, most két gólpassz, korábbiak közül Galló Vilmos elmondta a csapategységet. Te hol érezted ott például 3-0-nál volt egy kihagyott zicserünk, nyilván ha Erdély az a gólvonalon túlra juttatja, akkor 4-0-nál a britek már teljesen feladják, ugye 3-0-nál kapust cseréltek, szóval hol dőlt el ez a mérkőzés?
7: Nem tudom, szerintem a bemelegítésen. Én nem éreztem egy percig se, hogy itt mi veszíthetünk. Szerintem ez a legnagyobb. Nem csak én, az egész csapat, ezt lehet érezni belülről. Tehát mi úgy jöttünk ide ki, hogy mi akármi van nyerünk. Ha 2-1-re, akkor 2-1-re, hogyha 10-0-10-0, az tök mindegy, hogy hogy. De én szerintem senkiben meg se fordult az a forgatókönyv, hogy mi itt ma kikapunk. Főleg úgy, hogy az osztrák meccs után olyan fokú dű és mondhatom csalódottság volt bennünk, amiatt, hogy szerintem ott is győzelmet érdemeltünk volna a beletett munka tükrébe, hogy szerintem nem volt kérdés, hogy ezt a meccset megnyerjük.
6: A meccs előtt például Papp Kristóf azt nyilatkozta, hogy háborúra készültök, ez a mentalitás is kellett hozzá, meg az, hogy például azért mentálisan nagyon egyben volt a csapat. Kevesebb hibát követett el.
7: Igen, abszolút erről beszéltünk, hogy minden jó volt az első két meccsen is, csak azokat a hibákat, amiket követtünk egyszer-kétszer ilyen kicsit könnyelműen, azokat kiküszöböljük, és utána minden rendben lesz, mert akkor még kevesebbet tudunk adni az ellenfélnek. Nyilván voltak helyzeteik az angoloknak, nem mondom, hogy nem voltak helyzeteik, de hát ilyen egy hoki mérkőzés, nem lehet végig azt, hogy csak nekünk van helyzetünk. Viszont volt egy kiváló kapusunk ismételten. Mondhatom, hogy szinte mindegy, hogy az Ádi vagy a Bunyál a kapuban, mind a kettőjük iszonyatosan oda teszi magát mindegyes alkalommal, és mint a párducok vetődnek jobbra-balra. Szóval ez mindig is megvolt, hála Istennek a jó kapus teljesítmény évek óta megvan a magyar válogatottnak.
6: Gólyaid, mert ugye kettő is volt.
7: Ne, ugyanolyan, szokásos, nem vagyok ügyes, lövök, erős vagyok, úgyhogy lövök.
6: Nagyon azért kellett ott egy szólón 4-0-nál, amikor 41 másodperc alatt kettőt is lőttetek, és azt bevartad szépen a bal alsóba, bal oldalról. Hát az első gólra már nem is emlékszem olyan sok, hogy a hirtelen nem jut eszembe 5 gól.
7: Majd a Domán elmondja az övét, a szebb volt.
6: Nem, az első gólodra egy kicsit.
7: Ja, hát igazából hátrányban voltunk, én csak megnyomtam a hátvédet, nyomásra helyeztem. Nem tudom ki volt, az tök mindegy, megnyomtam, nyomásra helyeztem, oda tettem az ütőmet az ütőjére, nem tudott passzolni, középre pattant a korong, lépő meg jó, aztán összeszedtem a korongot, azt bevertem a kapuba, hát ahogy szokás. Szoktam mondani, Jani, ne cselezzek, lőjek, ennyi. Megfogadtam a tanácsát 2 éve, azóta elmegyek szóba, lövök, ennyi.
6: Ez kinek a tanácsa?
7: Hári János.
6: Hári János, köszönöm szépen Terbocs Istvánnak, és akkor folytassuk Szongott Dománnal, aki, neked is gratulálok, ugye 16 évesen te voltál a második, legfiatalabb 49 óta vagy akkor a legfiatalabb, aki elit VB-n játszhatott, és 17 évesen meg a gólszerzők között kell már téged említeni. Hogy élted meg ezt a mostani meccset, meg egyáltalán azt is, hogy itt a sorok között ingadoztál, és most Erdély és Galló közé kerültél be?
8: Igen, azából próbáltam minden sorba arra koncentrálni a saját játékomra. Tök mindegy, tényleg én örülök, hogy itt vagyok, és hogy tök mindegy, kivel játszok. Próbálom a legjobb teljesítményt letenni az asztalra. Most ez így elég jól sült el ma. Jól működött a sor, azt gondolom, és azt gondolom, hogy az összes sor, szóval a negyedik is lőtt gólt, mindegyik sor lőtt gólt, szóval szerintem ez a kulcs.
6: Jó időzítés, ugye? A harmadik percben már 1-0 volt ide, aztán a 19. percben az első harmad végén jöttél te, és már 2-0, de azért ezt is elevenítsük fel, mert Horváth Milán passza után nem minden nap járt, rád azért jellemző ez a fonák megoldás egyébként, meg a befejezés.
8: Igen, láttam, hogy a kapus nagyon kicsúszik, szóval el kellett húzni. Előtte szép passz kaptam, szóval volt sok helyem, szóval csak be kellett fejezni.
6: És milyen ez a magyar válogatott most, mert a bemaradás szempontjából fontos lépést tettetek, ti játékosok, a szövetségi kapitány, a stáb, de hát még azért van 4 meccs hátra.
8: Igen, van 4, jó ez az első győzelmet, magunk mögött tudjuk, és megyünk ki a következő meccsekre 100%-ot adva, és meglátjuk, hogy mire lesz elég.
6: NHL draftolás, emiatt azért van ilyen bizonyítás benned, hogy akkor még jobban felhívdom figyelmüket magadra?
8: Azt gondolom, hogy ez nem játszik szerepet, itt vagyok. Játszok, mint eddig, és erre meg nem gondolok.
3: A magyar férfi jégkorong válogatott tegnapi győzelmével a csoportja negyedik helyére ugrott fel, legközelebb pedig pénteken Németországgal találkozik majd. A Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallották, legközelebb a Sportvilággal 22 óra 30 perctől jelentkezem. A viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
9: Labdarúgással folytatjuk a Hazafutást. Ma rendezik az Európa Liga fináléját, ahol a Freiburg csapata az Aston Villával csap össze. Erről beszélgetett Szabó Bence kollégánk Gyenge Balázzsal.
10: Angliában mennyire foglalkoznak most ezzel?
11: Helyi szinten foglalkoznak vele, hogyha őszinték akarunk lenni. Tehát különösebben nincs nagy felhajtás a körül, hogy az Aston Villa az Európa Liga döntőjébe jutott. Birminghamben azért viszont annál inkább. Tehát a Liverpool vendégszereplése során már azt vettem észre, hogy a szurkolók közül nagyon sokan 26-os számú mezben plangáltak. És akkor először úgy hirtelen nem is tudtam, hogy akkor ez most valami kiemelten kedvenc játékoshoz tartozik, és amikor egyszer közelebbről megláttam az ilyen 26-os mezt, akkor láttam, hogy az van fölé írva a névhez, hogy finalist, tehát hogy döntősök. Tehát olyan mezeket vettek föl a szurkolók a bajnoki meccsre, amivel az Európa Liga döntőt hirdették, tehát azért ott értelemszerűen azért komoly, hogy mondjam, ilyen egy ilyen lelkesedést, plusz lelkesedést adott a szurkolóknak.
10: És egyébként ugye az Aston Villával kapcsolatban általánosságban milyen csapat ők, vagy mi az, amit róluk érdemes tudni? Ugye a vezetőedzőt azt szerintem sokan ismerik, az Unai Emeryt, de hogy alapvetően az Aston Villa, hogyha nézzük az eredményeit, akkor ugye jelenleg a bajnokságban a negyedik helyen áll, tehát biztos BL pozícióban, ráadásul Liverpoolt megelőzve és a Liverpoolt legyőzve a hétvégén. Ez az Aston Villa az elmúlt években kezd ilyen nagy angol csapattá válni újra?
11: Mindenképpen, igen. Tehát, hogyha most azt nézzük, hogy nem ez az első felfutása az Aston Villának itt a Premier League-be, tehát Unai Emery keze alatt azért már mondjuk úgy bontogatta a szárnyát ez a csapat, viszont most már egy kifejezetten jó összetételű keret állt össze, és bár az Európa Ligának itt a véghajrájában azért a Premier League teljesítménye egy picit bedadogott a csapatnak. De azt utaljuk át annak a rovására, hogy a kettős terhelés, ráadásul itt a vége azért már elég kemény kettős terhelés, még akkor is, ha csak idézőjelben Európa Ligáról beszélünk. Ezzel együtt az nagyon fontos tényező, vagy legalábbis én annak érzem, hogy abban a szentséges pillanatban, hogy sikerült az Európa Liga döntőt kivívniuk, egy olyan pszichológiai gát szakadt át, vagy inkább azt mondanám, hogy egy akkora teher esett le a vállakról, ami egy rég nem látott, felszabadult játékot adott az Aston Villának a Liverpool ellen, mert az azt megelőző meccsein gyakorlatilag csak szenvedett a csapat. Tehát a Liverpool előtt a már kieső Burnley-t sem tudta megverni. Ott 2-2 lett. Előtte kikapott, ráadásul ugye hazai pályán, a kiesés elől menekülő Tottenhamtől. Azt megelőzően a Fulham otthonában kapott ki az Aston Villa. Tehát így úgy tűnt, hogy elvesztette a fonalat, vagy a kraftot az idény végére, de szó sincs erről. És ez a Liverpool ellen tökéletesen látszott. Minden egyes csapat egységben, de kezdve a kapussal, Dibu Martinezzel, nagyon jó az összhang a játékosok között. És azért is emelem ki egyébként Dibu Martínez, mert külön figyeltem, hogy épít arra az Aston Villa, hogy a kapus hosszú labdákkal dobva, de még inkább rúgva indítja a támadásokat. Tehát azért ez egy külön fegyver, mert mélységű megindulások gyakorlatilag a saját kaputól kezdve rendelkezésére állnak az Aston Villának. Na most, hogyha meg a játékosokat nézzük, akkor...
10: Ezt akartam még mondani, hogy azért én most átbogaráztam az egész keretet, és olyan nevek vannak ebbe az Aston Villába, hogy igazából én így különösebben nem figyeltem az elmúlt időszakban őket, de hát mindegyik játékos szinte egy-egy kivételtől eltekintve neves játékos.
11: Igen, így van, és... Amit még hozzá szeretem volna fűzni, hogy mindegyikükön látszik, hogy egyfajta hurrá hangulatba kerültek azzal, hogy Európa Liga döntősök, és most már a Liverpool ellen, ugye, ahol a győzelem jelentette a biztos BL indulást a bajnoki helyezés alapján, de mivel ott is azért idővel érezhető volt, hogy na, az meg lesz, tehát ezek a játékosok, ezek mind, nem csak hogy felszabadultan játszanak, hanem egyre jobban, és arról nem is beszélve, hogy mondjuk úgy, hogy a kiegészítő emberek, és itt elsősorban Emiliano Buendiára gondolok, aki itt a pont az idény hajrájába kezdett el igazán kiemelkedően játszani. A Liverpool ellen is volt egy bődületes kapufája, felső lécet találta el, de egyébként az Európa Ligában mutatott teljesítménye alapján játszotta be magát a kezdőcsapatba. Itt nem csak az van, hogy mondjuk Morgan Rogers vagy Oli Watkins viszi a csapatot, hanem így mindenki, minden poszton kiválóan teljesít, hogy más nem mondjak, a csapatkapitány John McGinn is rúgott egy bődületesen nagy gólt. Akkor mondhatjuk azt, hogy még szerencséje van az ellenfeleknek, hogy két olyan játékosa sérült jelenleg az Aston Villának, akik abszolút kezdők lennének, Amadou Onana és Boubacar Camara, mind a kettő szűrő védekező középpályás, de egyelőre egyikük sem bevethető. Tehát, és így ebben a formában is nem hogy ütőképes, hanem így látszik a csapaton, hogyha felszabadultan játszik, akkor elképesztően erős.
10: Azt hiszem, az Aston Villával kapcsolatban van egy ilyen hozzáállás Magyarországon, hogy nem tekintjük feltétlenül olyan nagy csapatnak, de azért tegyük hozzá, hogy ennek a klubnak a múltjában van bizony Beck győzelem 1982-ből, illetve az UEFA Superkupát is meg tudták nyerni rá egy évre, és emellett hétszeres angol bajnokról beszélünk. Tehát például Beck győzelmet vagy BL győzelmet a most döntős Arsenal nem tud felmutatni. Ezen túl egyébként ugye UEFA Kupát nem nyertek, tehát most lehet az első olyan alkalom, hogy annak a jogutódját az Európa Ligát megnyerhetik, ellenben a kispadon lévő Unai Emery korábban 4-et is nyert, úgyhogy feltételezem én, hogy a siker eleve elrendelt lehet. A 3 angol csapatból, amelyik most döntőben szerepel, az Aston Villának lehet a legkönnyebb dolga?
11: Hogy mondjam, próbálok rá egy értelmes választ adni, de igazából pokoli nehéz megválaszolni ezt a kérdést. De az kétségtelen, hogy papíron az Arzenának van a legnehezebb, és ez legnehezebb dolga, és ez szerintem teljesen egyértelmű. A Freiburgot, megmondom őszintén, nem láttam az idényben olyan sokat játszani, de az beszédes, hogy az egyébként szintén az idény végére nagyon is felfutó és egy a nemzetközi porondon egyre inkább nagy önbizalommal játszó Bragát sikerült kiejteni, és ugye a Bragát Magyarországon sokan láthatták a Ferencváros ellen, de én a portugál bajnokságot, illetve a portugál futballt kiemelten figyelem, és látom azt, hogy ez a Braga idén sokkal többre volt hivatott, mint ami végül összejött neki. Meg voltam egyébként győződve arról, hogy 2011 után az Európa Ligában Porto-Braga döntő lesz. Na most ehhez képest, ugye a Portót a Nottingham Forest intézte el, amelyet aztán legyalult az Aston Villa, a Freiburg pedig elkapta a Bragát. Na ezt most csak azért hoztam föl, hogy nem igazán látom azt, hogy a Freiburg mit tud, de azt azért vélelmezem, hogy nem a véletlen műve, hogy bejutott az Európa Liga döntőbe, és az sem, hogy a Bundesligában, bár a közvetlen élmezőnyhöz képest azért jócskán lemaradva, de akkor is gyakorlatilag az első számú kis klub lett az idei Bundesliga mezőnyét tekintve, hogyha a Hoffenheimet nem soroljuk ide. Itt az a helyzet, hogy papíron az Aston Villa egyértelműen esélyesebbnek tűnik, ugyanakkor a futball történet tele van olyan Dávid és Góliát harcokkal, amit az esélytelen nyert meg, úgyhogy a legnagyobb butaság lenne az Aston Villa részéről, hogyha már megnyert döntőként készülne Isztambulba. Na most és itt lehet akkor visszakanyarodni arra, hogy mennyire fontos Unai Emery szerepe, mert ő viszont pontosan tudja, hogy egy győztes fináléhoz mi kell, és ezen a ponton viszont azt mondom, hogy nem csak, hogy esélyes az Aston Villa, hanem azért én inkább arra fogadnék, hogy arra tennék, hogy az Aston Villa meg is nyeri az Európa Ligát.
10: Ide akartam még visszakapcsolódni az Unai Emery személyéhez, ugye ő a Sevillával 3 Európa Ligát nyert, illetve még spanyol csapattal, a Villarreallal nyert szintén egy Európa Ligát. Egyébként milyen kis érdekesség vagy vicces dolog lehet, hogy gyakorlatilag mind a három csapatnak a nevében benne van, hogy Villa, és valószínűleg Emery velük tud majd nyerni Európa Ligát.
11: Igen, tehát hogyha, igen, ezen nem mondom azt, hogy én sokat morfondíroztam rajta, de kétségtelenül így van, és tehát valahol ez predesztinálhatja arra, hogy ő nyerje meg hogy az ő vezetésével az Aston Villa nyerje meg a kupát, de feltehetően nem ez lesz a fő mozgatórugó, hanem az, hogy olyan nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, mert ne felejtsük el azért ő például a Paris Saint-Germain-t is edzette, tehát itt egy olyan tapasztalt edzőről van szó, aki lehet, hogy angol szinten nem a legfelső polcon lévő klubot irányít, de a kvalitásait, az edzői kvalitásait tekintve azért ő is a világ legjobbjai közé tartozik. Megjegyzem egyébként, ez egyfajta spanyol iskola lehet, mert alapvetően a spanyol edzők gyakorlatilag itt uralják nem csak a brit szinteret, de hova tovább már a nemzetközit is.
10: Még egy utolsó gondolat akkor az Aston Villáról, meg leginkább Birminghamről, mert hogy ugye itt a klubnak, hát ugye a legutóbb, amit trófeát nyertek, az egy angol ligakupa volt 1996-ban, tehát hosszú idő után, egészen pontosan 30 év után nyerhet az Aston Villa, és ezáltal Birmingham is kupát. Hogyan élhetik meg majd ezt a szurkolók, hova kerülhet egy ilyen Európa Liga a vitrínbe, ahol nyilván ott a BL mellé, hogyha elhelyezzük, akkor talán ez egy kisebb trófa, mert ugye most nyilván a hosszú idő kihagyás miatt kérdezem így, hogy a nagysága az azzal, hogy ennyi idő után nyerhet az Aston Villa bármit európai szintéren, az biztos, hogy a jelentőségét azért növeli ennek.
11: Ó, abszolút. Itt két dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy a Villa Park, tehát a stadion kívül belül lépten nyomon hirdeti, hogy 1982-ben Beckett nyert a csapat. Tehát most az, hogy falfreskókkal van tele, az egy dolog. De gyakorlatilag a 82-es szezonnak a meneteléséről lépten nyomon tényképek, leírások a meccsekről látni. De tényleg majdnem, a stadion majdnem összes oldalán egy ilyen kisebb múzeumban a 82-es sikerről. A stadionon belül is, sőt a stadionon belül a sajtórésszel szembeni oldalra a korabeli angol kommentátornak a szavai vannak kiírva, tehát hogy amikor a győztes gólt berúgták, az a kommentálás, a narráció van megörökítve, és a játékos kijáróban ott van a backserleg. Na most meggyőződésem, hogyha hazaviszik az Európa Liga serleget, akkor jó, értelemszerűen egy replika, de akkor is, az oda fog kerülni a backserleg mellé a játékos kiáróban.
9: A hétvégén Brandenburgban rendezték a második világkupa viadalt, Szilágyi Dóra pedig felhívta a kajakosok szövetségi kapitányát, Tóth Dávidot.
12: Kajak szakákban 3 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szereztek a versenyzőink, meg hogyha jól tudom, akkor a világranglista szempontjából azért fontos helyezéseket is. Kajak 1-es 1000 méteren ugye a királyszámban Kopasz Bálintnak most sikerült elhozni az aranyérmet, aki egyébként így nyilatkozott a verseny után, hogy fantasztikusan rossz verseny volt. Ott voltak talán az egyik legrosszabb körülmények, azt nyilatkozta, hogy nagyon erős oldalszél volt végig, és ha jól tudom, akkor most első alkalommal egy új hajót próbált ki. Milyen volt számára ez a verseny?
13: Hát egy mérettel nagyobb hajóban versenyzett Bálint, nyilván ezt már próbálta edzésen is, viszont számára lehet, hogy pont ez az új hajó az egyen magasabb, nagyobb méret. Az kell, hogy mondjam, hogy talán segítségére volt, mert valóban elég szeles volt, és hullámos a pálya. Egy nagyobb méretű hajóba kevésbé tudnak ezek a hullámok úgy becsapni talán, és talán egy picit ellenállóbb az ilyen időjárási feltételek között. De valóban az volt a magának az egész hétvégének, vagy az egész négynapos versenynek a legbosszantóbb eleme, hogy volt egy viszonylag állandó jobbos szél a pályán, tehát nyilván a versenyzők is sokkal jobban szeretik, hogyha hátszél van, vagy szembeszél van, tehát úgymond nincsenek pályakülönbségek. Itt azért a 8-as, 9-es pálya jócskán élvezett egy-két nap pálya előnyt, míg például Csikós Jóka a döntőben az egyes pályán versenyezve, hát mondhatni, hogy a legnehezebb körülmények között tudott rajthoz állni, és még így is egy nagyon szép negyedik helyet tudott bezsugálni.
12: Kajak 2-es 500 méteren Kuruc Levente és Fodor Bence szerezhetett egy aranyérmet, és hát már néhány hete is csupán néhány századra volt a győzelemtől. Most azonban célfotó nélkül is egyértelmű volt a végeredmény. Milyen ez a páros, illetve ugye, ha jól tudom, akkor Nádas Bencéjéket kizárták a Szegedi Világkupán korábban, tehát ők így elestek attól a lehetőségtől, hogy ebben az idényben párosban menjenek, de gondolom az örömteli, hogy egyébként két ilyen erős egység van Magyarországon kajak 2-es 500 méteren, és igazából Kuruc Levente és Fodor Bence is hozza azt, amit lehet, amit elvárnak tőlük.
13: Igen, és amit elvárnak ők is saját maguktól. Az előző világkupán Levi is kicsit bosszankodott, most nem voltok a bosszankodásra. Most egy nagyon-nagyon szép, gyönyörű versenyzéssel sikerült megnyerniük ezt a versenyszámot, és ez nagyon előremutató, és azt gondolom, hogy ha ez a páros tovább lesz építve a szezon további részében, akkor akár ebben még több is lehet, még nagyobb teljesítményre is képesek lehetnek. Ez egy újonnan összeállt egység egyébként, tehát ők ebben a formációban tavaly, illetve az azt megelőző években még nem ültek egy hajóban, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy minél több pályát mennek, minél több versenyhelyzetben vannak, minél több edzésen vannak túl, annál inkább tud ennek az egységnek még javulni a teljesítménye. Így is nagyon-nagyon kiváló volt már. Bízom benne, hogy amennyiben javulnak, akkor az csak megerősíti őket a fényes érmek megszerzéséhez vezető úton.
12: A férfi kajak négyesünk pedig most ezüstérmet szerzett a Brandenburgi világkupán. Ugye Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotja ezt a magyar egységet. És egyébként Tótka Sándor azt nyilatkozta a verseny után, hogy ugye 10 éve megy már 4-es 500 méteren, és ez most elég stabilnak tűnik, eddig mindig volt valami. Most is van, csak legalább gyorsak vagyunk. Ez jellemző erre a 4-esre? Mi az a valami, és akkor mitől gyors ez a hajó?
13: Hát ez a valami, ez szintén a szeles pályának tudható be egyrészt, másrészt pedig a rajtgép, amiben be kell állnia ugye a versenyzőknek, amiből történik az indítás. Ez nem annyira volt a barátjuk a versenyzőknek.
12: Igen, bocsánat, ezt többen is nyilatkozták, hogy a német rajtgép az többeket is megtréfált. Már nem ez az első alkalom, tehát korábban is, nem csak erre a versenyre volt ez jellemző.
13: Így van, így van. Hát Nádas Bencének az egyes futamát is igazából beárnyékolta. Kicsi a rajtgépből való elindulás, aztán ettől függetlenül be tudott jönni Bence egy gyönyörű bronzéremre, de négyesben is küzdelmes volt a rajtolás ebből a rajtgépből. Nem annyira, hogy mondjam, sportoló vagy versenyzőbarát, mint azt az egyéb versenyeken, mint például Szegeden is megszokhatták azt a versenyzők. Úgyhogy egyrészt ez, másrészt meg a szeles pálya náluk is azért okozott nehézségeket. Azért egy kajak négyest, amikor oldalról fúj a szél, akkor azt jobban irányban kell tartani, nehezebb egyenesben tartani, és ez viszel olyan energiákat, amiket nem kéne, és valószínűleg erre gondoltak a srácok, utána is beszéltünk erről, és ez emésztett fel plusz energiákat, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy valóban egy nagyon stabil teljesítményt tud mutatni ez a négyes formáció. Bízom benne, hogy így fognak tudni menetelni az év hátra lévő részében is.
12: Beszéljünk még a kajak 1-es 500 méterről, ahol a nőknél Csikós Zsóka negyedik, a férfiaknál Nádas Bence harmadik, és Varga Ádám pedig negyedik helyezést ért el. Varga Ádám egyébként Szegeden ezüstérmes lett. Hogyan értékeli ezt a versenyszámot?
13: Hát ahogy mondtam az előbb, Bencének kicsit meggyűlt a baja a rajtgéppel, illetve magával a rajtgéből való kigyorsítással. Ott egy picit úgymond, ahogy szoktuk mondani, beragadt a rajtba. Ez hála Istennek nem zavarta meg Bencét, és egy remek versenyzéssel fel tudott jönni a dobogóra, és a Varga Ádámot pedig maga mögé utasította, aki negyedik lett, pedig Ádám ennek a számnak, ha nem is azt mondom, hogy specialistája, de nagyon kimagasló versenyzője. Ádámnak talán most az idejében egy pici mélyponton van, mint ahogy ő is mondta. Bízom benne, hogy már az Európa-bajnokságra sikerül egy picit kijönni ebből a mélypontból. Biztos, hogy át kell beszélniük az edzőjével, hogy mi a megfelelő irány. Ádám lesz az, aki indulni fog ebben a versenyszámmal az Európa-bajnokságon, és bízom benne, hogy ott már a tőle megszokott kiváló versenyzést fogjuk tudni látni.
9: Most pedig következzék a Kenusok szövetségi kapitánya, ifjabb Foltán László.
12: A Kenusok 4 arany, 1-1 ezüst és bronzérmet szereztek ezen a brandenburgi világkupán, és kezdjük Kis Ágnessel, aki ebből 2 aranyéremből vette ki a részét, kenu páros 500-on, és az egyesben ott is 500 méteren. Azt tudjuk, hogy Kis Ágnes egyébként már az utánpótlás korosztályban is nagy tehetség volt, de egyébként mit tud ez a lány, hogy a felnőttek között is ott van az élmezőnyben?
14: Igen, ő ugye már ifjiben is többszörös ifjú világbajnok volt, ugye, és igazából mondhatni az 23-as korosztályos versenyen nem is indul, mert egyből debütált ugye utána felnőttben. Talán azt tudja, hogy néha úgy tudom megfogalmazni, mint egy ilyen versenylótod, aki addig megy, amíg, most ezt képletesen mondom, meg nagyon idézőjelben, hogy addig megy, amíg össze nem esik és meg nem hal. Tényleg látunk tőle edzésen is sokszor olyan teljesítményt, hogy egyes kifulladásig megy, és már nekünk előtt visszafogni, hogy most nem ez a feladat. Szóval, hogy picit másra koncentráljon, mert nem kell mindig 120%-on menni. Ugye a Szegedi Világkupa után ott 201-est indult, de mivel ő nyert az 500-as válogatót is, én mondtam, hogy szeretném, ha megnéznénk, hogy Brandenburgba mit tud teljesíteni az 501-esben. Picit ő félt tőle, mert az 501-es középfutam az ugye oké, hogy nagy szünettel, egy 5 órás szünettel, de a páros döntő előtt volt, és emiatt egy picit volt benne angodalom nyilván. A válogató, a Szegedi Világkupa azért az vett ki belőle, emiatt tartott az 501-estől egy kicsit, de összességében pedig, amikor a középfutamban lejött, akkor utána mondta, hogy nem egy jó első pálya volt, nem is kell maxot mennie, tehát egy jó élvezetes kenuzást tudott magáévá tudni, és így nyilván szerintem teljesen jól tudott felkészülni a páros döntőre. Ott ugye láttuk, hogy nincsenek ott az ukránok, de ők is csak rajtnál tudták meg, hogy nem álltak be a rajtgépbe. Gyorsan lereagálták, azt megnyerték a versenyt.
12: Az oké, okay, igen, hogy az ukránok nincsenek ott, de például Kína is, meg a spanyol egység is ott volt.
14: Hát abszolút, persze, hát attól függetlenül erős volt a mezőny, meg hát a Szegedi Világkupához nézzük, mindenképpen előre léptek, ugye, mert megverték azokat a kínaiakat, akik ott előttük voltak, és stabil, erős pályát tudnak menni, más körülmények között is. Tehát, hogy nyilván Brandenburgban volt részünk jégeső, normál eső, nagyszemű eső, kisszemű eső, szél, napsütés, csak hó nem esett körülbelül. Nagyon-nagyon 20 percenként változott az időjárás. Úgyhogy, és ez fontos, hogy egy versenyző tudjon alkalmazkodni az adott negatív körülményekhez, mondjuk így, és gyorsan le tudja reagálni a környezeti tényezőket, vagy legyen az bármi, akár a rajtgéppel egy probléma, amit esetleg szerelni kell, és csúszik a verseny. Szerintem abban az építkezési folyamatban, ahonnan indultunk velük tavaly, ez a világkupa abszolút megerősítette azt, hogy jó úton haladunk, és ők is változtak, én is változtam. Mindenki levonja mindig azokat a következtetések, amiket le kell a versenyekből, és újra tervezünk, és megyünk tovább a magunk által kijelölt úton.
12: Igen, ugye Kis Ágnes Nagy Biancával nyert párosban aranyérmet, és azt mondtam, hogy 2 aranyéremben volt része, de egyébként ezt rosszul mondtam, mert még volt ezen kívül egy ezüst, hiszen Kis Ágnes és Nagy Bianca Opavszki Rékával és Csorba Zsófiával kiegészítve nyert egy ezüstérmet Kenu 4-es 500 méteren, és egyébként a maratoni szakákban, vagy bocsánat, 5000 méteren Csorba Zsófia, Adolf Balázs győzelme viszont számít a világranglistában a pontokat illetően?
14: Igen, az egyes versenyszámok mindegyike beleszámít, és a legjobb eredményeket írják jóvá. Szóval, hogyha nyilván most a lányok esetében ugye 2 aranyérmünk van, de egy után kapunk pontot. Ha a fiúkat nézzük, ott ugye nem volt dobogós más helyezésünk, így nyilván a Balázs aranyérme után írták jóvá a pontokat, de ha lett volna második, harmadik helyezésünk még egyes kenuban, akkor ugye az egy legjobb eredmény után. Tehát nem írják jóvá nekünk az összes egyes eredményt, hanem csak az egyetlen egy legjobb eredményt írják be. És akkor év végén a öt versenyből, öt nemzetközi versenyből a négy legjobbat fogják összeszámítani.
12: Akkor így rendkívül hasznos volt egyébként Adolf Balázsnak az aranyérme 5000 méteren.
14: Teljes mértékben, ugye most meg is fogalmazta utána, hogy ő úgy érzi, hogy most ezzel tudja legjobban segíteni a magyar csapatot. Egyébként ez így is van. Ő is egy edzőváltáson van túl, új koncepciókra építettek, nyilván ezeknek a dolgoknak adaptálódnia kell. Nem lehet azonnali sikereket várni sok esetben, szóval kicsit meg kell érni egy-két változásnak, és én nagyon remélem, hogy jövőre nem csak az 1000 méterre fog tenni a magyar csapatért, hanem ugyanúgy így az 1001-esbe eddig többször érte már sikert világbajnokságon, úgyhogy remélem újra igazi csatába lesz azért a éremér.
12: Még amiről nem beszéltünk, az a kenupáros a férfiaknál, ott egy házi verseny is volt tulajdonképpen a döntőben, Kollár Kristóf, Juhász István és Fejes Dániel Hajdú Jonatán párosak között. Végül ebből a kis házi versenyből most Fejes Dániel és Hajdú Jonatán jött ki győztesen, hiszen ők bronzérmet szereztek, és ha jól tudom, akkor a Kollár Juhász egység pedig végül a 8. helyen végzett. Ez igen. Eldöntötte akkor, hogy melyik egység megy majd az Európa-bajnokságon?
14: Igen, abszolút az EB-n a Daniel fognak indulni. Igazából most addig látunk, ugye az elnökség felé is az EB csapatot külön előterjesztésbe tárgyalják, mi még a VB csapatot meg megint egy külön előterjesztésbe, szóval nekem most az EB csapatot kell kijelölnöm, és bevinnem a belső sportbizottság elé és az elnökség elé, akik majd elfogadják, és akkor tudunk nevezni. De be kellett játszani ezt a vizen. Daniék most a jobbak, nyilván én annak örülök, hogy az a rendszer, amit nagyjából kitaláltunk és üzemeltetünk, az működik, és ha esetleg az egyik párosunk egy picit gyengékedik, akkor van másik párosunk, aki megoldja az olimpiai kvóták megszerzésének a kérdését. Sok munkánk van még addig, de nagyon várom egyébként, hogy a magyar kenu, hogy most is fejlődik, milyen magasabb szintre tud még eljutni.
9: Kedves hallgatóink, ezzel a hazafutás végére értünk. A mai nap szerkesztője Szűcs Miklós volt, a hangmérnök Jámbor Tamás, a műsorvezető pedig Balogh Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a körkapcsolás.
2: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
15: Női vízilabda.
2: A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
16: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
17: Ha-hó!
18: Hova igyekszel, öcsi?
16: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
18: Nem adnám egy zsák aranyér, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
16: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
19: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
16: Utazzon velünk térben és időben.
20: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
16: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Bíbor színű az ég, elveszti kék színét, a fáradt nap nyugovóra tér. Énekelte az Express együttes annak idején Kanyal Ferencnek a szövegét, és most, amikor lassacskán tényleg lemegy a nap, akkor tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt a Körkapcsolásban 2026. május 20-án a szerkesztő Regős László Pál, a hangmérnök Antal Rihár, továbbá a kommentátorok és a riporterek nevében is köszönt mindenkit a műsorvezető Edvi László. És hát miközben lemegy a nap, remélem, hogy önök közül már egyre többen otthon hallgatnak bennünket, de akik még távol vannak az otthonuktól és hazafutnak, azok ne siessenek nagyon, hiszen igyekszünk a kedvükbe is járni a következő órákban. Egyébként a mai nap során kézilabda, vízilabda, labdarúgás és autósport szerepel a kínálatban. Hamarosan részletesen elmondom, hogy mit fognak hallani, de ha már szóba hoztam ezt a bizonyos autósportot, akkor kezdjük is az autósport a mai műsorunkat. Néhány hónappal ezelőtt bejárta a magyar sajtót a hír, hogy egy 13 éves tehetség, Nagy Roland tagja lett az Aston Martin utánpótlás akadémiájának. A Formula 1-es istállót is üzemeltető csapat tehetség gondozójában egyedülálló utat járhat be a fiatal versenyző, aki jelenleg még a különböző gokártos sorozatokban küzd a feljebb jutásért. Ma Nagy Roland sajtótájékoztatót tartott, ahol vele és a Matic Zsolttal a felkészülését segítő Fit for Race alapítójával is lehetett beszélgetni. A riporter Kreisz Bálint.
1: Nagy Rolanddal beszélgetünk az Aston Martin Driving Academy 13 éves tehetségével. Kezdjük azzal, amit a hallgatók nem látnak, hogy be van kötözve a kezed. Mi történt veled, és hogy haladsz a felépülésben?
2: Hát ugye volt egy ütközésem előző versenyben Valenciában, Európa bajnokságon, de most már minél jobban kezd begyógyulni, és a következő versenyem még be kéne gyógyulni.
1: Mikor lesz majd ez a következő verseny, mennyi idő van még a kezednek arra, hogy meggyógyuljon?
2: Hát a mostani idő szerint még 1,5 hétünk van.
1: Hogyan értékeled amúgy az elmúlt hónapokat, mert azért elég sok bejelentés volt veled kapcsolatban itt az év végén?
2: Hát azért nagyon jól értékelem, és nagyon örülök, hogy ilyen sok minden is sikerült.
1: Mikor kezdődött egyébként a gokártos karriered? Most ugye 13 éves vagy, hány éve vagy benne ebben az egészben, és hogy kezdődött a kapcsolatod a gokárttal?
2: Először gokorban 4,5 éves koromban ültem, első versenyem 6 éves koromban volt, és első versenyem Olaszországban pedig 8 éves koromban.
1: Egyből beleszerettél ebbe a világba, és tudtad, hogy ez a te útad, amit szeretnél csinálni?
2: Hát rögtön, amikor fiatal voltam.
1: Mi volt az, ami a legjobban megfogott benne?
2: Hát nagyon szerettem az autókat már kiskoromtól, azért megfogott a vezetés.
1: És hogy éled meg azt, hogy ilyen fiatalon egy Forma 1-es csapat akadémiájához tartozhatsz? Ez mennyit jelent?
2: Hát nekem ez nagyon sokat jelent, büszkés vagyok, és nagyon örülök, hogy ilyen a sikerült.
1: Milyen hosszúak voltak a tárgyalási folyamatok egyébként? Mikor kerestek meg először téged?
2: Hát ugye először decemberben elmentünk egy tesztre, azon múlt az, hogy Aston Martin, jól sikerült minden, és a év elején bejelentették, hogy sikerült.
1: Fernando Alonso menedzsmentjéhez is tartozol. Ez a része mennyit jelent a karrieredben? Egyáltalán Fernando Alonsoról mit gondolsz?
2: Hát ugye ők menedzselik a karrieremet, azért ők nagyon sokat segítenek most is, és majd a jövőben is. És...
1: milyen versenyzőnek tartott Fernando Alonsót? Miben lehet ő példakép akár számodra is?
2: Hát akkor ő egy nagyon jó versenyző, többszörös világbajnoksági címe is van, és én nagyon felnézek rá.
1: Az Aston Martinnál is jártál gyárlátogatáson. Milyen élmény volt megtekinteni élőben a dolgokat?
2: Hát nagyon jó élmény volt a gyárlátogatáson. Bemutatták, hogy hogy építik az autókat. Utána még csináltunk végén fotókat is, és volt egy médiatréningünk is, és találkoztam a gyári munkásokkal, és Adrian Newey-val is.
1: Milyen volt Adrian Newey-val találkozni? Tudtatok beszélni?
2: Hát beszélni nem beszéltünk, csak ugye láttuk, hogy rajzolt a táblájára.
1: Mit jelentett neked? Segített abban, hogy... nem tudom, így magad előtt lásd a célt jobban, hogy hova lehet eljutni?
2: Igen, azért segített.
1: Hosszú távon, ha következő néhány évben gondolkodsz, akkor miket szeretnél elérni?
2: Hát ugye mindenképp a Forma 1-et, de profi autóversenyző is nagyon jó lenne, például a WEC versenyező vagy a rallybe.
1: Matic Zsolttal, a Fit for Race alapítójával és vezetővel beszélgetünk, itt Nagy Roland sajtótájékoztatóján. Kezdjük ott, hogy azért egy 13 éves fiatallal együtt dolgozni, az nem lehet egy könnyű munka. Hogyan tekintetek erre az egészre, és mikor kezdődött a ti együttműködésetek?
3: Normális esetben mondhatjuk azt, hogy igen, egy tinédzserrel együtt dolgozni nem egy könnyű munka, de többször kiemeltem a sajtótájékoztató folyamán, és most több interjúban is, hogy kivétel ez alól Nagy Roland. A kivételek erősítik a szabályt. Nagy Roland egy olyan kivételes személyiség, akivel igenis könnyű együtt dolgozni. Nagyon magas fokú a nyitottság és az alázata, igen fiatal kora ellenére.

0: és a tehetség és technikai képességeken túl ez a személyiségbeli képesség az, ami nagy mértékben segíteni fogja őt az útja során.
1: Mikor kezdődött a közös munkátok, hány évre tekintesz vissza?
0: 3 év. Ez most már több mint 3 éve dolgozunk együtt. Egészen kicsi korában kezdtünk együtt dolgozni. Éppen amikor belépett a gokartozás elitjébe, kezdő volt a junior kategóriában, és ez idő alatt nagyon látható fejlődésen ment keresztül. És véleményem szerint ennek is köszönhető az, hogy mai napon arról beszélgethettünk, hogy az első magyarként egy Forma 1-es akadémiának a tagjává válhatott, mert az akadémia személyzete és a menedzsment is nyomon követi ezt a fejlődési görbét, ahogy minden más versenyzőnél is, és ez eredményezhette azt, hogy Nagy Rolandot kiválasztották.
1: Mik a legnagyobb erényei, amik már az első percben is látszottak?
0: Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy ritkán lehet egy versenyzőnél azt látni, hogy egy új pályán rögtön különleges nyomvonalakat fedez fel, és ezek a különleges nyomvonalak rendszerint 1,5 tizeddel gyorsabbak tudnak lenni, mint az, amit automatikusan egy versenyző gondolna, hogy jó, és ez egy kivételes mozgás előételezési képességre val, úgyhogy kognitív technikai képesség közül ez az, amit kiemelnék Roli esetében.
1: Egy ilyen fiatal versenyző esetében mennyire gyorsan változnak a dolgok, mennyire lehet könnyen fejleszteni, és mondjuk viszonylag rövid idő alatt nagy hatást elérni?
0: Nagyon jó kérdés. Pont a szenzitív időszakban jár Nagy Roland, és ez az időszak, amikor ezekre az úgynevezett kognitív képességekre kiemelt hangsúlyt kell fektetnünk. Ez a stressz tolerancia, a zavaró tényező kizárásának képessége, készsége, a fenntartott figyelem és koncentráció. Úgyhogy ezek azok a képességek, amikre most éppen fókuszálunk, mert ilyenkor úgy kell elképzelni a versenyzőt és ezt a képességhalmazt, mint egy gyurma. Nagyon könnyen lehet alakítani ezt a gyurmát, és könnyen lehet ezeket a képességeket fejleszteni, úgyhogy a figyelmünk középpontjában állnak ezeknek a képességeknek a fejlesztése.
1: Roland most bekötözött kézzel volt itt, mert volt egy balesete. Ez mennyire befolyásolja az ő haladását és edzéseit, illetve óvatosan kell ehhez a dologhoz nyúlni, hogy ne legyen semmi sértetve?
0: Ez egy kisebb sérülés, ami az utolsó versenyen egy kisebb balesetből adódott, származott. Nem semmi extra dologról nincs itt szó. 2-3 hetes kiagyást jelent, ami talán még egy picit jókor is jön, mert fel tudja tölteni az akkumulátorait, illetve a mentális felkészítésre tudunk vele fókuszálni, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ebből a picike hátrányból előnyt fogunk kovácsolni.
1: Fernando Alonso menedzsmentjével is együtt dolgozik, és a DPK csapatnak a tagja, ami a gokártozás világában elismert. Ezek az együttműködések a ti munkátokat miben segítik?
0: Nagy mértékben segítik, mert először mi is egy Forma 1-es akadémiával vagyunk kapcsolatban. Kezdetben indirekt módon, de többek között ez a sajtótájékoztató is abban erősíti a helyzetünket, hogy a menedzsment és az akadémiai tagjai eljöttek hozzánk megnézni bennünket, a módszereinket és a központunkat, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy a jövőben ez az együttműködés csak erősödni fog.
1: A versenyek között az adatcsere, meg ilyesmi dolgok hogyan működnek?
0: Minden adatot megkapunk a menedzsmenttől és a csapattól, és ez is a kooperációt erősíti.
1: Egy nagyon fiatal versenyzőről beszélünk, aki már nem is tudom melyik generáció tagja, de nem az Y, nem is az X, tehát a legfiatalabbak közé tartozik. Ti elég régi múltra tekintetek vissza. Érzed azt, hogy hozzá másképp kell szólni, mint mondjuk azokhoz, akik 10-20 éve voltak fiatalok?
0: Érdekes a helyzet. Azért mondanám, hogy nem, mert az interjú elején említettem, hogy olyan különleges személyiségjegyekről beszélhetünk, ami nem jellemző az ő korosztályára. Tehát meglepő módon nem kell változtatnunk a stílusunkban, mert olyan erős, értékes személyiségjegyekkel rendelkezik a Roli, ami az alázat, lelkiismeretesség, a nyitottság, amit nála idősebbeknél véltünk felfedezni, úgyhogy ebből a szempontból ismét hangsúlyoznám, hogy könnyű dolgunk van a Rolival.
1: Szerinted, hogyha ezen az úton megy tovább, akkor 5 vagy akár 10 éves távlaton belül mi az, amire képes lehet?
0: Nagyon nehéz ezt így megfogalmazni. A véleményem szerint a fő cél az, hogy professzionális autóversenyző legyen, ahogy ő is megfogalmazta, hogy az mit jelent, hogy az egy WEC, egy formulai, vagy akár a motorsportok csúcsa. Azt nem tudjuk. A cél az, hogy professzionális autóversenyző legyen, ami azt jelenti, hogy jó fizetést tudjon keresni abból, amit igazán szeret csinálni.
2: Nagy Rolanddal és Matics Zsolttal Kreisz Bálint beszélgetett, a körkapcsolást pedig néhány perc múlva kézilabdával folytatjuk, pontosabban már most is kézilabdával folytatjuk, ugyanis elérkezett az utolsó fordulójához a férfi kézilabda bajnokság, és ebbe az utolsó fordulóból, amelyben egyébként minden találkozót egy időben rendeznek, mi három találkozót is közvetíteni fogunk. A három találkozó közül kettő nagyon érdekes, ugyanis még nem dőlt el az, hogy melyik csapat búcsúzik a Budakalász mellett, a Komló vagy a Sziget-Szent Miklós, természetesen ennek a két csapatnak a találkozóját is közvetítjük, de mielőtt elmondanám, hogy hogy állnak a csapatok, köszöntöm itt a stúdiumban Marosán Györgyöt, és egy egészen picike kis időutazásra hívnálok téged, Gyuri. Neked ez ismerős ez a helyzet, hogy a Komló kötéltáncot jár a bennmaradásért. Hogy is volt ez a te idődben?
3: Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat is egyben. Igen, hát ezek a szezon végi kötéltáncok a bennmaradásért ismerősek, mondhatni már ebben, igen, rutinos vagyok. Komlón ez úgy volt, hogy két szezonnal ezelőtt az utolsó fordulóban az Egerrel játszottunk otthon, akkor nem egy időpontban rendezték a mérkőzéseket, és akkor ott sikerült pontot szerezni, amivel gyakorlatilag bennmaradtunk. Egyetlen egy esetben nem történhetett volna ez meg, hogyha döntetlent játszik egymással a Pler és a Csurgó, ezért a kézlabdában a döntetlen az igen csekély esély van rá, bárki győzött volna, akkor az a Komló bemaradás, ez azért volt így, mert akkor 3-17 pontos lett volna, és akkor a mini tabella a három csapat közül nekünk lett volna a legrosszabb, így viszont a Nekával volt azonos pontszámunk, és ellenük jobbak voltunk egymás ellen.
2: Milyenkor azért öregszik az ember, gondolom, hát 60-65 perc alatt egy-két évet.
3: Volt olyan is, hogy a Szombathely élén volt hátra 4 forduló, és 7 pontot kellett szerezzünk a bemaradáshoz, és megszereztük a 7 pontot, tehát ott 4-szer játszottuk el azt, amit most itt egy mérkőzésen dől el. Igen, de ettől is szép ez az edzői szakma, hogy ilyen feszült pillanatok is van.
2: Akkor visszatérünk a jelenbe. Jelenleg a Budakalász csapata már elbúcsúzott az első osztálytól, 12 pontja van a Budakalásznak, viszont a 12. és 13. helyzetnek, a Komlónak és a Sziget-Szent Miklósnak 15-15 pontja van, tehát amelyik csapat több pontot szerez a mai mérkőzéseken, az fog bennmaradni a kettő közül, amely kevesebbet az elbúcsúzik. Egyébként a két csapat között ugyebár a szabályok értelmében az egymás elleni eredmények rangsorolnak. A 9. fordulóban Sziget-Szent Miklós 30-27-re, tehát 3 fával verte meg a Komlót, majd a 22. fordulóban a Komló 24-18-ra, vagyis 6 fával vert a Sziget-Szent Miklóst. Vagyis ha azonos pontszámot szerez a két csapat, akkor a Komló fog bennmaradni, a Sziget-Szent Miklós búcsúzik. Na most a Komlónak az ellenfele hazai környezetben a Győr, a Sziget-Szent Miklós pedig a Plert fogadja. Hát röviden, Gyuri, ki fog bennmaradni?
3: Hát a Komló otthon rendkívül erős, tehát ugye mindig a hazai pályája magával ragadó volt a Komlónak. Én úgy gondolom, hogy otthon ma kizárt, hogy ne gyűjtse be a két pontot a Győr ellen, és akkor onnantól kezdve mindegy, hogy a Sziget-Szent Miklós mit játszik. De ezt persze így kimondani könnyű, ezt véghez vinni, mondhatni sztárokkal, válogatottal teletűzzel Győr ellen, messze nem ilyen könnyű.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy a Győr a 9. helyen van, 8 győzelemmel, 3 döntetlennel, 14 vereséggel, ez a Győr alul teljesített ebbe a szezonban?
3: Torony magasan. Persze sokkal többet várt, sokkal több volt a tavalyi év alapján, és talán a keret erőssége alapján is. Természetesen hozzátartozik az, hogy Dán Bombács szezon elején elment, és azért ő adta az arculatát a csapatnak, a támadójátéknak, és ezt nem sikerült átvészelje a csapat.
2: Három találkozót fogunk körkapcsolásban közvetíteni. Az egyik a Tatabánya Budai Farkasok találkozó, itt a harmadik fogadja a 11-et, ennek különösebb jelentősége nincs. Jó András lesz onnan a tudósító, és akkor a két nagyon-nagyon fontos mérkőzés. A Sziget-Szent Miklós Pler találkozott Erdei Márk közvetíti a helyszínről, míg a Komló Győr mérkőzést Nyágúj Gergely szintén a helyszínről, és rögtön megyünk is akkor Komlóra, tehát először a körkapcsolásban a szó Nyágúj Gergely.
4: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ebben a pillanatban egy roppant örömteli esemény itt Komlón, illetve hát a hazai szurkolók számára egy nagyon szomorú esemény, hiszen a csapat játékosa, a csapat csapatkapitánya, aki 11 szezonon keresztül erősítette a komlói gárdát, Szecskó Jerkovics ebben a pillanatban átveszi azt a köszönet csomagot, mint tárgyilag, mint pedig ugye szóban, hiszen nagyon-nagyon szeretik itt Komlón őt, hiszen az utolsó mérkőzését játsza az NB1-ben is. A Komlói színeiben és Magyarországon ugyanis ő hazamegy majd a honos szerbiai falujába, illetve otthon folytatja a pályafutását. Tehát nagyon-nagyon szép karrier és nagyon-nagyon nagy sikerek voltak egyébként Szrecsko Jerkovics neve mellett is itt a komlói csapatban, és hát tényleg a fantasztikus hangulat mellett, ugye azt mondtam Marosán, a komlói a korábbi edzője, és az állandó szakértőnk, hogy nem tudja elképzelni, hogy ne komlói győzelem szülesen. Én is osztom azt az elképzelést, hogy a hazai publikum a nagyjából ugye hivatalosan 800 néző ezt szeretné látni, és azért tegyük hozzá, hogy a győri csapat valóban nem csak hogy alul teljesít, de a tavaszi szezonban mindössze egyetlen egy győzelmet és három döntetlen tudott a bajnokságban összehozni, tehát ez alapján a tavaszi formát illetően a győriek kiesők lennének. A komlóiak ugyanakkor edzőt cseréltek 6 forduló után, és ugye váltotta György Lászlót, a korábbi füredi mestert Péter Szabó Dávid, és úgy tűnik, hogy vele a komlói csapat szárnyal, és 4 győzelmet arattak a komlói fiatalok, hiszen azért többnyire itt is a komlói fiatalokra épül a csapat, és valóban itt elég egy olyan eredmény, amit elér majd a Szent Lőrinc, illetve bocsánat, a Szeged Szent Miklós a Blair ellen, tehát a hangulat adott, a csilláron is lógnak, ahogy mondani szokták, itt a kezdés egy picit még csúszik, úgyhogy kérdezném akkor Erdei Márkot, hogy megye már a mérkőzés Szeged Szent Miklóson.
5: Ahogyan az már többször is elhangzott, nem a saját kezében van az SKSK sorsa a bentmaradást illetően. Jó estét kívánok, köszöntöm én is a kedves hallgatókat, innen a Szigeten Miklósi kézilabda csarnokból, ahol a hazaiak ellenfele Blair Budapest lesz, az a Blair, amelynek már nincs miért aggódni, hiszen ők már nyilván bent maradnak, és hát nálunk is egy icipicit csúszik a kezdés, hiszen itt volt hónapjátékosa, valamint évjátékosa megválasztás is, illetve díjazás is. A Szigetszent Miklósiaknál április hónap Étert, a csapatkapitányt látták a legjobbnak a Szigetszent Miklósiaknál. Most már ott vannak a csapatok a pálya szélén, és várják, hogy elkezdődjön a mérkőzés, és azért elmondom tényleg minden a rendszerint menjen, hogyha a Szigetszent Miklós több pont szerez ebben a fordulóban, mint a Komló, akkor az SSK marad bent, ha pedig a Komlónak sikerül, vagy éppen ugyanannyit, akkor pedig a Komló, úgyhogy óriási a tét itt az SKSK sportcsarnokban, ahol egyébként a csapatok már lassan felállnak a kezdéshez, éppen az év játékosa, a Szigetszent Miklósi év játékos Schmidt Péter az, aki kicsit még labdázgatott, bevakszolta azt, aztán pedig passzolta Gábori Márténak, és ő az, aki most már odaadja a Player játékosainak. Annak a Playernek, ahol rengeteg fiatalt neveztek erre a mai mérkőzésre, több fiatal tehetség is bekerült, és hát innen jöhet majd a Player játékosoknak a kezdése, tehát ők, akik majd elkezdik a mérkőzést. A Playernek egyébként aggódnia, ők jelenleg az NBA 7. helyén állnak, úgyhogy ők maximum visszaesetnek a tabellán, de nem hiszem, hogy érdekli őket, hiszen kiváló szezonon vannak túl a Pest-Szentlőrinciek. Még egyébként, hogy mi is történt a két csapat egymás első meccsén, még december 11-én tavaly a Player 22-20-ra le tudta győzni a Szigetszent Miklóst. Közben pedig elindult a mérkőzés, de én fordulnék már is Jó Andráshoz, hogy a Tatabánya-Budai Farkasok találkozó elindult-e már.
6: Köszönöm a hallgatókat, bizony elindult a mérkőzés, és már a negyedik percben találkozott Tatabánya Budai Farkasok 2-2, és alapvetően a mai mérkőzés fontossága talán az, hogy a Tatabánya mennyire fogja majd komolyan venni ezt a találkozót, mert ugye, mint ismert, történelmi mérföldkőhöz érkezett, az már biztos, hogy bajnoki bronzérmes, és Magyar Kupa ezüst után immár egy nemzetközi trófa megszerzésért lépett meg pályára az Észak-Macedon Ohrid ellen. Nagyon érdekes lesz majd, hogy hogyan fog reagálni a tatabányai csapat, mennyire kell fókuszálni a mai mérkőzésre, mindenféleképpen nagyon nagy fókuszra van szükségük, hiszen ez az utolsó felmérőjük, mert hogy május 24-én hazai pályán majd a visszavágó 31-én lesz, és alapvetően mind a két találkozót majd az Ohrid ellen élőben közvetítjük. Az állás most már 3-2 Tatabányának, a Budai Farkasokkal, és menjünk tovább Nyágú Gergelyhez Komló-Győr mérkőzésre.
4: Hát itt is elkezdődött a mérkőzés, 10 másodperc, a Győr kezdte a játékot, de egyelőre még egymásnak passzolgatnak a csapatok, hiszen ugye oda dobta most Pejovicsnak a vendégek játékos, hogy ő is egy kicsit fontosan megérezze a boxot, érezze a labdát, úgyhogy eltelik lassan fél perc, érdemben még nincs semmi. Most azt hiszem, hogy lassan majd elkezd talán támadni a Győr. Itt egyébként még inkább csúszott a játék, hiszen rengeteg pénztárgépszalagot dobáltak be a szurkolók, és tényleg hatalmas a hangulat. Na de akkor elkezdődött az első támadása a Győrnek, és akkor lássuk már is, hogy mire mennek a kisalföldiek. Rögtön egy nagyon jó, nagyon szoros védekezés, nagyon szépen megfogták Stepáncsicsot, úgyhogy nem tudta tovább tenni a labdát, szabad dobásra jöhetnek tehát a győriek. Irányító posztra egyébként Smetán Máté kezében most a labda, most egy keresztlefutás a Komlói hatosban, egy átlövésgól, és az átlövésgól jó is, meg is szerzi az első támadásból a vezetést a Győr, miközben Stepáncsics volt a gólszerző, azzal tehát, hogy vezet a Győr 1-0 Komlón, adom is tovább a szót, nyilván megy már a mérkőzés Szigetszentmihalyi Komlón is Erdélyvár.
5: Megy bizony, ebben a pillanatban léptünk be a harmadik percben, állunk az első támadásból, nem lett gól, Kavin Mátyás lövését, átlövését tudta szépen védeni Holló Balázs, ezt követően pedig 10 másodperce rá Lakosi Máté révén, aki jobb széről szépen beugrott, és kilőtt a kapunak a rövid alsó sarkát, megszerezte a vezetést a Szigetszent Miklós, ez nem tartott sokáig, hiszen ezt követően eladta a labdát a Flair, utána pedig az SKSK is, és végül Bognár Nándor volt az, aki gyors indulásból ki tudott egyenlíteni. Mire befejezem a kis gondolatmenetet, annak a végére már Davidovicsnak a góljával újra a hazaiaknál az előny, úgyhogy itt a szép számuk és szépen megtelt Szigetszent Miklósi csarnokban abszolút elmondható, hogy kiváló a hangulat, és ott is elmondható, hogy óriási tűzben égnek a hazaiak. Mindent meg fognak tenni azért, hogy több meccset, több pontot szerezzenek, mint a másik mérkőzésen a Komló. Most éppen a Flair játékosai támadtak, akik majdnem eladták, de aztán végül Kiú Tamás az, aki belefújja a Kiú testvérek közül.
2: Elnézést a hangminőségét, lehet, hogy vannak gondok, úgyhogy megyünk most Komlóra, aztán addig megpróbáljuk rendbehozni ezt a vonalat Szigetszent Miklós irányába, úgyhogy innentől fogva Komlói a szó.
4: No hát itt a második győri gól, hiszen az első komlói támadás nem ért véget góllal, aztán jött egy újabb Stepáncsics átlövés, amit a hazaiak káposa Ágúst tanáron védett, viszont a kipattanót összekaparták a győriek, és már 2-0 vezetnek, miközben egy betörés, egy nagyon jó betörés, és már is itt van Zsecskó Jerkovics góljával, az első komlói gól, ezzel 2-1-re vezet jelenleg a Győr, akkor amikor eltelik most már 3 perc a mérkőzésből, egy alsó próbálkozás, Smetán Máté próbálta átlőni a vonal, illetve a hatos fal előtt és alatt, de Ágúst tanáron ráült a labdába, jöhet a Komló, és támadhat az egyenlítésért. 3 perc telt a mérkőzésbe, jöhet tehát a komlói támadás. Nagyon-nagyon fontos mérkőzés, ugye, hiszen ezt már többször hallhattuk, mind a szakértőnktől, mind pedig a műsorvezetőktől. Ez a Komló egyébként nagyon-nagyon fontos neki, hiszen a komlóiak legutóbb 2008-ban estek ki az NB2-be, akkor 6 szezon után 2014-ben jutottak fel az NB1-be, miközben a komlói támadás most feltartóztatja a Győri Sánc, de még mindig támadhat a Komló. Egyébként ez a 2014 volt az, miközben egy nagyszerű átlövés, Váci góljával egyenlít a Komló, 2-2, akkor amikor eltelik 3,5 perc. No, tehát 2014-ben esett ki legutóbb, illetve jutott föl legutóbb az NB1-be a Komló, abban az évben, amikor a győriek kiestek. Ugye a két csapat tavaly már játszott egymással, hiszen tavaly a győri újoncként a hatodik lett, időközben egy újabb Ágoston védés, de jöhet majd a Győr a labdával továbbra is. Akkor, amikor eltelik most már 4 perc a mérkőzésből, változatlanul Komló-Győr 2-2, és akkor menjünk Tatabányára, jó András!
6: Köszönöm szépen, itt hát egészen izgalmak vannak, 8 perc telt el a mérkőzésből, és az állás Motitabánya a Budai Farkasok 5-5, és nagyon-nagyon jól tartja magát a Budai Farkasok eddig ezen a mérkőzésen, érdemes kívánni Szeltő Jászlót, Lászlót és Sikó és Benyamit, nagyon jó egyszerűen a mai mérkőzésen. Az állás tehát 7,5 perc szenteket követte a Tatabánya a Budai Farkasok 5-5, menjünk viszonyák a Gergéhez Komlógyúr mérkőzésre.
4: Ismét. Valahogy megnyeri ezt a mérkőzést, mások most feltartóztatják egyébként a komlóiakat, és akkor ismét jöhet egy szabaddobás, Ács kezében labda, aztán most már beállóba visszateszik neki, lássuk, hogy bemegye Váci, csinál egy cselt, kitenni oldalra, de közben erre a szélső már beindult, Mászra várt, úgyhogy kimegy a labda, gyors indítás Győri részről, majd egy zicservédés Ágoston Áron révén, ez a komlóiak kapusának a harmadik védése, nagyon nagy szüksége is van erre egyébként a komlói csapatnak, hiszen a komlóiak néhány mérkőzéssel ezelőtt nagyon nagy vérveszteséget szenvedtek, ugyanis az első számú kapusuk, az ukrán Maxim Junik tércalakszakadást szenvedett, úgyhogy jelenleg a komlóiak gyakorlatilag egyetlen egy kapussal védik, illetve játsszák még a mérkőzéseiket, úgyhogy lássuk most akkor, hogy mire mennek ismét a győri támadással. Most egy újabb átlövés, de ezt nagyon szépen feltartóztatják. Jerkovics volt az, aki megtámasztotta ismételten Stepáncsicsot. És akkor lássuk a támadást, nézem a bírók kezét, hogy mikor lesz esetleg már passzív, egy jó pár perce most már támad, győri csapat még nem, de közben a beforduló szőlősit megszabály, illetve szabálytan állítja meg, éppen ugye a két szőlősi testvér egymás ellen játszik, és a szőlősi állította meg szőlősit, ha nézzük, akkor a bírók keze szerintem lassan a magasban, de még mindig engedik a játékot. Közben egyébként Péter Szabó Dávid, a Kolonyak vezető edzője már kérdezi, hogy mikor lesz passzív sportársa, még mindig nem az, ha nézzük, Stepancsics körbe teszi, próbálnak egy átlövés, de ez nem jó, lepattintja Smetán Máté a hatoson belül a kapus előtt, majd felpattan labda a kapu fölé, jöhet ismét a Komló Váci kezében a labda, kiteszi Jerkovicsnak balra, ismét visszakapja Váci, aztán egy váltás, bejön Ács, ismét Smetán, illetve bocsánat, Jerkovics kezében labda, most egy picit lelassítanak a komlóiak, hatalmas volt eddig a rohanás, talán az első támadás most, hogy a komlóiak felállnak szépen a hatos fal ellen, és akkor látjuk, hogy lássuk, hogy mire mennek. Kélvinger Bálint is ugye a Komolja korábbi edzője, utána az alapvonal, illetve az oldalvonal mellett, és próbálja István a játékosait, hogy hogyan kellene védekezni. Egy szépen elmozduló játékos, majd egy átlövés, de ez az átlövés nem jó, nagyon szépen hárít Pásztor Imre, laposan a jobb alsó sarokra kispárgázt labdát, ismét jöhetnek a kisalföldiek. Egy nagyon jó bejátszás, még meg is nézi a vonalat, és pontosan dobja Nagy Martin a kapuba. 4-2-re vezet most már a Győr, akkor, amikor 7 perc telik el, Tatabánya, Jó András.
6: Itt már a 11. percben jár a mérkőzés, és most az állás Tatabánya Budai Farkasok 7-7 van. Andó Arián már a 4. védését mutatta be a mérkőzésen. Nagyon-nagyon szorosra hagyja eddig a találkozót a Tatabánya, vagy mondjuk azt, hogy a Budai Farkasok az, aki rendkívül jól alkalmazik a Tatabánya játékához most, és nagyon bátra játszanak. Juhász Ádám is rendkívül jól osztogat a pályán. Úgyhogy nemrégében ugye Vajda Huba kapott 2 perces kiállítást a Tatabányától, most pedig Bene Zsombor kapott egyet, úgyhogy ember hátrában játszik a Budai Farkasok. A 11. percben tehát Tatabánya Budai Farkasok 7-7 irány Komló Nyágúj Gergely.
4: Egy újabb kimaradó komlói lehetőség, ez most elkerült a kaput, ez a lövés. Úgyhogy akkor, amikor már a 8. perc legvégén járunk, egyelőre a komlói támadások nem igazán jól működnek, és a vendégek kapusának Pásztornak még csak egyszer kellett védenie, míg ugye az ellenfél kapusát a hazai a kapusa már 3-szor tette, mégis 4-2-re vezet a Győr, és támadhat. Lássuk, ismét Smetán teszik ki jobbra, egy lépéshibát kérnek számon a játékosok, és be is fújja a játékvezető, úgyhogy akkor lássuk, hogy mire mennek most ezzel a támadással a komlóiak. Ki is tette Ágost Tanáron a kapuból Vácinak a labdát, aki kiteszi balra a balszésnek Ág Bálintnak, majd visszakapja Váci. Középen Jerkovics kéri, most jönnek meg a cserékbe, jön Zennádi beálló poszton, hiszen megpróbálják a támadásokat egy kicsit stabilizálni, vagy eredményesebbé tenni a baranyai alakulatnál, hiszen az eddig csak nem most már 9 perc alatt dobott 2 gól, egészen biztos, hogy kevés lesz majd. Tehát ezen a mérkőzésen a Komlónak győznie kell, és egyébként akkor, amikor félszemmel rápillantok, hogy a Sziget-Szent Miklós már 5-3-ra vezet a Pler ellen, akkor itt a komlóiaknak mindenképpen nyomás alatt gólt kellene szerezniük. Most egy átlövés, amiben beleblokkolnak, jöhet majd a sarokdobás, ezt a komlói támadást várjuk még meg, nézzük, hogy majd a jobb oldalról jöhet a komlói sarokdobás, és akkor megkapja Ács a labdát. Most már ott van Váci kezében, ott az irányító kiteszi balra, majd vissza is kapja, ismét feláll a hazai csapat, aztán megkapja Jerkovics, lekerül a szélre a labda, egy zicser, szépen átemelik a kapus fölött, és akkor, amikor eltelik 9 perc, 10 másodperc, Komló megszerzi a harmadik gólját Urban Egon révén, tehát nagyjából majdnem 10 perc után Komló, Győr 3-4, és akkor kapcsolunk a Sziget-Szent Miklós mérkőzésre Jó Andrással.
6: Nagyon szépen köszönjük. Hát igen, egy pici technikai malőr volt, hogy önök is hallották, hiszen Erdély már kollégánk, az, aki a helyszínen tartózkodik, hát egy picit akadozott a vonal a kihelyezett eszközzel, úgyhogy megoldjuk itt menne a Bentri stúdióból, és az állás most jelenleg 5-3 a Sziget-Szent Miklósnak a Pler ellen. Spacsek az, aki nemrégiben kihagyott egy zicsert. Így állunk most, én is próbálom, igyekszem felvenni a fonalat a Sziget-Szent Miklósi mérkőzésen. Mi a helyzet? Egy biztos, hogy Fekete Ádám az, aki most gólt szerez, és közeledik a Pler. A Sziget-Szent Miklós az állás 5-4 jelenleg. Menjünk vissza Komlóra.
4: Kereken 10 perc vált ekkor a táblán. 5-4, tehát a győriek előnye. Azt hiszem, nagyon fontos, hogy itt, amíg tényleg űzi és hajtja nagyjából 800 és nagyjából 1000 néző a komlói csapatot, akkor ha, amikor még nem is megy esetleg a jó a támadás, akkor tudjon tapadni a komló, és legyen esélye a végéig, hogyha természetesen ezt a mérkőzést meg akarják nyerni, de akkor lássuk most már az újabb győri támadást, még mindig Smetán irányítóban, közben Stepancsics helyett most már bejött Szőlősi Balázs, és akkor lássuk, Szőlősi Balázs átlőne, és beleér a blokk, a kapus elmegy a másik irányba, ugyan még visszaérne, de csak beleütni tud Ágoston, így a labda bevászrog a hazaiak kapujába. Eltelik most már csak nem 11 perc, és 6-4 de vezet a Győr. Ezen a mérkőzésen eddig csak a Győr vezetett, ami mindenképpen intőjel lehet a komolyok számára, de hát ahogy ugye már korábban többször is mondtuk, egyénileg talán ez a Győr mindenképpen jobb csapat, mint a Komló. A tavaszi forma alapján, a komlóinak és a hazai pálya eredménye alapján lehet esélye, de egyelőre a győri rutin érvényesül, akkor amikor támadhat a komlói csapat, Ács most egyezében megpróbálja megverni az emberét, nem sikerül neki, Váci lelassítja ismét a támadást, Ács ismét visszateszi Vácinak, egyet cselez, ellövi, be is lövi, ez az ő második gólja, a komlóiak ötödik gólja, eltelik 11,5 perc, Komló Győr 5-6, Szigetszent Miklós, jó András.
6: Itt a mérkőzés a 13. percben jár, Szigetszent Miklós Pler 6-5 az állás, és egy újabb Pler gól született nemrégében, a gólszerző nem más, mint Davidovics volt, most pedig már a Szigetszent Miklós támadását figyelhetjük, amikor belefújnak a játékvezetők a sípjukba, Kiu Gábor és Kiu Tamás egyébként a játékvezetők a mai mérkőzésen is jöhet majd. Ha jól látom, talán egy 7 méteres, nem egészen biztos az ítélet, egy biztos az, hogy a Szigetszent Miklósnál a labda nem csak szabaddobás jön, és a pici boxfoltot kell törölni. 13. percben járt át az a mérkőzés, Szigetszent Miklós Pler 6-5, ezt a támadást még várjuk meg, hiszen a fehér mezben játszó hazaiak támadnak, és Turák Félix az, aki útnak fog indítani a labdát, ott van Tóvizi is a pályán a Szigetszent Miklóstól, sőt, Schmidt Péter is ott van, ő az, aki irányít jelenleg, és most kapja meg Turáktól a labdát, Tóvizinél van most, jön a falból Turák, aztán Tóvizi nem tudja meg fog kapni a labdát, mert jól védekezett benne szemben Fekete Ádám, aztán beszáll a játékba a Davidovics is, Turák nem tudja megkapni, Tóvizi a jobb oldalt, ez most már lassan passzív lesz, le a szélre a labda, az jól néz ki, és gól is bizony, Spacek László beveri a felső sarokba, 14. percben érve Szigetszent Miklós per 7-5, Komló Nyágúj Gergely.
4: Itt a 13. perc végén járunk, itt is 7-5, de itt a vendég Győr vezet. Az előbb egyébként egy újabb Ágoston Áron védés Zitzerben fogta meg, egészen pontosan Nagy Martin beállósból leadott lövését a kapus, de 7-est ítélt a játékvezető, azt pedig Ári Levente értékesítette, úgyhogy akkor, amikor tényleg most már mi is a 14. percben lépünk, ismét támad a Komló, két gólos győri vezetésnél, Ács most ismét leteszi balra, nagyon szépen átlövünk, csinál egy gólt, és illetve csinál egy ejtést, becsapja ezzel a védőt, aki gyakorlatilag átlövésre számít, de elmegy alatta, és gyakorlatilag betörésből újabb gólt szerez. De itt a győri válasz rögtön. A győriek egyelőre nagyon-nagyon könnyű és nagyon-nagyon gyors gólokat szereznek, hiszen a középkezdésből rögtön megiramodtak, és Smetán Máté révén ismét visszaállt a két gólos előny. Eltelik most már 13,5 perc, 8-6, és tényleg a játékképe alapján egyelőre a győriek talán kapusposzton nem veszik fel a versenyt a Komlóval, viszont sokkal jobban sáfárkodnak a helyzeteikkel, és már 8-szor eredményesek voltak, 8-szor betaláltak. Na, lássuk még ezt a támadást, Ács most középen cselez, áttenné közben bal szélre Jerkovicsnak, de Jerkovics túllép, elmegy a labda, egy gyors indítás, amit viszont Zennádi lefülel, és a gyors indítást ezúttal sikerült megakadályozni a komlói csapatnak, ismét támadhat. Eltelt most már 14 perc, a Győr változatlanul két góllal 8-6-ra vezet, Szigetszent Miklós, jó András.
6: A 14. percben most áll az óra, nagyon érdekes jelenetek voltak, mert Vuksic, a Pler irányítója betört, és szabálytalankodtak vele szemben. Ezt egyébként ez az ígyszert, ezt Holló védte, de a játékvezetők nem fújtak a sípjukba, és Vuksic lent feküdt a földön, és fogta a fejét, majd ebből a kontrából szerzett egy gólt a Szigetszent Miklósi Gábori Máté. Úgyhogy az állás 8-5 jelenleg a 14. percben, és most a Pler támad, ezúttal irányító pozícióban most Fekete Ádám, hiszen Vuksic lent van most a kispadon. Várszegi kapja a labdát, aztán Kavi nyúl, cikázik, és föllövi a felső sarokba a labdát. Holló most nem tudott védeni, 8-6-ra módosul az állás. Bocsánat, a 15. percben járva, de azonnal jön az ellentámadás, és a válasz gyorsan. A Szigetszent Miklóstól Spacek László ismét betalál a kapuba, 9-6-ra vezet a Szigetszent Miklós a Pler ellen. 3 gól a különbség, 15. percben járva. Nyágúj Gergely, Komló.
4: Itt is lehet 3 gól a Győr különbség, illetve a Győri előny, ugyanis Szecskó Jerkovics a felső kapufát találta el, és a kipattanót összeszedték a zöld-fehér mezesek, úgyhogy ezúttal a Győr a 3 gólos vezetésért támad. Nézzük, középen összezárnak ketten, valószínűleg 7-es így van, betört a két középső védő, Szecskó Jerkovics és Borsos Tamás között a vendégek irányítója, egész pontosan Smetán Máté, és ugyan fölé dobta a lövést, de hát a játékvezetők szerint ugye szabálytalanul, teljesen joggal egyébként, és ha már a játékvezetőket említjük, ugye a két úriember ma Horváth Péter és Marton Balázs, lássuk az újabb hetest, ez is jó, 9 gólra növeli, illetve 9 gólra növeli a góljai számát a Győri Eto, és a Konló változatlan 6-on áll, ezzel 3 gól most már az idegenbeli előny. Eltelik nagyjából 16 perc, támadhat a Komló, de egyre nagyobb a győriek előnye. Mi a helyzet Szigetszent Miklóson, jó András?
6: Megszületett a Szigetszent Miklós 10. találata is a mérkőzésen. A jobb szélről érkezett az újabb gól Lakosi Máté jó voltában, neki ez az első gólja a mérkőzésen. Most már 4 gólos a különbség, és a Szigetszent Miklós abszolút mindent megtesz itt a pályán. Hát kérdés majd természetesen, mi lesz majd nálatok Gergő Komlón, de egy biztos, hogy most a Blair támad, Fekete az, aki továbbra is irányít, Vuksics még nem jött vissza azóta a pályára, Kavin most az, aki jobb oldalt kapja a labdát, Várszegének kicsúszik a kezébe a labda, még meg tudja menteni, bár egyébként ott volt a nyakán már Turák Félix, elképesztő védő munkát mutat be a mai mérkőzésre, és szabad dobása jöhet majd a Blair. Itt a 16. perc legvégén, a 17. perc legelején, ugye 10-6 az állás, törlés miatt is áll a játék, elvizet, most inkább menjünk vissza hozzád, Geri, Komló-Győr mérkőzés.
4: Éppen a hálóba kerül labda, a hazai publikum nem túl boldog, ugyanis nagyon szépen hálóba talált Ács, viszont elvették a találatot, ugyanis amikor felugrott, akkor megütötték, a játékvezetők már előbb jelezték, hogy szabad dobással fog folytatni a folytatódni a mérkőzés. Egyébként most törlés van, 16 perc, 49 másodperc áll a táblán, az óra áll, de természetesen a játék már is folytatódhat komlói támadással. A komlói publikum egyébként kitart a kedvencé mellett, szüntelenül zúg és hajtják a csapataikat, illetve a csapatukat a komlói szurkolók. Na lássuk, most már elindult újra a komlói támadás. 3 gólos hátrányban a hazaiak, a kiesés ellen küzdő hazaiak, úgyhogy feltétlenül góllal kell, hogy befejezzék a támadást. Nos, ez a betörés, egy befordulás, 7-essel végződik ugyan. Zanádi megpróbálta a labdát betenni, elment a kapu mellett, de hát fogták, nyűjték, ragadták a mezét, úgyhogy egyértelmű, hogy jön a 7 méteres. Ami viszont elmondható, hogy ebben az idényben a komlóiaknak hát nem mindig ment a legjobban, tehát nagyon-nagyon sok kimaradt zicser mellett, nagyon sok kimaradt 7 méteres is borzolta itt a hazai szurkolók, meg hát főleg a hazai szakvezetés működét. Na nézzük, most jöhet az első kísérlet, az első 7 méteres komlói részről. És ez a labda mellé száll, nem is kell játékba avatkozni a Pásztor Imrinek, ugyanis mellé ment a komoly 7 méteres. Hát ahogy mondtam is, folytatódik a rossz széria, és Ács bizony mellé, Ágbárint mellé dobta az első 7 méteres, úgyhogy nem tud zárkózni a Komló. Eltelik most már 17,5 perc, nőtte a különbség Szigetszent Miklóson. Jó András!
6: Előre még nem nőtt a különbség, a 17. perc zajára a mérkőzés, továbbra is vezet a Szigetszent Miklós 10-6-ra. Ez lehetett volna 10-7 is, de hát Holló Balázs egyelőre jól, nagyon jól véd a hazai a kapujában. Kavin Mátyás hibázott egyet, most pedig a túloldalt egy hiba Schmidt Péter durrantott mellé, 18. perc belépve, úgyhogy egyelőre csak azért kell figyelni elől, vagyis hátul most, hogy ne kapjon gólt. A Szigetszent Miklós ezt most meg is kapta, bocsánat, Fekete Ádám volt a gólszerző, 10-7-re zárkozik a Blair a Szigetszent Miklós ellen, és majd azért akadta meg a pillanatra, mert mintha a Blairnél kapus cserét szerettek volna végrehajtani, de egyelőre még bősz fog a kapuban állni, visszaült a kispadra Borsos Máté. No, és akkor menjünk vissza a komlói erszínre, Nyágúj Gergelye szó.
4: 10-6, azaz 4 gól a győri előny, és a győriek időközben ember hátrányban védekeznek. Lássuk, hogy jön-e a komlói válasz, nagyon kellene a komlóiaknak, de nem jön, hiszen ezúttal a bal szélről egy zicser, de ezúttal elkezdi a védések sorát Pásztor Imre is. Hát itt most ember előnyben a komlónak illet volna közelebb kerülnie, hiszen nagyon-nagyon szuruló hurok a komlóiak nyakán, hiszen azért még nagyon messze a mérkőzés vége, de hát egyre nagyobb a különbség, és most ember előnyben sem sikerült bal szélről tovább, hogy közelebb kerülni a Győrhöz. És egyébként a győrieken látszik, hogy sokkal magabiztosabbak, jobban is kezdték a mérkőzést a győriek, és ebből kifolyólag sokkal magabiztosabban is játszanak, úgyhogy ismét támadhatnak, még nagyjából 10 másodperc az ember hátrányuk, és kiegészül majd a vendégcsapat, ezt majd gyanítom, hogy végigjátsszák, időközben egy betörés, de nem tud Szőlősi Balázs bemenni, itt egészen közel a bal oldali szász, vagy szögletzászt, vagy legalábbis a sarokhoz, mint egyébként Tárdoki van itt a bal szélen, és akkor lássuk fel, most már kiegészülnek a győriek, lássuk a játékvezetők, most teszik fel a játékvezetők a kezüket, egy passz ki a jobb szélre, de ez nem jó, de még összeszedik a győriek, vagy egy nagyon rossz, na ha az a passz nem volt, hogy ez meg kifejezetten rossz volt, Tárdoki nem tudta már összeszedni, jöhet ismét a Komló, akkor amikor eltelt 19,5 perc, 10-6-ra vezet az Universitas Győr, és ebben a pillanatban, ahogy az várható volt, a komlóiak időt kérnek, hiszen minden szükségük erre most meg is van, hiszen változatlanul 4 góllal vezetnek a vendégek, és ahogyan jelenleg a másik mérkőzés áll, a Konlónak meg kell nyerni ezt a mérkőzést, ha bent akar maradni az M4-be, de akkor hogyan is áll pontosan az a mérkőzés, Jó András?
6: Mert hogy itt a 19. percben Szigetszent Miklós Pler 10-7, és hát szorul a hurok a Szigetszent Miklósnak a körül, mert hogy Tóvici Tamás technikai hibával eladta a labdát, most pedig ugyan Holló Balázs bemutatta ugye a újabb bravúrt, sajnos a Szigetszent Miklós szemszögéből sajnos Tóvici Tamás kiállítást kapott, 2 perces kiállítás, szóval most ember hátrányba kell játszani a Szigetszent Miklósnak. Azt nézem, bár a bejövő képünk nem a legjobb, hogy Holló Balázs a kapus vajon lejön, vagy marad a pályán, de úgy fest, hogy bizony ember hátrányban fog támadni a Szigetszent Miklós, nincs üres kapus támadás, jön a szélről, természetesen a labdával Lakosi Máté, aztán pedig elindul a labdajáratás, Gábor is most már bent van, ugye korábban nem ő volt azon a pozíción, ugye Tóvízi volt, azt nagyon szépen most megveri emberét, betör, és egyértelműen jár a 7 méteres, ezt még várjuk meg, utána pedig mehetünk vissza Komlóra, ott most még azért nagyobb izgalmak vannak, itt a 10-7 az állás a Szigetszent Miklósnak, most pedig jöhet a 7 méteres, ahogy már mondtam, ezt remekül harcolta ki Gábori Máté, és a 7 méteres pedig majd Schmidt Péter fogja lőni. A kapuban továbbra is a Pler kapujában Bősz Dániel, vele szemben pedig Schmidt elsőre nem lövi, a második a pedig Bősz kivédi a 7 méterest, de a labda továbbra is a Szigetszent Miklós, mi pedig menjünk vissza a Nyágo Gergelyhez, hát véget ért már az időkérés.
4: Véget ért az időkérés, és hát ismét csak azt mondom, hogy a komlóiak nyaka körül szorul a hurok, mert 10-6 változat és egy újabb zicserből felső kapufát érnek el a hazaiak, és egyébként amennyire azt mondta, hogy a mérkőzés nagyon jól kezdte a komlói kapuban Ágoston Áron, hát ugye 6 lövésből 3-at hárított, most azóta nem találkozott a labdával, és már 13-3 a mutatója, ellenben a kollégája másik oldalon, Pásztor Imre, a 10 kísérletből már 4-et megfogott, ráadásul kimaradt komlói hetes, ugye Ágbáli mellé lőtte azt, most már 3 kapufa hazajaknál. Tehát akkor, amikor eltelik most már 20 perc, és egy nagyon jó bejátszás, ezúttal az ittszer most jó, sikerült megjátszani Zennádét belül beállóban, úgyhogy meglövi a komlóiak 7. gólját, némiképpen zárkózik a komló, tehát még mindig azt mondja, hogy lőtávolon kívül, hiszen viszonylag kevés a gól, 20 perc elteltével 10-7 vezet a Győr, de ismét támadhat. Úgyhogy ha Jó András azt mondja, hogy itt nagyobbok az izgalmak, hát abból a szempontból a komlói szurkolók szempontjából biztosan, hiszen ők nem ezt az eredményt várták, és hát nem ezt szeretnék látni, hogy az ellenfél 3 góllal vezet, hiszen megint csak ismétlem, a komló csak abban maradhat, hogy abban az esetben maradhat biztosan NB1-es, hogyha megveri a győri csapatot. Most egyébként egy jó védekezés, megpróbáltak átlagni a vendégek, de ezt ismét hárította Ágoston Áron, de azt mondja a játékosó, hogy Jerkovics túlságosan erőszakosan szabálytalankodott, folytatódott a győri támadás. Szimertán most ismét egy átlövés, és itt az első győri kapufa. Úgy éreztem egyébként, hogy Ágoston Áron belért, nem ért bele, ezért róla ment ki, illetve a kapufáról kiment a labda, és a gyorsan elvégzett támadás, bedobás után Mennyhárt Máté első góljával 10-8-ra felzárkozik a komlói csapat, akkor, amikor eltelik 21,5 perc. Szorosabb lett az eredmény Szigetszent Miklóson, Jó András.
6: Bizony annyira, hogy 10-8 az állás a 22. percben, és érkezett egy hazai időkérés, ami még egyébként a javában zajlik. Elmondom gyorsan, mi történt. Dávidovics eladta a labdát a 21. perc legvégén, majd aztán Skokán Szabolcs volt az, aki lerohanásból gólt szerzett a Plernél. Így alakult ki a 10-8-as állás, konkrétan a Szigetszent Miklós a 15. percben szerezte a legutolsó gólját. Az sem most volt, úgyhogy ért mindenféleképpen a Szigetszent Miklósi időkérés az állás, tehát 10-8, most ér véget az időkérés, de menjünk vissza Nyágúj Gergelyhez. Komló.
4: És egy újabb kimaradt győri lehetőség, ezúttal a szélső Nagy Martin fordult be, Zicserből ő is megnézte még a vonalat, majd estében előtt labdát, fölé dobta, Jócskán fölé, ő számon kért a játékvezetőktől, hogy szerinte bántották, a játékvezetők nem így látták, hogy ismét támadhat a komlói csapat, és egy góra zárkozhatnak a kékfehérek, egy góra zárkozhat a Bányász csapat, ami ugye, mint említettem legutóbb, 2014-ben jutott fel az NB1-be, és azóta folyamatosan bent volt az első osztályban. Itt most viszont egy labdaszerzés, és a komlóiak 7-6-ban próbáltak támadni, üres volt a kapu, ezáltal egész pályáról bedobták a gólt, és ahelyett, hogy a két gólról egyre zárkozott volna a komlói csapat, ismét 3 gól a győriek előnye, akkor, amikor most már eltelik 23 perc, és változatlan azt mondom, győrieknek nagyon nagy előnye, hogy egyrészt magabiztosabbak, talán egyénileg képzettebbek, és sokkal jobban sáfrágodnak a helyzeteiken, nagyon könnyű gólokat szerez a vendégcsapat, és ezen feltételezem, hogy a komlóiak mindenféleképpen változtatni akarnak majd. de elsősorban mindenképpen jobban kell befejezni a komoly támadásokat, hiszen akkor, amikor a 23. perc végéhez érkezünk most már, és Váci kiteszi jobbra a Ácsnak, visszakapja Váci, ismét Ács, Ács és Váci passzolgatnak egymás között, ismét Ács a labda, ő leteszi a szélre, és megszerzik a győriek, ismét jött a győri támadás, egy újabb üres kapus gól, mondom, hogy a gól, hiszen gól, egy labdaszerzés után, most ez a 7-6, ez hirtelen mínusz 2-t eredményezett a komlói csapatnak, két nagyon könnyű és nagyon gyors gól, az eddigi legnagyobb különbség, akkor, amikor 23,5 perc telik el lassan a mérkőzésből, Komló, Győr 8-12, Sziget-Szent Miklós, Jó András.
6: Itt a 23. percben élesedik a találkozó, mert ő Vuksics visszatért a pályára és gólt szerzett, így tehát az állás 10-9, sőt egyelőre ez ennyi is marad, mert ő mellé ment a Sziget-Szent Miklósi próbálkozás, de Sáncról ment ki úgy, hogy oldalról jöhet majd a Sziget-Szent Miklós. Érdemes azt is hozzátenni, hogy megérkezett a pályára a góllövő listán a második helyezett Pler irányító Ocsvirg, aki 159-el a második. Mátes István egyébként a Budakalász játékos, a 161-el az első. Szóval a Ocsvirg az, aki feljött a pályára, ahogy Vuksics is, és Vuksicsnak adott ki egy nagyon szép labdát. Most pedig nem más, mint a Pler szerez labdát, Fekete Ádám pedig végigviszi, és egyenlít a Pler a 24. percben. Sziget-Szent Miklós, Pler 10-10 az állás, Komló.
4: Salin Zennádi betörés, illetve a beállós góljával ismét szerzett egy gólt a komlói csapat, de erre megint csak itt van rögtön a válasz, egy nagyon-nagyon szépen bedobott Szőlősi Balázsféle alsó átlövés fel a léc alá, Ágoston Áron nem ért oda, nem tudta felemelni elég gyorsan a kezét, úgyhogy ismét 4 gól, most állandósul ez a 3-4 gólos különbség, pedig ugye alig 2 perc ezelőtt a komlóiak azért támadhattak, hogy 1 góllal zárkozzanak, hát kimaradtak a helyzetek, le is, de egyébként vissza is álltak, most már a 7-6 elleni játékból visszajött Ágoston Áron a kapuba, marad a 6-6 elleni, hiszen ez a mínusz 2 volt, és egy újabb kapu, ha mondom én, de a felső lécről nézzük, így van, 24-es Sztrejko Jerkovics lövése a felső létszől a bal kapufára pattant, de onnan végül is ezúttal befelé pattant a labda. 13-10-re vezet a Győr, és nagyjából egészen pontosan 5 perc van még a fél időig, és akkor azt gondolom, hogy ott most tényleg izgalmasabb a Sziget-Szent Miklósi találkozó, hiszen megáll körül a mérkőzés. Történt a változás, Jó András?
6: Nem történt azóta a változás, a 24. percben jár a találkozó, az állás Sziget-Szent Miklós Pler 10-10, Fekete Ádám gólja óta nem esett még találat azóta. A Tóvízi visszatért a pályára Sziget-Szent Miklósnál, most pedig végig cikázik, ott a 10-es számban játszó Sziget-Szent Miklós és Schmidt Péter, és be is lövő a kapuba a labdát, 11-10-re módosul az állás. Ocsvirk ott van továbbra is a pályán, ő azért az egy negyed órát követően szokott feljönni, nagyjából egy fél időnyi játékot játszik, aztán pedig, hogyha szorul a hurok, akkor a mérkőzés végén is ott szokott lenni Ocsvirk. Szóval ő azért rendesen termeli a gólokat, még a mai találkozón nem talált be, de az állás továbbra is 11-10 a Sziget-Szent Miklósnak a Pler ellen a 25. percben lépve Nyágúj Gergely, Komló.
4: Itt már a 26. perc legvégén ismét támadhat a Komló, és akkor lássuk, hogy egy az egyenlés, egy átlövés, ez átmegy, ezúttal a kapustába között nem tudott Pásztrimre hátítani, és ezzel Váci a saját maga második, illetve a csapat a 11. gólját szerzi, de egy újabb győri lerohanás, de visszazárnak a komlóiak, és most ezúttal nagyon szépen összezárt Jerkovics, és ha jól láttam, akkor Zennádi ott a bal oldalon, úgyhogy folytatódott majd a győri támadás. Az előbb is egy sokszor úgy érezhette az ember, hogy megszerezték a komlóiak védekezőt labdát, de valahogy mindig a győriekhez pattant vissza, és góllal tudták befejezni azt a támadást is. Úgyhogy most tényleg Ágoston Áron ismét egy zicser vele szemben, és egy nagyon könnyű gól lentről a szélről. Ez már egyébként a 15. győri gól, és ugye amikor azt mondtam, hogy viszonylag kevés a gól, hát itt most az elmúlt jó 5 percben a győriek azért megszórták magukat, és a Komló nem igazán találja most a gyors győri támadások ellenszerét, úgyhogy azt hiszem, hogy komlói szempontból mindenképpen jól fog jönni a szünet, hogyha tényleg rendezni akarja a sorokat Péter Szabó Dávid edző. Na, de nézzük tovább a támadást. Ismét a komlója kezében, Zennádi. Teszi balra, aztán ismét egy átlős, egy betörési kísérlet, egy nagyon jó csel, egy az egyben, de földre viszik Ágot, úgyhogy jöhet szabad dobással továbbra is a komlói csapat, és ismét azt mondom, hogy most már csak 3 perc, és 4 gólos vezetésnél, egész, bocsánat, Váci volt az, akit letepertek ott középen a 9-esnél, szinte egészen pontosan szembe a kapuval, most a játékvezető valami számon kér a védőkön, aztán elnézést kérnek, és folytatódhat ismét Váci kezéből a támadás, Gulyásnak teszi, és már Tomjás Gergősből, aztán vissza Vácinak, másik átteszi a balra, megérkezik Pejovicshoz a labda, egy átlőcsel, de nem lövi el Gulyás, ismét Váci, Gulyás, szép lassan egyébként úgy érzem, hogy megint csak passzív lesz, de lekerül egészen a jobb szélre, egy zicser, és ezúttal a rövid sarokban meg is Urbán Egon lövése, és ezzel 15-12-re zárkózik a Komló, 3 gól a győri előny, van még vissza 2 perc, 20 másodperc, mi a helyzet Sziget-Szent Miklóson, jó András?
6: Itt a 26. percben jár a mérkőzés, az állás 12-11 a Sziget-Szent Miklósnak. Holló Balázs egy hatalmas bravúr mutatott be, egy pörgetést láthattunk Vuksicstól, de ezt olvasta a Sziget-Szent Miklósi kapus. Így tehát ennyi az állás 12-11, és Tóvízi adja labdát most Schmidtnek középre, aztán pedig belefújnak a játékvezetők, mert hogy ment itt a mez rángatás bőségesebb, ment Kovács, Márk és Luka Grofnál. Úgyhogy most visszafújták ezt a támadást a Sziget-Szent Miklósnál, szóval jöhet egy szabaddobással a hazai együttes, érkezik a szélről már is a miklósi szélső Spacek, nem ő kapja, Schmidt, Tóvízi ezt végigvihet inkább le a jobb szélre, az úgy nagyon jól néz ki, de hát bősz a kapuban eddigre, nagyon jól véd most már a 7 méteres hárítása óta, meccsben tartja a plert, és így tehát egy védést láthatunk tőle a 27. percben, Sziget-Szent Miklós pler 12-11, Komló.
4: Éppen felrobbant a csarnok a jó értelme, ugyanis kivédte a hazai kapun Ágoston Áron Ári Levente büntetőjét. Ez volt már egyébként a negyedik, az első hármat elutta. Nos, most nem tudott túljárni a hazai kapus eszén, hiszen laposan balra próbálta, de nagyon szépen leért a hazai hálóőre. Ezzel a saját maga negyedik védését ismét talán elkapja a fonalat, és egy kicsit közel tudja hozni a hazai fiúkat Ágoston Áron, aki ugye most egyébként ugyancsak egy premierhez érkezett. Miközben egy gyönyörű szép átlövés gól, és Nikola Kovacsics révén már 15-13-ra zárkozik a Komló, van még vissza egy perc, totál gyorsan vissza a komlóiak hálóőrére. Ágoston Áron nagyon nagy közönség kedvenc lett, ez az első, és egyben utolsó szezonja is itt Komlón, ugyanis a szezon végén felhagy a profi kosárlabdával, és a családi vállalkozást fogja folytatni. Most egyébként a kapufáról kipattan a labdát, fejbe találja Ágoston, és onnan megy be a gól, illetve onnan megy be a labda a kapuba, ezzel 16-13-ra ismét 3 gólra nő a győriek előnye. Itt van még 40 másodperc a félidőből, azt hiszem, hogy egy picit mi itt előrébb járunk, hogy akkor ezt talán várjuk meg, és akkor mehetünk a Sziget-Szent Miklós mérkőzésére, ahol a Pler vendégszerepben nézzük a komlói támadást. Most Pejovics a bal oldalon, Vácinak teszi, Gulyás, vissza Vácinak, középen nagyon-nagyon rángatják Zennádit, majd egy átlövés, és ugyan az átlövés nem jó, és nem volt szabálytalanság, én úgy éreztem az átlövő Vácival szemben, viszont bent a Zennádival való folyamatos mezrángatást megelégelte a játékvezető, és valamilyen szinten talán, ha nem is ajándékként, de visszakapta a lehetőséget a Komló, hogy a maradék 17 másodpercben még faragjon egyet a hátrányából, hiszen 16-13, 17 másodperc a végül, és azért is lenne jelentőség teljes, hogyha a Komló itt még egy gólt tudna dobni a végén, ugyanis a második félidőt majd a hazaiak kezdhetik, tehát ott akár megint csak egy góra is felzárkózhatnak. No, de lássuk, a törlésnek vége, a játékvezetők mutatják, hogy folytatódhat a játék. Zennádi oda teszi Vácinak, majd kikerül balra, Váci visszakapja, Gulyás Gergő, közben 10 másodperc, egy újabb betörés, nézzük, van átlövés, nincsen átlövés, egy az egyben megfogják, Gulyás a földre teperik, az óra valószínűleg nem fog megállni, el kell lőni komoly szempontból, a blokk jó, úgyhogy nincsen gól komoly szempontból, letelik az első fél idő, letelik az első 30 perc, a Komló hazai pályán 3 gólos hátrányban van, a győr 16-13-ra vezet, a Komlónak feltétlenül nyernie kell, ha bent akar maradni. Menjünk vissza Sziget-Szent Miklósra, mi a helyzet, jó András?
6: Itt nagyjából 25 másodperc lehet hátra, nem tudom megmondani pontosan sajnos, hiszen az órát nem látjuk. Egy biztos azt látom, hogy 13-13 az állás. Nem régiben a Peres Márquez egyenlített, aztán Spacektől érkezett a balszíről, Sziget-Szent Miklós jó voltából a gól, 13-12, majd aztán Skokán, mert hogy 7-6-ot támadott a Pler, Skokán egy húzás után a jobb szélen üresen kapta meg a labdát, és újra egyenlíteni tudott, most már az utolsó másodpercek vannak hátra, Tóvízi emelkedik, ellövi, ott a sánc, és már véget ért az első félidő. Nagyon-nagyon izgalmas eddig a mérkőzés, Sziget-Szent Miklós Pler. Egy fél időt követően 13-13 az állás, a szó a stúdiói.
2: Ezen két találkozón kívül még 5 mérkőzést vívnak a kézlabda első osztály utolsó fordulójában, ugyebár a számolgatások és az összebeszélések miatt egy időben rendeznek minden mérkőzést. Hát van egy-két jópofa eredmény itt az utolsó játéknapon, ugyanis azt hiszem, hogy a NECA és a Veszprém csapata úgy döntött, hogy bekerülnek a Guinness rekordok könyvébe, ugyanis a szünetben NECA Veszprém 19-28. Ez ugyebár azt jelenti, hogy 47 gól esett egyetlen fél idő alatt, ami gyakorlatilag gyakorlatilag percenként másfél gólt jelent. Szerintem, ha így folytatják, akkor tényleg sanszos, hogy bekerüljenek a Guinness rekordok könyvébe. Nézzük a további találkozókat, azért vannak szolidabb gólszámot hozó meccsek is. Tatabánya budai Farkasok 20-16, Szeged-Ferencváros 18-12, ugyebár itt is 30 gól esett 30 perc alatt, tehát különösképpen itt sem spóroltak a csapatok. Balatonfüred, Budakalász 18-11, a Budakalász ugyebár már a forduló előtt elbúcsúzott az első osztálytól, és jócskán később kezdték, holott egy időbe kellett volna kezdeni a Gyöngyös-Csurgó találkozót. Itt még csak az első félidő 18. percénél tartunk, és a Gyöngyös 8-6-ra vezet a Csurgó ellen, további sporthírek pedig Mónus Dórától.
7: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Milák Kristóf újra nemzetközi versenyen ugrik medencébe. Csaknem 546 ezer forint volt a nettó átlagfizetés márciusban. Nyáriasra fordul az idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
7: Sporthírek.
8: A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik a Mare Nostrum úszóverseny sorozat első állomásán, a hétvégén Monakóban. A honvéd 26 éves klasszisa pillangó és gyors úszásban is a 100 méteres távon versenyez majd. Az Újpest FC bejelentette, hogy szerződést hosszabbított a csapat kapusával, Banai Dáviddal. A 32 esztendős játékos a következő évadban a 14. idényét kezdi meg újpesti színekben. A felnőtt csapat kapuját eddig 175 alkalommal őrizte, az előző idényben 21 bajnokin és egy kupamérkőzésen védett. Ma este rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőjét Isztambulban. A Freiburg-Aston Villa mérkőzést 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti. A Freiburg még sohasem jutott döntőbe egyik európai kupasorozatban sem, ráadásul egy győzelemmel a BL szereplést is bebiztosíthatná a német együttes. Az Aston Villa pedig 1982 után játszhat újra európai kupa döntőt. Távozik a női kosárlabda NB1-ben ezüstérmes DVTK két alapembere, Takács Boglárka és Miklós Melinda. A Vasasban nevelkedett Takács egy idény után magánéleti okok miatt hagyja el Miskolcot, közölte a klub. A válogatott Miklós Melinda 2024-ben csatlakozott a DVTK-hoz, és két szezon töltött a szintén távozó vezetőedző Völgyi Péter irányítása alatt.
7: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: A visegrádi együttműködés újjáélesztése közös érdek, jelentette ki a lengyel miniszterelnök, miután Magyar Péterrel tárgyalt Varsóban. Közös tájékoztatójukon Donald Tusk úgy fogalmazott, a magyar-lengyel viszony hagyományosan szoros, de Orbán Viktor kormányzása idején megromlott a két ország közötti politikai kapcsolat. Hangsúlyozta, a kormányváltással ez most megváltozhat. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának. Emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalt a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézy Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Vitézy Dávid a felújított varsói pályaudvart pozitív példaként említette, és azt mondta, Budapestnek is hasonló fejlesztésekre van szüksége. Csaknem 780 ezer forint volt a bruttó, és 546 ezer a nettó átlagfizetés márciusban. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest a statisztikai hivatal jelentése szerint. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 ezeren érkeznek az ánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Jelentkezni a hellonext.hu oldalon lehet május 31-ig. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay and Go rendszer lényege, hogy bankkártya vagy okos eszköz érintésével egy lépésben lehet jegyet vásárolni és érvényesíteni. A lehetőséget fokozatosan terjesztenék ki a teljes budapesti és agglomerációs közlekedési hálózatra.
7: Közlekedés.
8: Baleset történt az M0-ás keleti szektorán az M3-as felé Gyál térségében, a 33-as kilométernél a középső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
7: Időjárás.
8: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
7: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Az utolsó forduló zajlik a férfi kézilabda első osztályban. Azt már tudjuk, hogy a bajnoki döntőt a Veszprém és a Szeged csapata vívja. Azt is tudjuk, hogy a Tatabánya csapata fog majd a harmadik helyen végezni, viszont azt még nem tudjuk, hogy melyik gárda búcsúzik el a Budakalász mellett. Azonos pontszámmal várta ezt a fordulót a Komló, illetve a Sziget-Szent Miklós csapata, és a szünetben a Sziget-Szent Miklós áll jobban, ugyanis a Sziget-Szent Miklós döntetlenre áll a Plerrel 13-13, míg a Komló hazai pályán három fával hátrányban van az Győrrel szemben, ott Komló Győr 13-16. Vagyis ha ez lenne a végeredmény, akkor a Komló csapata búcsúzna, és a Sziget-Szent Miklós maradna benne, de hát még nagyon-nagyon sok hátra van, pontosan egy fél idő. Marosán Györggyel vagyunk itt a stúdióban, aki elemzi a találkozókat, de még mielőtt elkezdődnének a második fél idők, mert úgy látom, hogy még csak melegítenik a csapatok. Egy mondat a Komló búcsúzó játékosáról, a horvát Jerkovicsról, ő talán neked is játékosod volt?
2: Bizony az egyik nagy erőssége volt annak a két évnek, amit Komlón töltöttem, egy fantasztikus sportember, és hát a mai világban arról beszélünk, hogy 11 szezon töltött Komlón, egészen elképesztő, tehát tényleg fiatal gyerekként jött Komlóra, és családapaként tér vissza Metkovicsba, Horvátországba, ő oda valósi, és ott fog együtt játszani azzal az Ante Granicsal és Veszelinovicsal, akik szintén játékosaim voltak Komlón, és Toni Csolinát most nevezték ki edzőnek, ahol egyébként a Várdár mostani edzője Csupics volt az edző még a szezon elején. Úgyhogy, és ma is ebben a 30 percben, amin túl vagyunk, Jerkovics abszolút meghatározó alakja volt a Komlónak, és hátán viszi a csapatot támadójátékban. Nagy hiányzója lesz ő a következő szezonban a Komlónak. És magyar válogatott is volt Jerkovics, egy összetartásra meghívták. Én úgy emlékszem, egy sérülés miatt nem utazott el egy felkészülési tornára.

0: már a válogatotta, sajnos az rosszkor jött neki egy világverseny előtt, és így nem tudta folytatni a magyar válogatott karrierjét.
1: Magyarul jól beszél?
0: Beszél, hát...
1: 11 év után nem beszélt tökéletesen.
0: Hát én szerbül beszéltem vele.
1: Tényleg?
0: De, tehát én jobban beszélek szerbül, mint ő magyarul, ez nem nagy meglepetés.
1: De horvát, és akkor szerbül.
0: Hát igen, tehát nálam még ez nem különült el ez a két nyelv. Megértjük egymást.
1: Megértettétek egymást. Egyébként egy jó mentalitás, olyan igazi délszláv mentalitású srác?
0: Igen. Igen, néha az a délszláv mentalitás ugye jó, néha nem.
1: Igen, de, néha elefélként kimondottan nem volt, szokott jól lenni.
0: Voltak konfliktusaink is, de mindent elmond szerintem kettőnk viszonyáról az, hogy most Komlón játszottunk a Pécssel, a Pécs Komlón játszotta az hazai mérkőzéseit, és kilátogatott a meccsre, hogy találkozzunk, illetve hát Horvátországban is meghívott a családjához, tehát egy kiváló sportra, meg kiváló ember, nagyon jó viszonyban van.
1: Mindenképp.
0: Megpróbálom besűríteni a nyárba.
1: Mindenképp mennyire. Na hát nyilván Jerkovics abban reménykedik, hogy első osztályú Komlótól búcsúzhat el, és nyilván ebben reménykednek a komlói szurkolók is. Hát hamarosan kezdődnek a második félidők, még egyszer mondom, a Komló-Sziget-Szent Miklós csatában az a csapat fog bent maradni, amely több pontot szerez, hogyha ugyanannyi pontot szerez mind a két csapat, akkor a Komló marad bent, és a Sziget-Szent Miklós búcsúzik. Hogy aztán hogyan alakul ez a bizonyos párharc, ez a virtuális párharc a következő 35-40 percben, azt meg tudják, ha velünk tartanak. Sziget-Szent Miklós találkozót Jó András láttatja önökkel, a Komló Győrt pedig Nyágúj Gergely, és akkor hozzá a Nyágúj Gergelyhez megyünk Komlóra.
2: Tökéletes az időzítés, ismét köszöntöm a hallgatókat. Ebben a pillanatban ott van már a kezdőkörben, a komolyi kezekben a labda, és akkor Zennádi meg is indítja a második félidőt, ahogy hátra passzol Kovacsicsnak, és akkor már is Szecskovics. Egyébként köszönöm szépen a pontosítást, természetesen Szecsko Jerkovics horvát és nem szerb. Itt áll a szerbül való beszélgetés volt az, ami engem megzavarhatott. És akkor lássuk az első komolyi támadást. 16-13, tehát három gólos vendégvezetés. Cseréket nem láttam egyébként, vagy ilyen is a komoly alapcsapat a pályán, itt előtte Mennyhárt látja a szélen, majd egy jó bejátszás Zennádinak, és ezúttal nagyon szépen fordul be, és el is tudja lőni a labdát a kapus mellett. Az első támadás ezúttal góllal ér véget a komoly részről, 16-14, emlékeim szerint Zennádinak ez már a negyedik gólja, de mindjárt megnézem pontosan. Így van egyébként Zennádi eddig 5-ből 3-at értékesített, úgyhogy egyelőre a komlói beállóra számíthatnak, és egy labdaszerzés komlói részről, úgyhogy jöhet az újabb támadás, és jöhet az újabb gól esetlegesen, felzárkózhat ismét csak egy gólra a hazai csapat. Na lássuk, most a jobb szélen indul a támadás, Váci keresztbe passzol Jerkovicsnak, kérít oldalt Mennyhárt, de nem kapja, most ismét Váci passzolgat, és utána megkapja Jerkovics, aztán egy váltás középen Kovacsics vissza a jobb szélre Vácinak, majd Kovacsics üres a szélen Mennyhárt, de nem kapja labdát, majd most a bal szélen kapja Jerkovics, visszateszi középre, lassan lőni kell, ugye ez egy átlövés, és ezt a labdát viszonylag könnyedén hárítja a vendége kapusa Pásztor Imre, aki ezzel ismét csak meggátolja a hazaiakat, hogy egy góra zárkózzanak, és támadhat a győri csapat. Visszajött egyébként akárcsak a mérkőzés elején átlövő poszton Lukasz Stefáncsics, de az ő lövése most lepattant egy blokkról, jöhet majd sarokdobással a győri gárda. Na lássuk, folytatódik Szőlősi Balázs kezében a labda, ismét Smetán Máté az irányító poszton, majd jobbra teszi, aztán vissza is kapja rögtön a labdát, és ismét Smetán kiteszi Szőlősinek egy váltás, majd egy átlövés, és kíméletlenül fel a jobb felsőbe, nem volt ellenszer Stefáncsics átlövésére, ismét 17-14, ismét 3 gól az előny, akkor amikor eltelik 2 perc a második fél időből. Elkezdődött már a mérkőzés, a Sziget-Szent Miklós, Pler találkozó Jó András.
3: Egészen érdekes egybeesések azok, hogy ez a mérkőzés a Sziget-Szent Miklós per találkozónak az első félidője később ért véget, ám de a második félidő előbb kezdődött el, mint Nyágúj Gergelynél a Komló találkozó. Egy biztos, hogy az állás most 14-14, akkor, amikor a 32. percben jár a találkozó. A mérkőzés második félidőnek első gólját Kavin Mátyás szerezte meg, úgyhogy vezetés szerzett a Pler, aztán gyorsan Tóvízi Tamás egyenlített, és egy pici kitekintés a Sziget-Szent Miklós Facebook oldalára, amiben az áll, hogy a történelemben a perzsák győztek szerdán, viszont azaz ma nekünk kell győznünk, mert nekünk az NB1-et, a klubunk, a közösségünk Sziget-Szent Miklós Tiszteljük a PER szezonját és a szurkolóikat, de aki szerdán pályára lép, annak tudnia kell, mi az életünkért harcolunk a bajnokságban, spártai szívvel hazai pályán az utolsó pillanatig. Ez állt át a Szigetszent Miklósi kézilabda csapat Facebook oldalán most, akkor, amikor Kavin Mátyás újabb gólt szeret, az azt jelenti, hogy egyelőre nem áll jól a Szigetszent Miklós, hiszen amikor a 34. percben jár a mérkőzés, Szigetszent Miklós PER 14-15, Komló Nyágúj Gergely.
2: Szecskó Jerkovics kihagyott egy átlövést, de az ellentámadásban Nagy Martin lövését zicserben hárította hazai a kapusa, úgyhogy ezúttal már második védését tudta Ágoston Áron a második fél időben. 17-15, változatlanul vezet a Győr, változatlanul két góllal vezet a Győr, és a Komló nagyon-nagyon szeretne zárkózni, de nem nagyon tudnak egyelőre a döntetlen közelébe sem férkőzni. Nyilván a második mérkőzés döntetlen szagú mérkőzésen. Ezt a mérkőzést mindenképpen legalább úgy kell zárni a Komlónak, mint a Szigetszent Miklósnak hazépályán, amennyiben bent akar maradni. Oda lássuk az újabb komlói támadást, egy rossz passz és egy győri vetődés megszerzik a labdát, majd egy üres, nem üres kapus, bocsánat, takarásban nem látok mindent, de ez a támadás jó, ismét egy nagyon gyors támadás, Nagy Martin egy könnyű gólt szerez. Megint csak ahelyett, hogy a komlóiak egy góra felzárkozhatnának, jön egy technikai hiba, és ismét három a különbség. Eltelik most már 4 perc ebből a fél időből is, 34-12 a táblán, és akkor lássuk, hogyan folytatódik a komlói támadás. Ág, aztán Váci játszanak össze, majd itt a bal oldal előttem Jerkovics kaplabdát, aztán ismét Ág, Váci, Jerkovicssal váltanak. Jerkovics el fogja lőni, ilyen betör, nagyon szépen körbefutja a belső védőket, majd gyakorlatilag zicserből nagyon szépen dob Pásztor balvállal fölött a kapuba. 16-18, mi a helyzet Szigetszent Miklóson, Jó András?
3: Hát itt, ami a Szigetszent Miklósi jobbszélsőket illeti, ez nem az ő napjuk, hiszen Lakosi Máté visszajött a pályára egy 7 méterest elvégezni, és a kapufáról kifelé pattant a labda. Ez nem lett gól, viszont most már két gólos PLER előnyről beszélhetünk itt a 35. perc legvégén, mert hogy Vuksics szerzett egy újabb gólt, és ha már jobbszélsőket mondtam, hogy nemrégiben ugye Brandt Balázs hagyott ki egy zicsert, az első zicsert a második fél időben, ami a Szigetszent Miklósé volt, azt Bősz védte, úgyhogy itt tartunk most, két gólos PLER előny, és figyeljük a mostani támadást, hiszen a Szigetszent Miklós próbál újabb gólt szerezni, Schmidt, aztán Tóvízi most baloldal tűnik fel. Aztán pedig a jobb oldalt beszáll a játékba Davidovics. Schmidt most bal oldalt, Tóvízi egy jó csel, lövés nem lesz, inkább le a jobb szélre, ott viszont ott van Brandt, ide fölé lőtte, hát lehet, hogy vissza kell jönni a Lakosinak azonnal, mert ez eddig 2 per semmi Brandt Balázs neve mellett, és nagyon-nagyon fontos zicsereket hagy ki most a Szigetszent Miklós, mert hogy a 36. perc közepén Szigetszent Miklós PER 14-16, tiéd a szó, Gergely.
2: Egy 7 méteressel folytatódott a találkozó, azért vártam egy picit ki, mert néztem, hogy valóban megadták a 7 méteres, Ács volt az, aki betört, ugyan kivédte a lövését a kapuban Pásztor Imre, de lökték közben, úgyhogy mindenféleképpen a 7-esen jöhetnek. 19-16 most már a vendégelőny, azaz 3 gól, és egyébként, hogyha korábban arról beszéltünk, miközben egyébként készülik a komoly játékos elvégezni majd itt a 7 méteres, Kilvinger válni ugye, és kimarul az újabb 7 méteres, ez a második 7 méteres, Mennyhárt Máté hagyta ki ezúttal, amit kihagynak a komlóiak. Tehát azt hiszem, hogy Kilvinger Bálint, aki évekig a komlóban játszott, majd a komlóiakat irányította. Ugye elhangzott most már az többször is, hogy amennyiben nyer itt a csapat, akkor nem lesz túl népszerű. Ő azt hiszem mindenképpen ma a PLER-nek szurkol, hiszen amennyiben itt ma a Győr nyer, de így marad minden, hogy a PLER is nyerni tud a Szigetszent Miklós ellen, akkor a Komló a veresége ellenére bent maradhat az első osztályban, és akkor a Szigetszent Miklós megy le az NB1-ben. De messze még a vége, itt most 36 és fél perc telik el, és ismét támadhat a Győr, akkor amikor 3 góllal vezet, és 4 góllal megléphet. Mi a helyzet Szigetszent Miklóson, Jó András?
3: Itt ismét egy kimaradt zicser, ezúttal a bal szélről, ami a Szigetszent Miklóst illeti, és Pacsek László hibázott, az állás továbbra is 14-16, tehát vezet a PLER a Szigetszent Miklós otthonában. Fekete Ádám a vendégek játékosa, nemrégiben kihagyott egy zicsert, Holó Balázs Péter védett a Szigetszent Miklósi kapuban. Egyébként túl sok panaszt nem eshet, hogy nem lehet a Szigetszent Miklós kapusára. 25 lövésből 9 védés, egészen jól véd egyébként, míg a túloldalt 21 lövésből 7 védés Bősz Dániel neve mellett. Szóval itt tartunk most, a 37. perc legvégén, akkor, amikor Vuksics cikázik ott a védők között, aztán kijebb szorul, viszont a bejátszása nem jó, és ez így most már a Szigetszent Miklós, és ezzel a labdával lehet menni. Gábori rohamoz, aztán jobb oldalra a labda, és ez egy bizony gól. Szigetszent Miklósi találat, Davidovics az, aki gólt szerez, az állás Szigetszent Miklós PLER 15-16, visszarendelik a PLER középkezdését, mi pedig menjünk Komlóra.
2: Komló Győr 16-20, újabb győri gól, újabb könnyű győri gól, és ismét támadhat a Komló, és most már egy jobban kapkodnak a kékfehérek, hogy most mutatja is Péter Szolnai, hogy álljunk meg gyerekek, álljunk föl, és próbáljuk még kicsit okosabban járatni a labdát, és kihasználni helyzeteinket, hiszen ránézek, most már Pászfémre 9 védésnél tart, tehát tényleg elsősorban neki köszönhetik a győriek, hogy vezetik ezt a mérkőzést 4 góllal, vagy egy újabb technika hiba, Páci kiejti a labdát, majd újra összeszedi, de elindul vele, hétreindulás miatt kezdődhet ismét a győri támadás. Eltelik most már 38 perc kereken a mérkőzésből, és bizony 4 gólos győri vezetés, ami tényleg, ha azt nézzük, a két csapat nagyon-nagyon nagy csatákat vívott még egymással a 90-es években, hiszen ugye a győriek először még 1958-ban jutottak fel az NB1-be, a Komló 90-ben, és a 90-es években bizony a Komló és a Győr sokszor a 4.-5. helyért csatázott a bajnokságban, aztán ugye az évtizedek alatt megváltozottak ez a játékképe, illetve többször az egyik, mert a másik csapat volt az NB2-ben, vagy az NB1-ben, most megszerezné, mondom én, a Komló labdát, de hiába lökik el Ágot a bal szélen, ez is mondom, bocsánat, Váci az, aki feltápaszkodik, de azt mondja a játékvezető, hogy a labda ettől függetlenül Ágoston védése után már elhagyta az alapvonalat, úgyhogy ehhez képest mégis szabad dobással a győriekinek. No, fene se érti ezt, hogy mi történik. Egy biztos, bármennyire nem boldog a komlói szurkolók és a kispad, a Győr kezében maradhat a támadás lehetősége, és amennyiben ezt a támadást a kisalföldiek góllal zárják, akkor bizony igen-igen komoly és már tetemesnek mondható 5 gólos lesz az előnyük. No, de lássuk, hogy mi történik, akkor jött az újabb győri támadás. Ezúttal most irányítóban tárgó ki, aztán teszik balra. Lássuk, hogy hogyan tud ez a győri támadás mégis sikerrel járni. Aztán visszakja a labdát Szőlősi Balázs, ugye, aki a Komlói Szőlősi Oliver testvére. Itt kilemel a szélre a labda, a játékvezetők keze fönt, kiejtik a labdát a győriek, de visszaszedik, majd egy bejátszás, de ez nem jó, kimegy az alapvonalon. Ezt a védekezést most büszkelt, vagy erre a védekezésre büszkelt a Komlói. Gyors támadás Urbán Egon a szélen, majd odaér, és bebombázza a labdát, bebombázza a csapat 17. gólját, ismét zárkózik a Komló, eltelik 9 perc a második fél időből, Győr Komló, itt Komlón 20-17, Szigetszent Miklós, Jó András.
3: Itt a 40. percben Szigetszent Miklós, Pler Budapest 16-18. Hát Tóvízi Tamás nemrégiben szerzett egy Szigetszent Miklósi gólt, aztán egy bődületesen nagy hibát csinált, beleragadta kezébe a labda és kipasszolta oldalra, ott viszont nem volt játékos csapattárs. Ami a Plert illeti, Kavin Mátyás egyáltalán nem enged ki, 6. gólját szerezte a mérkőzésen, viszont elfeledkeztünk egy személyről, állandó szakértőnkről, Marosán Györgyről. Gyuri, picit elemezzük kérlek a két mérkőzés értékelt, hogy mit látsz eddig, hogyan látod a történéseket.
0: A lehető legváratlanabb helyzet van most, mind a két pályán a vendégcsapat vezet, mindenki arra számított, hogy a két hazai csapat fog dominálni, a Szigetszent Miklós és a Komló, hiszen ők az életükért harcolnak. Egyelőre ez komlói bennmaradást ér, de hát a Szigetszent Miklósnak nagyon nagy lehetőség ez, ahogyan áll a Győr meccs, hiszen nem sikerül a Komló közelebb zárkózzon, nincs meg a megfelelő kapus teljesítmény, illetve hogy az első fél időben is 7-6 ellen olyan hibákat vétettek, amiből üres kapus gólokat kaptak. A Szlegyko Jerkovicson kívül epizódokban sem jelent meg vezér a pályán a komlói részt, a Győr pedig csinálja a dolgát, jól találják meg a beállót, illetve a Pásztor Imrének, egykori komlói kapusnak komoly védésszáma van már. Még a másik mérkőzésen a sokkal kélezettebb és sokkal szorosabb a harc. Ugye vezetett a Szigetszent Miklós sokáig, most átvette a Pler, viszont az eredmény az döntetlen közeli mindig, míg a Komló pedig a nagyon nagy energiákat mozgósít a zárkózás irányába.
3: Gyuri, köszönjük szépen! A Szigetszent Miklós zárkózik a Plerhez, hiszen a 41. percben Tóvízi Tamás szerzett egy újabb gólt, az állás tehát 17-18, mi pedig menjünk Komlóra Nyágúi Gergelyhez.
2: Szlecskó Jerkovics 6. gólját szerezte, ketten próbálták tartani, az átlönés helyett betört, már úgy néztem, hogy 7 méteres lesz, de végül csak előtte, és a felső részről bevágódott a gólvonal mögé a labda. Itt meg lehet, hogy lesz egy kiállítás, de legalábbis 7 méteres biztos, így van, a nyakánál fogva rántották le a vendégek beállóját. Ha jól látom, akkor Zennádi az, aki majd elhagyja a játékteret, ugyanis volt egy kiállítás ezelőbb a győrieknél is, ott pedig Nagy Martin került a 2 perc sorsára, nem Borsos Tamás az, aki megkapja a 2 perces büntetést. És nézem azt, hogy 7 méteres lesz, de úgy látom, hogy szabaddobással folytatódhat majd a győri támadás. 21-18, 4 gólról sikerült 3-ra zárkózni a Komlónak, de változatlanul 2-nél közelebb, nagyon-nagyon régóta nem tudott férkőzni a komlói csapat a Győrhöz, és amennyiben Nagy István a Szigetszent Miklós otthon ledolgozza azt az 1-2 gólos hátrányát, akkor bizony itt még nagyon-nagyon meleg lehet, amit te ugye mondtad, hogy úgy most egy nagyon szép szép átjátszás. Szicser a bal szélről, Véd Ágoston áron, de szerencsétlenségére nem az alapvonalon túlra, hanem az oldalvonal mellett ki a labda, úgyhogy hiába a védés, marad a győrieknél a labda, marad a győri támadás lehetősége. Most mind a két csapat egyébként mínusz egy-egy emberrel, de a győriek lehozták a kapust, tehát ergo, hogy most ember előnyben ténylegesen támadhatnak. Van még náluk egyébként 40 másodperc az ember előnyből, Komlő oldalon még másfél, nézzük az újabb győri támadás, egy átlövés, elnéz balra, ellövi jobbra, és már is ott van az újabb gól Stepáncsicstól. 22-18, 4 gól a komlói hátrány, mi a helyzet Szigetszent Miklóson?
3: Itt a helyzet az, hogy hiába védett Szigetszent Miklós kapusa, Holló Balázs sokkal jobban, mint túloldalt Bősz, ugye 33% és 32% a különbség. A Szigetszent Miklós player mérkőzés továbbra is 17-18 az állás, és ennek az az oka, hogy egy újabb technikai hibát vétett a Szigetszent Miklós, ez ott a Davidovics Márkó, az, aki beleszaladt az előtt álló két emberbe, és így belemenés fújtott. Most egy újabb Holló Balázs védés Szigetszent Miklósi oldalon, úgyhogy most újra azért támadott a Szigetszent Miklós, hogy egyenlítsen. Davidovics a jobb oldalra, hopp, megint majdnem eladta a labdát, most sikerült megszereznie, ami visszaszereznie, Tóvízivel beszélnek meg valamit, és most felállnak. Így hirtelen bejátszás Davidovicstól be a falra Kovács Mártnak, de nem tudott befordulni. Azonnal ott volt két pervédő, Tóvízi, érkezik a jobb oldalról Smid. Jó, az induló csel, nem tud elmenni ott a védő mellett, le a szélre labda, csikarszög, hát esélyesen volt onnan bedobni Lakosi Mártinak, aki egyébként, ahogy mondtam, vissza fog jönni majd Brand helyére, vissza is jött, elvállalta onnan, és egyébként talán jogosan Mikita picit vitatkozik a játékvezetők, hogy ő ott nem tudott honnan már hova tovább menni, nem volt szabálytalan, úgy érezte, egy biztos, hogy érkezik akkor a Szigetszent Miklósi 7 méteres Davidovics az, aki majd ő elvégzi, beleszeme pedig Bősz. Felment 3 méterre, most vissza a gólvonalra, aztán most megint nagyjából 3 méterre kijött, és Davidovics belövi! A Szigetszent Miklós egyenlít a 44. percben, Szigetszent Miklós per 18-18, Komló!
2: 19-23, és jöhet a harmadik 7 méteres, a harmadik komlói 7 méteres, ezúttal Gulyás Gergő kezében labda, ugye eddig egyet-egyet kiugyott Ág Bálint, valamint emlékszem, ki volt már a második, de ez most jó, nem is lényeges, az a lényeges, hogy ezt most Gulyás Gergő bedobja, a saját nevelésű fiatal játékos, az IFI-ből hoztak fel a komolyak, ezzel 20-23-ra, azaz 3 gólra szárkóztatja a csapatot, és 42 másodperc áll az állán, az áll az órán, tehát van még egy jó bő, negyed óra, szűk 20 perce arra a komolyak, hogy ezt a mérkőzést valahogy megfordítsa, de egyelőre a játékképlapján nem úgy tűnik, hogy sok esély lenne erre, bár most egy újabb védés, de ugyanakkor mutatja a játékvezető, hogy már amikor a jobb szélről, meg nem mondom, hogy kipróbálkozott, hiszen előttünk áll mind a két kispad, lökték a játékost, a zicserdobó játékost, ezért hiába az újabb komlói védés, ezúttal is heteshez jutnak a győriek, várjuk meg még ezt is, ezt most megint úgy látom, hogy az a játékos fogja dobni, aki éppen egyik hármat bedobott, egyet kijött, lássuk, ezt lássuk, megtáncoltatja a kapust, és bizony, hiába próbálta elfogni jobbról is, balról is a labdát, a komlói a kapusa, nem sikerült neki, újabb jó 7 méteres, hát egyelőre a komló 2 hetes kihagyott, viszont a győr 4-et bedobott, úgyhogy ez is nézve a különbség, 24-20, van még vissza 17 perc, kivezet vagy vezete már valaki Szigetszent Miklóson, jó András?
3: Hát Davidovics egészen biztos, hogy vezet, ami a technikai hibákat illeti, mert ez a másik félidőben már a harmadik hibája volt, és ezt meg is büntette a player olyannyira, ők is hallhatják, időt kért a hazai együttes 45,5 perc játékot követően, mert az állás Szigetszent Miklós player 18-20, első Davidovics hibát követően Deák Milán azonnal válaszolt, aztán pedig hiába tudott véleni Holló Balázs, a kontrát elrontott a Szigetszent Miklós, aztán jött egy gyors terohanás, amit Fodor Martin lőtt be a kapuba, úgyhogy így nézünk most ki, időkérés van, irány Komló.
2: Egy újabb jó komlói hetes, ismét Gulyás Gergő is, 24-1, hiszen egy gyors győri gól után egy gyors komlói ezúttal, de jöhet mind a két csapat most már teljes létszámban, akkor amikor 44 perc telt el, tehát van még 16. Lássuk most egy újabb betörés, de megfogja Borsos a vendégek játékosát, a földre kerül egészen pontosan Nagy Martin, de folytatható játék, illetve folytatódik a győri támadás, de nem folytatódik, ugyanis itt is időkérés, és tényleg amennyiben most Győrben, illetve itt a Győr meccsen és ott is időkérés van, én fordulnék akkor állandó szakértőnkhöz. Gyuri, hogy látod, most egyre fogy az idő? Én úgy érzem a játék kép alapján mind a két meccset figyelembe véve, hogy a komónak van kevesebb esélye fordítani, te hogy látod?
0: Igen, egyet értek ezzel, hiszen ahogy az előbb is említettem, hogy ott a döntetlen körüli eredmény állása, ami jellemzi a mérkőzést. Még itt a Komló nem nagyon tudja megközelíteni a döntetlent. Hozzáteszem, nem hiányozna sok, a kapuból kéne extra teljesítmény, és akkor el tudna indulni a Győr után, és még nincs késő a Komló, és hát ezzel együtt, hogyha ez nem érkezik, ez az extra kapuból és a megállító fautok, akkor csak nőni fog a különbség, és ahogy közeledünk a Money Time-hoz, egyre csekélyebbek lesznek az esélyek. Először reményi alakul majd, és utána lehet elillannak a bennmaradási esélyek.
2: És egyébként visszatérve még itt az esetleges komolyi fordításokat, hát ki nem emlékezik, hogy a legelső fordulóban a hazaiak ugye a Ferencváros fogadták, és akkor a Komló, itt Komlón 6-tal vezetett a félidőben a Fradi, majd a második félidőben már 7 gólos is volt a zöld fejekre, ugye, és onnan tudott fordítani egy utolsó másodperces góllal a Komló. Itt most még van 16 perce, a Győri előny jelenleg 3 gól. Mi a helyzet Szigetszen Miklós, Jó András?
3: Itt viszont Lakosi Máté gólt szerzett nemrégiben, és 19-20 zárkózott a Szigetszen Miklós, de Márquez azonnal válaszolt a Plernér, és 21-19-re vezet a Pler a Szigetszen Miklós ellen. Most mindaz, aki megtorpan egy picit, az a Fandék is bent van a pályán, és most rendezgetik ott bent a falban a beállóst is, aki nem más, mint Kovács Márk. Ő az, aki most a bal oldalról átszorult a jobb oldalra. Aztán Fandék adja a labdát, Gábori Schmidt lesz a lövése ebből. Jobb oldalra Gáborinak, ott mint a belemenés lett volna, de ebből 7 méteres lesz bizony. Itt a 47. perc legvégén. És jó volt a betörés, ezt a 7 méteres még várjuk meg. Kérdés az, hogy majd az, hogy ezt is vajon Davidovic fogja lőni. Ugye elég sokat hibázott, de a 7 méteres ezt belőtte korábban is. A labdát nem látom, hogy kinek adta oda Kovács, a Szigetszen Miklósi beállós, bizony Davidovic érkezik meglőni, belőni a 7 méterest, természetesen a törlés követően majd erre is sor kerülhet, ami már véget is ért, a két játékvezető helyet cserél, na és akkor jöhet most a 7 méteres, amelyet majd nem Bősz fog védeni, hanem Borsos Máté, de nem tudja védeni, hiszen Davidovic fellövi az egyenes felső sarokba, így tehát közelít újra Szigetszen Miklós az állás, 20-21, Komló.
2: 22-25, itt is vendégvezetés, 3 gólos vezet a Győr, itt is láthatunk egy 7 méteres, most amióta Gulyás Gergő bejött a hetesekre, 3-at gyors egymás utánjában bedabott, de az a baj, a legnagyobb a komlói probléma, hogy tényleg egyszerűen nem tudnak most a komlóiak kivédekezni egyetlen egy támadás sem, tehát változatlanul könnyű gólokat dob a Győr, szinte minden támadásból betalálnak, 15 perc van már csak a mérkőzésből, illetve már 45 perccel, de már 25 gól, és egy újabb lövés, de közben a komlói kapuban ugye bejött Farkas Balázs, ez volt még csak a második lövés a kapuja felé, az elsőt kivédte, ez pedig a felső részre a gólvonal elét vágódott, majd egy komlói zicser, és jobb szélről, ha jól látom, akkor Páci Milán volt az, aki betalált, ezzel 23-25, két gólosra zárkózik, két gólos hátrányra zárkózik fel a komlói csapat, és kereken 45 perc, 50 másodperc az órán, tehát most már csak szűk, vagy inkább bő 14 perc, de a Komló még mindig lőtávolon belül van. Mi a helyzet? Elmozdultak a csapatok a döntetlenről Szigetszen Miklóson?
3: Elmozdultak bőven, igen, sőt, már a Pler 3 gólra vezet, Szigetszen Miklós Pler 20-23 a 49. percben. Hát Várszegi Csongor konkrétan úgy cikázott végig a 3-4 védő között, mint most labdarúgásiból idézek, mi Messi akár, tehát hogy végig cikázott, itt áttemet, ott áttemet, indulócsal, és belőtte konkrétan 10 méterről. Nem tudom, hogy a Szigetszen Miklós játékosok nem tudják, hogy mekkora a tét, vagy nem tudom, nem pörögtek fel eléggé a másik félre, most jó a szélről befutás, Lakosi megszerzi az újabb gólját, 21-23 az állás most. Nagyon érdekes helyetek voltak ezek, egy biztos, hogy minden egyes platform egészen más különbséget ír, az állás 21-23 az egészen biztos, és akkor viszont vegyük az irányt vissza Komlóba.
2: Ha jól hallom, akkor megkaptam a szót, most nagyon-nagyon hőzöng a hazai közönség, és joggal, hiszen most már sokadjára nagyon-nagyon régóta támad a Győr, és végre, amikor a komolyak kivédekeznének egy-egy támadást, és a szurkolók úgy érzik, hogy megszerezték a labdát, akkor most egyre a játékvezetők mindig visszaadják a Győrnek, de természetesen ők teszik a dolgokat, és biztosan tudják, hogy mi az, amit fújni kell. Érthetően mindig a hazai publikum, mindig a hazai csapatnak szurkol, és az ellene vagy érzékelt ítéletek ellen ugye nyilván nem fog boldogna, de lássuk tovább a győri támadást. Ki kipasszolják a győriek a labdát az oldalban, ahol mellett. Menyhárt Máté most már beteszi Borsos Tamásnak, de Borsos Tamás cseréje jön is helyette már is Ágvárit, és akkor lássuk, Jerkovics betör, de feltartóztatják középen, Váci Milán visszateszi Jerkovicsnak, ő betör, megfogják két kézzel, letenni a szélre Menyhárt Máténak, aki zicserben jöhetne be, de a játékvezető már a benti szabálytalanságot lefújta Szrecskó Jerkovics ellen, aztán ráadásul törlés is, úgyhogy most megint csak, hát nem mondom most megint csak azt, hogy egy góra zárkózhat a Komló, mert eddig komlói szemszögből ez nem volt jó, illetve nem hozott szerencsét, de hát valóban két góros hátrányban támadhat a komlói csapat, és akkor már is mehet tovább az óra, itt a törlés után, 47-22 az órán, tehát most már csak nagyon szűk, negyed óra, bő 10 perc, lássuk Jerkovics átteszi Vácinak, aki Ág Bálintnak teszi, majd ismét visszakapja Váci, egyet cselez, kiteszi a szélre, de megfogják ketten, Ágot nagyon szépen védekeznek most a győriek, lássuk. Lassan itt is a játékvezetők fel fogják tenni a kezüket, hiszen egy ideje tanácsnál a komlói támadás. Most Váci egy átlövés, beleteszik a kezüket, nagyon szépen blokkol Bilovszki, Uros Bilovszki, de a labda elszáll a kapu fölött, a sarokdobás jöhet a komló. Mások Ág beteszi ismét Vácinak, keresztbe fut közben Menyhárt Máté a fal előtt, csinál egy cselt, aztán visszateszi jobbra. Egy újabb lövés, de ebbe is beleblokkolnak, de ezt megszerzi ismét a komlói csapat, és Ág Válint. Lássuk ezt a mamut hosszú támadást, és egy jobb oldali csel után egy nagyon szép betörés, Urbán Egon megszerzi a komolyabb 24. gólját, amivel hosszú idő után ismét egy gólra zárkózik a baranyai csapat. Mi a helyzet Szigetszent Miklóson? Jó András!
3: Szigetszent Miklóson nincs ekkora fesztivál hangulat, ez egészen biztos. Azt viszont el tudom mondani, hogy a 49. sőt 50. percben egy újabb Szigetszent Miklósi időkérés volt, mert hogy Várszegi Csongor egy újabb gólt szerzett. Itt tartunk most, hogy az állás Szigetszent Miklós per 21-24, és egy picit Marosán Györgyhöz fordulnék, állandó szakértőnk, az megkezdődött már jócskán mind a két mérkőzésen az utolsó 10 perc. Én itt Szigetszent Miklósnál azt láttam, hogy a hazai csapat elfáradt, a komlói együttesé pedig ugye úgy halljuk, hogy hát azért rendesen fel vannak tüzelve.
0: Bizony, itt még 11 perc van hátra, és most jön föl a Komló. Tehát pont megfordult a két mérkőzés lélektan, amit az előző bejelentkezésemkor beszéltünk. Most megfordult a Komló, jön a döntetlen irányába, és az a hazai pálya, ami ugye legendás hazai pálya, olyan energiákat tud adni, hogy ha megtörténik az egyenlítés, illetve a fordítás, onnan már szárnyalni fog a Komló ebben a csarnokban, ezt nem lehet nem megnyerni.
3: Köszönjük szépen, Schmidt az, aki most adja a labdát. Jó, Kovácsak a bejátszás, és ott a gól, 22-24-re zárkozik a Szigetszent Miklós a Pler ellen. Ahogy mondtam, itt már az 51. perc is megkezdődött. Menjünk Komlóra, ott még van játékidő több.
2: Itt áll az óra, de 49-17, egy újabb 7 méteres jutnak a hazaiak, és ez lesz most már majd Gulyás Gergő 4. 7 méterese. Én úgy érzékeltem, hogy ez most egy kicsit jó indulat volt, hiszen én egyébként a játékvezetőtől most itt pont előttem Szecskó Jerkovics belemenését láttam, de a játékvezető azt mondta, hogy a sarka már rajta volt a vonalon a védőnek, és nem foglalt állást. Nézzük a 7 méteres. Gulyás Gergő ezt is bedobja, 26-25, ugyanaz egyenlítésről még nem beszéltünk, de most már egy gól és két gól között liftezik a különbség a két csapat között, és akkor, amikor rövidesen belépünk majd az utolsó 10 percbe, egészen pontosan 49-33, ismét támadhat a Győr egy gólos győri vezetésnél. Mi a helyzet Szigetszent Miklóson?
3: Itt az 51. percben tart még mindig a mérkőzés, törlés volt, most viszont a Pler támadhat. Ugye Kovács Márk gólja óta nem igazán túl sok minden történt, az biztos, hogy most jöhet majd a Pler támadása. Várszegi kéri el a labdát, onnan a beálló pozícióból Deák Milántól, aztán most jön a bal oldalról Vuksic, Ocsvirk azóta nem volt pályán a másik fél időben egyébként, úgyhogy most pihenteti Lepsényi Sándor, a Pler vezetőedzője Vuksic, az, akit most megállítanak szabálytalanul, újra nála van a labda, érkezik Várszegi, de labdaszerzés, Szigetszent Miklósi labdaszerzés, ezzel lehetne menni, jó az előretett labda, kérdés, hogy be tudják előni, bebizony, ott a kapuban a labda, Hoffmann Balázs, aki belövi a Szigetszent Miklósi gólt, 23-24 az állás az 52. percben. Komló!
2: 4. perc, Dereka ismét két gólos a győri előnye, egy nagyon szép baloldali csel után 1-1-ben megverték az embert, és már is jött az újabb gól, majd egy újabb betörés, és Váci Menyán ismét gólt szerez két-három ember között, akkor is befordult, akkor is bedobta, tényleg most lélektanilag a Komló talán némiképp egy kicsit előnyösebb helyzet van, de változatlanul hátrányban. Most már az utolsó 10 percen belül, sőt, mindjárt az utolsó 9 percen belül vagyunk, és akkor, amikor ismét támadott a győri csapat, egészen pontosan Szőlős és Petán játszik össze megint, aztán visszakapja Szőlősi, majd kiteszi oldalra Luka Stepáncsicsnak, lássuk, hogy mihez jut, mire jutnak ezzel a támadással, ismét Szőlősi, majd egy újabb védés a komlói kapuban, 27-26-nál, 9 percen belül. és támadhat a Komló az egyenlítésért. Azt hiszem, hogy most már nagyjából áll szinte mindenki a komlói csarnokban, tényleg egy nagyjából jó 800-an, 1000-en lehetünk itt, és egyébként néhány győri vendégszóló is veri a dobot és fűzi, hajtja a sajátjait, amikor egyébként megérezve a vérszagot, a hazaiak vezetőedzője Péter Szabó Dávid egy időt kér, 51 perc, 26 másodperc az órán, azaz 8,5 perccel a vége előtt komlói támadásnál, Carbonex Komló, Eto University, 26-27, Sziget-Szent Miklós.
3: 52. percben mellé nyúl a labdának a frissen beálló Moisilov, és újabb player gól születik az 53. percben, tehát Sziget-Szent Miklós player 23-25. Nemrégében a player jobb átlövője Márquez próbált egy hát mögötti paszt, amit egyébként visszafújtak a játékvezetők, mert hogy egy Sziget-Szent Miklósi lábhoz ért a labda, nagyon érdekes ítélet volt, ezt visszafújtak, ebből született a gól. Most pedig azt figyeljük, hogy Tóvíz a jobb oldal cikázik, aztán Aksajnak adja, Lakosinak adja a labdát, de már belefújtak a játékvezetők, és akkor indult újra a figura. Davidovics, jó bejátszás Kovácsnak, hiejti a kezében a labdát, de a játékvezetők visszafújták továbbra is. A Sziget-Szent Miklós támadhat, 2 a különbség, és szűk 6 perc van még hátra a mérkőzésből. Jó a továbbítás, Lakosinak le a szélre, és belövi a labdát, 24-25-re jön fel a Sziget-Szent Miklós a player ellen, és már is megnézem Lakosinak, ez 6. gólja, 7. gólja a mérkőzésen, van még 2-4 gólosunk, Davidovics és Tóvízi, és ami a túloldalt, a player-t, illeti a vendégcsapatot, ott természetesen Kavin Mátyás, az aki 6 gólos, ő már egy ideje nem volt a pályán egyébként, és Várszegi Csongort kell érdemes kiemelni, ő 100%-os 3x3, ő eddig 5 percet töltött a pályán, most már újra itt van egyébként, szóval azért ők egészen jól játszanak itt a pályán. Most egy belemenés, bizony Kavin belefordult, és azért mehet a Sziget-Szent Miklós, hogy egyenlítsen. Végigviszi a labdát, bizony, és Hoffmann Balázs belövi a kapuba az 53. 54. perc legvégén, 25-25 az állás. Komló!
2: 27-27, azaz itt is döntetlen az állás, tehát minden kezdődhet előről. Itt van még bő, illetve most már csak szűk 8 perc, egy újabb Szecskó Jerkovics gól volt, ez volt egyébként a 11. kísérletéből a 7. gólja a horvát átlövőnek, de egy újabb győri támadás. Majd kérdezem, hogy 7 méteres, nem, a játékvezető azt mondja, hogy az átlövést még időben állította meg Váci Dénes a 9-es és a 6-os között, ezért nincs 7-es, támadhat tovább a Győr, most már ismét a vezetésért. Lássuk, egy nagyon szoros védekezés középen, össze, illetve átkarolják Stepáncsicsot, nem tud vele mit kezdeni, Smetán kapja az átlövő, illetve az irányító, aki egész egyszerűen, hát nemhogy az alapvonon, de szinte a csarnokból kidobja a labdát, egészen hihetetlen hibák most Győri oldalon, és bizony támadhat a Komló, és a Komló a mérkőzésen először vezethet. Az 53. perc legvégén vagyunk, 7 perc a mérkőzésből, 27-27, hihetetlen izgalmak mind a két oldalon, és gyanítom, hogy megjön majd a Sziget-Szent Miklósi csarnokban is a szurkolók kedve és hangja, nyilván ezt a kedves hallgatók nem hallhatják, itt nagyon-nagyon jó a hangulat, lássuk ezt a komlói támadást, sikerül átmenni a vezetést a Komlónak, Váci kapja kint a szélen, de az irányítót megállítják, Pejovics is bejött, most már az idény közben szerződhetett horvát játékos, lássuk, hogy ő mire megy majd itt bent beállóban. Ugye Zennádi helyett van bent a pályán, Jerkovics, aztán itt próbálok jobbra-balra dülöngélni, mert Mennyhárt Máté a komlóiak balsz, és ugye éppen előttem áll egy méterre, Váci kezdi a labdal, játékvezetők ez a fent, három passz, Szecskó Jerkovicsot megállítják, próbálom megnézni, hogy mindig hármat mutat a játékvezető, azaz most már passzív és csak három passz, lássuk Jerkovics kezében labda, Váci fölmegy nagyon messziről, leblokkolják, de sarokdobásra jött a komló, ugyanis a leülő kapus mellett már nem éri el a labdát, és éppen hogy elvászrog a bal kapufa mellett, Pásztornak volt, lett volna esélye, de nem érte a labdát, jöjjön akkor az a sarokdobás, egészen messzire kiteszik, Borsosnak, aki vezeti a labdát, majd egészen messziről 9-ről ellövi, és belövi a gólt! Belövi a kapus lába között, egészen hihetetlenül messziről, a mérkőzésen egészen hihetetlen módon, az 55. perc legelején a Komló a mérkőzésen először átveszi a vezetést. 5 perc a mérkőzésből, 54-17 az állás, illetve 54-17 az órán, a Komló vezet 28-27-re. Mi a helyzet Sziget-Szent Miklóson, jó András?
3: Azért itt is megjött a Sziget-Szent Miklósiak hangja, az 55. percben pedig időt kért a vendég együttes, mert Gábori Máté a szélről lőtt egy labdát be a kapuba, és így egyenlített a Sziget-Szent Miklós a player ellen, tehát 26-26 az állás, ameddig időkérésre nem is tartalám itt a szót, irány vissza Komlóról.
2: Hát itt most kérem szépen egyenlíthet a Győr, ugyanis 7 métereshez jutottak. Beállós nagyon szépen megkapta labdát, tisztára játszotta magát, lerántották, kimaradt az Itzer, értelemszerűen ismét jöhet majd Hári Levente büntetője. Hári eddig egyébként egyet hagyott ki, 5-öt bedobott, lássuk, hogy most vele szemre egyébként a komlóiak cserekapusa, akinek ugye eddig egy bocsát, két védése volt, Farkas Balázs, na lássuk, Hári próbál, majd a kapus lábalat bedobja, 28-28, akkor, amikor tényleg az 55. perc legvégére járunk, ismét döntetlen, változott az eredmény Szigetszent Miklóson.
3: Nem változott még, mert az időkérés most járt le, és akkor jöhet majd a player támadása, ami másodperceken belül el fog kezdődni, és a labdával pedig Bognár Nándor már be is adta oda a Vuksisnek a labdát, jobb oldalra Kavinnak, aztán Ocsvirk újra a pályán van, visszajött a hajrára. Kavin belefordult, szerintem a játékvezetők tovább engedték, és gólt szerez a player Kavin Mátyás jogoltában, de már ott van Davidovics az ellenfél kapujánál, Kovács visszalép egy picit a falból. Jönnek a csereberék, a Szigetszent Miklósnál visszajön Schmidt is, és Tóvízi továbbra is a pályán van. Schmidt, aztán pedig a bal oldalra Davidovicsnak, átemeli az ellenfelét, ellövi a labdát, ez így nem 7 méteres, csak szabaddobás. Kavin Mátyás állta az útját Davidovicsnak, aztán pedig Kovács kikéri a 3 métert, és a bal szélről már Hoffman be is futott a túloldalra. Egyelőre ott cikázik bent, egész kapatta volna a labdát, egészen üresen volt, de nem adták neki Schmidt. Tóvízi, most megint Schmidt, aztán Davidovics, valakinek lőnie kell, jó zárás Kovástól, állj, pedig ott volt a lehetőség, aztán le a szélre, ez nem jó, és most már passzív van, Davidovics, el kell lőni, végigviszi, állj, mintha belül állt volna Kavin Mátyás, de már korábban sípoltak a játékvezetők, és ahogy mondtam, passzív van, és figyelni kell arra, hogy hogyan fogják befejezni ezt a támadást a Szigetszent Miklósiak, hiszen 26-27 az állás, az idő pedig az 57. percben állunk, hogyha egyre inkább élesedik most már itt a véghajrá, már javában benne vagyunk, egy pici törlés után folytatódik ez a támadás, menjünk addig Komlóra.
2: Meihár Kárt és saját maga a második csapat a 29. gólját dobta a szélről, ismét felrobban a komlói csarnok, addig most már 4 percen belül vagyunk, és ismét vezet a Komló, és a Komló tényleg a legjobbkor ragadja magához a kezdeményezést, és egy nagyon gyors kapcsolás, vagy egy gyors véleményt kérek szépen Marosán Györgytől, jókor tért észhez, hogy úgy mondjuk a komlói csapat.
0: Igen, ez amiről beszéltünk, hogyha ebben a hangulatban az utolsó 6-7 perc úgy tudnak menni, hogy itt döntetlen és átveszik a vezetést, akkor olyan lélektani pluszban vannak, amivel nehéz lesz, hogy Győr bírjon, de nem is tartom itt sokáig a szót, halljuk, mi történik ott.
2: Visszajött Ágost tanáron a kapuba, de nem tudta kivédeni azt az átlövést, amiből a Győr megszerezte a 29. gólját, úgyhogy az utolsó 3 percre kanyarodunk, 29-29-es eldöntetlen, az állás döntetlen, és még mindig nincs eldöntve, hogy melyik csapat majd búcsúzik, és melyik marad bent az első osztályban. De lássuk, Komlói kezeken jár a labda, Ág visszateszi jobbra Vácinak, Váci oda passzolja Pejovicsnak, de rápattan a győriek lábára, aztán megiramodnának vele a zöldfejrek, de természetesen a játékvezető visszaadja, és akkor ismét most már bent Pejovics az, aki elvégezheti a szabaddobást. Váci cselez, két ember, három ember között betörne, de ketten állnak előtte, és feldönti, ha jól látom, Urovszkit, illetve bocsánat, Vilovszkit, de mehet tovább, nincsen szabaddobás, illetve szabaddobás van, de nincsen 7 méteres, bármennyire mind a két játékos beesett a hatoson belülre, egészen pontosan 3 méteren van most a törlés. 57 perc 20 a táblán, tehát 2,5 perc a vége előtt döntetlen. Mi a helyzet Szigetszent Miklóson, amíg itt áll a játék?
3: Az 58. percben jár a mérkőzés, és Kovács Márk egy hosszantartó Szigetszent Miklósi támadás követően befordult a labdával, és kapufát lőtt, hogy az 59. perc is megkezdődik. Egy gólos player vezetés van itt a Szigetszent Miklósi sportcsarnokban. Vuksics az, aki nemrégiben vezetés szerzett a playernek. Most Vuksics és Ocsvirk is a pályán van. Ocsvirk, Vuksics, nincs lövés, le a szélre a labda, onnan viszont van lövés, és van védés, Szigetszent Miklósi védés, de a labda továbbra is a player Budapesti, mert ő Kavin Mátyáshoz pattogott ki a labda, és ez nem jó Szigetszent Miklósnak, mert hogy ketyeg az idő, úgyhogy lassan belépül már az 59. percbe, és ezt a támadást még várjuk meg. Vuksics, aztán Kavin. Ocsvirk kapja a bal oldalt a labdát, a jobb oldalra, ez bontat a labda, és nem tudja megkaparintani Hoffman a labdát, az ő kezéről megy ki, még mindig a playernél van a labda. Vuksics végigviszi, és ezt is kivédi most a kapus, de már 7 méterest ítélnek. Sőt, ebből lehet, hogy 2 perc is lesz, egy biztos, hogy 7 méteres következik, az állás 27-28, az 58. perc legvégén, irány Komló vissza.
2: fönt van a táblán 2 percen belül mindjárt, és még mindig a Komló támad, és volt egy nagyon-nagyon hosszú passzívig menő át, majd egy betörés, és Szlecskó Jerkovics zicserből mellé dobja, a bal kapufa mellé dobja a labdát, marad a 29-29 az utolsó 2 percen belül, és ismét vezethet a Győr. Úgy látom és úgy hallom, úgy érzem, hogy Sziget-Szent Miklóson előrébb járunk, közelebb talán a mérkőzés vége, kapcsoljunk is vissza. Mi a helyzet ott, Jó András?
3: Hát itt az a helyzet, kérem szépen, hogy Ócsvirk fölé bombázta a 7 méteresét. 58-57-nél áll az óra, Sziget-Szent Miklós Pler 27-28, úgyhogy nagyon-nagyon kemény lesz itt a vége. Gólt kell szerezni a Sziget-Szent Miklósnak ahhoz, hogy életben maradjon mindenféle álma, de utána pedig nem szabad gólt kapnia. Kiszedte most a labdát a kapu mögül Mojszilov, és akkor jöhet a Sziget-Szent Miklós támadás, és mit fogja megkapni a labdát? És azt hiszem, gőzerővel menni fognak majd a Pler kapuja felé. No, 27-28-nál tehát folytatódik a mérkőzés, és belépünk a mérkőzés utolsó 1 percébe. Schmidt, aztán Davidovics a labdával, megint Schmidt, jobb oldalra a labda, érkezett Tóvizi, Schmidt, Davidovics, ki lesz az, aki elvállalja, Schmidt, és mikor? Schmidt végigviszi, ez így 7 méteres bizony, és valószínűleg még 2 perc is lesz, mert azon oldalon a játékvezető nem, ápolás lesz, az biztos, megállítják az órát, menjünk vissza addig Konóra.
2: Hári újabb 7 méterésvel leülteti a hazai kapusát, 30-29, kikéri harmadik idejét Péter Szabó Dávid. Az utolsó 1 perce fordulva egy gólos hátrányban támadnia kell majd a Komlónak, és hát tényleg, kedves hallgatóink, lehet-e ennél drámaibb és ennél kiélezettebb, ennél izgalmasabb végjátéka ennek a kiesési Hercehurcának? Tényleg mind a két csapat pontosan tudta azt, hogy győznie kell, jelenleg egyik csapat sem vezet, itt legalábbis Komlón 1 perccel végült vezet a Győr, akkor amikor az időkérés még mindig tart. Mi a helyzet? Sziget-Szent Miklóson, Jó András.
3: Itt 59-15-nél megállt az óra, a törlés van, és mindenki felállt a Sziget-Szent Miklósi sportcsarnokban, mert hogy 7 méteres következik, és Gróf Luka pedig 2 perces kiállítást kapott a Plerből. No, Davidovicsnak be kell lőnie ahhoz, hogy itt bármiről is tudjunk majd beszélni. Egyelőre a Sziget-Szent Miklós jól áll abban a helyzetben, hogyha belövi, és a túloldalt ugye az Eto nyer, akkor Sziget-Szent Miklós marad benn. Na nézzük, Davidovics a 7 méteressel. Vajon belövi-e? Belövi bizony Davidovics! Be oda, Bőz Dániel lába közé, 28-28 az állás, és akkor kijönnek emberfogásra a Sziget-Szent Miklósi játékosok. Nincsen egy tiszta valószínűleg azzal, hogy mi a helyzet a túloldal, de neki mindenképpen kell a 2 pont és labdát szerzi, és nem, Buksi is visszaszerzi. Ketyeg az óra, mi lesz itt a végén? Ocsvirk! Le a bal oldalra, Kavi van most ott. Húzzák az időt a Pler játékosai. Még mindig a Pler támad. Húzogatja a labdát, Márquez végigvinni, nem tudja végigvinni. 28-28 az állás még mindig. Vuksic el fog lőni. Belemenés. A Sziget-Szent Miklós jöhet. Mennyi idő van még hátra? Nem látom. Ellövik a labdát. Üres kapu és mellé! Úristen, Mojszilov mit hagyott ki? Úristen, menjünk gyorsan Komlóra, hogy hol tart ez a mérkőzés?
2: Volt a labda az egyenlítéshez, de Mennyhárt Máté lövését kivédte a vendégek kapusa, így akkor, amikor 59 perc 24-nél az utolsó 35 másodperce fordulunk, egy gólos győri vezetés, győri időkérés, győri támadás, a Komlónak innen nehéz lesz visszajönnie, Sziget-Szent Miklós.
3: Igen, elfelejtettem mondani, hogy véget ért a mérkőzés, elnézést kérek, óriási hatás fokon voltam, mert hogy Mojszilov ugye kihagyta az üres kapu zicser, és nagyon jó kérdés, hogy mi lesz ennek a sorsa, ennek a labdának. Egy biztosra az állás, és a végeredmény, Sziget-Szent Miklós Pler 28-28, és akkor menjünk vissza hozzád, Gergő.
2: No, hát 15 másodperc az időkérésből, Kilvinger Bálint is kikérte harmadik idején, az közönség űzi, hajtja a komoly fiúkat, tehát innentől kezdve most már nem a komolyak kezében a sorsuk, hiszen amennyiben ezt a támadást akár nem is fejezi be góllal, de csak végigjátsza az idejét a Győr, akkor nyer, hiszen vezet 30-29-re, és akkor bizony, még ha nem is tudott vagy tud győzni a Sziget-Szent Miklós, a komoly jelenleg vesztésre áll. Na nézzük, jöjjön az utolsó, vagy hát nem biztos, hogy az utolsó, de az utolsó győri támadás, Smetán kezében a labda. Elindul az óra, 23 perc, másodpercig még ember előnyben a Komló, de ugye egy emberrel kevesebbet támad a Győr, a mérkőzés már 30 másodpercen belül. Nézzük, egy 1-1-es csel, nagyon szépen elmegy Szőlősi, de leteperik, az idő megáll, szabad dobás. 59-38, 22 másodperc a vége előtt, a labda változatlan a Győrnél, az előny változatlan a Győrnél, és ha így marad, akkor a komlói csapat jövőre csak az NB1-ben szerepelhet. Na lássuk, egy az egyben próbálkozik Smetán Máté, ráviszi a falra, de természetesen megállítják, nem lövi el egyébként Stepanucsit se. És mondanám én, hogy labdát szerez a Komló, de azt mondja a játékvezető, hogy belül védekezésért 7 méteresen jöhetnek a győriek. 7 méteresen jöhetnek a győriek, már sétál is oda Hári Levente, 11 másodperc az órán. A komlói kapuban az utolsó mérkőzésén szereplő és az ezután visszavonuló, gyakorlatilag egyedül a mérkőzés végvédő Ágoston Áron, aki 7 védést mutatott be 32 lövésből. Ezt most ki kell védenie, különben a Komló búcsúzik. Komlói játékosok ott maradnak a saját hatosuknál, 10 másodperc marad ezután, hogyha ez gól, eldőlt a mérkőzés, egy komlói kiállítás is, de ez már nem most nem szoroz. No, lássuk Hári Levente büntetőjét. A játékvezetők még mutatják a hazaiak beállósának, hogy álljon hátrébb, de bepörgeti az alatta, bepörgeti ezt a 7 métert is Hári Levente, 31-29, ugyan a Komló még támad egyet, leteperik Ágbálintot, de nincs jelentősége. A Komló hazai pályán 31-29-re kikap a Győr csapatától, és miután a Flair idegenben egy pontot ugyan szerez, de nem tudja legyőzni a Szigetszentmiklós csapatát, ezért még ha itt most még lesz is egy időn túli szabaddobás, elmondható, hogy a komlói bányász 2014 után ismét búcsúzik az első osztálytól. Váci kezében a labda, lehajtott fejjel, a sorfal össze sem áll, nem is dobja el, hanem csak lejti a labdát. A győriek örülnek, hiszen megszerezték a bajnokság első idegenbeli győzelmét. Körtáncot és örömtáncot járnak, hiszen ezzel nem a 9., hanem a 8. helyen végeznek a bajnokságban. Ellenben a komlói bányász a 2 gólos hazai vereségének köszönhetően, miután még egyszer pontot szerez a Szigetszent Miklós az utolsó fordulóban, 1 ponttal az utolsó előtti helyen végez, nem sikerül a bentmaradás. Én ezzel a végeredménnyel búcsúzom innen Komlóról. Carbonex Komló, ETO University 29-31, az NB1-ből a komlói csapat búcsúzott.
1: Hát nem akármilyen izgalmas hajrája volt ennek az idei kézilabda bajnokságnak. Hát igazából még alig tudunk magunkhoz térni itt a stúdióban Marosán Györgyel, de magunkhoz fogunk térni. Addig hírek itt a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Újra nemzetközi versenyen ugrik medencébe Milák Kristóf. Az alaptörvény módosítását kezdeményezte a Tisza párt 2 képviselője. Marad a napos idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
4: Sporthírek.
5: A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik a Mare Nostrum úszóverseny sorozat első állomásán, a hétvégén Monakóban. A honvéd 26 éves klasszisa pillangó és gyors úszásban is a 100 méteres távon versenyez majd. Az Újpest FC bejelentette, hogy szerződést hosszabbított a csapat kapusával, Banai Dáviddal. A 32 esztendős játékos a következő évadban a 14. idényét kezdi meg újpesti színekben. A felnőtt csapat kapuját eddig 175 alkalommal őrizte. Ma este rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőjét Isztambulban. A Freiburg-Aston Villa mérkőzést 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti. A Freiburg még sohasem jutott döntőbe egyik európai kupa sorozatban sem, ráadásul egy győzelemmel a BL szereplést is bebiztosíthatná a német együttes. Az Aston Villa pedig 1982 után játszhat újra európai kupa döntőt. Távozik a női kosárlabda NB1-ben ezüstérmes DVTK 2 alapembere, Takács Boglárka és Miklós Melinda. A Vasasban nevelkedett Takács egy idény után magánéleti okok miatt hagyja el Miskolcot, közölte a klub. A válogatott Miklós Melinda 2024-ben csatlakozott a DVTK-hoz, és 2 szezon töltött a szintén távozó vezetőedző Völgyi Péter irányítása alatt. Mindkét nemben megkezdődtek a röplabda közép-európai liga küzdelmei. Női válogatottunk magabiztosan győzte le Ciprust 3-0-ra Mariborban, míg a férfiak döntőjátszmában 3-2-re kaptak ki Fonyódon, Ausztriától. Udvardi Panna után Bondár Anna is bejutott a negyeddöntőbe a Rabatis alakpályás női tenisztornán. A hetedikként rangsorolt Udvardi legközelebb az első kiemelt indonéz versenyzővel találkozik, míg Bondára a negyeddöntőben az ukrán Anhelina Kalinina vár.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Danskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk társaságában sétált végig Dansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott, megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális idejét a Tisza frakció 2 képviselőjének alaptörvénymódosító javaslata. Az indítvány szerint a jogállam helyreállításához szükség van arra, hogy a kormányfő csak meghatározott ideig tölthesse be tisztségét. Ókovács Szilveszter vezetői megbízatásának azonnali felfüggesztését kéri a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete. A nyílt levélben megfogalmazott vádak szerint a Magyar Állami Operaház főigazgatója semmilyen együttműködést nem alakított ki a Magyar Zene és Táncművészet Egyetemeivel, az operaházban személyes indíttatású elbocsátások zajlanak, és a vezetőség alkotóidegen atmoszférát teremtett az intézményben. A főigazgató visszautasította a vádakat, és kész együttműködni a tevékenységét érintő esetleges vizsgálatok lefolytatásában. Újabb helyszínen, ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó, azbesztel szennyezett kőzózalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész nyugat-dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és azt ígérte, megtalálják a felelősöket.
4: Közlekedés.
5: Egy személyautó és egy teherautó ütközött össze az M0-ás keleti szektorán, az M3-as felé gyál térségében. A 33-as kilométernél a sérült járművek a leálló sávban vesztegelnek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
4: Időjárás.
5: Folytatódik a napos fátyol felhős idő. Egy-egy zápor zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 2026. május 20-án, szerdán, 2,5 perc elmúlt 8 óra, egy találkozó zajlik még a 2025-2026-os férfi kézilabda NB1-ből. A gyöngyös csurgó találkozó egyébként izgalmas 21-21, de sok mindenről nem dönt. Viszont én gyorsan elmondanám a végeredményeket, amiket már tudunk. Balatonfüred Budakalász 35-24, tehát vereséggel búcsúzott az utolsó helyezett csapat. Neka Veszprém 40-51, hát nem tudom, bekerül-e ez a mérkőzés a Guinness rekordok könyvébe, az biztos, hogy 60 perc alatt 91 gól esett, az ugyebár másfél gól per perc fölötti átlag. Szeged Ferencváros 37-27, erről, ha lesz időnk, beszélgetünk majd Marosán Györggyel, hogy azért egy harmadik, negyedik helyzet is mennyire messze van az első két helyzettől jelenleg az első osztályunkban. Tatabánya Budai Farkasok 41-34, és hát a bennmaradás szempontjából döbbenetes mérkőzéseken Sziget-Szent Miklós Pler 28-28, illetve Komló Győr 29-31. Na most ez azt jelenti, hogy miután a Sziget-Szent Miklós több pontot szerzett, mint a Komló, így a Sziget-Szent Miklós maradt bent 12-ként, a Komló 13-ként búcsúzott. Hát azt hiszem, hogy amikor a osztrák bázisú közép-európai jégkorongligának az utolsó fordulója volt a Fehérvár és a Ferencváros csapatai között, akkor azt mondtam, hogy ennél izgalmasabb forgatókönyvet nem tudott volna írni, nem is tudom, kiket mondtam, tehát Hitchcockot, Agatha Christie-t, Simon Templar megálmodóját, Bújtor Istvánt, és így soroltam a nagy krimi szerzőket. Hát azt hiszem, Gyuri, hogy ennél izgalmasabbat ők se írhattak volna, ahogy alakult ez a virtuális párbaj a Sziget-Szent Miklós és a Komló között.
2: Elképesztő izgalmak voltak, tehát még az 58. percben, vagy talán az 59-ben is egy gólon múlott a mindkét mérkőzésen az adott csapat boldogsága, és hát egészen lefújták a Sziget-Szent Miklós mérkőzését, és a Komlónál még mindig volt esély, ugye a Győr támadta az utolsót.
1: És hát a Sziget-Szent Miklós játékosa mellé dobta az üres kapunak a labdát, ugye? Hogy is volt? Igen, az utolsó másodpercben. Tehát a Sziget-Szent Miklós saját kezébe vehette volna ott a sorsát, viszont a Komlónak is saját kezébe
2: volt. Igen, és Komlónál is volt egy zicser, mellé dobta pont Jerkovics. Nüanszokon múlott, nem tudta azokat az energiákat, azokat az emóciókat mozgósítani a Komló. Ebben a hangulatban, ami ott uralkodott, így ők estek ki, tehát az a kicsi plusz hiányzott. Viszont hát ugye a Sziget-Szent Miklós Pler mérkőzésen volt egy kis üzengetés a közösségi médiában, a Pler, illetve a Sziget-Szent Miklós úgy hirdette meg a mérkőzés, hogy spártai harcosként készülnek és fognak a bemaradásért küzdeni, amit így mérkőzés után kijelentettünk, hogy valóban nagyon nagy küzdők voltak, és akkor a Pler erre reagált, hogy hát a Termopilánál a perzsák nyertek, tehát ők pedig úgy készülnek, és pont hívott délelőtt a Plernek a vezetőedző, és kérdeztem, hogy még Termopilánál van térerő, tehát már ott tartottak, és azért emeljük ki azt is, hogy itt nagyon sokan megemlítették azt, hogy jó, hát a Győrnek nincs tétje, majd úgyis nyer a Komló, mert a Győr nem veszi komolyan, meg a Plernek sincs tétje, és nyer a Sziget-Szent Miklós, és messze nem erről volt szó.
1: Tehát ettől sportemberek, és ezért szeretjük a sportot.
2: És mindenképpen ki kell emelni ezért őket, szeretjük a sportot. Ki kell a győri játékosokat, és nem mehetek el szó nélkül amellett, hogy nagyon nem szerettem volna Kévinger Bálint helyébe lenni ma. Tehát ő ugye előttem ő volt az edző Komlón 7 évig, és most oda megy a Győrrel, és gyakorlatilag kiejti volt csak. És nagyon jól tudom, hogy Bálintnak micsoda érzelmei vannak Komló irányába, és nagyon-nagyon szeretett ott lenni, és mai napig szeret, de hát ez a munkája, és így van, és erre nevel a sport, hogy a tisztességre és a küzdeni tudás magas fokára. Ezt megmutattam a Kévinger Bálint is, a Győr is, megmutatta Lepsényi Sándor, a Pler vezetőedzője, és a Pler is, hogy egy utolsó másodpercig kiérezett mérkőzést játszottak Sziget-Szent
1: Miklóson. Na hát, ez volt Marosán Györgynek a véleménye, fogunk még beszélgetni, viszont most hallgassuk meg, hogy a Komló nyilvánvalóan nagyon-nagyon szomorú játékosa, a Váci Milán mit mondott a kiesést követően?
3: Nyilvánvalóan nagyon csalódott is vagyok, hiszen tényleg ez az utolsó pillanatban dőlt el ez a mérkőzés, és tényleg nagyon sajnálom, hogy ezt a szurkolótábor nem tud

0: csak a végén egy pozitív élménnyel kiszolgálni őket, úgyhogy tényleg nagyon sajnálom.
1: Mikor tudtátok meg, hogy a Sziget-Szent Miklós mérkőzése 28-28-ra végződött?
0: Hát amikor talán az utolsó győri időkérés volt, akkor tudtuk meg, hogy döntetlen lett. Próbálkoztunk még az utolsó védekezéssel kivédekezni, és nyilván abból gyors leoranás és gyors gól szerezni, de sajnos ez nem sikerült, úgyhogy...
1: Ezen a meccsen nem csak az Etót kellett volna megverni, hanem saját magatokat is le kellett volna győzni, mert lehet, hogy idegesebbek voltatok a kelleténél az elején.
0: Kihagytunk, hát sok viccert, sok kidolgozott helyzetünk volt, az kimaradt, és azt gondolom, hogy azt közzétette a Győr, 3 gólos előnyük volt, és igazából mentünk az eredmény után, utána meg már a végén próbálkoztunk, és tényleg visszajöttünk, de háromnál elfáradtunk a végére szerintem.
1: Ezek után hogyan tovább?
0: Hát, nem tudom, majd kiderül.
2: Milán, jót Váci Milán, a Komló játékosát, a Komló volt a vesztese ennek a virtuális párharcnak, a Sziget-Szent Miklós döntetlen tudott elérni az utolsó fordulóban, Komló pedig hazai környezetben kikapott 2 fával 31-29-re a Győrtől, így a Komló kényszerült búcsúra, és hát a szoború Váci Milán után hallgassuk meg, és mit Pétert, a Sziget-Szent Miklós játékosát, aki nyilván nagyon-nagyon vidám már most is.
3: Schmidt Péter áll mellettem, aki a hazaiak legjobb játékosa volt az egész szezonban. Hát egészen eszméletlen, ami itt történt, gyakorlatilag a lefújás pillanatában még nem tudtátok, hogy bent maradtok-e vagy sem. Nagyjából fél percet kellett még várni. Mit éltetek át ezzel alatt a fél perc alatt?
4: Hát igazából nehéz most mit mondani, hiszen tényleg ott a fél percben bejött minden a gondolatomba, mindenre gondoltam, és a legjobb forgatókönyv jött ki számunkra, úgyhogy tényleg nagyon boldogok vagyunk. Leírhatatlan érzés. Tényleg megkönnyeztem.
3: Baromi nehéz lehetett egyébként lejátszani ezt a mérkőzést. Tényleg nem sok volt a két csapat között. Hogyan tudnád ezt az egészet értékelni? Gyakorlatilag végig a Plernél volt az előny, aztán a végén meg sikerült kiegyenlíteni, és az elejének is bizonyult.
4: Igen, óriási küzdelem volt a két csapat között. Ezt mutatja az eredmény is nekünk. Hál' Isten ez elég volt.
3: Nehéz most itt mondani?
4: Nehéz, tényleg. Egyelőre most öröm mámor van. Nehéz ilyenkor mit mondani, szakmázni nem szeretnék, hiszen tényleg igazából ez szerintem most másodlagos, a legfontosabb, hogy bennmaradtunk, és Sziget-Szent Miklós jövőre is NB1-es.
2: Ő volt Schmidt Péter, a Sziget-Szent Miklós kézlabda csapatának játékosa, még egyszer Sziget-Szent Miklós Pler 28-28, vagyis a Sziget-Szent Miklós 1 pontot szerzett, Komló Győr 29-31, vagyis a Komló nem szerzett pontot, így a Sziget-Szent Miklós 1 ponttal többet gyűjtve a 12. helyen tudott végezni, a Komló pedig a 13. Hát Gyuri, nyilvánvalóan most azt mondta Schmidt Péter az előbb, hogy szakmázni nem szeretne, én viszont szakmáznék
5: vele. Jó, éreztem, hogy nekem muszáj lesz.
2: Igen, neked muszáj lesz. Mit csinál ilyenkor egy edző? Tehát az utolsó 5 percben, amikor ilyen esetek vannak, hogy 8 perc a vége, az egyik meccs 27-27 volt, a másik 25-25. Amikor 2,5 perccel a vége előtt a Sziget-Szent Miklós meccse 28-28 volt, és 1 fával vezetett a Győr a Kobló otthonában. Ilyenkor tud valamit csinálni egy edző?
5: Hát nyilván
2: imádkozni tudom, hogyha hát azért a hallásos, akkor imádkozhat, igen.
5: Igen, ennél talán többet próbálunk megtenni. Ugye végjátékokban az edző mindig abban a játékosban bízik, aki már rutinos és oldott meg ilyen feszültség alatt feladatokat.
2: Ez ellenfél is tudja, nem?
5: Hát tudja az ellenfél is nyilván, de itt ez már a lélektan, tehát ez az idegek harca, itt szükség van, és hát nyilván aki azon adott mérkőzésen jól játszott, tehát abba bízik az edző, illetve egy taktikai újítással akár az edző is nagyban hozzájárulhat a győzelemhez ilyenkor, ha az utolsó 5 percben húz valamit, amire, mert ilyenkor már, vagy utolsó 3 percről beszélünk, ahogy talán azt említetted az előbb, utolsó 3 percnél gyakorlatilag 2-2 támadása van a két csapatnak jó esetben, egy szoros eredményállásnál ritkán van, amikor lerohanás és gyors befejezés, ha csak nem technikai hibából adódik ugye egy labdaszerzés, akkor egy újítás azt tudja jelenteni, hogy ha abból van egy labdaszerzés, hogy befolyásolja igen komolyan az eredményt, az edzői húzás, hát ezzel próbálkozunk, hol több, hol kevesebb sikerre. Tehát ez nyilván kiegyenlítődik egy idő után, mindig nem lehet úgy belenyúlni egy mérkőzésbe, hogy az abszolút pozitívan hasson.
2: Hát, hogy Sziget-Szent Miklóson milyen lesz a buli éjszaka, azt majd holnap reggel el tudod mondani a hallgatóknak, mert te leszel a reggeli műsornak.
5: Tagódom a reggeli műsorra jövőjére, hiszen ugye német Kornél, ő Sziget-Szent Miklósi, és Sziget-Szent Miklósnak igen erőteljesen szurkolt. Én bízok benne, hogy azért nem egyedül leszek reggel, hanem vele. Én azért nyilvánvalóan egy kicsit elfogult voltam a komlói oldala, mert tényleg magával ragadó volt azok az évek, amit ott töltöttem, de bízok benne, hogy gratulálok a Sziget Miklósnak innen is, és bízok benne, hogy a Komló nem sok időt fog eltölteni a másodosztályban.
2: Ja, hát erről lesz idő holnap reggel beszélgetnetek majd Kornéllal. Még egyszer mondom, a magyar kézilabda két nagy-nagy tudora lesz itt a Sport reggelben, Marosán György, illetve Németh Kornél, akik nagyjából olyan 3 napon keresztül tudnának kézlabdáról beszélgetni. Én nem vagyok ilyen. Én csak azt tudom elmondani, hogy mi lett a végeredmény a 2025-2026-os kézilabda bajnokságnak. A Veszprém csapata 100%-os teljesítmény lehetett az alapszakasz elsője, 52 ponttal végzett, a Szegednek egy döntetlenje, illetve 3 veresége van, tehát 7 ponttal gyűjtött kevesebbet, de bajnoki döntő van. Tehát innentől fogva a Veszprém és a Szeged teljesítményt nyugodtan lenullázhatjuk, hiszen egy 2 mérkőzésig tartó bajnoki döntőt vív ez a két gárda. 5 ponttal gyűjtött kevesebbet a második helyzet Szegednél, a 3. helyzet Tatabánya, amely nemzetközi kupa döntő előtt áll története során először, mi annak idején még a 70-es években, amikor nem a Kálmán csapatuk volt, Albrecht Miklós vezetésével, kontra Bartalos, stb. Kaló, hagyd ne mondjam a neveket, akkor se jutottak soha a nemzetközi kupa döntőjébe. Aztán egy újabb szakadék, gyakorlatilag a 2+1+1 és a többiek, így lehetne mondani a kézlabda első osztályt férfiaknál, de tulajdonképpen a nőknél is. Szóval a 3. a Tatabánya 40 ponttal, 4. a Ferencváros 32-vel, 5. a Balatonfüred 26-tal, ugye vár itt vannak a szakadékok, aztán most már közelebb vannak a csapatok egymáshoz. Tehát az 5. 26 pontos Balatonfüred után 6. a NEK a 25 ponttal, 7. a Pler 23-mal, 8. a Győr 21-jel, 9. a Csurgó 19-szer, 10. a Gyöngyös 18-al, 11. a Budai Farkasok 18-al, és innen érdekes a történet. 12. és a legrosszabb bent maradó helyen a Sziget-Szent Miklós 16 ponttal, 13. és jobbik kieső a Komló 1 ponttal kevesebbet gyűjtve, 15-öt gyűjtve, és 14. a Budakalász csapata, amely 12 ponttal esett ki, tehát olyan túlzottan nem maradt le ez a csapat sem. Zárszóként, Gyuri, úgy nagyjából 1,5 percben azért ez egy érdekes bajnokság, amit mondtam. Van egy csapat, a Veszprém, amelyik 100%-osan nyert, van egy a Szeged, amelyet ja, nem tudnak megközelíteni arról, aztán ismét egy szakadék, Tatabánya, aztán ismét egy szakadék, és a 4 alatti csapatok vannak valamilyen szinten, egy szinten.
5: Meglepetés, mert a bronzéremért nagyobb csata szokott lenni, ugye? Az elmúlt években a Tatabánya, a Ferencváros, korábban Csurgó, Balatonfüred, most leszakadtak a Tatabányától a többiek, és hát ahogy beszéltük az adás elején is, azért a Győrnek a szereplés a komoly csalódás, de ugyanide tartozik talán a Csurgóé is.
2: Hát ez volt a kézlabda bajnokság 2025-2026-os kiírása, sokat fogunk még erről beszélgetni Marosán.
5: Illetve még bajnoki döntő.
2: Hát ez az, így van, tehát a bajnoki döntő előttünk áll, arról fogunk még igazán sokat beszélgetni, de már Marosán György holnap a reggeli műsorban fog megbeszélni Németh Kornéllal. Én megköszönöm Gyurinak, hogy itt volt a délután során.
5: Köszönöm
2: a este során is, hát nem akárm izgalmakon vagyunk túl, és nem akárm izgalmak várnak ránk a folytatásban sem, hiszen most van 9:14 múlva kezdődik férfi vízilabdában a 2. csoportkörben a Ferencváros Hannover találkozó, ami az utolsó mérkőzés, igazából annak tétje már nincsen, hiszen a Ferencváros egészen biztos, hogy ott lesz majd a 4-es döntőben Máltán, június 10-e és 13-a között, majd erről akkor fogunk beszélni, amikor eljött az ideje, viszont most egy kicsit labdarúgásról beszélgessünk, hiszen kevesebb mint 3-4 óra múlva kezdődik a labdarúgó Európa Ligának a döntője, tehát a 2. számú sorozatról beszélgetünk, és hát egy angol és egy német csapat vívja, de hát természetesen nem a legjobbak vannak az Európa Ligában, hanem egy német középcsapat és egy angol élcsapat, Aston Villa Freiburg. Az esélyekről Szabó Bence kollégám Gyenge Balázssal beszélgetett.
6: Angliában mennyire foglalkoznak most ezzel?
7: Helyi szinten foglalkoznak vele, hogyha őszinték akarunk lenni, tehát különösebben nincs nagy felhajtás a körül, hogy az Aston Villa az Európa Liga döntőjébe jutott. Birminghamben azért viszont annál inkább, tehát a Liverpool vendégszereplése során már azt vettem észre, hogy a szurkolók közül nagyon sokan 26-os számú mezben flangáltak, és akkor először úgy hirtelen nem is tudtam, hogy akkor ez most valami kiemelten kedvenc játékoshoz tartozik, és amikor egyszer közelebbről megláttam az ilyen 26-os mezt, akkor láttam, hogy az van fölé írva a névhez, hogy finalist, tehát hogy döntősök. Tehát olyan mezeket vettek föl a szurkolók a bajnoki meccsre, amivel az Európa Liga döntőt hirdették, tehát azért ott értelemszerűen azért komoly, hogy mondjam, ilyen egy ilyen lelkesedést, plusz lelkesedést adott a szurkolóknak.
6: És egyébként ugye az Aston Villával kapcsolatban általánosságban milyen csapat ők, vagy mi az, amit róluk érdemes tudni? Ugye a vezetőedzőt azt szerintem sokan ismerik, az Unai Emeryt, de hogy alapvetően az Aston Villa, hogyha nézzük az eredményeit, akkor ugye jelenleg a bajnokságban a negyedik helyen áll, tehát biztos BL pozícióban, ráadásul Liverpoolt megelőzve és a Liverpoolt legyőzve a hétvégén. Ez az Aston Villa az elmúlt években kezd ilyen nagy angol csapattá válni újra?
7: Mindenképpen, igen. Tehát, hogyha most azt nézzük, hogy nem ez az első felfutása az Aston Villának itt a Premier League-be, tehát Unai Emery keze alatt azért már mondjuk úgy bontogatta a szárnyát ez a csapat, viszont most már egy kifejezetten jó összetételű keret állt össze, és bár az Európa Ligának itt a véghajrájában azért a Premier League teljesítménye egy picit bedadogott a csapatnak. De azt utaljuk át annak a rovására, hogy a kettős terhelés, ráadásul itt a vége azért már elég kemény kettős terhelés, még akkor is, ha csak idézőjelben Európa Ligáról beszélünk. Ezzel együtt az nagyon fontos tényező, vagy legalábbis én annak érzem, hogy abban a szentséges pillanatban, hogy sikerült az Európa Liga döntőt kivívniuk, egy olyan pszichológiai gát szakadt át, vagy inkább azt mondanám, hogy egy akkora teher esett le a vállakról, ami egy rég nem látott, felszabadult játékot adott az Aston Villának a Liverpool ellen, mert az azt megelőző meccsein gyakorlatilag csak szenvedett a csapat. Tehát a Liverpool előtt a már kieső Burnley-t sem tudta megverni. Ott 2-2 lett. Előtte kikapott, ráadásul ugye hazai pályán a kiesés elől menekülő Tottenhamtől. Azt megelőzően a Fulham otthonában kapott ki az Aston Villa. Tehát így úgy tűnt, hogy elvesztette a fonalat, vagy a kraftot az idény végére, de szó sincs erről. És ez a Liverpool ellen tökéletesen látszott. Minden egyes csapat egységben, de kezdve a kapussal, Dibu Martinezzel, nagyon jó az összhang a játékosok között. És azért is emelem ki egyébként Dibu Martinez, mert külön figyeltem, hogy épít arra az Aston Villa, hogy a kapus hosszú labdákkal dobva, de még inkább rúgva indítja a támadásokat. Tehát azért ez egy külön fegyver, mert mélységű megindulások gyakorlatilag a saját kaputól kezdve rendelkezésére állnak az Aston Villának. Na most, hogyha meg a játékosokat nézzük, akkor...
6: Ezt akartam még mondani, hogy azért én most átbogaráztam az egész keretet, és olyan nevek vannak ebbe az Aston Villába, hogy igazából én így különösebben nem figyeltem az elmúlt időszakban őket, de hát mindegyik játékos szinte egy-egy kivételtől eltekintve neves játékos.
7: Igen, így van, és amit még hozzá szeretem volna fűzni, hogy mindegyikükön látszik, hogy egyfajta hurrá hangulatba kerültek azzal, hogy Európa Liga döntősök, és most már a Liverpool ellen, ugye, ahol a győzelem jelentette a biztos BL indulást a bajnoki helyezés alapján, de mivel ott is azért idővel érezhető volt, hogy na, az meg lesz. Tehát ezek a játékosok, ezek mind nem csak hogy felszabadultan játszanak, hanem egyre jobban, és arról nem is beszélve, hogy mondjuk úgy, hogy a kiegészítő emberek, és itt elsősorban Emiliano Buendiára gondolok, aki itt pont az idény hajrájába kezdett el igazán kiemelkedően játszani. A Liverpool ellen is volt egy bődületes kapufája, felső lécet találta el, de egyébként az Európa Ligában mutatott teljesítménye alapján játszotta be magát a kezdőcsapatba. Itt nem csak az van, hogy mondjuk Morgan Rogers vagy Oli Watkins viszi a csapatot, hanem így mindenki, minden poszton kiválóan teljesít, hogy más nem mondjak, a csapatkapitány John McGinn is rúgott egy bődületesen nagy gólt. akkor mondhatjuk azt, hogy még szerencséje van az ellenfeleknek, hogy két olyan játékosa sérült jelenleg az Aston Villának, akik abszolút kezdők lennének, Amadou Onana és Boubacar Camara, mind a kettő szűrő védekező középpályás, de egyelőre egyikük sem bevethető. Tehát, és így ebben a formában is nem hogy ütőképes, hanem így látszik a csapaton, hogyha felszabadultan játszik, akkor elképesztően erős.
6: Azt hiszem, az Aston Villával kapcsolatban van egy ilyen hozzáállás Magyarországon, hogy nem tekintjük feltétlenül olyan nagy csapatnak, de azért tegyük hozzá, hogy ennek a klubnak a múltjában van bizony back győzelem 1982-ből, illetve az UEFA Superkupát is meg tudták nyerni rá egy évre, és emellett hétszeres angol bajnokról beszélünk. Tehát például back győzelmet vagy BL győzelmet a most döntős Arsenal nem tud felmutatni. Ezen túl egyébként ugye UEFA Kupát nem nyertek, tehát most lehet az első olyan alkalom, hogy annak a jogutódját az Európa Ligát megnyerhetik, ellenben a kispadon lévő Unai Emery korábban 4-et is nyert, úgyhogy feltételezem én, hogy a siker eleve elrendelt lehet. A három angol csapatból, amelyik most döntőben szerepel, az Aston Villának lehet a legkönnyebb dolga?
7: Hogy mondjam, próbálok rá egy értelmes választ adni, de igazából pokoli nehéz megválaszolni ezt a kérdést. De az kétségtelen, hogy papíron az Arsenalnak van a legnehezebb, és ez legnehezebb dolga, és ez szerintem teljesen egyértelmű. A Freiburgot, megmondom őszintén, nem láttam az idényben olyan sokat játszani, de az beszédes, hogy az egyébként szintén az idény végére nagyon is felfutó és egy a nemzetközi porondon egyre inkább nagy önbizalommal játszó Bragát sikerült kiejteni, és ugye a Bragát Magyarországon sokan láthatták a Ferencváros ellen, de én a portugál bajnokságot, illetve a portugál futballt kiemelten figyelem, és látom azt, hogy ez a Braga idén sokkal többre volt hivatott, mint ami végül összejött neki. Meg voltam egyébként győződve arról, hogy 2011 után az Európa Ligában Porto-Braga döntő lesz. Na most ehhez képest ugye a Portót a Nottingham Forest intézte, amelyet aztán legyalult az Aston Villa, a Freiburg pedig elkapta a Bragát. Na ezt most csak azért hoztam föl, hogy nem igazán látom azt, hogy a Freiburg mit tud, de azt azért vélelmezem, hogy nem a véletlen műve, hogy bejutott az Európa Liga döntőbe, és az sem, hogy a Bundesligában, bár a közvetlen élmezőnyhöz képest azért jócskán lemaradva, de akkor is gyakorlatilag az első számú kis klub lett az idei Bundesliga mezőnyét tekintve, hogyha a Hoffenheimet nem soroljuk ide. Itt az a helyzet, hogy papíron az Aston Villa egyértelműen esélyesebbnek tűnik, ugyanakkor a futball történet tele van olyan Dávid és Góliát harcokkal, amit az esélytelen nyert meg, úgyhogy a legnagyobb butaság lenne az Aston Villa részéről, hogyha már megnyert döntőként készülne Isztambulba. Na most és itt lehet akkor visszakanyarodni arra, hogy mennyire fontos Unai Emery szerepe, mert ő viszont pontosan tudja, hogy egy győztes fináléhoz mi kell, és ezen a ponton viszont azt mondom, hogy nem csak, hogy esélyes az Aston Villa, hanem azért én inkább arra fogadnék, hogy arra tennék, hogy az Aston Villa meg is nyeri az Európa Ligát.
6: Ide akartam még visszakapcsolódni az Unai Emery személyéhez, ugye ő a Sevillával 3 Európa Ligát nyert, illetve még spanyol csapattal, a Villarreallal nyert szintén egy Európa Ligát. Egyébként milyen kis érdekesség vagy vicces dolog lehet, hogy gyakorlatilag mind a három csapatnak a nevében benne van, hogy Villa, és valószínűleg Emery velük tud majd nyerni Európa Ligát.
7: Igen, tehát hogyha, igen, ezen nem mondom azt, hogy én sokat morfondíroztam rajta, de kétségtelenül így van, és tehát valahol ez predesztinálhatja arra, hogy ő nyerje meg hogy az ő vezetésével az Aston Villa nyerje meg a kupát, de feltehetően nem ez lesz a fő mozgatórugó, hanem az, hogy olyan nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, mert ne felejtsük el azért ő például a Paris Saint-Germain-t is edzette, tehát itt egy olyan tapasztalt edzőről van szó, aki lehet, hogy angol szinten nem a legfelső polcon lévő klubot irányít, de a kvalitásait, az edzői kvalitásait tekintve azért ő is a világ legjobbjai közé tartozik. Megjegyzem egyébként, ez egyfajta spanyol iskola lehet, mert alapvetően a spanyol edzők gyakorlatilag itt uralják nem csak a brit szinteret, de hova tovább már a nemzetközit is.
6: Még egy utolsó gondolat akkor az Aston Villáról, meg leginkább Birminghamről, mert hogy ugye itt a klubnak, hát ugye legutóbb, amit trófeát nyertek, az egy angol ligakupa volt 1996-ban, tehát hosszú idő után, egészen pontosan 30 év után nyerhet az Aston Villa, és ezáltal Birmingham is kupát. Hogyan élhetik meg majd ezt a szurkolók, hova kerülhet egy ilyen Európa Liga a vitrínbe, ahol nyilván ott a BL mellé, hogyha elhelyezzük, akkor talán ez egy kisebb trófea, mert ugye most nyilván a hosszú idő kihagyás miatt kérdezem így, hogy a nagysága az azzal, hogy ennyi idő után nyerhet az Aston Villa bármit európai szintéren, az biztos, hogy a jelentőségét azért növeli ennek.
7: Ó, abszolút, abszolút. Itt két dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy a Villa Park, tehát a stadion kívül belül lépten nyomon hirdeti, hogy 1982-ben Beckett nyert a csapat. Tehát most az, hogy falfreskókkal van tele, az egy dolog. De gyakorlatilag a 82-es szezonnak a meneteléséről lépten nyomon tényképek, leírások a meccsekről látni. De tényleg majdnem, a stadion majdnem összes oldalán egy ilyen kisebb múzeumban a 82-es sikerről. A stadionon belül is, sőt a stadionon belül a sajtórésszel szembeni oldalra a korabeli angol kommentátornak a szavai vannak kiírva, tehát hogy amikor a győztes gólt berúgták, az a kommentálás, a narráció van megörökítve, és a játékos kiáróban ott van a backserleg. Na most meggyőződésem, hogyha hazaviszik az Európa Liga serleget, akkor jó értelemszerűen egy replika, de akkor is az oda fog kerülni a backserleg mellé a játékos kiáróban.
2: Egyébként 1982-ben az Aston Villa úgy nyerte meg a Beckett, hogy egy német csapatot, a Bayern Münchent győzte le, amelynek akkor Csernai Pál volt az edzője, vagyis magyar edzője volt. Most a Freiburgot kellene legyőznie az Európa Liga serleg elhódításához Aston Villának. Ez a találkozó 31 perc múlva kezdődik, viszont egy perc múlva kezdődik a Ferencváros férfi vízilabda csapatának a második csoportkörben utolsó találkozója a Hannover ellen. Az utolsó játéknap előtt a Prorek és a Ferencváros azonos pontszámmal áll a csoportban, 12-12 ponttal ez a két csapat ott lesz Máltán június 11 és 13-a között a négyes döntőben. A csoport másik két tagja, Mladost és a Hannover 3-3 ponttal áll. A másik csoportban a Barcelona kiemelkedik, 15 ponttal nyerte meg a csoportot, onnan még az Olimpiákhoz fog bejutni a legjobb négy közé. Szóval egy igazi szórakoztató, könnyed kis parti vár azokra, akik megnézik a helyszínt, innen a Ferencváros Hannover találkozót, akik pedig rádió mellett ülnek, azok kis nagyszerű szórakozásban lehet a részük, hiszen a következő bő órában Katona László a Komjádiból közvetíti a Ferencváros Hannover férfi vízilabda csoportmérkőzést. Tiéd a szó, Laci.
8: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hamarosan tehát a Ferencváros utolsó középdöntős csoportmérkőzése is elkezdődik. Egy negyeddöntős csoport, nevezzük bárminek is. A lényeg az, hogy már ott van igen a legjobb négy között a Final Four-ban, vagy négyes döntőben az FTC csapat. Mégiscsak egy kétszeres Bajnokok Ligája címvédőről van szó. Ezt borítékolni lehetett már a legelején, hogy majd a Fradi azért nagy valószínűséggel el fog idáig jutni. A Mladost elleni mérkőzés pedig leginkább arról dönthet, hogy megkezdheti a Fradi azt az utolsó egy hónapját, ami nagy valószínűséggel majd tényleg a négyes döntő döntőjében, de lehet, hogy csak a bronz mérkőzésen fog kicsúcsosodni. Értelemszerűen a Fradinál a cél a címvédés minden téren, a bajnokságban is természetesen, meg a Bajnokok Ligájában is. Lehet még csoportelsőség a Fradi neve mellett, de ehhez a Hannovernek meg kéne vernie a másik mérkőzésen a Prorekót, valami kevés esély van erre, úgyhogy a lényeg az, hogy nagy valószínűséggel marad a második hely a csoportban a Ferencvárosnak, mert hazai medencében, amikor játszott éppen a Prorekó ellen, az olasz csapat ellen a Fradi, akkor vereséget szenvedett az FTC, 13-9-re nyertek az olaszok, míg egyébként Itáliában sikerült az FTC-nek 16-14-re nyernie. Most pedig a labdát elhozzák a vendégek, a kék sapkában játszó Mladost játékosai, a Ferencváros pedig majd fehér sapkában fogja a mérkőzést végig a maga nemében, de hát, hogy milyen formán játszani, tehát, hogy meddig lesz igazából érdekes a találkozó, nem biztos, hogy sokáig lesz izgalom, főleg mert a legutóbbi mérkőzés a két együttesnek 15-10-es fradi sikerrel zárul, de már az első félidőben eldőltek a lényegi kérdések. Hát az első támadásukból a horvátoknak nem sikerült kapura lőniük. Az FTC kapujában Szakonyi az, aki tovább teszi a labdát, elkéri Vámos. Mellette ott van a szélen jobb oldal Dusan Manis, de nem fogja kapni elemen középen. Megvan a lehetősége Argyropoulosnak, hogy szervezze a támadást, mert ezt a Mandic sem tudja úgy tovább tenni a labdát, hogy legyen lövés. Középen bent szabálytalankodott valaki, úgyhogy egy újabb kontra. Eltelik úgy majd egy perc a mérkőzésből, hogy nem is lőttek még a csapatok az ellenfél kapuira. 7 perc, 14 másodperc van hátra az első negyedből. Ferencváros Madaz Zágráb 0-0. Hát a horvátoknak nem sikerül nagyon felállniuk. Vukicevic kezében a labda, 8 méterre a kaputól, de inkább csak oldalra teszi a labdát. Aztán a kapás szélen megkapta, de Lazic nem tudta úgy ellőni, hogy eljusson a kapuig. Blokkoló kézről vágódik Szakonyi elé, aki pedig már hozhatja a labdát. Kiállítás a mérkőzés során először, tehát emberelőnyben majd a Ferencváros. 10-es száma Vrilicset állítják ki a játékvezetők. Az emberelőny pedig most Manherz kezdi meg a támadást, aztán Argyropoulos le a szélre, a kötélhez le is úszik Vámos, visszakapja Argyropoulos, egyet tovább veszi, Dusan Mandic, Argyropoulos szemben a kapuval, de nem lövi el, aztán Manherz megint le a szélre, szépen megjátszák a fali játékosai, és kapufa, Jansik volt az, aki ráúszta a felső létre, de már lejárt valószínűleg a támadó idő, úgyhogy mindegy is mi történt. A játékvezető is mutatta, hogy már nem volt érvényes maga a lövés. 6 perc, 25 másodperc, nincs meg a vezetés a Ferencvárosnak. Az első emberelőny nem sikerül gólra váltani. Labdaszerzés azonban, betett labda hát az erős túlzásot centerbe, de Manherz volt, aki jól helyezkedett, és elúszott a mellette lévő Tonci Csics mellett. Manherz pedig már hozza a félpálya környékén a labdát, egy átadással Mandicsot találja meg, aki bal kezébe veszi a labdát, visszakapja aztán Manherz, hát egy jó 10 méterre az ellenfél kapujától, Mandic csak 8 méterre, vissza a 10 méterre lévő és szemben a kapuval lévő Manherznek, aki most azt láthatja, hogy újabb kiállítás és emberelőny, és aztán megvan a vezetés. A gólszerző pedig nem más, mint a 8-as számmal játszó Filianos Argyropoulos. A mérkőzés első gólját, tehát a görög szerzi, csak úgy zárójelben, neki ez már a 27. gólja a Bajnokok Ligájában, ő a legeredményesebb játékosa a Ferencvárosnak, de hát rajta kívül van még 20 feletti gólszerző, Vámosnak 21 gólja van, Vigvárinak 23, úgyhogy Nagy Ákosnak 19, nagy valószínűséggel átlépi majd a 20-as határt. Vezet a Fradi Argyropoulos góljával, 5 perc, 56 másodperc van hátra az első negyedből. Biliakát állították ki egyébként a játékvezetők, ugye aztán a Margeta Boris, Palanescu Mihály, szlovén-román páros fújja ma a sípot itt a Császár-Komjádi úszodában. Teltház, ami talán azt jelenti, hogy 1000-1200 néző lehet jelen. Kifejezetten borsos árakat kértek el a mai mérkőzésre, 5000 forint a belépőjegy. Ritkaság száma megy, hogy ezért egy egyórás foglalkozásra, bár itt az régi csak a Bajnokok Ligájáról van szó, a legmagasabb szintű vízilabdáról, de hogy ennyit kérjenek el. A kiállítás, amelyet sikerül kivédekezni olyan formán, hogy Vismeget küldték ki a játékvezetők, Szakonyi aztán pedig a közeli próbálkozás könnyedén védte, valójában Babics belelőtte, hiszen egy méterre volt tőle. Már jönnek előre a fradi játékosai, Vismeg az, aki átszeli a félpályát, szemben a kapuval, Vismeg kiemelkedik, és aztán ellövi, második szándékból megteszi, de egy védés, Marcelic kapustól, nincs meg a második ferencvárosi gól. 5 perc, 8 másodperc van hátra az első negyedből, 1-0 vezet az FTC a Mladosz Zágráb ellen, ugye velünk egy időben kezdődött el a Prorekko találkozója, mégpedig a Hannover ellen. Félig szem, vagy félig meddig kell azért figyelni azt a találkozót is, de hát azért értelemszerűen nem kell hiú ábránokat kergetni. Nem valószínű tényleg, hogy a németek meg tudják verni majd a Rekkót, ott még 0-0 az állás. Emberelőnybe kerülnek most, Varga Vince kiállítás sorsára jut, a horvátok jöhetek, és megvan, nem, de megvan a szépítés. Kipattant a hálótartó vasról a labda, de valójában jócskán bezúdította a kapuba a labdát. Babics 1-1, tehát egyenlítenek a horvátok. 4 perc 43 másodperc az első negyedből, a Prodecco is megszerezte időközben a vezetést, tehát 1-0-ra vezetnek az olaszok a Hannover ellen hazai pályán. Mégpedig a másik csoportban a Novi Belgrád a Brescia ellen játszik, az Olimpiakos Barcelona, tehát a mérkőzés pedig nem osz, nem szoroz, ami azt jelenti, hogy majd a csoportot megnyeri a Barcelona, az Olimpiakos lesz a második, ez már tény, és az is nagy valószínűséggel úgy lesz, hogy majd a Fradi a Barcelonával játszik a négyes döntőben, még a Prodecco az Olimpiakos ellen. Mandic volt szemben a kapuval, de előtte egy Vukicevic kéz, megint nála van, mármint Mandicnál a labda, tovább teszi, majd aztán ott középenben ketten is vannak a Fradinál, mégpedig most már Fekete Gergő egy ejtés távolról Mandicról, Marcelic könnyedén leszedi, megpróbált ott beúszni Fekete Gergő, illetve értelemszerűen centerben, vagy hát nem értelemszerűen, de Lugosi volt ott, aki éppen birkózott középen, és Babiccsal kell mennie megint, mert ő már ott van Szakonyi kapus torkán kis túlzással. Labdát szerez aztán Vígvári Wendel, és jön előre a Ferencváros, van valamiféle emberelőnyszerűség, középen bent Lugosi, de nem kapja meg a labdát, Vígvárival szemben szabálytalankodnak, olyannyira, hogy még ő volt az, aki nem tudta jól alkalmazni a szabályokat, kicsit megütötte az ellenfelet, visszarántotta, amikor éppen tartott az ellenfél kapuja felé. 3 perc, 38 másodperc van az első negyedből hátra. 1-1 a Ferencváros Mladost Zágráb mérkőzés. A hatodik forduló a középdöntős csoportban, úgyhogy majd zárul értelemszerűen a Bajnokok Ligája ezen szakasza. 10 másodperc a zágrábi támadó időből vezethetnek is a vendégek. Babics ott középen, de nem kapja ő a labdát, és aztán blokkról megy ki. Hiába próbált a Bukic rádobni az ellenfél kapujára. Fradinál Fogel, Soma és Di Sommá két hiányzó, még a Ladosnál Luka Loncsár, Marko Radulovic és Igán Nagájev. Ők egy lehelletnyit inkább már a bajnokság felé tekintgetnek, ugye nem jutottak tovább ebből a BL csoportkörből, úgyhogy nekik már teljesen mindegy, hogy mi lesz a mai mérkőzésen. Támad a Ferencváros, Vígvári figyeli, hogy van-e középen üres ember, egy távoli lövés, de Mandic próbálkozása kijön Marcelic kapustól, aztán próbálná Lugosi a labdát valahogy magához édesgetni, de megrántották, szabad dobásra jöhet majd az FTC, maradt tehát budapesti együttesnél a labda. Oldalra kerül most, ami azt jelenti, hogy Mandic kiúszik, ha nem is a kötélez meg a sarokba, de ő az, aki balkezesként most a szélső posztot bejátsza. Vigvárihoz kerül középre, nem tudja előni a labdát, aztán ütemtelenül igen! 2-1! Vígvári Wendel tehát megszerzi ismét a magyar bajnok számára a vezetést. Így aztán akkor, amikor 2 perc 49 másodperc van hátra az első negyedből, már 2-1, ütemtelenül 7 méterről a kapu jobb alsó sarkába zúdította a labdát. Remek megoldás, és talán Wendel számára ez az esztendő, vagy ez az idény, de lehet már az előző is, abszolút azt mutatja, hogy ő felnőtt a feladathoz, és biztos pontja ennek az FTC-nek. Négi Balázs értelemszerűen, ha nem kell, vagy nem szükséges, akkor nem hagyja ki, sokat játszatta őt is a bajnokságban. Hát nagy habzás van most bent középen, Jansikot küldik ki a játékvezetők, az elmúlt időszakban őt rendszeresen kipontozták az ellenfelek, a Szili esetében lehet, hogy azért figyelni kell majd a jövőben ezekre. Ember előnyben van most a Mladost Zágráb, Jansik a kiállított játékos, 3 másodperc a támadóidőben, és szépen megjátszák, középen bent Víjákáz, aki emelkedett, és be tudta húzni közelről a labdát, Szakonyi a golvonal mögött ért már bele a labdába, de alapból át is ment. 2-2, 2 perc, 21 másodperc van átra az első negyedből, nem akarnak leszakadni a zágrábiak, de valójában a Ferencváros nem tud ellógni az ellenféltől. Még azt se lehet mondani, hogy Marcelic annyira jól védene. A lövések javarésze azért pontatlan, vagy éppen el se jut lövésig az FTC, de hát az ellenfél sem van. 3 védése már Marcelicnek, míg Szakonyinak 1. Jansik az, aki a középkezdés után a saját térfelére szorul, de már meg tudja játszani a labdát. Varga Vincénél van pokoli erő, az, ami benne van, ami a lövéseit illeti. Most be centerbe, középre a labda, Di Sommá nem játszik, de Toro igen, csak ő egy másik olasz. a kiállítást ki tudja harcolni. Saricsot küldik ki a játékvezetők, emberelőnyben most az FTC. Lámos az, aki leúszik oda a kötélhez, majd aztán kapufát lő ott Lugosi, de már van lehetőség ismét próbálkozni. Manherz teszi tovább, középen benn még mindig van lehetőség, és másodszor sem sikerül úgy látszik gólt lőni, Vismeg, és akkor harmadszor már megvan. A lényeg, hogy 3-2 az FTC javára. Vismeg Zsombor kétszer is próbálkozott, és aztán a második sikerült. Hát mondjuk az ágrágdiak nem erőltették meg magukat a kipattanókkal, a védekezésük nem éppen a legélesebb, de kaptak elég gólt itt a Bajnokok Ligája során, itt a második csoportkörben, a középdöntős csoportkörben, ami azt jelenti, hogy 17-et a Prorekkótól, de még a Hannovertől is, amikor kikaptak 15-öt, kaptak 15-14-et akkor a vége. A Fraditól 15 gólt kaptak, 13-at a Prorekkótól, és a legelső alkalommal tudott nyerni a Zágrábi együttes itt a BL ezen szakaszában, akkor 12-8 a Hannover ellen. Másfél percen belül a Fradi 3-2-re vezet, 8 másodperc a Zágrábi támadóidőben, megint benn középen az üres ember, Vrilic a gólszerző. El tudott könnyedén úszni Argyropoulostól a gólszerző Vrilic, és aztán behúzta a labdát a jobb sarokba. Nyújtóznia kellett a horvátnak, hogy aztán végül kapuba tudjon dobni, vagy lőni. 1 perc 22 másodperc a nagy órán, és 3-3 a védekezés egyelőre még a Fradi esetében ingatag. Nem biztos, hogy annyira fejben itt vannak a Fradi játékosai. Jansiknál van most éppen, mármint a labda, de szemben a kapuval nagyon messze van egyelőre Vámos. A balkezesek terén jól áll a Fradi Mandic, illetve Vámos személyében. A játékvezetők látnak középen egy szabálytalan horvát játékos, és aztán kicsit elhamarkodja, megpróbálta Argyropoulos ismét gólt szerezni, de a kapufáról oldalra vágódott ki a labda, Nagy Ákos szedte össze, majd aztán Manherz, megint Argyropoulos, Manherz, na nézzük, és aztán a jobb sarokba gól. 4-3, még emberelőnyös gólnak számít, nem tudott kiegészülni az ágrábi csapat. Manherz Krisztián első gólja a mérkőzése, egyelőre eloszlik a Fradi góltermése. Manherz mellett Argyropoulos, Vigvári és Vismeg a négy gólszerző. Az ágrábiaknál is hárman találtak be, Babics, Biaka, illetve a Vrilic. 50 másodperc van hátra az első negyedből, 4-3-ra vezet az FTC a Mados Zagreb ellen. A középkezdés után pedig már a horvátok úsznak fel. Nekik azért a bajnokságban van még igazán nagy dolguk, ott a negyeddöntőkön már túl vannak a csapatok, ami azt jelenti valójában, hogy következnek az elődöntők, tehát kicsit azért, hogy mondjam, hátrébb járnak a horvátok a bajnokságukban, de összességében a felsőházat megnyerte a Mladost a Jadran előtt, illetve Jug Dubrovnik lett a harmadik, a Primorje Rijeka pedig a negyedik, és jön majd a Mladost Dubrovnik elődöntő, no meg a Jadran majd a Rijekával fog mérkőzni a folytatásban. Két mérkőzést kell minimum megnyerni, de hát a hétvégén már a zágrábiaknak is lesz lehetőségük. Na meg a Fradinak is! Manherz a gólszerző, 5 másodperccel a negyed vége előtt megvan az 5. ferencvárosi gól, Manherz duplázik. Még arra volt pont lehetősége, hogy bal szélen elkapja a labdát, és aztán egyből ráforduljon, és egy pattintás után a kapuba vágja a labdát. 5-3, a gólok számával nincs gól, nincs gond. Kapottakkal inkább, horvátok még távolról lőnek, Szakonyi aztán megfogja, hát mondjuk maga fölé paskolja a labdát, kellett, mert Vukicevic amikor lőtt, akkor pillanatra úgy nézett ki, hogy az első védés után még be is pattalt a labda. Egy negyednyi játék után vezet a Ferencváros a Mladost Zagreb ellen 5-3-ra a Szó a stúdiói.
2: Amíg a játékosok és Katona László is kicsit kifújja magát, addig labdarúgás innen a stúdióból, hiszen 14 perc múlva kezdődik az Európa Liga döntője. Egy, hát mondjuk úgy erős középcsapat angolgárda, illetve egy tipikus német középcsapat vívja. Hát, hogyha az volt a terve az UEFA-nak, hogy a kis országok játszótere legyen ez a második számú kupa, hát akkor egy darabig beszokott jönni, azonban a döntőben már, mint említettem, egy angol és egy német csapat jut, még hogyha nem is feltétlenül a legjobbak közé való az angol csapat, a német pedig aztán végképp nem, de már megvannak a kezdő csapatok. Az Aston Villa kapuját Martinez védi, Cash, Kansa, Pau Torres és Digne a védelmi négyes, Lindelöf, Tillmans a védekező középpályások, McGinn, Rodgers, Buendia és Watkins a támadó szekció. Tulajdonképpen, ha minden igaz, és általában Freiburg így szokott felállni, a német csapat is 4-2-3-1-es összeállításban fog pályára lépni, Atobolu a kapuban, Kübler, Ginter, Lindhardt, Reau, Eggenstein és Höfler, és előtte a támadó négyes, Beste, Manzambi, Grifo, illetve Matanovic, hát Grifo kulcsa lehet ennek a találkozónak a pontrugásaival, Matanovic pedig a pontrugások utáni fejesekkel, de hát ez a jövő zenéje, viszont hamarosan folytatódik a vízilabda találkozó, úgyhogy megyük vissza a Komjádi úszodába, Katona László.
8: Köszönöm szépen a két csapat múltját elnézve. Van egy negyedik meccs, amelyet megnyert a Mladosz, de én a hármat találtam, amit meg a Ferencváros egészen biztosan. Azért az elmúlt 8-9 évben az FTC uralma az nem feltétlenül csak Magyarországon, hanem éppen egész Európára is kiterjed. Nem meglepő, hogy a Vadosz Zagreb ellen is pozitív a mérlege az FTC-nek. A Honvéd ellen játsza majd hétvégétől már a bajnoki döntőt, 20 óra 45 perctől szombaton élőben közvetítjük a találkozót, és akkor a Fradi ott ismét megvédheti a címét. Tavaly söpréssel a Vasas tudta, és hát szó szerint néha eltiporni, az utolsó meccsen nagyon durván tudott az FTC a bajnoki aranyról dönteni, és 3-0 az összesítés, amellyel az FTC megnyerte a bajnoki címet. Most a BVSC ellen, vagy a Honvéd ellen, bocsánat, azért lehet, hogy egy kicsit nehezebb lesz a dolga Nyéki Balázs együttesének. A ráhúzást elhozta a Fradi, Fekete Gergőlő, és aztán a kapufáról vágódik Marcelic elé, de hozzáért a horvát kapus, úgyhogy ebből a szempontból védés, kapufa minden egyben, Fekete Gergőnek azonban nincs gólja. Az első támadásból nem talált be ismét a Fradi, de hát ugye az előző negyedben a horvátok is kontrára tudták csak váltani a támadásuk lehetőségét. Középen megint óriási a harc. Toncsinics az, aki harcolott középen, de egyelőre nem tudnak még lövésig se eljutni a horvátok. Most azonban igen, Szakonyi aztán kipaskolja maga elé. Középre ment a kísérlet Lazicstól. Nem volt valójában ez akkora feladat Szakonyinak. Ha nincs Fogelsoma, akkor ő véd. Lévai most a cserekapus. Ugye jóból is lehet megártasok. A Fradinál három kiváló képességű kapus van. A válogatottba is, ha úgy adódik, akkor bárkit be lehet vetni. De Csoma Kristóf például Fogel mellett most már inkább a második számú hálóőr a válogatottban. Labdát szereznek a horvátok. Ugye a második Fradi támadásból sincs gól, de a második horvátból sem, mert Szakonyi jön a kapujából. Megelőz mindenkit. Rossz volt amúgy az átadás is. Harkov próbálkozott, az a Harkov, aki egyelőre itt a Bajnokok Ligájában kifejezetten sok gólt lőtt, 26-nál jár egészen pontosan, most ő szerez labdát, és már menne előre. Bukicsot aztán a víz alá viszik, és megszerzi a labdát a Fradi, mehet tovább, úgy látszik, hát szemben a kapuval most éppen Nagy Ákos, na nézzük, belövi-e be. Sőt, Lugosi volt az, nem értik a horvátok se, hozzáteszem én se nagyon, hogy akkor most Bukicsal szemben nem volt szabálytalanság, pedig úgy nézett ki, hogy a föld, hogy a víz alá nyomták a fejét, mindenét, de hát ha mehet tovább, akkor mehet tovább. 6-3, most már Lugosinak is van gólja, Manherz duplázott idáig a mérkőzésen, így a 6-3. Akkor, amikor 6 perc, 8 másodperc van átra a fél időig, lehet, hogy eddig volt izgalmas a mérkőzés. Most már majd a Fradi ellép az ellenfelétől, vagy éppen a Mladosz nem tud váltani. Már cserélnek, jön új játékos is, Szappe például a vízbe, illetve Erenda is új, ő még nem kapott játék lehetőséget. Vagy éppen most Harkova a saját térfelének közepére kell, hogy visszafelé hátráljon, csak úgy tud indítani és Bukicsnak tenni a labdát. Kereken 6 perc van hátra a fél időig, Harkov beteszi centerbe a labdát, óriási volt a harc, és fekete volt, úgy látszik, a szabálytalan, emberelőnybe kerülnek most a Mladosz játékosai, és időt kér, mégpedig a horvátok mestere, úgy látszik, hogy Hrvoje Hrestak most úgy gondolja, hogy ez akár sorsfordító is lehet, leginkább, hogy ne szakadjon le a Ladoszt a mérkőzés folyamán a Ferencvárosról. Szóval a horvát együttesnek azért alapjából véve egy kifejezetten jó alapszakasza volt, bár 8 győzelem és 2 vereség, ami az alapszakaszt, illetve a Jug ellen, illetve a Jadran ellen kikapott a Mladoszt, majd aztán jött a felső ház, ott pedig nem volt probléma, mert a hátralévő mérkőzéseket, 5 találkozót rendeztek, mindet megnyerték az ágrábiak, és az elődöntőbe így ők első helyezettként jutottak be, és a Jug ellen játszhatják majd a bajnoki elődöntő. De hát a Mladosz 2021-ben nyert legutóbb horvát bajnokságot, a Jadran legutóbbi 3 kiírást elhódította, és még a Jug Dubrovniknak is volt lehetősége 2022-ben bajnoknak lenni. Emberelőnybe tehát most a horvátok, Fekete Gergő ugye a kiállított, középen benne megvannak a Fradi játékosai, de nagyon jól adogatnak most a horvátok, olyannyira, hogy Harkova gólszerző, 6-4, a jobb sarkot kipókhálózta az egyébként hát orosz származású Harkov, 26. gólja most ez a mai, itt a Bajnokok Ligájában, csak több orosz játékos is, akár horvát, vagy montenegrói válogatottba akar majd, vagy jut is el. És az még egy nagy kérdés, hogy akkor az oroszok mikor fognak visszatérni a vízilabda színterére. Előfordulhat. Vannak olyan hírek, hogy már a budapesti világbajnokság során ott lehetnek. Ha nem is oroszként, de semleges színben az orosz sportolók. 6-4-nél, akkor amikor 5,5 perc van hátra a fél időig, támadott a Ferencváros, most már múlt időben egy rossz átadás, hiába volt Vámostól egy keresztpassz, hosszú is volt, meg túlságosan mély. Vukicevics a félpályánál, támad a Mladosz Zagreb, Basics, majd aztán Vukicevics visszakapja 10 méterre az ellenfél kapujától, bent középen centerben volt üres ember, de remek közbenyúlás Manerctől. Látta ott Vrilicset a csapatás, Vrilic most meg is kapja ott középen. Kiállítás, olyannyira, hogy el kell adni a küzdőteret Argyropoulosnak, egyelőre 5 kiállításnál jár az FTC, 4-nél a Mladoszt kiegyenlített ebből a szempontból a találkozó. 10 másodperc a támadó időből, megjáratják most a horvátok, 6-5 is lehet, és aztán meg is történik a gól. Vukicevic vágta a léc alá Szakonyi szemek közé, 6-5, volt ugye 6-3 is, Vukicevicnek ez az első gólja. Jól használják ki az ember előnyeiket egyelőre a Mladoszt játékosai, bár azért azt hozzá kell tenni, hogy voltak hibái mindkét csapatnak, de egyelőre Mladoszt egy fokkal talán jobb. 5 ember előnyből 4 gólt tudtak szerezni, volt még egy akciógóljuk, így alakul az, hogy az ő nevük mellett egy 5-ös, a Ferencvárosnak pedig 6 gól van egyelőre. Ezt a negyedet, az az igazság, hogy nyeri egyelőre a horvát együttest 2-1-re. De most támad az FTC, 4 perc 35 másodperc van hátra. Jansik volt szemben a kapuval, de oldalra letette a ladát Vismegnek, vissza Jansikhoz, egyel tovább. Balkezese is van az FTC-nek, na meg Manherz, ő lövi el a labdát mellé. A kapufa mellett hagyta el a játékteret a labda, de úgy látszik valaki beleért, mert oldalról jöhet majd Vismeg, aki Jansikot találja, csak hát csímbe kapta, úgyhogy csak belekapott Jansik, de talán öröm, hogy oda pattant a labda Vámoshoz. Most éppen a bal szélen van, majd aztán középre vissza Jansik, ellövi, el kell, hogy lője. Egy másodperc a támadó időben még lövése sem volt az FTC-nek. Ajaj, hát egyenlített a Mladoszt Zagreb. Annyira nem kell aggódni, meg félni. Benne van az, hogy most egy kicsit azért visszafogottabb az FTC. Hozzáteszem, hogy a Prodeco 4-3-ra vezet a Hannover ellen a második negyed felénél. Ugyanez a helyzet, tehát egy góllal azért az esélyesebb Ferencváros még 6-5-re vezet a Mladoszt ellen. Szemben a kapuval Vukicevic, egyel tovább oldalra, jobbjára, Lazicsnál van egy-két lóba, majd aztán be középre, vagyis oda 5 méteres lesz. Manherz volt szabálytalan, már a kötélnél úszott be középre Erenda. Manherz az, aki szabálytalankodott, úgyhogy jöhet majd az ötössel. Minden igaz, akkor Lazics fogja elvégezni majd a büntetőt. Csak azért fájdalmas mindez, mert 6-3 volt az állás, és most egyenlíthetnek a horvátok. Lehet, hogy Nyírdi Balázs egyből kikéri majd az idejét. Lazić ellövi, és bent a kapuban a labda, a jobb felső sarokba, 6-6. Na és akkor most Nyírdi Balázs mutatja Dusan Mandicsnak, hogy akkor menni kell mindenféleképpen, mert amikor Mandics a vízben volt, akkor volt több gólos előnye is a Ferencvárosnak. Tehát valakinek le kell nem is jönnie a pályáról, ki kell úsznia. Ezt most Vismeg látja, hogy neki kell helyezkednie a jobbról a bal oldalra, mert Mandics megy majd Papás szélre, ha úgy adódik, akkor neki az bal kézzel tökéletes lesz kissé balonna, meg ott van természetesen Vámos, tehát most két balkezessel az FTC a kötélnél megkapja az alapfonalnál Vámos, majd aztán Mandics, 10 másodperc a támadó idő, Mandics, egy-két lóba, hát ezért sokan vannak előtte, na meg ugye jön ez a helyzet, Manelszén is, Jansik beteszi tovább egyen, és aztán Lugosi hiába, fölé mellé kivédekezik a horvátok, 3 perc, 19 másodperc, hát most a horvátok jöhetnek azért, hogy megszerezzék a vezetést, és az indítás se olyan rossz, Harkovnál van a labda, cserélt az FTC a kapuban, Lévai most már a vízben, kis Lisszolt valójában Szakonyi, hát nem akadtak el a labdák benne, talán ez kétségtelen tény, 3 perc van hátra az első negyedből, vagy az első félidőből, kicsúszik azonban Vukicevic kezéből a labda, és akkor Lévainak nem is kellett védenie, úgy jöhet majd a Ferencváros előre. 33%-kal zárt Szakonyi az első negyed, illetve a második negyed közepéig. De itt a ferencvárosi akció, megint Lugosi az, aki nem tudja ellőni a labdát, sőt Vismeg volt, bocsánat. Ajaj. Jó, hát benne van ez. Egy kicsit gyengébb második negyed. És a Mladosznak jól jött ki az időkérése, olyannyira, hogy most megint Vukicevic beteszi centerbe, elhalásza a labdát Mandics, és jön előre a Ferencváros. 6-6-os állásnál, 2,5 percen belül a csapatok. Mandics egy jó 15, most már 20 métert vezeti a labdát, oldalra kiteszi balra Jansikhoz. Még minden játékos próbálja a saját pozícióját elfoglalni, ez megtörténik, középen bent Vismeg, és aztán Vámos lövi el! 7-6! A szabaddobást aztán a jobb felső zsarokba vágta, így Vámos Mártonnak is megvan az első gólja a mérkőzésen, 2 perc, 13 másodperccel a félidő vége előtt, Ferencváros, Mladosz, Zágreb, 7-6, és talán ezek a szabaddobás utáni átlövések lehetnek az igazán jó opciók a mérkőzés során. Erre nem tud készülni Marcelić kapus, pedig azért meg lehet őt lepni. Marcelićnél 46% egyelőre, 6 védés 13 kísérletből, tehát most már 14-ből lett 6, úgyhogy rosszabb lett az ő statisztikai lőlapja is a védéseit tekintve. Basics a középkezdés után, és a bal oldalra megkapja Bukic a labdát, nagyon-nagyon darabosan, de valahogy azért felállnak a horvátok. Harkov kapja a labdát, balkezesük inkább középre, Bukic kapja lent a kötélnél, középen bent csak Vrilic, ketten is őrzik ott, Jansik, illetve Vígvári, ő is visszajött, és aztán egy pattintott lövés, nagyon gyenge megoldás Basicstól, jócskán fölé ment. 1 perc 44 másodperc, 7-6-ra vezet a Ferencváros a Mladosz Zágrebben, nem Vígvári az, aki átcipeli a labdát a félpályánál. Előtte van egy kisebb terület, aki másik tízes, éppen Vrilic az, aki felveszi őt. Jócskán magasabb és erőteljesebb ő, Jansik, kicsúszik a kezéből a labda, szabálytalanokodnak vele, szemben aztán Jansik ellövés, gól! Megint a szabaddobás után nem gondolkodik a Fradi csapatkapitánya, hanem inkább csak ellövi, a jobb sarokba pedig bekerül a labda, Babics volt a kiállított játékos, akinek a második hibája, Jansiknak az első gólja, 1 perc 29 másodperc, a félidőig 8-6-ra vezet a Ferencváros a Mladosz Zágreb ellen, volt már 6-6, de hát ugye 6-3-ra is vezetett az FTC, ez a 8-6 ez egy kicsit megnyugtatóbb, bár nagy valószínűséggel a szakma krémje úgy gondolhatta, hogy azért mégiscsak ebben a mai mérkőzésben nincs ennyi, hanem már a fél időben lehet, hogy 5-6 góllal is vezet majd a Fradi, főleg, hogy azért pár játékosát tényleg nem hozta el a zágrábi együttes. Támadnak azért a horvátok ettől függetlenül, Lazić kezében a labda, Varga Vince keze ott tornyosul előtte, nem fogja belevágni a horvát, egészen biztos Lazić, majd aztán be centerbe, Vrilicet keresik állandóan, aztán végül Lugosinak sikerül elhozni a labdát, és Lévai indíthat, mégpedig az elő megúszó bizony, és egy lövés, kár érte Nagy Ákos az, aki egyből az indítást követően a kezébe varázsolta a labdát, valahogy át tudta venni azt az indítást, és lőtt ballal, Marcelics védeni tudott, pedig a jobb sarok felé tartott a labda. 10 másodperc az újabb támadó időből, a Fradi jöhet előre, és aztán blokkoló kézről fölém jöhet majd a Mladosz. Hiába a próbálkozás, pedig jó volt a lövés Vígvári Vendeltől, a léc alá tartott, de beleért az egyik horvát. Egy támadási lehetősége még biztosan lesz a Ferencvárosnak. Fél percen belül vannak a csapatok, 8-6-ra vezet a Ferencváros a Mladosz Zágreb ellen. Maga nemében izgalmasnak tűnik a mérkőzés. Harkov

0: így aztán két negyedet követően, vagy egy fél időnyi játék után a férfi vízilabda bajnokok ligájában a középdöntős csoport utolsó körében a Ferencváros 8-6-ra vezet a Mladost Zágráb ellen, a szó a stúdióé.
1: Természetesen majd kapcsolunk vissza a Komjádi úszodával, mint folytatódik a találkozó. Egyébként közben elkezdődött az Európa Liga döntője is, az Aston Villa és a Freiburg csapatai között. Azt hiszem, nem mondok semmi meglepőt azzal, hogy ennyi alatt gól nem esett. Időről időre arról a találkozóról is beszámolunk, de most olyanok híreket fog elmondani nekünk Mónus Dóra, amelyek már múlt időbe teendőek a sportvilágából, illetve a közéletből.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió.
3: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Kiesett a Komló a férfi kézilabda első osztályból. Megkezdődtek a magyar-ukrán kétoldalú egyeztetések. Nyárias marad az idő. Jó estét kívánok! Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
4: A férfi kézilabda NB1 alapszakaszának 26., azaz zárófordulójában a Komló hazai pályán 31-29-es vereséget szenvedett a Győrtől, és mivel a Sziget-Szent Miklós a 29-29-es döntetlennek köszönhetően pontot szerzett a Pler ellen, a Bányász esett ki az első osztályból. A bronzérmes a mai napon a budai Farkasokat 41-34-re legyőző Tatabánya lett, míg a bajnoki döntőt a Szeged és a Veszprém vívja egymással, utóbbi pálya előnyével. A Puskás Akadémia labdarúgó csapata bejelentette, hogy szerződést hosszabbított lengyel védőjével, Wojciech Gollával. Golla 2022 nyarán érkezett a Puskás Akadémiához, és még az első idényben csak 11 alkalommal kapott szerepet, a következő három bajnokságban 2x28, legutóbb pedig 30 bajnokin játszott. A 34 éves védő szerződése 2026 nyarán járt le, ám most újabb egy évre kötelezte el magát a felcsútiakhoz. A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik a Mare Nostrum úszóversenysorozat első állomásán, amelyet a hétvégén Monakóban rendeznek meg. A honvéd 26 éves klasszisa pillangó és gyorsúszásban is a 100 méteres távon versenyez majd. Megkezdődtek a röplabda közép-európai liga küzdelmei. Női válogatottunk magabiztosan győzte le Ciprust 3-0-ra Mariborban, míg a férfiak döntőjátszmában 3-2-re kaptak ki Fonyódon, Ausztriától. Udvardi Panna után Bondár Anna is bejutott a negyeddöntőbe a Rabat is alakpályás női tenisztornán. A hetedikként rangsorolt Udvardi legközelebb az első kiemelt indonéz játékossal találkozik, míg Bondára a negyeddöntőben az ukrán Angelina Kalinina vár.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Danskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Walesa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak,

0: hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a magyar-ukrán kétoldalú technikai egyeztetések az ukrajnai magyar kisebbség nyelvi, kulturális és egyéb jogairól, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezúttal is reményét fejezte ki, hogy június elején személyesen is találkozhat az ukrán elnökkel Beregszászban. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális idejét a Tisza frakció 2 képviselőjének alaptörvénymódosító javaslata. Az indítvány szerint a jogállam helyreállításához szükség van arra, hogy a kormányfő csak meghatározott ideig tölthesse be tisztségét. A javaslat a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is előkészítené, valamint kimondaná, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona továbbra is nemzeti vagyon. Június 20-án rendezik meg az idei Múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és kiállítóhelyek. A programkínálat június 2-ától lesz elérhető a rendezvény honlapján.
1: Közlekedés.
0: Dolgoznak a 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél. Holnap is 7 és 16 óra között lezárják a félútpályát, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé lehet majd. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos fátyolfelhős idő. Egy-egy zápor, zivatar a nyugati határnál holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
4: 2026. május 20-án szerdán 5 perc múlva lesz 4:10, ez azt jelenti, hogy 10 perc elkezdődött az Európa Liga döntő a Freiburg és az Aston Villa között, akik kevésbé járatosak a sportban, egy angol és egy német csapatról van szó. Gól még nem esett a találkozón, ellenben potyogtak a gólok, ahogy az várható is egy vízilabda találkozótól. Az utolsó második csoportkörös találkozóját vívja a Ferencváros csapata Mladost Zágrebbel. A szünetben 8-6-ra vezette a zöld-fehér alakulat, és a második játékrészt is Katona László láttatja a helyszínről.
5: Köszönöm szépen, 2 perc eltelt a harmadik negyedből, 8-7-re vezet a Ferencváros, a Mladost Zágreb ellen Babics az, aki szépíteni tudott, most pedig már a Fradi jön előre, Mandics nem lövi el a labdát. Na talán majd Manhert, szemben a kapuval, ellövi gól! A jobb sarokba zúdítja a labdát, egy kis pattanás után Manhert harmadik gólja a meccsen. Rajta nem múlik, mindenhol felbukkan. Pálya közepénél, kissé szélre, hát az a legbiztosabb az ő esetében. Most éppen, amikor Márcsics kapus kidobja a labdát, középkezdése pont fejbe dobja Panec Krisztiánt. 3 gólos, de 2 találatnyi az előnye egyelőre az FTC-nek. A Mladost a szeme 9-7, 5 perc, 50 másodperc van hátra a harmadik negyedből. Az már biztos, hogy nem lesz csoport első a Fradi. Prorekko ugyanis hazai medencében a Hannover ellen 9-3 vezet, és hasonlóképpen ott is 2 perc telt el a harmadik negyedből, de ami talán érdekesség még, hogy a Barcelona meg szintén nagyon megnyeri, vagy hát ők nagyon megnyerik a másik csoportot. 8-5-re vezetnek Athénban az Olympiakos ellen. Jönnek előre most a Fradi játékosai, lehet 3 is közte, na talán majd most nem lesz. Nagy Ákos az, aki belevágja az előtte állóba a blokkba a labdát, aztán pedig már Marcelics kapus nézi, hogy kinek lehetne adni a megúszók közül, bár nincs senki tempó előnyben, de mégis aztán valahogy Soricshoz kerül középen bent, aztán Vasics nem lövi el, Harkovnál van, életveszély ő, de csak oldalra teszi a köténél helyezkedő Lazsicsnak. Aztán nem lövi el megint Harkov, majd neki kell valószínűleg, 3 másodperc a támadójéből, Harkov ellövi, Elhagyja a labda a játékteret a kapufáról, a kapusról, de úgy látszik, hogy igen, akkor mivel nem ért más egyéb senki hozzá, akkor valószínűleg Harkov, amikor a kapufára pattintotta a labdát, úgy ment ki a kötélen kívül, az alapvonalon kívül. Már kontrát is fújnak a Pradi ellen, figyelhet a Zágráb, ezeket el kéne kerülni a jövőben, de arra tökéletes ez a mai meccs, hogy azért mégis egy nemzetközi kupa találkozó, egyfajta lehetőség a gyakorlásra majd a négyes döntőbe. Jancsik az, aki labdát szerez, belenyúlt a labdába az átadásba, aztán oldalra ki kell dobnia a Vigvárinak a sapkáját, ha minden igaz. Kiállítás, mégpedig, ha minden igaz, ha csak nem időkérés, meg kiállítás is, szóval majd Harkovnak kell elhagynia a játékteret, és Nyéki Balázs pedig időt kér a mérkőzés során először, elmagyarázza a Fradi játékosainak, hogy hogy lehet ismét 3 közte, mert 6-3 volt a két együttes között a legnagyobb különbség, most lehet megint 10-7, hogyha kihasználja az ember előnyét az FTC. Fradinál Fekete Gergő 2 hibával egyelőre, a Zágrábiaknál pedig Babics az, aki 2 szabálytalansággal, úgyhogy ők aggódhatnak. Tehát Feketének mondjuk van egy-két lehetősége, vagy már volt így a mérkőzés során, de nem a védekezésből vette ki, vagy veszi ki most a részét. A Fradi kapujában Lévai, tehát nem jött vissza Szakonyi, úgyhogy nem sikerült azért annyira jól Szakonyinak a Fugel Somával való harc, ha már lehet ilyet mondani, hogy itt bizonyítani tudjon. 3 védéssel zárt egyelőre a mérkőzés. A Lévainak mondjuk nem is volt eddig, ha minden igaz, akkor azok a lövések, amik mentek a kapuja felé, vagy gól, vagy éppen nem is volt lövés. 9-7-nél jött az FTC emberelőnyben, Vámos lent a kötélnél, még persze 20 van a nagy óra szerint. És megint Manherz középre betesz, és aztán kapufás gól a felső létről. Nagy Ákos vágja be a labdát. 10-7, 3 közte, volt már ennyi, de ez az első gólja Nagy Ákosnak, úgyhogy most már ő is betalál. Egyelőre nagyon jó hatékonysággal váltják gólra a lövéseiket egyes játékosok, Vámos, Lugosi, vagy éppen Manherz. Nagynak mondjuk ez már a harmadik kísérlete volt, de például Mandicsnak volt 3 lövési kísérlete, egyszer sem tudott még betalálni eddig. Jansiknak is 3, Vismeg 5-4 jár egyelőre, és csak egy gól a neve mellett, 40%-on az FTC, az ellenfélnél 43% ez a szám, de ők kevesebb alkalommal tudtak lőni, mindössze 16-szor, a Fradi pedig 25-ször, ehhez képest az, hogy csak 3 közte, ez meglepetés. Hát nem is tudnak előrébb jönni most a horvátok, Bukicsnak kell úgy passzolni tovább a labdát, hogy csak a félpályára tudja Vukicevicsnek, középen bent szabálytalanság, el kell hagynia majd egy Tórónak, igen, a játékteret, és akkor most kér időt a horvát mester, hogy aztán majd megint ugyanaz legyen, mint az előző negyed elején, bár itt most már a harmadik negyed közepénél járunk, akkor 6-3-nál kért időt, és fel tudott zárkózni akkor a Ferencvárosra a Mladoszt. Tehát van-e második esély egyáltalán? Tehát ugyanazt akarja majd elmondani a Mladoszt játékosainak a vezetőedző. De ha Fradi odafigyel, akkor nem lehet abból gond, hogy Rojek Resták mester mit akar az övéitől kérni, mert Nyéki Balázs is már azért számos alkalommal a rutinjával találkozott ilyen szituációkkal, és a Fradi esetében általában az szokott lenni, hogy ő rájuk mindig az ellenfelekkel akarnak valahogy szépítés formájában majd aztán egyenlítés elérni, de nem nagyon szokott sikerülni. Az FTC kikapott már 2-szer hazai medencében a Bajnokok Ligájában, igaz, 5 méteres párbajt követően a Bressától, illetve ugye a Prorekkótól, tehát egyelőre egyfajta olasz fóbiája van az FTC-nek. Emberelőnyben tehát a horvátok, 6 másodperc van már mindössze ebből az előnyből, Harkov aztán oldalra le, Harkov megint visszakapja, ellövi ballal, blokkoló kézről megy aztán oda Lévai elé, nem is kell védenie a Fradi kapusának, annyira jó a védekezés most ott előtte. Lévai figyeli, hogy kinek lehetne adni a labdát, Nagy Ákos kapja meg, aztán átviszi a félpályán. ferencvárosi szurkolók rákezdenek. Nagy Ákossal szemben szabálytalankodnak. Bukicevics volt, az kiemelkedik Nagy Ákos, aztán a mögött helyezkedő Van Herceg teszi a labdát, aki pedig jó messziről, 10-12 méterről lőtte el, fölé szállt a labda. 3 perc, 14 másodperc a harmadik negyedből, 10-7-re vezet a Ferencváros, majd a Zágreb ellen. Kicsit hitelhagyottak tűnnek most a horvátok már, nem sikerül szerezniük az előző emberelőnyből, pedig az lett volna a minimum, hogyha akarnak zárkozni. Ráadásul most jó a megelőző szerelés, ott Vis meg is segített Jansiknak, így aztán már Lévai kezében a kapusnál, ő az, aki figyeli, hogy kinek lehetne adni. Egy gyors csere, belefért volna még a Fradinál, de nem lépték meg ezt most az FTC játékosai. Jansik nagyot harcol, és lehet, hogy egy kiállítást nem tud kiharcolni. Még úgy látták, hogy Harkov nem volt annyira erőteljesen szabálytalan. Na, majd második nekifutásra ez meg lesz, igen. Harkovot kiállítják, Jansik hiába dobja a labdát a kapuba. Emberelőnyben a Ferencváros. Harkovnak ez most már a második hibája, csak egy gólos, úgyhogy idáig jól védekezik rajta az FTC. Bigvári gól! A jobb alsóba, mindig azt nézik meg Marcelic, oda legalább egy 5-6 gólt kapott a mai mérkőzés során. A második találata Bigvári Vendelnek, 11-7. Négy még nem volt közte, és akkor lehet most jön el a mérkőzés azon szakasza, de nem ezt mutatja az, hogy Argyropoulos éppen érkezik a vízbe és elhagyja a medencét Manerz. Szóval azért világklasszisok sora az FTC-nél, de hogy lehet akkor most már nyílik az olló találkozó során. 2 perc és 31 másodperc, Jansik is kijön a vízből, megtette a magáét. És lehet, hogy akkor most tudnak cserélni az ágrábiak is. Meg volt a középkezdés, 11-7. Nagyon magabiztos most már a Ferencváros ebben a negyedben, ami azt jelenti, hogy 3-1-re nyeri ezt a pedig eltelt majdnem 6 percet az FTC. Az előző negyedet egyébként 3-3-ra hozta a Fradi, ugye az 5-3-as előny az első negyed során az a két csapat közé azért tett egy különbséget, na meg most is az a 3-1, ami egyelőre itt van, de hát összesítésben 11-7 a Fradinak. Nem lesz lövése sem a horvátoknak. Vigvári az, aki hozhatja a labdát, még oldalra se tudta eldobni valójában Bukic a labdát. Vigvári pedig figyeli, hogy tud-e egy keresztpassza Vargának óriási helyzetbe kerülni, nem. A középen Mandics meg akarta lőni már az első gólját, de negyedik kísérletre sem lesz meg a lehetősége. Marcelic kapus tudta fogni, nem is helyezte valójában Mandics a labdát. Oldalról jöhet majd az FTC, vagyis a sarokból. Gyorsan el is végezték már a Magyar Bajnokság címvédői. Mandicsnál van megint a labda, kicsit megagyusztálják őt. Mandics egy szabaddobás után bala ellövi. 2-3 ember is ott volt, hogy blokkolja ezt a lövést. A másodikban elakadt Toncsinics személyében. Úgy látszik, esélye nincs az olimpiai bajnok Mandicsnak, hogy gólt lőjön szerb klasszisnak. Kisebb szabálytalanság Feketétől, ő az egyetlen, aki két hibával játszik a Ferencvárosban. 1 perc, 20 másodperc van hátra a harmadik negyedből, 11-7 a Fradinak. Szépíthetnek a horvátok, ez nem lesz meg, hiszen védeni tud Lévai. Most majd jöhetnek a sarokból a horvátok. Lévainak egyébként ez volt az első valamire való védése, mert minden igaz, akkor több lövés is ment már a kapuja felé, de mindig blokkoló kéz, vagy kapufa, vagy éppen fölé mellé pattintották éppen a horvátok a labdát. Egy percen belül mindjárt a csapatok. 4 góllal vezet a Ferencváros. Egy-két lóba erejéig azért Vukicevics mutatta, és aztán egy gyenge lövés, középre tett labda Vrilicsnek, egyik se a kettő közül. Lévai valójában hozzá se ért, oda bánszorgott hozzá a labda, aztán már indít pontosan, még pedig fekete lőgólt, 12-7. Megint egy gyors indítás, teljesen mindegy, hogy Lévai vagy éppen Szakonyi fog el is él ezzel a lehetőséggel, és ezek a játékosok akkora klasszisok, hogy hát jó, persze egy átlagembernek könnyű, vagy nem könnyű pont átvenni a labdát, és egyből utána lövő mozdulattal a kapu felé irányítani a labdát, de ezt tette Fekete Gergő, neki az első gólja, és így már 12-7, 5 gól közte, és 4-1-re nyeri egyelőre ezt a negyedet a Ferencváros. két csapat között a két legutóbbi találkozás során volt azért 5 gól, úgyhogy ez nem egy új keletű dolog. Akkor a Fradi 15-10-re nyert, de volt 14-5-ös sikere is a BL-ben, igaz, ez már legalább egy 6-7 évvel ezelőtti történet. Még 2020-ban volt egy 3 gólos sikere a Fradinak. Horvátok már lőni se tudnak valójában, bár még van 10 másodperc a támadó idejükből, 30 másodperc a nagy órán, egy kiállítást kapnak, a vendégek emberelőnybe kerülnek. Lent Erendá a kötélnél középre visszajátsza, aztán végül nem lesz lövés, pedig Bukic szemben volt a kapuval, most éppen van egy újabb kísérletük, a kapufát érintette a labda, a kérdés, hogy Lévai hozzáérte vagy sem, mert most behúznak azért a neve mellé majd egy-egy kis védést, meg aztán a túloldalt most Marcelicsnek is sikerült egyet hárítani, a fekete az, aki megint próbálkozott egy indítás után, 1,2 másodperc, betett labda, centem és gól! Az még talán megadható, így aztán 13-7, míg egy Torró a gólszerző, 6 gólos különbséggel vonulnak a csapatok, nem az öltözőbe, csak a vezetőedzőikhez. A lényeg, az utolsó negyedet megelőzően Ferencváros, Mladosz, Zágrev 13-7, egy kis szünet, a szó a stúdióé.
4: Az első félidő felénél tart az Európa Liga döntője, Freiburg, Aston Villa 0-0. Az első negyed órában talán az angol csapat volt jobb, már a második percben egy komoly védést kellett bemutatni a Atobolunak. Ő nagyjából a Freiburg elmúlt 40-50 évének talán a leggyengébb kapusa, meglehetősen gyenge teljesítményt szokott nyújtani a Bundesligában, viszont most néhány hete egészen elkapta a fonalat, úgyhogy bravúrosan védett. Aztán volt még néhány próbálkozás az Aston Villának, és nagyjából negyed óra után érkezett meg a mérkőzésben a német Freiburg csapata. Volt is helyzet a Freiburgnak, de úgy igazából egyik csapat sem volt közel a gólhoz, ellenben két sárga lapló be lehet számolni. Aston Villa játék gyűjtötték be. Hát nyilvánvalóan sok értelme nincsen egy 44 évvel ezelőtti mérkőzéssel összehasonlítani ezt a találkozót, de 44 évvel ezelőtt, amikor 1982-ben a Csernai Pál vezette Bayern München ellen Beckett nyert az Aston Villát, akkor is meglehetősen kegyetlen stílusba játszott a csapat, mármint az angol gárda, mondjuk akkor még egészen más volt a sárgalap adásának a küszöbe, mint manapság. Na, mostanában, tehát ezen a találkozón két sárgalapot már begyűjtött az Aston Villa gárdája, és most jelenleg a freiburgiak partiba vannak, viszont még gólt nem láthattunk ezen a mérkőzésen. A labdabirtoklási arány annak ellenére, hogy most jó a Freiburg 61-39 az Aston Villa javára, de ez a találkozó egyelőre még nagyon-nagyon nyílt, és akkor megyünk vissza a Komjádi uszodába, Katona Lászlóhoz.
5: Bizony, 13-7-ről folytatódik majd a találkozó. Hivatalosan nem illik azt mondani, hogy utolsó negyed, mert döntetlennél ugye 5 méteres párbaj van, de nem kell aggódni, ez a találkozó Fradi győzelemmel fog zárulni. A Prorecco is már 13-5-re vezet a Hannover ellen. A másik csoportban Olimpiakos Barcelonetta 6-10, tehát itt a spanyolok nyernek. Novi Belgrád Brescia 12-12, ez a legizgalmasabb találkozó. Ez azért a négyes döntőbe került együttesek közül az Olimpiakos Barcelonetta, Prorecco, Ferencváros négyes nagyon-nagyon kiemelkedik jelenleg. Aztán majd lehet, hogy a szélirány, mint ahogy az elmúlt években az volt rá példa, más irányt tud venni, hiszen a Proreccónak voltak gazdasági nehézségei, de újra Phoenix madárként felé lett, és ott lesz a négyes döntőben. A Fradié volt az első támadás lehetősége, ez azonban Panerctől elhal, aztán most labdát szerezne, de oda csap Harkovnak, szabaddobásra jöhetnek majd a vendégek, a horvátok. Ezért Zágráb nincs messze Budapesttől, tehát nagy valószínűséggel egy gyors 4 órás buszúttal otthon vannak már ma este. Hát nem biztos, hogy ma, hanem inkább csak éjjel, majd holnap hajnali 2 körül, de megérkeznek a horvát fővárosba, és a bajnokságra figyelhetnek. Azért ellövik még a labdát, mert azért a bajnokok ligájából nekik még egy 7 perc hátra van, de a bevett szokás megint az, hogy van blokkoló kéz, amely után pedig most Szakonyi már visszatér, és ő az, aki az utolsó negyedet, a negyedik negyedet valójában végigvédheti. Egy remek átadás, és a gól! Micsoda meglátás Nagy Ákostól, és az ott helyezkedő Miguel de Toro pedig behúzza közelről, centerből a labdát. A horvátok most már azért teljesen szétestek fejben, 14-7, 7 gólos különbség, pedig 10-7-nél még azért kért időt a horvátok mestere, hogy talán felzárkózhatnak, nem. Kinyílt az olló, és most már azért elég távol vannak egymástól a csapatok. 6 perc, 51 másodperc van hátra a negyedik negyedből, 14-7 a Ferencvárosnak a Mladost Zagreb ellen, Vígvári 2 gólos, de Toro is most már 2 gólos, Manherz 3-mal a legeredményesebb játékosa egyelőre, nem csak a Fradinak, hanem a mérkőzésnek is. Hát a horvátok csak ímelámmal felúsztak, egy ember, most már 2 is ott van középen, de szépen felvette Vismeg, illetve Lugosi a maga emberét, és birkózgatnak ott középen, de nem tudnak semmit se kezdeni a horvátok. Hát csikarszögből, nullszögből próbálkozott most éppen Erenda a balkezesük lőni, védenie kellett Szakonyinak, de nem tudnak előrébb jutni semmilyen formán a horvátok. Centerben 2 emberük továbbra is, távol Lazic az ellenfél kapujától, egy-két csellel azért próbálkozik, kiemelkedik, Jansik jól védekezik, nem szabálytalankodik, 3 másodperc, ellövi aztán Lazic, kipattanó azonban a horvátoknál, így lesz most Zicser, Erenda, ellövi, kapufára, ha csak nem védett Szakonyi, így aztán nincsen újabb horvát gól. Van, de 14-7, jöhet a Ferencváros, 8 még nem volt közte, a labdával Nagy Ákos, mellette ott van Vismeg, ő kapja meg, középen centerben Jansik, ha minden igaz, nem ő van, hanem Lugosi úszott be, Jansik most a bal szélen, tőle szokatlannak tűnő módon, mert valakinek oda is menni kell, mert Manherz egyel beljebb, jött egy lövés távolról Nagy Ákostól, ezt azért könnyen fogta most Marcelic kapus, ők nem változtattak, Csubranics az, aki várna a lehetőségre a Mladosznál, de nem kapja meg, úgy látszik. Szabálytalankodik Lugosi, nem tudnak visszaúszni valójában Babiccsal együtt. Lugosit pedig kiállítja a játékvezető. 5,5 percen belül 14-7-es állásnál emberelőnybe kerülnek most a horvátok. Tarkov nincs egyelőre a vízben, de végül megkapja valaki bent centerbe, úgyhogy oda pattan a labda Vrilics elé. De tényleg remekül védekezik az FTC itt a második félidőben. Egy gólt kapott mindössze a Fradi. Hát erre lehet építeni mindenféleképpen majd a négyes döntőben. Fekete az, aki megint húzásra adná be oda centerbe. Lugosi úszik föl alá. Ezúttal most nem tudta megkaparintani a labdát. Marcelic kapusnál van. Nagy a tempó ahhoz képest, hogy ez most már a negyedik negyed. A Fradi jól bírja, kell is bírnia az FTC-nek, hogyha majd a négyes döntőben dominálni szeretne, azaz megnyerni ismét a Bajnokok Ligáját. Története során negyedik alkalommal, egymás után ugye kétszer sikerült, 24-ben, 25-ben, itt lehet 26-ban az újabb lehetőség. Emberelőnybe kerülnek a horvátok, a kiállított játékos pedig Dusan Mandics, aki még nem lőtt gólt a mai mérkőzésen, Erenda szélen kapja a kötélnél a labdát, Harkovnál van, teljesen kiveszik Harkovot a Fradi játékosai, tehát van, akit nem sikerül, Bukic első gólja, 14-8. Szépen átjátszották jobbról balra, annyira azért a tolódást nem erőltette az FTC, de a gólt, azaz a lövést góllá tudta váltani Bukic, akinek tehát szépen az első gólya. 8-an megosztoznak az zágrábiak a gólokon. Lévai érkezik Szakonyi helyett. Ebben nem látom most úgy igazából, hogy mi a háttere, mert Szakonyi kapott talán 3 támadást, azaz talán egy 2-3 percet, inkább csak 2-t. És akkor Lévai befejezi nagy valószínűséggel a mérkőzést. 14-8. Szakonyinak nem volt egy erős mérkőzése a mai, bár a 8 kapott gól az belefér a Mladost ellen, még akkor is, ha 4 perc van hátra a mérkőzésből. Fekete az, aki elterül, vagy a víz alá kerül, nem ítélnek bele szemben, jöhetnek a horvátok, olyannyira, hogy most nagy lehetőség elő, de nem tudja megfogni a labdát Soric, és épp úgy oda pattan a labda, aztán Lévaihoz, ő pedig már indít, kifejezetten jók az indításai neki, olyannyira, hogy hát egy másodgólpaszt tud adni, hiszen Argyropoulos az, aki megkapja Lévaitól a labdát, aztán Vígvári az, aki 6 méterre a kaputól Marcelicsel szemben, és bepattintja a labdát. 15-8, 3 gólos Vígvári Wendel, úgyhogy őrása lehet panasz valójában a mai mérkőzésen. Bár a statisztika alapján azért lehet, hogy ha nem is hagy némi kívánivalót, 5 kísérletből volt ez a harmadik gólja, Manherz 6-ból 3, Mandics az, aki eléggé hát körbelőtte már a kaput, 5 kísérletből csak, hát nincs gólja, majd azt mondom, hogy csak egy, de nem, a nullát nem lehet csakkal illetni, az nincs. 3,5 perc, 15-8-ra vezet a Ferencváros a Madoszt ellen, horvátok pedig leginkább már lehet, hogy befejeznék ezt a találkozót, de talán Bukic szemben a kapuval ellőhette volna, de nem tette meg. Rengeteg blokkoló kéz, Lévaitól egy védés, és akkor ez most már a második a neve mellett. Hát összességében nem sok volt, ami elment a kapuig. Szakonyi pedig 13-ból 6-szor tudott védeni, 46%-kal tudta zárni a találkozót. Labdát szereznek az ágrábiak, Toncsinics kezében a labda, ő oldalra teszi, de még mindig a félpályát se lépték át valójában a vendégek. Oldalt, jobb oldalt Harkov kapja meg, akivel szemben ott van Vismek, tehát felvette, illetve Argyropoulos is védekezik az ellenfelem, mindenkinek megvan a maga embere. És aztán egy távoli lövés, meglepő módon Erenda a gólszerző, na ő a 9., aki betalál a Mladosznál. Teljesen ütemtelenül ellőtte Lévai, nem gondolta, nem hitte valószínűleg, hogy majd a megítélt szabaddobást megint egyből valaki ellövi. A Fradinál ez bevett szokás, de most már ezzel a lehetőséggel élnek a horvátok is. 6 gól közte, ugye 5-tel nyert a Fradi Zágrábban, így aztán nem meglepő, hogy marad azért a két csapat közti több gólos különbség. A Prorekko pedig 17-7-re vezet a Hannover ellen, 4 perc van hátra ott a találkozóból, míg az Olympiakos Barcelonát a találkozó állása 8-11, itt 3 perc van hátra az mérkőzésből. A spanyolok nagyon magabiztosan megnyerik tehát a csoportot, illetve összességében az ájjelű négyest, minden mérkőzését győzelemmel zárják. A Fradi pedig 5 sikerrel és 1 vereséggel lesz ott a négyes döntőbe, csak úgy, mint a Prorekko. Jönnek előre a horvátok a 10. góljukért, mégpedig Babics kezében a labda, Harkovnál van. Én nem tudom, hogy járt-e Harkov mondjuk 8 méteren belül a mai mérkőzés során, mert annyira távol van, hogy nincs lehetősége lőnie se, sőt visszavonul egy kapufa, egy felső léc, az oldalvonalon, vagy hát a kötélen kívülre kerül a labda, úgyhogy 2 percen belül az együttesek, és jöhet aztán Lévai révén az indítás, megtalálja Vígvárit. Van megúszó, elúszó, Medusa Mandics, nem jut el hozzá a labda. Aztán a második szállnéból igen, Mandics ellövi, és megvan az első gólja a mérkőzésen. 16-9, 1.45-tel a vége előtt. Babicsnak, Bukicsnak valójában az első hibája volt. Hát ezt kierőszakolta azért Dusan Mandics a mérkőzés során. Ez most már a 6. lövése volt, és az első gólja. Nem ez élete mérkőzése, a Mandics most már így, hogy visszatért, mert nem volt az előző napokban, hetekben. Élesítheti a formáját majd a négyes döntőre, na meg a Honvéd elleni bajnoki fináléra, amit hogyha jól szerepel az FTC, azaz mindhárom meccset megnyeri, akkor már azt májusban letudhatja, és majd júniusban 10-től 13-ig a nőkkel együtt lesz a négyes döntője a Bajnokok Ligájának, ez újdonság, de mindkét ferencvárosi csapat, a hölgyek, illetve az urak is ott vannak, ez is kuriózum, hogy a Fradi vízilabda szakosztálya a négyes döntőben ott van, ráadásul Máltára kell megvenni a repjegyet, tehát még jó helyen, jó időben is játszhatnak majd a csapatok. Kiállítás, ami azt jelenti, hogy a Fradinál Varga Vince számára ennyi volt a mérkőzés, és egy gól. A gólszerző pedig Toncsinics, tehát ő akkor a 10., aki betalál a Mladosznál. 16-10, Varga Vince ma gólt nem lőtt, és az egyetlen mezőnyjátékos, aki nem talált be az FTC-nél. De hát előfordul, hogy nem a legjobb meccsét játssza egy adott játékos, mert Dusan Manicsnak az egy gólja sem feltétlenül az ő klasszisát emeli ki. Van Herc 3-at lőtt, Vígvári 3-mal, de Toro 2 gólt szerzett. Kapusok közül inkább Lévai volt az, aki jobb hatékonysággal, de hát nem is kellett neki annyit hárítani, mert a védekezéssel megoldották a mezőnyjátékosok. Úgyhogy ez a mérkőzés, amiből egy perc van hátra, a Fradi csoport szakaszát lezárja, középre center vetett labda, jön Marcelics kapus, aki aztán megfogja a labdát. A Fradi elszenvedett egy vereséget a Rekkótól, ez belefért talán, de összességében maga biztosan került ismét a legjobb négy közé, azaz a négyes döntőbe, ahol majd a Barcelonetta lesz az ellenfele az FTC-nek. Még lesz egy támadási lehetősége majd a Mladosznak. A kérdés, hogy a Fradi 16 vagy 17 góllal zár egyelőre. Ha hát nem lesz, úgy látszik, lehetősége gólt lőni a Fradinak, kontra miatt jöhet majd a zágrábi együttes. De hát az is előfordul, hogy már a horvátok se erőltetik meg magukat annyira. Marcelicsnél van hátul, ő az, aki még a felúszó horvátokat figyeli, ki az, aki üresen van, Harkov kérné, ő az opció általában, ő az, aki elindítja a támadásokat, megkapja a labdát. Argyropoulos azért nem feltétlenül ront ki rá, és akkor, amikor 5 másodperc a támad idejükből, még egy ejtésszerű lövést elenged magának. Még megindul Argyropoulos, de hosszú az a indítás Lévaitól, és akkor itt lesz a vége a mérkőzésnek. Könnyed sikerrel irány Málta, Ferencváros, Mladosz, Zágráb 16-10. A mérkőzés előtt már tudni lehetett, hogy a Fradi biztosan a négyes döntő részvevője lesz júniusban. A kérdés az volt, sikerül-e a csoportot megnyerni a Nyéki Balázs együttesének. Ez a Prorekkónak, a négyes másik csapatának ki kellett volna kapnia a hazai medencében a német Hannover ellen. Erre vajmi kevés esély volt, az olaszok nyertek, ők nyerték a csoportot. Az első negyedben sok gólt láthatott a teltházas 1200 fős császárkomjádi úszoda közönsége. 5-3 az FTC-nek, majd a fordulást követően egyel megtoldotta előnyét a BL címvédő, de innen a horvátok meglepetésre felálltak, határonál időt kért a horvátok mestere. 6-6 is állt az eredmény jelzőn. Harkov, a Mladosz legjobbja, kezébe vette az irányítást. A Fradinál fogásoma hiányában Szakonyi Dániel kezdett, majd Lévai Mártont is bevetették már a zöldfehérek, hiszen alig akadtak el a lövések a kapusokban. A félidőben mégis 8-6-ra a magyar bajnok vezetett. Megrázta magát Manherz Krisztián, aki kiemelkedett egyébként Vígvári Vendellel együtt a csapatból, 3-3 góllal zárta a találkozót. A bevett szokás az volt, hogy egy apró szabálytalanság után szabaddobást ítélt a játékvezető, ezt a rögvest ellőtte az adott játékos, így egy fél tucat gólt szerzett az FTC, és bizony, amikor az utolsó negyedre fordultak a csapatok, már az volt a kérdés valójában, hogy mennyi lesz közte. Egyébként a harmadik negyedet követően 13-7-re vezetett a Ferencváros a Mladoszt ellen, és a negyedik negyedet legalább lehozta X-e a horvát együttes, ami azt jelenti, hogy 3-3-mal zárul, de hát összességében pedig 16-10-re nyert a Fradi. Az FTC a csoport második helyén végzett, így a máltai négyes döntőben majd a Barcelonetta ellen játszik a fináléba kerülését. A mai középdöntős csoport zárókörében Ferencváros Mladosz Zágráb 16-10. A császárkomjádi úszoda búcsúzik, a szó Edvi Lászlóé.
4: 4 perc múlva lesz 3-4-10, és a 41. percnél tart a labdarúgó Európa Liga döntője, és nem láthattunk még gólt, pontosabban az isztambuli stadionban ülők sem láthattak gólt. Az első negyed óra egyértelműen az Aston Villáé volt, aztán feljött a Freiburg gárdája, majd az Aston Villa visszavette a tempót, és ebben a pillanatban Tielemans góljával megszerzi a vezetést a 41. percben, tehát 1-0 arányban vezet az Aston Villa. Tulajdonképpen érett ez a gól, mert lényegesen jobb csapat benyomását keltett az Aston Villa, viszont hosszabb lesz az első fél idő jócskán 45 percnél, mert azért két Freiburg játékost ápolni is kellett, tehát kicsikét talán, hogy is mondjam, turvában játszott Aston Villa, kelleténél, viszont tökéletesen célt ért el, hiszen a Freiburgnak igazából csak egyetlen komoly helyzete volt, egyetlen kapura lövése volt, aztán a 41. percben egy baloldali beadást követően egy nagyjából 13-14 méterről kapásból jobbal sikerült megszerezni a vezetést az Aston Villa gárdájának, és ennek köszönhetően 1-0 arányban vezet az Aston Villa, és hát az a gárda, amely 82-ben ugyebár Beckett nyert egy német csapattal szemben, és a németeknek most azért jócskán fel van adva a lecke, hiszen kapaszkodniuk kell, és igazából támadásban eddig túlzottan sokat a német gárda nem mutatott. Úgyhogy erről a találkozóról fogunk még beszélgetni, a következő percekben is labdarúgásról lesz szó, majd a körkapcsolás mai műsorának utolsó fél órájában a kerékpársport kerül szóba, úgyhogy ha tehetik, maradjanak velünk, hallgassanak minket a továbbiakban is.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 2026. május 20-án, szerdán 1 perccel múlt 3:40 és az Európa Liga döntőjében az Aston Villa 1-0 arányban vezet a Freiburg ellen, és csak 3 perc hosszabbítás lesz. Én sokkal többet gondoltam, mert elég sok ápolásra volt szükség itt az első játékrészben, de csak 3 percet tesz rá a játékvezet, úgyhogy hamarosan a félidei eredményről is be tudok számolni. Előtte azonban beszélgessünk egy kicsikét a magyar labdarúgásról, hiszen a hétvégén ért véget a FIZ Liga 2025-2026-os kiírása. A Győr szerezte meg a bajnoki címet, és már túl vagyunk azon a bizonyos ünnepi gálán, ahol a legjobbakat köszöntötték ezen a bizonyos ünnepi gálán. Berkesi Judit volt ott.
2: Ahogy mondani szokták, nem csak a kudarcot, hanem legalább annyira a sikert is meg kell tanulni, feldolgozni. Nem olyan egyszerű folyamat, de hát azért azt gondolom, hogy mégiscsak örömteli. Ebben a folyamatban van benne Borbély Balázs, akinek ismételten gratulálunk, és akivel most egy kicsit hosszabban is tudunk beszélgetni erről az egész szezonról, a sikersztoriról. De akkor beszéljünk elsőként a feldolgozás folyamatáról. Leginkább ünnepléssel, telik.
3: Először is köszönöm szépen még egyszer a gratulációt, és még egyszer ezt az elismerést, ami kimondottan megtisztelő számomra. Visszatérve a kérdésedre, tényleg még ünneplő fázisnak a lecsengése van, úgyhogy még csak most jön el a tiszta fej, és tiszta fejjel feldolgozni ezt az egészet. Úgyhogy...
2: Akkor még nem kezdtél el visszanézni? Úgy a történet egészére? Nem. Akár az, hogy honnan indul, hiszen ez nagyon érdekes és nagyon izgalmas, ez a győri mesés történet, ugye a feljutással, a te odaérkezéseddel, hogy aztán Ajkán és Kisvárdán legyen két csúcspont a te karrieredben is.
3: Hát igazából azért minden nap, vagy mindig, mikor beszélünk erről az egészről, azért visszamegyünk, hogy hol is kezdődött ez az egész sztori. Bennem van, de mondom, még azért abban a fázisban vagyok, hogy lecsengnek ezek az ünneplések, ez a sok média felé, ez az interjú, meg a felelősség, és aztán fogok majd csak úgy tiszta fejjel nyugodtan belegondolni az egészbe is, hogy mi is történt ez alatt a két év alatt.
2: Akkor úgy kérdezem, hogy közben mikor kezdtetek már ezen gondolkodni, hogy ebből valami nagyon szép végkifejlett lehet, akár egy aranyérem.
3: Én olyan ember vagyok, hogy nem gondolkodok úgy nagyon előre, így távlatokban nem nézek, én próbálok így napról napra, mérkőzésről mérkőzésre gondolkodni.
2: Nem volt kimondva? Akár az érem, tehát milyen ambíciókkal vágtatok neki ennek az egész szezonnak? Vitális Milán éppen a konferencialiga selejtező után azért elsőként kimondta, hogy igenis dobogóra vágyik ez az együttes, és benne van a csapatban.
3: Úgy nem mondtuk ki, de beszéltünk róla, hogy tényleg az sikeresnek mondható az a nemzetközi szereplés, amit a tavaly nyáron végig csináltunk, úgyhogy ott már talán láthattuk, hogy nem vagyunk rosszak, hogy van bennünk elég minőség ahhoz, hogy a dobogóra odaírjuk, de az, hogy a dobogó legfelső felére, de legfelső fokára fogunk odaérni, azt azért senki nem gondolta volna szerintem még szeptemberben vagy augusztus végén sem.
2: Úgy kérdezem akkor, hogy te mikor érezted, hogy ez a csapat összeállt, és ez a csapat azt mutatja, amit ti a szakmai stáb is látni szeretnétek, és mikor láttátok azt, amit kívülről is egyértelműen érzékelhettünk, hogy egyértelmű stílusa van ennek a csapatnak, és nagyon jó egyveleget alkotnak a magyar játékosok, a fiatal játékosok és a légiósok is.
3: Ez ilyen fokozatosan történt szerintem, már így az első lépés megtörtént tavaly tavasszal is tényleg, hogy ez a sikeres szereplés ez nem volt azért annyira véletlen. Jó, néha voltak szerencsés mérkőzések és véletlen szituációk, de aztán az a nyári nemzetközi szereplés azért megmutatta, hogy tényleg van mire alapozni. Aztán jött egy pici hullámvölgy, de hál' Istennek az a hullámvölgy nem volt nagyon mély, szóval minden egyes, igaz, négyszer kaptunk ki minden egyes vesztett mérkőzés után, azonnal fel tudtunk állni, úgyhogy nem kerültünk még mélyebbre. Megint az a téli felkészülés és az első meccse a tavaszi szezonnak, mikor a grupamában tudtunk győzni 3-1-re, ott én is kezdtem érezni, hogy odaértünk a Ferencváros mellé a minőségben is, ugye nekik is megvoltak a saját maga problémáik pont azon a mérkőzésen. Ugye már akkor eladták Tóth Alexet és Varga Barnát azon a mérkőzésen, Dibus Dénes még sérült volt, azért három ilyen kaliberű játékost, még a Fradi szintű csapat sem bír el, elvesztését persze Fradi szintű csapat sem bír el, úgyhogy ott kezdtem érezni, hogy lehet, hogy az a szakadék, vagy az a különbség, ami eddig a két csapat között volt, még kisebbre csökkent.
2: Akkor mondhatjuk, hogy ott érezted először, hogy felnőtt a feladathoz a te csapatod, és ez a keret? És a másik Ferencváros elleni mérkőzés is kulcsmeccs volt e tekintetben, már ugye a hazai, ott
3: hát
2: a hajrában?
3: Abszolút, nyilván ez abszolút kulcsmeccs volt, mert hogyha ugye döntetlen az a mérkőzés, akkor mi a második helyre szorulunk, és nyilván láttuk, hogy attól a mérkőzéstől kezdve a Ferencváros nem vesztett pontot, úgyhogy valószínűleg akkor nem ért volna ez az utolsó három mérkőzés nekünk aranyérmet, hanem csak ezüstöt, úgyhogy abszolút fontos győzelem volt. Kulcs győzelem a bajnokság kimenetele szempontjából.
2: Nem érzékeltünk feszültséget a csapatban, pedig azért próbáltunk rátok helyezni, akár itt a Ferencváros elleni hazai mérkőzésen, akár az azt követő összecsapásokon, hiszen akkor már egyre közelebb volt az a bizonyos bajnoki aranyérem. Ti sem éreztétek, vagy nem így éltétek, meg sokkal inkább feldobott hangulatban, még motiváltabban, hogy ennyire közel vagytok az aranyhoz?
3: Hát voltak pillanatok, vagy voltak olyan szituációk, amikor éreztem egy kicsit a feszültséget. Meccsperiódusokban például, hogy láttam, hogy nem vagyunk annyira felszabadultak, de hogy összességében az egész a heti munka alatt én inkább ilyen motivációt, elszántságot és fókuszáltságot éreztem a játékosokon, mint ahogy kimondottan görcsösséget vagy feszültséget.
2: Esetleg ott Kisvárdán az első percekben, amikor óriási védések
3: inkább, nem is azt mondom, inkább a Diósgyőr elleni hazai meccs, tényleg az volt az a kötelező, és nagyon jól kezdett a Diósgyőr, nagyon jól megszervezettem, mélyen védekeztek, és nem nagyon találtuk a fogást rajtuk, ezért lehet, hogy egy kis görcsösség meg idegesség volt. Most Kisvárdán nem éreztem azt, most Kisvárdán az történt, hogy motiváltan kijött ránk egy nagyon jól szervezett és minőségi ellenfél, ott nyilván nagyon szükség volt Szamó Petrás védéseire, mert ha nincsenek, akkor valószínűleg teljesen másképp alakul a mérkőzés, de ezt megúsztuk, ki tudtunk jönni a nyomásból, és góllal pedig megváltoztattuk az egész mérkőzés kimenetelét.
2: Te személy szerint mennyit tanultál, mennyit fejlődtél ezen az úton, amit közösen bejártatok, és amely kicsúcsosodott a bajnoki aranyéremben?
3: Fú, rengeteget, ez elmondhatatlan, leírhatatlan. Tényleg mindig próbáltam tanulni. Számomra az összes edző kolléga egy inspiráció, tényleg, amikor elemzem a mérkőzéseket, vagy ahogy készülök a következő mérkőzésre, és mindig látok valami új lépést, valami új fineszt, amit az edző kollégák alkalmaznak, és legyen az pontrugáshoz, legyen ez bármilyen taktikai elem, úgyhogy rengeteg sokat tanultam, ez eszméletlenül.
2: Akkor megfordítom, és te, a szakmai stáb mennyit adtatok hozzá ehhez a sikerhez?
3: Fú, azt nem tudom, hát mindenki kivette a saját részét szerintem ebből a sikerből, legyen az játékos, klubvezető, tulajdonos vagy stábtag, szerintem mindenki hozzáadta a maga tudását, a maga szorgalmát, úgyhogy ez egy komoly közös siker.
2: A jövőt tekintve már sokan kérdezgetnek, de hát itt vagy egy bajnoki győztes csapat élén, amely a Bajnokok Ligája selejtezőben indul. Ennél nagyobb kihívás kell most az életedben?
3: Nem. Rá kell koncentrálni. Tényleg ez lecseng ez az egész, és aztán indul egy új fejezet, mert oké, hogy most ide jutottunk, egy hatalmas siker, de egyrészt egy hatalmas felelősség is. Ugye most már nem csak a Győrről van szó, hanem az egész magyar futballról, szóval mi fogjuk képviselni a Bajnokok Ligájában a magyar futballt, úgyhogy maximálisan erre fel kell készülnünk, és kihozni magunkból a lehető legjobbat.
2: Hogy aztán te legyél az év legjobb edzője, ugye a játékosok, vagy éppen az edzők szavazatai alapján, talán ez az egyik legjobb visszaigazolás?
3: Hát, erre nem is tudom, mit mondjak, tényleg ez nagyon-nagyon megtisztelő, meg hatalmas elismerés, meg nagyon értékelni tudom ezt az egészet, mert tényleg az edző kollégák, meg a játékosok, akikkel hétről hétre találkoztak, így testközelből érezték, hogy hogyan viselkedek, vagy hogy élem meg a meccseket. A kollégák, akik elemezték a mi játékunkat hétről hétre, úgyhogy tőlük kaptam ezt a hatalmas elismerést, úgyhogy nagyon nagyra tartom.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: A 2025-2026-os Európa Liga döntőjének szünetjében az Aston Villa csapata 2-0 arányban vezet a Freiburg ellen. A találkozó 41. percében a belga Yuri Tillemans volt, aki vezetést szerzett az Aston Villának. Aztán a hosszabbításban a 45+3. Percben Buendia megnövelte, pontosabban megduplázta az Aston Villának az előnyét. Egyébként abszolút magabiztosabban játszik az angol csapat, mint a német. A német gárdának nagyon-nagyon sokat kellene javulnia ahhoz a második játékrészben, hogy szorossá tudja tenni ezt a mérkőzést, az egyenlítéshez meg ráadásul ugye 2 gólt kell szerezni. Természetesen megtudják, hogy hogy alakul a második játékrész, és hogy alakul a mérkőzés további része, hogyha velünk maradnak itt a Nemzeti Sportrádióval, de most, ahogy ígértem, kerékpársporttal folytatjuk. Bizonyára sokan követték figyelemmel, akár a helyszínen, akár a televíziókon, akár rádiókon keresztül az elmúlt napokban a Tour de Hongrie-nak a versenyeit. Hát a főszervezővel, Eisel Kramer Károllyal Somogyi Zsófia beszélget a következő szűk fél órában.
3: A svéd Jakob Söderqvist győzelmével ért véget az idei Tour de Hongrie, és azért azt nagyon jó volt látni, hogy a legvégén ugye a színpadra szólítottak ugye 2 magyar versenyzőt is. A fehér trikó esetében ez természetes, hogy a legjobb magyarnak járó fehér trikóban egy magyar versenyző fog majd ünnepelni. Ez Walter Attila volt idén, aki 6 év után tért vissza a magyar körversenyre, és Fetterelik pedig megnyerte a hegyi pontversenyt, és Timmerli, ugye a 3 szakaszt is megnyerő versenyző pedig övé lett a pontversenyért járó zöld trikó. Mindjárt beszélünk majd a magyar versenyzőkről is, egy picit összességében tekintsük vissza az idei Tour de Hongrie-ra. A főszervező hogy látja, hogy mennyire volt ez is egy olyan verseny, amilyenre akár előzetesen számított, amilyenben reménykedett. Volt egy káoszos időszak is, káoszos szakasz is, azért az időjárás nagyban befolyásolta ezt a versenyt, de hogyan értékeli így a verseny után pár nappal az idei Tour de Hongrie-t?
4: Nagyon nehéz héten vagyunk túl. A verseny előtt nyilván láttuk, néztük az időjárás előrejelzést, ugye szabadtéri sporteseményről beszélünk, sok mindent tudunk tervezni, sok mindent meg tudunk építeni. Egy dolgot nem, az időjárásra azért még nem vagyunk hatással, már dolgozunk rajta, és ilyen szempontból a legrosszabb rémálmaink valósultak meg a verseny alatt. A borzalmas jelzővel, illetve a szervezési csapaton belüli állapotokat, akkor nem hiszem, hogy túlzok azzal, hogy milyen órákat, perceket kellett átélnünk. Kellett hoznunk nagyon kemény döntéseket is a verseny alatt. Utólag azt gondolom, hogy minden döntésünk merek ki tudok állni, és most is ugyanezeket a döntéseket hoznánk, úgyhogy abban a pillanatokban néhány másodpercünk vagy percünk volt ezenek a meghozatalára. De alapvetően a legfontosabb az az, hogy aránylag, főleg a körülményekhez képest aránylag kevés bukással és aránylag kisebb sérülésekkel megúszták a versenyt a sportolóink, és ennél fontosabb nincsen, hiszen azért felelősséggel tartozunk a versenyzők biztonságáért is szervezőnként.
3: A negyedik szakasz, ugye Mohács és Pécs között eredetileg egy 188 kilométeres szakasz várt volna a mezőnyre, és ebből már korábban egy nappal úgy határoztak, hogy 41 kilométerrel lerövidítik, hiszen azért az időjárásra, ahogy említette, az versenyzők biztonsága miatt azért muszáj volt reagálni, és ezért vált

Utóra tudjuk, hogy 10 méterre találták meg az útról az út alatt, és elég nagy mélységben. Igazából az első ilyen szempontból szerencsés, hogy nem sziklára, hanem saras területre zuhant. Hát nem volt jól, de ezt nyilván akkor a döntés, hogy nem tudtuk, még utólag tudtuk csak az orvosi stábtól, hogy hogyan mentették ki őt az erdőből. De maga a döntés az már, tehát azonnal úgy éreztük, hogy itt ezzel lépnünk kell. És visszatérve az elejére, igen, hogy hogyan is alakul a szakasz, hogy az NSZ adjak ennyire előre, ez azon elég kritikus, és sok kritikát is kaptunk, illetve sok véleményt az interneten. Uh-huh. Nagyon sokan otthon könnyedén tudnak a meleg szobában a telefon fölött mindenféle szabályokat értelmezni. Nyilván az országúton, az ott közlekedő autóban levő versenybírók, zsűri tagok, szervezők, pláne a motoron ülő zsűri tagok és a csapatkísérők meg a versenyzők egészen mást élnek meg, hiszen ők ott zúdolnak lefelé a lejtőn 80-100 km-es sebességgel, és tudják, hogy mi történik. Nyilván erre nekünk figyelemmel kellett lennünk. Szóval visszatérve a nap elejére, ugye volt egy előző nap, hogy innen indult a kritikus péntek, szombat, hiszen pénteken már egy esős napon voltunk túl, és a mezőny bőrigázva átfagyva érkezett meg Szekszárdra. A díjátadóra visszagondolok, hogy ott hát nagyon remegő emberekkel voltak az interjúk is, akik nagyon-nagyon megviseltük ez az esős időjárás, és este a verseny után sorra jöttek oda hozzánk a versenyigazgatóhoz a csapatok, akik kérték, hogy valamit kezdjünk a holnapi nappal, mert a szombati napot extra nehézre terveztük az útvonal tervezésekor. Ez volt a királyetap, nem csak szintkülönbségben, hanem útvonalhozban is. 190 kilométer volt a táv, extra szintkülönbséggel. Ez egy szép időben egy nagyon-nagyon kihívásos és egy hősies nap lett volna, de ebben az időjárási körülmények között az extrémitásba átfordult volna, főleg egy átfagyott mezőnnyel. És ezért azt gondoltuk, hogy a legjobb döntés az lenne, hogyha nyilván megtartva a verseny karakterisztikájából a legértékesebb, szakmailag értékes részt a hegyi körözést, ezért kivettük a verseny első szakaszában egy 40 kilométeres hurkot, így Harkány település például kiesett az útvonalban, nagyon szomorúak voltak a településen, hogy nem mentünk arra, de a versenyzők biztonsága és az egészségének megőrzése a fontos, hiszen nem mindegy, hogy most 2 vagy 3 óra ázás után érkeznek meg a hegylábához a versenyzők, és hát jól is döntöttünk, mert a verseny valóban esőben indult, és végig áztak is, ugye, hogy ez előre, már akkor előző nap látható volt. Hozzáteszem, hogy egy borzasztó kihívásokat el éjszakán voltunk tőle, akkor minden szervező kollégám nagyon sokat dolgozott azon, hogy át tudjuk szervezni útvonalat, hiszen rengeteg rendőrfelállítási pont, rengeteg szervezési kihívás volt ahhoz igazítva, hogy a verseny merre fog venni, ezt hónapok előtt egyeztetjük, nagyon sok apró részletet végigvéve minden egyes telep, minden egyes kereszteződést. Ez nem annyira egyszerű ezt egyik persze másikra áttervezni, de mindent sikerült a rajtig úgy előkészítenünk, hogy tudtunk egy távcsökkentéssel menni. Ekkor még azt hittük, hogy ezzel kihúztuk olyan gesztust tettünk a mezőn felé, mindenki boldog, és bíztunk abban, hogy Pécset nem lesz az időjárás borzalmas. Van egy safety menedzserünk, aki a verseny biztonságáért felelős felügyelő kolléga, aki igazából nem döntéshozó, de az ő véleménye rendkívül fontos a verseny szempontjából, és ő folyamatosan előttünk volt, és figyelte a hegyi kört. 10 percenként kaptuk a jelzést, hogy alkalmas a pálya, mehetünk. Fontos még a háttérből elmondani azt is, hogy éjszaka, vagy este beszélgettem a versenyzőkkel is. Dina Marci is azt mondta, hogy a versenyzők között az ott a vélemény, egyető vélemény, hogy szeretnék a hegyi körpályát megtartani, ezért jöttek ide versenyezni akarnak, tehát mindenképpen a távcsökkentésnek örülnek, de a hegyi körpályát nem vennék le a körszámot, már csak azért sem, mert minél több a kör, annál biztonságosabb a pálya. Furcsa, ez ellentmondásnak tűnt, de valójában nem az, hiszen ha csak 1 vagy 2 kör van, akkor egészen más tempóban csapnak bele a versenyzők az útvonalba, és sokkal jobban kockáztatnak, míg ha több körszám, magasabb a körszám, akkor szét húzódik a mezőny, egyszerűen az esélyesebbekkel, tehát kisebb csoportokat fognak érni adott pillanatban egy-egy veszélyes szituáció, tehát csökken a baleset veszély. Hát ilyen szempontból egy mindenki számára megelégedéssel mentünk neki ennek a 4 körös pályának, vagy 4 fölmenetelnek, 3 lejtőnek, egész pontosan Pécset. Amire nem, hát számítottunk, hogy féltünk tőle, de megvalósult sajnos, hogy a körözés közben ért oda egy olyan ciklon, egy olyan viharzóna, amitől egyik pillanatról a másikra átalakult a lejtőn, addig nedves, vagy
szemerekére esőből brutális esőzésre váltotta az időjárás, és hát alkalmazott.

0: ismeretlenná vált a lehető a versenyzésre. Ennek volt a egyik következménye az, hogy az előbb említett két versenyző eltűnt a képernyőről, és ha belegondolunk, még szerencse, hogy előestek el is láttuk a kamerákkal, hiszen eltűnt a kerékpáros is, mert a kerékpár is az útról a szakadékba. Ha nem látjuk akkor a tévén, hogy előestnek, akkor nem is tudtunk volna. Így az orvosi stáb azonnal tudott reagálni, de azt sem tudhattuk, hogy a mezőn többi tagja vajon van-e vagy sem. Hát ott még nagyon sokáig a kísérőmotorosok ezeken a szakaszokon az erdőt járták, hogy van-e valahol még sérült sportoló, mert az a legrosszabb, hogy valaki ott van, és nem is tudunk róla. Ez nagyon-nagyon kritikus pillanatokat éltünk meg. Amikor a tévéképernyőn láttuk ezt a bukást, akkor a versenyigazgatónk azonnal telefonkapcsolatba lépett a zsűri elnökkel, és egy pillanat alatt döntöttek, hogy ezt nem szabad tovább engedni. Úgy döntöttünk, hogy versenyt nem megállítjuk ott a lejtőn, hanem jó lehetőség van arra, hogy a versenyt még fölvisszük a Bárány úton, és tudunk egy befutót képernyőre vinni, és így tudunk szakasz eredményt hirdetni. Én azt gondolom, hogy szervezői szempontból egy nagyon, nagyon okos és határozott gyors döntést hoztunk.
1: Azért ez a döntés ugye nagyban befolyásolta a végeredményt is. Ugye Walter Attila is elmondta utána, hogy ő például Dinamártontól tudta meg, van aki...
0: Igen, ez érdemes tudni a rádióhallgatóknak, hogy nyilván egy ilyen döntés, mikor megszületik, akkor azonnal indul egy információs kör a csapatok felé, mivel ebben a kategóriában mi versenyzünk, minden csapat rádió összekötetésben van a versenyzővel, a csapatokat értesítjük, van egy versenyrádió, minden csapat elvileg, ha aki hallgatja a rádiódát, hallgatja, hiszen ez azért van, értesül arról, hogy a szakasz rövidül, mi fog történni, ők a versenyzőiket értesítik, de az is benne van ebben, hogy bizony ebben a viharban, szélben azért, tehát ez másképp működnek minden technikai eszköz, mint egyébként az ember otthon a hálószobában, vagy a nappaliban, a fotelban ülve, és nem mindenkinek ment át, ez azért egymást tájékoztatták. Olyan versenyző azért nem volt, aki nem jutott volna valamilyen módon az információ el. A gond inkább abból ered, és ebben ez egy jogos helyzet, nem jogos, ez egy adottság, hogy abban a pillanatban volt egy másfél perces szökésben, két például a Söderqvist éppen szökésben volt, és nagy valószínűséggel az történt volna, ha van még 20 kilométer, utolér jött a mezőny, és valószínűleg más lett volna a verseny végeredménye.
1: De igen, nem a verseny történt. Hatására volt ez, tehát a versenyre hatott ki, de ez teljesen egyértelmű. Utólag egyébként, nem tudom, ott azért volt azzal kapcsolatban is, nem tudom, hogy dilemma, de egyeztetés, hogy akkor az eredményeket, azokat most hogyan számítsák egyáltalán.
0: Igen, az volt ugye a kérdés, hogy akkor ezek után ez a szakasz, mivel rövidített szakasz, tehát beszámítson az összetettbe, vagy sem. Ezzel kapcsolatban nekem volt egy személyes véleményem, de ilyen szempontból én főszervezőként nem szóltam beleszólni a szakmai ügyekbe, van versenyigazgató, hogy van a zsűri, és ilyen szempontból a zsűri felelőssége ebben döntést hozni. Mi elfogadjuk az ő döntésüket bármi is. Inkább az volt a kérdés, hogy a zsűri nem mert ebben határozott döntést hozni. Telefonos segítséget kértek a UCI központból, hogy mi ebben az eljárásrend, és emiatt a díjkiosztó kicsit meg is csúszott. Végül a pályán született eredményt hozták ki, azon, hogy helyesen döntöttek, hiszen mindenki az ő szakaszért megküzdött, és megérdemelt győztes volt itt a svéd fiatalember személyében. Ami engem megnyugtatott ez a kapcsolatban, hogy jó döntés adott a zsűri, az, hogy a versenyt követően egyetlen negatív kritikát nem kaptunk a csapatok részéről. Az interneten nyilván nagyon sok szakértő, hál' Istennek most már nem csak focihoz, a kerékpárhoz is értünk, és a Covid elhárításod és sok minden, ez az internet, az nagy segítség abban. Tehát, hogy nyilván nagyon sokan véleményezték ezt a döntést, De a csapatok részéről, akik még azok részéről sem, akik ezzel egyébként veszítettek, egyetlen egy negatív kritikát sem kaptunk. Inkább azt, hogy köszönik, hogy vigyázunk rájuk. Maga a szervezői döntést azt megköszönték, hogy láthat, ők is látták a bukást, ők is tudták, mi történt. Ami esetleg még meglepő volt számunkra, hogy elnézést kértek tőlünk. Tehát volt két csapatvezető, pont a sérült versenyzőknek a csapatvezetői elnézést kértek tőlünk, szervezőktől, hogy ez a balesetekből következtetett, hogy nem ez volt megbeszélve. Uh-huh. Hát a csapatokkal, a versenyzőkkel, nyilván versenyt a sportigazgató elbeszélget, hogy mi a taktika, mire kell figyelni, és azt senkitől nem kérték, hogy lefelé százal kell menni az életveszélyes lejtőn. Én Walter Attilától hallottam azt, hogy ő 80-as tempót látott a sebességmérőjén, amikor a quickstep-es versenyzők elzúgtak mellette. 80 fölötti tempóval egyébként egy életveszélyes lejtőn erre az igazából semmi szükség nem volt. Tehát, hogy a versenyzők mondhatni maguknak keresték a bajt, de ettől függetlenül a mi szervezőként ugyanúgy vigyáznunk kell rájuk, mint mindenki másra, tehát ez nem is volt igazán mozgásterünk.
1: Úgy aztán volt még egy Balatonfelvidéki zárószakasz, és ott azért még volt némi izgalom, sőt ott az oldalszél is némileg azért beleszólt, legalábbis akár csak a mezőnek a tempójába, vagy éppen hogy hogyan halad, de azért, bár ugye esett a sárga trikós Söderquist, de végül is megoldotta, és szépen megnyerte a versenyt. Olyan lett a végeredmény, amit úgy nagyjából lehetett gondolni, ugye Merli három szakaszt is nyert, egy kiváló sprinterről beszélünk, Vetter Erik piros trikója, azért az mindenképp kiemelendő, Walter Attila fehér trikója pedig, már csak maga a személye, hogy 6 év után visszatér örömteli, de az is azért mindenképpen kiemelendő.
0: Hát én akikkel beszéltem a verseny óta, meg hallottam a versenyzők részéről, hogy nem csak az időjárás tekintve, hanem az egész mezőny alapállását a versenyhez állása, hogy működött a verseny belülről a utóbbi évek legnehezebb Tour d'Hongria volt. Dina Marci is beszélt erről, hogy azért ez nagyon kemény volt. Erre nyilván az időjárás még rátette egy lapáttal. Óriási tempó volt a versenyen, minden egyes apró mozzanatér, hatalmas küzdelem volt, tehát egy szökésbe belekeveredni a szakasz elején, ami korábban könnyen elengedtek, relatív könnyen elengedtek egy szökés, most órákat kellett ezért küzdeni, hogy valakinek sikerüljön. Így aztán különösen dicsérendő Vetter Eriknek a teljesítménye, óriási kalap emelés a Erik teljesítménye előtt és a csapattársai munkája előtt, mert azért a nyilván ezen a tus is dolgozott a csapata, hogy ez így jól alakuljon. Ugye az öt szakaszból két szakaszon volt hosszú szökésben, és szerezte a hegyi trikóért járó pontokat. Azt gondolom, hogy ő egy kiemelkedő versenyző idén a Tour d'Hongrinak. Ez mindenképpen egy jó jel arra, hogy Erik ismét formába lendült, hisz azért van neki már két EB negyedik helye, és tavaly nem volt annyira fényes, most én nagyon örülök neki, ennyire csodálatosan ment. Walter Attilától pedig ugye azt hallottuk, hogy nagyon büszke volt a helyezésére, ami azért, ha belegondolunk, hogy milyen képesség versenyről beszélünk, egy Tour d'Hongrin egy tízes helynek ennyire örül, ez is azt mutatja, hogy milyen kemény küzdelem volt a versenyen, és azért említsük meg itt két fiatal embert, aki két szakaszon, egy-egy szakaszon voltak egy tízes helyezésen, és mindegyik kettőjük mezőnsprintben, Kárpáti Bálint a magyar válogatott versenyzője, a Kőbánya Cycling Akadémiának a versenyzőjeként az első szakaszon húzott be tizedik helyet, Békés Csabán, és majd hogy megmutatta, hogy néhány nappal később, hogy Szekszárdon egy 13. helyel csúszott mezőnsprinten, hogy azért az nem volt véletlen. Az utolsó szakaszon, talán a legnehezebb szakaszon pedig, ahol óriási oldalszél is szétszett a mezőny, a mezőnyt a szél, ott Takács Zsombor az MBH-tól szintén 10. helyet tudott szerezni. Ezek nagyon szép eredmények, és ebben a mezőnyben ezeket nagyon-nagyon meg kell becsülni.
1: Walter Attila 6 év után tért vissza a Tour d'Hongrira, ugye akkor legutóbb megnyerte. Sok minden történt vele, és ő maga is elmondta, hogy mennyire örül, hogy itt lehet, mennyi szeretetet kapott, és nyilván a szurkolók is nagyon örültek, hogy végre a magyar körversenyen is elindul. Mennyit tett az ő indulása a versenyhez, a népszerűséget illetően, a figyelmet illetően? Kérdezhetném úgy is, hogy mennyire van szüksége a Tour d'Hongrinak egy Walter Attila jelenlétére, de másfelől meg Walter Attila is elmondta, hogy neki mennyire sok önbizalmat jelentett ez a jó szereplés, tényleg itt említette, hogy mennyire jól tudott itt versenyezni, önbizalom terén is szerintem sokat kapott. Walter Attila jelen léte itt a Tour d'Hongrin, az mit, mennyit számít, mit jelent?
0: Hát ezt én azt gondolom, hogy a Tour d'Hongrin az elmúlt évben hatalmas előlépést ment keresztül márka ismertségben, és százezrek, tízezrek jönnek ki szurkolni az út mellé, de Walter Attila neve, azt gondolom, hogy népszerű, mint a Tour d'Hongrin. Tehát ezzel el is mondtam, hogy mit jelent nekünk Attila jelenléte. Évek óta nagyon küzdöttünk a csapatával, hogy jöjjenek el, akár a útvonalat is hozzáigazítjuk, visszük Kékestetőre. Nem sikerült ideig ezt megugranunk, most az új csapatával, hál' Istennek ez elég hamar sikerült ezt elérnünk, és itt volt, és én nagyon hálás vagyok neki, hogy itt volt a versenyünkön, mert tényleg az ő személye nagyon sokan szeretik, nagyon sokan követik az ő teljesítményét, és hát ott a jelen helyszíneken a szurkolókat látva, a csapatban mutatom, a díjkiosztókon sütött az, hogy mennyire milyen figyelem követi az ő pályafutását. Én nagyon remélem, hogy jövőre is, és a közévben is itt lesz, és hasonló teljesítménnyel fog jönni, és egyébként az ő

0: Kommentátorok és a riporterek nevében is a műsorvezető Edvi László, de ne menjenek sehova, ne menjenek messzire, hiszen kezdődik a Sportvilág itt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ez volt a Körkapcsolás
2: a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
2: Kiesett a Komló a férfi kézilabda első osztályból. Győzelemmel zárta a második csoportkört a Ferencváros férfi vízilabda csapata a Bajnokok Ligájában. Milák Kristóf újra nemzetközi versenyen ugrik medencébe. Köszöntöm a hallgatókat, a Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják.
0: Sportvilág.
2: Labdarúgás álláskövetéssel kezdjük adásunkat, hiszen 71. percében jár az Európa Liga döntője, amelyen a Freiburg az Aston Villával csap össze, és az angol Aston Villa együttese 3-0-ra vezet már a döntőben. Kevesebb, mint 20 perc maradt a német csapatnak, hogyha szeretné elhódítani a második legrangosabb európai kupasorozatot. Az állásról a Sportvilág végén még természetesen beszámolok majd önöknek. A férfi kézilabda NB1 alapszakaszának 26., azaz záró fordulójában a Komló hazai pályán 31-29-es vereséget szenvedett a Győrtől, és mivel a Sziget-Szent Miklós a 28-28-as döntetlennek köszönhetően pontot szerzett a Pler ellen, a Bányász esett ki az első osztályból. Elképesztő izgalmakat követően az utolsó másodpercekben dőlt el csupán, hogy jövőre is az NB1-ben szerepelhet majd a Sziget-Szent Miklós. Ennek megfelelően értékelt Imre Vilmos vezetőedző.
3: Igen, ahogy ígértük, mindenünket odaadtuk, szívünket, lelkünket, és hatalmas boldogság ez a közönségünknek, meg a csapatomnak is, mert azért mondtam, hogy azért láttam a srácokon, hogy izgulnak, érdekelte őket nagyon ez a mérkőzés, ráadásul nem is a legideálisabb összeállításba tudtunk bárra lépni, de ennél jobb forgatókönyvet, vagy kérdezete forgatókönyvet nem tudom, hogy el lehet-e képzelni. Az utolsó pillanatig vártuk a másik mérkőzés eredményét. Nagyon büszke vagyok a csapatunkra és a közönségre, hogy utolsó pillanatban, de azért csak tudtuk biztosítani a tagságunkat.
4: Most az érzelmek dominálnak, de amikor majd minden lecsillapodik sportszakmailag, ezt a meccset hogyan kell értékelni, hiszen az utolsó pillanatig azért nagyon nehéz helyzetben volt a csapat.
3: Hát úgy kell értékelni, hogy a hullámvölgyekben hogy jöttünk ki. Ezt nagyon sokszor bizonyította már a csapat, hogy vesztett helyzetből sokszor álltunk föl.

0: is, azt hiszem kétszer-háromszor sikerült. Ma se játszottunk jól, de azt gondolom, hogy mindenünket, szívünket, lelkünket adtuk az egy pontért.
1: Mi az, amit az a csapat ebben a szezonban nagyon jól csinált, ami végül is a bennmaradást hozta?
0: Hát én ősszel is azt mondtam, hogy a védekezésünkön múlik, akkor simán bennmaradtunk volna. Támadójátékban voltunk deficitben egyértelműen, mert nagyon sokszor bennmaradt a csapatban nagyon sok gól. De hátul azt gondolom, hogy a védekezésünk az erősségünk volt. Ma nem tudtuk ezt bizonyítani, mert azt gondolom, hogy 28 góllal meg kellett volna nyerni a találkozót. De mondom még egyszer, óriási gratuláció és hatalmas köszönet a szurkolóinknak.
1: Sikeres szakmai pályafutásában ez az élmény hova kerül?
0: Hát nem voltam még ilyen helyzetben, de a mérkőzés előtt is azt mondtam, hogy ugyanaz a siker, amikor az ember bronzérmes vagy ezüstérmes lesz egy bajnokságban. A siker mindig úgy kell értékelni, hogy valakinek egy BL4-es döntő, nekünk most ez a 12. hely, úgyhogy gratulálok a csapatomnak.
1: És végezetül talán ez még víz a pólóján, de kerül-e rá a pesgő?
0: Nem tudom, majd biztos, nem szerveztünk semmit szándékosan, hiszen a mérkőzésre koncentráltunk.
2: A játékosok közül pedig Schmidt Pétert kérdezte Erdei Márk kollégánk.
3: Schmidt Péter áll mellettem, aki a hazaiak legjobb játékosa volt az egész szezonban. Hát egészen eszméletlen, ami itt történt, gyakorlatilag a lefújás pillanatában még nem tudtátok, hogy bent maradtok-e vagy sem. Nagyjából fél percet kellett még várni. Mit éltetek át ez alatt a fél perc alatt?
4: Hát igazából nehéz most mit mondani, hiszen tényleg ott a fél percben bejött minden a gondolatomba, mindenre gondoltam. És a legjobb forgatókönyv jött ki számunkra, úgyhogy tényleg nagyon boldogok vagyunk, leírhatatlan érzés, és tényleg megkönnyeztem.
3: Baromi nehéz lehetett egyébként lejátszani ezt a mérkőzést, tényleg nem sok volt a két csapat között, hogyan tudnál ezt az egészet értékelni? Gyakorlatilag végig a Plernél volt az előny, aztán a végén meg sikerült kiegyenlíteni, és az elejének is bizonyult.
4: Igen, óriási küzdelem volt a két csapat között. Ezt mutatja az eredmény is, nekünk hál' Isten ez elég volt.
3: Nehéz most itt mondani?
4: Nehéz, tényleg. Egyelőre most öröm mámor van. Nehéz ilyenkor mit mondani, szakmázni nem szeretnék, hiszen tényleg igazából ez szerintem most másodlagos. A legfontosabb, hogy bennmaradtunk, és Szigetszent Miklós jövőre is NB1-es.
2: Bennmaradt a Szigetszent Miklós, kiesett viszont a Komló, amely a Győr csapatától szenvedett vereséget. A találkozót követően Péter Szabó Dávid értékelt a kiesőktől.
5: Péter Szabó Dávid, nem sikerült, pedig nagyon közel volt. 50 percig csak loholtatok a Győr után, ez döntött a végén, elfáradt a csapat mentálisan?
6: Nem gondolom, hogy ettől egy ilyen mérkőzésen nem lehet ennyit hibázni támadásba, és rengeteg tiszta helyzetet hibáztunk, és be kell vallani, hogy sajnos ma a kapuban sem volt olyan teljesítményünk. Azt is hozzátartozik, hogy a Szigetszent Miklós mérkőzés óta egy felnőtt kapussal játsszuk végig a bajnokikat. Nyilván az Áron is elfáradt a végére, ez a Győr, ez egy jó csapat, mi viszont kevesen voltunk.
5: Nem ezen a mérkőzésen múlt, úgy érzem.
6: De igazából ezen, mert ez volt az utolsó mérkőzés. Persze, ha 4 ponttal többen jövünk ide, akkor nyilván ez egy tét nélküli mérkőzés lett volna, de volt tétje, és az ilyen mérkőzéseket kell megnyerni.
5: Ugye elkezdődött már a jövő évi csapat kialakítása, gondolsz-e már előre, hiszen nyilván a csapat jövőre el kell, hogy induljon a másodosztályban, és cél lehet-e, vagy cél a feljutás?
6: Jelen pillanatban ilyeneken abszolút nem gondolkodok. Igen, elindult a csapat kialakítása, az, hogy nekünk mik lehetnek a reális céljaink, az majd attól függ, hogy az NB1-B-s bajnokság hogyan alakul. Nyilván az egy teljesen más bajnokság, idézőjelbe ismeretlen, abba is bele kell szokni, új csapatot kell építeni, tehát nem egyszerű a dolog.
5: Egy biztos, a komlói közönség most is és mindig is a csapat és mögötted és mögöttetek van.
6: Igen, és ezt köszönjük szépen.
2: Végezetül pedig Kilvinger Bálint, a Komlót kiejtő Győr vezetőedzője, aki korábban a most kieső csapatnál is dolgozott. A riporter Nyágúj Gergely.
7: Őszintén mondom, hogy egyik szemem sír, a másik bár nevet, mert azért sportemberek vagyunk, mindannyian győzni akarunk, de hát attól még ezt az egészet sajnálom. Mert azért kétségtelen, hogy talán mondhatom azt, hogy itt nyomot hagytam, meg az egészben nem is nyomot hagyott. Azért azt elmondhatatlan volt az eleje, aki itt volt, az átérezte, hogy micsoda hangulat volt ma itt egyébként. Tehát azt lehet mondani, hogy a kézilabdának az ünnepe volt, még akkor is, hogyha a komlói oldalról lesz most egy szomorú kellene.
5: Nagyon jól kezdtétek a mérkőzést, rögtön magatokhoz ragadtátok a kezdeményezést, és sokkal magabiztosabbnak látszott a benne a győri csapat, pedig nem volt egy jó szezontok, főleg a tavaszi. Honnan merítettétek ezt az erőt mára?
7: Ez egy nagyon hányattatott tavaszunk van, az látszott, azt tudtuk, hogy benne van a társaságban, és talán azt gondolom, hogy ez a mérkőzés eleje az elköszönésektől, mindenkitől, a hangulattól, az talán a Komlót jobban megfogta, mint minket, és nagyjából ezt tudtuk kihasználni, hogy sokáig vezessünk. Aztán ugye mondtam, hogy a második félidőben eljön az a pont, amikor ha utolérnek minket, akkor baj lesz. Baj is lett, és én azt gondolom, hogy de végén megvoltam egy labdája a Komlónak, de az kimaradt. És mi meg, ha lehet így mondani, azt meg belőttük, ami mondjuk eddig nem sikerült nekünk.
5: Mi döntött a rutin?
7: Hát szerintem csak a szerencse.
5: Hogyan tovább? Nyilván most örültetek nagyon az első idegenben a győzelmeteknek. Jövőre majd mész tovább, egy újabb lépést teszel a pályafutásodban. Hogyan fogsz visszagondolni erre a pár éves győri kitérőre?
7: Én azt gondolom, hogy rengeteget tanultam ebben az időszakban, ugye minden Komlón elkerülve. Egyrészt a egy év másodosztályal, ahonnan följutottunk, majd ugye egy két év első osztályal rengeteg tapasztalatot tudtam szerezni. És hát ezt majd remélem, hogy tudom hasznosítani az új csapatomnál, legalábbis igyekszem majd. És hát a munkát azt folytatjuk, én abban hiszek, hogy dolgozni kell. Itt is mondom, hogy roppan nehéz tavasz volt, végig dolgoztuk. Tehát ilyen szempontból ez a saját lelkünknek is egy kis gyógyír. Egyébként, mert a kitűzött célunkat alapvetően nem tudtuk elérni. Még akkor is, hogyha ősszel jól szerepeltünk a tavasszal, sajnos.
2: A bronzérmes a mai napon a budai Farkasokat 41-34-re legyőző Tatabánya lett, míg a bajnoki döntőt a Szeged és a Veszprém vívja egymással, utóbbi pálya előnyével.
8: Ez a Sportvilág.
2: Labdarúgással folytatjuk. Az Újpest FC bejelentette, hogy szerződést hosszabbított a csapat kapusával, Banai Dáviddal. A 32 esztendős játékos a következő évadban a 14. idényét kezdi meg újpesti színekben. A felnőtt csapatkapuját eddig 175 alkalommal őrizte, a mögöttünk hagyott idényben pedig 21 bajnokin és egy kupa mérkőzésen védett. A Puskás Akadémia labdarúgó csapata bejelentette, hogy szerződést hosszabbított lengyel védőjével, Wojciech Gollával. Golla 2022 nyarán érkezett a Puskás Akadémiához, és míg az első idényében csak 11 alkalommal kapott szerepet, a következő három bajnokságban 2x28, legutóbb pedig 30 bajnokin játszott. A 34 éves védő szerződése 2026 nyarán járt le, ám most újabb egy évre kötelezte el magát a felcsútiakhoz. Szerződtette Belényesi Csabát, a másodosztályú Kecskemét csapatkapitányát a labdarúgó NB1-ben szereplő MTK. A két klub megállapodásának részeként Szépe János, a fővárosi együttes hátvédje, a Lilafehéreknél folytatja pályafutását. Belényesi eddig 97 élvonalbeli bajnokin lépett pályára. A tagja volt a 2022-2023-as idényben ezüstérmet szerzett kecskeméti keretnek is. A labdarúgó NB1-ből frissen kiesett Diós György keretéből 4 kölcsönjátékos is visszatér klubjához. A nigériai Peter Ambrose Scott Aberdeen, Babos Bence a Videoton, a gambiai Lamin Colli a Puskás Akadémia, Pető Milán pedig a Paks labdarúgójaként szerepelt a miskolci együttesben. Miután eldőlt, hogy a DVTK a következő idényben a másodosztályban indul, a klubvezetés elköszönt a horvát kapustól, Kárló Szenticstől is. Közel a megegyezés Szabó István és az FK Csíkszereda között. A Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi vezetőedzője, a Székelyföldi Labdarúgó Klub kiszemeltje, a három idény után távozó szakvezető I.S. Robert helyére. Szondi Zoltán, a Csíkszereda elnöke elmondta, gyakorlatilag már csak a szerződés aláírása van hátra. Ezt követően várhatóan június 3-án jelentik be hivatalosan is Szabót, a román élvonalban újoncként a 11. helyen végző együttes új vezetőedzőjeként. A Kaposvár hazai pályán 85-83-ra legyőzte az atomerőmű eset a férfi kosárlabda NB1 bronzcsatájának harmadik mérkőzésén, ezzel 2-1-re vezet a valamelyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban. Az alsóházi rájátszásban a sereghajtó oroszlány azzal a tudatban fogadta az utolsó előtti Szegedet, hogyha a vereséget szenved, búcsúzik az élvonaltól. A hazaiak végül 102-84-re nyertek, így a Szeged került a tabella utolsó helyére. A playout utolsó fordulójára szombaton kerül sor. Távozik a női kosárlabda NB1-ben ezüstérmes DVTK két alapembere, Takács Boglárka és Miklós Melinda. A Miskolci klub kedden közölte, hogy a Vasasban nevelkedett Takács egy idény után magánéleti okok miatt hagyja el a DVTK-t. A válogatott Miklós Merinda 2024-ben csatlakozott a miskolciakhoz, s két szezont töltött el a szintén távozó vezetőedző Völgyi Péter irányítása alatt. Győzelemmel zárta a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája középdöntős szakaszát. Az FTC hazai pályán aratott magabiztos 16-10-es sikert a horvát Mladost Zagreb ellen. A találkozó krónikáját Katona Lászlótól hallják.
9: Könnyed sikerrel irányválta Ferencváros Mladost Zagreb 16-10. A mérkőzés előtt már tudni lehetett, hogy a Fradi biztosan a négyes döntő részvevője lesz júniusban. A kérdés az volt, sikerül-e a csoportot megnyerni a Nyéki Balázs együttesének. Ez a Prorekkónak, a négyes másik csapatának ki kellett volna kapni a hazai medencében a német Hannover ellen. Erre vajmi kevés esély volt, az olaszok nyertek, ők nyerték a csoportot. Az első negyedben sok gólt láthatott a teltházas 1200 fős császárkomjádi úszoda közönsége. 5-3 az FTC-nek, majd a fordulást követően egyel megtoldotta előnyét a BL címvédő, de innen a horvátok meglepetésre felálltak, határonál időt kért a horvátok mestere. 6-6 is állt az eredmény jelzőn. Harkov a Mladost legjobbja, kezébe vette az irányítást. A Fradinál Fogelsoma hiányában Szakonyi Dániel kezdett, majd Lévai Mártont is bevetették már a zöldfehérek, hiszen alig akadtak el a lövések a kapusokban, a félidőben mégis 8-6-ra a magyar bajnok vezetett. Megrázta magát Manherz Krisztián, aki kiemelkedett egyébként Vigvári Vendellel együtt a csapatból, 3-3 góllal zárta a találkozót. A bevett szokás az volt, hogy egy apró szabálytalanság után szabaddobást ítélt a játékvezető, ezt a rögvest ellőtte az adott játékos, így egy fél tucat gólt szerzett az FTC, és bizony, amikor az utolsó negyedre fordultak a csapatok, már az volt a kérdés valójában, hogy mennyi lesz közte, egyébként a harmadik negyedet követően 13-7-re vezetett a Ferencváros a Mladost ellen, és a negyedik negyedet legalább lehozta X-e a horvát együttes, ami azt jelenti, hogy 3-3-mal zárul, de összességében pedig 16-10-re nyert a Fradi. Az FTC a csoport második helyén végzett, így a máltai négyes döntőben majd a Barcelona ellen játszik a fináléba kerülését. A mai középdöntős csoport zárókörében Ferencváros Mladost Zagreb 16-10.
2: Az UBS-e sikerével indult a női vízilabda OB1 bronz csatája. A fővárosi gárda a három győzelemig tartó párharc első felvonásán az 5 gólt szerző Hajduk Ata vezérletével simán 16-12-re nyert a vendég Eger ellen. A döntő párharc, a Ferencváros és a BVSC összecsapásai holnap kezdődnek, éppen ezért mindkét együttesből nyilatkoztak a játékosok. Elsőként a címvédő Ferencváros vízilabdázója Vái Vandala tolgatta az esélyeket.
10: Nyugodtan mondhatjuk, hogy a rutinos játékosok közé tartozol, de mégis egy döntő az mindig más. Te most hogyan készülsz erre a döntőre? Mi az a dolog, amit figyelsz magadon, ha magadon figyelsz?
11: Egyébként érdekes, hogy azt mondod, már a negyedik legfiatalabb vagyok a csapatból. Nagyon örülök, hogy idén is bajnoki döntőt játszunk. Hát tényleg ez a legfontosabb mondjuk egy klubszezonnak a végén, hogy megmutassa a csapat most mondjuk ebben a másfél hétben, 10 napban, hogy igenis kifizetődik az a munka, amit elvégez évközben, hogy igenis megpróbálja megnyerni ugye a bajnoki címet, ami ugye a csúcsok csúcsa ilyen szempontból itt Magyarországon. Személy szerint minden energiámat igyekszem az úszodában töltött órákra fókuszálni, de ennél többet most úgy érzem, hogy nem tehetek, mert nyilván ez egy csapatsporták, tehát biztos lesz olyan, amikor mondjuk én nekem nem úgy fog menni a játék, vagy biztos lesz, hogy hibázom, de azért vannak, hogy a társaim most segítsenek és kisegítsenek az adott meccsen, de biztos lesz fordítva is, szóval igazából csak annyit tudnék mondani, hogy minden energiámat, amit az úszodában töltök, ugye minden erről szól most így erről a elkövetkezendő 3 meccsről.
10: És valóban így van? Kérdezem ezt azért, mert azért lesz itt egy bajnokok ligája 4-es döntő is, tehát hogy mennyire tudtok most ennek függvényében csak a bajnokságra koncentrálni, a bajnoki döntőn.
11: Szerintem azért tudunk, mert végül is lesz idő, ha minden igaz, a bajnokság után is, nem sok, hogy a bajnokok ligájára készüljünk. Szerintem ilyen szempontból talán az egész csapat mondható rutinosnak, hogy külön tudjuk ezt most választani. Meg alapvetően mindig a soron következő meccsre muszáj, hogy koncentráljunk, mert különben az energia negatív irányba elveszik.
10: Beszéljünk egy kicsit az ellenfélről, a BVSC. azzal, hogy legyőzték az UVS-t és bejutottak a döntőbe, biztos, hogy nagyon felspanolva érkeznek ebbe a döntőbe. Te mit gondolsz erről?
11: Abszolút, illetve egy nagyszerű csapat, van náluk rengeteg válogatott játékos, van idegen légiósuk, tehát hogy meg hát nagyszerű elődöntőt játszottak. Tudjuk jól, hogy nagyon fel kell készülni ugyanúgy ellenük is, mint bármelyik csapat ellen. Én nagyon kemény mérkőzésekre számítok, mert nagyon jó játékosok és nagyon jó csapat.
2: A BVSC csapatából a szintén válogatott Dömsedi Dalma szólalt meg a döntő első mérkőzése előtt.
12: Dalma, a második idényedet fogod zárni, azután, hogy 2024-ben a Ferencvárost ideigazoltál a BVSC-hez. Azóta OB1-ben, Magyar Kupában, bármilyen nemzetközi kupában nagyon-nagyon hamar alapember lettél. Hogyan értékelnéd most ezt a második idényedet a Zuglónál?
13: Hát mindenféleképpen nagyon pozitívan értékelném, hiszen nyilván az, hogy sikerült bejutni a bajnokság döntőjébe, az egy nagyon nagy szó, hiszen senki nem várta ezt tőlünk, csak mind végig magunkban hittünk így. Sajnos ugye a hétvégi Eurókupa mérkőzésen alul maradtunk, amit ugye nem így terveztünk, hiszen ott is az volt a célunk, hogy bejussunk. És hát most szeretném megmutatni azért, hogy igenis jó ellenfelei leszünk a Fradinak. Nyilván tudjuk, hogy a papírforma feléjük áll jobban, de szeretnénk ezt megborítani.
12: Ha szigorúan csak a holnapi első meccset nézzük, akkor annak mik lehetnek az olyan sarokköveik, amik mondjuk meghatározhatják az egész párharcot? Most, ha a Katalunya meccsre visszagondolok, akkor gondolom az első, amit mondasz, az a védekezés lesz, és az edzőtök is ezt mondta, de te hogy látod?
13: Igen, én is így gondolom, nyilván, hogy minél kevesebb gólon kell tartani őket, hiszen azért nagyon-nagyon sok gólerős játékosuk van. Emellett a helyzeteinket szerintem sokkal jobban kell kihasználnunk, hiszen most ugye nagyon nem sikerült jól ez a hosszabb válogatott szünet, és sajnos nem úgy tudtunk játszani, mint azelőtt, ugye, ahogy játszottunk az Újpesten, és ezen mindenféleképpen javítanunk kell, hát még van egy edzésünk, reméljük sikerülni fog.
12: Rövid leszek, de elhiszitek, hogy az UBS-en a Ferencváros is meg lehet?
13: Egyébként hiszünk benne, hogy tudunk meglepetést okozni, de nyilván ugye, ahogy említettem is, a papírforma azért csak 3 győztes meccsig megy, az ugye nagyon hosszú, de mindenféleképpen szeretnénk valami meglepetést okozni.
12: Végén pedig szeretnék gratulálni neked, ott van a neved a magyar válogatott világkupára készülő keretében, júliusban jön a Sydney világkupa döntő. Milyen érzésekkel vársz arra a tornára?
13: Nyilván mindig nagyon nagy megtiszteltetés a válogatott tagjaként készülni, utazni valahova. Ugye utolsó meccsen sikerült kiharcolnunk azt is, hogy Sydneybe utazhassunk, ami ugye elég érdekes forgatókönyv volt, de nagyon örültünk neki, hogy ugye lesz egy nyarunk együtt készülni, hiszen a jövő évi vizes VB nagyon fontos számunkra, és ez is egy fontos nyár lesz, hogy jobban összekovácsolódjunk.
2: Mindkét nemben megkezdődtek a röplabda közép-európai liga küzdelmei. Női válogatottunk magabiztosan győzte le Ciprust 3-0-ra Mariborban, míg a férfiak döntő játszmában 3-2-re kaptak ki Fonyodon Ausztriától. A férfiak mérkőzését követően kollégánk Szabó Szilvia készített interjúkat, elsőként a szövetségi kapitánnyal Nagy Péterrel.
14: Amikor a torna előtt az esélyekről beszéltél a szövetség oldalán, azt mondtad, hogy Ausztria és Horvátország egy magasabb szintet képvisel. Ehhez képest nagyszerűen tartotta magát ma a magyar válogatott, 2-1-re vezettetek is. Mi történt ezen a meccsen és mit kaptál a csapattól?
15: Igen, azért Ausztria végén megmutatta a negyedik szedb és az ötödik játszmában, amikor már nekik is jobban összeállt a játékuk, hogy fizikálisan mire képes, ugye elég magas játékosokról van szó. Nekünk legalábbis ez volt az első mérkőzésünk. Az első szedben igazából a nyitásoknak a minőségén látszott meg. Nem gondolom, hogy akkor rosszul játszottunk, de talán 7 nyitásontásunk volt, ami azért alapvetően megpecsételte abban a játszmában a sorsunkat. Nehezen tudtunk értelmezhető kontrajátékot kialakítani, de úgy gondolom, hogy a második és harmadik játszmában az agresszív nyitásokkal és nagyon jó védekezéssel meg tudtuk nyerni azokat a szetteket, és hozzáteszem, hogy fegyelmezettek is voltunk. De a negyedik szedben jött egy mentális, vagy fizikai fáradtság ezeknek a kombinációja, és az még látszik, hogy ezekben a pillanatokban azért a döntéshozatalnak a minősége az drasztikusan lecsökken negatív irányban, akkor azért érzésem szerint lehetett volna jobb megoldásokat választani, nem feltétlenül, hogy megnyerni a negyedik szettet, de a különbséggel kicsit szorosabbá tenni azt a játszmát. Az ötödik játszma, hogy elindult, ott már érződött, hogy az osztrákok mind visszatámadásban, mind nyitásban rendkívül agresszívak. Mi ott egy kicsit elfogytunk, és a támadás befejezéseink hát nem voltak túl hatékonyak. amit sajnálok, hogy azért láttam egy-két fejlógatást, holott ugye azt kértem a srácoktól, amit mi kontrollálni tudunk, az elsősorban ez, a mi hozzáállásunk, meg az, hogy mit mutatunk magunkról. Valamint azért a taktikai fegyelmezetlenség az, annak nem örülök, mert a másik harmadik játszmában a bajok voltunk nagyon, és utána az jelentősen visszaesett, de ez egy visszajelzés nekünk is, a csapatnak is, hogy jelen pillanatban hol járunk, és holnap nyilván nagyon fontos mérkőzésre szeretünk járni.
14: Mik azok a pozitívumok, amikre tudsz építeni, vagy tud a csapat építeni a holnapi meccsen, például Ciprus ellen?
15: Mindenképpen itt a támadás védekezésünk azokban a szettekben, amiket megnyertünk, rendkívül jól működött, jól megnyitottuk kontrával a hosszú utakat, dinamikusan be is tudtuk fejezni, és városra blokkot is jól használtuk. És ugye ez esett vissza, valamint a védekezésük, ami addig jól működött, mind a sánc pozíciók tekintetében, mind pedig mezőny munkában. Ez mindenképpen abban a periódusban kiemelhető. A feladat az, hogy ezt hosszabb ideig tartsuk fel.
14: Ugye összesen 4 mérkőzést játszik a magyar válogatott ezen a tornán. Mondjuk a torna végére mivel lennél elégedett, és mit szeretnél látni a csapaton, hogy meccsről meccsre miben javuljon?
15: Hát az állandóságnak a megtalálása, holnap ugye Ciprussal játszunk, szombaton Luxemburggal, ezt a srácok is tudják, a Nemzatornát megelőzően sárultam Zsákomacskát, ezt a két meccset mindenképp szeretnénk megnyerni, értesenség, a mait is meg akartuk nyerni, de a két ellenfelünket már a múltban sikerült, úgyhogy ha elvárásokról beszélünk, ezt a két mérkőzést mindenképp szeretném megnyerni, és azt, hogy a nehéz pillanatokban mind kifele mutatott testbeszédben, mint pedig fegyelmezettségben azért lépjünk előre.
2: Most pedig következzen Horváth Kristóf, a csapat fiatal játékosa.
14: Kristóf, tudjuk, hogy nem volt sok időtök a felkészülésre, ugye voltatok páran, akik a döntő miatt később csatlakoztatok a kerethez. Mire volt elég ez az idő a torna előtt, hogy mit tudjatok begyakorolni, és mit kért tőletek a kapitány előzetesen?
16: Igazából, mint ahogy te is említetted, kevés időnk volt, nem hivatalosan a társaság egy kisebb része, már a múlt héten elkezdte a munkát, de a teljes keret az csak hétfőn csatlakozott, úgyhogy ezért nem nagyon tudtuk összelőni a feladó-ütő kapcsolatot, ami szerintem egy nagyon kardinális pontja egy jó csapatnak, abban mindenképpen lesz még munkánk. Azon kívül a kommunikációt azt próbáltuk erőltetni, hiszen ha tudjuk, hogy mi az, amiben más labdát szeretnénk, vagy más is szeretnénk csinálni, ezt muszáj lekommunikálni mind a feladóval, mind a játékostársakkal, hogy minél gördülékenyebben menjen ez az átállás.
14: Meccs alatt érezted azt, hogy ez a kommunikáció fejlődik közöttetek, és ugye 2-1-re is vezettetek, tehát sokáig jól működött minden, aztán végül is az esélyesebb Ausztria nyert, de hogy így a meccsen belüli periód sokban láttad azt, hogy egyre inkább jön ez az összeszokottság?
16: Abszolút, az első 2-3 és fél szettén azon nagyon pozitív volt. Utána elfáradtunk, először szerintem fizikálisan, utána mentálisan is nem jöttek már azok a megoldások, és ezzel együtt ez a kommunikáció is elkezdett csökkenni. Ebben mindenképpen szeretném, hogy, és nem csak én, hanem a csapat is, hogy ezt fenntartsuk minél hosszabb távon, mert akkor leszünk hatékonyak.
14: Ugye a sorsolás olyan szempontból jó, hogy most jön két gyengébb ellenfél, majd az utolsó mérkőzés a horvátok ellen. Szóval a következő 2, Ciprus és Luxemburg ellen, mire lesz jó, mennyire tud benneteket, vagy miben tud felkészíteni majd a horvátok ellen?
16: Hát mindenképpen, hogyha ebben a kommunikációban tudunk előrelépni, meg mint ahogy már említettem a feladóütő kapcsolatban, akkor úgy gondolom, hogy egy nagyon jó mérkőzést fogunk tudni játszani ezzel a horvát válogatottal, de nem lesz egyszerű, hiszen az utolsó mérkőzésünk, fizikálisan már biztos, hogy fáradtak leszünk, de mindennek fogunk tenni.
14: Neked egyébként mi a szereped a csapatban? Ugye egy sok fiatal van a keretben, te miben tudod segíteni a kapitányt?
16: Én is fiatal vagyok még, úgyhogy nem rendelkezek olyan sok tapasztalattal. Azt már talán mondhatom, hogy több van, mint a srácok nagy részének, úgyhogy mindenképpen Pepe ezt várja tőlem, hogy ebben vezessem a csapatot. A kommunikációban is elvárja, hogy legyek egy vezető, illetve a nehezebb szituációkban is.
14: Azt még mondd el, hogy az mindenképpen dicsérhető, hogy egyáltalán nem torpantatok meg, és amikor elment az ellenfél, akkor is tartottátok a lépést, szóval ez pozitívum, nem?
16: Abszolút, abszolút. Én nagyon örültem, hogy sikerült egy ilyen mérkőzést játszani. Nyilván a végén csalódottak vagyunk, hiszen nem mi nyertünk, de dolgozunk tovább, és a motivációnk az csak ennél nagyobb.
2: A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is a medencébe ugrik a Mare Nostrum úszóversenysorozat első állomásán, amelyet a hétvégén Monakóban rendeznek. A viadal hivatalos, frissített nevezési listája alapján a Honvéd 26 éves klasszisa a pillangó és a gyorsúszásban is 100 méteres távon versenyez majd. Milák mellett további magyarok is úsznak Monakóban, ahol megpróbálhatnak szintet teljesíteni a nyári, párizsi Európa-bajnokságra. Udvardi Panna után Bondár Anna is bejutott a negyeddöntőbe a Rabati salakpályás női tenisztornán. A hetedikként rangsorolt Udvardi legközelebb az első kiemelt indonéz Janis Tijennel találkozik, míg Bondárra a negyeddöntőben az ukrán rivális Angelina Kalinina vár majd. Stollár Fanni és Asia Muhammad párosa a 8 között búcsúzott a strasburgi keménypályás tenisztornán. A Viadal honlapja szerint a negyedik helyen rangsorolt magyar-amerikai duó, amely a vasárnap rajtoló Roland Garroson is együtt indul majd, szerdán a kazak Anna Danielinával és az orosz Jekaterina Alexandrovával szállt szembe, és döntő rövidítésben alul maradt. Néhány hónappal ezelőtt bejárta a magyar sajtót a hír, hogy egy 13 éves tehetség Nagy Roland tagja lett az Aston Martin utánpótlás akadémiájának, a Formula 1-es istállót is üzemeltető csapat tehetséggondozójában egyedülálló utat járhat be a fiatal versenyző, aki jelenleg még a különböző gokártos sorozatokban küzd a feljebb jutásért. Ma Nagy Roland sajtótájékoztatót tartott, ahol vele és Matic Zsolttal a felkészülését segítő Fit for Race alapítójával is lehetett beszélgetni. A riporter Kreisz Bálint volt.
17: Kezdjük azzal, amit a hallgatók nem látnak, hogy be van kötözve a kezed. Mi történt veled, és hogy haladsz a felépülésben?
18: Hát ugye volt egy ütközésem előző versenyben Valenciában, Európa bajnokságon, de most már minél jobban kezd begyógyulni, és a következő versenyemikbe kéne gyógyulni.
17: Mikor lesz majd ez a következő verseny, mennyi idő van még a kezednek arra, hogy meggyógyuljon?
18: Hát a mostani idő szerint még 1,5 hétünk van.
17: Hogyan értékeled amúgy az elmúlt hónapokat, mert azért elég sok bejelentés volt veled kapcsolatban itt az év végén?
18: Hát azért nagyon jól értékelem, és nagyon örülök, hogy ilyen sok minden is sikerült.
17: Mikor kezdődött egyébként a gokártos karriered? Most ugye 13 éves vagy, hány éve vagy benne ebben az egészben, és hogy kezdődött a kapcsolatod a gokárttal?
18: Hát először gokorban 4,5 éves koromban ültem, első versenyem 6 éves koromban volt, és első versenyem Olaszországban pedig 8 éves koromban.
17: Egyből beleszerettél ebbe a világba, és tudtad, hogy ez a te útad, amit szeretnél csinálni?
18: Hát rögtön, amikor fiatal voltam.
17: Mi volt az, ami a legjobban megfogott benne?
18: Hát nagyon szerettem az autókat már kiskoromtól, azért megfogott a vezetés.
17: És hogy éled meg azt, hogy ilyen fiatalon egy Forma 1-es csapat akadémiájához tartozhatsz? Ez mennyit jelent?
18: Hát nekem ez nagyon sokat jelent, büszkés vagyok, és nagyon örülök, hogy ilyen a sikerült.
17: Milyen hosszúak voltak a tárgyalási folyamatok egyébként? Mikor kerestek meg először téged?
18: Hát ugye először decemberben elmentünk egy tesztre, azon múlt az Aston Martin, jól sikerült minden, és a év elején bejelentették, hogy sikerült.
17: Fernando Alonso menedzsmentjéhez is tartozol. Ez a része mennyit jelent a karrieredben? Egyáltalán Fernando Alonsoról mit gondolsz?
18: Hát ugye ők menedzselik a karrieremet, azért ők nagyon sokat segítenek most is, és majd a jövőben is.
8: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: Végezetül pedig labdarúgás, az angol Aston Villa nyerte az Európa Ligát, miután 3-0-ra legyőzte a döntőben a Freiburg együttesét, ez volt a vezetőedző Unai Emery 5. trófeája. A Sportvilágot Olasz Gergőtől hallották, jó éjszakát kívánok!
8: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
19: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
20: A svéd Jakob Söderqvist győzelmével ért véget az idei Tour de Hongrie, és azért azt nagyon jó volt látni, hogy a legvégén ugye a színpadra szólítottak ugye két magyar versenyzőt is. A fehér trikó esetében ez természetes, hogy a legjobb magyarnak járó fehér trikóban egy magyar versenyző fog majd ünnepelni. Ez Walter Attila volt idén, aki 6 év után tért vissza a magyar körversenyre, és Fetterelik pedig megnyerte a hegyi pontversenyt, és Timmerli ugye a három szakaszt is megnyerő versenyző pedig ővé lett a pontversenyért járó zöld trikó. Mindjárt beszélünk majd a magyar versenyzőkről is, egy picit összességében tekintsük vissza az idei Tour de Hongrie-ra. A főszervező hogy látja, hogy mennyire volt ez is egy olyan verseny, amilyenre akár előzetesen számított, amilyenben reménykedett. Volt egy káoszos időszak is, káoszos szakasz is, azért az időjárás nagyban befolyásolta ezt a versenyt, de hogyan értékeli így a verseny után pár nappal az idei Tour de Hongrie-t?
21: Nagyon nehéz héten vagyunk túl. A verseny előtt nyilván láttuk, néztük az időjárás előrejelzést, ugye szabadtéri sporteseményről beszélünk, sok mindent tudunk tervezni, sok mindent meg tudunk építeni. Egy dolgot nem, az időjárásra azért még nem vagyunk hatással, már dolgozunk rajta. és ilyen szempontból a legrosszabb rémálmaink valósultak meg a verseny alatt, a borzalmas jelzővel, illetve a szervezési csapaton belüli állapotokat, akkor nem hiszem, hogy túlzok azzal, hogy milyen órákat, perceket kellett átélnünk. Kellett hoznunk nagyon kemény döntéseket is a verseny alatt, utólag azt gondolom, hogy minden döntésünk merek ki tudok állni, és most is ugyanezeket a döntéseket hoznánk, úgyhogy abban a pillanatokban néhány másodpercünk vagy percünk volt ezeknek a meghozatalára, de alapvetően a legfontosabb az az, hogy aránylag, főleg a körülményekhez képest aránylag kevés bukással és aránylag kisebb sérülésekkel megúszták a versenyt a sportolóink, és ennél fontosabb nincsen, hiszen azért felelősséggel tartozunk a versenyzők biztonságáért is szervezőnként.
20: A negyedik szakasz, ugye Mohács és Pécs között eredetileg egy 188 kilométeres szakasz várt volna a mezőnyre, és ebből már korábban egy nappal úgy határoztak, hogy 41 kilométerrel lerövidítik, hiszen azért az időjárásra, ahogy említette, az versenyzők biztonsága miatt azért muszáj volt reagálni, és ezért változtatásokat meghozni. Hogy utána mi történt, hiszen ugye körpálya jellege volt ott a Bárány úti emelkedővel.
21: Pécset, igen.
20: Igen, Pécset. A verseny közben jött az a döntés is, hogy egy körrel kevesebbet fognak majd megtenni a versenyzők a biztonság érdekében. Ugye itt volt két csúnya bukás, O'Brien és Lampard, akik olyat estek, hogy eltűntek.
21: Konkrétan O'Brien eltűnt a képernyőről, átcsúszott a lejtőn a szalagkorlát alatt, és eltűnt, és fogalmunk nem volt, hogy a szalagkorlát mögött mekkora mi van. Utólag tudjuk, hogy 10 méterre találták meg az útról az út alatt, és elég nagy mélységben. Igazából az első ilyen szempontból szerencsés, hogy nem sziklára, hanem saras területre zuhant. Hát nem volt jól, de ezt nyilván akkor a döntés, hogy nem tudtuk még utólag tudtuk csak az orvosi stábtól, hogy hogyan mentették ki őt az erdőből. De maga a döntés az már, tehát azonnal úgy éreztük, hogy itt ezzel lépnünk kell. És visszatérve az elejére, igen, hogy hogyan is alakul ez a szakasz, hogy az NS szaladjak ennyire előre, azon elég kritikus, és sok kritikát is kaptunk, illetve sok véleményt az interneten. Uh-huh. Nagyon sokan otthon könnyedén tudnak a meleg szobában a telefon fölött mindenféle szabályokat értelmezni. Nyilván az országúton, az ott közlekedő autóban levő versenybírók, zsűri tagok, szervezők, pláne a motoron ülő zsűri tagok és a csapatkísérők meg a versenyzők egészen mást élnek meg, hiszen ők ott zúdulnak lefelé a lejtőn 80-100 km-es sebességgel, és tudják, hogy mi történik. Nyilván erre nekünk figyelemmel kellett lennünk. Szóval visszatérve a nap elejére, ugye volt egy előző nap, hogy innen indult az a kritikus péntek, szombat, hiszen pénteken már egy esős napon voltunk túl, és a mezőny bőrigázva átfagyva érkezett meg Szekszárdra. A díjátadóra visszagondolok, hogy ott hát nagyon remegő emberekkel voltak az interjúk is, akik nagyon-nagyon megviseltük ez az esős időjárás, és este a verseny után sorra jöttek oda hozzánk a versenyigazgató, a csapatok, akik kérték, hogy valamit kezdjünk a holnapi nappal, mert a szombati napot extra nehézre terveztük az útvonal tervezésekor. Ez volt a királyetap, nem csak szintkülönbségben, nem útvonalhozban is. 190 kilométer volt a táv, extra szintkülönbséggel. Ez egy szép időben egy nagyon-nagyon kihívásos és egy hősies nap lett volna, de ebben az időjárási körülmények között az extrémitásba átfordult volna, főleg egy átfagyott mezőnnyel. És ezért azt gondoltuk, hogy a legjobb döntés az lenne, hogyha nyilván megtartva a verseny karakterisztikájából a legértékesebb, szakmailag értékes részt a hegyi körözést, ezért kivettük a verseny első szakaszában 40 kilométeres hurkot, így Harkány település például kiesett az útvonalban, olyan szomorúak voltak a településen, hogy nem mentünk arra, de a versenyzők biztonsága és sem egészsége nem megőrzése a fontos, hiszen nem mindegy, hogy most 2 vagy 3 óra ázás után érkeznek meg a hegylábához a versenyzők, és hát jól is döntöttünk, mert a verseny valóban esőben indult, és végigáztak is, ugye, hogy ez előre, már akkor előző nap látható volt. Hozzáteszem, hogy egy borasztó kihívásokat el éjszakán voltunk túl, akkor minden szervező kollégám nagyon sokat dolgozott azon, hogy át tudjuk szervezni útvonalat, hiszen rengeteg rendőrfelállítási pont, rengeteg szervezési kihívás volt ahhoz igazítva, hogy a verseny merre fog venni, ezt hónapok előtte egyeztetjük, nagyon sok apró részletet végigvéve minden egyes telep, minden egyes kereszteződést. Ez nem annyira egyszerű ezt egyik persze másikra áttervezni. de mindent sikerült a rajtig úgy előkészítenünk, hogy tudtunk egy távcsökkentéssel menni. Ekkor még azt hittük, hogy ezzel kihúztuk olyan gesztust tettünk a mezőny felé, mindenki boldog, és bíztunk abban, hogy Pécset nem lesz az időjárás borzalmas. Van egy safety menedzserünk, aki a versenybiztonságáért felelős felügyelő kolléga, aki igazából nem döntéshozó, de az ő véleménye rendkívül fontos a verseny szempontjából, és ő folyamatosan előttünk volt, és figyelte a hegyi kört. 10 percenként kaptuk a jelzést, hogy alkalmas a pálya, mehetünk. Mm. Fontos még a háttérből elmondani azt is, hogy éjszaka, vagy este beszélgettem versenyzőkkel is, Dina Marci is azt mondta, hogy a versenyzők között az ott a vélemény, egyöntő vélemény, hogy szeretnék a hegyi körpályát megtartani, ezért jöttek ide versenyezni akarnak, tehát mindenképpen a távcsökkentésnek örülnek, de a hegyi körpályát nem vennék le a körszámot, már csak azért sem, mert minél több a kör, annál biztonságosabb a pálya. Furcsa ez ellentmondásnak tűnt, de valójában nem az, hiszen ha csak egy vagy két kör van, akkor egészen más tempóban csapnak bele a versenyzők az útvonalba, és sokkal jobban kockáztatnak, míg ha több körszám, magasabb a körszám, akkor széthúzódik a mezőny, egyszerűen az esélyesebbek, tehát kisebb csoportokat fognak érni adott pillanatban egy-egy veszélyes szituáció, tehát csökken a baleset veszély. Hát ilyen szempontból egy mindenki számára megelégedéssel mentünk neki ennek a négykörös pályának, vagy négy fölmenetelnek, három lejtőnek egész pontosan Pécset. Amire nem, hát számítottunk, hogy féltünk tőle, de megvalósult sajnos, hogy a körözés közben ért oda egy olyan ciklon, egy olyan viharzóna, amitől egyik pillanatról a másikra átalakult a lejtőn a addig nedves, hogy szemre kielő esőből brutális esőzésre váltott az időjárás, és hát alkalmatlaná vált a lejtő a versenyzésre. Ennek volt az egyik következménye az, hogy az előbb említett két versenyző eltűnt a képernyőről, és ha belegondolunk, még szerencse, hogy előestek el is láttuk a kamerákkal, hiszen eltűnt a kerékpáros is, mert a kerékpár is az útról a szakadékba, ha nem látjuk akkor a tévén, hogy előestnek, akkor nem is tudtunk volna. Így az orvosi stáb azonnal tudott reagálni, de azt sem tudhattuk, hogy a mezőn többi tagja vajon van-e vagy sem. Hát ott még nagyon sokáig a kísérőmotorosok ezeken a szakaszokon az erdőbt járták, hogy van-e valahol még sérült sportoló, mert az a legrosszabb, hogy valaki ott van, és nem is tudunk róla. Ez nagyon-nagyon kritikus pillanatokat éltünk meg. Amikor a tévéképernyőn láttuk ezt a bukást, akkor a versenyigazgatónk azonnal telefonkapcsolatba lépett a zsűriánökkel, és egy pillanat alatt döntöttek, hogy ezt nem szabad tovább engedni. Úgy döntöttünk, hogy versenyt nem megállítjuk ott a lejtőn, hanem jó lehetőség van arra, hogy a versenyt még fölvisszük a Bárány úton, és tudunk egy befutót képernyőre vinni, és így tudunk szakasz eredményt hirdetni. Én azt mondom, hogy szervezői szempontból egy nagyon, nagyon okos és határozott gyors döntést hoztunk.
20: Azért ez a döntés ugye nagyban befolyásolta a végeredményt is. Ugye Walter Attila is elmondta utána, hogy ő például Dina Mártontól tudta meg, van aki...
21: Igen, ez érdemes tudni a rádióhallgatóknak, hogy nyilván egy ilyen döntés, mikor megszületik, akkor azonnal indul egy információs kör a csapatok felé, mivel ebben a kategóriában mi versenyzünk, minden csapat rádió összekötetésben van a versenyzővel, a csapatokat értesítjük, van egy versenyrádió, minden csapat elvileg, ha aki hallgatja a rádiódát, hallgatja, hiszen ez azért van, értesül arról, hogy a szakasz rövidül, mi fog történni, ők a versenyzőiket értesítik, de az is benne van ebben, hogy bizony ebben a viharban, szélben azért, tehát ez másképp működnek minden technikai eszköz, mint egyébként az ember otthon a hálószobában, vagy a nappaliban, a fotelban ülve, és nem mindenkinek ment át, ez azért egymást tájékoztatták. Olyan versenyző azért nem volt, aki nem jutott volna valamilyen módon az információ el. A gond inkább abból eredt, és ebben ez egy jogos helyzet, nem jogos kitétel, ez egy adottság, hogy abban a pillanatban volt egy másfél perces szökésben, két például a Söderqvist éppen szökésben volt, és nagy valószínűséggel az történt volna, ha van még 20 kilométer, utolérő jött a mezőny, és valószínűleg más lett volna a verseny végeredménye.
20: De igen, nem a verseny hatására volt ez, tehát a versenyre hatott ki, de ez teljesen egyértelmű. Utólag egyébként, nem tudom, ott azért volt azzal kapcsolatban is, nem tudom, hogy dilemma, de egyeztetés, hogy akkor az eredményeket, azokat most hogyan számítsák egyáltalán.
21: Igen, így az volt, az ugye a kérdés, hogy akkor ezek után ez a szakasz, mivel rövidített szakasz, de beszámítson az összetettbe, vagy sem. Ezzel kapcsolatban nekem volt egy személyes véleményem, de ilyen szempontból én főszervezőként nem szóltam beleszólni a szakműgyekbe, van versenyigazgató, hogy van a zsűri, és ilyen szempontból a zsűri felelőssége ebben döntést hozni. mi elfogadjuk az ő döntésüket bármi is. Inkább az volt a kérdés, hogy a zsűri nem mert ebben határozott döntést hozni. Telefonos segítséget kértek a UCI központból, hogy mi ebben az eljárásrend, és emiatt a díjkiosztó kicsit meg is csúszott. Végül a pályán született eredményt hozták ki, azon, hogy helyesen döntöttek, hiszen mindenki az ő szakaszért megküzdött, és megérdemelt győztes volt itt a svéd fiatalember személyében. Ami engem megnyugtatott ez a kapcsolatban, hogy jó döntés adott a zsűri, az az, hogy a versenyt követően egyetlen negatív kritikát nem kaptunk a csapatok részéről. Az interneten nyilván nagyon sok szakértő, hál' Istennek most már nem csak focihoz, a kerékpárhoz is értünk, és a COVID elhárításod és sok minden, ez az internet, az nagy segítség abban. Tehát, hogy nyilván nagyon sokan véleményezték ezt a döntést, de a csapatok részéről, akik még azok részéről sem, akik ezzel egyébként veszítettek, egyetlen egy negatív kritikát sem kaptunk. Inkább azt, hogy köszönik, hogy vigyázunk rájuk. Maga a szervezői döntést azt megköszönték, hogy láthat, ők is látták a bukást, ők is tudták, mi történt. Ami esetleg még meglepő volt számunkra, hogy elnézést kértek tőlünk. Tehát volt két csapatvezető, pont a sérült versenyzőknek a csapatvezetői elnézést kértek tőlünk, szervezőktől, hogy ez a balesetekből következtem, hogy nem ez volt megbeszélve. Uh-huh. Hát a csapatokkal, a versenyzőkkel nyilván versenyt, a sportigazgató elbeszélget, hogy mi a taktika, mire kell figyelni, és azt senkitől nem kérték, hogy lefelé százal kell menni az életveszélyes lejtőn. Én Walter Attilától hallottam azt, hogy ő 80-as tempót látott a sebességmérőjén, amikor a quickstep-es versenyzők elzúgtak mellette, 80 fölötti tempóval egyébként egy életveszélyes lejtőn, erre az igazából semmi szükség nem volt. Tehát, hogy a versenyzők mondhatni maguknak keresték a bajt, de ettől függetlenül a mi szervezőként ugyanúgy vigyáznunk kell rájuk, mint mindenki másra, tehát ez nem is volt igazán mozgásterünk.
20: Ugye aztán volt még egy Balaton felvidéki záró szakasz, és ott azért még volt némi izgalom, sőt ott az oldalszél is némileg azért beleszólt, legalábbis akár csak a mezőnek a tempójába, vagy éppen hogy hogyan halad, de azért bár ugye esett a sárga trikós Söderqvist, de végül is megoldotta, és szépen megnyerte a versenyt. Olyan lett a végeredmény, amit úgy nagyjából lehetett gondolni, ugye Merlier három szakaszt is nyert, egy kiváló sprinterről beszélünk, Vetter Erik piros trikója, azért az mindenképp kiemelendő, Walter Attila fehér trikója pedig már csak maga a személye, hogy 6 év után visszatér örömteli, de az is azért mindenképpen kiemelendő.
21: Hát én akikkel beszéltem a verseny óta, meg hallottam a versenyzők részéről, hogy nem csak az időjárás tekintve, hanem az egész mezőny alapállását a versenyhez állás, hogy működött a verseny belülről a utóbbi évek legnehezebb Tour d'Hongria volt. Dina Marci is beszélt erről, hogy azért ez nagyon kemény volt. Erre nyilván az időjárás még rátette egy lapáttal. Óriási tempó volt a versenyen, minden egyes apró mozzanatér, hatalmas küzdelem volt, tehát egy szökésbe belekeveredni a szakasz elején, ami korábban könnyen elengedtek, relatív könnyen elengedtek egy szökés, most órákat kellett ezért küzdeni, hogy valakinek sikerüljön. Így aztán különösen dicsérendő Vetter Eriknek a teljesítménye, óriási kalap emelés a Erik teljesítménye előtt és a csapattársai munkája előtt, mert azért a nyilván ezen a TUS is dolgozott a csapata, hogy ez így jól alakuljon. Ugye az öt szakaszból két szakaszon volt hosszú szökésben, és szerezte a hegyi trikóért járó pontokat. Azt gondolom, hogy ő egy kiemelkedő versenyző idén a Tour d'Hongrinak. Ez mindenképpen egy jó jel arra, hogy Erik ismét formába lendült, hisz azért van neki már két EB negyedik helye, és tavaly nem volt annyira fényes, most én nagyon örülök neki, ennyire csodálatosan ment. Walter Attilától pedig ugye azt hallottuk, hogy nagyon büszke volt a helyezésére, ami azért, ha belegondolunk, hogy milyen képességversenyről beszélünk, egy Tour d'Hongrin egy tízes helynek ennyire örül, ez is azt mutatja, hogy milyen kemény küzdelem volt a versenyen. És azért említsük meg itt két fiatalembert, aki két szakaszon, egy-egy szakaszon voltak egy tízes helyezésen, és mindegy kettőjük mezőnsprintben, Kárpáti Bálint a magyar válogatott versenyzője, a Kőbánya Cycling Akadémiának a versenyzőjeként az első szakaszon húzott be tizedik helyet Békés Csabán, és majd hogy megmutatta, hogy néhány nappal később, hogy Szekszárdon egy 13. helyjel csúszott mezőnsprinten, hogy azért az nem volt véletlen. Az utolsó szakaszon, talán a legnehezebb szakaszon pedig, ahol óriási oldalszél is szétszett a mezőny, a mezőnyt a szél, a Takács Zsombor az MBH-tól szintén tizedik helyet tudott szerezni. Ezek nagyon szép eredmények, és ebben a mezőnyben ezeket nagyon-nagyon meg kell becsülni.
20: Walter Attila 6 év után tért vissza a Tour de Hongrie-ra, ugye akkor legutóbb megnyerte. Sok minden történt vele, és ő maga is elmondta, hogy mennyire örül, hogy itt lehet, mennyi szeretetet kapott, és nyilván a szurkolók is nagyon örültek, hogy végre a magyar körversenyen is elindul. Mennyit tett az ő indulása a versenyhez, a népszerűséget illetően, a figyelmet illetően? Kérdezhetném úgy is, hogy mennyire van szüksége a Tour de Hongrie-nak egy Walter Attila jelenlétére, de másfelől meg Walter Attila is elmondta, hogy neki mennyire sok önbizalmat jelentett ez a jó szereplés. Tényleg itt említette, hogy mennyire jól tudott itt versenyezni, önbizalom terén is szerintem sokat kapott. Walter Attila jelen léte itt a Tour de Hongrie-n, az mit, mennyit számít, mit jelent?
21: Hát ezt én azt gondolom, hogy a Tour de Hongrie az elmúlt évben hatalmas előrépést ment keresztül márka ismertségben, és százezrek, tízezrek jönnek ki szurka az út mellé, de Walter Attila neve, azt gondolom, hogy népszerűbb, mint a Tour de Hongrie. Tehát ezzel el is mondtam, hogy mit jelent nekünk Attila jelenléte. Évek óta nagyon küzdöttünk a csapatával, hogy jöjjenek el, akár a útvonalat is hozzáigazítjuk, visszük Kékestetőre. Nem sikerült ideig ezt megugranunk, most az új csapatával, hál' Istennek ez elég hamar sikerült ezt elérnünk, és itt volt, és én nagyon hálás vagyok neki, hogy itt volt a versenyünkön, mert tényleg az ő személye nagyon sokan szeretik, nagyon sokan követik az ő teljesítményét, és hát ott a jelen helyszíneken a szurkolókat látva, a csapatbemutatón, a díjkiosztókon sütött az, hogy mennyire, milyen figyelem követi az ő pályafutását. Én nagyon remélem, hogy jövőre is, és a következő években is itt lesz, és hasonló teljesítménnyel fog jönni, és egyébként az ő személyen magával húz az összes magyarnak a népszerűséget, mert akkor ugye a magyar bajnoki trikóban ott volt Dina Marci, aki szintén megkapta azt a figyelmet, amit valószínűleg más versenyeken máshol kevésbé, és valószínűleg ezt szívesen veszik, és nagyon miattuk is nagyon inspiráló az a magyar fiataloknak, hogy látják azt, hogyha eredményt érnek el, ha sokat melóznak, hogyha sikeresek lesznek a sportán, akkor ők is lehetnek olyan népszerűek, mint akár Attila, akár Erik, vagy akár Marci. Ez egy nagyon-nagyon inspiráló minden magyar bringás számára.
20: Térjünk át egy kicsit kényes témára, még a maradék időben, hiszen tegnap a Magyar Kerékpáros Szövetség közgyűlést tartott, és olyan beszámolókat lehetett hallani, hogy hát igen, nagy vita kísérte ezt az eseményt. Korábban már arról is lehetett értesülni, hogy a Tour de Hongrie, és akár akkor az ön személye, mint a Tour de Hongrie főszervezője és a szövetség elnöke Schneller Domonkos között komoly feszültség áll fenn. Ha egy picit ebbe beavatna, hogy mi az a nagyon komoly feszültség, vita, ellenállás, ami egyrészt a szövetségen belül megosztóvá teszi azt a közösséget, illetve hát akkor maga a Tour de Hongrie és a szövetség munkáját illetően, vagy szemléletét illetően.
21: Ebből a mostani vitából szerintem most már mindenki számára nyitott, de eddig azért nem igyekeztünk eltitkolni, hogy a túr szervezése során óriási ellenszélben dolgozunk, tehát itt nem egy segítő közegben vagyunk az Országos Sportági Szövetség részéről, hanem rendkívüli ellenszélben. A legkisebb hibánkra azonnal lecsapnak, és próbálják felnagyítani. Ez egy nagyon szerencsétlen helyzet. Nyilván sejtjük, mi van a háttérben. Egyszerűen megtörtént már vele, amikor az akkori 2006-ban az akkori Kerékpár Szövetség elnöke sikerült átjátszani egy közeli barát számára a versenyszervezését. Most is valószínű, ez tört, nem is nagyon titkoltan szeretné a szövetség kivenni a kezünkből a szervezést, ami finoman szólva is egy elég gusztustalan húzás, hiszen az Kerékpár Szövetség az elmúlt 10 évben nem nagyon vett részt a szervezésben, semmilyen kockázatot nem vállalt, semmilyen pénzt nem tett bele, hát a szövetség csak nyertese ennek a sporteseménynek. Nyilván, mikor már működik jól, akkor ez a, ismerik ezt a, ilyen szép ez a kerékpárverseny, csak nem, hogy valami baja essék. Tehát ez így, nyilván egy ártani, tönkretenni valamit nagyon könnyű, fölépíteni borzasztó nehéz, hosszú évek munkája az, hogy mit tartunk ezzel az eseménnyel, és emiatt nagyon, nagyon nehéz napokat élünk meg, amikor a kerékpár szövetség szóba kerül a Tour de Hongrie környékén. Ez egy helyzet. És ettől teljesen
20: hova gyökerezik vissza ez a ellentét, vagy mondhatni ezt önök szemlélete szerint támadás?
21: A mérhetetlen irítség. Tehát, hogy a kerékpár szövetség azért el lehet mondani egy finoman szóva semmi, nem egy sikeres projekt. A szövetség szakmailag, pénzügyileg, minden szempontból komoly kritikákat kapott a napi közgyűlésen. Nem szavazta meg a tagság sem a pénzügyi, sem a szakmai tervet. Hogy egy példát mondjak, ugye Walter Attila, most ugye országúti szakágról beszélünk, Walter Attila a legismertebb magyar sportoló, kerékpáros sportoló, Párizsi olimpián egyik helyet ért el. A következő olimpián ma, a mi tudásunk szerint nem fog indulni, mert hogy nincs kijutó helye Magyarország. Ugye ez mit jelent pontosan? 45 ország volt ki az olimpiára, kerékpársportban, országúton most 53. helyen áll Magyarország, Belize és Ruanda között. Belize és Ruanda között áll Magyarország egy olyan kerékpárosokkal, mint Fetter Erik, Walter Attila, Dina Marci, Takács Zsombor, és szólalhatnám azokat a magyar fiatalokat, akik nemzetközi szinten tudnak teljesíteni. Ez egy azt gondolom, hogy jól mutatja azt, hogy itt nem a sportolók teljesítményével, hanem egyszerűen a koncepciótlansága van probléma. Nyilván a kerékpár szövetség elnöksége ezt a szakmai hiátust úgy próbálja menteni, hogy bizonyára mindennek az oka az a Tour de Hongrie, és valószínű azért, mert hogy miattunk nincs pénz, nem tudom mire, ami nyilván megint csak nem igaz, a tanepi közgyűlésen is kiderült mindenki számára nyilvánvalóan, hogy a Tour de Hongrie pénzügyeinek semmi köze a kerékpár szövetséghez, egy teljesen függetlenül működünk, és nem, hogy nem befelelős, mi befizetői vagyunk ennek a rendszernek. Hát, hogy ez egy tulajdonképpen nem elég sok csúsztatással próbálnak minket okolni a kerékpár sport nehézségéért, de hát ez egészen számomra fölháborító, és nagyon elkeserítő, hogy ilyen helyzet előállt. A tegnapi közgyűlés az elég jól mutatta, hogy a teljes szakma, az összes szakág az finoman szólva is megkérdelezi a szövetségnek a szakmai munkáját. Most ez a közgyűlés, ez lefutott egyfajta megkérdelezhető szavazásokkal, de július 9-én lesz egy tisztújítás. Azt gondolom, hogy addig össze fogja magát kapni a sportág, és egy szakmai alapokon nyugvó elnökséget fog választani. Mostani az nem egy szakmai elnökség, hanem inkább csak a maguk használt kereső embereknek a csoportja.
20: Visszakanyarodnék arra, amit mondott, hogy nem szakmai alapokon működik, illetve ez a, hogy Magyarország hanyadik helyen a rangsorban, ugye 53-at említette a szövetségnek. Hol van ebben a felelőssége? Mert értjük, hogy a szövetségnek lenne a dolga, hogy a magyar kerékpársportot minél magasabb polcra helyezze, vagy legalábbis ebben segítse. Mik azok a szakmán belüli hiányosságok, amiket ön lát a szövetségen belül? Mi hiányzik akár
21: mondok,
20: a műhelyeket?
21: Mondok egy konkrét példát. Tehát most nyilván lehet hosszú távú terveket is hiányolni a szövetség munkájából, ezek sincsenek, de egészen rövid távú ügyek. Itt vagyunk most május közepén, megy nagyjából 3-4 hónapja a kerékpáros szezon. A magyar válogatott, mint magyar válogatott potenciális UCI pontszerző versenyeken még nem vett részt országúton. A szövetségi kapitány, akinek elvileg a havi nem kevés fizetésért az lenne a dolga, hogy menedzselje a válogatottat, egészen a Tour de Hongrie-ig a telefont nem vette fel, egyetlen e-mailt nem írta az érintett kluboknak, hogy ő valahová eljutatná a versenyzőket. Én a saját, mi láttuk ezt én, hogy ez óriási dráma lesz idén, mert hogy egyre inkább omlik össze minden, és nem csak az országot, ez a mountain bike szakágra ugyanennyire igaz, ott is nagyon nehéz helyzetben vagyunk, ott is ugye olimpiai negyedik helyzetünk van Vaskatablanka révén, nem nagyon látszik, hogy ki fog kijutni az olimpiára. Szóval, hogy ezt látva a saját erőmből próbáltam menteni a 23-as versenyzőket, és most 8 23-as versenyt próbálok menedzselni saját erőből, nagyon rengeteg pénzt, munkát beletéve, és a kollégáim segítségével a szövetség nélkül próbáljuk, szinte a szövetséggel szemben próbáljuk működtetni a sportágat. Tehát, hogy amit elért az utóbbi évben a kerékpársport, az nem a szövetség munkájának, hanem annak ellenére köszönhető, és ezért ez nem biztos, hogy így jó van. Tegnap nagyon kellemetlen késeket kapott a szakmai igazgató is, meg a szövetségkapitány is, de azért úgy mentek haza, hogy továbbra is állásukban vannak. Nyilván az igazi, tehát szerintem valószínűleg nem ők a probléma, hanem maga a vezetés, hogy ezt engedi, hogy így alakuljon, illetve a pénzeket mire költik el. Én nem is értem, hogy egyetem hogy állhat elő az, hogy elment egy fél év, és még senkinél a vércsengő nem üvölt, hogy hello. Hát itt sokan azt hiszik, hogy az olimpiai előző olimpia legsikeresebb olimpia szereplés után, ugye, hogy két negyedik hely után országúton, hogy majd akkor a következőn is mi lesz. Ki se jutunk? Itt tartunk most.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.

Sorozatunkban, amelyben a 2026-os labdarúgó világbajnokság csoportjait vesszük sorra, elérkeztünk a K-fémjelzett csoporthoz. Ebben a négyesben Portugália, Kongó, Üzbegisztán, valamint Kolumbia kapott helyet. Az egyértelműnek tűnik, hogy a portugál válogatott a legerősebb ebből a kvartettből, de Kolumbia, Kongó és Üzbegisztán között akár még komoly versenyfutás is kialakulhat a csoport második helyéért. Azt hiszem nem kell ecsetelni, hogy talán az utóbbi háromból Kolumbia a legerősebb, Kongó és Üzbegisztán abban reménykedhet, hogy csoport harmadikként talán tovább juthatnak majd a legjobb 32 csapat közé. Kezdjük el viszont sorba venni ezeket a csapatokat néhány érdekességgel, információval, ha úgy tetszik, teljes történelemmel.

a csoport gigásza Portugália. A Portugál Labdarúgó Szövetséget két város, Lisszabon és Porto szövetségeinek egyesítésével alapították 1914-ben. Portugália első hivatalos mérkőzésére 1921. december 18-án került sor, melyen Spanyolországtól szenvedett 3-1-es vereséget a portugál csapat. A nemzeti együttes első nagyobb megmérettetése az 1928-as nyári olimpiai játékokon történt, ahol a negyeddöntőig jutott. Az 1930-as világbajnokságra nem hívták meg Portugáliát, az 1934-es világbajnokság selejtezőiben pedig Spanyolország ellen léptek pályára. Madridban 9-0-ás, Lisszabonban pedig 2-1-es vereséget szenvedve, összesítésben 11-1-re alul maradt a portugál válogatott. Az 1966-os angliai világbajnokság volt az első, amelyre a portugál válogatott kvalifikálta magát. A csapat legismertebb tagja, kétségkívül akkor egyik legnagyobb játékosa Eusébio volt akkor. A tornát Magyarország 3-1-es legyőzésével kezdték, majd Bulgáriát 3-0-ra, a világbajnoki címvédő Brazíliát pedig 3-1-re verték. A negyeddöntőben Észak-Koreával találkoztak, az ázsiaiak már 3-0-ra is vezettek, de a portugáloknak sikerült felállniuk, és

0: 5-3-ra megnyerték a találkozót. Az 5 gólból Eusebio 4-et szerzett egymaga. Az elődöntőben a házigazda Anglia ellen 2-1-es vereséget szenvedtek, később az angolok meg is nyerték ezt a világbajnokságot. A harmadik helyért rendezett mérkőzésen a szovjeteket 2-1-re viszont legyőzték, ami mindmáig Portugália legjobb eredménye a világbajnokságok történetében. Eusebio 9 góljával a torna gólkirálya lett, Portugália pedig bronzéremmel a nyakában hagyhatta el Angliát. Az elkövetkezendő percekben Gyenge Balázzsal, a Nemzeti Sport munkatársával beszélgetünk majd, aki életvitelszerűen tartózkodott Portugáliában éveken keresztül. Jelenleg pedig a Premier League-gel, tehát az angol labdarúgó első osztállyal foglalkozik. Első kérdésként, hogyan állnak ott az emberek a labdarúgáshoz? Azért azt hiszem, ha valahol, akkor az ibériai félszigeten szeretik a focit.
1: Abszolút így van. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a katolicizmus mellett államvallás a labdarúgás. Sőt, igazából én sehol máshol nem tapasztaltam meg a világon, hogy nem csak a válogatott futballhoz, hanem a klubfutballhoz viszonyulnak olyan erősen és olyan kötődéssel, amit szintén nagyon ritka máshol látni. Tehát az, hogy az emberek, vagy hát a portugál népesség 95%-a, és akkor azért ez már egy elképesztően magas szám, valamilyen módon kötődik az ország három legnagyobb klubjához, azért az úgy mindent elárul a viszonyról. Hogyha megnézzük azt, hogy globálisan mely kluboknak van a legtöbb pártoló tagja, tehát az a létszám, jó, mondjuk ez kell egy klubstruktúra is, ahol ezt létrehozzák és működtethetik így a klubokat. De hogyha azt nézzük, hogy hány pártoló tag van, tehát aki aktívan fizet havi rendszerességgel ilyen-olyan-amolyan összegeket, függetlenül attól, hogy milyen ellenszolgáltatást kap, tehát kizárólag a puszta lelkesedés hajtja, illetve az a kötődés, amit érez a klub iránt. Szóval, ha megnézzük globálisan, hogy hol a legmagasabb a klubok pártoló tagsága, akkor azt látjuk, hogy a világ top 10 klubja között ott van a három nagy portugál klub, tehát a Benfica, a Sporting és a Porto. És akkor innentől kezdve már könnyű belátni, hogy miért mondtam azt az elején, hogy gyakorlatilag államvallás a labdarúgás Portugáliában.
0: Ehhez képest csupán az 1966-os világbajnokságra jutott ki először a portugál válogatott, és egyébként a mai napig a legjobb szereplését akkor érte el, amikor bronzéremmel távozhatott Angliából. Na most azóta volt 4 olyan világbajnokság, történetesen 70-ben, 74-ben, 78-ban és 82-ben, amikor nem jutott ki, aztán 86-ban megint kijutott, de a 90-es években egyszer sem volt a világbajnokságokon Portugália. Aztán 2002 óta most már megint állandó szereplő. Ez nagyban köszönhető egy bizonyos Cristiano Ronaldónak is szerinted, vagy úgy általánosságban a 21. században rengeteget fejlődött a portugál labdarúgás?
1: Nagyon fejlődött, de egy kicsit visszalépnek itt a történelmi távlatokat, egy picit megvilágítandó, igyekszem tömör lenni, mert ugye az említett 66-os világbajnoksággal egyébként Eusebióval bronzérmet nyertek, nagyon sokáig a portugál labdarúgás, és itt kizárólag a válogatottról beszélek, legkiemelkedőbb eredménye volt, mert ugye a Benfica a hősidőkben kétszer megnyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját, aztán később a Porto is a 80-as években, tehát azért klubszinten voltak sikerek, de a válogatott valamiért ezt az egy kiugró eredményt követően gyakorlatilag, mintha nem létezett volna a nemzetközi porondon, és ezt úgy maguk a portugálok sem értették. No de, és még ez bőven a Cristiano Ronaldo előtti időszaknak a sajátossága, hogy a portugál utánpótlás válogatott kétszer megnyerte, 89-ben és 90-ben, 91-ben az utánpótlás világbajnokságot. Az elsőt Szaúd-Arábiában, a másikat pedig hazai pályán. És ez a csapatot, amely kétszer megnyerte az IFI VB-t, ezt ők maguk szerényen elnevezték aranygenerációnak. Ez volt a Luis Figo vezette válogatott. Ennek volt még azért a tagja Rui Costa, Fernando Couto, tehát azért olyan markáns nevek, akiket azért bőven a Ronaldo éra előtt már megismert a világ. És őtőlük azért várták azt, hogy itt akkor felnőtt szinten is legyen egy felfutás, ami nem történt meg. És ugye hát tulajdonképpen egy bő 10 évet kellett várni, tehát a 21. századi 2002-es világbajnokság volt az első, amire ez az arany generáció kijutott, ahol egyébként egyből csalódást okozó eredménnyel esett ki már a csoportkörben is, pedig nem voltak túl veretesek az ellenfelek sem. És akkor úgy olyan általános elkámpicsorodás volt Portugáliában, hogy hát akkor megint ott tart a válogatott, mint egyébként korábban, hogy hiába jók egyéni szinten a játékosok, hiába jók a klubok, a nemzeti csapat nem tud összeállni. És akkor ebbe a millióbe viszont már tényleg robbant bele Cristiano Ronaldo. Igazából az ő első nagy válogatott eredmény az a 2004-es Európa-bajnokság volt, ahol döntőt játszott Portugália, de ugye elbukott a görögökkel szemben, de aztán 2006-ban a németországi VB-n megint elődöntőig jutott Portugália, igaz, utána csak a negyedik helyet szerezte meg, de akkor megint úgy érezte a nemzet, hogy na akkor most a válogatott végre elérkezett arra a szintre, ahol lennie kell. Viszont, és ez alapvetően pedig lehet egyfajta kritika Ronaldóval szemben, hogy 2006 óta és Ronaldo felfutása óta, hogyha úgy vesszük, a portugál válogatottat mindig immár az esélyesek közé sorolták. Persze azért nem mindenki, de úgy abban a halmazban úgy szépen bearaszoltak a portugálok Ronaldóval. Viszont 2006 óta gyakorlatilag folyamatosan csalódást keltő eredményeket értek el. 2/8 döntővel, most legutóbb egy negyed döntővel, de például 2014-ben csak csoportkörös eredményt ért el a portugál válogatott a VB-n. És lássuk be, ez egy 5-szörös aranylabdás világklasszis vezetésével, ez kimondatlanul csalódást keltő eredmény.
0: És egy picit így az összegzés után azért beszéljünk a kontinens viadalról, tehát az Európa-bajnokságról is, hiszen ha megnézzük azért a világbajnokság mezőnyét, a legnagyobb esélyesek között egy-két csapat kivételével, gondolok itt most mondjuk Argentinára és Brazíliára, az európai nemzetek adják az esélyeseket, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, amíg még kijutott ugye a világbajnokságokra, és hát az Európa-bajnokságon azért ott szerepelnek ezek a nagy nemzetek is, és az EB-ken azért Portugália kiemelkedő eredményeket szokott elérni. 2012-ben az elődöntőig jutott, aztán végül bronzérmes lett a lengyel-ukrán közös rendezésű EB-n, 2016-ban pedig azt hiszem, talán minden magyar emlékszik, amikor a csoportkörben is találkozott Magyarországgal Portugália, hogy azt az EB-t megnyerte a Cristiano Ronaldo fémjelezte csapat, azt hiszem ez a legjobb kifejezés. Mégis a világbajnokságokon azt látjuk, hogy ez az eredmény nincs meg.
1: Így van, és hogyha meg ehhez hozzáveszük, hogy bár kiki döntse, hogy ez most mennyire mérvadó torna, de ugye a Nemzetek Ligáját is kétszer megnyerte Portugália, ahol szintén azért a legjobb európai nemzetekkel kell szembeszállni. Tehát úgy tűnik, hogy amikor ilyen benfentesebb a mezőny, vagy kizárólag a közvetlen, vagy jobban ismert riválisokkal kell játszani, akkor úgy jobban helyt állnak a portugálok, és amint ki kell lépni a világ színe elé, mint hogyha úgy megbénulnának. És ugye hát azért most itt a Ronaldo éra alatt, hát azért itt rengeteg világbajnokságról beszélünk, tehát játszhatott európai földön is a portugál válogatott, meg nem európai földön, és mind a két esetben csalódást okozott. Tehát ez egyfajta, hogy mondjam, egy ilyen megfoghatatlan tényező, amire maguk a portugálok sem tudnak pontos választ adni, hogy mi az, ami gátolja őket abban, hogy a VB-n is ilyen kimagasló teljesítményt nyújtsanak. Hát most itt, hogyha visszaemlékezünk, a legutóbbi VB-n is ugye Marokkó ellen véreztek el, pedig bár nem volt rossz a marokkói csapat, de hát azért a portugálok úgy általános vélekedés szerint, és az én meglátásom szerint is azért erősebb garnitúrát képviselnek. És megint csak ezzel a félszel utazik egyébként majd el a portugál válogatott a nyári világbajnokságra, hogy távol az európai milliótől, már a csoportkörben gyakorlatilag, ugye nem azt mondom, hogy teljesen ismeretlen ellenfelek ellen, de hát azért Kongó meg Kolumbia két olyan csapat, amelyikkel viszonylag ritkán találkozik Portugália most Üzbegisztán, ne is beszéljünk, mert bár az UEFA-hoz tartozik, de, vagy bocsánat, az Ázsiai Szövetséghez tartozik, de gyakorlatilag a világ bármely más válogatottja számára is egy ismeretlen ellenfél. Tehát itt van egyfajta félsz a portugál szurkolók között, arról nem is beszélve, hogy ez most tényleg egy neuralgikus pont, azt figyelembe véve, hogy a Ronaldo éra az meghaladott-e már, vagy az ötszörös aranylabdás játékos képes-e még aktívan és eredményesen hozzátenni a válogatott játékához.
0: És akkor térjünk rá a minden napokra. Te a Premier League-et aktív figyelemmel követed, hiszen Angliában élsz életvitelszerűen, és a Liverpool ténykedését, tevékenykedését, valamint mindennapjait is követed. És ha a Premier League-ben nézünk, akkor azért ott is olyan portugál játékosok jutnak szerephez, szóhoz hétről hétre, mint például Ruben Dias a Manchester Cityből, vagy éppen Bernardo Silva. Ott van Bruno Fernandes, aki most döntötte meg az egy idényben kiosztott gólpasszok rekordját, azt hiszem már 20-nál jár egészen pontosan a Premier League-ben, az idényben, és akkor még nem beszéltünk azokról a portugál klasszisokról, akik mondjuk a Paris Saint-Germain-t erősítik, gondolok itt Nuno Mendesre, Vitinhára, vagy éppen João nevesre, úgyhogy elképesztő nevek a portugál válogatottban, rengeteget még ki is hagytunk ebből a felsorolásból, hogyan teljesíthet majd az idei 2026-os világbajnokságon Portugália, most már valóban megérette arra a titulusra, hogy esélyesként léphet pályára?
1: Azt mondanám, hogy igenis, meg nem is, ami az esélyességet illeti. Én nagyjából abban a halmazban sorolom magam, akik azt mondják, hogy Ronaldo most már inkább kerékkötője ennek a csapatnak, mint sem előmozdítója, és bár azon, amikor úgy gondolkodom, hogy betenném a keretbe, akkor azért úgy vagyok vele, hogy természetesen igen, viszont a kezdő csapatban már nem biztos, hogy betenném, illetve hát attól függ, milyen mérkőzésen, mert mondjuk teszem azt csoportkör utolsó mérkőzésen, ahol már megvan a továbbjutás, lehet, hogy ott számolnék vele. De alapvetően itt ez az egyik legfontosabb kérdés a portugál csapatban, hogy Ronaldóval, illetve nélküle hogyan lesz képes muzsikálni ez az együttes, mert alapvetően azok, akiket felsoroltál, szintén nem mindegyik, de van köztük már olyan játékos, nem is egy Bernardo Silva, Bruno Fernandes, és talán már Ruben Dias is, akik már úgy a 30-on túl vannak. Nem azt mondom, hogy nincs már olyan fizikai állapotban ez a garnitúra, hogy ne tudjon jól teljesíteni, de alapvetően nem az van, hogy mindenki a pályafutása csúcsán érkezik meg erre a világbajnokságra. Na most, hogyha ezt veszem alapul, illetve azt, hogy Ronaldót erőltetik olyan szituációkban, ahol főleg a védekezésre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, és nem azt mondom, hogy a portugál válogatott támadó játékot játszik, de az, hogy a 10 mezőnyjátékosból 9-nek kell elvégeznie 10 feladatát, az nem biztos, hogy minden típusú ellenféllel szemben megállna a helyét, és itt mondjuk most elsősorban a csoportkört tekintve Kolumbiára gondolok, amely képes olyan adott esetben kontratámadó játékot játszani Portugália ellen, ahol mindenkire szükség van a csapatban. Tehát ott nem biztos, hogy egy Ronaldónyi előnyt lehetne adni, és ez nagyon furcsa egy kimondva, hogy egy Ronaldónyi előnyt adni az ellenfélnek, már pedig erről van szó, mert ugye ő most már gyakorlatilag csak majdhogy nem, azért ezt így finomítanám, de hogy a befejező csatár pozíciójában tud igazán érdemlegesen játszani, ugyanakkor olyan egóval van jelen a pályán, ami nem azt mondom, hogy ezeket az említett 30 körüli szintén klasszis játékosokat megszeppenteni, de hogyha egy picit megnézzük a többieket, és mondjuk az általad is említett Vitinhát, João Nevest, Nuno Mendest, ott azért hat a fiatalokra az a típusú ego a pályán, és mégpedig a rossz irányba, ami nem biztos, hogy, sőt, biztos, hogy nem lendíteni előre Portugália szekerét. Tehát összességében én azt mondom, hogy ha Ronaldónak megtalálják a helyét a csapatban, de leginkább az egójának megfelelő szerepet, tehát hogy annyit és úgy játszik, ahogy az számára már elfogadható, vagy mondjuk úgy, hogy nem vált ki belőle, és ez borzalmas, megint csak egy profi futballistának kimondani, hogy nem vált ki belőle egyfajta hisztizést, na akkor a portugálok elkaphatják a fonalat, és akkor azt mondom, hogy a tágabb mezőny, vagy egy ilyen tágabb halmaznyi esélyesek közé besorolható.
0: Következzen a csoport szinte biztos továbbjutója, Kolumbia.

0: Kolumbia labdarúgó válogatottja 1930 és 1954 között nem indult világbajnoki selejtezőkön, de ez idő alatt is részt vett egyéb kupasorozatokban. Ilyen volt a közép-amerikai kupa, amit 1946-ban, majd 1970-ben is megnyertek. A nemzeti 11 csak 1938-ban mutatkozott be, és eleinte sovány sikereket ért el. 1949 és 1957 között egyáltalán nem játszott nemzetközi mérkőzést. Világbajnokságon először 1962-ben szerepeltek a kolumbiaiak. Az 1990-es években első sikeres korszakukat élték, sorozatban három világbajnokságra, 1990-ben, 1994-ben és 1998-ban is kijutottak. 2002 és 2010 között nem sikerült részt venniük egyetlen VB-n sem. A 2014-es tornán a negyeddöntőig jutottak, ekkor James Rodriguez révén a gólkirályt is Kolumbia biztosította a VB-nek. A világbajnokságoktól eltekintve 2001-ben a kolumbiaiak megnyerték a hazai pályán rendezett Copa Amerikát. Elpap Istvánnal, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgettünk a kolumbiai labdarúgó válogatottról.
1: Hát először beszéljünk arról, hogy 86-ban majdnem világbajnokságot rendezett Kolumbia, hiszen elnyerte a FIFA-tól a pályázatot, de aztán mégis úgy alakult, hogy nem volt képes megrendezni ezt a tornát, és Mexikó kapta meg a 86-os VB-t, ki ne emlékezne rá. 90-ben viszont már kijutottak, ugye ez a Valderrama Rincón féle nagy generáció volt. Különösen nyom nélkül távoztak arról a VB-ről, ki ne emlékezne, hogy Igit a kapus megpróbálta kicselezni Roger Millát, nem sikerült neki, kiestek Kamerunnal szemben, de már a csoportból is a németek elleni bravúr döntetlennel jutottak tovább, éppen hogy más kérdési azt a VB-t, aztán a németek nyerték meg. 94-ből igazából Escobar halála miatt emlékszik a világ Kolumbiára, hiszen a kiesés után az öngolt lövő hátvéden verték el a port, szószoros értelemben egyszerűen kivégezték a feldődött szurkolók, ez azóta is értetlenül áll előtte a világ, hogy itt pontosan milyen ország lehet, ahol ilyen dolgok történnek. De miután dél-amerikai országról beszélünk, és Dél-Amerika mindig is a leginkább túl reprezentált volt az országok számát és a VB kvótákat tekintve, vagy a kettő arányát tekintve, igazából az a meglepő, hogy Kolumbia ilyen ritkán és ilyen kevésszer jutott ki a világbajnokságokra, egyáltalán, hogy például aztán a 2000-es évek elején egyáltalán nem volt ott a VB-ken.
0: Ugye említetted már azt, hogy a 90-es években egy remek válogatottja volt Kolumbiának, aztán a 2000-es évek elején 2002, 2006 és 2010-ben ki sem jutott a világbajnokságra, aztán jött a 2014-es torna, ott pedig egy ismerős névvel, James Rodriguezzel a csapatban állt ki a kolumbiai válogatott. Hogyan emlékszel arra a VB-re?
1: Hát nem a kolumbiaiakról emlékszik azért az ember arra a VB-re, bár James Rodriguez gókirály lett, lőtt egy elképesztően nagy gólt, illetve Kolumbia ellen sérült, meg úgy Neymar, hogy aztán nem lehetett ott a németek elleni elődöntő. Más kérdés, hogy egy hetes végeredmény talán vétek lenne Neymar távollétére fogni, vagy kizárólag Neymar távollétére fogni. Ettől függetlenül Kolumbia egész jól nézett ki, tehát önmagához képest kifejezetten jó stílus jegyeket mutatott, de hát attól azért távol volt, hogy meghatározó alakja legyen annak a világbajnokságnak. Egyébként James Rodriguez most is ott van a keretben, úgyhogy James Rodriguez a jelek szerint örök.
0: És hát a mostani 2026-os világbajnokságon egy 4 csapatos csoportba került Kolumbia az összes többi csapathoz hasonlóan. Portugália azt hiszem a legerősebb csapatnak mondható, sőt, ez talán biztos borítékolható is, de ott van Kongó, valamint Üzbegisztán is ebben a kvartetben. Akkor ha ezt a másik két csapatot nézzük Portugálián kívül, akkor borítékolható Kolumbia továbbjutása is?
1: Hát én ezt biztosra veszem, még akkor is, ha nyilván lesznek majd meglepetések, de azért én nem Kongótól és Üzbegisztántól várom ennek a VB-nek a meglepetéseit. Eleve meglepetést várni ugye nehéz, mert attól meglepetés, de én nem hiszem, hogy Kolumbiának gondot jelent majd a továbbjutás, vagy ha igen, akkor a játékosok ne nagyon menjenek utána haza, ugye a múltbeli emlékek miatt. De önmagában az, hogy James Rodrigueznek még mindig van egy aurája, egyébként olyan túlságosan erős klubokban nem játszanak a jellemzően a kolumbiaiak. Nyilván van egy-két Premier League játékosuk, meg azért ott van Luis Diaz, aki mondjuk nagy idényt futott a Bayern Münchennel. Ez az egész VB vonatkozásában szerintem túl sok mindenre nem lesz elég, de Kongó és Üzbegisztán ellen viszont mindenre elég lesz.
0: Az újonc szerepében Üzbegisztán. A Szovjetunió felbomlása utáni első hivatalos mérkőzésüket Tadzsikisztán ellen játszották, 1992. június 17-én. 1992-ben Üzbegisztán a független államok közösségének is a tagja volt, mely részt vett az 1992-es Európa-bajnokságon. A szovjet utódállamok többsége, ideértve Oroszországot, Ukrajnát, Fehér Oroszországot vagy éppen Moldovát, az UEFA tagja lett, míg a közép-ázsiai országok, ideértve Kazaksztánt, Kirgizisztánt, Tadzsikisztánt vagy éppen Üzbegisztánt, az Ázsiai Labdarúgó Szövetséghez csatlakozott. 1994-ben Üzbegisztán hivatalosan is felvételt nyert a FIFA-ba. Még ebben az évben megnyerték az ázsiai játékokat, ez történetük eddigi legnagyobb eredménye. Az 1994-es világbajnokság selejtezőiben még nem indulhattak, 1996-ban viszont részt vettek történetük első Ázsia kupáján. A 2006-os világbajnokságról furcsa körülmények közepette maradtak le. Történt ugyanis, hogy a selejtezők záró szakaszában pótselejtezőt vívtak Bahreinnel, és az első mérkőzésen hazai pályán 1-0-as üzbék győzelem született. Ezt az eredményt később a FIFA törölte bírói hibára hivatkozva, és megismételtette a találkozót. A megismételt mérkőzés 1-1-el zárult, végül következett a harmadik összecsapás, ami 0-0-ra végződött, és idegenben szerzett góljának köszönhetően Bahrein jutott tovább. A 2010-es, a 2014-es, a 2018-as és a 2022-es világbajnokságra egyaránt nem sikerült kijutnia Üzbegisztánnak. Történetük során először idén, 2026-ban vehetnek majd részt világbajnokságon. Végezetül pedig vegyük végig a világbajnokságokat magyar szempontból is. A 2010-es és a 2014-es világeseménnyel Elpap István foglalkozott.
2: A Csányi Sándor előtti évek a 2010-es világbajnokság kvalifikációjának jegyében zajlottak. A dél-afrikai VB-re a holland Erwin Koeman vezetésével próbált kijutni a válogatott, de sejthető volt, hogy a portugál-dán-svéd trió mögött nemhogy az első, de a pótselejtezőt érő második helyre sem lesz esély. A kicsiket legalább megvertük, de a nagyok ellen semmire sem mentünk. Csak tét nélkül, a legvégén nyertünk, a keretből száműzött Gera Zoltán nélkül, Dánia ellen. Ment Koeman, jött Csányi, és vele Egervári Sándor, meg Gera is. Aztán a 2014-es világbajnokság is álom maradt, miután az akkor már győzelmi kényszerben játszó válogatottat a hollandok 8-1-re kiütötték Amsterdamban. Mégis ekkor jártunk a legközelebb, legalább a pótselejtezőhöz, hiszen utólag már tudjuk, hogy ehhez elég lett volna itthon, igaz, az MLS-re kirót büntetés miatt csak zárt kapuk mögött legyőzni Romániát. De a 92. percben egyenlített az ellenfél. Viszont a törököktől 4 pontot szereztünk, az észteket és az andorraiakat oda-vissza simán megvertük, és végig harcban álltunk a továbbjutásért. Az előző évtizedek vesző futása tükrében ez sem volt kevés.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Most már szögre akasztottad úgymond a cipőt, hogyha lehet így fogalmazni. Milyen érzéssel?
3: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök én is mindenkit. Jó érzéssel mondhatom, hogy meg tudtam hozni ezt a fontos döntést a pályafutásomba, úgyhogy ez volt az utolsó profi hetem a futballba. Jó érzéssel mondhatom, hogy le tudtam ezt az időszakot.
2: Az, hogy azt mondod, hogy utolsó profi hét, itt lesz egy elbúcsúztatás a csapat részéről, vagy az már az előző mérkőzéshez kapcsolódott, amikor elbúcsúztál?
3: Így van, a hivatalos búcsúztatás ugye az előző mérkőzésen volt, az utolsó hazai mérkőzésünkön, ott el tudtam búcsúzni tényleg a szurkolóinktól, és akkor volt szerencsém, hogy a barátaim és a családom is ott volt ezen a mérkőzésen, és utána tudtunk egyet kocintani, úgyhogy összességében az jól sikerült, a csapat pedig igazából tegnap búcsúztatott el hivatalosan is, úgyhogy szép gesztus volt tőlük is.
2: Hogyha összességében nézed az egészet, ilyen karrierévet gondoltál el magadnak nagyjából, amikor neki fogtál ennek, vagy amikor már tudatosan készültél a labdarúgásra?
3: Hát nehéz megmondani, tehát én pont olyan típusú ember vagyok, aki így nem szeret nagyon a távolba gondolkozni, de biztos vagyok benne, gyerekkoromban aláírtam volna ezt a pályafutást. Abban az időszakban gyerekként tényleg az volt az álmom, hogy NB1-es futballista lehessek, és válogatott játékos. Úgyhogy, hogyha ezt nézem, akkor ez beteljesült, és boldog biztos az a kisrác, aki abban az időben ezt a pályafutást így elképzelte magának.
2: Ugye Győrben születtél, hogyan nézett ki nálad? Te mikortól kezdve volt az, hogy a focival fogsz foglalkozni, vagy tényleg ez a kezdeti évek, ezek hogyan néztek ki?
3: Igazából én lakótelepen nőttem fel Győrben, Marcavárosban, úgyhogy nem egy ilyen dúsgazdag környék, mondhatjuk, és igazából nekünk a labda volt ott a központ, és egymás közt nagyon sokat fociztunk. Ugye ilyen 4-5 évesen én már így elkezdtem ugye edzésekre is járni, és hogy hivatalosan Győrbe 6 éves voltam, amikor először edzésre jelentkeztem Tamási Zsolthoz, és onnantól kezdve mondhatom, hogy építettem ezt a jövőmet. Úgyhogy jó pár évenben benne van ebbe a sportba. Örülök neki, hogy megadott ez.
2: Milyenek voltak a visszajelzések? Mert ugye itt az utánpótlás éveidet, hogyha megnézzük a később az utánpótlás válogatottakat, ontottad a gólokat. Már a kezdeti évektől is? Te voltál az egyik legtehetségesebb a korosztályodban?
3: Nem szeretem magam fényezni, úgyhogy az most így nehéz lesz így, de ha az edzőimre hallgat...
2: Hát inkább a visszajelzéseket.
3: Igen, a visszajelzések alapján, meg amik otthon vannak kupák a tornákról, az alapján igen, mondhatni, hogy domináltam az utánpótlás időszakot, a tornákat, és elég jó csapatom volt összességében, tehát nem egyedül, hanem Győrbe nagyon jó játékosokkal játszhattam együtt, meg nagyon jó edzőim voltak, és az időszak azért mondhatjuk, és nem csak ugye a klubfutballban, hanem az iskolai évek alatt is nagyon sok tornára mentünk, úgyhogy mind a két csapatom elég jó volt, és szép emlékek vannak, az biztos.
2: És akkor gondolom az ilyenkor evidens, hogy támadó voltál végig.
3: Így van, nem is volt kérdés, úgyhogy mindig a kapu előtt képzeltem el magam. Ilyen olyan formában, hogy ez változott azért az évek alatt, de mindenképpen elő csatárposzton voltam a legsikeresebb.
2: Hogy kerültél te az MTK-ba, Győrből?
3: Akkor 14 éves koromban volt az a döntés, ugye, hogy iskolaváltás, és hogy akkor melyik úton indulunk el. MTK már előző években is jelezte, hogy szívesen látna engem. Akkor egyetlen akadémia volt igazából, a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia, és nagy dolog volt oda bekerülni. Úgyhogy családilag meghoztuk azt a döntést, hogy akkor még felköltözök Budapestre, mert egy év volt még addig, amíg Leagádra költözök az akadémiára, és úgy érzem, hogy jó döntés volt, legjobb döntés volt, amit hozhattam akkor, és Urbányi Pisti kezei alatt nagyon sokat fejlődtem, szintúgy nagyon jó csapatunk volt, ott is kijutottunk a Nike Kupa világdöntőre, úgyhogy az egy szép emlék az év Budapesten, és aztán mentem le egy Agádra.
2: Milyenek voltak a csapattársak már, mint hogy ugye mint beszéltünk róla az edzői visszajelzései alapján, kimagaslottál az MTK-nál, milyen volt a versenyhelyzet?
3: Nagy volt MTK-ban, mindig nagy volt ugye a versenyhelyzet, tehát mondhatom, hogy még a kispadon is váltott játékosok ültek, több korosztályból jöttünk össze, úgyhogy ezért idősebb korosztályok bajnokságokba méretettek meg minket, de azokat is sikerült mindig megnyernünk, azokat a bajnokságokat. Egy nagyon jó képzést kaptunk természetesen, napi két edzéssel ott a gárdon, közben iskola, tehát csak egy dologra kellett figyelnünk, tényleg, hogy jó futbolisták legyünk, és ehhez mindent megkaptunk.
2: És gyorsan jött a debütálás is, ugye 2005. novemberében már pályára léphettél az NB1-ben. Volt most az MTK csatornáján, vagy az MTK Facebook oldalán egy ilyen videó, ahol nem tudom, láttad-e, hogy amikor gólpasztattál, akkor ugye mindenkinek a nevé, hogy a fölé föl volt írva, minden játékos fölé, hogy ki hány éves volt akkor, amikor te már debütáltál az NB1-ben. Láttad, és hogyha láttad, mit szóltál hozzá?
3: Hát ez egy jó sikerült videó volt. Nem tudom, kinek az ötlete volt az MTK-n belül, de az le a kalappa. Ezen átmegy mindenki, tehát én is átmentem, amikor bemutatkoztam fiatalon, hogy Illés Bélával együtt játszhattam, tehát valószínűleg is, amikor ő bemutatkozott az NB1-ben, még nem születtem meg. Úgyhogy most ezt én is átéltem például a Hunorra.
2: Ugye a Győr ellen debütáltál, majd a Reac ellen szerezted meg az első gólodat, és akkor is nagyon, nagyon fiatal voltál. Hogyan kezelted abban az időben azt, hogy gyakorlatilag ugye a válogatottban is, az utánpótlás válogatásban is rengeteg gólt rúgtál, és gondolom sokan beszéltek már rólad, szóval ezzel a nagyobb figyelemmel hogyan birkoztál meg akkor?
3: Bízom benne, hogy jól. Nyilván nem egyszerű, amikor tényleg rólad szólnak a hírek, mondhatjuk így. Elég korán ugye bemutatkoztam, de szerintem készen voltam rá, mert ahogy említetted, jöttek a gólok az év utánpótlás szinten, megkaptam azt a fokozatosságot, hogy az első fél évben mondjuk csak edzésekre jártam fel a felnőtt csapathoz Agádról, tudom én két hetente egyszer, vagy havonta egyszer vonattal feljöttem, és akkor a Kanta Józsiékkal edzettem együtt, utána pedig ugye megkaptam egy kupamérkőzésen Fehérváron az első 20 percemet, ha jól emlékszem, és utána az NB1-es mérkőzés így van, Győrbe volt, ugye említettük, hogy én Győrbe volt az első időszakom, és ott nevelkedtem, úgyhogy ez fontos volt nekem, hogy ott tudtam bemutatkozni. Ugye nagypapámnak mindig az volt az álma, hogy majd Győrbe futok ki Etómezbe, de
2: én így azt is... Azt hallottam, hogy meg is ígérted, nem? Vagy nem volt ilyen?
3: Nem rossz a hír, amit mondasz. Úgy volt, amikor ugye már kiigazottam külföldre, hogy egyszer még visszamegyek a Etómezbe futballozni fogok. Ezt neki, vagy vele sokat beszélgettem, de nem úgy alakult. Összességében én szerencsére az MTK megadta azt a lehetőséget, hogy itt hagyjam abba.
2: Hát nekem ezt a győri szurkoló mesélte, hogy neked még van egy ilyen tartozásod, hogy ott is pályára lépjél.
3: Igen, ezt a győri barátok mindig emlegették, meg emlegetik azóta is, de nem, sajnos ez nem sikerült teljesítenem, de összességében úgy gondolom, hogy elégedett lehetek ezzel a végével.
2: Az első szezonodban az NB1-ben két gólt szereztél, az ilyen szempontból keretbe foglalható a pályafutásod, mert ugye most a végén is ugye két góllal zártál az NB1-be, ez is egy ilyen szép sztori, és pont itt beszélgettünk róla, hogy végül is azért eléggé szépen sikerült zárni azzal, hogy gólpasszal és góllal most a végét a karrierednek, és hogyha tovább gördülünk, akkor ugye már a következő szezonodban igazán berobbantál már az NB1-ben is, mert 10 gól felett szereztél, és akkor utána el is adott az MTK. De kicsit még maradjunk ennél az MTK közegnél. Tényleg milyen volt adat esetben, hogy a Kanta Józsefet említetted, vele milyen volt, Garami Józsi bácsival, milyen sztoriaid vannak?
3: Hát Garami Józsi bácsinak köszönhetem a legtöbbet, ez biztos. Karrieremben azt a támogatást, azt nagyon köszönöm neki, amit kaptam tőle az elejétől fogva. Még lent voltam a gárdon, már ott éreztem, hogy egy idő után fel fog vinni, és megkaphatom tőle majd a lehetőséget. Tehát nagyon jó csapatba kerültem, tehát csupa olyan játékosra, tehát az a négyesünk elől, Cicóval, a Kanta Józsival, a Repivel, és még hozzácsatolnám ugye a Bori Gabit. Nagyon-nagyon jó volt együtt játszani velük. Abban az időben azért az MTK dominálta ugye a bajnokságot, az első helyre játszottunk. Sajnos nem sikerült abban az évben megnyerni, amikor említetted a 10 fölötti gólt rúgtam. Másodikak lettünk, pedig fél évkor szerintem vezettük, vagy 7 ponttal a bajnokságot, tehát közel voltunk, hogy behúzzuk, de aztán a Debrecen felinkerekedett és megnyerte, aztán akkor eligazoltam, akkor következő évben sikerült megnyerniük, megérdemelték, mert az egy olyan csapat volt, ami tényleg hivatott volt erre.
2: Ez fájt egy kicsit, hogy nélküled?
3: Nem fájt, örültem inkább, de nyilván volt egy olyan érzés, de jó lett volna velük ezt megnyerni, de közben meg ugye Liverpoolban nekem is egy jó évem volt, úgyhogy örültem neki nagyon.
2: A liverpooli időszak az olyan szempontból számodra pozitív volt, hogy nagyon sokat tanultál, ellenben, hogyha átigazolás szempontjából nézzük, akkor nem volt feltétlenül jó döntés odaigazolni, de akkor itt abban a magyar közegben, amikor 3 milliót letesznek egy játékosért, akkor nem nagyon van választási lehetőség.
3: Ezt jól összefoglaltad. 3 millió euró, vagy talán font is volt. Tehát úgy tudom, 3 millió font volt. Akkor nekem beleszólásom igazából nem volt, hogy hova igazolok. Abba a állapotba mentem ki, hogy mégiscsak Liverpool, és mekkora dolog ez. Nyilván szakmailag egy más úton biztos könnyebb lett volna, és talán bejárhatóbb út lett volna egy gyengébb bajnokságba igazolni és egy megugorható csapatba. Nyilván egy olyan versenyhelyzet van ott ilyenkor Liverpoolba, és ráadásul ugye a másik csapatnál kezdtem, a reserve bajnokságban játszottunk, úgyhogy úgy érzem, azt jól megugrottam, tehát ott bajnokok lettünk, gólkirály is lettem, meg legjobb játékos is, és ezáltal egy olyan hype-om lett mondhatni Liverpoolba, hogy akkor dobjuk be őt a felnőtt csapat öltözőbe. Hát így is lett, kaptam kerettagságot, de közben pedig volt egy U21-es mérkőzés, ahol megsérült a bokám, és ki kellett hagynom 3 hónapot. Aztán visszatértem, 3 hónap után, és akkor Benitez mondta, hogy ott Angliában ilyenkor szokás volt kölcsönadni 1 hónapra a játékos sérülés után, hogy kicsit felhozza magát, és akkor újra tudja használni majd a felnőtt csapat, és akkor engem Blackpoolba a Championship csapathoz küldtek 1 hónapra, és az első meccsemen, ahogy beálltam, leütöttek, és sértődött az arccsontom, és innentől kezdve kihagytam az egész évet. Úgyhogy az az évem, az, amit tényleg úgy érzem, hogy egy ilyen áttörés lehetett volna a pályafutásomban, az kuka, 2 sérülés miatt. Harmadik évemben pedig, ahogy visszatértünk nyáron, ugyanúgy elkezdtem a felkészülést velük, szerintem elég jól ment. De nyilván ezek most olyan, hogy olyan csatárok vannak ott ilyenkor, hogy tényleg örülsz neki, hogy egyáltalán ott lehetsz. Tehát ilyen fiatalon. Úgyhogy nagyon jó volt magamba szívni azt a tudást, meg azt a mentalitást, amik ezek a játékosok rendelkeznek, meg láttam tőlük, úgyhogy már csak ezért is hálás lehetek, tehát abszolút nem gondolok negatívunként, hogy nem sikerült ott bemutatkoznom, és akkor ugye a harmadik évben pedig jött az a döntés, hogy utolsó nap a Kirgákos megsérült, aztán egy védő, vagy kellett egy védő a Beniteznek, és akkor a Görögországban az Alkaténból igazolt egyet, és akkor jött egy ilyen lehetőség, hogy ők megkerestek egy csatárt, mert bejutottak az UEFA Kupa csoportba, és akkor, hogy akkor élnék ezzel a lehetőséggel. És akkor úgy voltunk vele, hogy egy év felnőtt foci után, ugye akkor most abban az időszakban már ugye hallgattam, hogy másik csapatból nem lehet váltott egy játékos, stb. Tehát itt már ilyen 20 éves voltam, úgyhogy ideje volt egy felnőtt lehetőséget megragadni, és a stabilan zárkba tudtam játszani, az abban az időben úgy éreztem, az egy jó lehetőség számomra. A Liverpool nyilván, hogyha ott maradok, akkor valószínűleg be tudtam volna mutatkozni, legalább egy Liga kupán, mert azok a csapattársak, akikkel együtt játszottam és ott maradtak, azok játszottak ezeken a meccseken, de viszont pekemre az egy év állják után ugye a Beniteznek mennie kellett Liverpoolból, úgyhogy az a termünk, hogy egy év felnőtt foci után esetleg majd a Liverpool bemutatkozzak, az kútbe esett, és akkor jött Roy Hodgson, aki mondta, hogy nem fog kelleni, így kerestünk utána csapatot.
2: Van sok dolog, amiben belekaphatnék, egyfelől így visszafele fejtve a gondolatmenetet, a Benitezbe kapnék bele, hogy vele milyen volt a viszony. Ugye ez alapján ugye kedvelt téged.
3: Igen, nagyon jó viszonyunk volt, de alapjáratom szerette és a magyarokat, aztán végül ugye az MTK-val kötöttek is egy megállapodást, és sokat volt, nem sokat, de pár szó volt itt Magyarországon, a Sándor Károly Labdarúgó Akadémiát is meglátogatta, és úgy érzem, hogy ahol tudott, azt ott megadta lehetőséget és támogatott.
2: És ráadásul ugye nem csak te voltál magyar, tehát hogy ugye most is beszélünk arról, hogy van 3 magyar Liverpoolban, hát ugye akkor is volt. Milyen volt az utánpótlás éveket velük tölteni ott?
3: Hát még nagyon kis fiatal gyerekek voltunk, mi a Simivel kis ilyen vagánya, szeleburdi gyerekek voltunk. A Gula már akkor is megvolt a maga jó hozzáállása és felkészülsége ahhoz, hogy akár megmérettessen azért, hogy Liverpool felnőtt csapat tagja legyen, és ez így is lett, ugye a Gula elég sokáig volt a kerettagja.
2: Már ugye a második számoként is.
3: Azt mai napig nem tudom, hogy nem, tehát szerintem az a világ egyetemben nincs olyan, hogy ennyi meccset, úgyhogy a BL-ben is volt, akkor a Liverpool a Reina végigvédjen, és nem adta át egyszer a Gulának a helyet, azt szerintem a mai napig értetetlen számomra, de szerintem a Gulának is, mert megérdemelte volna, tehát szerintem akkor ott már tartott utolsó éveiben, hogy megkapja legalább Liga kupába a lehetőséget, de aztán láthatjuk, hogy milyen fantasztikus pályafutása lett, ő át tudott ezen ugrani, és szépen felépítette magát.
2: Sérüléseket említettél még a bokáddal kapcsolatban, az arcoddal kapcsolatban. Mennyire érezted magad ilyen szempontból szerencsétlennek a karriered során a sérüléseket nézve?
3: Hát rosszkor jöttek, az biztos. De ez sok mindentől függ, tehát ezt most itt magyarázkodhatnék. Nyilván a legfontosabb az, hogy valószínűleg nem voltam még mentálisan arra készen, hogy megugorjam azt a szintet, hogy én egy Liverpool első csapatba pályára lépjek, és utána foghatom utána a sérülésekre, meg a szerencsétlenségre, meg a többire, amikor ilyenkor szokták, de valószínű nem voltam abban a mentális állapotban, hogy mondjuk egy Torres-zel, meg a többiekkel én egy súlycsoportban legyek.
2: 20-as világbajnokság. Én kérdezgettem sok kollégámat is, hogy hogyan emlékeznek rád, hogy mi az, ami először beugrik. Hát mindenki ezt mondta, hogy 20-as világbajnokság veled kapcsolatban. Ezt érzed a mondjuk így akár napi szinten? Mennyire emlegetik fel ezt az emberek?
3: Igen, ott volt egy jó lendületünk, tehát az a korosztály az egy nagyon jó versenyeztetésen ment keresztül. Nagyon sok nemzetközi mérkőzést játszottunk, tehát a U17-től kezdve ott voltunk minden tornán, Európa-bajnokságon, ahol kellett, tehát ilyen magabiztosan mentünk bele ezekbe a tornába, tudtuk, hogy ott vagyunk az első 4-5 csapatba, aztán éppen az adott forma dönt majd. Tehát az U19-es EB után kaptunk egy olyan visszajelzést, hogy tényleg mi ott vagyunk a top csapatok között, és úgy, tehát ez Botty Józsi, tehát ez az edzőket is megemlíteném, mert ez a Botty Józsi bácsinak a mondhatni a szüleménye, az a képzés, amit mi ott kaptunk, és akkor a Sisa Tibi tréner vette át a csapatot, és szépen szerepeltünk ugye ott a U19-es tornán, és a VB-re pedig Mágervári Sanyi bácsival mentünk ki, ahova már kicsit egy ilyen felforgatott csapattal, nem az alapcsapattal, aki előtte végig volt, de ez is sikeres lett. Sok új játékos volt, és Sanyi bá elég jól nyúlt ezekhez a játékosokhoz, valószínűleg ismerte, hogy kiket lehet frissíteni, és bejött, és harmadikak lettünk. Én úgy gondolom, hogy még akár kicsivel több is volt ebbe, de összességében boldogok lehetünk. Ugye egy hosszú idő után volt egy siker Magyarországon, hogy azért kapták fel.
2: Igen, érmet nyerni azért.
3: Igen, azért is kapták föl, ugye akkor nem jutott ki a magyar váltott jó ideje már a felnőtt váltott egy akár Európa-bajnokság, világbajnokságra, tehát ezért egy olyan...
2: És nagy remények fűzöttek.
3: Igen, tehát ez olyan hype-ot kapott akkor, amire mi se számítottunk, meg mindenki elkezdett velünk foglalkozni, de és ezért többet is beszéltek rólunk szerintem, mint kellett volna. Utánpótlás szinten nyilván most elértünk egy sikert, de még nem tartottunk ott, hogy mi megváltjuk majd a magyar futballt, de az mindenképpen egy jó korosztály volt.
2: Sőt, ugye lehetett akár arra is gondolni, hogy annak a jövőbeli válogatottnak majd ott milyen gerince lesz, mert hogyha most végigveszünk a Gulácsi, Korcsmár, Koman, Német, akkor ez gyakorlatilag erre fel lehet építeni egy ilyen jövőbeli válogatottat. Gondolom, hogy sokaknak ez volt ott a megélése. Én is, ahogy most nyilván visszagondolok, azért a ti kapcsolatotok a Komannal az nagyon látványos volt, főleg ott egy bizonyos olaszok elleni gól.
3: Így van, tehát nagyon jó kémia volt köztünk, nagyon sok mérkőzést játszottunk így együtt, és azt egy kicsit sajnálom, hogy a felnőtt váltottban ezt nem tudtuk megmutatni, nem is játszottunk sajnos annyit együtt, hogy ezt úgy érzem meg tudjuk mutatni, de hát egyértelmű, tehát voltak előttünk olyan játékosok, akik komoly helyekkel játszottak, és akkor nem volt erre úgy lehetőség beépíteni ezt a felnőtt fociba, de utánpótlás szinten mindenképpen meghatározó játékosok lettünk, meg voltak ezek a nevek.
2: Ugorjunk akkor olyan szinten, hogy itt a felnőtt futballról beszéltünk, és Görögország, ugye itt mondtad, hogy az Ák az ment nemzetközi kupába, és akkor te is megkaptad a szerepet. Viszont más oldalról meg ugye szerencsétlen alakult, mert akkor Liverpoolban is tudtál volna játszani, de ezt a görög kalandot úgymond utólag, ezt te hogyan értékeled? Főleg annak is fényében, hogy utána valószínűleg megtetszettél ugye az Olympiakosznak, amely leigazolt.
3: Az 20-as VB miatt nem tudtam teljesen kiteljesedni, mert ott jöttünk egy, hát nem is tudom, egy másfél hónapra, és ott jó pár mérkőzést kihagytam ez miatt, de összességében nagyon szerettem az Ágba játszani. Szívesen maradtam is volna, miután ugye lejárt a kölcsönszerződésem. Sajnos ott akkor nem úgy állt a szénája a klubnak. Végül ugye le is kellett mennie több osztályt, mert csődbe ment az Ág. Nem tudtak megvenni. Sajnáltam, mert szívesen maradtam volna. És akkor az átigazolási időszak végén jött az Olympiakoszos ajánlat. Megtapasztaltam ezt is, tehát ott az még egy komolyabb szint volt, tehát olyan játékosokkal játszhattam együtt, akik tényleg mondhatni, hogy top játékosok, és nagyon nehéz volt szint úgy fiatalon abba bekerülni, tehát az Ágból tudtam stabilan játszani, de viszont az Olympiakoszban nem sikerült azt megugornom. hogy stabilan játszak, és az nem sikerült olyan jól, mint az Ákés időszak.
2: Na, már mondtad, hogy milyen játékosokkal játszottál együtt, akkor szerinted ki volt a legjobb játékos, aki a csapattársad volt akár, vagy ellenfélként, vagy nem tudom.
3: Ott az Olimpiákozban?
2: Hát nem az Olimpiákozban, hanem úgy összegészében kérdezem, meg gondolom, akkor inkább Liverpooli nevek következnek most.
3: Hát most Liverpooli nevek következnek, tehát Gerrard meg a Torres, meg Xabi Alonso jut így egyből eszembe, akikkel így együtt játszottam, és megtapasztaltam, hogy milyen a legkomolyabb szint, de hogyha az olimpiákosra visszatérünk, akkor tényleg ott olyan csapattársakkal játszottam együtt, hogy a Melberggel, a Ibagazával, Pantelicsel, a Mirellasszal, meg most még sok mindenkit kihagytam, de tényleg olyan játékosok, akik azon a szinten azért meghatározóak voltak, tehát ezekkel élmény együtt játszani.
2: Közben bemutatkoztál ugye a felnőtt válogatottban is, ugye egy bizonyos Németország elleni mérkőzésen, akkor még nem Egervári Sándor volt a kapitány, de azért a legtöbb mérkőzésre az nála volt ugye a válogatottban. Gondolom ott az U20-as VB miatt is, meg ott sok más dolog így hozzátehetett, hogy a kedvenc játékosai közé tartozhattál.
3: Sanyi bácsinál mondhatjuk, kapta meg a legtöbbször a lehetőséget, és az egy ilyen felemás időszak volt, voltak nagyon jó mérkőzéseink, meg nyilván rosszak is, de viszont nehéz volt, mert tényleg olyan nevek voltak előttem csatárposzton, hogy azért nehéz volt azt megugrani, tehát egy ilyen 5-6 olyan nevet tudok most mondani, akik közül bárki játszott volna ott elől, úgyhogy nagy volt a versenyhelyzet a váltotton belül, tehát nem hiába, szerintem a legtöbb kezdő, tehát egy idő után aki így követte az eseményeket, én szélen játszottam a legtöbbet, talán váltottam.
2: És az annyira nem volt komfortos?
3: Komfortos lett, mert ugye Amerikában magamévá tettem ezt a posztot, és megtanultam ott játszani, de hogyha akartam mondjuk kezdőben játszani, akkor kicsit afelé kellett gondolkoznom, hogy szélen is tudjak játszani, mert tényleg elő olyan játékosok voltak, hogy nehéz volt bekerülni.
2: 4 gólt szereztél összesen a válogatottban, Észtország, illetve Görögország ellen 2-t, valamint Kazasztán ellen. Ezt nyilván buta kérdés lehet, de ezt így kevésnek érted? A 37 válogatott meccs mellett?
3: Kevésnek, de ahogy említettem, azért nem tipikus 9-esként játszottam a váltottba, inkább szerintem 10-es és szélen kaptam legtöbbször lehetőséget, de hogyha így említed, igen, kevésnek mondanám. Én még ugye abban a korszakban voltam legtöbbet, amikor még 3 csere volt, nem volt ennyi mérkőzés, mint most, úgyhogy talán ez lehetne, ha most játszanék több mérkőzésem is, és akár több gólom is, de nem lehetek elégedetlen, tényleg minden meccs egy élmény volt.
2: Hogy alakult a továbbiakban ez a görög kaland? Ugye Hollandiába is elkerültél, és hogyha ezt a karrierívet nézzük, akkor ugye arról beszéltünk, hogy Liverpoolba kiigazolni nem feltétlen olyan szempontból a legjobb dolog karrierépítés szempontjából, ellenben Hollandia meg erre azt szokták mondani, hogy tökéletes, ugye most is van egy jó pár olyan példa az elmúlt pár évből, akár a Kerkez Milos, vagy éppen most a Kovács Bendegúz esete, aki felfutóban van Hollandiából. Neked hogyan alakult ez a Hollandia, hogyan kerültél egyáltalán oda?
3: Hát bevallom őszintén, tehát az a Ajax utáni időszak, meg hogy az olimpiákhoz nem sikerült, az egy kicsit megtört, tehát hogy a Liverpoolba nem tudtam ott maradni, és olimpiákhoz se tudtam ugye a helyemet megtalálni, ez egy jó másfél évenbe került, mire így felébredtem ebből a szituációból, azt bevallom őszintén, és újra kellett végül is építeni ott a karrieremet, mondhatjuk.
2: Ez hogyan zajlik már, mint hogy így a felismerés és utána az újragondolás?
3: Hát, hogy leesel egy polcot, már nem olyan környezetbe készülsz, mint amit előtte kaptál, úgyhogy ez Hollandiában ez megtörtént, tehát úgy gondolom egy jó helyre kerültem, nyilván nem a top csapatokhoz, de nagyon jó edző sikerült megtalálnom Ruud Brood személyébe, aki először a Valvikba, aztán a Rodába mentem el vele. Ott szerintem egy elég szép dolog kezdett így kialakulni, tehát kezdtem így visszajönni. Sajnos fél évkor a Rüdöt leváltották, és elég ilyen lejtmenetbe mentünk át. Fél év alatt voltam én is, azt hiszem 9 gólt a bajnokságban, és tényleg jól ment. Ott már beszélgettünk ilyen komolyabb csapatokról is esetleg, hogy nyáron váltok, de aztán csináltam egy butaságot, nem játszottam egy pár meccsen, kaptam egy piros lapot, aztán jött az edzőváltás, és onnantól kezdve jött egy, de már az új edző keze alatt volt ez egyébként, második fél évben, és akkor onnantól kezdve egy lejtmenettel kiestünk. Innen jött utána Amerika, majd gondolom arról is igen, beszélünk, de az a holland időszak, az egy úgy gondolom összességében jó sikerült.
2: És úgy nem tudtad magadra fölhívni a figyelmet, hogy Hollandiában maradj?
3: Úgy, hogy top csapatba menjek, úgy nem. Tehát tudtam volna maradni középcsapatnál, de viszont akkor abban az időszakban jött ez a Kansas-i lehetőség. Kimentem.
2: De fél évig nem is volt csapatod, ugye?
3: Így van, azért nem volt csapatom, mert mi is kerestünk, hogy akkor hova tudok menni, itt Európán belül. Kicsit ott elhúztuk az időt, nem sikerült olyan helyre menni, amit mi szerettünk volna, és akkor közben már tárgyaltunk ugye a Sporting Kansas City-vel, de ott meg elég korán, ilyen novemberben azt hiszem vége van a bajnokságnak, november, december eleje, és úgy beszéltük meg, hogy akkor a következő évbe csatlakozzak, már ne igazoljak sehova, oda se, és akkor, mert ez ilyen október környéke, szeptember vége valahogy így alakult, hogy akkor nem fogok Európába csapatot úgy találni, amit mi szerettünk volna. Meghoztuk azt a döntést, hogy akkor megyünk Amerikába. Nyilván ez egy folyamat volt, tehát kimentem, ott voltam, megmutatták, beszélgettünk róla, hogy ez hogy működik, mert nekem

0: és ez egy olyan lehetőség, amit meg kell most fognom. Hogyha már nem tudok Európába egy top bajnokságba menni, ez az utam. Szerencsére jó döntés van. Legjobb, amit hozhattam a karrierem során.
1: Mondhatjuk, hogy te voltál az első fecske, mármint aki magyar állampolgárként Amerikában így tudott érvényesülni, és talán azt is mondhatjuk, hogy te is megnyitottad az utat a többiek előtt?
0: Hát ezenkor így zajlik általában, hogy játékos mondjuk Hollandiába, Angliába, Németországba jól játszik először, akkor hozza magával a többit. Ez Amerikában ugye ez megtörtént nálam, és jöttek utána, és most már folyamatosan jönnek, hál' Isten, a bajnokságba, és bemerik vállalni a játékosok. Tehát a válogatott játékosként nyilván azért abban az időben nem volt egy ilyen népszerű döntés, de hál' Isten engem igazolt, hogy ez egy jó döntés lehet egy olyan labdarúgónak, aki mondjuk nem biztos, hogy most már top ligába fog játszani, de viszont egy szép pályafutást tudott csinálni magának, és egy nagyon jó bajnokság, tehát házas mérkőzések előtt játszhattunk, és egy szép stadionokban, meg szép körülmények között, és van vissza út Európába is ugyanúgy, de aki ott szeretne kiteljesedni, az ezt is megteheti. Szóval az MLS egy még mindig nem az a bajnokság, amit szerintem így az emberek...
1: Rosszabb a megítélése. Erről legutóbb a Stieber Zolival is beszélgettünk.
0: Igen, sajnos igen. Tehát ezért is szeretnék többet beszélni én is róla, meg szerintem nagyon figyelmet érdemel, mert tényleg olyan tehetségek jönnek ki most már onnan, meg olyan bajnokság, amit érdemes nézni, mert Európa topligáiba igazolnak ezek a tehetségek, meg topligákból is mennek már oda, nem csak idősebb játékosok, hanem váltott és jó korban lévő játékosok. Nyilván van egy hátránya, hogy messze van, nem játszanak BL mérkőzést azok a csapatok, tehát ezért egy kicsit figyelmen kívül van, de viszont egy nagyon jó olyan bajnokság, ahonnan érdemes nézni olyan játékosokat, akik a topligákba fognak igazolni.
1: Ezek voltak a karrierednek a legjobb évei, amikor Amerikában voltál, és ugye mellé tegyük a válogatottat is, mert ugye 2015-ben kijutottunk az EB-re, és 16-ban meg ugye ott voltunk.
0: Mondhatjuk igen, tehát egy olyan önbizalmat, meg olyan lendületet kapott ismét a pályafutásom, amit nagyon szerettem ott Amerikában futballozni, tehát a szurkolókt is, amilyen visszajelzést kaptam, és az a pozitívom, az teljesen
1: megfogott. Amikor rájöttek a Becce nevedre is?
0: Igen, ugye? Igen.
1: Úgyhogy, megjelentek a halak, a lelátok.
0: Úgyhogy meg magyar zászlók, úgyhogy tök jó volt az időszak. Mondhatjuk, hogy az volt a pályafutásom legjobb időszaka.
1: Hogy emlékszel a 16-os EB-re?
0: Hát egy álom valósult meg. Ha már beszélgetünk gyerekkori álomról, válogatott játékos szerettem volna lenni, de a realitás az a fejemben sose az volt, hogy egyszer Európa bajnokságon fogok szerepelni. De aztán, hogy jöttek az évek, tényleg a felnőtt válogatottal is átmentünk nagyon sok jó és rossz dolgon, és hogy ezzel az EB kijutással tényleg el tudtuk törölni azt a sok mindent, amin átmentünk előtte, és tényleg mondhatjuk azóta egy új időszak kezdődött a válogatottnak, az egy jó érzés.
1: Hát igen, ugye két mérkőzésen kaptál szerepet a válogatottba, ugye ez is, amit az előbb évben beszéltünk, hogy azért oda kerülni a csatárposztra nehezebb lehetett, ugye azért volt egy Szalai Ádám, aki állandó kezdőjátékos volt ugye abban az időben, de akkor, hogyha onnan fogjuk meg, hogy ugye 2010-ben, amikor voltatok 20-as világbajnokságon, és akkor mondták, hogy ez a válogatott, ez sokra lesz hivatott, akkor legalább ez valamilyen szintű beteljesülésnek mondható. Vagy hát, hogyha nem is arra épült feltétlen gerincében az a válogatott, amíg kint volt az EB-n, de valamilyen visszacsatolás azért ez mindenképpen mutat.
0: Hát így van, már akkor az elindult látható fejlődés, és egy jó iránya a magyar labdarúgás, magyar labdarúgásban, tehát ez nem volt véletlen, hogy Európa-bajnokságra kijutott a csapat, tehát már olyan körülmények közt készülhettünk, ami nemzetközi szintnek megfelelő volt, mindelőtte azért voltak azért mondhatjuk hiányosságok, de egy olyan mag jött össze, meg olyan korosztályok értek egybe, akik megugrották ezt a selejtezőt a norvégok ellen, mert szerintem azt is ki kell emelni, hogy egy ilyen olyan két mérkőzést játszottunk Norvégia ellen, hogy sikerrel tudtunk átmenni rajtuk. Az is egy nagy élmény volt itthon ezt megcsinálni és együtt ünnepelni a szurkolókkal, és az EB az pedig egy külön fejezet, mert az minden momentuma. Azért is jó, tehát említetted, hogy két meccset játszottam, tehát hál' Isten ott a Stork úr megadta mindenkinek azt a lehetőséget, hogy kezdjen is, játszon is, úgyhogy egy jó rotálás volt a csapaton belül, és mindenki átélhette ezt az EB

0: feelinget.
1: Nem csak Amerikában volt át az első fecske, hanem Katarban is, hogyha jól emlékszem. Mondjuk oda azóta nem nagyon ment magyar játékos. Az neked hogy jött? Nyilván a pénzkeresés szempontja az nyilván egy fontos dolog, ugye azért a labdarúgónak egy bizonyos év áll rendelkezésére arra, hogy bizonyos egzisztenciát összegyűjtsön magának. De milyen volt ez az a katari bajnokság? Hogy jött ez számadra? Főleg úgy, hogy se előtted, se utánad nem volt ott magyar.
0: Az egy érdekes történet, tehát az a Kansas-i évem tényleg az olyan jól sikerült, hogy magam sem, meg a klub se számított erre, és jött ez a katari ajánlat, amit a klub se, meg én se tudtam visszautasítani, tehát megmondom őszintén, ez egy olyan lehetőség volt, amivel élnem kellett, mivel Kansasben ugye egy normális fizetésem volt, de viszont a szezon után olyat szerzést kellett volna kapnom, tehát hogyha nem is DP, de egy nagyon magas fizetés, és ezt különböző okok miatt a Kansas nem tudta megadni, és akkor kezdett el ez, ugye, hogy akkor hogy legyen ez, meg mint legyen, és akkor jött ez az ajánlat nekik. Hozzáteszem, hogy belementem egy kisebb emelésbe, és csak hogy ott maradjak, de viszont jött ez az ajánlat, és Kansas rábólintott, és akkor úgy voltam vele, hogy én nekem is rá kell bólintani, tényleg egy olyan lehetőség ez nekem is, amivel tudom rendezni hosszan az életemet, és kell, hogy fogadjak. De viszont tudtam, hogy utána vissza tudok jönni az MLS-be. Ilyen tudatos volt, hogy mivel nem tudtam DP fizetésbe belekerülni, ezért tudtam, hogy ha esetleg elmegyek Katarba most, akkor egy pár év múlva úgy tudok visszajönni, hogyha tényleg tartom azt a teljesítményt Katarba, és rugdalom a gólokat, hogy itt úgy fognak rám emlékezni, hogy egy másik helyen esetleg meg fogom kapni, amit úgy gondolom a teljesítményem alapján akkor járt, és ez így is lett, ugye.
1: Az olyan szempontból jó kérdés, hogy ha elmész egy ilyen arab országba, akkor ott vajon milyen a színvonal, és hogyha te vissza akarsz menni, akkor fogsz te ugyanúgy teljesíteni.
0: Én mindig azt mondom, minden bajnokság nehéz, és megállni a helyedet, tehát ez egy nem egyszerű dolog, tehát sok embernek beletört a bicskája az MLS-be is, aki sztárjátékos volt, meg nem mindenki tudott Katarba is játszani jól, akik komoly játékosok mennek Katarba is, azért van egy pár név, akit tudunk sorolni, és...
1: Mostanában Marco Verratti az, aki beugrik így hirtelen.
0: Verratti, meg Xavi, ugye akkor abban az időben volt a sztárjátékos, és nekem is voltak elég jó csapattársaim, Vladimir Weiss, és még sorolhatnám a neveket, hogy kikkel tudtam ott együtt játszani. Úgyhogy a katari világbajnokság miatt azért 2005-ben az Asper Akadémit ugye megcsinálta Katar, és arra építette a képzését. Tehát a helyi játékosok is azért már egy képzett labdarúgók, akik komoly versenyeztetésen mennek keresztül. Most nem azt mondom, hogy egy top bajnokság szint, de a feltételek mindenképpen adottak voltak. Ugye a világbajnokság miatt új létesítményeket építettek, edzőközpontokat, stadionokat, és olyan képzés került ugye a spanyol vonal Katarba, amire én oda kerültem, azért lett látványa is. Tehát ott Ázsián belül komoly erőt képviselt Katar, és egyik legjobb állatot, szerintem a mai napig. Úgyhogy nem volt egy egyszerű bajnokság. Nyilván megtalálni azt a MLS után tényleg a gyors, dinamikus játékosok és oda-vissza lüktetés után egy ilyen áll előtted a védő, és nem tudod megcsinálni a lövőcselt, mert kicsit lassabb a tempó, hogy ott rájönni, hogy mik azok a dolgok, amik működnek majd, és ott érvényesülni úgy, hogy kijöjjenek a dolgaid, meg nyilván egy kiemelt játékosként, külföldiként, ugye három van egy csapatban, sokkal többet várnak tőled. Tehát ezek mind olyan nehezítő körülmények, ami nem egyszerű, de hál' Isten azért nem voltak rossz éveim ott Katarba, és összességében szerettem ott.
1: És vissza tudtál térni Amerikába, ami a te szempontodból, ugye, ahogy említetted, az egy fontos szempont volt. A New Englandben is játszottál újra a Sporting Kansasben, illetve később egy kitérővel, utána majd bajnoki címet is tudtál nyerni a Columbusszal. De milyen volt ez a visszatérés? Adott esetben, amit felvetettem, mennyire volt nehezebb mondjuk visszaszokni ebbe a gyorsabb, pörgősebb játékba?
0: Van egy kis kulisszatitok, amit így most akkor így elmondok, hogy ugye a New England Revolutionba kerültem, tehát egy draft rendszeren keresztül tudsz ilyenkor visszakerülni a bajnokságba, és az én játékjogom a Columbushoz, Columbusnál volt. És amikor én beszélgettem ugye itt a végén, hogy kihez kerül, akkor Columbus nem szeretett volna, meg voltak csatárügyileg, de viszont mindenképpen értékesíteni szerették volna a játékjogomat, tehát aki engem akart, az annak a Columbusszal kellett bizniszelnie. két csapat volt a végén, ugye a Revolution, és a Los Angeles FC, aki még ugye akkor alakult. Ez nyári időszakról beszélünk, tehát augusztus környékén voltak a tárgyalások, és akkor még a Los Angeles FC nem alakult meg. Bob Bradley volt az edző, ővele beszélgettem, hogy ő szeretne majd csak ugye január-februárban, amíg kezdjük a felkészülést, addig maradjak ott Columbusba, elveget állok, és akkor januárban meg csatlakozok az újonnan alakult LAFC-hez, ami az én fejemben az volt, hogy ez tök jó, ezen az úton szeretnék menni. Így is feküdtem le, és akkor reggel pedig arra ébredtem, hogy New England Revolution-ba igazolok, de így utólag mondhatjuk, hogy nem volt egy jó döntés, mert mégis nem is az én döntésem volt, mert így tudtam visszakerülni csak a ligába. Nem passzolt hozzám, úgy érzem, a klubnak a filozófiája, meg a játékrendszere, de viszont nagyon szerettem Bostonba, meg a maga a klub, az tényleg egy nagyon jó összerakott klub, meg tényleg egy sportváros, úgyhogy jól éreztük ott magunkat, de szakmailag az nem volt jó döntés, hogy oda kerültem, ezért is egy év után ugye visszatértem Kansas City-be.
1: Ahol nagyon jól ment a játék, és akkor onnan már jött egy európai kitérő, elkerültél a DAC-hoz. Az úgy hogy jött a DAC?
0: Kansas City-be ott tovább terveztem, megmondom őszintén. Ugye beszélgettünk is ott a szerződés hosszabbításról, hogy akkor maradok. Ott most, hogyha belemennék, nyilván megvannak az okok, hogy miért nem maradtam, és miért nem hosszabbítottunk ott a Kansas-szel. Volt két olyan dolog, ami szerintem a Kansas-t így egy kicsit így visszahúzta ettől. Az egyik az, hogy a váltatot nem szerettem volna lemondani. Már nem játszottam annyit a váltatban, Rossi mester időszak alatt csere voltam, és volt olyan, hogy nem is állítottak be, ugye. De viszont ugye a Péter kérte tőlem, hogy mivel a bajnokságot úgy megy, hogy nem áll le.
1: Nem áll le, igen.
0: Tehát vannak mérkőzések, és mint DP játékos, tehát nem hagyjam ott a csapatot, hanem maradjak ott, és akkor játszok tovább, úgyse játszok a váltatba. Én meg mondtam neki, hogy amíg a váltatba hívnak, én jövök. Tehát, és akkor ez egy kicsit ilyen feszültség lett köztünk. Úgy érzem, meg volt egy másik ok, hogy milyen úton akarnak menni csatárügyileg, de abban nem, azért nem tudok ezt így kijelenteni, mert csak hallottam, úgyhogy azért nem megyek bele jobban. De összességében ezek az okok, ami miatt szerintem nem hosszabbítottunk. Lejárt a szerződésem, és akkor jött be ez a Covid időszak, hogy lezárnak mindent, és akkor csapat nélkül ott voltam megint, hogy akkor most mi legyen. Ugye nekem a feleségem dunaszerdahelyi, közel áll hozzám az a régió, ugye Győr.
1: Nincs messze,
0: feleségem dunaszerdahelyi, úgyhogy haza tudunk jönni ennyi idő után, akkor DAC egy jó csapat Szlovákiába, ismertem a tulajdonost is, úgyhogy minden adott volt arra, hogy a DAC-ba szerepeljek. Ugye egy rövidebb kontraktot is írtam alá velük, hogy még ha úgy alakul, akkor esetleg visszamegyek Amerikába. Azt nem zártam le így magamba teljesen.
1: És milyen jól tetted, mi?
0: Jól tettem. Ugye tudja akkor Dunaszerdáján, hogy akkor játszottam körülbelül egy vagy két meccset, mert lezárták a bajnokságot is. Tehát az tényleg az ilyen nagyon rövid időszak volt. Lezárták a bajnokságot, és lejárt a szerződésem igazából. És a klub nem hosszabbította meg, és így kerültem vissza Amerikába.
1: És gondolom azért az hiányzott, mert ugye az Kansas-re nyertetek kupát, de a bajnoki címa már ott annyit játszottál ott első magyar játékosként, akkor az kellett.
0: Igen, azt mondhatni, hogy egyébként a Columbus az nekem ajánlott szerződést akkor az év elején, tehát a Covid időszak elején, de viszont a Covid miatt ugye az volt a döntés, hogyha az övök a DAC-hoz, de ott kaptam egy két éves szerződést a Columbus-tól, amit most már utólag hiba volt nem elfogadni. Nagyon szeretett volna az edző, és ezért is hívott fel ott fél évkor, hogy látja, hogy nincs csapatom, hogy csatlakozzak már, mert szerinte egy olyan csapata van, ami meg tudja nyerni a bajnokságot, hogy ebbe tudnék segíteni. Nyilván nem is mind meghatározó játékos, de ott játszottam jó pár mérkőzésen, és sikerült bajnoki címet begyűjteni velük.
1: Ez a trófea hol helyezkedik el a vitrinedbe?
0: Hát elől, mert ugye ez nem egy trófea, hanem egy gyűrűt kapsz ilyenkor.
1: Ja, ugye egy
0: bajnoki gyűrűt.
1: Major sportokban is.
0: Így van, úgyhogy ezért egy bajnoki gyűrűt kapsz. Van egy podcast, most itt bereklámozom a Yankee Focit, jó? Ahol ezt meg is mutatom, és ott lehet látni, hogy mit kaptunk ezért.
1: Ez az egyik teteje a pályafutásodnak?
0: Mindenképpen. egyik olyan időszak, ami a teteje, mondhatjuk, egy bajnoki cím, nyilván Covid időszak miatt azért nem volt egy teltházas mérkőzés, de voltak szurkolók már nem volt az a zárt, ami Covidot jellemezte, hogy teljesen nincsenek nézők, de viszont a szurkolókat tudtunk ünnepelni, az jó volt. Nyilván mind nem meghatározó játékos, de azért hozzá tudtam tenni, úgyhogy jó volt, mondhatom, hogy igen, az egy szép lezárása volt az amerikai karemnek, még ha nem is úgy gondoltam, hogy az lesz az utolsó ilyen más csapatom ott Amerikába, de igen, azért az csúcs az mindenképpen a 16-os EB.
1: De azért ez is egy jó keret, hogy te kerültél oda első magyarként, és te nyertél az első bajnoki címet magyar játékosként, úgyhogy ilyen szempontból is megvan a keret, és akkor hazakerültél végül először Debrecenbe, ami egy kicsit ugye meglepő volt, ugye, hogy nem az MTK-hoz, de utána az MTK-hoz is oda jutottál, de a Debrecennel kapcsolatban van egy ilyen érdekes sztori, te ott minimálbérre játszottál? Ezek voltak a hírek.
0: Hát még így konkrétan nem beszéltem róla, nem is hitték el az emberek, meg valaki a mai napig nem. Így van minimálbérért, tehát ott nem is az volt a lényeg, hogy én most ott pénzért igazoljak oda. Ott Columbus után kerestem a csapatot ugye Amerikába, és nagyon hittem benne, hogy találok ott magamnak csapatot. Elszámoltam magam, és megint olyan fél éven volt, hogy nem volt csapatom. Megint azt kellett mélegelni, hogy még akarok-e futballozni. Ott már volt olyan gondolatom, hogy nem. És akkor az MTK-ba nem tudtam hazajönni, mivel meg voltak csatárokban, az valószínűleg az edző nem akart, nem tudom, hogy volt akkor pontosan, és ez ilyen szeptember, tehát a Huszti Szabi nyáron folyamatosan nyomta nekem, hogy akkor gyere már, hogy nincs csapatot, te mit akarsz, ezért otthon üldögelni, hogy focizni kéne, mert még fiatal vagy, és akkor ilyen szeptember környékén beadtam a derekam a Szabinak, és akkor egy ilyen kis mini alapozás után ugye volt pár mérkőzésem Debrecenben, és akkor híresült el. De ez egy rövid olyan szerződés volt, ami télen kijöhettem belőle, és megint megpróbáltam ugye Amerikába menni, be volt akkor valamiért kattam volna nekem az Amerika, nem vettem észre, hogy nem az utam már, és megint csináltam magamnak egy olyan fél évet, hogy nem volt csapatom, és a nyáron az MTK, Bognár Gyuri és Pajár Balázs révén felhívtak, hogy akkor itt az idő hazatérni, és segítsek visszajutni az MTK-nak. Úgyhogy ezért mindig hálás leszek összességében, hogy így tudtam lezárni a pályafutásom. Ott volt az egy másfél év, amikor keresgéltem, hogy talán az lesz az utolsó időszak, és akkor abba hagyom a pályafutásomat, és nem erőlködök tovább. Így, hogy jött a végén az MTK, és megkaptam ezt a lehetőséget, hogy még 4 évet itt tudtam játszani, úgyhogy ezért a klubnak mindig hálás leszek.
1: Ráadásul egyébként a karrierednek a legeredményesebb szezonja is így az MTK-hoz kötődik, ugyan a másodosztályban, de ott gólkirály lettél. Összességében ezt a 4 évet, amit itt eltöltöttél, akkor ez így egy jó történet volt így a legvégére, egy kerek történet, tehát az MTK mit adott még neked itt az utolsó pár évben?
0: Hát sok minden, tehát itt már azért tudtam úgy gondolkozni, hogy nem magamat tolom, hanem a klub érdekeket nézem, és tényleg az MTK-nak olyan fiatal gyerekekkel vagyunk körülvéve ilyenkor, akiket tök jó nézni, meg fejlődésüket lekövetni, és ez is volt az egyik feladatom, hogy őket segítve, az öltözőt egybe tartva meghozunk egy irányt, és nyilván az MB2-től felépítve ezt, úgy gondolom, hogy sikeres volt, stabil klub lett, úgy érzem, az MTK, még hogyha idén nem úgy sikerült ez az évünk, de én úgy gondolom, hogy összességében stabil csapatunk volt, akiben több volt. Nyilván ez már egy más MTK, mint amikor először játszottam, és mindenki bajnoki cím esélyesként kiáltotta ki. Most ez egy kicsit nehezebb, ennek is megvan a szépsége, és ebbe is bele kell állni, és bízom benne, hogy az MTK majd egyszer következő években pedig szépen tudatos munkával, ami most zajlik a klubnál, vissza tud kerülni majd a méltó helyére, és a első 4-5 pozíciókért harcol majd.
1: Lassan a végére érünk. Van egy olyan felvetés veled kapcsolatban, ugye itt mondtam már az úszos világbajnokságon, ugye, hogy nagyon sok mindenki onnan emlékszik rád, hogy te voltál a csoda gyerek. Ilyen szempontból, amikor hallod ezeket, akkor mennyire vagy elégedett, mert ugye kerek ez a sztori, és hogyha most így őszinték vagyunk, akkor ugye a Csucsák Balázs esete is egy hasonló, akiben nagyon sokan sokkal többet láttak bele, de hát ez egy nagyon korrekt és szép pályafutás a tiéd is. Csak erre fölmondom, hogy ez téged mennyire bélyegez meg, hogy csoda gyereknek tartottak.
0: Hát nyilván én is hallottam a szurkolóktól, ami realitás is tőlük ezt hallgatni, hogy bennem több volt, és akkor csoda gyerek, stb., hogy így maradok meg az emberek fejébe. Ezt valószínűleg már az életem végig el kell tudnom viselni, de aki tudja a pályafutásomat, meg amilyen körülmények voltak nekem és a focin belül abban az időszakban, nagyon nehéz volt magyarként top csapatba érvényesülni és top szinten lenni, és nem is volt meg az a támogatottság, ami ehhez szerintem szükséges volt nekünk akkor játékosoknak, de hál' Isten mostanra kialakult egy olyan helyzet, meg olyan magyar futball körüli pozitív gondolatmenet, ami a Szoboszlai által szerintem egy áttörés, és a Dominik nagyon sokat segített ezzel a magyar futballnak, hogy mondhatni, hogy szupersztár lett, és hál' Isten elértünk oda, hogy ezt valaki teljesítette, a Dominik ezt meg tudta ugrani, ugye mi, vagyis én ezt nem tudtam megugrani, de összességében én ezzel együtt tudok élni, mert így is büszke vagyok, hogy ezt így el tudtam én, és ezeket a nehéz időszakokon mind emberileg, mind játékosként megfejlődtem, valószínűleg nekem ez kellett, és hogy ezeket megtapasztaljam, és összességében úgy érzem, hogy boldogan zárhatom le a karrierem.
1: Mihez fogsz kezdeni egyébként? Maradsz a futball mellett? Vagy ez már kivilágosodott számodra, vagy megvilágosodtál ez ügyben, hogy mi lesz a te utad?
0: Szeretnék maradni a futballon belül, de most nyilván kicsit lenyugszik körülöttem majd minden. Vannak olyan dolgok, amik a futballon kívül is érdekelnek, és már csinálom, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy meg fogom találni azt, amit szenvedéllyel fog csinálni.
1: Hát köszönöm szépen, hogy eljöttél, és akkor sok sikert kívánok ehhez.
0: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, Magyarország!

0: sportban történik, az nálunk hallható.
1: Óriási!
0: Különleges pillanatok, közös élmények,
2: a magyar sport a legjobb.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Tudja fokozni, és

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A svéd Jakob Söderqvist győzelmével ért véget az idei Tour de Hongrie, és azért azt nagyon jó volt látni, hogy a legvégén ugye a színpadra szólítottak ugye két magyar versenyzőt is. A fehér trikó esetében ez természetes, hogy a legjobb magyarnak járó fehér trikóban egy magyar versenyző fog majd ünnepelni. Ez Walter Attila volt idén, aki 6 év után tért vissza a magyar körversenyre, és Vetter Erik pedig megnyerte a hegyi pontversenyt, és Tim Merlé ugye a 3 szakaszt is megnyerő versenyző pedig övé lett a pontversenyért járó zöld trikó. Mindjárt beszélünk majd a magyar versenyzőkről is, egy picit összességében tekintsük vissza az idei Tour de Hongrie-ra. A főszervező hogy látja, hogy mennyire volt ez is egy olyan verseny, amilyenre akár előzetesen számított, amilyenben reménykedett. Volt egy káoszos időszak is, káoszos szakasz is, azért az időjárás nagyban befolyásolta ezt a versenyt, de hogyan értékeli így a verseny után pár nappal az idei Tour de Hongrie-t?
3: Nagyon nehéz héten vagyunk túl. A verseny előtt nyilván láttuk, néztük az időjárás előrejelzést, ugye szabadtéri sporteseményről beszélünk, sok mindent tudunk tervezni, sok mindent meg tudunk építeni. Egy dolgot nem, az időjárásra azért még nem vagyunk hatással, már dolgozunk rajta, és ilyen szempontból a legrosszabb rémálmaink valósultak meg a verseny alatt. A borzalmas jelzővel, illetve a szervezési csapaton belüli állapotokat, akkor nem hiszem, hogy túlzok azzal, hogy milyen órákat, perceket kellett átélnünk. Kellett hoznunk nagyon kemény döntéseket is a verseny alatt. Utólag azt gondolom, hogy minden döntésünk merek ki tudok állni, és most is ugyanezeket a döntéseket hoznánk, úgyhogy azokban a pillanatokban néhány másodpercünk vagy percünk volt ezeknek a meghozatalára. De alapvetően a legfontosabb az, hogy aránylag, főleg a körülményekhez képest aránylag kevés bukással és aránylag kisebb sérülésekkel megúszták a versenyt a sportolóink, és ennél fontosabb nincsen, hiszen azért felelősséggel tartozunk a versenyzők biztonságáért is szervezőnként.
2: A negyedik szakasz, ugye Mohács és Pécs között eredetileg egy 188 kilométeres szakasz várt volna a mezőnyre, és ebből már korábban egy nappal úgy határoztak, hogy 41 kilométerrel lerövidítik, hiszen azért az időjárásra, ahogy említette, az versenyzők biztonsága miatt azért muszáj volt reagálni, és ezért változtatásokat meghozni. Hogy utána mi történt, hiszen ugye körpálya jellege volt ott a Bárány úti emelkedővel.
3: Pécset, igen.
2: Igen, Pécset. A verseny közben jött az a döntés is, hogy egy körrel kevesebbet fognak majd megtenni a versenyzők a biztonság érdekében. Ugye itt volt két csúnya bukás, O'Brien és Lampard, akik olyat estek, hogy eltűntek.
3: Konkrétan O'Brien eltűnt a képernyőről, átcsúszott a lejtőn a szalagkorlát alatt, és eltűnt, és fogalmunk nem volt, hogy a szalagkorlát mögött mekkora mi van. Utólag tudjuk, hogy 10 méterre találták meg az útról az út alatt, és elég nagy mélységben. Igazából az első ilyen szempontból szerencsés, hogy nem sziklára, hanem saras területre zuhant. Hát nem volt jól, de ezt nyilván akkor a döntés, hogy nem tudtuk, még utólag tudtuk csak az orvosi stábtól, hogy hogyan mentették ki őt az erdőből. De maga a döntés az már, tehát azonnal úgy éreztük, hogy itt ezzel lépnünk kell. És visszatérve az elejére, igen, hogy hogyan is alakul a szakasz, hogy az NS szaladjak ennyire előre, ez azon elég kritikus, és sok kritikát is kaptunk, illetve sok véleményt az interneten. Uh-huh. Igen, nagyon sokan otthon könnyedén tudnak a meleg szobában a telefon fölött mindenféle szabályokat értelmezni. Nyilván az országúton, az ott közlekedő autóban levő versenybírók, zsűri tagok, szervezők, pláne a motoron ülő zsűri tagok és a csapatkísérők meg a versenyzők egészen mást élnek meg, hiszen ők ott zúdulnak lefelé a lejtőn 80-100 km-es sebességgel, és tudják, hogy mi történik. Nyilván erre nekünk figyelemmel kellett lennünk. Szóval visszatérve a nap elejére, ugye volt egy előző nap, hogy innen indult az a kritikus péntek, szombat, hiszen pénteken már egy esős napon voltunk túl. és a mezőny bőrigázva átfagyva érkezett meg Szekszárdra. A Díjátodóra visszagondolok, hogy ott hát nagyon remegő emberekkel voltak az interjúk is, akik nagyon-nagyon megviseltük ez az esős időjárás, és este a verseny után sorra jöttek oda hozzánk a versenyigazgató a csapatok, akik kérték, hogy valamit kezdjünk a holnapi nappal, mert a szombati napot extra nehézre terveztük az útvonal tervezésekor. Ez volt a királyetap, nem csak szintkülönbségben, nem útvonalhozban is. 190 kilométer volt a táv, extra szintkülönbséggel. Ez egy szép időben egy nagyon, nagyon kihívásos és egy hősies nap lett volna, de ebben az időjárási körülmények között az extrémitásba átfordult volna, főleg egy átfagyott mezőnnyel. És ezért azt gondoltuk, hogy a legjobb döntés az lenne, hogyha nyilván megtartva a verseny karakterisztikájából a legértékesebb szakmilag értékes részt a hegyi körözést, ezért kivettük a verseny első szakaszában 40 kilométeres hurkot, így Harkány település például kiesett az útvonalban, olyan szomorúak voltak a településen, hogy nem mentünk arra, de a versenyzők biztonsága és sem egészségének megőrzése a fontos, hiszen nem mindegy, hogy most 2 vagy 3 óra ázás után érkeznek meg a hegylábához a versenyzők, és hát jól is döntöttünk, mert a verseny valóban esőben indult, és végigáztak is, ugye, hogy ez előre, már akkor előző nap látható volt. Hozzáteszem, hogy egy borzasztó kihívásokat el éjszakán voltunk tőle, akkor minden szervező kollégám nagyon sokat dolgozott azon, hogy át tudjuk szervezni útvonalat, hiszen rengeteg rendőrfelállítási pont, rengeteg szervezési kihívás volt ahhoz igazítva, hogy a verseny merre fog venni, ezt hónapok előtte egyeztetjük, nagyon sok apró részletet végigvéve minden egyes telep, minden egyes kereszteződést. Ez nem annyira egyszerű ezt egyik, persze másikra áttervezni, de mindent sikerült a rajtig úgy előkészítenünk, hogy tudtunk egy távcsökkentéssel menni. Ekkor még azt hittük, hogy ezzel kihúztuk olyan gesztust tettünk a mezőn felé, mindenki boldog, és bíztunk abban, hogy Pécset nem lesz az időjárás borzalmas. Van egy safety menedzserünk, aki a verseny biztonságáért felelős felügyelő kolléga, aki igazából nem döntéshozó, de az ő véleménye rendkívül fontos a verseny szempontjából, és ő folyamatosan előttünk volt, és figyelte a hegyi kört. 10 percenként kaptuk a jelzést, hogy alkalmas a pálya, mehetünk. Mm. Fontos még a háttérből elmondani azt is, hogy éjszaka, vagy este beszélgettem versenyzőkkel is, Dina Marci is azt mondta, hogy a versenyzők között az ott a vélemény, egyető vélemény, hogy szeretnék a hegyi körpályát megtartani, ezért jöttek ide versenyezni akarnak, tehát mindenképpen a távcsökkentésnek örülnek, de a hegyi körpályát nem vennék le a körszámot, már csak azért sem, mert minél több a kör, annál biztonságosabb a pálya. Furcsa, ez ellentmondásnak tűnt, de valójában nem az, hiszen ha csak egy vagy két kör van, akkor egészen más tempóban csapnak bele a versenyzők az útvonalba, és sokkal jobban kockáztatnak, míg ha több körszám, magasabb a körszám, akkor széthúzódik a mezőny, egyszerűen az esélyesebbek, tehát kisebb csoportokat fognak érni adott pillanatban egy-egy veszélyes szituáció, tehát csökken a baleset veszély. Hát ilyen szempontból egy mindenki számára megelégedéssel mentünk neki ennek a 4-körös pályának, vagy 4 fölmenetelnek, 3 lejtőnek egész pontosan Pécset. Amire nem, hát számítottunk, hogy féltünk tőle, de megvalósult sajnos, hogy a körözés közben ért oda egy olyan ciklon, egy olyan viharzóna, amitől egyik pillanatról a másikra átalakult a lejtőn, addig nedves, vagy szemre kiélő esőből brutális esőzésre váltott az időjárás, és hát alkalmatlaná vált a lejtő a versenyzésre. Ennek volt a egyik következménye az, hogy az előbb említett két versenyző eltűnt a képernyőről, és ha belegondolunk, még szerencse, hogy előestek el is láttuk a kamerákkal, hiszen eltűnt a kerékpáros is, mert a kerékpár is az útról a szakadékba. Ha nem látjuk akkor a tévén, hogy előestnek, akkor nem is tudtunk volna. Így az orvosi stáb azonnal tudott reagálni, de azt sem tudhattuk, hogy a mezőn többi tagja vajon van-e vagy sem. Hát ott még nagyon sokáig a kísérőmotorosok ezeken a szakaszokon az erdőt járták, hogy van-e valahol még sérült sportoló, mert az a legrosszabb, hogy valaki ott van, és nem is tudunk róla. Ez nagyon-nagyon kritikus pillanatokat éltünk meg. Amikor a tévéképernyőn láttuk ezt a bukást, akkor a versenyigazgatónk azonnal telefonkapcsolatba lépett a zsűri elnökkel, és egy pillanat alatt döntöttek, hogy ezt nem szabad tovább engedni. Úgy döntöttünk, hogy versenyt nem megállítjuk ott a lejtőn, hanem jó lehetőség van arra, hogy a versenyt még fölvisszük a Bárány úton, és tudunk egy befutót képernyőre vinni, és így tudunk szakasz eredményt hirdetni. Én azt mondom, hogy szervezői szempontból egy nagyon, nagyon okos és határozott gyors döntést hoztunk.
2: Azért ez a döntés ugye nagyban befolyásolta a végeredményt is. ugye Walter Attila is elmondta utána, hogy ő például Dinamártontól tudta meg, van aki...
3: Igen, igen, ez érdemes tudni a rádióhallgatóknak, hogy nyilván egy ilyen döntés, mikor megszületik, akkor azonnal indul egy információs kör a csapatok felé, mivel ebben a kategóriában mi versenyzünk, minden csapat rádió összekötetésben van a versenyzővel, a csapatokat értesítjük, van egy versenyrádió, minden csapat elvileg, ha aki hallgatja a rádiódát, hallgatja, hiszen ez azért van, értesül arról, hogy a szakasz rövidül, mi fog történni, ők a versenyzőiket értesítik, de az is benne van ebben, hogy bizony ebben a viharban, szélben azért, tehát ez másképp működnek minden technikai eszköz, mint egyébként az ember otthon a hálószobában, vagy a nappaliban, a fotelban ülve, és nem mindenkinek ment át, ez azért egymást tájékoztatták. Olyan versenyző azért nem volt, aki nem jutott volna valamilyen módon az információ el. A gond inkább abból ered, és ebben ez egy jogos helyzet, nem jogos, ez egy adottság, hogy abban a pillanatban volt egy másfél perces szökésben, két például a Söderqvist éppen szökésben volt, és nagy valószínűséggel az történt volna, ha van még 20 kilométer, utoléri jött a mezőny, és valószínűleg más lett volna a verseny végeredménye.
2: De igen, nem a verseny történt. Hatására volt ez, tehát a versenyre hatott ki, de ez teljesen egyértelmű. Utólag egyébként, nem tudom, ott azért volt azzal kapcsolatban is, nem tudom, hogy dilemma, de egyeztetés, hogy akkor az eredményeket, azokat most hogyan számítsák egyáltalán.
3: Igen, az volt ugye a kérdés, hogy akkor ezek után ez a szakasz, mivel rövidített szakasz, tehát beszámítson az összetettbe, vagy sem. Ezzel kapcsolatban nekem volt egy személyes véleményem, de ilyen szempontból én főszervezőként nem szóltam beleszólni a szakműgyekbe, van versenyigazgató, hogy van a zsűri, és ilyen szempontból a zsűri felelőssége ebben döntést hozni. Mi elfogadjuk az ő döntésüket bármi is. Inkább az volt a kérdés, hogy a zsűri nem mert ebben határozott döntést hozni. Telefonos segítséget kértek a UCI központból, hogy mi ebben az eljárásrend, és emiatt a díjkiosztó kicsit meg is csúszott. Végül a pályán született eredményt hozták ki, azon, hogy helyesen döntöttek, hiszen mindenki az ő szakaszért megküzdött, és megérdemelt győztes volt itt a svéd fiatalember személyében. Ami engem megnyugtatott ezzel kapcsolatban, hogy jó döntés adott a zsűri, az, hogy a versenyt követően egyetlen negatív kritikát nem kaptunk a csapatok részéről. Az interneten nyilván nagyon sok szakértő, hál' Istennek most már nem csak focihoz, a kerékpárhoz is értünk, és a Covid elhárításod és sok minden, ez az internet, az nagy segítség abban. Tehát, hogy nyilván nagyon sokan véleményezték ezt a döntést, De a csapatok részéről, akik még azok részéről sem, akik ezzel egyébként veszítettek, egyetlen egy negatív kritikát sem kaptunk. Inkább azt, hogy köszönik, hogy vigyázunk rájuk. Maga a szervezői döntést azt megköszönték, hogy láthat, ők is látták a bukást, ők is tudták, mi történt. Ami esetleg még meglepő volt számunkra, hogy elnézést kértek tőlünk. Tehát volt két csapatvezető, pont a sérült versenyzőtnek a csapatvezetői elnézést kértek tőlünk, szervezőktől, hogy ez a balesetekbe következtetett, hogy nem ez volt megbeszélve. Hát a csapatokkal, a versenyzőkkel nyilván versenyzőt, a sportigazgató elbeszélget, hogy mi a taktika, mire kell figyelni, és azt senkitől nem kérték, hogy lefelé százal kell menni az életveszélyes lejtőn. Én Walter Attilától hallottam azt, hogy ő 80-as tempó látott a sebességmérőjén, amikor a quickstep-es versenyzők elzúgtak mellette. 80 fölötti tempóval egyébként egy életveszélyes lejtőn erre az igazából semmi szükség nem volt. Tehát, hogy a versenyzők mondhatni maguknak keresték a bajt, de ettől függetlenül a mi szervezőként ugyanúgy vigyáznunk kell rájuk, mint mindenki másra, tehát ez nem is volt igazán mozgásterünk.
2: Ugye aztán volt még egy Balaton felvidéki zárószakasz, és ott azért még volt némi izgalom, sőt ott az oldalszél is némileg azért beleszólt, legalábbis akár csak a mezőnek a tempójába, vagy éppen hogy hogyan halad, de azért bár ugye esett a sárga trikós Söderqvist, de végül is megoldotta, és szépen megnyerte a versenyt. Olyan lett a végeredmény, amit úgy nagyjából lehetett gondolni, ugye Merlier három szakaszt is nyert, egy kiváló sprinterről beszélünk, Vetter Erik piros trikója, azért az mindenképp kiemelendő, Walter Attila fehér trikója pedig már csak maga a személye, hogy 6 év után visszatér örömteli, de az is azért mindenképpen kiemelendő.
3: Hát én akikkel beszéltem a verseny óta, meg hallottam a versenyzők részéről, hogy nem csak az időjárás tekintve, hanem az egész mezőny alapállását a versenyhez állása, hogy működött a verseny belülről a utóbbi évek legnehezebb Tour d'Hongria volt. Dina Marci is beszélt erről, hogy azért ez nagyon kemény volt. Erre nyilván az időjárás még rátette egy lapáttal. óriási tempó volt a versenyen, minden egyes apró mozanatér, hatalmas küzdelem volt, tehát egy szökésbe belekeveredni a szakasz elején, ami korábban könnyen elengedtek, relatív könnyen elengedtek egy szökés, most órákat kellett ezért küzdeni, hogy valakinek sikerüljön. Így aztán különösen dicsérendő Vettel Editnek a teljesítménye, óriási kalapemelés a Erik teljesítménye előtt és a csapattársai munkája előtt, mert azért a nyilván ezen a TUS is dolgozott a csapata, hogy ez így jól alakuljon. Ugye az öt szakaszból két szakaszon volt hosszú szökésben, és szerezte a hegyi trikóért járó pontokat. Azt gondolom, hogy ő egy kiemelkedő versenyzőt idén a Tour d'Hongrie-nak. Ez mindenképpen egy jó jel arra, hogy Erik ismét formába lendült, hisz azért van neki már két EB negyedik helye, és tavaly nem volt annyira fényes, most én nagyon örülök neki, ennyire csodálatosan ment. Walter Attilától pedig ugye azt hallottuk, hogy nagyon büszke volt a helyezésére, ami azért, ha belegondolunk, hogy milyen képességversenyről beszélünk, egy Tour d'Hongrie-n egy tízes helynek ennyire örül, ez is azt mutatja, hogy milyen kemény küzdelem volt a versenyen. És azért említsük meg itt két fiatalembert, aki két szakaszon, egy-egy szakaszon voltak egy tízes helyezésen, és mindegy kettőjük mezősprintben. Kárpáti Bálint a magyar válogatott versenyzője, a Kőbánya Cycling Akadémiának a versenyzőjeként az első szakaszon húzott be tizedik helyet Békés Csabán, és majd hogy megmutatta, hogy néhány nappal később, hogy Szekszárdon egy 13. helyel csúszott mezősprinten, hogy azért az nem volt véletlen. Az utolsó szakaszon, talán a legnehezebb szakaszon pedig, ahol óriási oldalszél is szétszett a mezőny, a mezőnyt a szél, ott Takács Zsombor az MBH-tól szintén 10. helyet tudott szerezni. Ezek nagyon szép eredmények, és ebben a mezőnyben ezeket nagyon-nagyon meg kell becsülni.
2: Walter Attila 6 év után tért vissza a Tour d'Hongrie-ra, ugye akkor legutóbb megnyerte. Sok minden történt vele, és ő maga is elmondta, hogy mennyire örül, hogy itt lehet, mennyi szeretetet kapott, és nyilván a szurkolók is nagyon örültek, hogy végre a magyar körversenyen is elindul. Mennyit tett az ő indulása a versenyhez, a népszerűséget illetően, a figyelmet illetően? Kérdezhetném úgy is, hogy mennyire van szüksége a Tour d'Hongrie-nak egy Walter Attila jelenlétére, de másfelől meg Walter Attila is elmondta, hogy neki mennyire sok önbizalmat jelentett ez a jó szereplés, tényleg itt említette, hogy mennyire jól tudott itt versenyezni, önbizalom terén is szerintem sokat kapott. Walter Attila jelen léte itt a Tour d'Hongrie-n, az mit, mennyit számít, mit jelent?
3: Hát ezt én azt gondolom, hogy a Tour d'Hongrie az elmúlt évben hatalmas előrépést ment keresztül márka ismertségben, és százezrek, tízezrek jönnek ki szurkolni az út mellé, de Walter Attila neve, azt gondolom, hogy népszerűbb, mint a Tour d'Hongrie. Tehát ezzel el is mondtam, hogy mit jelent nekünk Attila jelenléte. Évek óta nagyon küzdöttünk a csapatával, hogy jöjjenek el, akár a útvonalat is hozzáigazítjuk, visszük Kékestetőre. Nem sikerült ideig ezt megugranunk, most az új csapatával, hál' Istennek ez elég hamar sikerült ezt elérnünk, és itt volt, és én nagyon hálás vagyok neki, hogy itt volt a versenyünkön, mert tényleg az ő személye nagyon sokan szeretik, nagyon sokan követik az ő teljesítményét, és hát ott a jelen helyszíneken a szurkolókat látva, a csapatbemutató a díjkiosztókon sütött az, hogy mennyire, milyen figyelem követi az ő pályafutását. Én nagyon remélem, hogy jövőre is, és a következő években is itt lesz, és hasonló teljesítménnyel fog jönni, és egyébként az ő személyen magával húz az összes magyarnak a népszerűséget, mert akkor ugye a magyar bajnoki trikóban ott volt Dina Marci, aki szintén megkapta azt a figyelmet, amit valószínűleg más versenyeken máshol kevésbé, és valószínűleg ezt szívesen veszik, és nagyon miattuk is nagyon-nagyon inspiráló az a magyar fiataloknak, hogy látják azt, hogyha eredményt érnek el, ha sokat melóznak, hogyha sikeresek lesznek a sportában, akkor ők is lehetnek olyan népszerűek, mint akár Attila, akár Erik, vagy akár Marci. Ez egy nagyon-nagyon inspiráló minden magyar bringás számára.
2: Térjünk át egy kicsit kényes témára, még a maradék időben, hiszen tegnap a Magyar Kerékpáros Szövetség közgyűlést tartott, és olyan beszámolókat lehetett hallani, hogy hát igen, nagy vita kísérte ezt az eseményt. Korábban már arról is lehetett értesülni, hogy a a Tour de Hongrie, és akár az ön személye, mint a Tour de Hongrie főszervezője és a szövetség elnöke Schneller Domonkos között komoly feszültség áll fenn. Ha egy picit ebbe beavatna, hogy mi az a nagyon komoly feszültség, vita, ellenállás, ami egyrészt a szövetségen belül megosztóvá teszi azt a közösséget, illetve hát akkor maga a Tour de Hongrie és a szövetség munkáját illetően, vagy szemléletét illetően.
3: Ebből a mostani vitából szerintem most már mindenki számára nyitott, amit eddig azért nem igyekeztünk eltitkolni, hogy a túr szervezése során óriási ellenszélben dolgozunk, tehát itt nem egy segítő közegben vagyunk az Országos Sportági Szövetség részéről, hanem rendkívüli ellenszélben. A legkisebb hibánkra azonnal lecsapnak, és próbálják felnagyítani. Ez egy nagyon szerencsétlen helyzet. Nyilván sejtjük, mi van a háttérben. Egyszerűen megtörtént már vele, amikor az akkori 2006-ban az akkori kerékpár szövetség elnöke sikerült átjátszani egy közeli barát számára a versenyszervezését. Most is valószínű, ez tört, nem is nagyon titkoltan szeretné a szövetség kivenni a kezünkből a szervezést, ami finoman szólva is egy elég gusztustalan húzás, hiszen az

0: segítség szóba kerül a Tour de Hongrie környékén. Ez egy helyzet. És ettől teljesen függet...
1: Hova gyökerezik vissza ez a ellentét, vagy mondhatni ezt önök szemlélete szerint támadás?
0: A mérhetetlen irítség. Tehát, hogy a kerékpár szövetség azért el lehet mondani egy finoman szóval semmi, nem egy sikeres projekt. A szövetség szakmailag, pénzügyileg, minden szempontból komoly kritikákat kapott a napi közgyűlésen. Nem szavazta meg a tagság sem a pénzügyi, sem a szakmai tervet. Hogy egy példát mondjak, ugye Walter Attila, most ugye országúti szakágról beszélünk, Walter Attila a legismertebb magyar sportoló, kerékpáros sportoló, Párizsi olimpián 4. helyet ért el. A következő olimpián ma, a mi tudásunk szerint nem fog indulni, mert hogy nincs kijutó helye Magyarország. Ugye ez mit jelent pontosan? 45 ország jut ki az olimpiára, a kerékpársportban, országúton most 53. helyen áll Magyarország, Belize és Ruanda között. Belize és Ruanda között áll Magyarország egy olyan kerékpárosokkal, mint Vetter Erik, Walter Attila, Dina Marci, Takács Zsombor, és szólalhatnám azokat a magyar fiatalokat, akik nemzetközi szinten tudnak teljesíteni. Ez egy azt gondolom, hogy jól mutatja azt, hogy itt nem a sportolók teljesítményével, hanem egyszerűen a koncepciótlansággal van probléma. Nyilván a kerékpár szövetség elnöksége ezt a szakmai hiátust úgy próbálja menteni, hogy bizonyára mindennek az oka az a Tour de Hongrie, és valószínű azért, mert hogy miattunk nincs pénz, nem tudom mire, ami nyilván megint csak nem igaz, a tanápi közgyűlésen is kiderült mindenki számára nyilvánvalóan, hogy a Tour de Hongrie pénzügyeinek semmi köze a kerékpár szövetséghez, egy teljesen függetlenül működünk, és nem, hogy nem befelelsünk, mi befizetői vagyunk ennek a rendszernek. Hát, hogy ez egy, tulajdonképpen nem elég sok csúsztatással próbálnak minket okolni a kerékpársport nehézségéért, de hát ez egészen számomra fölháborító, és nagyon elkeserítő, hogy ilyen helyzet előállt. A tegnapi közgyűlés az elég jól mutatta, hogy a teljes szakma, az összes szakág az finoman szólva is megkérdelezi a szövetségnek a szakmai munkáját. Most ez a közgyűlés, ez lefutott egyfajta megkérdelezhető szavazásokkal, de július 9-én lesz egy tisztújítás. Azt gondolom, hogy addig össze fogja magát kapni a sportág, és egy szakmai alapokon nyugvó elnökséget fog választani. Mostani az nem egy szakmai elnökség, hanem inkább csak a maguk használt kereső embereknek a csoportja.
1: Visszakanyarodnék arra, amit mondott, hogy nem szakmai alapokon működik, illetve ez hogy Magyarország hanyadik helyen áll a rangsorban, ugye 53-at említette a szövetségnek. Hol van ebben a felelőssége? Mert értjük, hogy a szövetségnek lenne a dolga, hogy a magyar kerékpársportot minél magasabb polcra helyezze, vagy legalábbis ebben segítse. Mik azok a szakmán belüli hiányosságok, amiket ön lát a szövetségen belül? Mi hiányzik akár a műhelyeket?
0: Mondok egy konkrét példát. Tehát most nyilván lehet hosszú távú terveket is hiányolni a szövetség munkájából, ezek sincsenek, de egészen rövid távú ügyek. Itt vagyunk most május közepén, megy nagyjából 3-4 hónapja a kerékpáros szezon. A magyar válogatott, mint magyar válogatott potenciális UCI pontszerző versenyeken még nem vett részt országúton. A szövetségi kapitány, akinek elvileg a havi nem kevés fizetésért az lenne a dolga, hogy menedzselje a válogatottat, egészen a Tour de Hongrie-ig a telefont nem vette fel, egyetlen e-mailt nem írta az érintett kluboknak, hogy ő valahová eljutatná a versenyzőket. Én a saját, mi láttuk ezt én, hogy ez óriási dráma lesz idén, mert hogy egyre inkább omlik össze minden, és nem csak az országot, ez a mountainbike szakágra ugyanennyire igaz, ott is nagyon nehéz helyzetben vagyunk, ott is ugye olimpiai 4. helyzetünk van Vaskatablanka lévén, nem nagyon látszik, hogy ki fog kijutni az olimpiára. Szóval, hogy ezt látva a saját erőmből próbáltam menteni a 23-as versenyzőket, és most 8 23-as versenyt próbálok menedzselni saját erőből, nagyon rengeteg pénzt, munkát beletéve, és a kollégáim segítségével a szövetség nélkül próbáljuk, szinte a szövetséggel szemben próbáljuk működtetni a sportágat. Tehát, hogy amit elért az utóbbi évben a kerékpársport, az nem a szövetség munkájának, hanem annak ellenére köszönhető, és ezért ez nem biztos, hogy így jó van. Tegnap nagyon kellemetlen kérdéseket kapott a szakmai igazgató is, meg a szövetségkapitány is, de azért úgy mentek haza, hogy továbbra is állásukban vannak. Nyilván

0: az igazi, tehát szerintem valószínűleg nem ők a probléma, hanem maga a vezetés, hogy ezt engedi, hogy így alakuljon, illetve a pénzeket mire költik el. Én nem is értem, hogy egyetlen hogy állhat elő az, hogy elment egy fél év, és még senkinél a vércsengő nem üvölt, hogy hello. Hát itt sokan azt hiszik, hogy az olimpiai érző olimpia legsikeresebb olimpia szereplés után, ugye, hogy két negyedik hely után országúton, hogy majd akkor a következőn is mi lesz. Ki se jutunk? Itt tartunk most.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

hölgyek! A magyar sport legjava! Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

Sorozatunkban, amelyben a 2026-os labdarúgó világbajnokság csoportjait vesszük sorra, elérkeztünk a K-fémjelzett csoporthoz. Ebben a négyesben Portugália, Kongó, Üzbegisztán, valamint Kolumbia kapott helyet. Az egyértelműnek tűnik, hogy a portugál válogatott a legerősebb ebből a kvartettből, de Kolumbia, Kongó és Üzbegisztán között akár még komoly versenyfutás is kialakulhat a csoport második helyéért. Azt hiszem nem kell ecsetelni, hogy talán az utóbbi háromból Kolumbia a legerősebb. Kongó és Üzbegisztán abban reménykedhet, hogy csoport harmadikként talán tovább juthatnak majd a legjobb 32 csapat közé. Kezdjük el viszont sorba venni ezeket a csapatokat néhány érdekességgel, információval, ha úgy tetszik, teljes történelemmel.

0: a csoport gigásza Portugália. A Portugál Labdarúgó Szövetséget két város, Lisszabon és Porto szövetségeinek egyesítésével alapították 1914-ben. Portugália első hivatalos mérkőzésére 1921. december 18-án került sor, melyen Spanyolországtól szenvedett 3-1-es vereséget a portugál csapat. A nemzeti együttes első nagyobb megmérettetése az 1928-as nyári olimpiai játékokon történt, ahol a negyeddöntőig jutott. Az 1930-as világbajnokságra nem hívták meg Portugáliát, az 1934-es világbajnokság selejtezőiben pedig Spanyolország ellen léptek pályára. Madridban 9-0-ás, Lisszabonban pedig 2-1-es vereséget szenvedve, összesítésben 11-1-re alul maradt a portugál válogatott. Az 1966-os angliai világbajnokság volt az első, amelyre a portugál válogatott kvalifikálta magát. A csapat legismertebb tagja, kétségkívül akkor egyik legnagyobb játékosa Eusébio volt akkor. A tornát Magyarország 3-1-es legyőzésével kezdték, majd Bulgáriát 3-0-ra, a világbajnoki címvédő Brazíliát pedig 3-1-re verték. A negyeddöntőben Észak-Koreával találkoztak, az ázsiaiak már 3-0-ra is vezettek, de a portugáloknak sikerült felállniuk, és 5-3-ra megnyerték a találkozót. Az 5 gólból Eusébio 4-et szerzett egymaga. Az elődöntőben a házigazda Anglia ellen 2-1-es vereséget szenvedtek, később az angolok meg is nyerték ezt a világbajnokságot. A harmadik helyért rendezett mérkőzésen a szovjeteket 2-1-re viszont legyőzték, ami mindmáig Portugália legjobb eredménye a világbajnokságok történetében. Eusébio 9 góljával a torna gólkirálya lett, Portugália pedig bronzéremmel a nyakában hagyhatta el Angliát. Az elkövetkezendő percekben Gyenge Balázzsal, a Nemzeti Sport munkatársával beszélgetünk majd, aki életvitelszerűen tartózkodott Portugáliában éveken keresztül, jelenleg pedig a Premier League-gel, tehát az angol labdarúgó első osztállyal foglalkozik. Első kérdésként, hogyan állnak ott az emberek a labdarúgáshoz? Azért azt hiszem, ha valahol, akkor az ibériai félszigeten szeretik a focit.
1: Abszolút így van. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a katolicizmus mellett államvallás a labdarúgás. Sőt, igazából én sehol máshol nem tapasztaltam meg a világon, hogy nem csak a válogatott futballhoz, hanem a klubfutballhoz viszonyulnak olyan erősen és olyan kötődéssel, amit szintén nagyon ritka máshol látni. Tehát az, hogy az emberek, vagy hát a portugál népesség 95%-a, és akkor azért ez már egy elképesztően magas szám, valamilyen módon kötődik az ország három legnagyobb klubjához, azért az úgy mindent elárul a viszonyról. Hogyha megnézzük azt, hogy globálisan mely kluboknak van a legtöbb pártoló tagja, tehát az a létszám, jó, mondjuk ez kell egy klubstruktúra is, ahol ezt létrehozzák és működtethetik így a klubokat. De hogyha azt nézzük, hogy hány pártoló tag van, tehát aki aktívan fizet havi rendszerességgel ilyen-olyan-amolyan összegeket, függetlenül attól, hogy milyen ellenszolgáltatást kap, tehát kizárólag a puszta lelkesedés hajtja, illetve az a kötődés, amit érez a klub iránt. Szóval, ha megnézzük globálisan, hogy hol a legmagasabb a klubok pártoló tagsága, akkor azt látjuk, hogy a világ top 10 klubja között ott van a három nagy portugál klub, tehát a Benfica, a Sporting és a Porto. És akkor innentől kezdve már könnyű belátni, hogy miért mondtam azt az elején, hogy gyakorlatilag államvallás a labdarúgás Portugáliában.
0: Ehhez képest csupán az 1966-os világbajnokságra jutott ki először a portugál válogatott, és egyébként a mai napig a legjobb szereplését akkor érte el, amikor bronzéremmel távozhatott Angliából. Na most azóta volt 4 olyan világbajnokság, történetesen 70-ben, 74-ben, 78-ban és 82-ben, amikor nem jutott ki, aztán 86-ban megint kijutott, de a 90-es években egyszer sem volt a világbajnokságokon Portugália. Aztán 2002 óta most már megint állandó szereplő. Ez nagyban köszönhető egy bizonyos Cristiano Ronaldónak is szerinted, vagy úgy általánosságban a 21. században rengeteget fejlődött a portugál labdarúgás?
1: Nagyon fejlődött, de egy kicsit visszalépnek itt a történelmi táblatokat, egy picit megvilágítandó, igyekszem tömör lenni, mert ugye az említett 66-os világbajnoksággal egyébként Eusébióval bronzérmet nyertek, nagyon sokáig a portugál labdarúgás és itt kizárólag a válogatottról beszélek, legkiemelkedőbb eredménye volt, mert ugye a Benfica a hősidőkben kétszer megnyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját, aztán később a Porto is a 80-as években, tehát azért klubszinten voltak sikerek, de a válogatott valamiért ezt az egy kiugró eredményt követően gyakorlatilag, mintha nem létezett volna a nemzetközi porondon, és ezt úgy maguk a portugálok sem értették. No de, és még ez bőven a Cristiano Ronaldo előtti időszaknak a sajátossága, hogy a portugál utánpótlás válogatott kétszer megnyerte 89-ben és 90-ben, 91-ben az utánpótlás világbajnokságot. Az elsőt Szaúd-Arábiában, a másikat pedig hazai pályán. És ezt a csapatot, amely kétszer megnyert az IFI VB-t, ezt ők maguk szerényen elnevezték aranygenerációnak. Ez volt a Luis Figo vezette válogatott. Ennek volt még azért a tagja Rui Costa, Fernando Couto, tehát azért olyan markáns nevek, akiket azért bőven a Ronaldo éra előtt már megismert a világ. És őtőlük azért várták azt, hogy itt akkor felnőtt szinten is legyen egy felfutás, ami nem történt meg. És ugye hát tulajdonképpen egy bő 10 évet kellett várni, tehát a 21. századi 2002-es világbajnokság volt az első, amire ez az aranygeneráció kijutott, ahol egyébként egyből csalódást okozó eredménnyel esett ki már a csoportkörben is, pedig nem voltak túl veretesek az ellenfelek sem. És akkor olyan általános elkámpicsorodás volt Portugáliában, hogy hát akkor megint ott tart a válogatott, mint egyébként korábban, hogy hiába jók egyéni szinten a játékosok, hiába jók a klubok, a nemzeti csapat nem tud összeállni. És akkor ebbe a millióbe viszont már tényleg robbant bele Cristiano Ronaldo. Igazából az ő első nagy válogatott eredmény az a 2004-es Európa-bajnokság volt, ahol döntőt játszott Portugália, de ugye elbukott a görögökkel szemben, de aztán 2006-ban a németországi VB megint elődöntőig jutott Portugália, igaz, utána csak a negyedik helyet szerezte meg, de akkor megint úgy érezte a nemzet, hogy na akkor most a válogatott végre elérkezett arra a szintre, ahol lennie kell. Viszont, és ez alapvetően pedig lehet egyfajta kritika Ronaldóval szemben, hogy 2006 óta és Ronaldo felfutása óta, hogyha úgy vesszük, a portugál válogatottat mindig immár az esélyesek közé sorolták. Persze azért nem mindenki, de úgy abba a halmazba úgy szépen bearaszoltak a portugálok Ronaldóval. Viszont 2006 óta gyakorlatilag folyamatosan csalódást keltő eredményeket értek el. 2/8 döntővel, most legutóbb egy 1/4 döntővel, de például 2014-ben csak csoportkörös eredményt ért el a portugál válogatott a VB-n. És lássuk be, ez egy 5-szörös aranylabdás világklasszis vezetésével, ez kimondatlanul csalódást keltő eredmény.
0: És egy picit így az összegzés után azért beszéljünk a kontinens viadalról, tehát az Európa-bajnokságról is, hiszen ha megnézzük azért a világbajnokság mezőnyét, a legnagyobb esélyesek között egy-két csapat kivételével, gondolok itt most mondjuk Argentinára és Brazíliára, az európai nemzetek adják az esélyeseket, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, amíg még kijutott ugye a világbajnokságokra, és hát az Európa-bajnokságon azért ott szerepelnek ezek a nagy nemzetek is, és az EB-ken azért Portugália kiemelkedő eredményeket szokott elérni. 2012-ben az elődöntőig jutott, aztán végül bronzérmes lett a lengyel-ukrán közös rendezésű EB-n, 2016-ban pedig azt hiszem, talán minden magyar emlékszik, amikor a csoportkörben is találkozott Magyarországgal Portugália, hogy